0: gólos vereséget követően. Tegnap mindössze egy gólos különbséggel 31-30-ra győzte le Szerbiát. A miénk ugyanakkor még reménykedhetnek a szabad kártyában. Végül az időjárásról. Jelenleg 5 és 13 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 9-10 fokot mérnek. A Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon borult az ég, és sokfelé esik az eső. Napközben az észak-keleti-keleti tájakon lehetnek borultabb körzetek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak, másutt azonban már többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül a szél, délután 17-23 fok várható.
1: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Gondolatjel, a Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A műsorvezető Farkas Adrien.

A művészterep alapításával kapcsolatban élénken él a köztudatban egy városi legenda. Az egyik alapító, Pajzs Göbel testvére újságíró volt, és egy interjú során a polgármester megemlítette neki, hogy van egy nagy zöld területük a város szélén, amit még nem tudják, hogyan hasznosítsanak. A testvér erre azt javasolta, hogy adják oda az éhező művészeknek. Így indult el a történet, legalábbis mi így tartjuk számon, meséli dr. Justus Noémi művészettörténész a Szentendrei Művészterep alapítását. Őt egyébként még hallani fogják a mai műsorban. 1926-ban vagyunk Trianon után, nincs már Nagybánya, kell egy új hely a művészeknek, ami legalább annyira varázslatos, mint Nagybánya volt, és ez lesz Szentendre, ahol például Hamvas Béla is úgy érezhette, hogyha behunja a szemét, olyan az érzés, mintha a tengernél lenne. Tehát 8 fiatal réti tanítvány beköltözik egy városszéli házba, megalapítják a Szentendrei Festők Társaságát, aztán újabb művészek csatlakoznak hozzájuk, és épülni kezd a művészterep új kiállítóhelyekkel, parkkal, és új barátságok születnek, mester és tanítvány viszonyok teljesednek ki, nagy iskolák alakulnak ki, a történelem jön, megy, a művészek is jönnek, mennek, csatlakoznak hozzájuk, elmennek, élnek és halnak, és a kolónia marad, a művészterep ma is létezik, immár 100 évesen. Azért mondjuk el az alapítók neveit, Bánáti Sverak József, Bánoszki Miklós, Heinz Henrik, Jeges Ernő, Ónodi Béla, Pándi Lajos, Pajzs Göbel Jenő, Rozgonyi László. A 30-as években aztán megérkezik Kornis Dezső és Vajda Lajos, róluk is szó lesz ma, velük együtt a non-figuratív és szürrealista festészet, aztán csatlakozik hozzájuk a magyar Chagallnak nevezett Ámos Imre és a csodálatos Szántó Piroska, majd Bálint Endre, illetve az ő barátja Tornyai János is. Ehhez a művész közösséghez kapcsolódik a II. Világháború után az úgynevezett Európai Iskola, aminek a célja az volt, hogy a kulturálisan sokszínű város különböző motívumait, például a szerb templom, meg a barokk és klasszicista parasztházak jellegzetes részletei, barokk kutkávák, plékisztusok, sírkövek, és mindezt a nyugaton látottak által inspirált avantgárd szellemiségű munkákban új kontextusba emeljék, valami olyat akartak csinálni, mint Kodály és Bartók a zenében. És akkor most idézzük fel az Európai Iskola 1945-ös alapító ókiratát és az abban körvonalazott célokat. Az európai eszmény romokban heber, eddig európai alatt nyugat-európai eszményt értettünk, ám az új Európa csak nyugat és kelet-európa szintéziséből épülhet fel, írják Vajda egykori festő barátai, Balcs Jenő például, vagy Kornis. És hát Vajda Lajos hatása a 20. század utolsó harmadában is érvényesül, akkor válik híressé a Vajda Lajos stúdió, és a benne és a körülötte működő művésztársaság, akikről ismét csak lesz szó ebben a műsorban. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, és a mai műsorban festők és grafikusok fognak szerepelni, és egy varázslatos városok, úgy mint Szentendre, Párizs és Veszprém.

0: Kezdjük tehát a várossal, amiről eddig meséltem Szentendrével, ami a 20-as években Trianon után sok tekintetben nagyon megváltozott. Először is az addig szerb többségű közösség rohamosan magyarosodni kezdett, és a városi vezetés felismerte, hogy érdemes lenne a város imidzset a művésztelepre és az idegenforgalomra építeni. A többiről hallgassák vele Semese Gyöngyvért és a Ferenci Múzeum Vissza a jövőben című kiállításnak kurátorát, Szilágyi Zsófiát.
1: Most egy olyan 100 éves évfordulót ünneplünk, ami nagyon meghatározó a mai Szentendrét tekintve, tehát 1926-ban alakult meg a Szentendrei Művésztelep, aztán 28-ban ugye a Szentendrei Festők Társasága, és 29-ben foglalták el azt a helyet, ahol azóta is laknak, és azóta is folyamatosan festők élhetnek és alkothatnak. Viszont, mivel lesz egy kiállítás, ugye, ami májusban nyílik a Művészetmalomban, egy egész malmot betöltő nagyszabású tárlat, mi kimondottan annak az időszaknak a történetébe adunk bepillantást, amikor ez a művésztelep megalakult, és ennek a mondjuk évtizednek szentelünk itt teret. Nyilvánvalóan csak ilyen pillanatfelvételeket lehet látni, tehát ez nem egy kronológikus, nem egy teljes áttekintést nyújtó kiállítás, hanem arra vállalkozunk, hogy egy kicsit visszahozzuk azt a hangulatot, azt az időszakot, azokat a törekvéseket, azokat az eseményeket, olyan szereplők, akik akkor meghatározták a várost, akik akkor járkáltak az utcán. Szóval, hogy el lehessen képzelni, hogy milyen városba érkeztek a festők 1926-ban.
2: Nem mondanám, hogy tárgygazdag, mert hogy nem is ez volt a cél, ön is említette, hogy csak bepillantunk. Viszont mégis vannak emblematikus tárgyak, naplórészletek, kapunk a kornak a társadalmi életéből is egy pici ízelítőt.
1: Az volt az én koncepcióm, hogy tulajdonképpen ilyen mikrotörténeti szempontból közelítsünk, egy-egy kiemelt esemény, vagy egy-egy szereplő kapcsán beszéljünk Szentendréről. Ezt a másfél évtizedet, amiről itt azért nagyjából szó van, tényleg olyan apró eseményeken keresztül mutatom be, amik nem is feltétlenül emblematikusak, de mindenféleképpen beszédesek. És azt remélem, hogy ehhez egy kicsit könnyebben tudnak kapcsolódni azok, akiknek akár leszármazottaik élnek itt, akiknek akár valamilyen módon erről van emlékük, vagy valamilyen módon a történetben involválódtak. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy itt a szentendrei közönség az, amelyik igazi csemegéket találhat.
2: Az első tekintetem, amikor bejöttem a kiállításba, és nem kezdtem el olvasgatni, például az a nagy masni volt. Vajon miért kapott olyan fontos szerepet? És ez most csak egy dolog, amit kiemeltem.
1: Igen, ugye alapvetően itt a fényképekre akartuk helyezni a hangsúlyt, mert a tárgyak kapcsán azért hiány van, akár a gyűjtemény tekintve, akár így a városi emlékezetet tekintve. Nehéz megmozdítani az embereket, hogy a családi gyerekeket, vagy egyáltalán, hogy tudatosodjon benne, hogy ami számukra esetleg már ilyen ócska limlom, vagy nem feltétlenül tudják a történetét, vagy már nincs közvetlen kötődésük hozzá, az egy múzeum számára, vagy egy kutató számára fontos relikvia is lehet. Tehát tárgyakban elég rosszul álltunk, és alapvetően fotókkal akartuk ezt a kiállítást megoldani, és ezt a korszakot bemutatni, viszont azért mégis a kutatás során egy-egy család, vagy egy-egy mondjuk így lokálpatrióta, aki tényleg régi szentendrei és őrzi a családja történetét, náluk sok kincsre bukkantunk. A masni a szentendrei legényegyletnek a masnia, egy ilyen jubileumi 25 éves masni. Az a blokk a szentendrei egyesületekről szól, amik ebben az időszakban alakultak, és igyekeztünk azért minden egyes témához tárgyakat, vagy valami kézzelfogható relikviát is bemutatni, hogy ne csak fotók meg dokumentumok legyenek a kiállításban.
2: A középső terem elsősorban a képzőművészeti.
1: Ez a tér két részre oszlik. A kisebb térrészben az alapító nyolcaknak az alakját idézzük fel. Azokról beszélünk, akik 1926-ban idejöttek és megalakították ezt a művésztelepet, és aztán igazából a 28-as Szentendrei Festők Társaságának tagjai. Őket ábrázolja egy ilyen tablófotó, és az ő fiatalkori önarcképeiket láthatjuk itt, sajnos kettő kivételével, de azért 6 szereplőtől sikerült viszonylag fiatalkori képet bemutatnunk, úgyhogy ők képviselik azt, amihez a kiállítás kapcsolódik, hogy itt egy olyan fontos esemény történt, ami máig hatóan meghatározta Szentendrének a kulturális életét. És a teremnek a másik felében olyan alkotóktól választottam szintén ezekből a 20-as évekből festményeket, akik később váltak szentendrei festőké, akiknek a neve alapvetően összeforrott Szentendrével, van akinek csak rövid ideig, mint például Cimra Gyulának, de mondjuk Barcsai Jenő, vagy Ilosvai Varga István, vagy Modok Mária, vagy Szóbel Béla, ugye ők olyan fontos festők, akik ekkor még nem voltak szentendrei festők, és kicsit azt mutatja be ez a tér, hogy a szentendrei festészet mégis honnan, milyen inspirációkból jön. Tehát van itt Nagymányára utalás, vannak ugye a külföldi, alapvetően párizsi inspirációk, vannak ugye a hagyományos, a képzőművészeti főiskoláról érkezett akadémikusabb festmények is, amik jelzik, hogy nyilvánvalóan ez is egy kiindulási pont volt, tehát ez inkább csak egy felidézése annak, hogy a 20-as években hol tartottak azok, akik aztán szorosan, és nyilvánvalóan az alapító nyolcak művésztelepi megalakulásának hatására is Szentendrére érkeztek, és a szentendrei festészetnek fontos képviselői lettek.
2: A harmadik terem megint a pillanatképeké, a kor meghatározó személyiségei. Itt már látjuk a hagyatékokból előkerült naplókat, és néhány tárgyat még.
1: Talán itt szembesül leginkább a látogató azzal, hogy nem egy elbeszélést láthat, hanem 10 szereplőt emeltem ki, akiknek a társadalmi státusza, az életkora, a vallása, a nemzetisége, a szentendrei közéletben, vagy egyáltalán a szentendrei életben betöltött szerepe teljesen más, teljesen heterogén ez a csapat. Van itt 2 kisgyerek, akiknek ugye a jövője lesz érdekes és tanulságos. Vannak, akik már idősen érkeztek ebbe a csarnokba, mint Deim Xavér Ferenc Molnár például, vagy Möller István, aki ugye egy nagyon fontos és a műemlékvédelemben nagyon meghatározó építész volt, és hát a legkiemeltebb ugye Starzsinszky László, a polgármester, aki tulajdonképpen fölkarolta ezt a kezdeményezést, és a festők mellé állt, és ő tette lehetővé, hogy ide jöjjenek a városba, és támogatta őket, tehát az ő alakja kiemelten szerepel a kiállításban. Ugye még azt nem is mondtam, hogy különböző neműek, ami azért nem olyan egyértelmű, hogyha visszatekintünk a 20-as évekre, mint ahogy például az egyesületeknél a katolikus polgári kör megalakulásánál ugye szépen le van írva a szabályzatból, hogy csak férfiak vehetnek részt, vagy a hirdetmény, ami a díszközgyűlésre szólítja fel a lakosságot, külön ki van emelve, hogy a hölgyek is megjelenhetnek, tehát fontosnak tartottam azt is, hogy ebben a tablóban hölgyek is szerepeljenek, úgyhogy egy László Magda nevezetű akkor kislány, illetve egy Simai Petronella, a szerb családból származó gépíró, írnok, városi tisztviselő is szerepel a tablóban. Ami meglepetés volt, hogy pár napló is tudatosodott bennünk, bár az egyik tényleg olyan, amiről azt mondhatnám, hogy előkerült, Weber Oszkárnak a naplója, aki egy különös figura, az 1910-es években valószínűleg akkor érkezett Szentendrére, akkor már mint vegetáriánus, egyébként könyvkereskedő, papírkereskedő, lapkiadó, nyomdász ember volt, és az ő 30-as évekbeli naplóját egy ilyen internetes kutakodás során találtam meg, és szerencsére a tulajdonos kölcsön is adta a kiállításra, de szerepel itt Herman Lipótnak a naplója is, akit a Szentendrei Festők Társasága felkért ugye elnöknek, korrektornak, tanárnak, hogy a nyári szabadiskolában legyen az ő tanáruk, és ő egész életében naplót vezetett, és nagyon jól, nagyon pontosan lehet követni az ő naplójából a Szentendrei Festők Társaságának a megalakulását. És akit szeretnék talán kiemelni, az Weisz József fotográfus. Rengeteg fotója van, és ahogy így elkezdtük gyűjteni az ő munkásságához kapcsolódó fényképeket, kiderült, hogy azért viszonylag sokat tudtunk már azonosítani, mert gondos fotográfusként úgy tűnik, hogy lepecsételte mindig azokat a fotókat, amiket készített, és ő tényleg a 10-es évek második felében alapított itt fotós műhelyt, és kísérte végig a szentendrei társasági életet, a társadalmi változásokat, viszont az ő alakja nagyon nem ismert, úgyhogy most sikerült legalább a születési és halálának a dátumát, illetve családját is valamennyire megtalálni, de például fotót pont róla nem találtunk, tehát ő az egyetlen, aki ilyen módon nem szerepel az alszképcsarnokban, csak egy ilyen fantom videóval idézzük meg az ő alakját. A lánya és a felesége Bergen-Belsenben halt meg, ő maga túlélte a holokausztot, és Izraelben él tovább a fiával együtt. Ennyit tudtunk meg róla, de ilyen módon valamennyire már kirajzolódik az ő fotográfusi tevékenysége.
0: Vissza a jövőbe kiállítás Szentendre múltjáról a Ferenci Múzeumban Szilágyi Zsófia kurátort hallották.

0: Haladjunk az időben, és beszéljünk egy zseniről, akiről már eddig is szó volt, aki mindössze 33 évet él, de ez alatt megalkotta a magyar művészettörténet egyik csúcs teljesítményét, és mesterré vált, aki előtte is utána vágta szét a művészeti időt, aki létrehozott valamit, ami nagyon közép-európai és nagyon magyar népművészet, de aztán még egy kicsit törzsi kultúra is, meg ortodox ikonográfia is, és ezzel együtt a végtelenségig modern. A színhely ugyanaz, a Ferenci Múzeum, a város is. Hallgassák Veresemes egy önvér beszélgetését Szabó Noémi művészettörténésszel a Vajda Lajos Szentendréje című kiállításról.
1: 2023. áprilisában nyitottuk újra 10 év után a Vajda Múzeumot, és ennek a múzeumnak a megnyitása óta, a 80-as évek közepe óta az volt a feladata, az volt a célja, hogy mindig Vajda Lajos munkásságát mutassa be. Ugye mi szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen 110 Vajda munkát őrzünk, de azért azt tudni kell, hogy ezek a művek nagyon rossz állapotban vannak, és én azért döntöttem úgy, hogy egy sorozatot hozok létre, egy tulajdonképpen keretes kiállítás sorozatot, amely valahonnan eljut valahova, amely megmutatja azt, hogy ma 2020-as években hol tartunk Vajda a feldolgozásával, milyen izgalmas művek bukkannak föl, milyen kitekintéseket lehet tenni különböző későbbi stíluskorok, vagy stíluskapcsolatok és Vajda művészetek között. És ez az utolsó kiállítás egy merész kurátori gondolatkísérlet, én leginkább ezt úgy fogalmazom meg, hogy az utolsó teremben 4 olyan 80-as évektől a kortárs művészetig terjedő alkotót választottam, akiknek a művészete tulajdonképpen szellemi szinten, vagy legalábbis művészetfilozófiai szinten erősen kapcsolódik a vajdai örökséghez. Ettől függetlenül ugye a kiállítás első két terme most egy áttekintést kíván adni Vajda rövid életének és rövid munkásságának a főbb állomásairól, részben a már korábban is ismert műveken keresztül, de tartottam magamat ahhoz, amit az elmúlt években mindig fontosnak tartottam, hogy próbáljunk meg Vajda műveket fölkutatni, olyan alkotásokat bemutatni, amik tényleg szenzációsak, mert vagy nem voltak Magyarországon évtizedeken keresztül, vagy, mint ezen a tárlaton is látható, vagy egyáltalán nem is tudtunk a létezésükről.
2: Az első teremnek a tematikája a kezdetek, a Szentendrei kísérlet és a párizsi évek. Kísérletező, eklektikus világ, mi is a pontos megfogalmazás, hiszen vannak klasszikus ábrázolásnak tűnő képek, de ugyanakkor meg olyan fotokollázsok, hogy egyszerűen az ember így ledöbben, és oda kell, hogy menjen, hogy megnézze, hogy vajon ezek a képek hogyan is

0: és izgalmasnak tartott módszere, ez pedig a montázs, illetve a kollázs módszere volt. És amikor ő 1930-ban úgy döntött, hogy otthagyja a főiskolát és elmegy Párizsba, akkor neki Párizsban a legnagyobb élménye nyilván az ottani kortárs művészet és az etnográfiai múzeumok voltak, de mellette a szovjet film Eisenstein és Pudovkin pont ekkoriban indultak el egy nagy nyugat-európai turnéra, ahol nem csak a filmjeiket mutatták be, hanem előadást tartottak arról, hogy hogyan lehet a filmművészetben a kollázs montázs elve alapján egyfajta asszociatív képi világot fölépíteni, ahol a néző nem egy narratívával találkozik, hanem a benne élő tudás és tapasztalat miatt a felbukkanó és gyors vágású képek létrehoznak egy hangulatot, egy atmoszférát és ugyebár egy tartalmat is. Nos, Vajda ebből indult ki, és ez a kollázs montázs technika aztán a későbbi időszakát nagyon erősen meghatározta. És visszajött Szentendrére, és ugye itt volt ez a nagy újra találkozás Kornis Dezsővel, az ő főiskolai barátjával, akivel elhatározták, hogy az avantgárd művészetet bizony érdemes meg újítani, és valami ősi dolog mentén, és ez pedig a népművészetben és a helyi népi építészetben találták meg.
1: A második terem sem kevésbé meghökkentő a munkákat tekintve, hiszen ugye addig, amíg mondtam, hogy az első teremben vannak klasszikusabb alkotásai, azért itt kompozíciók, és helyenként nem is tudom, komorak ezek a munkák, vagy csak kísérletezők?
0: Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy kísérletező komor munkák. Nála ez a kollázselv vagy montázselv nagyon hamar 36 környékén egy roppantul bonyolult és összetett, egymásra rétegzett kollázs világgá bővült, ahol tulajdonképpen már maguk a motivumok kevésbé számítanak, inkább a motivumok egymáshoz való kapcsolata és bonyolultsága volt, és egy radikális változást jelez az 1938-as évszám, amikor Vajda egész egyszerűen ezt a szentendrei témát úgy, ahogy van, kiírtotta a saját művészeti világából, és primitív, ősi, törzsi művészet felé fordult, és kezdett el imagináriós képzeletbeli lényeket, tájakat fölépíteni. Na most ez nyilvánvalóan kapcsolatban áll a történelemmel és az ő saját sors történetével is. Vajda zsidó származású volt, ugyanakkor beteg volt, tehát ezt azért lehetett tudni akkor már, hogy ő neki az egészsége nagyon meg van roppanva. Én úgy vélem, hogy ő ekkoriban már szembesült annak a lehetőségével, hogy a földi élet bizony mulandó, és nem biztos, hogy hosszú életre számíthat. Hihetetlenül merész műtárgyak ezek. Magyarországon Szentendrén ebben a kicsit rozog a múzeumban föl sem mérjük azt, hogy tulajdonképpen ezeknek a műveknek a legközelebbi párhuzamai a világ más tájain, aukciós házakban milliárdokért kelnek el, tehát egy korát megelőző, hihetetlenül kiérlelt és egy konzekvens úton idáig eljutó alkotó műveiről van szó, és nyilván az utolsó szénrajzok ebben az absztrakciónak egy olyan fokán állnak, amit tényleg a magyar művészetben elsőként Vajda nevéhez köthető. Ugye ezek a művek olyannyira eltávolodtak Szentendrétől, hogy ő akkor 39-ben és 40-ben ki is vonult Szentendréről, feleségével, barátaival, Bálint Endrével, Szántó Piroskával, a Pismányi Haluskai tanyára mentek ki dolgozni, alakítottak ott ki egy ilyen kis nem hivatalos művésztelepet, és hát Vajdát nagyon erősen befolyásolta, vagy hatott rá tulajdonképpen a természeti közeg, és ez a fajta organikus absztrakció, kicsit szürreális, lényekké összeálló, hatalmas, monumentális szénrajzok pedig valóban magával a műtárgy addig ismert hagyományos fogalmával is szakítanak.
1: És akkor az utolsó teremben mindazok, akikre hatással lehetett Vajda a munkássága, vagy akár megújították mindazt, amit ő elkezdett, elemezhetnénk. De hát én szerintem mindenki jöjjön el és fedezze fel saját maga, hogy hol vannak a kapcsolódási pontok, vagy a kortárs továbbgondolások.
0: Így van, a kiállítás az év végéig, egész pontosan 2027. január 3-áig tekinthető meg, lesznek tárlatvezetések, meghívott tárlatvezetőkkel is, nagyon remélem, hogy Rényi András is ősszel eljön hozzánk, és tart egy nagyszerű vezetést, lesznek programok, úgyhogy tényleg várunk mindenkit szeretettel. Csütörtöktől vasárnapig 10 és 18 óra között vagyunk nyitva.
2: Szabó Noémi művészettörténésszel hallgattak beszélgetést.

0: És még mindig valamilyen értelemben Vajda Lajos, de most már csak a szellemisége van jelen azon a kiállításon, amiről most lesz szó. Szívőn Balog, vagy eredeti nevén Balog István Vilmos, igazi outsider, kívülálló, akinek nem voltak mesterei, hanem maga tanult meg mindent a festészetről, ezt úgy hívják, hogy autodidakta művész. Leginkább talán a Vajda Lajos stúdió formálta, performance és konceptuális művészként indult, volt egy figuratív korszaka is. 1986-ban emigrált New Yorkba, ahol aztán a legnevesebb galériákban állított ki. Hihetetlenül sikereset nincs olyan kontinens, amelynek valamelyik komoly közgyűjteményében ne lennének képei. Most hazaértek ezek a képek Szentendrére, a régi művészelep galériában, a Beyond Borders határokon túl című kiállításra. A kiállítás kurátora dr. Justus Noémi, akivel szintén beszélgetni fogunk az orvosi szikékkel telerakott balettcipőkről, a leszakadt filmszallagokról és a felszakadt papírfestményekről.
1: Az volt az elképzelés, hogy így a művésztelep 100. évfordulója kapcsán a kiállításokat úgy rendezzük, hogy különböző szentendrei művészeti motívumokat ragadunk ki, és erre húzzuk fel a kiállításokat. És a határokon átívelő művészet volt az, amit az Istvánnál kiragadtunk ebből, mert hogy az, amit az István látott a világból, vagy tapasztalt, az nem az volt, hogy Balog István Vilmosból lett Stephen Balog, hanem hogy egész egyszerűen így nem átformálta, hanem őt kiterjesztette, hogy úgy mondjam, tehát hogy sokkal többé vált a tapasztalások által.
0: Így volt?
2: Így, a kiteljesedést ott New Yorkban értem meg. Tulajdonképpen amiatt is hagytam el az országot 1986-ban, mert úgy éreztem, hogy a kifejezési határaim beszűkülnek, és itt már nem tudok megújulni.
0: Inspiráció hiányzott, mert végülis itton is lehetett bármit festeni, csak nem biztos, hogy ki lehetett állítani.
2: Igen, az inspiráció meg a sokkal szabadabb kifejezési eszközhöz nyúltam ott, az absztrakt expresszionizmushoz. Még itthon voltam, addig főleg figurális műveket alkottam.
0: Itt van például rögtön ez a balettcipő. Én őrült nagy balettrajongó vagyok, és rengeteg balettos barátom van, és az az igazság, hogy ami ebben van, arról ők sokat mesélnek.
2: Én ezt nagyon közelről érzem, ugyanis a lányom 10 évig tanult a School of American Ballettba, New Yorkba, ami a legfontosabb balettiskola az országban, és utána pedig a New York City Ballett táncosa lett. Sok sérülése volt, ami operációkhoz vezetett, és ettől megszakadt a felfelé ívelő pályája, tehát nem lehetett már hivatásos táncos.
0: És akkor így lett a balettcipő az egyik központi motívum?
2: Igen, ő inspirálta a lányom és a balett ezeket a műveket.
0: Igen, de közben meg ez egy elképesztő metafora arról, hogy a művészet a szenvedés.
1: Ez az elvesztett ártatlanság, az a kollekciónak a neve, vagy innen indult.
2: Ez onnan jött ez a dolog, hogy én figyelemmel követtem és végigkövettem a lányomnak a fejlődését. 6-7 éves korában került be a balettiskolába. És a kis ártatlan kislányból, hogy lett egy profi táncos, rengeteg szenvedésen munkán keresztül. Úgyhogy innen jött.
1: Ez a líraiság a balettnak, meg ezek a gyönyörű finom kelmék, meg a mozdulatok látsága, ezekkel az orvosi pengékkel, meg szikékkel így annyira diszonáns érzést ad, tehát hogy az egésznek van egy ilyen folytogató érzése, pont erre a szenvedésre utal. És nekem ebben azt tetszett nagyon, hogy ez egy párhuzamos történet, tehát hogy a lányának, Lilinek ugye a fejlődése és az útja a balettban, illetve az Istvánnak az életútja között ez a fajta párhuzam, mert hogyha azt nézzük, hogy mennyi megpróbáltatás és mennyi változás, szenvedés volt az életében, amit látott vagy tapasztalt, ezt a csodálatos alkotó erőt tudta meríteni.
0: Hogyha körülnézek, mégiscsak azt érzem, hogy ott van valahol az a sebb, hogy nekem el kellett menni és vállalnom kellett azt a fájdalmat, aminek egyébként nagyon jó lett az eredménye, szóval, hogy ez egy fantasztikus életút, de mint hogyha mindenhol ott lenne azért valamiféle piros.
2: És utána szemtanúja voltam 2001-ben a World Trade Center lebombázásának.
0: Az utcáról, vagy hogyan?
2: Igen, az utcáról.
1: a kiállításon egy olyan kérdésfelvetést is tegyünk, hogy az ember átértékelje a saját identitását, illetve magához az élethez, vagy legalábbis a változáshoz való viszonyát, mert hogy ez ugye napjainkban is, vagy hát mindig aktuális kérdés tett ebben a felgyorsult világban. Is. Azok a fajta munkái Istvánnak, ami ugye a konceptuális művészetre alapul, illetve konkrétan magát az emberi testet használja fel arra, akár saját magát, akár bármilyen módon az emberi testet, hogy ezeket a kegyetlenségeket így nyers erővel ábrázolja. És azok korai művek, tehát azok még így igazából a 80-as évek.
0: Itt egy figurális kép, azért erről is beszéljünk.
1: Ez egy nagyon fontos alkotás.
2: Jampa alkotában
0: felgyújtotta
2: magát 1968-ban a prágai rendszertéren. Tiltakozásról a szovjet és a vajsói szerződés csapatai megszállták ugye Csehországot, és az ellen tiltakozott szörnyet halt természetesen. A halála metaforává vált azóta. Itt bizonyos értelemben volt értelme annak a tettnek, amit ő elkövetett.
0: De ezt jól látom, hogy ez 79-es kép, tehát ez még itthoni.
2: Igen, ezt meg itthon csináltam. És ez a mű egyszer csak eltűnt. És hiába kerestem, évekig nem került elő. Édesanyám halála után kiderült, hogy elrejtette a padláson.
0: Milyen érzés visszatérni onnan, ahonnan ez az egész pályaév indult?
2: Szentendre nekem a kezdetekhez való visszatérés. Itt indult a művészi pályán. A Vajda Lajos stúdió tagjaként, aminek a mai napig is tagja vagyok, és együtt kiállítunk. Annak idején laktam itt Szentendrén, tehát nagyon a szívemhez nőtt Szentendre város.
0: Ez nagyon gyönyörű, hogy valaki elmegy a tengeren túra, és tagja marad annak a művészeti csoportnak, amihez tartozik. Ez gyönyörű.
2: Igen, ezt úgy hívom, hogy mit jelent nekem Szentendre és a Vajda Lajos stúdió? A köldös zsinort.
0: Valamilyen leszakadás mindenhol, valamilyen módon megjelenik.
2: Elszakadásnak is mondanám, és világéletemben outsider voltam, és ez valószínűleg onnan is táplálkozik.
1: Amikor azzal foglalkozott, hogy az információ manipulálása, az hogyan manifesztálódik különböző műalkotásokban, és akkor az Át a Panamán, akkor a kedvenc regényed volt, ha jól emlékszem.
2: Igen, az egyik.
1: És fogta ezeket a szövegblokkokat, valahogy így véletlenszerűen egymásra tette úgy, hogy ráférjenek egy lapra, és úgy módosult a tartalma. Teljesen más mű.
2: Igen, egy teljes regény van kézírással leírva 70x100 cm-es lapra. Teljesen olvashatóan el lehet olvasni. Ezt egy évvel körülbelül a többszörös halálos betegségem előtt festettem. És utólag vettem észre, hogy a bal lábával történt itt valami, mert az rövidebb is hiányzik.
0: Érdekes, hogy utólag.
2: Igen, mert azt nekem is eltörött a lábam. Szanaszét ment a térdem, helyrehozták a baleseti kórházban szépen, és vissza kellett utaznom New Yorkba rá 2 hónapra. Csak nem kaptam elég vérhígítót, és New Yorkban mélyvénás trombód és tüdőemboliát és szívkamra meg nagyobb adást kaptam. Túléltem, utána fedeztem fel, hogy ez a levitáló figura tulajdonképpen emlékeztet az én akkori állapotomra, betegségem.
0: De ez gyönyörű ez a kép, pedig lehetne ez is tele vérrel, is tele szenvedéssel, és nem. Ez egy nyugodt olyan. Hát nem olyan nagyon nyugodt.
1: Tudom, mint amikor a köztes létben, tehát hogy az embernek gondolom már vannak víziói, és hogy ezek az ilyen apró, tehát ilyen vonalak, olyan nagyon-nagyon buha, áttetsző.
2: Mint a lebegne az
0: igen,
2: ember.
0: Igen, levegő, igen. Mint hogy a vízben lenne, az is egy ilyen megtisztulás, egy új élet. Nagyon szép.
2: Az elejétől a végéig.
0: Ez mekkora munka volt.
2: Ez nagy munka volt, ezt itt csináltam még Szentendrén 1980-ban. Eltartott egy pár hétig, de szerettem csinálni nagyon. Úgy kiszámoltam az egészet, hogy az utolsó betűi ráférjen minden erre az egy lapra. Kiszámoltam, hogy egy oszlopba hány oldalnak kell elférni, és aztán sikerült.
0: Steven Valog, vagyis Valog István Vilmos képei a Szentendrei régi művész telepen. A művésszel is Justus Noémi kurátorral beszélgettünk.

0: Ha nem lett volna szentendrei művészterep és Vajda Lajos, talán a következő művészek sem lettek volna olyanok, mint amilyennek megismertük őket. A helyszín ezúttal Veszprém és modern képtár Vas László gyűjteménye, ahol Viktor Vasarely alkotása is láthatók. A Tiszta Forma című kiállítás a konstruktív, konkrét művészet és az absztrakt geometrikus törekvések legjelentősebb francia képviselőivel foglalkozik. A tárlaton neves francia művészek képei mellett bemutatkoznak Párizsban élő magyar származású művészek is, úgy mint Viktor Vasarely, Molnár Vera, Hetei Katalin, Konok Tamás, Pán Márta. Felszegi Csaba riportja következik.
1: A modern képtár Vas László gyűjteményben, amely több mint 25 éve látható a Veszprémi Várban egy letét gyűjtemény formájában az erre kialakított speciális kiállító térben.
2: Grászli Bernadett, a Veszprémi Művészetek Háza igazgatója.
1: Van egy olyan hagyomány, hogy a gazdag nemzetközi anyaggal rendelkező műgyűjtemény időről időre egyes nemzetek alkotóit tematikusan mutatja be. Látható már lengyel művészetnek a bemutatását, német művészekre fókuszáló.
2: Akkor a francia következik.
1: A Svájc után a francia művészek bemutatása következik. Akkor állítottuk össze a kiállítás anyagát a műgyűjtővel, Vas László úrral közösen, akkor rácsodálkoztunk, hogy milyen gazdag is valójában a gyűjtemény. A Vas gyűjteményről mindenképp érdemes azt elmondani, hogy ez az egyetlen olyan jelentős magyar magángyűjtemény, amely a kiállító helyek Michelin katalógusában, a BMW Art Guide-ban is szerepel. Egy olyan egyedi kollekcióval rendelkezik Magyarországon a konstruktív, non-figuratív művészet tekintetében, amelyel még a nagy múzeumok, így kimondhatjuk bátran, a Szép Művészeti Múzeum kollekciója sem rendelkezik.
2: Beszéljünk az alkotókról.
1: A francia kiállítás tematikájánál alapvetően két fókuszpontot különböztethetünk meg. Az egyik, hogy természetesen az anyag válogatásánál nem feledkeztünk meg azokról a magyar alkotókról, akik az életük jelentős részét Franciaországba töltötték, így megidézzük Viktor Vasarelyhez kötődő évfordulót is, Rudolf Ervé Vasarely fotográfiája kapcsán, és Vasarely nyomatai is bemutatásra kerülnek a kiállításon. Május 8-án lesz 120 éves a népszerű mester, akiről egyeseknek az egyik legnagyobb magyar geometrikus, konstruktivista művész jelent, másoknak pedig a Forma 1-es, első magyar Forma 1-es futamnál a kockázászlót tervező művész, egy nagyon sokrétű egyéniség volt.
2: És ha már kocka, akkor itt a falon látok egy alkotást, direkt nem megyek oda, ez nem Vasarely, gondolom, rózsaszín keretben, fekete kocka belső, egy rózsaszín újabb kisebb keretben, egy fekete pont.
1: Ez egy festett alkotás, nincs keretezve, nincs rajta pont, hanem Yves Poupénak, egy kiváló konstruktivista francia művésznek az alkotása. Egy nagyon szép lilába hajló rózsaszín árnyalatot láthatunk rajta, és a négyzet, mint alapforma különböző transformációiról szól. A négyzet az egy nagyon fontos eleme ennek a kiállításnak, hiszen nagyon sok alkotáson ez az alapvető forma jelenik meg, ezért is választottuk a Tiszta Forma címet a kiállításnak, hiszen mind a négyzet, mint a kör, az egy ilyen módon tisztelt geometrikus alakzat is, amely ugye az első négyzetek, Málevicsi első négyzetek megfestése 1913-14 környékén, az nagyban megváltoztatta a modern festészetről vallottakat, és ezek az alkotók, akiknek a különleges kompozícióit láthatjuk a kiállítótérben, mind-mind egy fontos kiinduló pontja ez a fajta tökéletes forma. Nem csupán a francia művészeknél, hanem a kiállításban szereplő Párizsban élt magyar alkotóknál is megfigyelhető ez a tendencia, hiszen gondoljunk a nem oly rég elhunyt Molnár Verára, vagy Vera Molnárra, ahogy Franciaországban emlegették. Ő például nem csupán a számítógépes művészetnek volt fontos úttörője, hanem amitől szerintem a négyzetről és a négyzet helyzet bemutatásáról nem ismert, az valójában nem is létezik ilyen formán.
2: Mert ha már négyzet, akkor újabb kép a falon, sokszorosított fekete négyzetrácsok, mondhatjuk így?
1: Igen, a Morelli csodálatos alkotása, ez a fekete-fehér művészet mozgalmában vonható geometrikus alkotásról van szó, de nem csupán fekete-fehér művek fognak megjelenni.
2: Mert ez színesek is vannak, színes kockák, színes négyzetek.
1: Főleg egy olyan, ami egy döbrői alkotásai, azok nagyon különlegesek, akár egy újságíró számára is, mert szinte hihetetlen, de különböző újságoknak az oldalait dolgozza át. Geometrikus kompozíciónál, ahol meghatározott módon szerepel, hogy bizonyos színnel emeli ki a reklámot, bizonyos színnel az egyéb tartalmakat, és az így kezelt felület egy-egy napi hírlap oldalát transformálja tulajdonképpen egy nagyon izgalmas és lüktető geometrikus alkotásá, és természetesen az újság neve és az aznapi újságszámnak az adatai jelentik a műalkotás címét. De a kiállításban nem csupán festészeti alkotásokkal találkozhatunk, hanem ha megérkezik a látogató a modern képtár László gyűjteményben, akkor már rögtön a köztéren is egy gyönyörű szobrot lát Pán Mártának, a szintén Párizsban világhírűvé lett magyar szobrászművésznőnek az alkotása látható, de a kiállító térben is felfedezhetünk Pán Mártától márványkompozíciókat, illetve Konok Tamás felesége, egykori feleségének, Hetei Katalinnak, a legismertebb magyar konstruktivista szobrásznőnek a rajzai, grafikai munkái és természetesen szobrászati alkotásai is megtekinthetővé válnak ebbe a kiállításba.
2: Piros színt látok.
1: Az igen, a vörösnek a különböző árnyalatai, amit elárulhatjuk, hogy a műgyűjtőnek, Vas Lászlónak a vonzalmát a vörös szín iránt, nagyon szereti ezt az élettel teli különleges árnyalatokat, és bizony az állandó kiállításunkon is szerepel egy vörös folyosónak hívott térrész. Újabb képek kerülnek a vörös folyosóra, és egy-egy francia alkotás pedig a kiállító térbe. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon különleges bemutatás a francia kortárs képzőművészet, modern és kortárs képzőművészetnek, és az az izgalmas, hogy mindez egy magyar magángyűjteményben maradt fent, és került gyűjtésre, ha már belép a kiállító térbe, már rögtön egy különleges plakát fogadja. Egy Pádova városáról elnevezett kompozíció, amely Aurora Nemurnak az alkotása. Egy igazán különleges értéke ez a modern képzőművészetnek. A 20. század közepétől kezdődően meghatározó alakja, női alkotóként is ennek a fajta konstruktív művészeti törekvéseknek.

Ez volt a gondolat, jel a Kossuth Rádió kulturális hetilapja, a személy szerkesztő Radi Zsuzsa, hangmérnök Schwarz Nóra, és a gyártásvezető Molé Andrá nevében is búcsúzom. Farkas Adriánt hallották.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 órakor hírek következnek 3 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Távozásra szólította fel Varga Zsé András a kúria elnökét a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kormányfő emlékeztetett, hogy Varga Zsét úgy nevezték ki, hogy korábban sosem dolgozott bíróságon. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, tájékoztatott az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. A tárcavezető a héten egyeztetést kezd a szakdolgozói bérek rendezéséről. Tegnap tartották az életmenetét a fővárosban. A holokauszt áldozataira emlékező séta résztvevői a pesti alsó rakparton vonultak végig a Dunaparti nagy színpadhoz. Grósz Andor a Mazsihész elnöke az emlékezés, a gyűlölet és megosztás elleni küzdelem, valamint a felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta. Átadták a Zsigmond Vilmos Filmfesztivál elismeréseit Szegeden. A fődíjat David Bim spanyol operatőr rendező kapta a Zaputa Mocsár meséi című dokumentumfilm fényképezéséért. A mostrán több magyar alkotót is díjaztak, köztük Pálos Gergelyt, aki Enyedi Ildikó a Csendes Barát című filmjét fényképezte, a legjobb videóklippért járó elismerést pedig Bálint Dániel vehette át. Sport. 3 arany, 2-2 ezüst és bronzérmet szerzett a magyar kajakkenu válogatott a Brandenburgban rendezett világkupa verseny zárónapján. 500 méteren győzött Kuruc Levente és Fodor Bence férfi kajakpárosa. 5000 méteren kenu egyesben Csorba Zsófia ezúttal sem talált legyőzőre, és a szám 2-szeres világbajnoka Adolf Balázs is a dobogó felsőfokára állhatott. A magyar válogatott 4-2-re kikapott az osztrák csapattól a svájci jégkorong világbajnokságon, így 2 fordulót követően pont nélkül áll a zürichi csoportban. Végül az időjárásról. Jelenleg 4 és 13 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 9-10 fokot mérnek. A Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben az észak-keleti-keleti tájakon lehetnek borultabb körzetek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak, másutt azonban már többnyire napos, száraz idő várható. Megélénkül a szél, délután 17-23 fok valószínű.
0: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja.
2: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Cavillo Collini Bori. A vidéket sújtó megpróbáltatásokról és a parasztság sorsáról már korábbi adásainkban is szó esett, most innen folytatjuk a történetet. Ez a magyar történelem egyik legfájóbb fejezete. Az 1950-es években a falusi életet egyre növekvő terhek és súlyos igazságtalanságok határozták meg.
4: Hogy kiszámított kuláknak, azt nem mindig lehetett egyértelműen megmondani. Bár léteztek jogszabályi keretek, a besorolás lényegében teljesen önkényes volt. Akár még a szegény parasztokból is kulák válhatott, ha azt a pár holt földjüket nem akarták beadni a közösbe. Fejtette ki Tóth Judit történész, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa.
5: egyre kevesebb olyan gazda volt, aki a birtoka alapján kuláknak minősült. De a rendszernek meg a jellegzetessége az, hogy nem lehetett meg ellenség nélkül, tehát mindig kellett folyamatosan az ellenséget valamilyen szempontból növelni, vagy rámutatni, hogy kik milyen szempontok miatt ellenségek. A kuláklista is egy ilyen mobil fogalom lényegében, egy olyan gyűjtőkategória a vidék ellenségének összegyűjtésére alkalmas fogalom, ez az évek alatt folyamatosan tágult.
6: És egyébként így az egész kommunista időszakra jellemző, hogy a jogszabályokat nem értelmezték olyan nagyon mereven, hanem rugalmasan.
4: Fűzi hozzá Rigó Róbert történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tudományos főmunkatársa is.
6: Ennek megfelelően, hogy ki a kulák, vagy ki a nem kulák, azt is mindig képlékenyen értették. Na most, hogy ki a kulák, meg ki a nem kulák, hát erre a fő szabály az volt, hogy akinek 25 kataszteri holdnál nagyobb földterülete van, vagy 350 aranykoronát, ugye ez a földnek a termékenységét kifejező arányszám, még a monarchia alatt találták ki, most sincs ennél jobb. Tehát, hogy akinek ennél több van, az kerül a kulák listára. Hát ez nem teljesen volt így, hanem kulák listára kerülhetett az is, akinek ennél jóval kevesebb volt, mert például a szőlőnél ott ötszörös szorzót alkalmaztak, de kulák lehetett az is, akinek malma volt, darálója volt, vendéglője volt, kocsmája volt, csendőrtiszt volt. Tehát akit helyben a kommunista vezetés úgy gondolt, hogy őt megbélyegzik, abból lett a kulák.
7: Hogy mindez hogyan jelent meg a hétköznapi életben, és milyen ideológiai keretben magyarázta a hatalom a nehézségeket, arról László Bernadett, a Terrorháza Múzeum történésze beszél.
8: A beszolgáltatásról azt azért elmondhatjuk, hogy ez nem kizárólag a kommunista diktatúra belejárója volt, hiszen annak előzményei már a II. Világháború időszakára visszavezethetők. 1945-től azonban már nem csak a közellátás problémájának megoldása, hanem a jóvátétel fizetése is meghatározó tényezője lett a mindennapoknak, hiszen Magyarország egy vesztes ország volt, ami a II. Világháború illeti. Folyamatosan növekedett a beszolgáltatandó terményeknek a köre, a mennyisége, aminek következtében a paraszti társadalom terhei is folyamatosan növekedtek. Ez az egyre növekvő beszolgáltatási kóta, ez hatalmas terhet rótt a parasztságra, közel 300 ezer paraszt hagyta el a földjét, és próbált szerencsét a városokban. Tegyük hozzá, hogy nem mindig sikerült ugye egy új életet kezdeni egy olyan embernek, aki egyébként a földjéből, az állataiból élt, és ez volt az élete.
4: A kuláklisták nem csak földnagyság alapján készültek, hanem egyre szélesebb, sokszor helyileg változó szempontok szerint. A besorolás így rugalmas és kiszámíthatatlan volt, ami tovább növelte a vidéki társadalom bizonytalanságát. Ezt a folyamatot és a kulák fogalom tágítását mutatja be Tóth Judit történész is.
5: 1952 elején adtak egy olyan utasítást Házi Árpád belügyminiszter, hogy írják össze, hogy kik azok, akik vidéken ténylegesen ellenségnek számítanak, és ehhez egyébként Pest megyében csináltak egy ilyen pilot projektet lényegében, hogy hogyan is írták össze akkor a kuláknak minősített gazdákat. Nagyon jól mutatja ez a Pest megyei pilot projekt, ugyanis ott akkor az összeírást, ott már 51-ben elvégezték, csak ebben a megyében egyébként akkor még az ország. Társadalmi listának nevezték a kuláklistákat. A társadalmi listát, mint egy kibővített kuláklistának kell tehát értelmeznünk, és ennek a lényege, hogy különféle szempontokat adtak akkor ahhoz, hogy ki mindenkit kell erre a listára rátenni. És már korábban is kialakultak azok a terminusok, hogy ipari kulák, kupeckulák, tehát ipari kulák, akinek mondjuk volt mészárszéke, kocsmája volt, kereskedéssel foglalkozók, fuvarozással foglalkozók. Az, hogy az országnak melyik területein kiket, milyen foglalkozás típusok alapján minősítenek kuláknak, ugye ez nagyon változó lehet. Nemrégiben szembesültem például azzal, hogy Veszprém megyében az egykori juhászokat minősítették kuláknak, hiszen ott is akkora tanyákon legeltették a birkáikat a bakonyi juhászok, hogy ott Veszprém megyében a legnagyobb kulággazdák között például őket tartották számon.
7: De a legmegdöbbentőbb, hogy bizony a magatartása vagy a múltja miatt is rámondhatták valakire, hogy kulák.
5: elég volt egy olyan, hogy valakit mondjuk azon kaptak, hogy az Amerika hangját hallgatja, lényegében pedig általános megfogalmazásként azt mondták, hogy rosszul viszonylik a népi demokráciához, a nép ellensége, és igazából ennyi elég volt ahhoz, hogy valakit kuláklistára tegyenek. Ez ugye a múltbéli társadalmi, vagy a foglalkozásbéli hovatartozás miatt is lehetett, mondjuk a Horthy korszakban, akik valamilyen tisztségviselők voltak, de akár azok feleségeit is. Tehát igazából a lényeg az, hogyha valakit a vidék Magyarországán ellenségnek akartak bélyegezni, akkor ahhoz megtalálták az eszközt, hogy hogyan tegyék kuláklistára.
4: Rigó Róbert történész megdöbbentő történeteket mesél arról, milyen ürügyet találhatott a hatalom arra, hogy valakit kikiáltson kuláknak, és utána perbe is fogjanak, hogy elvegyék a földjét és vagyonát.
6: Ezek a gazdagabb parasztok, hogyha beszélgetnek mondjuk a faluba, bemennek a piacra a tanyáról, akkor hát elmondják, hogy ez az egész mennyire életképtelen, meg hogy ez a TSZ, ez nem fog működni, meg ilyenek. És hogyha ezeket meghallotta mondjuk egy rendőr, vagy egy szegényebb TSZ-tag, akkor ezeket a gazdákat nagyon sokszor följelentik, és az igazságszolgáltatás ilyenkor, ugye ilyen TSZ ellenes agitáció miatt perbe fogja őket, és hát elítélik őket, általában nem olyan nagyon súlyos ítéletek kapnak, de mondjuk fél évre becsukják a börtönbe, és teljes vagyonelkobzás. És a teljes vagyonelkobzás, hogyha van neki mondjuk 30-40 hold földje, akkor azt a földet elveszik, és az lesz a TSZ-nek a központja a faluba. És hát ilyenekről azért elég sok példát tudunk már 1948 őszén telén. Aztán akiknek nem volt ennyire szerencséjük, hogy csak a földjüket vették el, tudunk olyan peres eljárásokról is, például Izsákon volt a legnagyobb ilyen kulák perez, igaz, hogy később volt már 1951-ben, de 19 főként korábban kisgazdapárti helyi vezető, ilyen módosabb gazdák ellen indítottak pert, hogy a helyi kommunistákat ők ki akarják végezni, és ugye ekkor már Jugoszláviával megromlik a viszony, Tito láncos kutyája, és akkor ezekben a perekben a jugoszláv kémszálat is általában beleszövik, és ebből a 19 vádlottból 3-at halálra ítélnek, és a többiek is nagyon súlyos 10-15 éves börtönbüntetéseket kapnak, és mindenkinél teljes vagyonelkobzás. Tehát, hogy a TSZ szervezése az nagyon sokszor, hogyha máshogy nem ment, akkor jogi eszközökkel és tulajdontól való megfosztással is járt. Na most a kulákoknál, illetve a paraszgazdáknál ezentúl, hogyha nem is fogták őket ezekbe a látványos nagy perekbe, nagyon sok ellen eljárást indítottak a közellátás veszélyeztetése jogcímén, amihez mondjuk elég volt annyi, hogy a csirke kiment a szántóföldre, és ott mondjuk a kikelő kukoricát vagy a búzát elkezdte csipegetni, és hát ezzel a saját földjén a saját csirkéje, hogy megette a saját vetését, a közellátást veszélyeztette, és akkor már eljárást indítottak ellene. Vagy ugye ezek a fekete vágások szintén ugye a közellátásnak a veszélyeztetése, és hát ilyen perekből 400 ezer volt az országban, és hát ilyen esetekben is nagyon komoly pénzbírság volt, és hogyha nem tudta azt kifizetni, akkor ugye jöttek és lefoglalták a vagyonából a büntetés arányába. Aztán nagyon sokan voltak olyanok, akik ugye nem tudták ezeket fizetni, akkor börtönbe csukják őket, vagy elviszik kényszermunkatáborba, ugye leghíresebb Recsk, de az országban több helyen is voltak ilyen kényszermunkatáborok, és hát nagyon sok kulák gazda is mondjuk ilyen fél évre, egy évre, három évre kapott ilyen jellegű büntetést.
9: A TSZ-esítés első hulláma 1948 után indult, de 1956-ig nem tudta felszámolni az egyéni gazdálkodást. A döntő fordulat később, 1959 és 1961 között következett be. Ekkor a termelőszövetkezetek tulajdonában lévő szántóterületek aránya 13%-ról csaknem 70%-ra nőtt. A taglétszám pedig 200 ezerről 1 millió 200 ezerre emelkedett. Ez a tempó aligha magyarázható önkéntes meggyőződéssel. Egy 1957-ben készült BBC interjúban László, egy úgymond kulák családból származó egyetemista idézi fel, hogyan zajlott a nyomásgyakorlás a somogyi falujában.
10: A megalapulás általában úgy történt, hogy rábeszélték ígéretekkel a parasztal, hogy lépjen be THC-be. Főleg olyan elemek volt, akik azelőtt a nagygazdaságban dolgoztak, volt nagybirtokon, az úgynevezett cselédség, akik kocsisok, bújások és ilyenek voltak, és egy helyen laktak. Ezeket állandó fenyegetésekkel vették rá. A várszék pusztán tudok példát hozni, beszélgetem emberekkel, hogy elmesélték nekem, hogy ott állandó fenyegetésekkel tudták csak rávenni az embereket. Azt mondták, hogy aki nem fog belépni a TSC-be, annak el kell hagyni a Alsóvárszeg pusztát és a környékét. Tudnélik, összeszedtek 3 vagy 4 embert, pártitkárt, a főbb kommunista elemeket, akik úgyse dolgoztak volna a TSC-be, akinek a TSC jó lett volna, mert nem kell dolgozni. Ilyen embereket összeszedtek, 4-5 embert, és akkor a többinek kijelentették, hogyha nem hajlandók belépni a TSC-be, egyszerűen kizavarják unon, vagy elviszik. És íve megalakult a TSC, és azok az emberek azt mondták, inkább megdöglenek, de akkor se lépnek be, belétek a TSC-be. Tudnék, látták azt, hogy nem tudnak úgyse szembeszállni az erős a hatalommal, mert látták azt, hogy a pártitkár meg a egyéb kommunista vezetőknek olyan hatalmuk, vagy nem tudnak ellene tenni semmit.
7: A kulák bélyeg így nem csak anyagi terhekkel, hanem hosszú távú társadalmi következményekkel is járt. Meghatározta az érintettek és családjaik lehetőségeit, és erősen befolyásolta a közösségen belüli megítélésüket is. A jelenség mindennapi működéséről és társadalmi hatásairól Lakatos Dorina történész folytatja.
11: Hogyha gyerekei szerettek volna akár középiskolába vagy egyetemre, főiskolára menni, azért ezeket vagy teljes mértékben ellehetetlenítették, vagy csak nagyon-nagyon nehezen kiskapukkal lehetett, tehát mondjuk a gyerekekre azért így hatott, illetve hát azért bélyekként ott égett rajtuk, hogy ők kulákok, és nem tartották őket a társadalomba beleillőnek, és lezajlanak különböző koncepciós perek ebben a korszakban. Ugye ott is, hogyha valaki alapból abból a helyzetből indult, hogy ő kulák, akkor ez gyakorlatilag egy döntő bizonyíték volt arra, hogy ne, akkor ő mondjuk biztosan bűnös, amivel vádolják.
12: Ugye azzal, hogy a propagandában tulajdonképpen ellenségképként állították be a kulákságot, mennyire sikerült mondjuk az embereket ellenük hangolni?
11: Hát talán nem is feltétlenül az volt a leghangsúlyosabb, hogy egymás ellen fordítsák az embereket, hiszen egy falun belül többeket érintettek ezek a különböző intézkedések, és annak azért valamilyen szinten mindenki próbált ellenállni. Most csak egy példát hoznék fel, hogy egy nyílt Csaholyban, amikor is, hát itt már a 1956-os forradalom után járunk, de azért még ugye ott is zajlik a kollektivizálás, hiszen ez csak később fejeződik majd be. Tehát ott például, amikor az asszonyok vonultak az utcára, és tüntettek azért közösen, hogy hát adják vissza a belépési nyilatkozatokat, amik a férjeik írtak alá. Tehát én azt gondolom, hogy talán ennek nem feltétlenül olyan hatást tudtak vele elérni, hogy így szétforgácsolják a társadalmat, hanem pont, hogy ez egy összetartó erő volt, hiszen ezért nagyon sokakat értek különböző hátrányok, és ez így inkább összetartóvá tette a társadalmat.
13: 1960. februárjában a nyírcsaholyi asszonyok tiltakozása nem hozott fordulatot. A több száz fős tüntetést rendőri erővel verték szét, gumibotot is bevetve. A követelések ellenére a földeket nem adták vissza, a kollektivizálás folytatódott. Rigó Róbert történész így folytatja.
6: A másik ilyen nagyon komoly sérelem volt 1952. évi 4-es törvény, ami kimondta azt, hogy el lehet venni azoknak a házát, akiknek mondjuk több is van. Most az alföldi paraszt családoknál teljesen jellemző volt az, hogy volt egy tanyájuk, meg a faluba vagy a városban egy benti házuk. És akkor a fiatalok, akik gazdálkodtak, jobban bírták, azok kint laktak a tanyán, az idősebbek, akik meg már átadták a gazdaságot, azok beköltöztek a városba, és nagyon sokszor mondjuk a gyerekek is ott laktak, és onnan jártak iskolába. Ilyen esetben ezt az ingatlant, az egyiket elvették, általában a városit, és akkor meghagyták a tanyasit. De ezt éppen én Kecskeméten néztem meg, ott 621 házat vettek el, ilyen belvárosi házat, de ezek mind ilyen nagy parasztpolgári házak voltak általában, 6-8 szobás ingatlanokról van szó, és ezeket utána a helyi kommunista funkcionáriusok kapták meg. Nagyon sokszor hát szétdarabolták ezeket a házakat, és akkor 2-3 szoba jutott egy-egy embernek ezekből. Tehát, hogy ez is egy ilyen nagyon komoly sérelem probléma volt, és hát utána még ugye 1951-től elindulnak ezek az úgynevezett kitelepítések, amikor kényszerlakhelyre telepítik őket, mondjuk Ortobágyon, egy nagy juhodályba kap 3 négyzetmétert, hogy akkor utána ott élhet. Hát ez Budapesten is jellemző volt, ugye tudjuk, hogy nagyjából 12 000 családot telepítettek ki, de vidéken is a gazdagabb családok esetében ez jellemző volt.
7: A kitelepítések és házelkobzások révén teljes családok kerültek egyik napról a másikra bizonytalan helyzetbe. A vidéki társadalom szétszakadását és a kényszerű életpályaváltásokat Lakatos Dorina történész elemzi tovább.
11: Nagyon sok mezőgazdasági dolgozó ugye az iparban, ipari munkásként helyezkedik majd el, hiszen ugye a háttérben, tehát ugye ott zajlik ez a nagyon-nagyon extenzív iparosítás, és ugye mindenképpen a nehézipart kell ekkor erősíteni, és oda viszont kell a munkaerő. És hát ugye honnan tudnak elszívni munkaerőt? Egyrészt ugye nagyon-nagyon sok nő jelenik meg ekkor, mint plusz munkaerő az iparban, illetve a másik pedig a mezőgazdasági dolgozók. Nekik ez egy visszalépést jelentett, hiszen ugye nem volt szakképzettségük, gyakorlatilag egy betanított munkásként tengették később az életüket, akik pedig arra kényszerültek, hogy ezekben a térszekben dolgozzanak, azért ott is voltak különböző problémák, mert ezekben a térszekben azért nem volt annyira sok munkaerő, nem voltak fejlettek az eszközök, és ezért nem is tudták azt a szintet hozni, ami elég volt ahhoz, hogy mondjuk a lakosságot ne lehessen látni, plusz ugye amikor kitör a korai háború, akkor nagyon sok élelmiszert különítenek el arra az esetre, ugye, hogyha ez a folyamatosan ott levegő harmadik világháború ezt kitörne, akkor ugye legyenek tartalékok, és ugye az 50-es évek elejére annyira rossz helyzetben van az ország, hogy újra egy rendszert kell bevezetni, és ez is egyébként egy a kulák mint ellenség, ehhez egy nagyon jó példa volt a hatalomnak, mert itt is azért tudták hibáztatni ezeket a kuláknak bélyegzett személyeket, hogy miattuk nincsen elég termény, és miattuk nem tudják rendesen ellátni a lakosságot élelemmel. Egyébként nagyon fontos, hogy Rákosi ég alatt, ugye az 1956-os forradalom előtti időről, hogyha beszélünk, ugye nem sikerül kollektivizálni az egész mezőgazdaságot, tehát a földek nagy része az még így is magántulajdonban volt, viszont ugye az 56-os forradalom után, ezért itt a Kádár János vezette rendszernek, ez egy nagyon-nagyon alap és fontos momentuma volt, hogy ugye igazából ott fejezik majd be ezt a kollektivizálást, és ők is hát minden eszközbe vetnek a parasztok ellen.
14: A Rákosi korszak mindennapjait a gazdasági nehézségek és a beszolgáltatási rendszer mellett a tudatosan felépített propaganda határozta meg, amely a valóságot elfedve sikertörténetként ábrázolta a rendszert. Ennek a kettősségnek a hétköznapi megjelenéséről és a hivatalos narratívák működéséről László Bernadett, a Terrorháza Múzeum történésze beszél.
15: A propaganda azt hirdette, hogy a nehézségekért a kommunistákkal szemben álló pártok a felelősek, ugye amíg nem épült ki az egypártrendszer, és hát aztán 1948-at követően már inkább például ugye a nyugati úgynevezett imperialista ideológiák váltak felelőssé. A mindennapokat pedig ugye a munkaverseny, a szabad nép félórák, az önkéntesnek mondott úgynevezett kommunista szombatok, az erőszakos kollektivizálás, a történelmi egyházak szétzúzása, illetve hát ugye az államvédelmi hatóságtól való rettegés jellemezte. A Rákosi rendszer kulcsfontosságú eszköze volt a propaganda, amelyet próbáltak arra felhasználni, hogy pozitívabb képet mutasson a mindennapi küzdelmekről, valamint a társadalmat sújtó politikai terrorról is. A plakátok azok alapvető propaganda termékei voltak a kommunista ideológiáknak, ezek rendszerint egyébként művészek által megalkotott képek, tehát művészi termékekről beszélhetünk, természetesen megrendelésre, de ha megnézzük őket, akkor láthatjuk, hogy színesek, megkapóak, az ember figyelmét természetesen felkeltik, a rajtuk lévő alakok adott esetben vidámak mindenképpen, ugye a parasztok kaszával, kapával, mosollyal az arcukon vonulnak a mezőre dolgozni. Valójában ezek a dolgozó emberek az erejükön felül teljesítettek, és hát például a munkaversenyeket is hirdették ezek a plakátok, és ha megnézzük mondjuk a régi statisztikákat, amikor teljesen abszurd módon 100% fölötti eredményeket láthatunk, azt hirdette a rendszer, hogy mindenki 100% fölött akar teljesíteni, és

0: ellenségekhez kötötte. A hivatalos kommunikációban megjelentek az imperialista hatalmak, a szabotáló kulákok és a rendszerrel szemben álló elemek. Ez az ellenségképzés a sajtóban, plakátokon, rádióban és filmhíradókban egyaránt visszaköszönt. Ennek működését egy érdekes történeten keresztül mutatja be László Bernadett történész.
1: Talán ami a legjobban kiemeli magának az időszak propagandájának a működését, az például az úgynevezett amerikai Colorado bogárnak a plakátja, amely a köznyelvben krumpli bogárként ismert. Ennek a szerencsétlen krumpli bogárnak ugye az a története, hogy a kommunista propaganda elterjesztette, hogy amerikai repülőgépek gyakorlatilag idejönnek Magyarország, illetve az úgynevezett testvéri országok légtere felé, és hát tömegesével szórják le ezeket a krumpli bogarakat, vagyis hát Colorado bogarakat, és hát megeszik ezek a bogarak a népnek az élelmét, jelen esetben a krumplit, a burgonyát. Természetesen ugye ez nem volt igaz, viszont nagyon jól el lehetett adni ezt a történetet a propagandában, akár plakátban, akár egyébként filmhíradó is készült erről, és ez annyira komoly dolog volt, hogy az AVH is felfigyelt mindenre, és 1947-ben, amikor Hédervárról először érkeztek hírek Magyarországon a krumpli bogárnak a megjelenéséről, akkor egyébként jelentés is készült erről a szerencsétlen állatról, és hát ma, hogyha valaki egyébként Hédervárról megfordul, akkor egy konkrét krumpli bogár szoborral is találkozhat.
2: A korszak működésében a propaganda kulcs szerepet játszott. A sajtó, a plakátok és a munkahelyi politikai foglalkozások, a szabad népfélórák egységes magyarázatot adtak. A kulák kijelölt ellenség volt. Így a hatalom a hiányokat és a feszültségeket is rájuk háríthatta, miközben a kényszerintézkedéseket szükségesnek tüntette fel.
3: 56-70.
0: Mára köszönjük a figyelmüket. A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk, őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Cavello Colini Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Puss Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszonthallásra egy hét múlva.

Kossuth Rádió Tamásiban, FM 99,6. Kedves hallgatóink! Most a 30 perc alatt a Föld körül korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 30 perc alatt a Föld körül. A műsorvezető Deák Dóra.

0: a Titanic egyik túlélőjének mentő mellénye. Az NDK volt szuperkórháza. Egy szomorú, de szerencsés véget ért kaland. A televízióban is gyakran szerepel Elisa Tovati francia énekes, akinek adásunk végén az egyik számát hallhatják. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! Mi a közös a párizsi Eiffel-toronyban, a New York-i Empire State Building felhőkarcolójában és a barcelonai Sagrada Familia templomában? Nos, az, hogyha hinni lehet egy nemzetközi utazási internetes honlap felmérésének, akkor azt mondhatjuk, bár e három látványosság mindegyike nagyon híres, mégsem nevezheti magát egyik sem a világ első számú nevezetességének. Ezt a címet idén a királyi család jachtjának, a Britannia hajónak ítélték oda. További részletek Tóth Valitól.
1: A Britanniát Skóciában építették, és 1953-ban bocsájtották vízre. Második Erzsébet királynő és a királyi család 44 éven át használta hivatalos és magánutakra, diplomáciai fogadásokra, míg nem 1997-ben ki kellett vonni a forgalomból, nyugalomba vonult, és állandó kikötőt kapott a skót főváros tengerpartján, ahol azóta is múzeumként látogatható. És mint a legjobb turista látványosság kitüntető cím is jelzi, ezt sok ezren meg is teszik. A várért jönnek és a Britanniáért maradnak, mondja Scott Shaw idegenvezető, aki szerint a hajó egyszerre enged bepillantást azokba az évtizedekbe, amikor a légi közlekedés még nem volt annyira elterjedt, mint ma, illetve abba, hogyan élt a királyi család a reflektorfénytől távol, és mit nyújtotta a Britannia, amikor hivatalos látogatásra érkező politikusokat látott vendégül. A nevezetes hajónak ma 5 szintjét lehet megtekinteni. Bennük a gépteremtől, a matrózok és tisztek hálótermeitől a konyhákig, a királyi lakosztályokig, az állami bankettekre használt királyi ebédlőig és a nappaliig. Sőt, a legfelső szint kávézójában természetesen egy remek 5 órai teját is elfogyaszthat a látogató. Amikor néhány éve először jártam ott, engem leginkább a királynő dolgozószobája bűvölt el. A mai szemmel szinte kezdetleges technika, a rádió és a vonalas telefon, és a mából szinte puritánnak tűnő berendezés. De akit érdekel, azt is láthatja, hogyan kommunikáltak egymással a hajók zászlójelzések útján, és hogyan navigáltak hagyományos térképekre támaszkodva. A hajó egyébként alkalmas volt arra is, hogy egy esetleges háborús konfliktusban a királyi párt Skócia északi partjain túl vigye, biztonságba helyezve őket, illetve hogy sebesülteket gyógyító kórházhajóként is működjön. Az 1953-ban épült 126 méter hosszú jacht működésének évtizedei alatt több mint 1 millió tengeri mérföldet tett meg, 220 fős legénységgel. 968 hivatalos állami látogatás részese volt. Winston Churchilltől Bill Clintonig számos politikust és hírességet hívtak meg ide. Itt töltötte nászútját nem csak maga második Erzsébet, de később Károly herceg és Diana hercegnő is, illetve a tágabb királyi család több tagja is. Az uralkodó élete és az ország története több szálon is összefonódott a Britanniával. Itt minden az ország történetéről mesél. Hivatalos útjain egyébként a jachtot mindig elkísérte a brit haditengerészet legalább egy hadihajója is. Emellett a királyi család minden évben 2 hétig a Britannia fedélzetén nyaralt, Skócia északi partjaitól körbehajózva a Hebridák szigetcsoportját. Ilyenkor távol a kötelességektől, és főleg a Londonban minden lépésüket követő fotósoktól, végre ők is egyszerű család lehettek, második Erzsébet pedig feleség és anyuka, nem pedig uralkodó. Ez volt az egyetlen hely, ahol igazán lazítani tudott, mondta egyszer. Nem csoda, hogy amikor a kormány úgy döntött, hogy túl sokba kerülne felújítani a hajót, és ezért nyugdíjazzák, az érzelmeit mindig gondosan leplező királynő bizony megkönnyezte a döntést. A kitüntető címet az utóbbi évtizedben most 4-szer ítélték oda a Britanniának. Ez alkalomból a BBC hosszú összeállítást szentelt a jachtnak, feltéve a kérdést, tényleg ez a legjobb attrakció a világon? A BBC munkatársai számos látogatóval beszéltek, akik mind egyetértettek a kitüntetéssel. Templom és felhőkarcoló sok van a világon, de a királyi családdal és a történelemmel ennyire összefonódó különlegesség csak kevés, mondta egyikük, helyeselve a döntést. Minden esetre az évi átlagosan 300 000 látogató bizonyítja, hogy a Britannia megérdemli a kiemelt figyelmet.

0: következő percekben egy másik hajó kerül a középpontba, és időben is visszautazunk emlékezni. Emlékezni azokra a személyekre, akik a Titanic óceánjáró történetéhez kapcsolódnak. Dian Gergő beszámolója következik.
1: 1912. április 14-én késő este az RMS Titanic jéghegynek ütközött az Atlanti-óceánon. A világ egyik legnagyobb és legmodernebb óceánjárója néhány órával később elsüllyedt, több mint 1500 ember halálát okozva. A tragédia történetét azóta könyvek, filmek és kutatások sora dolgozta fel, a Titanic emléke pedig máig különös erővel él tovább az emberek képzeletében. A közelmúltban egy különleges tárgy hozta ismét közelebb a katasztrófa emberi oldalát. Árverésre került ugyanis egy mentő mellény, amelyet az óceánjáró egyik túlélője viselt azon az emlékezetes éjszakán. A mellény Laura Mabel Francatellihez tartozott, aki első osztályú utasként volt a hajón. A fiatal brit nő egy bizonyos Lady Lucy Duff Gordon divattervező titkárnőjeként tartott Amerikába. Később visszaemlékezéseiben úgy ír: amikor az ütközés történt, először senki nem gondolta, hogy valódi veszélyben vannak. A hajó személyzete még meg is nyugtatta az utasokat, sokan pedig eleinte vissza is tértek kabinjaikba. Ahogy azonban a Titanic egyre jobban megdőlt, világossá vált, hogy a helyzet súlyos. Francatelli szerencsésen helyet kapott a Titanic egyik mentőcsónakjában. Ez volt az a bizonyos egyes számú csónak, amely később arról vált hírhetté, hogy az egyébként 40 férőhelyes csónak mindössze 12 emberrel hagyta el a süllyedő hajót. Miközben a jeges vízben emberek százai próbáltak életben maradni, ez a ladik már nem tért vissza túlélőket keresni. A történet később egyébként komoly vitákat és vizsgálatokat indított el. Laura Mabel Francatelli túlélte a katasztrófát, a mentőmellényt pedig egész életében megőrizte. A különleges tárgyat ráadásul 8 másik túlélő is aláírta, akik ugyanabban a mentőcsónakban utaztak vele azon az éjszakán. A vászonból és parafával töltött rekeszekből készült mellény több mint 100 éven át fennmaradt, ami azért is rendkívüli, mert a Titanic fedélzetén bár több ezer mentőmellény volt, de csak nagyon kevés maradt fent napjainkig. Az árverésen végül közel 1 millió dollárért, vagyis több mint 300 millió forintos áron kelt el a relikvia. A szakértők szerint ez az egyetlen olyan Titanic mentő mellény, amely bizonyíthatóan egy túlélőhöz tartozott, és valaha nyilvános aukcióra került. A tárgy értékét persze nem csupán a ritkasága adja, hanem az is, hogy magába foglalja a Titanic történetének emberi drámáját. A félelmet, a túlélés ösztönét és azt, hogy valójában mennyire törékeny is az emberi lét. Emlékeztető arra, hogy hiába a pénz és a befolyás, az életünk felett nem rendelkezünk teljes kontrollal. A múlt tragédiái viszont lehetőséget adnak az utókornak, hogy tanuljunk belőlük.

0: 50 évvel ezelőtt nyílt meg az NDK állami szuperkórháza Berlin-Buchban kizárólag a szocialista vezetők, diplomaták számára. A műtőket egy föld alatti atombunkerben alakították ki. Egyre kevesebben vannak, akik ismerik a titkot, az egykori rejtélyes magasrangú páciensekről, az akkor legmodernebbnek számító műszerekről. Az egykori kórház ma úgynevezett Lost Place, elhagyott hely, azonban fenntartása így is évente több százezer euróba kerül a német államnak. További részletek Noll Katalintól.
1: Mesebelinek tűnő hatalmas zárt park Berlin északi részében. Az illetéktelen tekintetek elől hatalmas fák és magas kerítés védi. A vaskaput azonban, amit időről időre lelakatolnak, néhány órán belül feltörik a kíváncsi berliniek. A turisták lyukat vágnak a fémkerítésen, hogy bejuthassanak. Sokan mindent megadnának azért, hogy megismerjék a rejtélyes park titkát. Fénykorában, fél évszázaddal ezelőtt is csak a kiváltságosok léphettek be ide, így a helyről rengeteg legenda keletkezett. A terület a német újraegyesítés előtt a Német Demokratikus Köztársasághoz tartozott. 1976-ban itt építették fel az NDK legkiválóbb klinikáját, magasrangú politikusok, állami vendégek, diplomaták, valamint kiemelkedő művészek és tudósok számára. 85 telefonnal és televízióval felszerelt szoba, egy fedett uszoda és egy szülészeti osztály várta az előkelő betegeket. A pletykák szerint a legkiválóbb orvosokat hívták meg ide. A keleti blokk valamennyi részéből az 58 orvos és a 115 ápolónő a legmagasabb fizetést kapta a kiváltságosok gyógykezeléséért. A kórház még ma is áll, omladozó állapotban, kitört ablakokkal, borostyánnal benőve, grafitikkel telefirkálva. Egyre kevesebben vannak, akik ismerik a titkot, az egykori rejtélyes magasrangú páciensekről, az akkor legmodernebbeknek számító műszerekről, az orvosok és magasrangú betegei közötti párbeszédről. Dokumentumok is megörökítették azonban, hogy az intézmény egyik legrangosabb betege a Szocialista Egységpárt központi bizottságának főtitkára volt. Erich Honecker néhány hónappal a berlini fal leomlása előtt, 1989. augusztusában epehólyag műtéten esett át a kormányzati klinikán. A beavatkozás során az orvosok felfedeztek egy daganatot. A magasrangú beteg elől ugyanakkor ezt elhallgatták. Ennek okáról a történészek is vitatkoznak, a politikus iránti hűség, de a félelem vagy a rideg számítás is szerepet játszhatott abban, hogy Honeckerrel nem közölték az állapotát. Már bukott politikusként tudta meg, hogy rákos. A daganatot végül 1990. januárjában a kelet-berlini Charité kórházban távolították el. Az orvoscsoport gondatlansággal vádolta Honecker korábbi személyi orvosait. Úgy vélték, átlagpolgárként kártérítési igényt is benyújthatna. De akkor már Erich Honeckernek ennél súlyosabb gondjai is voltak. Nem sokkal a műtét után, a kórházból való elbocsátásának napján letartóztatták. De a szuperklinikának értékes kincsei is voltak. Itt őrizték az NDK 8 komputer tomográfiáját. Sőt, nyugati gyógyszereket is alkalmaztak, a magánlakosztályokban kezelt előkelő betegek megkapták, ami az átlag polgárok számára elérhetetlen volt. Milyen a kórház alatt egy atombunkert is kialakítottak felszerelt műtőkkel, így készült fel az NDK vezetése egy esetleges nukleáris támadásra. Ide csak speciális biztonsági kártyával lehetett belépni. Nem sokkal távolabb helyezkedett el az Állambiztonsági Minisztérium, a Stázi saját 300 ágyas kórháza. A kizárólag magasrangú tisztek ellátásáról 650 alkalmazott gondoskodott. A szuperklinika az 1989-es politikai fordulatot követően elvesztette különleges státuszát. Nem sokkal később beolvasztották a Berlin-Buch városi kórházba, 2007-ben pedig végleg bezárták. Az egykori Stázi kórház területén később több ezer dokumentumot találtak, az 1960-as évek óta maradtak észrevétlenek. Nevek, születési dátumok, diagnózisok és műtéti jelentések. Bár vannak, akik úgy vélik, hogy ezek a Buch kórházból származnak. A költözés során megfeledkeztek róluk, ahogy azóta az épületről is. A Berlin-Buchban található elhagyatott klinika évente még mindig egy vagyonba kerül a német államnak. A lebontása se lenne olcsó, csak nem 90 millió euróra becsülik az összeget. Felújítása még megfizethetetlenebb, több 100 millió euró lenne. Ezért inkább eladnák Erich Honecker titkos kórházát a hatalmas parkkal. Kérdés, kivenné meg a Berlin egyik legabszurdabb helyének tartott ingatlant, és mihez kezdene a kórházzal, a titkos föld alatti műtőkkel.

0: Az öngyilkos jelöltek védőangyalának tartanak Belgrádban egy halászt, aki a 90-es évek közepe óta nem kevesebb, mint 35 embert mentett ki a Dunából. Történetét Ternovác István meséli el.
1: Belgrádnak két Duna hídja van. Egyik a Pancsovai, közel van a szerb főváros szívéhez. Évtizedek óta ez a híd a célállomása azoknak az életükbe belefáradt, csalódott embereknek, akik problémájukra megoldást nem látván életük elvételében látják a kiutat. Ilyen sajnos mindenütt van, de Belgrád e tekintetben különleges városnak számít. Ugyanis a Pancsovai híd, ahonnan az öngyilkos jelöltek a mélybe vetik magukat, folyamatosan forgalmas. Korlátjáról úgy vízbe ugrani nem igazán lehet, hogy azt ne lássa meg valaki a gyalogosok vagy a gépjárművekkel közlekedők és a vonaton utazók közül. Ilyenkor rendre megcsörren a telefon a rendőrségen, ahová bejelentés érkezik az esetről. A központból azonnal értesítik a vízi rendőrség járőrszolgálatát, amely a folyó több 10 kilométeres szakaszát felügyeli. Így villámgyors csónakjukkal nem mindig tartózkodnak éppen a híd közelében. Mire ideérnek a vízbe ugrott embert, elnyelik a hullámok. Belgrád azonban abban a különleges szerencsés helyzetben van, hogy a Pancsovai híd lábánál működik egy halételeket kínáló étterem, melynek tulajdonosa egy negyedik generációs halász, az idén 65 éves Renato Grbic. Ilyenkor őt értesítik a rendőrök, hogy segítsen. Csónakja ott pihen a híd lábánál, csak be kell indítania a motort, és szerencsés körülmények esetén a jármű 1-2 percen belül eléri a vízbe esett embert, akit egy ideig a légzsákként viselkedő ruházata fenntart a felszínen. Így akkor sem süllyed el, ha éppen nem tud úszni. Ez az idő általában elegendő ahhoz, hogy a nagy gyakorlattal rendelkező életmentő a csónakjába emelje a fuldoklót. A minap a 35. embert mentette meg az önként vállalt biztos haláltól a halász. Ezúttal azonban nem volt könnyű dolga, ugyanis hiába edzette meg az élet, hiába örvend kiváló erőlétnek, képtelen volt a csónakjába emelni azt a 2 méter magas és legalább 120 kg-ot nyomó 58 éves férfit, aki nem volt hajlandó vele együttműködni. Mindenáron meg akart halni. Megkérdezte tőle, miért ugrott a vízbe. A szerencsétlen visszakérdezett, neked van családod? Ő azonban nem engedte el, szorosan tartotta. Perceken belül megérkeztek a vízi rendőrök, és együttesen valahogy kiemelték a vízből az életben csalódott embert, akin az első segélynyújtást követően a pszichológusok próbáltak meg segíteni. Egy hónappal korábban egy 21 éves fiatal életét mentette meg, és teszi ezt a 90-es évek közepe óta kisebb-nagyobb megszakításokkal. Évente átlagosan egy ember neki köszönheti az életét. Bátorságáért, áldozatkészségéért kiérdemelte a főváros elismerését és állami kitüntetés is részesült. Őt azonban ez nem változtatta meg. Ugyanaz az egyszerű halászember maradt, aki mindig is volt. Halászbárkában született, jó tudja, nagy úr a víz, nem játék, pillanatok alatt veszélybe kerülhet az ember, aki nő mindig kész segíteni. Renato Grbic egy közvetlen, szűkszavú, szerény ember. Élete legszebb élményeként emlegeti annak a 16 és 18 éves fiatalnak a történetét, akiket ugyancsak ő húzott ki a jeges vízből. 35 kimentett közül ezzel a két fiatallal tartós barátság köti össze. Egyikük ma már boldog édesanyja, a másik pedig a történtek után az egyetemi diplomáját is megszerezte. Ma már mindketten úgy gondolják, hogy élni szép, élni érdemes. A vízből való kimentésüket mindketten második születés napjukként élik meg, és Renato Grbic éttermében vele együtt ünneplik meg családjukkal, barátaikkal. A belgrádi hős akkor sem vacillált, amikor az 5 kilométernyire lévő másik hídról telefonáltak neki, hogy egy kétszeres gyilkos a rendőrség elől menekülve ugrott a vízbe. Elébe ment, azt is kimentette. Elmondása szerint az aggasztja leginkább, hogy az öngyilkos jelöltek többsége fiatal, akik magányra, szülői szigorra, szerelmi bánatra, tanulmányuk sikertelenségére hivatkozva szánják rá magukat a végzetes lépésre. Nem sikerült minden vízbeugrót idejében elérnie. 35 ember azonban kétségtelenül neki köszönheti újrakezdett életét, és ez nem semmi. Vendéglőjébe egy olyan pszichológus is visszatérő vendég, aki az öngyilkos jelölteken igyekszik segíteni. Tőle tudta meg, hogy nem kell neheztelnie azokra, akik elmulasztották megköszönni, hogy kiúszta őket a vízből. Többségében ugyanis ők is megbánták tettüket, de szégyellik magukat és a történteket szeretnék mielőbb elfelejteni. Ahány ember annyiféleképpen dolgozza fel a drámát, és ez így van rendjén. Segíteni kell nekik, hogy megtalálják életük értelmét, és hogy elhiggyék, hogy a jóisten azért teremtette őket a földre, mert feladatuk van ezen a világon. Ez azonban már nem Renato Grbic feladata, hanem egy kicsit mindannyiunké.

0: Adásunkat ma is egy francia dallal zárjuk, az előadót Pásztor Zoltán mutatja be.
1: Nem csak énekes, hanem színész, és a televízióban is gyakran szerepel. 1976-ban született Párizsban. Igazi neve Tuati, abból lett a Tovati. Roger Anennel és Roger Garciával, két színész legendával játszott fiatal korában, és csak 2002-től kezdett el énekelni. Férje is színész, két gyermekük van, és Eliza gyakori vendége a televíziós szórakoztató műsoroknak. Apai ágon marokkói, anyain orosz gyökerekkel rendelkezik, és nagyon csinos. Nem csoda, ha a kedvenc országa Marokkó, kedvenc városa pedig Marrakesh, ahol gyakran megfordul. Nem utolsó sorban szépen énekel, erre bizonyíték pedig a most következő szám. Következzék Eliza Tovati és a J'avance, azaz a haladok.
0: A hangmérnök Németh László, a zenei szerkesztő Csízi Mónika, a gyártásvezető Szüllős Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok! Május 18-án, hétfőn, 4 óra. Hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő a gazdasági és energetikai miniszterrel. Kapitány István a közösségi oldalán hangsúlyozta, a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weiss Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti. Idehaza digitális kultúra, latin, illetve héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgógép és média ismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Ma van a múzeumok nemzetközi napja. 1978-ban tartották először, célja, hogy felhívja a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak, valamint szellemi termékek, kulturális és történelmi jelentőségére. A Világnap programjaihoz kapcsolódva rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat, egyebek közt a Néprajzi Múzeumban, a győri, valamint a nyíregyházi kiállító helyeken is. Sport. Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie Balaton-Almádi és Veszprém közötti záró szakaszát. A belga kerékpárosnak ez a harmadik szakasz győzelme volt a versenyen. Az élen a svéd Jakob Söderqvist megőrizte előnyét, az összetett legjobb magyarjaként a 9. Walter Attila érdemelte ki a fehér, Vetter Erik pedig a legjobb hegyi menőnek járó piros trikót. Végül az időjárásról. Jelenleg 4 és 12 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 9-10 fokot mérnek. A Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon borult az ég és sokfelé esik az eső. Napközben az északkeleti-keleti tájakon lehetnek borultabb körzetek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak, másutt azonban már többnyire napos, száraz idő valószínű. Legfeljebb estétől délnyugaton lehetnek ismét futó záporok. Megélénkül, az Észak-Dunántúlon megerősödik a szél. Délután általában 17-23 fok várható. Kedves hallgatóink, most 4 óra múlt, 3 perccel.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten egy kiváló zenepedagógusra, furuja művészre, Béres Jánosra emlékezünk. Zenei összeállításunkban az utolsó óra gyűjtés sorozat felvételeiből válogatunk. Falusi vonós bandák muzsikálnak. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallják. Béres János 1930-ban született a Borsod megyei Gagybátorban. Gyermekéveit olyan közösségben töltötte, ahol még éltek a népi hagyományok. Közvetlenül szüleitől tanulta a népdalokat, a meséket, a néptáncot és a kézművességet. Édesapja olyan szépen énekelt, hogy még az operaházba is meghívást kapott, s csak azért nem lett társulati tag, mert nem akart elszakadni az otthoniaktól. Egyik fivére viszont ismert énekművész lett. Másik bátyja azonban nem tudta kiteljesíteni tehetségét, mert miután megkapta kántor tanítói oklevelét, behívták a hadseregbe. A Brianszki erdőben esett el. Nővérei is sokat daloltak otthon, de leginkább édesanyja hatott a fiúra. A környék összes népdalát, nótáját ismerte és fújta, élő néprajzi lexikon volt. Béres János már gyermekkorában megtanult játszani a saját maga készítette furuján, amellyel 18 évesen országos zenei versenyt is nyert. Az Erkel Ferenc Konzervatórium oboa magánének szakát 1955-ben végezte el, majd 1960-ban a Szegedi Pedagógiai Főiskola énekzene szakán szerzett diplomát. 1951-ben lett hivatásos művész a Magyar Állami Népi Együttesben, előbb mint táncos, majd furujával szólista. Harmadik kísérleti furujáját is ekkor készítette el, méghozzá egy függönypálca bő másfél arasznyi darabjából. A különös ötlet valójában Bartók gyűjtéseinek feljegyzéseiből jött. Ezekben azt olvasta, hogy az Olt völgyében részcsőből csinálják a furuját. Saját hangszerének elkészítését szerencsésen időzítette, ugyanis felröppent a hír a népi együttes termeiben: jön Kodály! Valóban jött, méghozzá, hogy megnézze, hogy állnak a Kállai kettős próbái, és ezzel persze a frászt hozta mindenkire. A szemle után azonnal megtalálta Bérest, meglátta nála a részfuruját. Hát, ezzel verekedni is jól lehetne. Ki csinálta? Én, csak úgy magamtól. Játsszon valamit. Béres játszott. Kitől tanult maga? Csak úgy magamtól. És mit játszott most? Ami eszembe jutott, csak úgy magamtól. Kodály végezetül megkérdezte, hogy tudna-e másokat is tanítani. Béres János így indíthatta el a magyarországi furuja oktatást a maga készítette hangszerekkel és saját tantervekkel. A furuja oktatáshoz 12 tankönyvet írt, amelyből a három kötetes furuja iskola 1965 óta több százezer példányban jelent meg, sőt más nyelvekre is lefordították.

Béres János 1975-ben megalapította az ország első népi hangszeres zeneiskoláját, az Óbudai Népzeneiskolát. Az iskola fénykorában 400-an tanultak a Nagyszombat utcai épületben. Ez az iskola volt a magyarországi hangszeres népzeneoktatás bölcsője. Az 1960-ban alapított népi kamarazenekara kísérte a Magyar Televízió röpülypáva versenyét és az országos filharmónia hangverseny sorozatait. A Béres kamarazenekar 35 évig működött. A Magyar Rádió munkatársaként 1951 és 2005 között a rádió vidéki népzenei felvételeinek egyik elindítója, valamint 9 országos népzenei fesztivál szervezője volt. Több mint 5000 alkalommal lépett színpadra furujával, főként Magyarországon, de adott hangversenyt Európa majdnem mindegyik országában. Különlegesnek hatott mindenhol, mert különböző létszámú és összetételű zenekarokat karmester nélkül vezetett furujával. A furuja és tágabb értelemben a fúvós társadalom, illetve az oktatás számára Béres János etalon. A mai napig az általa írt kottákat használják, és pedagógiai módszerei alapján tanítják a furuját az alap- és középfokú szakiskolákban. Sokoldalú munkásságáért számos kitüntetést kapott, többek között a Magyar Rádió és Televízió 8 alkalommal jutalmazta Nívó díjjal, 1971-ben Folklór nagy díjat kapott, 2000-ben Ezüsttól kitüntetést, 2006-ban a Magyar Művészet Oktatásért díjat kapta. Életműve elismeréséül 2001-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztje kitüntetéssel, 2014-ben pedig Kossuth díjjal ismerték el munkásságát.

Jánosra emlékeztünk. Zenei összeállításunkban az utolsó óra gyűjtés sorozat felvételeiből hallhattak válogatást falusi vonós bandák előadásában. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom, a műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Verese Mese gyöngyvérrel.
2: Volt, ahol a könyv került a középpontba ezen a hétvégén, máshol a néptánc. De volt magyar fesztivál a Szorványban is, és a diaszpórában is. A magyar kultúra különböző műfajokban és formákban nyilvánult meg a Kárpát-medencében, de a tengeren túl is. Egy azonban biztos, minden rendezvény a magyar identitás erősítését célozta. Üdvözlöm Önöket, Verese Mese gyöngyvér vagyok. Következnek mai műsorunk témái. 76 vajdasági magyar gyermekcsoport érkezett a Vajdaság 32 településéről Óbecsére a hétvégén, hogy népi gyermekjátékokban, néptáncban, szólótáncban, népszokásokban mérje össze ügyességét, tudását. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének népzenei szakosztálya és az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör 29. alkalommal szervezte meg a kőketáncot, az általános iskolások énekes népi játék és néptánc vetélkedőjét. A zsűrinek nem volt könnyű dolga. A kétnapos rendezvényen összesen 1600 gyermek táncolt a színpadon. Szerda T. Fanni összeállítása.
3: Fekete Leonóra vagyok, Torontávásárhelyről jöttem.
4: Szilágyi Larissa vagyok.
5: Nagy Anett vagyok.
6: Mióta néptáncoltok?
3: 2 éve.
6: Miért szeretitek a néptáncot?
3: Érdekesek azért, mert 2 dolgot is tanulunk, énekelni és meg táncolni.
6: És melyik a jobb?
3: Mind a kettő.
5: Azért, mert érdekes, tanulunk sok mindent belőle.
6: És van-e kedvenc dalotok?
5: Van. Túl a vízen egy kosár.
6: Ezt ma is elénekeltétek?
5: Nem.
6: Mivel léptetek fel?
5: Somogyi néptánccal.
6: És ebben mi az érdekes?
5: Hogy sokat énekelünk, sokat rugózunk.
6: Itt a kőketáncon először vagytok?
5: 2-szer már voltunk.
7: Én Nyíregyházi Renáta vagyok, a József Attila Művelődés Otthon megbízott igazgatója, Torontavásárhelyi. Nálunk most egy vegyes csoport van. Az előző években volt 2 csoportunk, csak nehezen tudtuk összehozni a próbákat, így lecsökkentettük úgy, hogy összekevertük az alsó és a felső tagozatú diákokat, így a csoport létszáma 25 fő, a gyerekek heti 2-szer szoktak próbálni, a koreográfusunk pedig Kis Zsejka, aki Újvidékről szokott havonta egyszer eljönni hozzánk.
6: Említette, hogy 25 fő táncol a csoportban, de helyezzük be ezt kicsit egy nagyobb képbe. Torontálvásárhelyen hány magyar él most?
7: Igen, azért is fontos kiemelni, mert Dél-Bánátból csak nálunk van tánccsoport, mivel hogy Dél-Bánátban nálunk van 1-től 8-ig magyar tagozat, úgyhogy az iskolában van körülbelül olyan 95 diák. A lakosoknak meg a száma körülbelül 1000 fő, de hát a fiatal zöme kivándorolt külföldre, úgyhogy én azért is örülök ennek a csoportnak, mert mondhatni, hogy a gyerekek, hogyha az iskolát nézik, hogy mekkora létszámuk vannak itt 2-től 7-ig osztályos diákok táncolnak, és mondhatni, hogy mindenki valamilyen módon kipróbálja venni a részét a művelődési életből, úgyhogy vannak gyerekek, akik a kórusba énekelnek, van 2 énekcsoportunk, az alsó tagozatok katicáknak hívják, a felső tagozatban pedig vörös Begynek, és a citera csoportunk is most újraindult egy 3 hónapja, 7 gyerek citerázik nálunk, úgyhogy ezt is egy fajta sikernek éljük meg, mert szóval, hogyha azt nézzük, hogy Szormányba élünk, és egy olyan közösségből jövünk, ahol multinacionális kultúránk van, mivel hogy a szomszédos 2 település, Antalfalva és Padina, vagyis Nagy Lajosfalva, ottan a szlovákok élnek, Uzdinba pedig románok, Cserépalján pedig szerbek, így azért is tartsuk fontosnak, mert mikor van a községi számle, akkor minden nemzetiség képviselteti saját magát, és akkor mi is el tudunk menni, megmutatni a saját nemzetiségünket, a magyarságunkat, és azért is fontos, mivel, hogy ha a létszámokat nézzük, a magyarság egész csekély arányban van a többi nemzetiséghez képest, de mégis az a maroknyi magyarság, ami megmaradt nálunk, méltóképpen tudjuk képviselni egy ilyen rendezvényen.
8: Kovács Hanna vagyok, a topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központból érkeztünk. Ma a Kis Szederinda Táncegyüttessel, holnap jövünk majd a Nagy Szederinda Táncegyüttessel.
6: tánc együttes egész népesnek tűnt itt az imént, amikor a csoportkép készült.
8: Igen, ez egy nagyon népes csoportunk, ők alsósok, első osztálytól negyedik osztályosok alkotják ezt a csoportot, és most 35-en jöttünk, de voltunk már 40-en is ebbe a csoportba, úgyhogy a színpadra bevonulásra, kivonulás időbe telik számunkra.
6: Most ide a Kőke táncra milyen tánccal készültek a gyerekek? Ez már az a korosztály, ami nem a gyermekjátékokat mutatja be, igaz?
8: Igen, most csalóközi táncokat táncoltak. Ugye minden évben nyáron van a batyutábor, ami szintén a Kodály szervezésében valósul meg, és tulajdonképpen a kodályos gyerekek részt vesznek minden évben ebben a táborban, és olyan táncanyagokat választunk, amelyikkel a következő évben majd foglalkozni fogunk. Így a tábor egy hetében intenzíven foglalkoznak ezzel a táncanyaggal, aztán pedig szeptembertől kicsit lassított tempóval, ugye heti két próbát tartunk, szőrözünk egy kicsit, kidolgozzuk, elkészül a koreográfia, de minden esetre szeptemberben nem a nulláról kezdünk, hanem akkor már van nekik valamilyen alapjuk, amire tudunk építeni.
6: Topolyán híres a néptánc, ugye a cirkalom Topolyán működik, és itt, ahogy elnéztem ezt a csoportot, úgy tűnik, hogy az utánpótlással nincs probléma.
8: Igen, nincs probléma, hála jó Istennek, több korosztályban dolgozunk, a cirkalomtól fiatalabb táncegyüttes a Kisvirgonc, ők most már többnyire középiskolások, van még egy pár nyolcadikos közöttük, de ők most már lassan a cirkalom részeivé válnak, beolvadnak közénk. Aztán van egy felsős táncegyüttesünk, 5-től 8. osztályosokig, akkor az imént említett Kis Szederinda, ők az alsós korosztály, és még van alattuk is egy ovis korosztály. Tulajdonképpen vannak ott olyanok is, akik még nem is ovisok, mert 3 évesek, de hát ilyen 3-tól 6 éves korig járnak abba a csoportba, úgyhogy hála Istennek nincs gond az utánpótlással, népesek a csoportjaink, szeretnek a gyerekek táncolni.
6: Szakács Tamás több csoportot is hozott ide a Kőke táncra, ma kikkel érkeztél?
9: A mai napon a kulai népkörből érkeztek a legkisebbek, a Mocorgó táncegyüttes, valamint a Százszor Szép táncegyüttes, valamint Zentáról a Nagyparázs táncegyüttessel érkeztünk a Kőke táncra.
6: Több településen is tanítasz néptáncot. Hány településen összesen, és milyennek látod ezeket a csoportokat?
9: Bázisunként talán Feketicset, Bács-Fekete-hegyet tekinthetjük. Ott igazából az óvodásoktól az ifjúsági korosztályig, vagy ifjú felnőtt korosztályig foglalkozunk gyerekekkel, összesen 5 csoporttal. Zentán jelenleg 2 csoporttal dolgozunk, Kulán szintén 2 csoporttal, és ezen kívül még Magyarországra, Bajára járunk át néptáncot oktatni. Igazából ez az életforma, a hivatásunk, ez teszi ki a mindennapjainkat hétfőtől vasárnapig. Egyre jobban fejlődik a vajdasági néptáncmozgalom minden szinten. Nyilván köszönhető ez a magyarországi Csóri Sándor alaptámogatásnak, ezáltal nyilván vendégoktatókat tudunk hívni, de az itthoni oktatók is felveszik a kesztyűt most már a magyarországi oktatókkal, hiszen nyilván ugye Magyarországon oktatás jellegűen zajlik intézményesítetten a néptáncoktatás, ez nálunk sajnos nem így van, ebből gondolom én azt, hogy egy hátrányból indulunk, de nyilván mi is igyekszünk, és én úgy gondolom, hogy mindig is a Kőke tánc az egyik legnépesebb szemle volt így a néptáncosok körében itthon a vajdaságban a gyerekeknél, és ez látszódik, és látszódik a fejlődés, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó úton haladunk mindannyian, sok kitartással szerintem lehet előre jutni.
6: A 29. Kőke táncot tartják ezen a hétvégén itt Óbecsén, ez már lassan 30 év. Hova jutott ez a vetélkedő az elmúlt 30 évben? Hol helyezkedik el a vajdasági népi vetélkedők terén? Szabó Gabriella főszervező.
10: Nem is tudom talán pontosan besorolni a rendszerben, minden esetre nagyon komoly helyet foglal el. Ez abból is látszik, hogy évről évre egyre több csoport megjelenik, ami egyrészt a vetélkedőnek a jelentőségét igazolja, reményeink szerint, másrészt pedig azt, hogy egyre több csoport is működik. Idén 76 vajdasági magyar gyerekcsoport jelentkezett be, Vajdaság 32 településéről. Én azt hiszem, hogy nincs is olyan hely, ahol magyar gyerekek táncolnak, vagy dolgoznak, és nem lennének itt. Egy hiány 30 év azt hiszem, hogy igazolta a vetélkedő létjogosultságát. Tulajdonképpen 30 éve azért kezdtük el, mert hogy a Szújsi már a 41. volt idén. Táncoltak, hát nem táncoltak, de mozogtak a játékokra, és akkor úgy gondoltuk, hogy csináljunk, szervezzünk egy játékos, mozgásos vetélkedőt. Így indult a kőketánc. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy nem gondoltam 29 évvel ezelőtt, hogy idáig eljutunk. Évről évre úgy látom, hogy egyre ügyesebbek a csoportok.
6: Rengeteg csoport jött. Ez azt mutatja, hogy van még magyar jövő itt a Vajdaságban. Ez alátámasztja minőséget is, vagy milyennek látja itt a Vajdaságban a gyerekcsoportokat?
10: Én azt hiszem, hogy igen, mondhatjuk, hogy minőségben is nagyon-nagyon jók a csoportok, mert a zsűrik inkább segítik, mint kritizálják a föllépő csoportokat, és bizony látszik évről évre, hogy megfogadják azokat a jó tanácsokat, ötleteket, amiket itt közösen megfogalmaznak a zsűritagokkal, viszont napról napra azzal szembesülünk, hogy fogyunk. Na most itt se a kőketáncon, se a szójsípszói vetélkedőn ezt a fogyást nem tapasztaljuk. 1600 gyerek jön ide a két nap során Óbecsére, ahol egy picit talán érzékelhető, az már inkább a középiskolások, sőt a felnőttek korosztálya, de hát reméljük, hogy vagy megfordul, vagy legalább megáll ez a tendencia, és valóban ez a sok-sok gyerek, aki itt föllép most is, mind itt marad, és felnőttként is majd táncol és énekel.
2: Óbecsén 76 vajdasági magyar tánccsoport mérettette meg magát a kőketáncon. A kétnapos rendezvényen nem csak a gyermekek mutatták meg tudásukat, hanem a magyar közösség összességében bizonyította a hagyományuk sikeres átadását és életképességét is. Népzene és néptánc, illetve gasztronómiai különlegességek várták a látogatókat a washingtoni régióban évente megrendezett Magyar Örökség Fesztiválon. A legutóbbi 5. alkalommal megtartott eseményen a hungarikumok is megjelentek. Nárai Balázs tudósít.
11: Zene, tánc, ételek, rengeteg beszélgetés, ismerősök találkozása és új ismerettségek születése. Van, aki kedvenc magyar ételei miatt érkezett. Sok amerikai pedig most kóstolta először a lángost, a gulyást, a kürtös kalácsot, vagy éppen a pálinkát. Sokan a következő hetekre is beszerezték a kolbászt, a fűszert, vagy éppen a magyar édességeket. Az 5. Magyar Fesztivál újabb résztvevői rekordot hozott. A helyszín szokásos módon a Washington elővárosi település Virginiában McLean. A fesztivál egyik kiemelt célja, hogy a magyar kultúrát népszerűsítse az amerikaiak körében. Ezért hozta létre a Kossuth Alapítvány 4 évvel ezelőtt. Egy amerikai társaság lángossal ismerkedett, a sajtos tejfölössel, ahogy kell. Nagyon ízlett nekik. Hogy miként tudtak a magyar fesztiválról? Kiderült, hogy a társaság tagjainak egyike magyar, aki férjét és amerikai barátaikat megfertőzte a magyar kultúrával. Miután a lángossal megismerkedtek, átmentek táncolni. Nem sokkal később beálltak a Szikra Banda táncházába, amelyen a magyar és amerikai tagokból álló washingtoni zenekar csángó népzenét játszott. Zenészek érkeztek Magyarországról is. A Flaska Banda. Vámosi Csaba zenekar vezető.
12: Jól számolok, ez a 4. alkalom, hogy itt Washingtonban vagyunk. Nagyszerű egyébként az, hogy ennyi ember jön ki egy ilyen rendezvényre, és látszik rajtuk, hogy ki vannak valamilyen szinten éhezve a magyar népzenére, magyar ételekre, népi kultúrára, és ami a még nagyszerűbb ebben az egészben az, hogy itt rengeteget kell tenni azért, hogy magyar maradjon valaki. De Amerikában meg kell érte dolgozni, és itt nagyon sokat dolgoznak érte, és nagyon jó látni, hogy itt kint van 1000 ember, akik a magyar kultúra tart össze, és ápolják és éltetik.
11: Hogy ne csak a zene, de a birkapörkölt is autentikus legyen. Erről a Karcagról érkezett ifjabb Csontos György és fiai gondoskodtak. Többszörös győztesei a Karcagi Birkafőző Fesztiválnak.
13: Több szempontból is fontos, hogy itt vagyunk. Megmutathatjuk azt, hogy Karcagon ezt az igazi hungarikum birkapörköltet hogyan is főzik. Nagy népszerűségnek örvend Magyarországon, de számtalan európai országban és Amerikában is, Kínában is sikerült már bemutatnunk, úgyhogy mindenhol nagy örömmel várják és nagyon kedvelik. Az ostort nem azért hoztuk, az ostor csak egy figyelemfelkeltő, addig még nincsenek illatok. Mert ha már vannak illatok, nem kell semmiféle színdarab, az ember az orra után megtalálja. Ugye nagyon fontos az, hogy először az orrot célozzuk meg, hogy ide találjanak az emberek, majd a színe, hogy elbűvölje őket, és ezután jön az illat. Most, hogy jöttem kifele, jönnek a gratulációk, hogy nagyon finom volt, hiszen félnek az emberek a fagyú ízétől, de arra nagyon odafigyelünk. A karcagi birka pörköltben nagyon fontos szerepe van a fagyúnak, de nem az ízének, hanem annak a minimálisnak, amennyit rajta hagyunk, ad egy pici karaktert.
11: És karcag más szempontból is fontos ebben az évben itt az Egyesült Államokban, hiszen onnan származik Fabrici Kovács Mihály, az a 20 ezredes, aki az amerikai függetlenségért harcol, tehát ebben az értelemben van még egy plusz hozzáadott érték a birka pörkölt, mint a hungarikum mellett.
13: Több szempontból fontos ez a nap számunkra, hiszen nagyon büszkék vagyunk arra a lovas huszárra, aki itt Amerikában 250 évvel ezelőtt megalapította a lovas huszárságot, az ő nevéhez fűződik, és most is kiráz a hideg, ha belegondolok, hogy itt lehetek azon a földön, azon a földrészen, ahol egy földim valaha megteremtett valamit, és ezt ünnepeljük most, ezt ünnepli a világ, ezt ünnepli Amerika, ezt a 250-es évfordulót.
11: Végsán a fesztivál szervezője, a Kossuth Alapítvány elnöke erről a történelmi kapocsról is beszélt.
14: Ötödjére rendezzük meg ezt a nagy magyar fesztivált itt Washingtonban. Az időjárás ellenére szerintem ebben az évben mondjuk a legtöbben, több mint 1000 ember jött el. Ha ránézek az emberekre, azt mondanám, hogy szerintem több mint a fele amerikai, amely nagyszerű dolog, mert be tudjuk mutatni a magyar kultúránkat, és 2026 tényleg egy különleges év, hiszen ebben az évben ünnepli az Egyesült Államok a 250. születésnapját, és ehhez mi tudunk nagyon jól kapcsolódni.
11: Körbenézve itt sok ismerős arc van, és tényleg sok olyan, aki akár csak betévedt, mondjuk így.
14: Nyilván van egy kör, aki Magyarországra meg kapcsolódik a házastársa révén, barátai révén, ők is eljönnek. A Kossuth ház Washington szívében található a DuPont Circle-ön. Ott is meghirdettük különböző plakátokon, egy magyar fesztivál lesz itt ezen a napon, úgyhogy azt gondolom, hogy sok ember, aki eddig még nem találkozott Magyarországgal, vagy a magyar kulturával, első alkalommal van itt, mert látta, érdekelte, izgalmasnak tűnt.
11: A múlt hétvégén pedig Washingtonban újabb eseményen ismerkedhettek az amerikaiak a magyar kultúrával. A nagykövetség nyílt napját tartották, ami része az Európai Uniós nagykövetségek hagyományos közös rendezvényének, amikor az Európa nap alkalmából egy napra minden külképviselet megnyitja kapuit. Ezen az eseményen a Kossuth Alapítvány standján pedig már hirdették a 2027-es Magyar Fesztivált is.
2: Élő népzene, tánc, gasztronómiai különlegességek, valamint vásári forgatag várta a látogatókat az 5. Magyar Örökség Fesztiválon a Washington régióban.
1: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
2: Demeter Lászlóval elsősorban könyvekről, a Tortoma és a Heraldika kiadó könyveiről, vagy éppen könyvterjesztésről szoktunk beszélgetni. Ez most sem maradt el, hiszen éppen Sepsiszentgyörgyön az 5. Sepsi Bookon találkoztunk. Ám beszélgetésünk kiinduló pontja egy díj volt, amelyet Demeter László nemrég az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesülettől vehetett át, a Szorványban is végzett tevékenységéért.
15: Ez a Kun Kocsárd díj egy megtiszteltetés és visszajelzés számomra, pozitív visszajelzés. Elsősorban a dél-erdélyi megyék magyar közösségeiért dolgoztam, annak az elismerése. Két mandátumnyi megyei tanácsosi minőségemből fakadó szorványmunka, ugyanis én voltam Kovászna megye részéről a szorványprogram vezetője, képviselője, és mi építettük fel először Hunyad megyébe a Székely-Szorvány együttműködést, utána pedig ezt kiterjesztettük Szeben és Fehér megyébe, és egy kicsit még Brassó megyére is. Rengeteg rendezvénnyel, programokkal, ilyesmivel járt, ami én úgy érzem, hogy valósan erősítette az ottani magyar közösséget. Vannak dolgok, amit akkor úgy sikerült sínre tenni, vagy úgy ráerősíteni, hogy örvendetes módon, anélkül, hogy mi most ebbe különösképpen bele ártanánk magunkat, akkor is működik, és igazából ez a pozitív visszajelzés, illetve az, hogy kezdeményeztem, hogy november 15-e Bethlen Gábor születésének a napja, és egyes adatok szerint a halála napja is legyen a magyar szorvány napja, ugyanis Bethlen Gábor személye is egy kicsit jelképe is ennek a helyzetnek, ugyanis a Marosijjén, Hunyad megyébe született, Marosijjén jelenleg 5 magyar él, Gyergyószárhegyen nevelkedett, és hát hozzáfűződik az Erdély aranykora néven ismert korszaka az erdélyi fejedelemség történetének, tehát úgy gondolom, hogy egy pozitív és akár a szorványt erősítő példa Bethlen Gábor személye, és ezért esett a választásunk arra, hogy ez legyen a magyar szorvány napja, amit örvendetes módon így sokszor olvasom a sajtóban, hogy itt ünnepelik, ott ünnepelik, itt van, ott van rendezvény. kezdemény, és akkor ugyan jó leső érzés, hogy végül is termékeny talajra hult ez a kezdeményezés.
16: Nyilvánvalóan a Szorvány megyébe a magyar könyveket is eljuttatta, akár könyvkiadóként, akár terjesztőként.
15: Sőt, még arra is törekszünk folyamatosan, hogy ottani területeket érintő könyveink is jelenjenek meg. Ezelőtt néhány esztendővel válogatás a Hunyad vármegyei történelmi és régészeti társulat évkönyveiből címmel jelent meg például könyvünk, vagy sajtó alatt van a Dévavárad bemutató kötetünk, illetve van egy sorozatunk, az Aranykapu meséskönyv sorozat, aminek az a lényeg, hogy magyar gyerek illusztráljon magyar meséskönyvet, és a vajdahunyadi magyar gyerekek illusztrálták a Hunyadi János mondákat, ami a Lengyel Dénes régi magyar mondák gyűjtésből származik, az is az idején meg fog jelenni. Tehát igyekszünk így is odafigyelni, meg hát úgy is, hogy természetesen nem csak odavalósi témájú, de magyar nyelvű könyveket is eljuttassunk. Van, hogy ajándékba, van, hogy elmegyünk rendezvényekre, vásárokra és ilyenképpen.
16: És a vásáron időnként megszólal a zene is, bármennyire is könyvásáról van szó, úgyhogy még talán gyorsan nézzük meg, hogy melyek az idei újdonságai, amivel érkezett.
15: Helytörténeti csemegék vannak, az egyik József Álmos lebontott házak, eltűnt utcák, megváltozott terek, Sepsiszentgyörgy, ugyanis József Álmos igaz, hogy matematika tanár, de évtizedeken keresztül most is szenvedélyes gyűjtője, kutatója Sepsiszentgyörgy történetének, és ez az a kötet, amelyik bemutatja, hogy a szocializmus idején milyen épület, sőt, milyen utcákat bontottak le, és mi lett helyette. Nagyon sokan itt mondhatni elérzékenyülten nézik, sőt, mutatják nekem, hogy hát ez az ő házuk volt, és helyette most van egy 7-8-10 emeletes tömbház. Ez az a kötet. Folytatjuk egyébként a receptes könyveket is, van egy ilyen 33 gyors és gazdaságos egytálétel. Van ilyen, hogy kézdivásárhelyi gyógyszerész dinasztiák története. Köncei Tamás kézdivásárhelyi származású Svédországban élő gyógyszerész írta, azt követően, ahogy a kézdivásárhelyi gyógyszerészet történet is megírta 2 évvel ezelőtt. Hát ilyesmi, illetve van még egy csomó minden a tarsolyunkban, hát könyveinket mindenhol, ahol eddig elérhetőek voltak, ezután is elérhetők lesznek. Érdekesség az, hogy lesz egy ilyen kisebb könyvünk, hogy a Kárpát-medence gombái, ez ilyen gombahatározó, Pálfán Ferenc és Benedek Lajosnak a munkája, illetve úgy néz ki, hogy az EKÉ-vel, az Erdélyi Kárpát Egyesülettel sikerül ráerősíteni a Kárpát-koszorúhegyei sorozatunkra. Mondták, hogy több szerzővel és hát mindenféle formával működjünk együtt. És ez örvendetes, mert ilyenre azért nem nagyon vállalkozott eddig senki kiadóként. Arra igen, hogy egy-egy országon belül, most Trianon utáni országokra gondolok, jelenjenek meg akár sorozatok és hegységekről, de az, hogy a Kárpát-koszorú egészét górcsővel vegyük a korszerű turistakalóz módszereivel, úgy tudom, hogy mit csináljuk egyelőre egyetlen kiadóként.
2: Kunkocsár díjjal jutalmazták a Szorványért végzett tevékenységért Demeter Lászlót, aki könyvkiadóként is igyekszik ebben a munkában részt venni. A Szorványért tevékenykedik a Temesvári Magyar Nőszövetség is, amely éppen 30. születésnapját ünnepli, de a 30. évfordulóhoz érkezett a Nőszövetség által kezdeményezett és szervezett Bánsági Magyar Napok rendezvény is. Az évforduló alkalmával fotókiállításon elevenítették fel a 3 évtized legfontosabb történéseit. Az eseményre meghívták a szervezet alapító elnökét, Szász Enikőt is. Vele beszélgetett Lehőc László a célokról és a megvalósításokról, amelyek a többségi román nemzet számára is helyi értéket jelentenek.
17: 1996-ban alakult meg a Temesvári Magyar Nőszövetség. Milyen tervekkel, milyen céllal jött létre ez a szervezet, Szász Enikő alapító?
18: A Temesvári Magyar Nőszövetséget azért hoztuk létre, hogy olyan közösségi rendezvényeket szervezzünk, amelyek a szorvány sorsot élő bánsági magyarság nemzeti öntudatát, önbecsülését erősíti. És azt hiszem, hogy a 30 évnek a programja bizonyítja azt, hogy nem tértünk el eredeti célunk, és sikerült felmutatni az évek folyamán azokat a bánságban születő értékeket, amelyek közérdeklődésre tarthatnak számot, és amelyek bizonyítják, hogy a bánsági magyarság is ugyanúgy részese az összmagyar kultúrának, mint akármelyik más vidéknek a közössége.
17: És az alapítás után rögtön elindult a Bánsági Magyar Napok rendezvény sorozata.
18: Már 1996-ban megszerveztük a Bánsági Magyar Napok első forduló, ami egy felmérése kívánt lenni mindannak, ami közművelődés vagy hagyományőrzés címszó alatt létezik a bánságban. Ez akkor elég szerény képet mutatott, viszont az az érzésem, hogy a közművelődés és a hagyományőrzés állapota minden létszámfogyásunk ellenére sokkal biztatóbb képet mutat most 30 év után, mint annak idején.
17: 2015 volt a Bánsági Magyar Napok csúcs éve. Miben csúcsosodott ki ez a rendezvénysorozat?
18: Szerintem a legeslegfontosabb eseménye egy köztéri szobolállítás volt, nevezetesen Róbert Károly magyar király szobrának a köztéri felállítása. Ez valami példátlan esemény volt Románia szerte, ugyanis olyan még nem nagyon fordult elő, hogy közpénzen, köztéren szobrot állítsanak magyar királynak. De azért sikerült elfogadtatni Temesvár vezetőivel az ötletet, és kivitelezni a szoborállítást, mert valahol ők is büszkék voltak arra, hogy Temesvár 1315-ben Magyarország királyi székhelye lett. Tehát ez valahol büszkeségre adott okot a város vezetőinek is, és nem ütközött ellenállásba az ötletemnek a kivitelezése.
17: És ha már a szobroknál tartunk, ugyancsak ön állította Ormos Zsigmond főispán szobrát a városban, illetve Székely László mellszobrát, aki Temesvár főépítésze volt, és akit méltatlanul elfeledett az utókor, és az ön nevéhez fűződik az, hogy ismét köztudatba került Székely László munkássága.
18: Ez valóban így van. Az első szoborállítás a Székely Lászlóé volt, és sikerült Székely László nevét, személyiségét, munkásságát visszaemelni a kollektív emlékezetben. A következő szobor pedig Ormos Zsigmondé volt, és a harmadik a Róbert Károlyé. Mindhárom szobrot egy kiváló magyar szobrászművész, azóta elhunyt Szakács Béla alkotta, és én azt hiszem, hogy mind a három szobor díszére válik Temesvár városának.
17: A Temesvári Magyar Nőszövetséghez fűződik könyvkiadási tevékenység is. Nagyon értékes könyvek jelentek meg.
18: Az első volt az a Székely László album, Szekernyés János tollából, amely Temesvár első főépítészének, Székely Lászlónak az életművét mutatta be 2002-ben. Ennek megtörtént a bővített újrakiadása 2024-ben. Tehát ezen kívül még más könyveket is adtunk ki, a legeslegfontosabb a Magyarság emlékjelei a bánságban. Ez a háromnyelvű hatalmas leltárkönyv, szintén Szekernyés János munkája, de hát adtunk ki könyvet Madersbach Károlyról, ő volt a Bánsági Vas kohászat megalapítója, de volt egy nagyon érdekes kiadványunk gyermekrajzokból, az 1848-49-es szabadságharc 160. évfordulójára készült ez a kiadvány, 160 gyermekrajzot tartalmazott. Megjelent még egy kiadványunk, éppen 15 évvel ezelőtt a Temesvári Magyar Nőszövetség 15 éves évfordulójára a bánsági néptáncmozgalomról. Ezek mind olyan dolgok, amelyek jelentőséggel bírtak számunkra, és úgy gondoltuk, hogy össze kell gyűjtenünk ezeket az információkat, és lehetővé tenni a magyar közösség számára, hogy megismerkedjen azokkal a folyamatokkal, azokkal a kezdeményezésekkel, vagy neves személyiségekkel, amelyekre büszke lehet.
17: Azt mondta, hogy a szervezet legfontosabb célkitűzése a bánságban született értékek bemutatása volt. Így visszagondolva, milyen értékeket tart a legfontosabbnak?
18: A közösségépítés a legfontosabb. Ez egy érték, hogyha a közösséget össze tudjuk tartani, és hogyha a közösségnek olyan alkalmakat, lehetőségeket tudunk kínálni, amelyek az összetartozás érzetét erősítik ebben a közösségben.
2: 30 éve tevékenykedik a Temesvári Magyar Nőszövetség, amely a Bánsági Magyar Napok főszervezője is. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Pór István nevében is megköszönöm szíves figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Veresemese Gyöngyvért hallották. Viszont hallásra!
1: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van. Jó reggelt kívánok, már is kezdődik a Hajnaltáj, a Kossuth Rádió vidék magazinja. A mikrofonnál Kulik Bence köszönti Önöket. A héten visszatér a jó idő, nagyszerű kiránduló helyekkel szolgálunk mai adásunkban. 6 óráig hallhatják a részleteket, előtte azonban jöjjenek a hírek, a stúdióban Bordi András.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Ismét cselekvésre szólította fel Iránt a közel-keleti konfliktus rendezése érdekében az amerikai elnök. Donald Trump elnök ellenkező esetben az eddigieknél súlyosabb következményeket helyezett kilátásba a Perzsaország ellen. A politikus a hét elején megbeszélést folytat nemzetbiztonsági tanácsadóival a katonai műveletek esetleges folytatásáról. Az izraeli erők kiterjesztették ellenőrzésüket a gázai övezetben. Már a konfliktus sújtotta terület csak nem 60%-át felügyeletük alatt tartják. Benjamin Netanyahu miniszterelnök közölte, legfőbb céljuk, hogy a Hamas iszlamista terrorszervezet ne jelentsen többé fenyegetést a zsidó államra. Közben a szélsőséges fegyveresek továbbra is az amerikai elnök béketervének megszegésével vádolják Izraelt. Nagyszabású dróntámadást indított tegnap Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Becsapódásokat jelentettek mások mellett a fővárosból, Moszkvából és környékéről is. Legkevesebb 4 meghaltak, többen megsérültek. Közben Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket. Becsapódások voltak Dnyipróban és Zaporizsjában is. Sokan megsérültek, több lakóház és ipari teljesítmény megrongálódott. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók alóli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyersolaj vásárlását és szállítását. Demokrata szenátorok szerint azonban az eredmény pénzügyi forrást jelent Oroszországnak az ukrajnai háború folytatásához. Lengyelországban majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő a gazdasági és energetikai miniszterrel. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása magyar cégeknek. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weiss Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be a területért felelős miniszter. Gajdos László szerint a jogász végzettségű szakember közigazgatási múltja, valamint kiterjedt gyakorlata miatt alkalmas a pozíció betöltésére. A tárcavezető hozzátette, a munka során átlátható döntéshozatalra, valamint a természeti értékek megóvására törekszenek. A támogatott gyermekeket és családjukat látta vendégül a koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott Regőci Alapítvány tegnap Budapesten. A programot a rossz idő miatt a Kopaszigát rendezvényházában tartották meg. A szervezők táncházzal, sakkfoglalkozással, koncerttel készültek, valamint Kapu Tibor űrhajós élménybeszámolóját is meghallgathatták az érdeklődők. Mától jövő csütörtökig látható a 44. magyar sajtófotó kiállítás Pécs főterén. A szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett, a MUOSZ nagydíját és közönségdíját pedig Nemek Diana Nimród című sorozata nyerte el. A vándorkiállítás több nagyvárosba ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lehet majd megtekinteni a Kapa központban. Ami az időjárást illeti, jelenleg 4 és 12 fok között van az országban a hőmérséklet, Budapesten 9-10 fokot mérnek. A Duna-Tisza közén és a Tiszán túlon borult az ég, és elszórtan esik is. Napközben északkeleten borultabb körzetek lehetnek, arrafelé zápor, zivatar kialakulhat, másutt azonban már többnyire napos, száraz idő valószínű. A hőmérséklet napközben 17 és 23, késő este 9 és 16 fok között alakul.
3: Műsor ajánlat. Délelőtt.
4: Percenként 251 kiló adomány érkezett két napon keresztül a Magyar Élelmiszerbank Egyesület napokban tartott országos élelmiszergyűjtő akciójában. Mit jelent ez pontosan? Hány embernek tudnak így segíteni? Mennyi élelmiszert pazarolunk el a mindennapokban, és ebből mennyi lenne menthető? És hogyan csatlakozhatunk akár mi is a következő nagy akcióhoz? Műsorunkban erről is hallhatnak. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
3: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
5: A Holdköltők Társasága című film színpadi adaptációján dolgoznak a hallgatók az ELTE szombathelyi kampuszán. A szereplők közt akad leendő informatikus, pszichológus és angoltanár is, akik mind együtt gyakorolják a Carpe Diem szállóige lényegét.
3: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Társadalmi célú reklám.
6: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: 5 óra múlt 7 perccel.
3: Hajnaltáj. A műsorvezető Kulik Bence.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Május 18-án hétfőn az Alexandrák és az Erikek ünneplik névnapjukat. 1514-ben a nagy keresztes vezér Dózsa György pont ezen a napon bocsátotta ki kiáltványát, felszólítva a jobbágyságot az uraik elleni felkelésre. És akkor most szemezgessünk műsorunk első fél órájából. Egy régi, számunkra már szinte ismeretlen erdészvilágról mesél a Tatai vár.
7: Akkoriban nagyon tényleg mesebeli volt erdésznek lenni, egy uradalomnál különösen. Tulajdonképpen minden ellátta az alkalmazottaikat. Ez egy elveszett mesebeli világ.
1: Aztán az új ásatási eredményekből kiállítást rendeztek a talán legtöbbet fotózott magyar várról a Salgó-Tarjáni Múzeumban.
8: Tehát, hogyha lenne itt szándék, arra igazából akadály nem lenne annak, hogy jelentősebben visszaépíteni magát a várat, tehát azért sokkal impozánsabbnak tűnne. Ellenben elveszne ez a romantikus báj, ami most még megvan ennek a várnak.
1: Fél hatig jövünk a részletekkel. Ha írnának nekünk, megtehetik, műsorunk e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ezen a héten Gyarmati Péter. Vasárnap, azaz május 24-én lesz Pünkösd. A nap a Szentlélek kiáradásának ünnepe, mai szekuláris világunkban a nehezebben értelmezhető keresztény napok egyike. Szerencsére itt van nekünk Harangozó Imre néprajzkutató, aki segít nekünk megérteni heti néprajzrovatunkban.
9: Pünkösd magyar elnevezése a görög Pentekosztész, azaz 50. szóból származik, mivel az ünnep éppen a húsvétot követő 50. napra esik. Mozgó ünnep, a lehetséges legkorábbi időpontja május 10-e, a legkésőbbi pedig június 13-a. Egyházi főünnep, amikor is a harmadik isteni személy, a Szentlélek kiáradását ünnepeljük. A Biblia tanúsága szerint szélzúgás és lángnyelvek alakjában jelenik meg az apostoloknak. Erő tölti el őket, és ennek hatására nyilvánosan is tanúságot tesznek Krisztusról, és megkeresztelnek 3000 embert. Ezzel az eseménnyel veszi kezdetét az Anyaszentegyház földi zarándok útja. Így a pünkösdöt az egyház születésnapjaként is számon tartjuk. A magyar pünkösdi szokások leginkább ezekhez a bibliai eseményekhez kapcsolódnak, de számos vonásukban egy ősi tavaszünnep rítusainak halványuló emlékét is őrzik. Falusi népünk tudata szerint az élet kiteljesedésének és az életet, gyümölcsöt, jövőt, magot és termékenységet hozó kegyelem utáni vágyakozásnak az ünnepe ez. Mindezt megkoronázza, kiteljesíti és üdvtörténeti léptékűvé teszi a Szentlélek kiáradásának egyetemes örömhíre. Ünnepünk az esztendő fájának karácsony és húsvét mellett a harmadik aranyalmája. A rendtartó paraszti hagyomány szerint ilyenkor a nagy nyári munkák előtt meg kell állni, meg kell torpanni egy pillanatra, ünnepelni, reménykedni és örvendezni kell. Köszönteni a kiteljesedő életet, imádkozni a bő termésért és a gyermekáldásért, megállni, és az esztendő körének legszentebb napjainak egyikén megülni az Anyaszentegyház isteni kegyelemből táplálkozó földi megvalósulását. A hagyomány szerint az ünnep nyolcada is termésjósló időszakként ismeretes. Ha ezekben a napokban esik az eső, bizony üszkös lesz a gabona. Ha szép az idő, sok bor lesz. Sokfelé a pásztorok bort és kalácsot kaptak a gazdáktól, a kihajtott állatok számának megfelelően. Hazánkban, de Európa szerte is eleven az a szokás, hogy pünköstkor zöld ágakkal díszítik fel a lakóépületeket, templomokat, de sokfelé még az istálókat is, jelezve, hogy ezekre a helyekre áradjanak ki a Szentlélek ajándékai. Eddigi életem egyik meghatározó élménye a pünkös szombati csíksomlyói búcsú, ahol évről évre jelen vannak a moldvai csángó magyarok, mégpedig népes zarándok csoportok formájában. Szinte most is hallom, amint úgy 40 esztendővel ezelőtt a hegyoldalon lefelé araszolva a tömegben egy hagyományos viseletbe öltözött nénike egyedül, kissé rekettes hangon mégis tisztán énekelt. Nyíljon ki szívetekben az öröm virág, zengjétek, hogy hallja meg az egész világ. Édesanyánk, hozzád jöttünk, lángadozva, mert szeretünk, ó Szűz Mária, hogy köszöntsünk úgy, mint egykor az Úr angyala.
1: Kárpát-medence aktuális időjárásával folytatjuk. Bécsben 8 fokot mértek, még Grazban az idő borult és 7 fokon. Pozsonyból, Kassálból és Ungvárról nem érkezett adat. Kolozsváron 13 fok van, Aradon 12, Újvidéken 11, még Zágrábban erősen felhős az idő és 10 fokot mértek. Ljubljanában 12 fokos a hajnal, még Csíkszeredán 2 fok van. A bor misztériumát már az ókori Hellászban is ismerték, a nedű fogyasztása Athén terein közösségi, szinte pszichedelikus élmény volt. Az ital szentsége nem véletlen, ellenben a főzött párolt rokonaival a szőlő magától nem esedik borrá, a transformáció már-már apoteózis, vagyis megistenülés. Mégiscsak az istenember véréről beszélünk. A borról szól nekünk ma a Hangtár.
3: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
10: Egészségedre.
11: Nem, barátom, a te egészségedre.
10: Tudod mi? Mindkettőnk egészségére.
12: A magyarok és a szőlő kapcsolata jóval korábbi, mint a Kárpát-medencébe érkezés. Vándorlásaink során folyamatosan tanultunk a környező népektől, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a borászat alapvető kifejezései török közvetítéssel kerültek a nyelvünkbe. Míg a korai krónikák szerint a fejedelmi udvarokban, például Saroltnál még természetes volt a dinamikus, katonás borfogyasztás, maguk az italok akkoriban még sokkal könnyebbek voltak a maiaknál, hiszen többnyire vadon termő szőlőből szűrték őket. Csapó Csaba történész, idegenvezető.
13: A középkori uralkodók közül mindenek előtt IV. Bélát kell kiemelni. Egy kifosztott, elpusztított és lakosságát jelentős részben elveszítő országban kezdett neki egy új ország kiépítésének, és itt ebben az esetben Buda és környéke vonatkozásában ez azt jelentette, hogy adómentességet adott a szőlőtermesztőknek, bortermelőknek, egész egyszerűen azért, mert meg kellett erősödnie ennek az iparágnak ahhoz, hogy aztán tovább fejlődve már komolyabb adóbevételt is szolgáltathasson az államnak. Ez egy nagyon fontos lépés volt.
12: A magyar királyok felismerték, hogy a minőség emeléséhez nemzetközi kitekintésre van szükség. Csapó Csaba elmondja, miként formálták a magyar ízvilágot a délről érkező olasz mesterek és a nyugati francia szőlőfajták honosítása.
13: A későbbiekben még két olyan uralkodó van, akit mindenképpen ki kell emelni. Az egyik Zsigmond, aki az itáliai kapcsolatait felhasználva szakembereket hozatott Itáliából, a másik pedig Hunyadi Mátyás, aki a francia szőlőtőkéknek a telepítésével híresült el a szőlőtermesztéssel kapcsolatban.
12: Hogyha bejárjuk a Gellért-hegy környékét, az utcatáblák szinte térképként szolgálnak a régi szüretekhez és a hajdani szőlőbirtokok határaihoz, megőrizve a város szerkezetében a középkori borvidékek emlékét.
13: Tehát ilyen a Villányi, Badacsonyi vagy Ménesi út. Vannak olyanok, amelyek mesterségekre vagy munkafolyamatokra, tehát Szüret utca, Vincellér utca vonatkoznak. Ezek gyakran az egykori szőlőmesdjéknek vagy birtokhatároknak a vonalát mutatják.
12: A középkori borászatban a biztonság záloga a sokszínűség volt. A gazdák vegyesen telepítették a tőkéket.
13: Ennek az volt a magyarázata, hogy kivédjék az időjárás viszontagságait. Próbálták úgy telepíteni a szőlőket, hogy mindig számítsanak egy biztos termésre, amiből aztán bort készíthetnek.
3: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: Egy elveszett mesebeli világ, így írta le az erdészek életét egykor az Eszterházi uradalomban Inokai Balázs nyugalmazott erdőmérnök. A szakember személyes kapcsolódása okán tárta fel, majd 600 esztendőre visszamenőleg a Földermájer család történetét, mely família generációkon át töltött be fontos szerepet a hazai erdésztársadalomban. A kutatás eredményeiről a Tatai Várban tartottak előadást. Drexler Anna riportja következik.
14: Épített és kulturális örökségében, csak úgy, mint a természet alakításában meghatározta az Eszterházi család Tata és környékének mai arcát. A helytörténeti kutatások pedig nem csak a szoros grófi családon keresztül igyekeznek feltárni ezt a világot, de a kor neves szakembereinek, vagy épp tehetséges alkalmazottainak történeteit is segítségül hívhatja a ma kutatója. Épp ezért adózott a Tatai Helytörténeti Egyesület a 150 esztendeje született Fodermayer Rezső emlékének is egy előadással, fejtette kis Tegmayer Máté a szervezet elnöke.
15: Ez évben egy olyan évforduló esedékes, amelyre gondoltunk, hogy kicsit alaposabban is készülünk. 150 évvel ezelőtt született meg Fodermayer Rezső, aki annak idején az Eszterházi uradalom területén erdészként is, illetve hallgazdasági szakemberként is bizonyított tudását adta ahhoz, hogy ezek a gazdasági ágazatok ezek olyan mértékben működjenek, hogy arra az Osztrák-Magyar Monarchián belül is büszkék lehessünk. Ez az egész dinasztia is azt hiszem kiemelendő és becsülendő, hiszen a Fodermayer család több uradalmi szaktisztviselő előtt szakalkalmazottat adott itt a térségünknek. Rájuk is gondolunk, és várjuk is emlékezünk. Alapvetően egy családtörténeti előadás, de ezen keresztül természetesen a városnak a helytörténetével fogunk ismerkedni.
14: A Fodermayerek a mai napig számos neves szakembert adtak az erdészvilágnak. Emlékezetes történetekből az Eszterházi uradalom idején is sokat jegyeznek. Például a család egyik tagja kísérte az ifjú Eszterházi Miklós grófot is élete első gimbikájának elejtésekor. Részletes kutatásáról szintén a rokoni szállal kötődő Inokai Balázs nyugalmazott erdőmérnök beszélt.
16: 600 évre visszamenőleg találtam olyan adatokat, amik bizonyítják azt, hogy a Fodermayerok nem csak katonák voltak, hanem erdészek is. Méghozzá nagyon sok erdejük volt München környékén, ez egy régi patricius család, de ugye ugyanúgy részt vettek például Budavárának visszafoglalásánál, vagy az másik ága a pilzeni sörgyár alapításánál, akik a Skodákkal is rokonságba kerültek, és hát rengeteg érdekes összefüggést, amiről már a nagyszüleim se tudtak. Meg fog jelenni majd egy kép, amelyik 1908-ba készült. Én ezt 50 éve hordtam magammal, és amikor felhívtam a nagynénémet, mondtam neki, hogy Roni néni, hát itt van egy kép, már nagymama se tudta, hogy kik vannak rajta, átküldtem neki, 5 perc múlva jön vissza, hát ott van a nagyapám, már mint az övé, Fodermayer Rezső. Hát akkor néztem a többit, ugyanabban a ruhában volt még két ember, túlsó szélén állt Fodermayer Vilmos, az én déd nagyapám, és középen az ők apám, aki Sopronból jött, és hát innentől kezdve megtaláltuk a cikket is.
14: A visszaemlékezések és dokumentumok alapján uradalmi erdésznek lenni nagy tisztesség volt akkoriban, és Inokai Balázs szerint a ma emberének már egészen elképzelhetetlen világban élték mindennapjaikat.
16: Akkoriban nagyon tényleg mesebeli volt erdésznek lenni, egy uradalomnál különösen. Tulajdonképpen mindennel ellátta az alkalmazottaikat. Tejtől kezdve nyáron a dinnyéig, a tűzifától kezdve a lovakig, a különböző állatig, legelőktől kezdve mindent megkaptak. Kiskoromban a nagyszüleim, dédszülők, szüleim is sokat meséltek erről a világról, ez egy elveszett mesebeli világ.
14: A Fodermayer örökség egyébként néhány pompás gímtrófea képében ma is látható a Koldusszállási Vadászházban.
1: 800 éve Magasliki környezetéből Salgóvára, melyet az 1980-as években kutatták igazán a régészek. Most viszont a legmodernebb technikákat bevetve az erdővel borított sziklás környezetében is betekintést nyerhetünk a föld mélyébe. A feltárások eredményéből a napokban kiállítást rendeztek a talán legtöbbet fotózott magyar várról a Salgó-Tarjáni Múzeumban. A feltárást vezető régészt, Szolnoki Tamást kérdezte Tarnóci László.
17: Salgó-Tarjánban a Dornyai Béla Múzeum galériája ott most nem országos jelentőségű képzőművészeti tárlatoknak, hanem egy nagyon attraktív régészeti gyűjteménynek ad otthont. Szolnoki Tamás régész Salgóvárának környékét kutatta kollégáival egészen speciális eszközökkel, és ha körülnéz az ember, akkor nem is eredménytelenül.
8: Hosszú-hosszú munka volt, mire eljutottunk ideig a kiállításig, hiszen a kiállításnak a törzsanyagát az a kutatásra rendette, amit egy interreges pályázat segítségével tudtunk megvalósítani. Tehát itt volt egyszer egy LIDAR felmérés, egy ilyen lézerszkenderes felmérés, amivel a várat és a környezetét vizsgáltuk. Ezen alapul fémdetektoros terepbejárást végeztünk, kijelöltük a szondákat, ásatást is végeztünk azon a területen, ami a mai várfalakon kívüli területet érint, de a várhoz mindenképpen hozzátartozik. És ennek a feltárásnak a leletanyagát, annak a legdíszesebb darabjait kiállítottuk itt a múzeumban, és mellé álló vitrénbe pedig a korábbi ásatások anyagaiból hoztunk egy válogatást, és Salgó-Tarjánban a Geocsodák házában is van egy Salgó kiállítás, ezért nem is szerettük volna azt lemásolni, hanem úgy gondoltuk, hogy egy olyan kiállítást szeretnénk itt létrehozni, ami ezt kiegészíti, úgyhogy a régebbi anyagok közül is szemléletes szép tárgyakat állítottunk ki, de ezért tényleg a hangsúly az a 2025-ös kutatásunkban.
17: Találunk itt cseréptöredékeket, kályhacsempéket és rengeteg fémtárgyat.
8: Hát sokféle tárgyunk van. Azt kell tudni azért a magyarországi állapotokról, hogy nagyon kevés olyan régészeti lelőhely van, amit már illegális fémkeresős kutatások nem érintettek. Ez igaz a Salgói vára és környezetére is, tehát a felszínen nagyon-nagyon kevés tárgyat találtunk. Azért is van szükség mondjuk régészeti feltárásra, hiszen ott már olyan mélységben ásunk le, ahol ezek a detektorok már nem látnak le, és találtunk is nagyon értékes, nagyon szép tárgyakat is, például egy ezüst hajtűt, szép épp állapotban számtalan pénzérmét első Ferdinánd vagy első Szüleimán korából is. De hát emellett persze más töredékek is vannak. Ugye a várpusztulás az a 16. század végén következett be, tehát ennek az időszakának a leletanyaga van döntő többségében itt. Ellenben vannak korábbi időszakoknak a tárgya is. Itt a huszita időszakra is gondolhatunk, illetve nagyon szép számmal kerültek elő a mi ásatási területünkön őskori kerámiák, ami meglepő annak a fényében, amit a várbéli helyzetről tudunk. Ott valószínűleg a középkorban teljesen elradírozták a korábbi rétegeket, amikor ott építették a várat, úgyhogy nagyon-nagyon kevés őskorra keltezhető tárgy került elő. Egyébként a kiállításra pont kiállítottunk egy ilyen pattintott kőeszközt, amit a várban találtak meg. Látszik ebből is az, hogy az őskorban is intenzíven használták a váregyet is.
17: Tettek javaslatot esetleg további helyreállításokra, rekonstrukcióra, ott helyszínen a bemutatás lehetőségét bővítendő?
8: Hát nekünk, hogy az ásatási területen olyan kőfalak nem kerültek elő, amit így be lehetne igazából mutatni.

0: a várnak és a városnak is.
1: Jó itt élni, hiszen összetartó közösség a novai, éltetik a remélés hagyományát, és hogy itatsák a helyieket, az önkormányzat rendszeresen tart közösségi akciókat, melynek során együtt szedik a szemetet, megmutatják az újrahasznosítást, vagy éppen a csapadékvíz felfogását a fiataloknak. Ez azért is fontos, mert a települést többször is elöntötte már a villámárvíz. Ahol jó élni rovatunkban Novajba látogatunk Pilisi Csengével.
2: Sokan vannak, sok beteg van, most is a kislány 39 fokos lázban van, iskolában nem bírtak, mert az orvos úgy tett, hogy nem bírja rendelést, menjenek haza.
3: Míg sok házi orvosi praxisban helyettesítéssel oldják meg az ellátást, Novajon évek óta van állandó orvos. Novaj kedvezményekkel igyekszik megtartani a házi orvosi ellátást. Az önkormányzat fizeti például a rendelő rezsijét, és fejleszti az orvosi eszközöket.
4: Nem kell olyan sokat várni, meg viszonylag gyorsan megy azért, hogy kis település, és ismerjük egymást.
3: Mondja Mezeiné Daragó Éva, aki évek óta ide jár.
4: Osztályuk karanténban van, és nála is jelentkeztek a tünetek, tehát tegnap messengeren leegyeztettem, és időpontra jöttünk, és most a teszt eredményre várunk. Ilyen szempontból sokkal gyorsabb, nagyon betegbarát, hogy úgy mondjam.
5: És ez mennyire megnyugtató, hogy évek óta akkor ide járnak, ismeri a kisfiát, önöket, a doktornő?
4: Ez így nekünk nagyon jó, hogy a korábbi doktornővel is jó volt a viszonyunk. Most ugye egy fiatal doktornőnk van, aki hát most ugye babázik, de ugyanúgy az oltásoknál is besegített valami, és mi elégedettek vagyunk vele, mert széles látókörű, tehát ez fontos, hogy főleg egy olyan helyen, ahol a gyerek és a felnőtt körzet egyben működik, hogy azért tudjon a gyereknél is segíteni, úgyhogy így nem kell őt úgymond magánúton elvinni máshová, mert ugye megnyugtatóan tudja kezelni.
5: Hát a bizalom a fejszereltség mellett.
4: Igen, tehát jó, mert most gyorsan megcsinálták a tesztet. A idős keresztanyám velünk lakik, kijönnek, bekötik a lábát, hoznak minden felszerelést, úgyhogy ilyen szempontból semmi panaszom nincs.
3: Most az árkokat tisztítjátok, miért kell tisztán tartani, hogy le tudja menni a víz?
6: Dögös barna, nem tartjuk tisztán az árkot, akkor így meggyülemlik az iszap, meg a levél. Ha jön egy nagyobb csapadék, és akkor így kifut.
3: Ilyen volt itt egyébként, Novajon?
6: Egyszer volt ilyen, akkor költöztünk ide, egy szomszédunknál ilyen térdig érő víz volt.
3: Most éppen esik, ha felfogjuk a csapadékvizet, akkor azt mire tudjuk használni?
6: Növényöntözésre, és ha fölforraljuk sok ideig, és kiszűrjük belőle az ilyen kosz, meg minden, és akkor abból csinálhatunk iható vizet is.
3: A felnőttek is lapátot ragadtak, és most éppen az árkot tisztítják.
7: Dögös Mónika vagyok. Ugye a csapadékvízzel tudjon folyni, hát ugye nagyon sokszor tele megy falevéllel, meg különböző hordalékokat, amit hoz lefelé a domb felől ugye a víz.
3: Látunk itt szemetet is benne,
7: nem az csak is iszapot. Van sajnos, igen, igen. Hát sajnos nem csak itt van, hanem mindenhol, hogy eldobálják a szemetet.
3: Ez jó akció arra, hogy a gyerekekkel együtt szedjék a szemetet, hogy egy picit talán rájuk is hat, ne szemeteljenek, ne dobják?
7: Hát igen, ez jó kis példa számukra szerintem, hogy a szemetet nem eldobjuk, hanem a szemetesbe rakjuk. De hát erre ugye sokszor a felnőtteket is meg kéne tanítani.
3: Nem Kó Gábor, Novaj polgármestere.
8: Korábban csináltunk fásítás, szemétszedést, de arra nagyon büszke vagyok, hogy így a hivatal dolgozói és a novai iskolás gyerekek besegítettek, és így ők is látják, hogy az árkokat, átereszeket tisztán kell tartani a lakosságnak. Elértük azt, hogy megépült 30 éve egy várt záportározó, és én úgy gondolom, hogy csak összefogással lehet a belterületen összegyűlő csapadékvizet koordinálni, az árkokat tisztán tartani, mert senki se szeretné azt, ami a 2010-es és 2019-re az a árvíz bekövetkezett a településen.
3: Mondhatjuk, hogy ez egy komplex szemléletformáló nap a mai, hiszen nem csak a szemetet szedik, hanem arról is szó van, hogy hogyan lehet hasznosítani a csapadékvizet.
8: A gyerekek hallgattak egy oktatást, amin bemutatta a szakember, hogy hogyan lehet a lehulló csapadékvizet összegyűjteni és hasznosítani mezőgazdasági öntözési célokra.
3: Azt gondolnánk, hogy itt vidéken még tudják, hogy hogyan tudunk minél több mindent újra hasznosítani, vagy nem a kukába dobni, vagy nem a szemetet eldobni.
8: Sajnos vidéken is változott úgymond ez a szemlélet, és nagyon bízok benne, hogy ez a úgymond újrahasznosítási folyamat egy sikertörténet lesz, és hogy a lakosság is rájön arra, hogy ezt a földet, ezt majd a gyerekeinkre, unokáinkra fogjuk ráhagyni, és ők fognak minket számon kérni azért, hogy mit hagytunk rájuk.
1: Mávinfo. Friss információk a vonattal közlekedőknek. Itt van velünk a vonalban Pejper Károly. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok! Nyugodt a reggeli vonatközlekedés, a budapesti Erővárs és a távolsági forgalmon is jól tartják a menetrendet a járataink, néhány kisebb késést kivéve. Pályakarbantartások miatt pótlóbuszok közlekednek 22-ig Diósjenő és

0: Hasagyarmat, mától 21-ig mezőtúrés Szarvas, 28-ig Vésztés Szeghalom között, és ma még a Gyesev, Veszprém és Zirc közötti pályaszakaszán. Zajlik a déli körvasút építése, emiatt holnap, azaz kedden, aztán szerdán és csütörtökön, majd pedig 26-ától 28-ig egyik vágányon sem közlekedhettek a vonatok Kelenföld és Ferencváros között, ezért az eddigi módosításokon felül a napközbeni bécsi Railjetek és Eurocityk is csak Kelenföldig közlekedhetnek, és onnan is indulnak majd, a Martonvásári Z30-as vonatok pedig kimaradnak napközben. Péper Károly, Mávinform.
1: 6:30. Jó reggelt kívánok, ez itt a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Kulik Bence köszönti Önöket. Az ország középső részén, habár zúhogott az eső az elmúlt napokban, a Tiszántúlon nagyon komoly az aszály, néhol még legelni sem lehet. Erről is szólunk 6 óráig, előtte azonban most jöjjenek a hírek, a stúdióban Bordi András.
2: Jó reggelt kívánok! Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő a gazdasági és energetikai miniszterrel. Kapitány István közösségi oldalán hangsúlyozta, a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Idehaza a digitális kultúra, a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és médiaismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbelie pénteken fejeződik be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, tájékoztatott az egészségügyi miniszter közösségi oldalán. Hegedű Zsolt közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. A tárcavezető a héten egyeztetést kezd a szakdolgozói bérek rendezéséről. Csongrád Csanádban is megszűnt a tűzgyújtási tilalom. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökken az erdőtűz kockázata a térségben. A hétvégén Bács-Kiskunban is visszavonták a korlátozást, így már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében érvényes a tiltás. Ami az időjárást illeti, napközben az észak-keleti-keleti tájakon lehetnek borultabb körzetek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak, másutt azonban már többnyire napos, száraz idő várható, nyugaton legfeljebb estétől lehetnek ismét futó záporok. Megélénkül, az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17 és 23, késő este 9 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. És hogy milyen idő van ezekben a percekben az ország különböző pontjain, hallgassuk Kulik Bence.
1: Budapesten 9 fokot mértek, még Győrben és Moson-Magyaróváron 6 fokos a hajnal, Sopronban szintén 6 fok van, Szombathelyen 5 fokot mértek, Pápáról nem érkezett adat, még Veszprémben 6 fok van, Székesfehérvárról nem érkezett adat, Szentgotthárdon 5 fokot mértek, Zalaegerszegen 6-ot, Keszthelyen 5-öt, még Nagykanizsán 3 fokos a hajnal, Kaposváron 7 fok van, Siófokon 9 fokot mértek, Pécsett, Pakson és Baján 7 fok van, Kecskeméten 9, Egerben 10, Széchenyben 9, Miskolcon, Szolnokon, Karcagon és Debrecenben 11 fokos a hajnal, Nyíregyházán és Záhonyban 10, Szegeden 9 fokot mértek, Békéscsabán 11 fok van, még Kékestetőn 7 fokot mértek. 6:03. Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, most pedig következzen néhány ajánlat műsorunk második fél órájából. Újra van keresleti piaca a húsmarhának. Kínában elképesztő igény van a vörös húsra.
3: A húsmaratartás nagyüzemi szinten, ahol minden költséget fölmértek, veszteséges volt. 24-25-ben már ez átfordult pozitívra.
1: Precíziós állattartás és az asszály okozta nehézségek kerültek középpontban az idei mezőgazdanapokon.
4: Semmiféle terményszinte nem fogunk tudni betakarítani azon a halasi régión, mert amit elvetettek ősszel, vagy nekiengedik a kaszát és próbálnak belőle szanást készíteni, vagy a tárcsát inkább, mert annyira nem éri meg, hogy még egy kaszálás is.
1: 6 óra előtt jövünk a részletekkel. Ha írnának nekünk, megtehetik, e-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ezen a héten Gyarmati Péter.
5: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
1: Megjelent egy új típusú, japán levéltetű faj a kajszi barackokon. Ez egy viszonylag új inváziós kártevő Magyarországon, melyet 2020-ban azonosítottak először. A faj a kajszi barack fás részein telelát tojás alakban, és már kora tavasszal a lombfakadást követően megjelenik a fákon. Részletek Bozsik gazdától.
6: Dr. Pénzes Béla, egyetemi tanár, rovartan professzora egy új kajszi barack károsítót mutat. Egy levéltetű fajt.
7: Dél-Kelet-Ázsiában régen leírták, kajszi levéltető, Mézus mumekóla a tudományos neve ennek a fajnak.
6: Magyarul, hogy mondjuk?
7: Kajszi levéltető, japán kajszi levéltető, a Prunus, vagy más néven Armeniák a muméról, a japán kajsziról írták le ezt a kártevőfajt, és hát megjelent Európába 2016-ban Olaszországban, majd néhány évvel később Magyarországon is. Az elmúlt években számos kajszi ültetvényben megjelent. Ez egy jellegzetesen tavaszi kártevő. A hajtásnövekedés megindulásakor jelennek meg a levéltető kolóniák, és hát hamarosan felfedezik a katicabogarak, zengőlegyek, és itt most épp azt látjuk, hogy az ázsiai katica,
6: harlekin katica,
7: vagy harlekin katica, kinek hogy tetszik, levéltetvekkel táplálkozik, de mint a növény mutatja, a károsított növényi részen a kártételt nem tudta megakadályozni, leállította a levéltető szivogatása a hajtás növekedés, sőt, a korai kártételének a nyomán már a hajtások el is száradtak.
6: Hogyan tudunk védekezni ellene? Mert itt professzor úr direkt azt mondta, hogy álljunk meg ennél a fánál, amely nem kapott semmilyen védelmet, de hogyha otthon felüti a fejét?
7: Hát a védekezés optimális ideje tavasszal, a virágzást követően a hajtás növekedés megindulásakor. Ugye közismert, hogy a kajszi előbb hozza a virágukat, és utána fakadnak a hajtások, de miután a levéltető, ez a levéltető faj fete alakjában telelát a kajszi kéreg felületén, a sironhullás követően induló hajtás növekedés stádiumában azonnal kikelnek az ősanyák, és utána szűznemzéssel, elevenszüléssel nagyon sok nemzedéke fejlődik, a hajtások torzulnak, megáll a hajtás növekedés, és súlyos kártételnél a hajtások visszaszállnak. Áradnak. Ilyenkor jelennek meg a szárnyas alakok, amelyek még változatlanul kajszira repülnek tovább, és azokon a fákon, ahol erőteljes a hajtás, megtelepszenek, és mindaddig azon tartózkodnak a tavalyi tapasztalatok alapján, akár június végéig, július elejéig, amíg ott a hajtás növekedés tart, majd utána eltűnnek. Azért is sokkoló a kártétele, mert eddig igazán kajszin olyan levéltető kártétel termő ültetvényben nem látunk, ami ellen védekezni kell. Tehát ennek a fajnak a megjelenése, ez egy új színfoltot hoz a kajszi tavaszi kártevői elleni védekezésben.
6: Hogyan védekeztek ellene?
7: Speciális levéltető lőszer, hatóanyag, a pirimikarb és a lambdacialotrin, mint egy kontaktszer, ezt tartalmazó növényvédőszerrel, most tudom, hogy a nevét ezt nem mondhatom, sziromhullás után, sodromolyok ellen, araszolóhernyók ellen és egyúttal levéltető ellen eredményesen tudtunk védekezni. Egyszeri kezelés megoldotta a problémát. Az időzítésnek óriási jelentősége van.
1: Ha kérdésük van Bozsik gazdától, kérdezzenek bátran. A műsor e-mail címe hajnaltájkukac@mtva.hu. Szatmárban is komoly fejtörést okoz az állattartóknak az idei csapadék hiányos tavasz. Gyengék a legelők, és szinte lehetetlen pótolni a kiesést, pedig a húsmarha hízlalás egyik alapfeltétele a jó legelő. Egyelőre az értékesítéssel nincs gond, most a szálas és szemes takarmány megszerzése az első számú probléma. Részletek Zsoldos Barnától.
8: Ópályi Bani ifjú Orosi Sándorral beszélgetek a szarvasmarha telepen. Nincs annyi jószág, mint néhány nappal ezelőtt volt. Ez azt jelenti, hogy már kint vannak a legelőn?
9: Folyamatban van a kiszállítása a marháknak a legelőren. Holnapra marad a nagyobb része igazából a kiszállításnak. Megcsúsztunk a szokásoshoz képest, nagyon hezitálunk rajta, hogy mikor lenne ideális, de hát ezt nem lehet kiszámolni, nem rajtunk múlik. Nagyon sok csapadék hiányzik a talajból, és a fű se úgy nő most, ahogy kellene neki.
8: Hol fognak legelni?
9: Kisarban van egy nagy legelőnk, amire kiszoktuk hajtani az állatokat, és oda fogjuk idén is kihajtani őket.
8: Ugye ez ősidők óta legelőd a szatmári síkságon.
9: A túrpartján helyezkedik el.
8: Hány jószág fog majd kint legelni?
9: a 170 női varú egyedből. 40 darabot bent tartok a gyenge legelőre való tekintettel, mert ők még nincsenek túl az ellésen. 130 tehenet fogom kiszállítani idén, aztán ellés után meglátom, hogy mire alakul a legelő júniusban, mire lehet számolni, hogy ki tudok-e még hajtani. Ugye egy kisebb borjúval elég rizikós egy gyengébb legelőn, nem lehet várni nagy súlygyarapodást, lehet, hogy bent maradnak azok a borjas tehenek.
8: Milyen a szaporulat?
9: Nem egyszerű a kérdés, mert 70 darab üszőt állítottunk tenyésztésbe, ezeket 3 éves korukig majdnem meg is vártuk, hogy fejlődjenek. Türelmesebb vagyok a vemhesülésükkel, de nem panaszkodok, egy egész jó átlagot sikerült elérni idén.
8: És a bikaborjuk, mert éppen itt vannak, érik a 3 mázsát, vagy attól többet, gondol Sándor?
9: A 3 mázsás súlya az ideális számunkra, eddig azt mutatta a tapasztalat, hogy a takarmánnyal egyszerűbb úgy számolni, hogy 3 mázsáig ízlaljuk. Igen, ők még nem érték el a 3 mázsát az előző értékesítésnél, és azért maradtak bent.
8: Az őszre is, a télre is gondol a gazda. Mondta, hogy rövidesen jönnek be a munkagépek, tehát megy a vetés.
9: Természetesen. A silló cirok és silló kukoricával végeztünk, mert még a cirok van folyamatban. Meglátjuk, hogy mit sikerül majd betakarítani. Számolunk, várjuk az esőt, és bízunk a legjobbakban, más lehetőségünk nem maradt. Természetesen úgy alakítottuk ki a vetésszerkezetet is idén, hogy nem a kukoricára bízzuk a bevételt, hanem a takarmány az első és legfontosabb szempont.
8: Ha maradunk még a húsmarhánál, mert húsmarhatartásról beszélünk, milyen fajták?
9: Limuzin marhák legjobban bírják ezeket a körülményeket, ahol mi tartjuk az állatokat. Legelő hasznosításuk igen jónak mondható, és takarmányozás szempontjából sincs velük probléma. Az elsődleges cél ugye a könnyű ellés, a jó borjú nevelőkészségek.
8: Na de ha a piacnál maradunk, van értékesítési lehetőség? Keresik?
9: Hektikus a piac, én úgy veszem észre. Van rá piac folyamatosan. Az a kérdés, hogy ki lesz a felvásárló, de keresett termék jelenleg.
8: De nem a hazai piac a meghatározó, hanem külföld érdeklődik.
9: Horvátország most az elsődleges célpont. Bízok benne, hogy keletre fogunk tudni nyitni, és abba az irányba is fogunk tudni értékesíteni. A török piac az kicsit megállt mostanában. Magyarországon ritka az értékesítésre lehetőség. Nincs akkora marha húsfogyasztás Magyarországon. Talán a prémium termékekre megnőtt a kereslet. Reméljük, hogy ez egy kicsit javulni fog.
8: Valamelyik bika igen ki van erősödve, mozgatja a rácsot, már túl vannak az etetésen?
9: Igen, az etetésen túl vagyunk. Azért is vannak viszonylag csendben, most csak a karámot halljuk, hogy mozgatják. Természetesen megoldott a takarmányunk is. Hál' Istennek tartalékunk is van. Rendben vannak az állatok.
1: Eredményes a húsmarha tenyésztés és tartás, mert van kereslet és jó az ár. Ennek hátterében az áll, hogy ma már Kína a világ első számú marhahús importőre, és olyan mértékű megrendeléseik vannak, hogy keresleti piac alakult ki. Az egyik leginkább keresettebb fajta a francia limuzin, melynek kiemelkedő a hústermelő képessége és a vágási kihozatala. Gyarmati Péter az egyik legismertebb hazai tenyésztőnél járt.
10: 34 éve, 1992 óta foglalkozik a francia limuzin fajtával Juhász Ferenc, 5 évig a Tenyésztő Egyesület elnöke is volt. Hajdúszoboszló és Nádudvar között van társaságuk telephelye, jelenleg összesen 620 állattal rendelkeznek. A családi vállalkozás egyik legnagyobb szakmai sikerét éppen 2 éve érte el, a tenyészetükből származó Guszti nevű pika elnyerte a Hódmezővásárhelyi állattenyésztési napok nagy díját. Juhász Ferenc a Kossuth Rádiónak azt mondta, szokatlan, de ahogy emelkedik a húsmarha ára, úgy emelkedik a kereslet is.
11: Visszanézve a 22-24-es években azt tapasztaltuk, legalábbis az elemzés alapján, hogy a marha, a húsmarha tartás nagy üzemi szinten, ahol minden költséget fölmértek, veszteséges volt.
10: Magyarországon?
11: Itt Magyarországon. Most 24-25-ben már ez átfordult pozitívra. Az elemzők se érték, hogyha egyszer emelkedik valaminek az ára, és hál' Istennek a marhahús ára az elmúlt 1 évben nagyon jelentős emelkedést. Mondom, itt 25-35% közötti különböző korosztályokban lévő húsoknak az ára emelkedett. Nem értik azt, hogy ha emelkedik valaminek az ára, akkor a keresletnek vissza kellene esni. A marhahús esetében ez nem esik vissza, hanem azzal arányosan emelkedik tovább a kereslet is, és az ár is. Az elemzők kiemelte, hogy ugye a legnagyobb előállító az Amerika, utána Brazília, tehát Dél-Amerika, és ugye meglepő, hogy harmadik, negyedik helyen áll Kína. Az egyik elemző meg pont annak tudja be az egész marhahús ár emelkedést, hogy Kínában a marhahús fogyasztás 1,5 kilogrammal emelkedett. Ez akkora mennyiséget jelent, hogy ez állítólag ugye egész Dél-Amerikából a marhahús Kína kötötte le. Nem jut az arab világba, ezért Európából próbálják az arabok pótolni. És,
12: akkor van kereslet.
11: Van kereslet rá, tehát én csak annyit tudok, hogy mi tenyészállat előállítással foglalkozunk, tehát tenyészbika és tenyészűszőket értékesítünk. Románia, Szerbia, Szlovákia korlátlan, de belföldön is van rá kereslet.
12: Itt van most Guszti, a nagy díjas Guszti.
11: Nincs.
12: Gondoltam, megnézem, igen, hogyha már itt vagyok nála.
11: Guszti nincsen, a hódmezővásári kiállítás után a Farmer Expo-n is nagy díjas lett.
12: 24-ben?
11: 24-ben, és egy állatot akkor kell adni, amikor kérik, és jó helyre került, egy Hajdúvihar megyei tenyészetbe került, és jó áron sikerült értékesíteni. Megvan a utódja.
12: Akkor nézzük meg az utódját.
11: Rendben.
12: És ő is egy jó kiállású?
11: Ő is egy jó kiállású, minden gazda a saját lovát dicséri. Én úgy gondolom, hogy ez a bika még veri Gusztinak a méreteit is, és a küllemi pontokat is szerintem magasan fölülveri.
12: Hát olyan, mint egy rajzolt limuzin. Zimbika.
11: Igen.
12: Ugye, ahogy mondják, mindig elő vannak ennek a nagy, hatalmas formái, a nagy húsformák.
11: De neki hátul is nagyon hosszan, mélyen kerek, lenyúló combizomzat van, tehát az értékes húsok aránya az gyakorlatilag ott mutatkozik meg. Rettenetesen széles, ő egy 4 éves bika, óriási marmagassággal, nagyon egyenes hátvonallal, nagyon jó faragtüzéssel, széles mellkassal, és nagyon jó indulatú jámborállat.
12: Született?
11: Így született nálunk, saját tenyésztés.
12: Őt hogy hívják, az utódot?
11: Oszolon. A Nébi törzs könyvezője, vagy aki a lassan számot osztja, ő találta ezt a nevet. Mi el akartuk nevezni egy hangzatos, szép magyar névre, de úgy döntöttük, hogy meghagyjuk.
12: Közben Oszolon közelít felénk, hatalmas léptekkel. Hát én elhiszem önnek, hogy jámbor, de amikor egy ilyen állat az ember felé közeledik, azért
11: 13-14 mása közöttire sátszoljuk, nem mértük még most meg.
12: Hát igen, jámborfajta, mondhatjuk.
11: Igen, jámborfajta.
12: Arany János után?
11: Igen.
1: Tavaly a ragadó száj és körönfájás miatt elmaradt, idén viszont óriási érdeklődés mellett zajlott a 32. hódmezővásárhelyi alföldi állattenyésztési és mezőgazdanapok, mely esemény az ország legrangosabb szakmai rendezvényének számít. Az idén a precíziós állattartás és nyilvánvalóan az aszály okozta nehézségek kerültek terítékre. A tavaszi szárazság miatt minden állattartó gondban van, nem tudni, hogy lesz-e takarmány. Nagy Margit riportja következik.
13: Az a legnagyobb problémánk, hogy nincsen csapadékunk.
14: Egy kiskunhalasi juhtenyésztő panaszkodott az aszályra.
13: Semmiféle terményszinte nem fogunk tudni betakarítani ott azon a halasi régión, mert amit elvetettek ősszel, vagy neki engedik a kaszát és próbálnak belőle szanást készíteni, vagy a tárcsát inkább, mert annyira nem éri meg, hogy még egy kaszálást is.
14: Asztalos Csaba, a hódmezővásárhelyi Vajháti telep vezetője is a vízhiányt említette, ami a telepen tenyésztett szarvasmarhák ellátását befolyásolja.
15: Egész tavasszal most ilyen aszályosunk van. Ez az egyik, próbálunk öntözni. A másik gondunk, hogy ez a tejár, magasabb is lehetne.
14: December óta sújtja a magyar tejágazatot ez a válság.
15: Hogy magasabb volt az ár, ugye mindenki elkezdett többet termelni, jobb lett ugye az értéke. A szaporodás biológiának ugye azt nyomták meg, és így több tejet tudtak előállítani a termelők.
14: Most kezdenek kievickelni ebből a válságból, vagy még mindig befele mennek?
15: Nem mondám, hogy befele megyünk, inkább azt mondom, hogy megvan ez a probléma.
14: A hódmezővásárhelyi állattenyésztési napok szervezője, a Hódmezőgazda ZRT vezérigazgatója Antal Gábor már arról beszélt, hogy hogyan lehetne orvosolni a vízhiányt.
16: Ennek egyik megoldása az öntözés. Az van, amit meg kell nézni Izraelt, a Jordán folyónak hozom a jóval kisebb, mint a Tiszái, és Dunáról nem is beszélve. Mégis egy ország öntöz belőle, és egy nagyon komoly mezőgazdaság virágzik Izraelbe. Azt gondolom, hogy Magyarországon is meg lehetne valósítani, nem szégyen kimenni és tanulni. A másik része pedig a piaci zavarok. Az Európai Uniós mezőgazdaság alapvetően támogatott mezőgazdaság, és a támogatás ezt torzítja a költség szinteket, nem alakul ki normális verseny, és fenntartjuk azokat is, akik nem feltétlenül életképesek. Torzított versenyben előfordul, és ugye most már az utóbbi években jellemző túltermelés.
14: Tejválság is így alakulhatott ki.
16: Tejválság és a sertés például. És abban a pillanatban, amikor az Unió egyébként megszokott exportpiacokra szeretne exportálni, és van valami piaci zavar, és nem tud, akkor beönti a saját piacára. És képesek tönkretenni az Európai Unió más tagállamaiban lévő termelést, adott esetben most a tej és a sertésről van szó. Mindenképp lenne egy üzenet az Európai Unió számára, hogy azért el kéne gondolkodni azon, hogy ezt lehetne másképp is szervezni.
14: Az újonnan felállt kormány miniszterelnöke, Magyar Péter azt mondta, hogy az Agrártárca új vezetőjét arra kérte, hogy dolgozzon ki egy olyan stratégiát, amely a vízhiányt orvosolná. Önök hogy látják, vannak olyan megoldások, amelyek mondjuk rövid távon tudnának segíteni?
16: Lehet reális esély arra, hogyha megvan a politikai akarat, hogy Magyarországon akár a vízszabályozást, akár az öntözést, akár a vizet a tájban program, ami elindult valamilyen szinten, nem tudott még tovább fejlődni, de mégis el lehet jutni egy olyan szintre, hogy már lesznek olyan elemek, amik még nem mondanám, hogy látványosak, de már látszanak, és eredményeket lehet elkönyvelni, akár rövidebb távon is. Mindenképp örvendetes, hogy ezzel foglalkoznak.
14: A hétvégi állattenyésztési napokat az új kormány frissen kinevezett minisztere Bóna Szabolcs nyitotta meg.
17: Ez a rendezvény a magyar állattenyésztés ünnepe. Erre az ünnepségre illik eljönni a mindenkor regnáló agrárminiszternek. Ennek a kötelességnek eleget fogok tenni, ameddig én ezt a tisztséget viselem.
14: A megnyitott követő sajtótájékoztatón Bóna Szabolcs azt mondta, az alföldet sújtó szárazság megoldására a miniszterelnök Magyar Péter kérésére rövid, közép és hosszú távú tervet kell készítenie. A Hajnaltáj a rövid távú intézkedések lehetőségéről kérdezte az Agrártárca vezetőjét.
17: Amire rálátásunk van jelenleg, azok a különböző könnyítések a gazdálkodók vállalásai terén. Szerintem ebben nagyon gyorsan tudunk lépni. Az, hogy gyors beavatkozások olyan szempontból, hogy víz kerüljön a csatorna rendszerekben, ez is szerintem egy gyors intézkedés tud lenni. Ez valószínűleg nem akkora tétel költségvetési szinten, amit ne lehetne megugrani és megoldani. Viszont minden olyan beavatkozás, ami középtávon, illetve hosszú távon tud hatást gyakorolni, az már forrásigényes lesz. Azért azt kell tudni, hogy volt egy KEUK forrás, amit elfelejtettek elkölteni az elmúlt időszakban, hogyha csak azt a pénzt elköltötték volna tájba történő vízkormányzásra, akkor nem itt tartanánk, mint ahol tartunk.
1: Itt van már velem a vonalban Hulló Mátyás, a Magyar Juh és Kecsketenyésztők Országos Szövetségének elnöke. Izgalmas időket élünk, most önöknek is új elnöksége van, illetve már beiktatták az új kormányzatot. Milyen tervei vannak, illetve felvették-e már a kapcsolatot az új kormányzattal, illetve a döntéshozókkal?
18: Szeretnénk a juhtenyésztés mindenki számára olyan hivatássá tenni, amelyből biztonsággal el tudja tartani családját, és jövőképet mutat esetleg a gyermekek számára is. Az elmúlt 35 évünkben is minden kormányzattal jó kapcsolatot ápoltunk, megtaláltuk mindenkivel a közös szakmai hangot, bízom benne, hogy a most felálló kormányon is ez meg fog történni, mivel mi egy szakmai tervezet vagyunk, és a szakmát szeretnénk képviselni minden helyen.
1: Egy nagyon rossz márciuson és áprilison vagyunk túl, lényegében nem volt csapadék, nem volt legelő sem. Mi várható, mit várnak?
18: Gyenge tavaszunk volt a növényeink szempontjából. Nagyon szeretnénk, hogyha a változás állna be, egy csapadékos tavasz lenne, ugye a közmondás is mondja, hogy a májusi eső aranyat ér, és ez duplán igaz lenne. Nem emlékszem még ilyen időjárásra, ilyen tavaszra, hogy április végén májusban ne nőjél annyi kül, hogy kielégítse állataid a kormány igényét. Sajnos hozzá kellett nyúlni, kinek volt a téli maradékhoz, és ez nagyon-nagyon kiszolgáltatottá tesz minket. Az ágazatunk gazdaságossága szempontjából nagyon borús jövőképet mutat.
1: Már említettem, hogy izgalmas időket élünk. Egész Európában van kereslet a juhúsra, egész évben el lehet adni, illetve, hogyha jól tudom, akkor a magyar juhúsnak a javarésze az külföldre megy ki. Viszont alig van munkaerő. Illetve egy ezzel összefüggő probléma a magyar juh és kecske ágazatra nézve, de ez igaz a magyar mezőgazdaság más-más aspektusaira is, van egy nagy hatékonysági deficit. Ki lehet ezeket a problémákat valahogyan küszöbölni?
18: Szeretnénk a jó kecskeágazat megítélését egy pozitív irányban eltolni. Ha egy kicsit pozitív lesz a megítélés, akkor talán szívesebben vállalnak az emberek ebben az ágazatban munkát. Valóban igaz, hogy egy olyan munkáról van szó, amit nem lehet napi 8 órás fix munkaidőbe végezni. Ennek az áldozatnak talán a hátránya is, meg a szépsége is, mert amikor munkaidőszak van, egy elvés időszakban például, akkor szinte nap 24 órájából, hogyha megfelelő szapor százalékot szeretnénk majd annak idején választani a juhainktól, illetve azért lenne fontos, hogy ezt a szép hivatást megmutassuk és pozitív irányba tereljük el a megítélést, hogy esetleg az ágazatban tevékenykedő családok, leszármazottjaik, gyerekeik számára olyan jövőképet tudjanak mutatni, hogy szívesen ebbe az ágazatban maradjanak. Nyugaton, Franciaországban például ez nem is kérdés, hogyha valaki ütenyésztéssel foglalkozik, akkor valamelyik utóra szinte biztosan átveszi, és az már több évszázada így van, hogy mondhatod, hogy apáról fiúra, vagy apáról lányra száll ez a mesterség. A hatékonysággal kapcsolatban, ugye, mint ön is mondta, ez összefüggésben van a kettő, és azoknak a nyugtartó gazdaságoknak az érdekét szerették leginkább képviselni, akik ugye főállásban ebből élnek, ebből tartják el a családjukat. Elég magas anyai létszámmal kell dolgozni ezeknek a gazdaságoknak, hogy meg is tudjanak belőle élni. Okokozat kapcsolódnak ide a legelő területek, földterületek kérdése. Ahhoz, ha nagyobb létszámmal akarunk dolgozni, akkor ahhoz több földterületre, a kormánytermő területre, illetve a legelő területre van szüksége a gazdaságoknak.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Hajnal tájjal legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai és az összes adásunkat visszahallgathatják a világhálón. Címünk mediaclick.hu. Én a hangmérnök Lajer Rita, a gyártásvezető Szülősi Éva és a heti szerkesztő Gyarmati Péter nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. Kulik Bencét hallották.

0: műsorajánlat. Kalendárium.
1: A Szegedi Kortárs Balett aktuális előadásairól is mesél stúdióvendégünk Juronics Tamás, Kossuth Díjas táncművész, koreográfus, rendező. Nemzetközi és hazai sztárok az Orgonák éjszakáján május 23-án és a szombathelyi Vörös Sándor Színház következő évada.
0: Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Hétfői imádság. Elmondja Szemerei János, evangélikus elnökpüspök.
2: Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért olvashatjuk a 115. Zsoltár első versében. A mai Zsoltár egy iránytű. Azt az irányt mutatja, ami célba vezet. Ugyanakkor világossá teszi azt is, hogy minden más irány hibás. Az Isten követő ember, vagy akár közösség is tévúton jár, ha akár a maga, akár a közössége dicsőséget keresi. Tanúságtételünknek Istenre kell mutatnia, akitől minden jót kapunk, fogantatásunktól kezdve naponta, többnyire a kérésünk nélkül is. Isten megmutatta nem csak a hatalmát, de az emberek iránti hűségét és szeretetét is. Égi Atyán gondviselésével számolva indulhatunk utunkra ma is. Reggel persze nem tudjuk még, hogy az előttünk lévő órák mit tartogatnak számunkra, de az felszabadító, hogy jóban és rosszban, derűben vagy vészben is tudhatjuk, hogy Bonhoeffer szavaival áldó hatalmak oltalmába rejtve járhatunk. Istenünk, gondviselő szeretetedben hordozod világunkat annak ellenére, hogy az emberek egyre kevésbé figyelnek rád. Hűséges vagy hozzánk akkor is, amikor mi megfeledkezünk rólad. Szeretettel közelítesz hozzánk akkor is, amikor a mi magunk útját járjuk. Legyél, Urunk, a mi iránytűnk, hogy általad célba érhessünk. Amen.
0: Szemerei János evangélikus elnök püspök gondolatait hallották.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 6 óra van, 2026. május 18-án, hétfőn. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Keleten eső, zápor, nyugaton gomoly felhős, napos idő várható. Megélénkül az északnyugati, nyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul. Most hallgassuk meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Az elmúlt egy év legnagyobb ukrán támadását jelentették az orosz fővárosból, civil áldozatok is vannak.
3: Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat.
2: Egyre súlyosabb a magyarországi azbesztügy. Sopronban 19 útszakaszon mutatták ki a rákkeltő anyag jelenlétét. Következnek a részletek. Az elmúlt egy év legnagyobb ukrán támadását jelentették az orosz fővárosból, legalább 4 ember életét vesztette, többen pedig megsebesültek, amikor vasárnap ukrán dróntámadás érte Moszkvát és környékét. Az orosz csapatok is támadásba lendültek, a dél-ukrajnai Herszonban egy helyi lakos életét vesztette, és Dnyipróban is civilek sebesültek meg.
3: Katonai elemzők szerint a Moszkva és más orosz területek elleni dróntámadások sokasodása azt bizonyítja, hogy a 4 éve tartó háborúban most először Ukrajna átvette a kezdeményezést, és már ő diktál. Az ukrán elnök szerint a harcoló egységek utánpótlásával is gond van Oroszországban. Volodymyr Zelenszky arról beszélt, hogy Moszkva bejelentette, lehetővé teszik a moldovai Szakadár-Dnyeszter menti Moldáv köztársaság állampolgárai számára, hogy könnyebben szerezzenek orosz állampolgárságot, ami katonai kötelezettséggel jár.
2: Utcán sétáló emberek közé hajtott egy autós az észak-olaszországi Modenában, 8 ember megsérült, egy nő mindkét lábát elveszítette.
3: A hatóságuk tájékoztatása szerint az elkövető egy 31 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit a járókelők fogtak el. Egyiküket kétszer megszúrta a dulakodás során. Fabrizia Triolo, modenai prefektus, arról is beszámolt, hogy a gyanúsított korábban személyiségzavarral küzdött, ami miatt 4 évvel ezelőtt terápiára is beutalták, de a férfi onnan nyom nélkül eltűnt.
4: Egy második generációs olasz állampolgárról van szó, aki Bergamóban született 1995-ben. Gazdaságtudományi diplomával rendelkezik és jelenleg munkanélküli. Letartóztatásakor nem állt tudatmódosító szer hatása alatt, józannak tűnt.
2: Nemzetközi egészségügyi vészhelyzetnek minősítette az Egészségügyi Világszervezet az Ebola járványt a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az Afrikai Járványügyi Központ szerint jelenleg egy kevésbé halálos változat terjed az ország északkeleti részén, amire egyelőre nincs vakcina.
3: A ritka vírus törzs már a szomszédos Ugandában is megjelent. A WHO május elején szakértőket és anyagi támogatást is küldött a térségbe. A járvány terjedése azonban így is felgyorsulhat, ugyanis népes és forgalmas térségekből jelentették a megbetegedéseket. Misaki Vajengere, az ugandai egészségügyi minisztérium tudósa, a járvány megfékezésének lehetőségeiről beszélt.
5: Szerintem a megoldás az lenne, ha lennének olcsó, megfizethető helyszíni tesztjeink, amelyekkel bárkit megvizsgálhatnánk, aki lázzal érkezik hozzánk. A második lépés pedig olyan eljárások kidolgozása lenne, amelyek a vizsgálatokat felhasználva képesek kiszűrni az ebolát.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez Magyarország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról fognak dönteni.
3: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégiai Kutatóintézet tudományos munkatársa úgy véli, hogy az Ursula von der Leyen által vezetett bizottság jóval engedékenyebb lett hazánkkal szemben. Máté Réka Zsuzsanna hozzátette, a következő lépés a konkrét szakmai egyeztetések lebonyolítása.
6: Mindenképpen úgy tűnik, hogy arról van szó, hogy hogyan lehetne ezeket a pénzeket valamilyen pénzügyi eszközök, vagy valamilyen banki intézményeken keresztül előbb elküldeni Magyarországra, és aztán annak függvényében, hogy hogyan valósultak meg, az Európai Unió Bizottság felügyeletével az az intézmény utalná a már megvalósított programokra, de később a pénzeket.
2: A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök.
3: A kormányfő azt írta, a Tisza EP delegációját Lakos Eszter vezeti. Magyar Péter kiemelte, Bogdán Csaba az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljának. Weiss Viktor pedig az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként fontosnak tartja, hogy hitelesen és felelősen jelenítse meg korosztálya érdekeit és nézőpontját az európai döntéshozatalban.
2: Ledarált iratokat, Fidesz szóróanyagokat, valamint magyar zászlókat talált Magyar Péter az eddigi építési és közlekedési minisztérium pincéjében.
3: A miniszterelnök erről egy videóban számolt be. Magyar Péter azt mondta, hogy ez több bűncselekményt is felvet, ezért feljelentést tesznek.
7: Ez több bűncselekményt is felvet, amit itt látunk. Tiltott pártfinanszírozást és egyéb bűncselekményeket. Ezeket egyrészt az állami számbevőszéknek kellett volna vizsgálni, de nyilván a hatóságok, a rendőrség is ki fogja vizsgálni. Mi feljelentést teszünk, és amikor lesznek információk arról, hogy kit hallgatott ki a rendőrség, vagy más hatóságok, milyen nyomozati cselekményeket folytattak, és hogy ki követte ezt el, Lázár János, az ő beosztottjai, vagy esetleg kormánytisztviselőket kényszerített arra, hogy ezeket sokszorosítsák, legyártassák, itt tárolják, akkor jelentkezni fogunk.
2: A kúria elnökével keveredett vitába Magyar Péter. A miniszterelnök azt a kérdést tette fel Varga Zsé Andrásnak, igaz-e, hogy 400 millió forintért rendelt magának elnöki lakosztályt? A kúria közleményben cáfolta, hogy az épületben lenne elnöki lakosztály. Magyar Péter távozásra szólította fel a kúria elnökét, és azt írta, Varga Zsé Andrásról kiderült, hogy közpénzen épített luxust ugyanúgy szereti, mint a bukott kormánytagok.
3: Méltatlan támadásként értékelte a Fidesz frakció vezetője, hogy a miniszterelnök távozásra szólította fel a kúria elnökét. Gulyás Gergely azt írta, ez egy alkotmánysértő kísérlet arra, hogy az új kormány a független bírósági rendszert saját irányítása alá vonja.
2: Itt a krónika, tovább gyűrűzik az azbeszt botrány. Egyre több nyugat-magyarországi településen mutatják ki a súlyosan rákkeltő anyag jelenlétét. Sopronban a hivatalos vizsgálatok beigazolták az eddigi sejtéseket. 34 utcából küldtek be mintát, ebből 19 útszakaszon kimutatták az azbeszt jelenlétét. Farkas Ciprián polgármester azonnali óvintézkedéseket vezetett be, és gyors intézkedést ígért. A helyszínről Ciráki Viktória jelentkezett.
8: A hétfői naptól folyamatosan kálciumkloriddal fogják borítani majd ezeket az útszakaszokat, ezzel igyekeznek megakadályozni az útszakaszoknak a porzását. Természetesen végleges megoldást majd csak a felületzárás fog jelenteni, vélhetően majd egy aszfalt réteg kerül ezekre az útszakaszokra. Ehhez azonban hatósági állásfoglalásra lesz még szükség. A mintavételek eredményeit pedig elküldik a kormányhivataloknak további intézkedések miatt. Azonban az is elmondható, hogy az itt lakók sürgetnék a mielőbbi megoldását ennek a helyzetnek, és úgy fogalmaznak, hogy nem az aszfalt borítás, hanem a visszabontás lenne egy megnyugtató megoldása ennek a helyzetnek.
2: Meg kell oldani, hogy a Liszt-Ferenc repülőtérnek legyen közvetlen vasúti kapcsolata, ezt mondta az M1-nek Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely szerint ehhez a meglévő vasúti hálózatot kell kiegészíteni. A közlekedési és beruházási miniszter is ezt a tervet támogatja. Vitézi Dávid még a miniszteri meghallgatásán azt mondta, ez lenne több mint 100 év legnagyobb vasúti beruházása Magyarországon.
3: A Ferihegyi gyorsvasútfejlesztés érinteni a nyugati pályaudvart. Itt csomagfeladási pontokat alakítanának ki, így még kényelmesebben utazhatnának az emberek. A repülőtéri termináról pedig terhet vennének le. Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke elmondta, Bécsben is ilyen rendszer működik.
9: Minden nyugati pályaudvarról induló Intercity megállna ezen az új repülőtéri megállóhelyen, de Bécshez hasonlóan úgy gondoljuk, hogy az is elvárás, ha már egyszer ennyi pénzt ölünk ebbe, hogy legyen olyan csomagfeladási lehetőség, egy mini kis terminál a nyugati pályaudvaron.
2: Egyre több rollerező gyereket ér baleset az utakon. Magyarországon tavaly 600 személyi sérüléssel járó közlekedési balesetet okoztak úgynevezett mikromobilitási eszközökkel, leggyakrabban rollerekkel. Ez majdnem a kétszerese az előző évinek. Minden harmadik baleset súlyos sérüléssel végződött, melyek között halálos kimenetelűek is voltak.
3: A rolleres balesetek jelentős része azért következik be, mert a fiatalok nem ismerik, vagy csak egyszerűen nem tartják be a közlekedési szabályokat. Karkusz Kristóf, a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság megbízott sajtóreferense azt mondta, a szülők csak akkor engedjék ki a gyereket rollerrel a forgalomba, ha meggyőződtek arról, hogy képes a szabályos közlekedésre és visel védőfelszerelést.
10: Aki nem ismeri a közlekedés szabályait, és nem tudja őket betartani, az ne használjon ilyen gépi meghajtású járművet. Elsődleges az, hogy a szülőknek oda kell figyelni a gyermekükre, kizárólag akkor engedjék a gyermeket rollerezni elektromos rollerrel, ha képes a jármű irányítására, ismeri a közlekedési szabályokat, és visel védőfelszerelést.
2: Egyre több országban korlátoznák a fiatalok hozzáférését a közösségi médiához. Már uniós szinten is felmerült az életkor szerinti tilalom.
3: Itthon a legtöbb online visszaélést 2025-ben is gyermekek ellen követték el. Erről Pöltl Ákos, a Semmelweis Egészségfejlesztési Központ digitális gyermekvédelmi szakértője beszélt. A Kapcsolj ki mozgalom alapítója a gyerekek online védelmének szabályozási lehetőségeiről is szólt.
11: Az ausztrálok elkezdték a gyerekeket a közösségi médiából kitiltani. Az Európai Unió is folyamatosan erről beszél. Amerikában óriási perek vannak most, hogy készakarva függőségre tervezték az algoritmusokat, külön tudományágat raktak mögé. Angliában 23-ba bevezettek egy online safety act-et, ami kimondott egy olyan törvény, ami ezt védi, és tavaly lettek aktiválva nagyobb részei. Tehát látszik, hogy mozgolódik az iparág.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába, a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtó ágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok! A fővárosban mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: A Dunatisza közén és a Tiszántúlon borult az ég, és elszórtan esik az eső. Napközben északon északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másút többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül, az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet délután általában 17 és 23, késő este 9 és 16 fok között alakul.
2: Ez volt a Krónika 6 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsár Róbert.
0: Nemzeti Sport Krónika.
13: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. A magyar férfi kézilabda válogatott nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel a csütörtöki Nisi két gólos vereség után vasárnap Veszprémben csak 31-30-ra győzte le Szerbiát. A magyarok ugyanakkor még reménykedhetnek a szabadkártyában, míg a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra kijuthatnak a következő Európa-bajnokságról is. A Vasas nyerte a másodosztályú labdarúgó bajnokságot, miután az utolsó fordulóban hazai pályán 2-1 legyőzte az Ajkát. Az ezüstérmet a Honvéd csapata szerezte meg, a kispestiek zárásként 4-1 kikaptak a BVSC vendégeként. A két fővárosi alakulat 3 év után jutott vissza ismét az élvonalba. A magyar válogatott 4-2-re kikapott a tavaly negyed döntős osztrák csapattól a svájci jégkorong világbajnokságon, így két fordulót követően pont nélkül áll a zürichi csoportban. Majoros Gergely szövetségi kapitány együttesének hétfőn szünnapja lesz, majd kedden 20 óra 20 perckor kezdődik a bentmaradásért zajló legfontosabb mérkőzés a szintén 0 pontos britekkel szemben. 3 arany, 2-2 ezüst és bronzérmet szerzett kajakkenu válogatottunk a Brandenburgban rendezett világkupa verseny zárónapján. A délelőtti 500 méteres távokon győzött Kuruc Levente és Fodor Bence férfi kajakpárosa, míg a női kenu 4-es ezüsten zárt. Szintén 500 méteren harmadikként ért célba kajak 1-esben Nádas Bence és bronzéremmel gazdagodott Fejes Dániel és Hajdú Jonatán kenu 2-ese is. 5000 méteren, aztán Kenu 1-esben a Szegeden is győztes Csorba Zsófia ezúttal sem talált legyőzőre, és a szám kétszeres világbajnoka Adolf Balázs is a dobogó legfelső fokára állhatott. Női 5000 kajak 1-esben Kőhalmi Emese ezüstérmes. Guzi Blanka ezüstérmet nyert az öttusázók bulgáriai világkupa versenyén. Az idei sorozat második állomásán a kairói Vékányi tányon győztes Guzi 8 pont hátrányjal végzett a győztes török Özüksel mögött. A másik magyar induló, Bauer Blanka ezúttal 15. helyen zárt. A férfiak mezőnyében Tárkányi Zsombor 17. Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie Balatonalmádi és Veszprém közötti záró szakaszát. A belga kerékpárosnak ez volt a versenyen a harmadik szakasz győzelme. Az összetetben a svéd Jakob Söderqvist megőrizte előnyét, a legjobb magyar kerekes pedig Walter Attila lett. Köszönöm figyelmüket!
14: A Nemzeti Sport Krónikát hallották.
1: Május 18-a hétfő, Erik és Alexandra névnapja van ma. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakukel Tamás. Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. A Tiszapárt nyugdíjvállalásai elsősorban a legszegényebb nyugdíjasok helyzetét rendeznék, a társadalom nagy részének adnának plusz ellátást, de ez önmagában nem elég a rendszer fenntarthatóságához. Erre figyelmeztet Farkas András nyugdíjszakértő, akivel beszélgetünk erről majd 3/4 hét előtt néhány perccel. Aztán úgy tűnik, hogy kevésbé meredeken emelkednek a lakásárak országosan, mint korábban, vajon mi lehet ennek az oka, és egyáltalán hol tartanak most az árak nemzetközi összehasonlítása. Mit jelent ez? 4:08 után néhány perccel szólunk erről. Aztán pedig az önkormányzatok helyzete, helyi közösségek építése, valamint a Fidesz választás utáni helyzete a témánk Cserpalkovics Andrással, Székesfehérvár polgármesterével 7:30 után néhány perccel. És még egy téma, ez már gyermekekről is szól, Európai Unió akár ezen a nyáron korlátozhatja a gyermekek közösségi média használatát. Hány éves kortól, mi módon, mi ez a terv, és hogyan valósítható meg, ha egyáltalán megvalósítható, 3:49 előtt pár perccel szólunk erről. A műsort ma Pap János szerkeszti.
0: Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
1: Tegnap véget ért a magyar kerékpáros körverseny, a Tour de Hongrie az összetett élén a svéd Jakob Söderqvist végzett. Legjobb magyarként a 9. Walter Attila érdemelte ki a fehér, Fetter Erik pedig a legjobb hegyi menőnek járó piros trikót. A díjátadó után az esemény főszervezője Eisenkrammer Károly beszélt, Kreisz Bálint a riporter.
15: Véget ért a 47. Tour de Hongrie, ami elég különleges a sikeredet több szempontból is. Hogyan értékeled a versenyt és az elmúlt 5-6 napot?
16: Tényleg 6 nap. Mikor is voltunk Gyulán, pedig mennyire szép volt az indulás, hogyha emlékeztek rá. Volt egy gyönyörű csapatbemutatónk a Vártövében, egy fantasztikus hangulatú rajt, a város imádta a Tour de Hongriet, mi is imádtuk Gyulát. BMX átugrása a mezőny fölött, és utána elindult az őrület, amin tényleg 5 napon keresztül mentek itt a versenyzők. Hát itt aztán volt minden, tényleg hosszú szakasz az Alföldön, aztán eső, aztán még eső, aztán vihar, aztán még vihar, és hát bukások, viták az eredmények értékelésében, szakmai viták, a zsűri jól döntött, nem jól döntött jól. Én azt gondolom egyébként, hogy a pályán született eredmény az talán a legfontosabb, és én szerintem jó döntések születtek a zsűri részéről is, és ugye a svéd fiatalember jogosan vihette a hazasságatikot, és hát volt olyan szupersztárunk, Tim Merlier személyében, aki 3 szakaszt is tudott nyerni a versenyen, és hát a magyar szurkolók számára a legérdekesebb az, hogy 2 magyar is kapott a végén trikót, ugye a magyar legjobb magyarnak járó trikót nyilván Walter Attila vitte haza, az nem volt meglepetés, hogy magyar, az inkább, hogy Walter Attila ismét itt volt nálunk, nagyon fontos volt ez a verseny szempontjából, és a Fetter Erik pedig fantasztikusat ment, a piros trikót célozta meg, ugye a legjobb hegyi versenyzőnek járó piros trikót, és nagyon aktívan versenyezve, nagyon sok pontot szerezve tisztán nyerte ezt meg. Most itt vagyunk Veszprémben a diétadó után, óriási hangulata volt, nehéz is erről beszélni, nagyon-nagyon stresszes, nehéz hét után vagyunk, minden szervező kollégám nagyon boldog, hogy ilyen szuperül sikerült zárni.
15: Azért versenyzőként is éltem már meg néhány Tour de Hongriet, meg főszervezőként is, ezt látva azokat a nehézségeket, amivel meg kellett küzdeni, mennyire rakod egy különleges helyre, hogy minden sikerült megugrani, és mindenki úgy tűnik, hogy boldogan távozott.
16: Nehéz ugye itt sorba tenni, a melyik Tour de Hongriet is volt a legnagyobb, meg a legszebb, meg legjobb. Azon, hogy mostani ezzel a rendkívüli körülményekkel, amiket meg kellett birkoznunk, és tényleg emberfeletti teljesítmény volt a versenyzőktől, a motorosainktól, a rendőrmotorosok, a kísérőmotorosok, a fotósaink, akik, a zsűri, aki motoron dolgozott, hogy nagyon bele, hogy viharos szélben 12-13 fokban szakadó esőben kellett az egész hetet teljesíteniük. Ez egy nagyon-nagyon komoly kihívás volt, mivel a versenyzőknek le a kalappal. Hát mindenki hős, aki ezt a hetet végig dolgozta, és ugye hát az is, aki építette a rajtot meg a céltörőteket, szintén hajnalban kezdtek ők is hidegben esőben építeni, éjszaka bontottak, utaztak másnapi helyszínekre, az egész ugye, repülő cirkusz vagyunk, ugye a Tudi révén a kabala figuránk révén, aki egy gólya, hát repülünk városról városra, rendkívül elfáradt mindenki, azt gondolom, most még mindenki pörög, de szerintem nem kell senkinek haltató ma éjszaka, szóval egy nagyon emlékezetes versenyen vagyunk túl.
15: Sűrű héten vagytok túl, van egy kis időtök most esetleg pihenni, mikor kezdődik a felkészülés a 2027-es Tour d'Hongrie-ra?
16: Ilyenkor már mindig zajlik a közévi versenyszervezése, tehát már a adott verseny után már tudjuk, hogy a következő évben mely polgármesterekkel, mely városokkal kezdjünk komolyabb tárgyalásokba. Most egy kicsit más a helyzet. Az elmúlt hónapok nagyon forróak, zivatalosak voltak a verseny körül. Ugye sok mindent történt Magyarországon elmúlt hetekben. Volt egy kormányváltás. Valójában még mi is bizonytalanok vagyunk a verseny tekintve, hogy hogyan is mi is lesz a következő évben. Az biztos, hogy lesz verseny. Az nem kérdés, hogy megyünk tovább. Hogy pontosan hogyan, milyen útvonalon, ezek ma még bizonytalanok.
15: Ha már szóba kerültek itt változások, akkor még egy kérdést engedj meg a mai szakasz nyitányáról, mert azért mégiscsak az ország egyik legfontosabb közjogi méltósága vált át a Szalagot Forstoffer Ágnes az országgyűlés házelnöke személyében. Ez milyen magas emeli a magyar körversenyt és a Tour d'Hongriet, hogy az ország egyik legfontosabb szereplője eljött és megtisztelt titeket azzal, hogy átvágja a Szalagot.
16: Igen, hát elnök asszony jelenlét a rajtunknál nyilván elhelyezi egy polcra a Tour d'Hongriet. Láthatóan fontosak vagyunk sok mindenkinek az országban, azt látszik, hogy ezért messze nem egy sportesemény már. Tehát egy óriási fesztivált viszünk végig az országban, aki követte a tévén keresztül a versenyt, láthatta, hogy ezrek, tízezrek jöttek ki településenként szurkolni, biztatni a mezőnyt, élőképekkel várva, hogy ők is láthatóvá tegyék a települések magukat a tévén keresztül, hiszen sok millióan látják a versenyt, és sok millió ember számára jutatjuk el Magyarország képeit. Ez jóval több, mint egy sportesemény. Tényleg egy országimázs rendezvényé váltunk, és nagyon örülök annak, hogy ezt nem csak mi látjuk így, hanem polgármestereink, szponzoraink, támogatóink, és úgy tűnik, hogy elnök asszony is úgy ítélte meg, hogy neki itt kell lenni a rajtnál, ez nagyon megtisztelő volt a számunkra, és nagyon köszönöm neki, hogy eljött.
0: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: Hajdúszoboszlón is megkezdődött az idei strandszezon. A hagyományos strandrész több medencéje már üzemel. A főszezonban összesen 15 lesz ezekből használható. Az intézmény az idén a 100. szezonját tartja. A szolgáltatás kínálatot új vendéglátóhely is bővíti, a vezetés pedig minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalom növekedésre, és mintegy 1,7 millió látogatóra számít. Cinege Leventétől halljuk a további részleteket.
17: És csodálatosan szép lányokat lehet látni, jó az idő.
18: Bár az időjárás jelenleg még hektikus, fürdőzőket kérdeztem Hajdúszoboszlón az idei szezon kezdetről.
19: Kellemes a környezet, jók a kezelések.
20: Tanul nagyon jól érezzük magunk, de a tisztaságon nagyon rend van, nagyon meg vagyunk elégedve.
19: Kellemes, örülök, hogy eljutok ide. Most a gyerekeimmel Angliából vannak idehaza.
21: Teljes mértékben meg vagyok elégedve. Tisztaság szempontjából, szolgáltatások szempontjából a legmagasabb színvonalon, amit csak el lehet érni.
22: Most nem lehetett leülni, annyian voltak, egy pokrózot nem lehetett letenni, már 10 órakor elfogytak a nyugágyak.
23: Még nem csúcsidőbe szoktunk jönni. Ilyenkor talán kevesebben vannak, gondoljuk mi.
24: Már harmadszor vagyunk itt, és eddig még mindig szerencsénk volt az időjárással is. Nagyon jó a szoboszlói fürdő az ízületeinknek, a kezelések is nagyon kedvezőek, ezért választjuk így rendszeresen Hajdúszoboszlót.
25: A 100. strandszezon, ez igazából nem nagy évfordulónál. Tavaly nagy évfordulót ünnepelt Hajdúszoboszló, hiszen a gyógyvíz feltörésének 100. évfordulóját ünnepeltük.
18: Erről pedig már Cegle Pincés Enikő, a Hungaroszpel ZRT vezérigazgatója beszélt műsorunknak.
25: Jövőre lesz 100 éves maga a fürdő, kicsit inkább arra készülünk. Erre az évre nem is tervezünk óriási nagy ünnepségeket. Amit előkészítettünk, egy óriási nagy beruházást tervezünk, ahol is a tradicionális fürdőrészt szeretnénk megújítani. Ez jelen pillanatban egy 2,5 milliárd költségvetésű beruházás, itt a medencéket szeretnénk megújítani. A cél az, hogy a meglévő szolgáltatás minőségét emeljük a mai kor színvonalára. Ott van 2 darab télen is üzemelő termálvizes medencénk, illetve nyáron is melegvizes medencénk, mellette közvetlenül van 2 langyosvízű medencénk, és van a Hajdúszoboszló feliratú medence, az úgynevezett 2. medencénk. Itt megújítanánk a vendéglátóhelyeket, tehát terveztünk egy saját üzemelést.

0: tovább emelni a környezet színvonalát, tette hozzá.
1: Emellett folyamatosan zajlanak olyan fejlesztéseink, amelyek a vendégeink számára egy kicsit láthatatlanok. Gondolok elsősorban energetikai fejlesztésekre, amellett, hogy átadtuk a napelemparkunkat, nagyon sok esetben úgynevezett frekvenciaváltós berendezéseket építettünk be, ezzel óriási nagy energiamegtakarítást tudunk létrehozni. Célunk, hogy minél kevesebb energiát kelljen felhasználni, ideális esetben pedig elektromos áramból legyenek olyan napjaink, amikor nem is használunk föl, hiszen megtermeljük magunknak.
0: A Hungaroszpa energetikai stratégiájáról szólva Czegle Pincés Enikő elmondta, metángáz alapú megoldást alkalmaznak, amelyet szükség esetén a vízből állíthatnak elő, majd gázmotor segítségével elektromos árammá és hőenergiává alakítanak. A gázmotor egyben a fedett akvapalasz fűtését is biztosítja, és az üzem várhatóan a teljes elektromos áram felhasználásuk mintegy 60%-át adja. A vezérigazgatót az idei szezonra tervezett csaknem 1,7 milliós látogatószámról is kérdeztem.
1: Nagyon nehéz tervezni. A tavalyi évben javarészt az időjárásnak tudható az be, hogy kevesebb volt a vendégszám az előre tervezetnél. Ez elsősorban annak volt betudható, hogy a májusi időjárás nagyon kedvezőtlen volt, illetve maga a júliusi időjárás is, de akár megemlíthetném azt is, hogy augusztus hónapban szinte minden hétvégén volt egy-egy eső, tehát nagyon nehéz volt előre látni ezt, főleg úgy, hogy a tavalyi évet azt a tavaly előtti forgalomra terveztük, és a tavaly előtti nyár az nagyon kedvező volt, tehát ott összesen egy délután volt esős időjárás.
0: Ebben az évben óvatosabb tervezéssel készülnek, fogalmazott az intézmény vezetője, hozzátérve a tavalyi forgalmat vették alapul, és bíznak abban, hogy júliusban kedvezőbb időjárásra számíthatnak, mint tavaly. A Hungaroszpán születésnapját július 25-én ünneplik, amikor is egész napos játékos programokkal és éjszakai fürdőzéssel várják majd a vendégeket a tengerparti medencénél. Emellett külön figyelmet fordítanak a fiatalokra. Augusztusban több hétvégén, szombaton, délutánonként és este DJ partikat rendeznek a pár éve átadott prémium zónában, hogy a fiatalok jobban felfedezhessék és átélhessék a valódi beach hangulatot. A hagyományos rendezvények, mint a gyereknap vagy a pünkös természetesen szintén szerepelnek a programkínálatban, amelyet a város egyéb eseményei is gazdagítanak majd a következő hetekben, hívta fel a figyelmet Czegle Pincés Enikő.
2: BKK Info.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban mától lezárták a 13. kerületben a Visegrádi utcát a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Szintén mától egyirányosítják a 11. kerületben a Neszmély utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, mert felújítják a vízvezetéket. A 153-as és a 154-es autóbusz a Gazdagréti tér felé terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Neszmély út megállót. Siling Zsolt, BKK Info.
2: Mávinfo.
4: Jó reggelt kívánok! Nyugodt a reggeli vonatközlekedés, a budapesti előváros és távolsági forgalomban is jól tartják a menetrendet a jártaink. Pályakarbantartások miatt módosult a menetrend, és pótlóbuszok közlekednek 22-ig Diósjenő és Balassagyarmat, mától 21-ig Mezőtúr és Szarvas, 28-ig Vésztő és Szeghalom között, valamint ma még a Gyesev, Veszprém és Ezérc közötti pályaszakaszán. Zajlik a déli körvasút építése, ezért továbbra is módosított menetrend érvényes a keleti pályaudvart érintő dunántúli vonalak esetében. Az erre utazóknak fontos hír, hogy holnap, azaz kedden, aztán szerdán és csütörtökön, majd pedig 26-tól 28-ig egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Kelenföld és Ferencváros között, ezért az eddigi módosításokon felül a napközbeni bécsi railjetek és Eurosatik is csak Kelenföldig közlekednek, és onnan is indulnak majd. A Martonvásári Z30-as vonatok kimaradnak napközben. Pejper Károly, Mávinform.
2: Időjárás jelentés.
5: Míg pedig Gót Rolandtól, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Az elmúlt napokban sokfelé csapadékos időjárást okozó mediterrán ciklon lassan fokozatosan elhagyja a térségünket, illetve feloszlik, így csökken a csapadékhajlam is. Ma az ország délnyugati felén már napos, gomoly felhős időig érkezik. Az ország északkeleti felén ugyanakkor az összefüggő felhőtakaró csak lassan szakadozik, gomolyosodik, és keleten, északkeleten még este is maradnak borult körzetek. Egyre inkább északkeleten számíthatunk kisebb esőre, záporokra, esetleg zivatarra, majd este a nyugati tájak fölé is besodródhatnak konvektív csapadékgócok. Az északnyugati-nyugati szél megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke általában 17 és 23 fok között várható.

0: míg késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő.
1: Köszönjük szépen, fél hét múlt fél perccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó Bordi András.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Nagyszabású dróntámadást indított tegnap Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Becsapódásokat jelentettek Moszkvából és környékéről is. Legkevesebb 4 meghaltak, többen megsérültek. Közben Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket, köztük Dnyiprót és Zaporizsját. Sokan megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény is megrongálódott. Izraeli légi csapásban meghalt az iszlám dzsihád egyik vezetője Libanonban. Egy lakásba csapódtak be a rakéták az ország keleti részén. Közben a pénteken meghosszabbított tűzszünet ellenére a déli területeken is folytatódtak a támadások. 5 haltak meg, köztük 2 gyermek, 15 megsebesültek. A zsidó állam hadserege korábban felszólította az ott élőket, hogy hagyják el a térséget. Ismét cselekvésre szólította fel Iránt a közel-keleti konfliktus rendezése érdekében az amerikai elnök. Donald Trump ellenkező esetben az eddigieknél súlyosabb következményeket helyezett kilátásba a Perzsaország ellen. A politikus a hét elején egyeztett nemzetbiztonsági tanácsadóival az iráni katonai műveletek esetleges folytatásáról. Közben az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője egy interjúban elismerte, hogy az izraeli-amerikai támadások kezdete óta jelentősen megdrágult az üzemanyag, és ez problémát jelent az amerikaiaknak. Összeütközött 2 vadászgép egy légi bemutatón az Egyesült Államokban. A gépeken tartózkodó 4 pilóta időben katapultált és biztonságosan földet ért. A baleset Idaho államban történt, jó látási viszonyok mellett egy támaszpont közelében. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 7 órakor várjuk Önöket.
3: Vármegyéről Vármegyére. Pest.
4: Bakos Károly és fia, ceglédi orgonaépítők. A mester minden egyes dokumentumát, árajánlat, szerződés, hirdetés vagy cégjelzés, mint ceglédi orgonaművész, mai szóhasználattal orgonaépítő írta alá. Bakos Károly és fia, ifjabb Bakos Károly műhelye, 1843-tól 1914-ig működött Cegléden, a mai Alkotmány utcában. Solymosi Ferenc orgonológus szerint a 2 generációs Bakos műhely mintegy 100 orgonát épített, viszont a közelmúltban Erdélyben Sipos Dávid kutatásainak köszönhetően előkerült egy rendkívül érdekes irat, ifjabb Bakos Károly 1914. március 29-én kelt levele a magyar décsei református lelkésznek, amely az árajánlatát tartalmazza. Bármi kivitelű és nagyságú új orgonakészítést elvállalok. Üzletemet édesapám 1845-ben alapította, s én 1886-ban vettem át. Folytatom a mai napig. Ezen idő alatt közel 200 kisebb-nagyobb új orgona készült üzletemben. Azt hiszem, elég garanciát nyújt cégem régi jó hírneve az orgonakészítés terén. Nehezíti a Bakos orgonák kutatását az is, hogy a hangszereiknek a többségére szerényen nem írták ki a nevüket. Valamint a presbiteri jegyzőkönyvek, számlák és egyéb levéltári anyagok a történelem viharaiban sok helyen elvesztek vagy megsemmisültek.
3: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
5: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
1: A Semmelweis Egyetem úgynevezett onkointervenciós részlege olyan akkreditációt kapott, amely azt mutatja meg, hogy Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban elsőként igazolja, hogy az ottani ellátás megfelel a nemzetközi legmagasabb szakmai elvárásoknak. Az elismerése a betegek számára a kezelések biztonságát és minőségét garantálja. A részlegen évente mintegy 3000 beavatkozást végeznek, amelyek gyakran kevesebb fájdalommal rövidebb kórházi tartózkodással járnak. Deák Pál Ákos, az intervenciós radiológiai tanszék vezető helyettese beszél erről, a riporter pedig Cínege Levente.
6: Milyen konkrét minőségi és biztonsági kritériumok teljesítése vezetett az akkreditáció elnyeréséhez, és hogyan mérhető ennek folyamatos betartása?
7: Az ISIOS, az intervenciós onkológia egy nemzetközi minőségbiztosítási rendszere, a Szemmelweis Egyetem onkointervenciós ellátása nemzetközi szinten is kiemelkedőnek számít. Ez egy több mint két éves folyamat volt, 2024-ben kezdődött ez a minőségbiztosítási rendszer szintű vizsgálat, ami tulajdonképpen a betegnek az osztályunkra való belépésétől kezdődően a kivizsgálás menete a különböző onkotímek, de ugyanezeknek a dokumentációja is monitorozva volt, tulajdonképpen egy részletes checklistán végigmenve ebben a két éves folyamatban értünk el oda, hogy tulajdonképpen ez az akkreditáció azt igazolja, hogy a betegek nálunk a legmodernebb minimálisan invazív daganatkezelésekhez férnek hozzá. Ez nem csak egy szakmai presztízs, hanem a betegbiztonság és a magas szakmai színvonal visszaigazolása is. Külön nagy eredmény az, hogy a közép-kelet-európai régióban elsőként lettünk akkreditálva, és a világon is az 53. helyen. Ez nem azt jelenti, hogy 53 ország már akkreditált centrummal bír, hanem az egész világon 53 olyan centrum van, az Egyesült Államoktól Ausztrálián át Japánig, Brazíliáig, ahol ilyen magas színvonalú ellátás történhet.
6: Milyen közvetlen változásokat hozhat mindez a betegeknél elérhető kezelési lehetőségekben és a várakozási időkben?
7: Az intervenciós onkológia sok esetben műtét nélküli vagy a műtétet kiváltó daganatkezelés lehetőséget jelent. Sok eljárás van már, ami a normál betegellátás keretein belül megtörténhet. Hozzánk az onkotímek referálják a betegeket, az onkotímek sebészből, belgyógyászból, onkológusból, internetes radiológusból és még pluszban azoknak a szakmáknak a képviselői van, akikhez címzetten ezek az onkotímek történnek. Referálják a betegeket. Nyilván vannak olyan újabb kezelési módok, amikkel egyszerűen nem tudott lépést tartani az elmúlt 20 év, tehát van számos olyan terápiás lehetőség, ami egyedi méltányossági kérelem keretében NEAK által egyedileg engedélyezett. Ezeknek a számát törekszünk rá, hogy minél inkább ki lehessen bővíteni, és megfelelő finanszírozást találjunk a legmodernebb eljárásokhoz is.
6: Hogyan tervezi az egyetem bővíteni a kapacitást, vagy akár a személyzetet az esetszámok kiszolgálására, különösen a ritkább indikációk esetén?
7: Eszközparkban, tudásban és szürke állományban készen állunk arra, hogy nagyobb betegszámot lássunk el. Itt a finanszírozás az, amit nagyon fontos minél hamarabb és minél nagyobb mélységben rendbe tenni ahhoz, hogy ezek a gyakran költséges beavatkozások, amik nyilván csak első pillantásra költségesek, hiszen maga az ellátás drágább eszközökkel történik, viszont a gyorsabb felépülési idő, a pácienseknek a rövidebb kórházban töltött ideje mindezeket ki tudja váltani.
6: Milyen nemzetközi kutatási együttműködésekre nyílik most lehetőség az ISIOS tagság révén?
7: Ez az akkreditációs rendszer magában foglalja azt is, hogy számos új kutatás jelenhet meg. Van egy kutatás és publikációs előny benne, ami nemzetközi multicentrikus projektekhez könnyebben tudunk csatlakozni. Hitelesebb háttért jelent mindez a klinikai vizsgálatokhoz és akár ipari együttműködésekhez is, valamint erősíti a különböző grant és egyéb pályázati pozíciókat, de az oktatásban szintén előnye van, hiszen magasabb szintű nemzetközi tréning és fellowship központként jelenhetünk meg, valamint számos hands-on kurzusok, tehát olyan gyakorlati kurzusokat tudunk tartani, amiben külföldieket, illetve sokkal szélesebb körhöz el tudunk jutni, hogy nálunk ilyen új technológiák oktatása történhet. Vonzóbbá teszi a centrumot a rezidenseknek és a külföldi hallgatóknak, vagy külföldi orvosoknak is.
6: Várható változás a beavatkozások finanszírozásában, vagy a betegek számára felmerülő költségekben, illetve hogyan biztos biztosítják az egyenlő hozzáférést?
7: Az egyenlő hozzáférést biztosítja a Magyarországon viszonylag homogénen meglévő onkotímek jelenléte, tehát az onkotímek már tudnak arról, hogy intervenciós radiológiai ellátás is elérhető a daganatos betegek számára. A másik pedig igyekszünk minél szorosabban együttműködni a finanszírozással, tehát igyekszünk olyan munkaanyagokat összeállítani, amiben megfelelően alá tudjuk támasztani, részben egészséggazdaságtanilag is, részben pedig orvosszakmailag is, hogy egy hosszú távon kiszámítható és biztonságos finanszírozása legyen ezeknek a tevékenységeknek. Valamint az oktatással járulunk hozzá ahhoz, hogy ez Magyarországon is minél szélesebb körben el tudjon terjedni, és minél több központ tudjon ilyen magas szintű ellátást adni a daganatos betegeknek.
5: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: A kormány számára a nyugdíjrendszer érdemi átalakítása is rendkívül fontos feladat lesz, ezt mondja Farkas András nyugdíjszakértő, aki több intézkedés átgondolását javasolja. Amihez aztán sorvezetőt is kínált egy cikkben, erről is beszélünk a következő percekben. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a vonalban Farkas Andrást.
8: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Hogy is áll föl a nyugdíjrendszer, egy kicsit tekintsük ezt át, nem biztos, hogy mindenki érti ezt a szisztémát. Aztán abból utána levezethető, hogy mi is a módosításnak az oka különös tekintettel, hogy változik a korfa.
8: Így van. A nyugdíjrendszer az alapvetően a 65 éves korukat betöltött emberek részére kínál élethosszíglani juttatást, ugye ez az öregségi nyugdíj. Egy kivétel van, a nők esetében ők már 40 évi jogosító idő megszerzése után igényelhetik a nők kedvezményes nyugdíját, ami egyébként egész világon egy hungarikumnak számít. Tehát a nők és a férfiak némileg eltérő feltétellel, de az idős korukra igénybe vehetik ezt az állami ellátást, aminek a fedezetét az aktív korúak befizetései teremtik meg, tehát aki dolgozik, az a keresetét terhelő társadalombiztosítási járulék révén finanszírozza a mai nyugdíjasok nyugdíját. Természetesen a munkáltatók, vállalkozók is hozzájárulnak a szociális hozzájárulási adó révén, és így működik ez a rendszer, ami látszik, hogy nagyon ki van téve annak, hogy hányan vannak az aktív korosztály tagjai, közülük hányan dolgoznak, és hányan vannak a nyugdíjasok, és mennyi az átlagos nyugdíj. Magyarországon jelenleg még körülbelül egy évtizedig tartható fönn a jelenlegi feltételekkel a nyugdíjrendszer úgy, hogy különösebben nagy nehézséget nem okoz a finanszírozás, viszont föl kell készülnünk, hogy 2037-től súlyosan megnehezedhet a nyugdíjrendszer fenntartása, aminek nagyon egyszerű oka van, akkor kezd el nyugdíjba vonulni majd a Ratkó unokák nemzedéke, akik 1973 és 77 között születtek, és ők nagyon sokan vannak a korábbi, meg az utánuk jövő korosztályok létszámaihoz képest.
1: Ugye Nyugat-Európára is jellemző ez, hogy mivel kevés gyermek születik, éppen ezért aztán a fiatal korosztály az egyre vékonyabb, szerényebb, akik aktívak, az idős korosztály pedig az életkor kitolódásával egyre szélesebb.
8: Így van, egyébként hála Istennek, hiszen az emberi életnek ez egy nagyon pozitív jellemzője, hogy hosszabb ideig élünk. Az más kérdés, hogy pénzügyi szempontból ugye meg kell változtatni annak a lehetőségét és körülményeit, hogy hogyan teremtjük meg ennek a finanszírozását. Annyit kell tudni, hogy ma 7000 milliárd forintba kerül a nyugdíjrendszer, tehát hogyha nem csinálnánk semmit, akkor is évi 7000 milliárd forintnak megfelelő összeg. Ebből, amit nagyon sok ember tud, de azok a plusz juttatások, amik rendkívül fontosak a nyugdíjasoknak, a 13. és 14. havi nyugdíj, majd ha a 14. havi teljesen visszaépül, akkor ez havi 600 milliárd forintos plusz per hónap, tehát a 13. havi nyugdíj 600 milliárdba kerül most is, a 14. havi, ha visszaépül 2029-re teljes mértékben, az egy újabb 600 milliárdos tétel, és hát említsük meg, hogy a nőkedvezményes nyugdíja, ami tényleg rendkívül kedvező most a hölgyek számára, az egy további plusz 600 milliárdos tétel, tehát csak ez a három nyugdíj kiegészítés, vagy a nők 40 és a 13-14. havi nyugdíj 1800 milliárd forintba kerül pluszban. Na most ez az az induló képlet, amihez a jelenlegi új kormánynak ezzel számolnia kell, és ők azt mondták, hogy mindent megtartanak, ami eddig járt a nyugdíjasoknak. Ez nagyon megnyugtató hír, hiszen így marad a 13. havi nyugdíj, marad a 14. havi nyugdíj, marad a nők 40, és emellett a leginkább a legszegényebb nyugdíjasok helyzetét kívánnak legelőször változtatni. Erre szolgál az, hogy szerintem hónapokon belül a minimál nyugdíjat fölemelik 120 ezer forintra, tehát senki, aki nyugdíjas vagy rokkantsági ellátásban részesülő személy nem kaphat 120 ezer forintnál kisebb nyugdíjat. Ez körülbelül minden estől 280 ezer embert érinthet, tehát ez egy nagyon jelentős plusz ugrás lesz az ő számukra, és azért, hogy a 120 ezer forint fölött csak egy picivel többet kapó nyugdíjasok is érezzék a plusz törődést a kormányzat részéről, ezért a 120 és a 140 ezer forint közötti sávban, ott szintén körülbelül 140 ezer ember részesül ilyen ellátásban a nyugdíjasok és a rokkantsági ellátottak körében, őnáluk pedig plusz 6-tól 12 ezer forintig terjedő rendkívüli emelés jön a normál emelésen felül.
1: Ahhoz, hogy fenntartható legyen ez a rendszer, amit ugye mondott még időpontot, igen, is rá, hogy meddig működhet így, ahogy működhet, mi az, amit tenni kellene, milyen lépéseket javasol?
8: Hát ez az, amit nagyon át kell majd gondolni. Ugye minden nyugdíj változtatás az érinti ezt a több mint 2 millió öregségi nyugdíjast és 400 ezer egyéb ellátottat. Tehát nagyon oda kell figyelni, mert a magyar lakosság egynegyedének a sorsát befolyásolja minden intézkedés. Tehát amit most a kormányzat egyelőre bevállalt, azok a legszegényebb nyugdíjasokat megsegítő intézkedések, plusz azt mondták, hogy a szép kártya révén adnának plusz 200 ezer forint értékű szép kártyát azoknak, akiknek a nyugdíja nem éri el a 250 ezer forintot, és adnának 100 ezer forintos értékű szép kártyát azoknak, akiknek 250 és 500 ezer forint között van a nyugdíja. Ez most nagyon jó, mint plusz intézkedés, de hosszú távon hogyan lehet megteremteni ennek a feltételeit? Tehát ahhoz kell átvizsgálni a magyar nyugdíjrendszer különféle olyan elemeit, amik méltánytalanságot okozhatnak.
1: Meg mik lennének ezek?
8: Hát elsődlegesen, amit én szeretnék figyelmébe ajánlani a esetleges érdemi változtatásokat előkészítő döntéshozóknak, először is meg kell vizsgálni a magyar nyugdíjkorhatárt. Jelen pillanatban nincs olyan nyomás, hogy emelni kellene a 65 évről a nyugdíjkorhatárt, de az Európai Unióban már 17 állam automatizálta a nyugdíjkorhatárt úgy, hogy a 65 éves korban várható további élettartam hosszától tette automatikusan függővé a nyugdíjkorhatár, tehát ha emelkedik, ha hosszabb ideig élünk, akkor emelkedhet a nyugdíjkorhatár is egy ilyen mechanizmus alapján, ha meg csökkenne valami miatt a várható élettartam, ilyen volt például a pandémia szörnyű évei, akkor meg visszafele is jöhet, tehát csökkenhet is a nyugdíjkorhatár. Zárójeles megjegyzésem, hogy jelen pillanatban érdemes lenne ideiglenesen levinni 64 évre a magyar nyugdíjkorhatár, mert annyival rosszabb a magyar élettartam az Európai Uniós átlaghoz képest, hogy akár 64 évvel is megfelelően lehetne kezelni ezt a problémát. Na de a lényeg az, hogy hosszabb távon a 65 éves korban várható további élettartamhoz lehetne kötni a nyugdíjkorhatár. Ez egy biztonsági szelep, hogyha túlságosan gyors lenne mondjuk a társadalom öregedése, akkor is lehetne tartani a nyugdíjrendszer finanszírozhatóságát. Aztán a finanszírozás fenntarthatósága érdekében talán emlékeznek a kedves hallgatók, hogy 2011 végéig volt nyugdíj, pontosabban járulék fizetési plafon Magyarországon, tehát a nagyon nagy keresetűek, akkor nem a teljes keresetük után, csak a meghatározott küszöbértékig fizettek járulékot. Ennek az volt az értelme, hogy így a nyugdíjváromány nem szaladhatott el. Tehát ha van járulékplafon, akkor nem lesz sokszor sokmilliós nyugdíjváromány, hanem kezelhető szinten marad a nyugdíj, amit ki lehet fizetni tartósan is. Na ezt a járulékplafon visszavezetést azt meg kéne vizsgálni, és hasonlóképpen van egy speciális korlátozó eszköz a nyugdíjszámítás során, amit degressziónak, vagyis lépcsőzetes csökkentésnek hívunk. Ennek a küszöb értékeit is érdemes lenne megvizsgálni, mert most már 12 éve nem változott, közben pedig megváltozott az összes kereseti körülmény.
1: Köszönöm aztán szépen. Nagyon... Egyelőre ennyit tudunk, mert hát hatalmas anyag lenne, ez valószínű, folytatjuk ezt a beszélgetésnek, főleg, hogyha lesz valami bejelentés ezzel kapcsolatban, akkor várjuk vissza. Köszönöm szépen, Farkas András nyugdíjszakértőt hallották.
5: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: Közelít a határidő, mégpedig a személyi jövedelemadó bevallás, meg aztán egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezettek magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásának határideje. Jól mondtam, Lincmeyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának főosztályvezetője itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt
1: kívánok! Stimmel, ez így mindenki benne volt, vagy valaki kimaradt?
9: Mindenki benne volt, nagyon köszönöm.
1: Hát igen, ám, de most akkor jöjjenek a részletek, mert ennyit tudunk. Ami teendő, meg egyáltalán ki az, aki nem nézte még át, vagy át kellene néznie, szóval nem sok idő van már itt, két nap.
9: Nem sok idő van hátra, valóban. Most már ez tényleg a cél egyenes, május 20-a. Most azért már duplázódik a beérkezett bevallások száma is, tehát így a napi 40-50 ezerre számítunk, így az utolsó napokban legalább. És a legfontosabb üzenet az valóban ez volt, hogy az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, ÁFA fizetése kötelezett magánszemélyek, náluk ez egy nagyon fontos kötelezettség május 20-áig, nekik semmiképpen nem lesz semmit tevéssel automatikusan érvényes a bevallásuk, nekik mindenképpen ki kell egészíteni a vállalkozói jövedelmükből származó adatokkal a bevallást, de a jó hír az, hogy idéntől NAV nagy újítása, nekik is segít a NAV, az egyéni vállalkozóknak a bevételi adatokhoz betölti az online pénztárgép online számlából származó összes adatot, tehát ezt azért ellenőrizni kell, de a fontos üzenet az az, hogy nekik valamit tenniük kell a bevallással. És még vannak sokan mások is, akiknek tenniük kell valamit.
1: Na most, akinek tenni kell, ők megtették már, vagy hogy állunk, hogy áll a... Nézik ezt nyilván, ugye, hiszen minden digitális, akkor pörög a számláló, lehet tudni, hogy mennyien vannak, meg mennyien reagáltak.
9: Még a ma reggeli friss adatom nincsen meg, de a vasárnap reggeli szerint eddig 2,2 millióan küldték már be a bevallásukat. Jelentős többségük, tehát több mint... 1,4 millióan az online kereteket használták, pontosabban ezen belül is az ESZIA-t. Ezen túl az egyéni vállalkozók is benne vannak ebbe, papíron már nagyon-nagyon kevesen nyújtják be a bevallást, tavaly is összvisz 20 ezeren küldték be azt a régi postai csomagot, de azért még van teendő, különösen azoknál, akiknél valamilyen kedvezmény hiányzik, ugyanis ilyenkor nem jár vissza az adó, úgyhogy ez a magánszemély érdeke, hogy mindenképpen benyújtsa a bevallását határidőben, mert május 20-áig tudja is kérni a bevallásban a kiutalást. Az is fontos, hogy most még van hétfő, kett, szerda. Mindenki, aki teheti, nézzen rá a bevallására, mert ha valami nem stimmel benne, ez alatt a nem stimmel alatt értem azt, hogy visszajárna neki adó, akkor ahhoz valamit tennie kell. Vagy be kell írnia, hogy bankszámlára kéri a pénzt, vagy be kell írnia a címét, ha azt szeretné, hogy a postás vigye ki. Ha ezt elmulasztja, nincs gond, csak aztán május 20-a után neki újra be kell nyújtania, hát nem egy nyomtatványt, mert jellemzően már űrlapot, de azon keresztül tudja visszakérni a pénzt.
1: Mi van, hogyha valaki elkésik? Attól függ persze, hogy mivel, igen, de egy kicsit bontsuk, hogy milyen szankciók vannak, illetve milyen bánásmódra számíthat.
9: Amit kiemelek, az a legjobb hír, hogy a magánszemélyek, ugye nem a vállalkozók, ők ha késnek, akkor nincs mulasztási bírság, viszont ha van fizetendő adója, akkor május 21-től számítódik a késedelmi pótlék. Ez azért egy fontos momentum. Ha valaki valamilyen jövedelmét, idézőjelbe teszem, az elfelejti, de lehet elfelejti bevallani, mint például a lakáskiadásból, vagy az ingatlan eladásból származó jövedelem, akkor pedig azt kockáztatja, hogy május 20-a után erre már a revizorok fogják felhívni a figyelmet, és ott már nem csak az adót kell megfizetni, hanem adóbírság is van mértéke 50% és késedelmi pótlék is. Úgyhogy ezért is érdemes május 20-áig kiegészíteni a bevallást, de amit mindenképp ránézni, mindenki ellenőrizze, hogy ez rendben van-e. És ami még nagyon fontos, és nem beszéltünk róla, ez az 1+1%. Mert az 1+1%-os nyilatkozatnál ott nagyon szigorúak a szabályok. Május 20-a éjfél az egy kőbe vésett határidő. Azt nem lehet elkésni. Ha valaki később nyújtja be, akkor hiába szeretne rendelkezni, az érvénytelen lesz. Akinek van fizetendő adója, az 1%-nál ott is nagyon fontos, mert ha valaki a fizetendő adóját mulasztja el május 20-áig megfizetni, akkor is a törvényben ez kőbe vésett, tehát a NAV nem veheti figyelembe a felajánlást.
1: Tehát addig nincsen felajánlás az 1%-ról, amíg ő neki adó hátraléka van.
9: Igen.
1: Ugye ez a logikája ennek, hogy legyen miből.
9: Igen, odaadni meg itt ez ugye a költségvetésből valamilyen támogatás, úgyhogy ez a két nagyon egyszerű feltétel. Május 20-áig érkezzen be az 1%-os nyilatkozat, kivéve az, aki papíron adja be, annak május 20-áig elég postára adni, de ott is postára föl kell adni 20-áig. Akinek pedig fizetendő adója van, az ne felejtse el befizetni. Ha nem tudja, akkor kérjen részletfizetést. A bevallásban is lehet 12 havi pótlékmentes részletfizetést csinálni. Nagyon egyszerű, csak be kell írni a hónapok számát.
1: Működik a rendszer egyébként, ez a digitális rendszer?
9: Nagyon jól működik a rendszer, tehát online minden sokkal könnyebb, és tényleg telefonon, laptopon, tableten, bárhol meg lehet nézni, csak a beadás gombra kell nyomni, senkinek küldés keressen, egy zöld beadás gombon a végén, érdemes rányomni az ellenőrzésre, és azzal már nálunk is van a bevallás. Rengeteg könnyítő funkciót is építettünk be, így például akinek ki kell egészíteni a jövedelmét ingatlan eladás, ingatlan kiadással, annak van egy kérdésfeleletmód, még csak a sorokat sem kell megkeresnie, tehát valójában a kérdésfeleletmódot kell választani, néhány egyszerű, nagyon közérthető kérdést, azokra kell válaszolni, és a rendszer már automatikusan kitölti a szükséges sort.
1: Na most, akinek baja van ezzel a digitális világgal, többféle oka lehet ennek, azért segítségre számíthat, hogyha bemegy valamelyik ügyfélszolgálatra, ugye?
9: Természetesen.
1: Mert azért mégiscsak.
9: Természetesen az ügyfélszolgálaton is segítünk, telefonon is segítünk, és a honlapon is van fönn információ, de azoknak is segítünk, akik online töltik ki a bevallásukat, és ott bármilyen kérdésük van. Ráadásul mától hosszabbított nyitvatartással várjuk a központi ügyfélszolgálaton az ügyfeleket. Sokkal többen vannak a munkatársaim, de azért ne 20-án essen be mindenki. És a másik nagy segítség a 18-19-es infovonalunk. Ott is sokkal többen válaszolnak a kérdésre, és ez is megerősített időben áll mindenkinek a rendelkezésére. El is mondom, hogy ez most 8:30-tól 18 órát jelent, tehát este 6-ig vannak nyitva az ügyfélszolgálatok, szerdán 20-án este 8 óráig, és telefonon is este 6-ig, 8:30-tól este 6-ig lehet telefonálni, 18-19.
1: Köszönöm szépen az információkat, Lincmájer Szilviát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjét hallották.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
11: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával zárul május 23-án 19 órakor az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje Balogh József és Fülöp Andrea zongora estjével. A 100 éves Kurtág György szerzeményei és átiratai, valamint Bozzai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei csendülnek fel a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
12: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Reklámot hallottak. BKK Info.
13: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es és a 11-es úton a Városhatártól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, illetve a Váci úton a Megyeri útnál. Mától a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezertek a külső sávot átépítés miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
5: Időjárás jelentés.
1: Keleten eső, zápor, nyugaton gomoly felhős napos idő várható, megélénkül az északnyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között várható. Aztán még egy gondolat a következő fél óráról. Cserpalkovics Andrással beszélgetünk az önkormányzatiság jelenéről, jövőjéről, valamint a tapasztalatokról a Fidesz választás utáni helyzetéről 7:30 után néhány perccel.
5: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 7 óra van, 2026. május 18-án, hétfőn. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a krónikát. A stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
5: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
14: Az elmúlt egy év legnagyobb ukrán támadását jelentették az orosz fővárosból, civil áldozatok is vannak.
15: Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat.
14: Egyre súlyosabb a magyarországi azbesztügy, Sopronban 19 útszakaszon mutatták ki a rákkeltő anyag jelenlétét. Következnek a részletek. Az elmúlt egy év legnagyobb ukrán támadását jelentették az orosz fővárosból vasárnap. Legalább 4 ember életét vesztette, többen megsebesültek. Katonai elemzők szerint a több mint 4 éve tartó háborúban Ukrajna átvette a kezdeményezést, és már ő diktál. Jankó Anita összeállítása.
16: Egy ukrán drón repült be Himki városába. A pilóta nélküli repülő lakóházba csapódott be, amelyben 2 tartózkodtak. A nő meghalt, a férfi pedig a romok alá szorult. További 2 férfi a szintén moszkvai régióban lévő Pogorelki falut ért támadásban halt meg, a 4. áldozatot Belgorodból jelentették. Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket. A Dnyitropetrovszki régió 4 kerületében több ember megsérült és számos ház megrongálódott vagy megsemmisült. Katonai elemzők szerint Ukrajna átvette a kezdeményezést, és ma már ő diktál. Csak áprilisban az ukránok 120 négyzetkilométer területet szereztek vissza az orosz erőktől. Az ukrán elnök szerint a harcolóegységek utánpótlásával is gond van Oroszországban. Volodymyr Zelenszky arról beszélt, hogy Moszkva bejelentette, lehetővé teszik a moldvai szakadár Dnyeszter menti moldáv köztársaság állampolgárai számára, hogy könnyebben szerezzenek orosz állampolgárságot. Az állampolgárság katonai kötelességgel jár. Oroszország úgy jelöli meg a Dnyeszter menti moldáv köztársaság területét, mintha a sajátja lenne. Moszkvában gyakran mondják, hogy állítólag csak a Donbász érdekli őket. A valóságban azonban korán sem csak erről a területről van szó, figyelmeztetett Volodymyr Zelenszky. Transznyeszter a Moldovával vívott rövid háború után az 1990-es évek elején kiáltotta ki függetlenségét, bár ezt egyetlen ENSZ tagállam és maga Oroszország sem ismeri el.
14: Egyre többen elégedetlenek a német kormány teljesítményével. A legújabb közvéleménykutatások alapján a németek csaknem fele előrehozott választásokat szeretne. A Friedrich Merz vezette kormány alig több mint 1 éve lépett hivatalba, és azóta folyamatosan csökken a kancellár népszerűsége, miközben az ellenzéki AfD támogatottsága emelkedik. Berlin, Noll Katalin.
17: Friedrich Merz a gyakorlatban is tapasztalhatja az elégedetlenséget, hiszen a közelmúltban több olyan rendezvény is volt, ahol kifütyülték őt. Ezzel párhuzamosan a koalíciós partnerrel, a szociáldemokrata párttal éleződtek ki a viták a közelmúltban. A nagyszabású reformtervekkel kapcsolatban vannak olyanok is, akik azzal is egyetértenének, hogy a szociáldemokrata párt kiválásával a CDU-CSU pártszövetség kisebbségi kormányt alakítson. Egy müncheni szakértő, Clement Fuss, arról beszélt, hogyha a koalíciós partnerek között elhúzódik a vita, akkor érdemes előrehozott választásokról beszélni. Friedrich Merz kancellár egyébként bízik abban, hogy sikerül egyességre jutni. Fontos ugyanakkor azt is hangsúlyozni, hogy július elejéig tart a Bundestag ülése, tehát nagyjából másfél hónap van hátra.
5: Krónika a Kossuth Rádióban.
14: A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök.
15: A kormányfő azt írta, a Tisza EP delegációját Lakos Eszter vezeti. Magyar Péter kiemelte, Bogdán Csaba az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljának. Weiss Viktor pedig az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként fontosnak tartja, hogy hitelesen és felelősen jelenítse meg korosztálya érdekeit és nézőpontját az európai döntéshozatalban.
14: Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez Magyarország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek.
15: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégiai Kutatóintézet tudományos munkatársa szerint az Ursula von der Leyen által vezetett bizottság jóval engedékenyebb lett Magyarországgal szemben. Máté Réka Zsuzsanna azt mondta, a következő lépés a konkrét szakmai egyeztetések lebonyolítása.
18: Mindenképpen úgy tűnik, hogy arról van szó, hogy hogyan lehetne ezeket a pénzeket valamilyen pénzügyi eszközök, vagy valamilyen banki intézményeken keresztül előbb elküldeni Magyarországra, és aztán annak függvényében, hogy hogyan valósultak meg, az Európai Unió Bizottság felügyeletével az az intézmény utalná a már megvalósított programokra, de később a pénzeket.
14: Ledarált iratokat, Fidesz szóróanyagokat, valamint magyar zászlókat talált Magyar Péter az eddigi építési és közlekedési minisztérium pincéjében.
15: A miniszterelnök erről egy videóban számolt be. Magyar Péter azt mondta, hogy ez több bűncselekmény gyanúját is felveti, ezért feljelentést tesznek.
19: Ez több bűncselekményt is felvet, amit itt látunk. Tiltott pártfinanszírozást és egyéb bűncselekményeket. Ezeket egyrészt az állami számbevőszéknek kellett volna vizsgálni, de nyilván a hatóságok, a rendőrség is ki fogja vizsgálni, mi feljelentést teszünk, és amikor lesznek információk arról, hogy kit hallgatott ki a rendőrség, vagy más hatóságok, milyen nyomozati cselekményeket folytattak, és hogy ki követte ezt el, Lázár János, az ő beosztottjai, vagy esetleg kormánytisztviselőket kényszerített arra, hogy ezeket sokszorosítsák, legyártassák, itt tárolják, akkor jelentkezni fogunk.
14: A héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter kormányfő és kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt a közösségi oldalán.
15: Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Lengyelországgal csaknem 38 milliós piac, Ausztriával pedig több mint 15 milliárd dolláros áruforgalom köti össze hazánkat. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában.
14: 4 éve a töredékére esett vissza a katázó vállalkozók száma a szabályok szigorítása miatt. Jelenleg csak azok a főállású vállalkozók használhatják ezt az adózási formát, akik cégeknek nem, csak magánszemélyeknek számláznak.
15: Kármán András, a Tisza kormány pénzügyminisztere bejelentette, hogy visszaállítaná a kisadózók tételes adóját, illetve annak megreformált változatát. Tóth Levente, a biztosdöntés.hu vezető elemzője azt mondta, a társadalomban van igény egy új katára.
20: Ha a kormány újra lehetővé teszi a kata igénybevételét szélesebb körben a vállalkozások számára, akkor ez azt eredményezi, hogy nem csak egyéni vállalkozók, hanem kisvállalkozások, BT-k is katázhatnak, és nem csak magánszemélyeknek lehet számlát kiállítani katásnak, hanem cégeknek is, tehát ilyen szolgáltatást is tudnak nyújtani.
15: A szakember ugyanakkor hozzátette, hogy várhatóan az 50 ezer forintos adómérték megemelkedhet, hiszen így lehet elérni azt, hogy ne adóelkerülésre használják ezt az adózási formát.
14: A magyar egészségügy nem működhet tovább a szakdolgozók önfeláldozására építve, közölte az egészségügyi miniszter.
15: Hegedű Zsolt azt írta, bérrendezés, valódi megbecsülés és reális minimumfeltételek kellenek. Emellett több szakdolgozó kell az ágyak mellé, a műtőbe, az intenzívre, a szakrendelőkbe és az alapellátásba. A tárcavezető hozzátette, a már önálló egészségügyi minisztériumban ülnek leegyeztetni a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak.
14: Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány, egyre több nyugat-magyarországi településen mutatják ki a súlyosan rákkeltő anyag jelenlétét.
15: Sopronban a hivatalos vizsgálatok igazolták a sejtéseket, 34 utcából küldtek be mintát. Ebből 19 útszakaszon kimutatták az aszbeszt jelenlétét. Farkas Ciprián polgármester gyors intézkedést ígért.
0: Behajtani tilos táblákat helyezünk el az adott útszakaszokon, csak az ott lakók hajthatnak be, és sebességkorlátozást vezetünk, vagy a kiporzását az útnak megakadályozzuk. Kálciumkloridos kezelést kapnak ezek az utak, ami azt jelenti, hogy tartósan megoldhatóvá válik az, hogy ne porozzanak az utak, hiszen a lényeg az, hogy az aszbeszt a levegőbe ne kerüljön, mert akkor lélegzik be az emberek. Valamint hozzáfogunk a felület zárásához ezeknek az utcáknak, az érintett útszakaszoknak.
15: Az aszbeszt szennyezés országos probléma. A hatóságok és civil szervezetek jelzései alapján Vas vármegyében további 20-30 település érintett, mint például Szombathely, de Kőszegről, illetve Zalavár megyéből, sőt, már Székesfehérvár környékéről is érkeztek aggasztó lakossági és szakértői bejelentések az aszbeszt tartalmú útborkolatok miatt.
14: Itt a Krónika. Tegnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz.
15: A szervező életmenete alapítvány célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért, az együttérzésért és az élet tiszteletéért. Az eseményen Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is részt vett. Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány elnöke az M1-nek arról beszélt, fontos, hogy a fiatalabb nemzedék is megismeri a történelmet, és így átérezze, miért kell a múlttal ma is foglalkozni.
21: Ismerniük kell annak a 600 ezer zsidó, magyar zsidó embernek a történetét és a történelmét, ahogy ők éltek, ahogy ezt a társadalmat építették, és aztán ahogy elpusztították őket, és nyilván ez a történelmi tény csak az építésüket tudja szolgálni, mint az egész magyar társadalomnak a építését, azzal, hogy egyrészt szembenézzünk a történelmünkkel, és másrészt levonjuk a kellő következtetéseket belőle.
14: Covid árvákat és félárvákat látott vendégül a Regőci Alapítvány Budapesten.
15: 2021 óta több mint 1600 pártfogoltjuk van, akiket támogatnak. Közülük minden ötödik gyerek 7 évesnél fiatalabb volt, amikor elvesztette valamelyik vagy mindkét szülőjét a járványban. Herceg Anita, az alapítvány kuratóriumának elnöke kiemelte, járvány ma már nincsen, a támogatásra azonban továbbra is szükség van. Mint fogalmazott, bőven van még feladatuk.
22: Az élet nem állt meg, sőt a tragédiák sorozata sem állt meg, tehát most már 15 olyan gyermekünk van, akik a Covid-ban elvesztették az egyik szülőjüket, és sajnos azóta jellemzően rákban a másik szülő is elhunyt.
14: Megkezdődtek az előkészületek a csíksomlyói búcsúra. A hagyományőrző rendezvényt május 22-e és 25-e között rendezik meg.
15: Sokan már napok vagy hetek óta zarándokolnak a Mária úton Csíksomlyó felé. A székelyföldi Mária kegyhelyen 459. alkalommal tartják meg a pünkösdi búcsút. Tímár Sándor Asztrik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója elmondta, az idei búcsú jelmondata Szent Maximus tanításából ered.
2: Mivel a gyulafehérvári Főegyház megyében a keresztség évét ünnepeljük, és nagyon-nagyon tetszik nekünk ez a Szent Maximustól választott mondat. A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Ezzel azt szeretnénk üzenni, hogy hűségesen kövessük Jézus Krisztust, azáltal, hogy a keresztségben részesültünk. Dr. Székely János szombathelyi megyés püspök úr lesz a szónok. Reméljük, hogy majd az ünnepi szónok átadja majd ezt az üzenetet, amit mi szerettünk volna elmondani a zarándokoknak.
3: Autós percek.
15: Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható.
14: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Szent Mihály úton a Fürödi utca előtt. Sávlezárásra és lassabb haladásra kell készülni. Lelassult a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfétől észak irányban, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól délre, illetve az Erzsébet hídtól északra, a Kiskörúton az Asztória felé, illetve a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Telítettek a sávok az autópályán fővárosi bevezető szakaszaim. Schilling Zsolt, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
15: A Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon borult az ég, és elszórtan esik az eső. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon helyenként meg is erősödik a szél. A hőmérséklet délután 17 és 23, késő este 9 és 16 fok között alakul.
14: Ez volt a Krónika 7 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsár Róbert.
3: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
4: A Holdköltők Társasága című film színpadi adaptációján dolgoznak a hallgatók az ELTE szombathelyi kampuszán, a szereplők közt akad leendő informatikus, pszichológus és angoltanár is, akik mind együtt gyakorolják a Carpe Diem szállóige lényegét.
3: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
23: Most már értem, hogy nem a megtett út hossza számít, hanem a hit, ami erre az útra vezetett. Mert ha egy apró andoki város több ezer embere képes békében együtt elindulni és felmenni egészen odáig, pusztán a hit erejéből, kezünket a másik felé nyújtva, alázattal, mint egyazon anyagyermekei.
24: A hit ösvénye, a Punta Coral hágó Copacabana-i szűzanyája. Pünkösd vasárnap 14 óra 55 perckor a Dunán.
3: Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
1: Brüsszeli tudósítónk Berek Patricia jelenti.
25: Az uniós acélipar védelméről vitázik ma délután az Európai Parlament. A strasbourgi plenáris ülés nyitónapján arról lesz szó, milyen intézkedésekkel védhetik meg az európai acélipart a globális túlkínálattal szemben. Az Európai Uniós acélipart egyszerre sújtják a magas energiaárak és a főleg kínai túltermelés. Június végén lejárnak azok az ideiglenes védőintézkedések, amelyek 25%-os vámot vetnek ki a meghatározott mennyiségen felülbehozott acélra. Most az Unió 50%-ra emelné az acélipari vámokat a kontingensen felüli mennyiségre. Megtiltanák egyúttal az Oroszországban vagy Fehér-Oroszországban olvasztott és öntött termékek behozatalát. A vitát ma tartják, a képviselők pedig holnap szavaznak a javaslatról. Szó lesz a héten Strasbourgban az EU kiberbiztonságáról, a műtrágyákra vonatkozó cselekvési tervről, az egységes európai vasúti térségről, a hét kulcsvitája pedig szerdán az egységes európai piacról szól majd. A jogállamisági vita a héten Szlovákiáról szól. A vitára bocsátott javaslat szövege szerint a szomszédos államban sérülnek az alapvető jogok, és visszaélésszerűen használják fel az uniós forrásokat. A négynapos plenáris ülés ma délután kezdődik Strasbourgban. Stratégiai partnerséget kötött Svédország és India. A két ország az űrkutatásban és a kulcsfontosságú ágazatokban is elmélyíti együttműködését, a kereskedelem volumenét pedig a duplájára emelnék a következő 5 évben. A svéd és az indiai miniszterelnökkel az Európai Bizottság elnöke is találkozott Göteborgban. Ursula von der Leyen a közös tájékoztatón követendő példaként említette a kétoldalú megállapodást Svédország és India között, továbbá utalt arra a partnerségre, amit az EU kötött Indiával, és a tervek szerint a jövő évtől életbe lép. A következő lépés egy beruházási megállapodás kell, hogy legyen, mert ez segít a kockázatok csökkentésében, erősíti az ellátási láncokat, és lehetővé teszi a kulcsfontosságú infrastruktúra erősebb védelmét, tette hozzá az Európai Bizottság elnöke.
6: Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
1: Balog László az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője érkezett hozzánk, mert úgy tűnik a számokat tekintve, mintha nem olyan ütemben emelkednének a lakásárak, mint korábban ezt tapasztalhattuk. Vajon mi lehet ennek az oka, és most milyen árak látszanak a ingatlan piacon? Ez a kérdésünk. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Hogy is van ez a jelenség? Mihez képest, ugye? Mindig az a kérdés.
7: Az ingatlan.com minden hónapban kiadja a havi lakásárindexét, ami abból a szempontból érdekes, hogy így hónapról hónapra nyomon lehet követni, hogy hogyan változtak az ingatlan árak, és ez gyakorlatilag nem jelent mindig nagy kiugrást havi szinten, sem pozitív, sem negatív irányba, de azért a lakáspiac dinamikáját, erőviszonyait jól jellemzi. Azt már a lakásárindex előtt látni lehetett, hogy az áprilisi hónap nem az a hónap volt, amikor a vevők egymás sarkát taposva széttették volna az ingatlan piacot, és drasztikus keresleti boomot érezhettünk volna.
1: Tehát kivárás, nem?
7: Ez tulajdonképpen egy kivárás volt, egy több szempontból is. Ugye április az egy erős hónap volt, abból a szempontból, hogy erre az időszakra esett a húsvéti időszak, ekkor voltak a választások, tehát ez mind-mind olyan nagy hatású esemény sorozat volt, ami elvonta a lakásvásárlásra az emberek figyelmét, ez teljesen természetes, viszont mivel nincs annyi érdeklődés, nincs annyi vevő a piacon egy ilyen időszakban, ezért ez a lakásárak drágulását is fékezte. A számok nyelvére lefordítva ez annyit tesz, hogy amíg még márciusban havi szinten 2%-kal emelkedtek a lakásárak, addig ez áprilisra csak 0,8%-ra csökkent országosan, Budapesten pedig az 1,1%-os havi márciusi lakásdrágulási tempó 0,1%-os csökkenésbe fordult át, de még mielőtt felélegeznek a hallgatók, hogy hú, de jó, csökkentek a lakásárak, ez a 0,1%,
1: hát mennyivel, hát azért
7: ez inkább csak egy stagnálásnak felel meg, de azért szerintem jó üzenetet küld az eladóknak és a vevőknek is, hogy reálisan kell, két lábbal kell állni a lakáspiac talaján, amikor például valaki azon gondolkodik, hogy mennyire lehet eladni egy ingatlant, mert ez a jelenség abból a szempontból nem újdonság, hogy a vevők elérték, úgy tűnik, hogy a fizetőképességük felső határát az ingatlanpiacon, és az a fajta tempós áremelkedés, amit 2025-ben láttunk az ingatlanpiacon, ez most már lecsengőben van.
1: Most, amit önök látnak, azok a kínálati árak, ugye az, hogy végül is aztán mennyiért kötnek szerződést alkú után, az hogyan követhető nyomon, vagy van abból is tapasztalat?
7: Mi mindig megkérdezzük a hirdetőket, hogy mennyiért ment el az ingatlan, és elég sokan évente 30-40 ezer választ kapunk erre, ami elég szép szám ahhoz képest, hogy egy évben van 150 ezer adásvétel, de mi, amikor a lakásárindexet csináljuk, sosem az aktuális kínálatot veszük alapul, hanem az adott hónapban lekerült hirdetések adatait, és ezek nagyon közel vannak a tranzakciós értékekhez. Amúgy egyébként a KSH, az MNB, meg az MBH lakásárindexével is nagyon együtt mozog az ingatlan.com lakásárindexe, ami azért érdekes, mert ez a három szervezet az NAV illetékadatbázis adataiból dolgozik, mi pedig a saját adatainkból.
1: Milyen az országos megoszlás? Ha azt nézzük, ugye mindig régiókat azért kiszoktunk emelni, vagy hogy összehasonlítási alapunk legyen.
7: Ami országos viszonylatban elmondható az az, hogy mindenhol csökkent az áremelkedés tempója, de hogyha az éves áremelkedési ütemet nézzük, akkor bizonyos szempontból, mintha ketté szakadt volna az ország. Ez azért érdekes, mert Budapesten az éves drágulási tempó már csupán 10,9%-os, tehát ha így mennek tovább a dolgok, akkor hamarosan benézhet 10% alá az éves budapesti lakásdrágulás, ami mondanám azt, hogy emberemlékezet óta nem volt ilyen, ez nem teljesen van így, mert 2024 november volt utoljára egy ilyen időszak, de annak pedig az volt az indoka, vagy az oka, hogy 2023-ban nagyon gyenge évet tudott magának az ingatlanpiac, tehát az éves összehasonlítás ebből a szempontból is kihívásokkal teli, mert az egy rendkívüli időszak volt. Most viszont, hogyha természetes úton működő piaci folyamatok kapcsán csökken le mondjuk Budapesten 10% alá lakásdrágulás üteme, akkor az egy reményt jelenthet az ingatlan piacon érintett eladóknak és vevőknek, hogy talán egy egészséges, kiszámítható és csökkenő ütemű lakásdrágulással találkozhatnak, ami azért nagyon fontos, mert amikor így rángatóznak az ingatlanárak, hol drasztikusan emelkednek, hol pedig teljesen leállnak, az nem teszi könnyebbé egy-egy adásvétel megvalósulását. Az ország többi részén pedig azt látjuk, hogy vannak olyan régiók, amik dinamikusabbak, ezek például az észak-alföldi vagy a dél-alföldi régió, ahol 13-14%-os az éves lakásdrágulási tempó. Ugye ezek azok a régiók, amik olyan nagyvárosokat foglalnak magukban, mint Debrecen, vagy éppen Szeged, de Nyugat-Magyarországon a Győr környék, illetve a Székesfehérvár környéki lakáspiac is erőteljesen mozog, ez főként az ipari beruházásoknak köszönhető.
1: Hát ugye Debrecen meg Szeged szintén, ugye ott voltak most ezek a nagy fejlesztések.
7: Így van, ezért is emeltem ki ezt a két város, mert gyakorlatilag Kelet-Magyarországon található, például Debrecen is, Kelet-Magyarország regionális központja, de például a budapesti lakásáraktól csak egy hajszállal vannak elmaradva. Már Debrecenben is a havi átlagos négyzetméter

0: amikor nagyon, tényleg nagyon közel kerültek egymáshoz, főleg a nagyvárosokban az újépítés és a használt lakások árai, és ebben a helyzetben a vevők várják azokat az újépítésű lakásokat, amiket adott esetben például egy 3%-os hitel lehetőségével vagy segítségével meg tudnak vásárolni, de hogyha anélkül vásárolnak ilyen ingatlant, azt is nagyon várják, mert hogy ha egy műszakilag jobb állapotú, vagy jobb tulajdonságú ingatlan tudnak venni ugyanazért a pénzért, akkor ezért úgy gondolják, hogy megéri várni. Ezeknek az újépítési lakásoknak viszont nagy számban még nem jelentek meg a kínálatban, de már folyamatban van az, hogy piacra vezessék őket a beruházók, de itt még várni kell arra, hogy ez nagy számban növelje a kínálatot, és valószínűleg ez is az egyik oka annak, hogy a kereslet nem nő olyan tempóban, mint amit megszoktunk az elmúlt időszakban. A 3%-os hitelre visszatérve pedig most ez egy nagyon fontos bástyáját jelenti a lakáspiaci keresletnek, mert a lakásvásárlások többségéhez hitelt vesznek fel az emberek, a kiadott lakáshitelek pedig 70-80% az támogatott lakáshitel, és ezekből a támogatott lakáshitelekből, az a kamattámogatott hitelekből egy jelentős része az ilyen 3%-os hitel, tehát mondhatni, hogy még a magasabb ingatlanárakat ezzel tudják kimozogni a vevők, hogy a kisebb kamattal a hiteltörlesztő sem túl magas.
1: Van itt egy összefüggés, amiről talán érdemes lenne beszélni, hogy minden mindennel összefügg, nevezetesen, hogyha valaki új lakást szeretne, akkor nyilván van itt egy családi összefogás, meg örökség. Na most, hogyha az az ingatlan, amit elad, az jó áron, tehát értékes az ingatlan, jó áron eladható, akkor nagyobb reménnyel vág bele egy növelt áruba akár hitellel, ugye? Tehát itt azért összefügg, amikor arról beszélünk, hogy drágulás van, meg hogy drágábbak az ingatlanok, akkor a kiszálló érték is magasabb.
0: Igen, ez fontos elmondani, hogy a drágaság az nem csak a vásárlóknak jelent kihívást, hogy többet kell érte fizetni, de a lakáseladóknak meg azt is jelenti, hogy az ő eladott ingatlanok, eladó ingatlanok értékesebbé is válik.
1: Szóval ma eladó, holnap meg vevő, mert lehet, hogy azért adja el, hogy fejlesz-e, vagy a gyereknek vegyen.
0: És bármi. Ha figyelembe veszük azt, hogy Magyarországon 10 emberből 9 saját tulajdon ingatlanban lakik, akkor igazából ezeket az eladói meg bevői szerepeket nem is nagyon lehet elválasztani egymástól. Ebből adódóan pedig mindenki egy ilyen felemás helyzettel találkozik, hogy örül, amikor lakást ad el, viszont amikor abból a pénzből venne egy szebbet, jobbat, nagyobbat, akkor azért az kihívást is jelent. Itt a legnagyobb kihívás egyébként mindig az első lakásvásárlók előtt áll, hiszen az elmúlt akár 5-10, de 20-30 évben is jelentősen emelkedtek az ingatlanok ára, ezért ez a belépő küszöb ez egyre magasabbra került, ezért is ez is magyarázza, hogy miért ilyen népszerű ez a 3%-os hitel, mert ez meg pont az első lakásvásárlókat célozza. Tehát ebből a szempontból ez egy izgalmas helyzet, ez a lakás árváltozási dinamika változása is, hogyha már nem nőnek olyan mértékben az ingatlanárak, akkor már tényleg mindenkinek jóval-jóval észszerűbben kell árazni a lakásokat. Azt nem lehet azt a stratégiát kötni, hogy bármit el lehet adni bármennyire, mert a vevők egész egyszerűen ezt nem fogják már megfizetni.
1: Köszönöm szépen Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották.
2: BKK Info. Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt az Üllői úton befelé, az Ecseri út előtti szakaszon sávlezárásra és torlódásra is számítani kell. Tart a baleseti helyszínen és a Szent Mihály úton a Fürődi utcánál, a 80-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északirányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig. Schilling Zsolt, BKK Info.
3: Autós percek.
1: A 67-es főúton Kaposvár átkelési szakaszán egy személyautó és egy busz karambolozott az 41-es kilométer körnél a Zselit-Szent Pál felé vezető oldalon. Lezárták emiatt a külső sávot. Aztán nagyon erős a reggeli forgalom, megnövekedett menetidőre és szakaszos torlódásra készüljenek az arra tartók a Budapest felé vezető főútvonalakon is. Így az M1-es autópályán Herceghalomtól, az M2-es autóúton Váctól, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, valamint Mogyoród és Bag térségében. Az M7-es autópályán pedig Érttől számítsanak erre a jelenségre.

0: Időjárás jelentés.
1: Keleten eső, zápor, nyugaton gomoly felhős napos idő várható. Megélénkül az északnyugati nyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul. Fél nyolc múlt másfél perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó Bordi András.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő. A delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégek számára. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a hazai egészségügy, jelentette ki a területért felelős miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. A tárcavezető a héten egyeztetést kezd a szakdolgozói bérek rendezéséről. Csongrád családban is megszűnt a tűzgyújtási tilalom. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata. A hétvégén Bács-Kiskunban is visszavonták a korlátozást, így már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében érvényes a tiltás. A digitális kultúra, a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és médiaismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Mától jövő csütörtökig látható a 44. sajtófotó kiállítás Pécs főterén. A szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A MUOSZ nagydíját és a közönségdíjat Nemek Diana Nimród című sorozata nyerte el. A vándorkiállítás később több nagyvárosba is ellátogat. A fővárosban szeptember 15-től lehet megtekinteni a Kapa központban. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
0: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
1: Az önkormányzatok helyzete, a helyi közösségek építése, a Fidesz választás utáni helyzete, a kampány tanulságai, esetlegesen a párt újjáépítése. Erről beszélgetünk a következő percekben Cserpalkovics Andrással, Székesfehérvár polgármesterével, akit köszöntök a telefonvonalban. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget, és köszöntöm a rádió kedves hallgatóit.
1: Ugye amikor megtörtént a választás, akkor utána a fehérvári polgárokhoz fordult saját közéleti jövőjével kapcsolatban. Erős támogatottságot kapott. Van itt egy kis ellentmondás. A város állapotát is, ha nézzük, meg a fő politikákat is, ilyet, mint a családtámogatás, a migráció, valamint a ukrajnai háborúban hozandó áltozatok. Ezt mind elutasítja a magyar választók többsége. Aztán Fehérváron sem sikerült győzni a Fidesznek. Van itt bizonyos ellentmondás. Ön hogy látja, hogy értékeli, hogy oldható ez fel?
3: Nyilván én azt tudtam megkérdezni a választásokat követően a fehérvári emberektől elsősorban, hogy mit gondolnak a lokális közéleti tevékenységről, azon belül az én tevékenységemről, és arról, hogy a helyi közösség formálás tekintetében megkapom-e bizalmat a munka folytatásához. Ezt többféle módon megtettem, megkérdeztem, és az emberek nagyon sokféle módon viszonyultak ehhez, jeleztek vissza számomra telefonok, üzenetek, e-mail, kommentek Facebook lájkok formájában, és azt jelezték, hogy többségükben, hogy szeretnék, ha ezt a munkát folytatnánk. Nyilván ez egy alapvetően helyi közéleti tevékenységgel és munkával összefüggő kérdés tudott lenni az én részemről, és továbbra is persze abból a vállalásból fakad, hogy amennyire lehet, elválasszuk a helyi közéletet az országos politikától.
1: Mi volt az oka ennek, hogy megkérdezte őket? Azért kérdezem, mert ugye Magyar Péter a választások után a közjogi méltóságokkal együtt felszólította a fideszes színekben indult polgármestereket is, hogy nekik is távozniuk kell. Akkor meglebegtetett egy esetleges előrehozott választást, aztán később már ezt tagadta. Ez volt az oka annak, hogy megkérdezte a polgárokat, mert hiszen ez nem szokás a választás után, pontosan azért, amit mond, hogy a helyi közélet szétválasztatva az országos politikától. Persze bizonyos mértékig, majd erről is beszélünk.
3: Még azelőtt megkérdeztem egyébként a fehérváriakat, mielőtt miniszterelnök úr ezeket a kijelentéseket tette, viszont a végleges döntésemben ez is szerepet játszott, miszerint szeretném folytatni ezt a munkát, mert úgy ítéltem meg, és én úgy érzem, hogy a fehérváriak többsége is úgy ítélte meg, hogy egy település polgármesterének, önkormányzati képviselőinek, a közgyűlés összetételének kérdésében kizárólag az adott településen élők rendelkeznek azzal jogosultsággal egy demokráciában, hogy véleményt formáljanak, legyen bárki és bármilyen időszakban is a miniszterelnök, az egyes települések önkormányzatoknak a belső ügyeibe nem szólhat bele. Ez független attól, hogy én magam is egyébként gratuláltam a Tiszapártnak a választási győzelemhez, jó munkát kívántam az új kormánynak, a megválasztott országgyűlési képviselőknek is, de ez nem jogosítja fel őket arra, hogy a helyi közügyek tekintetében utasításokat vagy felszólításokat adjanak bárki részére is. És én úgy éreztem egyébként, hogy nem csak a fideszes, vagy ma már bármely ellenzéki politikai pártot is támogatók részéről kapott ezt támogatást, hanem bizony a Tiszára szavazók jelentős része is azt mondta, hogy a helyi közügyekben majd itt helyben döntések születnek. Ami az esetleges előrehozott önkormányzati választást jelenteni, magyarul azt a elképzelést, amit azért az elmúlt napokban is sok sajtótermék hivatkozva egyébként a Tisza párt politikusaira is jelzett, hogy feloszlatnák idő előtt az önkormányzatokat is kiírnának egy önkormányzati választást. Itt én arra tudok hivatkozni, amit ön is megtett, hogy Magyar Péter ezt egyértelműen cáfolta. Én természetesen nem tudok más tenni, mint bízok a megválasztott miniszterelnök szavába, tehát úgy számolunk mi önkormányzati vezetők, pártállástól független az ország minden pontján, hogy önkormányzati választásra majd valamikor 2029. május-júniusa környékén az Európa Parlamenti választással együtt kerül sor.
1: Lenne egyébként jogi megoldás feloszlatni az önkormányzatokat kormány részről? Jogi. Ez ugye, mintha elkülönülne a kettő.
3: Jogi megoldás lehet, hogy lenne, jogállami megoldás, viszont azt gondolom, hogy biztos, hogy nem lenne. Én biztos vagyok abban, hogy a jogtudósból lett új igazságügyminiszter asszony ehhez például nem adná a szakmai nevét és szavát, hiszen az 1990 óta nem történt meg, hogy mandátumokat a parlament hatalmi eszközzel lerövidített volna. Az önkormányzatok esetében, hogy az önkormányzatokat 2024 júniusában, tehát nem is olyan nagyon régen választották meg az emberek, egészen 2029-ig, ez egy 5 éves mandátum, ennek megfelelően dolgoznak a testületek, az önkormányzati képviselők, a polgármesterek, és még egyszer pártállástól függetlenül ez igaz a főpolgármesterre, igaz a polgármesterekre, megyei közgyűlések tagjaira, tehát mindenkire, aki az önkormányzati szektorban megbízást, mandátumot, bizalmat kapott az adott településen és megyében élőktől 2024 nyarán.
1: Hogy önnel elégedettek a városlakók, azt mondta, hogy még a Tisza pártra szavazók is. Korábban, azaz hát az előző ciklusban Törő Gáborral és Varga Tamással kitűnő együttműködést valósítottak meg. A város fejlődött, hogyha valaki végig sétál Székesfehérvár történelmi belvárosán, hát egyszerűen világszínvonalú az, amit ott láthat, tapasztalhat. Mégis nem támogatták ezt a két képviselőt. Egy kicsi ellentmondás érezhető itt, vagy ez egy naív feltételezés, hogy összefüggés, vagy nincs összefüggés, vagy kellene annak lenni?
3: Igen, ez volt az én egyik fő okom is, hogy miért kérdeztem meg az embereket a saját közéleti szerepemről, mert úgy éreztem, abban bíztam a választások előtt, hogy az országos politikai közhangulathoz képest is azért a helyi munka, helyi fejlesztések, beruházások, együttműködés az jobban fog számítani. Mondjuk ki, ez most egy országos népszavazás volt, ennek megfelelően születtek meg az eredmények. Nagyon sajnálom, hiszen két kiváló és a városunkért sokat tevő dolgozó képviselő az, aki most elköszönt a parlamenttől, de természetesen gratuláltam a megválasztott két új Tisza által támogatott országgyűlési képviselőnek. Volt is alkalmam velük találkozni, átbeszéltük azokat az ügyeket, amik fejlesztési, működési, közszolgáltatásokat érintő kérdésekben Fejérvárra vonatkoznak, és állami döntéseket is igényelni fognak a közeljövőben, ami magyarul egy együttműködést feltételez az új kormány és az egyes települések így Fejérvár között is. Én bízom benne, hogy két munkáját jól végző országgyűlési képviselővel egy korrekt együttműködésben fogunk dolgozni. Lehet, hogy bizonyos kérdésekben nem értünk egyet, akár az országos politikában is, de ez nem ment fel bennünket azon fejévárjak által joggal elvárt kötelezettségünk alól, hogy a városért közösen tegyünk és közösen dolgozzunk. És hát bízom benne, hogy maga az önkormányzati szektor is olyan kormányzati döntések elé néz, amitől azok a működési problémák vagy fejlesztési lehetőségek megoldódnak és megnyílnak, amelyek a településeket ma befolyásolják.
1: Volt egy nagyon komoly egyeztető folyamat, hiszen már a leköszönt kormány is úgy látta, hogy az önkormányzatiság tartalmán is változtatni kell, hiszen ugye 90-es törvény az, ami alapján a kiinduló pontja legalábbis a jogalkotásnak, ami az önkormányzatokra vonatkozott, oda visszanyúlik. Navracsis Tibor, amikor indult ezekre a bizonyos egyeztetésekre, akkor minden reggel itt kezdett a Kossuth Rádióban bizonyos állomásoknál, úgy két hetente, hetente mindig elmondta, hogy indul a tárgyalás, hol tart, aztán amikor lezárult, akkor megint részletesen beszámolt róla, egy hatalmas munkaanyag jött össze. Hogy látja, ennek lehet most haszna, lesz, aki folytatja, milyen reményekkel néznek elébe?
3: Én bízom benne, hogy lesz, aki folytatja, már csak azért is, mert valóban egy nagyon hosszú egyeztetési folyamat, egy másfél éves egyeztetési folyamat szakpolitikai eredménye lett az a szakmai program, amit sikerült letenni az asztalra. Ugye mi megyeújgó városok egy szövetséget alkotunk már 3 évtizede, jelenleg ugye 25 ilyen város van, és mind a 25 városnak a közös véleménye volt az, amiről tárgyaltunk miniszter úrral, és aki ebből nagyon sok mindent úgy láttuk, hogy elfogadott vagy elfogadott volna. Egy egészen biztos, hogy át kell tekinteni akár a 2013 óta zajló folyamatokban is, hogy milyen feladatokat várunk a jövőben az önkormányzatok részéről ellátandó feladatként, és mi az, amit az államnak kell a jövőben vagy a jövőben is megoldani, és ehhez pedig milyen finanszírozást tud az állam biztosítani a települések részére. Jó lenne ezt áttekinteni, és ehhez kapcsolódóan még egyszer a feladatlistáról, az önként és kötelező feladatok listájáról, és a finanszírozásról is döntéseket hozni, beleértve azt a bizonyos szolidaritási hozzájárulás kérdését is, ami most már az elmúlt években számos alkalommal felmerült, de fontos, hogy azt önmagában nem lehet ebből az óriási struktúrából kiemelni, hanem általában kell megnézni magát a feladatrendszert és annak megfelelő finanszírozását. Azt látni kell, hogy nagyvárosok szintjén is lehetnek olyan nagyvárosok, ahol bizony már az ősszel is lehetnek nagyon komoly működést is befolyásoló finanszírozási problémák, tehát ezeket a új kormány segítségével hamarosan kezelni kell. Én egyet tudok mondani Fehérvár polgármestereként és a megyeújgó városok szövetsége nevében is, ismerve a többi polgármester kollega véleményét, hogy mi készek vagyunk a szakpolitikai egyeztetésekre. Remélem, hogy az új kormány, annak szakminisztériai erre nekünk lehetőséget fognak adni.
1: Székesfehérvár számára mi most a kihívást jelent át ebben a tárgyalási csomagban, ami kibontakozik? Mi az, amit szeretne megvalósítani?
3: Vannak azok a problémák, amik nálunk is, és valamennyi megyeújgó városnál kérdést jelentenek, ilyen például a közösségi közlekedés finanszírozása, hiszen az ma Budapest kivételével sehol máshol jogszabályi értelemben nem kötelező feladata az önkormányzatnak, és ahhoz az állam normatív jellegű támogatást nem biztosít. Ez okozza talán a legnagyobb nehézséget ma a települések életében, tehát ez az, amiben mindenképpen megoldást várunk. Vannak olyan kérdések, amelyek régóta mellett megjelennek közétkeztetés finanszírozása, alapellátás kérdése az egészségügyben. Nyilván ezek is fontos kérdések, és hát persze nagyon jó lesz majd látni, hogy az új kormány tartalmi értelemben mit gondol az önkormányzatokról, és kíván esetleg különböző területeken feladatokat biztosítani, átadni, hiszen korábban az elmúlt hónapokban többször felmerült, akkor még ellenzéki, ma már kormánypárti oldalról, hogy például az iskolák működtetésében lehet az önkormányzatoknak szerepe. Most erről ebben a néhány hétben kevesebbet hallottunk, de fontos lenne tudni, hogy ilyen jellegű változások akár intézményfenntartás tekintetében, akár a közszolgáltatások, vagy éppen hatósági ügyek vonatkozásában várható-e, hiszen ezekre akkor az önkormányzatnak fel kell tudnia készülni.
1: A Fehérvár esetében is fontos a szolidaritás adó, szolidaritási hozzájárulás kérdése. Hatalmas ipari park van, jelentős bevételek vannak, vagy ez csak a látszat, hogy jól áll Fehérvár?
3: Ugye, és ez, köszönöm, hogy így vezette föl, hogy bevételek, mert erről ezt szoktunk felejtkezni. Én magam ugyan sokat kritizálom szintén a szolidaritási hozzájárulást, de mindig elmondom, hogy ugye ez azért emelkedett az elmúlt években, mert a gazdaság növekedésének köszönhetően az önkormányzatok helyi adóbevételei is növekedtek, elsősorban az iparizési adóbevétel a nagyvárosok vonatkozásában, amelyek azért többlet lehetőségekhez juttatták a városokat, úgy, hogy persze közben a működési kiadások is nőttek, ezért kell ezt a rendszert áttekinteni. Ugye a mi esetünkben egyébként a szolidaritási hozzárulás az 9,5 milliárd forint, az iparizési adóbevételünk meg mondjuk nagyságrendileg 31 milliárd forint, tehát így kell ezeket az arányokat figyelni. Ugye erre is tettek a megyei városok részéről a szövetség szakemberei egy javaslatot, ami leegyszerűsíteni és jelentősen csökkenteni is a szolidaritási hozzárulást, de nem tudjuk, hogy mi most az új kormánynak a ezzel kapcsolatos elképzelése. Ugye a kampányban egyértelműen a megszüntetést, illetve legalább a jelentős csökkentést ígérték, de azt is látni kell, hogy azért egy nagyjából 400 milliárd forintos bevétel az állami költségvetésbe, amit az önkormányzati alrendszerben más települések kapnak meg. Tehát ezt nem lehet csak úgy megszüntetni, csak úgy lehet, ha ezt a forrást valahonnan máshonnan a kormányzat az állami költségvetésben pótolja. Fehérvár bízik benne, hogy ez az ígéret egyébként teljesülni fog, ezáltal több forrás maradt helyben, és ezeket fejlesztésekre, vagy éppen a közszolgáltatások javítására tudjuk fordítani.
1: De az első Orbán kormány idején Navracsis Tiborral együtt a kommunikációt, a kormányzati kommunikációt jelentősen, szóval sokat dolgoztak rajta. Úgy tudom, hogy volt alkalma találkozni a miniszterelnök úrral, Orbán Viktorral a választás után. A tapasztalatokról érdeklődött, mit az, amitről tudtak beszélni, mert ugye most mindenki a tanúságokat keresi, különösen az a 2,5 milliós tábor, aki a Fidesz politikájának a folytatására szavazott, főleg itt a nagy politikáról kell beszélnünk.
3: Én a választások után megfogalmaztam írásban egy kis összefoglaló értékelést, ami nyilván nem tudott teljes körül lenni, hanem a személyes véleményemet tartalmazta, és ezt elnök úr részére eljutottam. Utána pedig volt vele lehetőségem többször is találkozni, beszélgetni, aminek nyilván az értékelésen túl egy kicsit már jövőbe mutató célja is volt. Egyébként Navracsis Tiborral is találkoztam hasonló kérdésekben, és igazán, ami én fontos szerepet látok a jövőben, hogy ugye nem megújításról, hanem megújulásról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy nem felülről kell ezt vezényelni elsősorban, hanem alulról kell ezeknek a szellemi kérdéseknek előjönni, megtörténni, és ebben az önkormányzatok, a helyi közösségek, a lokalitás szerintem nagyon fontos szerepet játszik. Én erre hívtam fel a figyelmet, de úgy érzem, hogy egyébként ebben is egyetértés van.
1: Tanulság van, akár a kampányból, akár a azt megelőző időszakból, mert többen megfogalmazták, hogy a tömeg bizalomvesztése az nem föltétlenül a kampány nyomulott.
3: Igen, én úgy gondolom, hogy a kampányban sok vitatható kérdés volt, túlságosan egy témájú volt. Szerintem ennek a megjelenítése, a plakátok és ehhez kapcsolódó reklámanyagok sem voltak, és a stílus sem volt szerintem szerencsés, de én is úgy érzem, hogy alapvetően nem a kampányon, hanem az elmúlt évek néhány olyan elsősorban tágértelművet stílus kérdésén alapul ez a választási eredmény, amit értékelni és mindenképpen át kell gondolni. Szerintem őszintén szembe kell nézni, de azt is látni kell, hogy a másik oldalon még mindig van 2,5 millió ember, aki támogatta a leköszönő kormányt őket, tehát egyfajta közösségként, mozgalomként pedig egybe kell tartani, de a válaszokat pedig és az esetleges önkritikus válaszokat meg kell találni, mert abból lehet újraépítkezni, és újra egy olyan ajánlatot tenni az ország széles nyilvánosságának, ami képes majd jövőben többségi támogatást kapni az emberek részéről.
1: De milyen közéleti klímában? És kell-e védekezni, vagy kell-e válaszolni most, még ha ez a választási vereség ennyire plasztikus is? Nevezetesen, ugye a Magyar Péter miniszterelnök már a megválasztása után támadta a közjogi méltóságokat folyamatosan, ezt teszi, legutóbb már a kúria elnökét is lemondásra szólította fel, ugye így volt ez a polgármesterekkel is, de ezt ugye tisztáztuk. Ugyanakkor a közösségi médiában már pedig úgy tűnik, hogy a politikai klímát leginkább ezt tudja most befolyásolni, most már a Fideszre szavazókat is támadják, mintha valami bűnös rendszert támogattak volna. Kissé olyan lehet az ember érzése, mint a világháború után, hogy aki a Horthy rendszerben tisztviselő volt, az is valamiféle gonosz ember, még akkor is, hogyha böcsületesen végezte a munkáját, mint kis tisztviselő. Kissé hasonlít ez a klíma, amit kialakul. Hogy látja ezt a kérdést? Hogy lehet ezt feloldani, és egyáltalán ennek a közösségnek, ami ugye mondja, hogy 2,5 millió szavazó, de hát van itt azért egy értékközösség, ami lehet, hogy még nagyobb is. A békesség elérése, vagy éppen ennek a fajta megbélyegzésnek a megakadályozása terén van-e valamiféle feladata most? Hogyan lehet védekezni egy ilyen vereség után?
3: Igen, szerintem van feladat, hiszen a mozgalom egyben tartása az egy kulcskérdés, és adott esetben, ha kell, akkor nemtelen támadásokkal szembeni egymás megvédése, azt gondolom, ennek nagyon fontos része. És tegyük hozzá, ami az én kis nem reprezentatív, hanem helyi tapasztalatom, nagyon sok emberrel találkozva, választások előtt és választásokat követően egyaránt, hiszen az emberek összességében nyugalomra és békességre vágynak, és semmiképpen nem vágynak, legalábbis szerintem a nagy többségüket tekintve nem vágynak arra, hogy ez a fajta kampány hangulat és feszültség ez még hónapokon keresztül tartson. És hogyha szerintem valamit leszűrhetne eredmény ebből az eredményből maga a győztes kormánypárt, akkor az mindenképpen, hogy volt és van a szavazótáboroknak egy jelentős része, aki valóban örül annak, hogy még mindig az új kormány fütti és nem hütti a kedélyeket, de van egy nagyon jelentős másik része, amelyik hitt az ő azon mondásukban, hogy a szeretett országra és az együttműködésre törekednek, és ő közöttük szerintem, ha ez így folytatódik, egyre több olyan csalódott ember lesz, aki nem gondolta, hogy mondjuk a jogállamiság helyreállítása az azt jelenti, hogy egyébként a törvényesen, alkotmányosan megválasztott például közjogi méltóságokat támadják, vagy éppen az önkormányzati ciklust akarják idő előtt lerövidítve gyakorlatilag megszüntetni és felszámolni. Úgyhogy ilyenkor szerintem igenis a nyilvánosságnak jelentős hatása van, még akkor is, ha most még néha úgy érezhetjük, hogy amit mondunk, az kicsit bumeránként visszajön, mert mindig van valamilyen visszamutogatás, és ez egy jó ideig is fog történni, de ez nem jelentheti azt, hogy nem mondjuk el a véleményünket részben egymásnak, részben pedig a nyilvánosság erejét felhasználva a társadalom egészének.
1: Ön milyen szerepet vállalna a politikai közösség megújításában, megújulásában? Mert ugye úgy tűnik, hogy olyan személyiség, aki, ahogy mondta is, hogy átível a párt körökön, tehát aki ide szavaz, oda szavaz, önt feltétlenül támogatja annak ellenére, hogy az országos politikai meggyőződése vagy politikai szimpátiája milyen. Lehet egy ilyen szerepet vinni akár országosan is, vagy hogy gondolkodik erről?
3: Nem változott a véleményem a választás óta sem, évek óta ugyanazt vallom, hogy amikor 2014-ben kimondtuk szerintem helyesen az összeférhetetlenséget az országgyűlési képviselő, illetve a polgármesteri önkormányzati munka között, akkor ez nem csak egy jogi döntést jelentett, és nem csak jogi összeférhetetlenséget von maga után, hanem egyfajta közéletit is. Az a politika két különböző szintje, a helyi közélet és az országos. Nem jobb vagy rosszabb egyik a másiknál, de nem ugyanaz. Nekünk itt helyben elsősorban közösségformálás a célunk, úgyhogy én alapvetően ebben a helyi alul építkező munkába tudom megtalálni a saját feladatom és szerepem. Emellett pedig minden önkormányzatokkal kapcsolatos vagy Fehérvárral kapcsolatos kormányzati döntésről, ahogy eddig, ezután is el fogom mondani a véleményemet. Ha az jó, akkor azt üdvözölni fogom, ha pedig úgy gondolom, hogy valami káros a települések világának vagy akár Fehérvárnak, akkor azzal kapcsolatos kritikát is meg fogom fogalmazni.
1: Ugye, mivel mozgalmi alakulásról van szó, így akkor az összeférhetetlenség az nem problematikus, ugye? Hát a mozgalomban lehet országos
3: mozgalomban. Igen, mozgalomban lehet, de ezt gondolom, hogy még egyszer, miután ez egyfajta ilyen politikai hitvallás is, ezért alapvetően én esetemben ez a helyi közösségi közéletben történő közreműködést és részvételt jelent majd.
1: Számít-e arra, hogy hamarosan tud találkozni azokkal, akik önkormányzati ügyben illetékesek a kormány részéről? Segítenek ebbe azok a képviselők, akik most ugye Fehérvár érdekeit nézik, legalábbis ebbe bízhatnak a választók?
3: A megválasztott két országgyűlési képviselővel azt beszéltük meg, hogy havonta, másfél havonta találkozunk, átbeszéljük a Fehérvárt érintő kérdéseket, amelyek az állami döntéshozatal szintjén is megjelennek, és nyilván el fogjuk mondani, hogy miben kérjük a segítségüket, és maga a hivatal szakemberei is rendelkezésre állnak, ugyanúgy, mint minden Fehérvárral kapcsolatos adatot, információt szívesen adunk át, hogy a munkájukat eredményesen tudják végezni. Emellett pedig polgármesterként már gratuláció túl jeleztem találkozási szándékomat több miniszterrel is, és abban is bízom, hogy a Megyei-Jugovárosok Szövetsége részéről pedig hamarosan miniszterasszonnyal fogunk tudni találkozni, és például azt a szakmai dokumentációt, szakpolitikai anyagot át tudjuk neki adni, amit a beszélgetésünk során már említettünk, hogy az elmúlt egy-másfél évben közösen polgármester kollégákkal, mögöttük álló hivatali szakemberekkel összeállítottunk.
1: Köszönöm szépen, Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármesterét hallották az elmúlt percekben.
0: Társadalmi célú reklám.
4: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
7: Így sem lehet nyugalmunk.
6: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Köpüszön, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Időjárás jelentés.
2: És már is, hogy milyen idő várható, keleten eső, zápor, nyugaton gomoly felhős napos idő, megélénkül az északnyugati, nyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 17 és 23 fok között alakul.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 8 óra van, 2026. május 18-án, hétfőn. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk L. Tamás. Hallgassuk meg együtt a krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat.
3: Egyre súlyosabb a magyarországi aszbesztügy. Sopronban 19 útszakaszon mutatták ki a rákkeltő anyag jelenlétét.
2: A digitális kultúra, a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Következnek a részletek. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez Magyarország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek.
3: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégiai Kutatóintézet tudományos munkatársa szerint az Ursula von der Leyen által vezetett bizottság jóval engedékenyebb lett Magyarországgal szemben. Máté Réka Zsuzsanna azt mondta, a következő lépés a konkrét szakmai egyeztetések lebonyolítása.
4: Mindenképpen úgy tűnik, hogy arról van szó, hogy hogyan lehetne ezeket a pénzeket valamilyen pénzügyi eszközök, vagy valamilyen banki intézményeken keresztül előbb elküldeni Magyarországra, és aztán annak függvényében, hogy hogyan valósultak meg, az Európai Unió Bizottság felügyeletével az az intézmény utalná a már megvalósított programokra, de később a pénzeket.
2: A héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter kormányfő és Kapitány István, erről a gazdasági és energetikai miniszter írt a közösségi oldalán.
3: Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Lengyelországgal csak nem 38 milliós piac, Ausztriával pedig több mint 15 milliárd dolláros áruforgalom köti össze hazánkat. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európába.
2: A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök.
3: A kormányfő azt írta, a Tisza EP delegációját Lakos Eszter vezeti. Magyar Péter kiemelte, Bogdán Csaba az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljának. Weiss Viktor pedig, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként, fontosnak tartja, hogy hitelesen és felelősen jelenítse meg korosztálya érdekeit és nézőpontját az európai döntéshozatalba.
2: Itt a krónika. Tovább gyűrűzik itthon az aszbeszt botrány. Egyre több nyugat-magyarországi településen mutatják ki a súlyosan rákkeltő anyag jelenlétét. Sopronban a hivatalos vizsgálatok beigazolták az eddigi sejtéseket. 34 utcából küldtek be mintát, ebből 19 útszakaszon kimutatták az aszbeszt jelenlétét. Farkas Ciprián polgármester azonnali óvintézkedéseket vezetett be és gyors intézkedést ígért. A helyszínről Ciráki Viktória jelentkezett.
5: A hétfői naptól folyamatosan kálciumkloriddal fogják borítani majd ezeket az útszakaszokat, ezzel igyekeznek megakadályozni az útszakaszoknak a porzását. Természetesen végleges megoldást majd csak a felületzárás fog jelenteni, vélhetően majd egy aszfalt réteg kerül ezekre az útszakaszokra. Ehhez azonban hatósági állásfoglalásra lesz még szükség. A mintavételek eredményeit pedig elküldik a kormányhivataloknak további intézkedések miatt. Azonban az is elmondható, hogy az itt lakók sürgetnék a mielőbbi megoldását ennek a helyzetnek, és úgy fogalmaznak, hogy nem az aszfalt borítás, hanem a visszabontás lenne egy megnyugtató megoldása ennek a helyzetnek.
2: Elérték fizetőképességük felső határát a vevők a hazai ingatlanpiacon, mondta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
3: Balogh László a Kossuth Rádió reggeli műsorában azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a tavalyi tempós ingatlan áremelkedés már lecsengőben van. Hozzátette, a várakozások szerint Budapesten hamarosan 10% alá mérséklődhet az éves drágulás üteme, ami legutóbb 2024. novemberében fordult elő.
6: Most viszont, hogyha természetes úton működő piaci folyamatok kapcsán csökken le mondjuk Budapesten 10% alá lakásdrágulás üteme, akkor az egy reményt jelenthet az ingatlanpiacon érintett eladóknak és vevőknek, hogy talán egy egészséges, kiszámítható és csökkenő ütemű lakásdrágulással találkozhatnak, ami azért nagyon fontos, mert amikor így rángatóznak az ingatlanárak, hol drasztikusan emelkednek, hol pedig teljesen leállnak, az nem teszi könnyebbé egy-egy adásvétel megvalósulását. Az ország többi részén pedig azt látjuk, hogy vannak olyan régiók, amik dinamikusabbak, ezek például az észak-alföldi vagy a dél-alföldi régió, ahol 13-14%-os az éves lakásdrágulási tempó.
2: 4 éve a töredékére esett vissza a katázó vállalkozók száma a szabályok szigorítása miatt. Jelenleg csak azok a főállású vállalkozók használhatják ezt az adózási formát, akik cégeknek nem, csak magánszemélyeknek számláznak.
3: Kármán András a Tisza kormány pénzügyminisztere bejelentette, hogy visszaállítaná a kisadózók tételes adóját, illetve annak megreformált változatát. Tóth Levente, a biztosdöntés.hu vezető elemzője azt mondta, a társadalomban van igény egy új katára.
7: Ha a kormány újra lehetővé teszi a kata igénybevételét szélesebb körben a vállalkozások számára, akkor ez azt eredményezi, hogy nem csak egyéni vállalkozók, hanem kisvállalkozások, BT-k is katázhatnak, és nem csak magánszemélyeknek lehet számlát kiállítani katásnak, hanem cégeknek is, tehát ilyen szolgáltatást is tudnak nyújtani.
3: A szakember ugyanakkor hozzátette, várhatóan az 50 ezer forintos adómérték megemelkedhet, hiszen így lehet elérni azt, hogy ne adóelkerülésre használják ezt az adózási formát.
2: Még nagyjából 10 évig tartható fenn a jelenlegi nyugdíjrendszer a mostani feltételekkel Magyarországon. Erről Farkas András nyugdíjszakértő beszélt.
3: A szakember a Kossuth Rádióban azt mondta, 2037-től súlyosan megnehezedhet az állami ellátási forma finanszírozása, mert akkor kezd nyugdíjba vonulni a ratkó unokák nemzedéke, akik sokkal többen vannak, mint az előttük és utánuk következő generáció. Hozzátette, most évi 7000 milliárd forintba kerül a nyugdíjrendszer fenntartása.
8: A magyar lakosság egynegyedének a sorsát befolyásolja minden intézkedés. Tehát amit most a kormányzat egyelőre bevállalt, azok a legszegényebb nyugdíjasokat megsegítő intézkedések, plusz azt mondták, hogy a szépkártya révén adnának plusz 200 ezer forint értékű szépkártyát azoknak, akiknek a nyugdíja nem éri el a 250 ezer forintot, és adnának 100 ezer forintos értékű szépkártyát azoknak, akiknek 250 és 500 ezer forint között van a nyugdíja. Ez most nagyon jó, mint plusz intézkedés, de hosszú távon hogyan lehet megteremteni ennek a feltételeit? Hát ahhoz kell átvizsgálni a magyar nyugdíjrendszer különféle olyan elemeit, amik méltánytalanságot okozhatnak.
2: 2 nap múlva lejár a személyi jövedelemadó benyújtásának határideje.
3: Aki még nem fogadta el az adóhivatal által készített verziót, vagy nem küldte vissza bevallását, illetve valamilyen kiegészíteni valója van, az május 20-áig pótolhatja azt, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Kossuth Rádióban. Ezt meg lehet tenni az Ügyfélkapu Pluszon, a DAP telefonos applikáción, a NAV weboldalán, valamint postai úton is. Lincmeyer Szilvia hozzátette, eddig mintegy 2,2 millióan nyújtották be bevallásukat.
9: Az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, áfa fizetése kötelezett magánszemélyek, náluk ez egy nagyon fontos kötelezettség, május 20-áig nekik semmiképpen nem lesz semmittevéssel automatikusan érvényes a bevallásuk, nekik mindenképpen ki kell egészíteni a vállalkozói jövedelmükből származó adatokkal a bevallást, de a jó hír az, hogy idéntől NAV nagy újítása, nekik is segít a NAV, az egyéni vállalkozóknak a bevételi adatokhoz betölti az online pénztárgép online számlából származó összes adatot, tehát ezt azért ellenőrizni kell, de a fontos üzenet az az, hogy nekik valamit tenniük kell a bevallással.
2: Meg kell oldani, hogy a Liszt-Ferenc repülőtérnek legyen közvetlen vasúti kapcsolata, ezt mondta az M1-nek Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely szerint ehhez a meglévő vasúti hálózatot kell kiegészíteni. A közlekedési és beruházási miniszter is ezt a tervet támogatja. Vitézi Dávid még a miniszteri meghallgatásán azt mondta, ez lenne több mint 100 év legnagyobb vasúti beruházása Magyarországon.
3: A Ferihegyi gyorsvasút fejlesztés érinteni a nyugati pályaudvart. Itt csomagfeladási pontokat alakítanának ki, így még kényelmesebben utazhatnának az emberek. A repülőtéri termináról pedig terhet vennének le. Dornár Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Együtt Egyesület elnöke elmondta, Bécsben is ilyen rendszer működik.
10: Minden nyugati pályaudvarról induló Intercity megállna ezen az új repülőtéri megállóhelyen, de Bécshez hasonlóan úgy gondoljuk, hogy az is elvárás, ha már egyszer ennyi pénzt ölünk ebbe, hogy legyen olyan csomagfeladási lehetőség, egy mini kis terminál a nyugati pályaudvaron.
2: A digitális kultúra a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi.
3: Holnap fizikából, valamint mozgókép és média ismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek.
2: Ma van a múzeumok nemzetközi napja, ezt 1978-ban tartották meg először. A cél, hogy felhívják a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére.
3: Idén a múzeumok összekötő közös szerepét helyezik a középpontba. A világnaphoz kapcsolódva ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat, például a Néprajzi Múzeumban, a Nemzeti Galériában, a győri és nyíregyházi kiállítóhelyeken is.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint személygép, kocsi és autóbusz ütközött a 67-es főúton Kaposvár átkelési szakaszán, a 41-es kilométernél mindkét irányban csak egy-egy sáv járható.
2: Baleset történt a 81-es főúton Győrnél az M1-es autópálya csomópontjánál, a 77-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt sávlezárása és torlódása is számítani kell. Lassú az előrejutása a Budai alsó rakparton a Petőfinál északi irányban, illetve a Zsigmond tér vonalától délre, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, valamint a Károly körúton az Asztória felé. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: A Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon borult az ég, és elszórtan esik az eső. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az észak-dunántúli tájakon helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet délután 17 és 23, este 9 és 16 fok között alakul.
2: Ez volt a Krónika 8 órakor, a negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsár Róbert.
12: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
13: Nem vívta ki a világbajnoki részvételt a magyar férfi kézilabda válogatott. A Vasas lett a labdarúgó MB2 bajnoka. Második meccsén is kikapott férfi jégkorong válogatottunk az elit világbajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
12: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
13: Bár a magyar férfi kézilabda válogatott 31-30-ra győzött Szerbia ellen a világbajnok is elejtező veszprémi visszavágó mérkőzésén, összesítésben azonban egy góllal a szerbek bizonyultak jobbnak, és szereztek indulási jogot a jövő januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. Nemzeti csapatunk így már csak abban bízhat, hogy megkapja a Nemzetközi Szövetség két szabadkártyájának egyikét, amivel ott lehet a VB-n, de a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok a következő Európa-bajnokságról is kijuthat még együttesünk. Szita Zoltán négyszer vette be az ellenfél kapuját, a lengyel Wisla Plock jobb átlövője Bera Emesének nyilatkozott.
14: Min múlt?
15: Tényleg nem tudom, labdánk volt az X az utolsó támadásban, gondolom minden lehető volt, hogy egy jobb végjátékot, vagy legalábbis egy jobb helyzetbe kerüljünk a végén. Az utolsó 10 percben nyilván, de mindkét oldalon szerintem voltak apró hibák, kapusvédések, eladott labdák, meg kell nézni a statisztikát, vissza kell nézni az egész meccsnek a képét. Meccs után nagyon nehéz bármit is mondani. Büszke vagyok mindenkire, mindenki, aki feljött a pályára hozzátett, kitette szívét, lelkét, és küzdöttünk a végsőkig. Szerintem ez a legfontosabb, aztán, hogy mi az eredmény, az most ilyen szempontból lehet, hogy másodlagos, mert nem mutattuk szerintem minden mindenkinek, hogy óriási szívunkat is tudunk küzdeni, és lehet, hogy egy kis több szerencsék át volna, ami nem jött, de azért sikerült, és olyan is a szerbek jutottak.
14: És ilyenkor lefut a fejetekben az, hogy most, ha nem jutottatok ki a világbajnokságra, akkor nagyon nehéz lesz mondjuk egy olimpiai selejtezőre kijutni, és így 2028-ban Los Angelesbe is. Ez mind végig fut, vagy ilyenkor csak szomorúság van, csalódottság van, fáradtság van?
15: Nyilván benne van a fejekben, nem tudom, hogy működik a szabadkártya, de valahogy meg lehet esünk, de azzal se sokkal könnyű, mert akkor egy olyan csoportba kerülünk, ami valószínűleg halálcsoport lesz. Nem tudom, hogy hogyan tovább, meglátjuk. Nyilván gondolkodik az ember, de meccs közben nem ez meg agyalunk.
13: A negyedik helyen végzett az Esztergom női kézilabda csapata az Európa Ligában, miután a dijoni négyes döntő bronzmérkőzésén 35-30-ra alulmaradt a dán Viborggal szemben. A trófeát a házigazda francia Dijon hódította el, amely a fináléban félidei 9 gólos hátrányát ledolgozva 29-25-re múlta fölül a Faragól utcát, Kucora Csengét és Szabó Annát is foglalkoztató címvédő német Thüringert. A Viborg ellen az esztergomiak legeredményesebb játékosa Ballai Borbála volt, aki 8-szor talált be a dánok kapujába, az irányítóval Németh Kornél beszélgetett.
16: Óriásit játszottál itt a bronzmérkőzésen. Keserédes mosolyt látok az arcodon. Milyen volt ez a meccs végül? 5 gólos vereség lett a vége.
17: Nagyon sajnálom, hogy így alakult. Az első félidő második részében sajnos egy akkora előnyt tudott megszerezni a másik csapat, hogy egyszerűen nem tudtuk ledolgozni, és egy ilyen szintű csapat ellen nem lehet 6 gólos előnyt adni az első félidőben.
16: Mit lehetett volna tenni így utólag? Van-e válaszod arra, hogy a beállóval szemben, vagy a beálló ellen? Hiszen a te 8 gólod az egy gyönyörű teljesítmény, viszont 12-vel lett a mezőny legeredményesebbje.
17: Igen, sajnos a beálló ellen védekezés nagyon rosszul oldattuk meg, nagyon fókusz kellett volna helyeznünk az ő hatástalanítására. Sajnos ez nem sikerült, de tanulunk és megpróbáljuk majd levonni a következtetéseket és javítani minden.
16: Eddig volt, amíg szomorkodtunk, és akkor most örülünk, és mosolyt erőltesz le is az arcodra, amennyire tudod, mert hogy az a csoda önmagában, hogy most itt beszélgetünk Dijonban. Milyen utazás volt ez, milyen élmény volt egyáltalán ide eljutni és részt venni ezen a négyes döntőn.
17: Fantasztikus volt a hangulat, nagyon hálásak vagyunk a szurkolóinknak, hogy ennyien ellátogattak és szurkoltak nekünk. Tényleg fantasztikus volt ez az egész élmény. Szerintem utólag meg is fog szépülni. Most még nehéz azért szavakat mondani így ezután.
16: A saját teljesítményedről így zárásként, ez a 8 gól mit jelent számodra? Nyilván ez egy csapatjáték, persze, hogy beáldoztad volna mind a 8-at, hogyha tudtok nyerni, de azért ez is gondolom én, ugye megszépül majd valamikor, vagy jobban, és szebben tudsz majd rá emlékezni egyszer csak.
17: Remélem, hogy így lesz, de ahogy mondod, szívesebben lőttem volna 0 gólt, és állnék itt most bronzéremmel a nyakamba.
12: Nemzeti Sportkrónika.
13: A feljutást már korábban bebiztosító Vasas lett az aranyérmes a labdarúgó MB2-ben, miután az angyalföldiek a 30. zárófordulóban 2-1-re legyőzték az Ajkát az Illoszki stadionban. A szintén a bajnoki címért harcoló Budapest Honvéd meglepő 4-1-es vereséget szenvedett a Szőnyi úton a BVSC-től, így a kispestiek végeztek másodikként. A Vasas 64 ponttal zárt az élen, a Honvéd 59 pontot gyűjtött. Mindkét fővárosi csapat 3 év után jutott vissza ismét az élvonalba. A harmadik helyét már korábban megszerző Kecskemét 3-0-ra kikapott Soroksáron. A másodosztálytól búcsúzó Budafok Székesfehérváron győzött 3-1-re a Videóton ellen, a másik kieső Békés Csaba pedig Mezőkövesden nyert 1-0-ra. További eredmények: Kozár Mislány Karcak 2-1, Szeged Csákvár 0-1 és Tiszakécske Szentlőrinc 1-2. A Vasas MB2-es bajnokcsapatából Urlik Józsefet Török Olivér szólaltatta meg.
18: Milyen így hazai pályán angyalföldi szurkolók előtt ünnepelni?
19: Nagyon jó érzés, nagyon sokat vártunk már rá 3 évet, de úgy gondolom, hogy most ebben az évben érdemeltük meg igazán. Múlt évben is közel voltunk, de valami hiányzott, és most úgy gondolom, hogy azt, amit mester is mondott, a sportigazgató is, Nagy Miki, hogy most értük olyan csapattá, hogy egymásért küzdünk, és eddig ez hiányzott, és úgy gondolom, hogy most megérdemeltem vagyunk az első helyen, és irány az NB1.
18: Te pont abban az évben érkeztél a Vasashoz 2023-ban, amikor a csapat kiesett az első osztályból, eszedbe jutott, hogy milyen utat járt be ez az együttes, vagy te személy szerint azóta?
19: Ide jöttem úgy, hogy talán 11 meccset játszottam az NB1-be, itt nyilván bent akartunk maradni, de nem sikerült. Nagyon hosszú volt ez a 3 év, főleg nekem személy szerint nagyon, mert nem ezt vártam, hogy 3 évig itt leszek, de mindegy, ez már a múlt, már előre nézünk, örülünk, hogy visszajutottunk oda, ahova egy Vasas való, és mindent megteszünk, hogy megragadjunk és maradjunk ott.
18: Most pedig ott tartasz, hogy túl vagy már 100 NB2-es mérkőzésen, 13 góllal zártad ezt a szezont, te vagy a csapat egyik legjobb meghatározó játékos és csapatkapitánya is. Sok minden történt veled is.
19: Igen, sok minden történt. Elég sok az a 100 NB2-es meccs, nem így akartam, de ahogy mondom, ez már a múlté. Előre tekintünk, örülök, hogy itt vagyok, jól érzem magam. Nagyon várjuk jövőre az NB1-et.
12: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
13: A Fidnek elleni szombati 4-1-es vereség után tegnap Ausztriától 4-2-re kapott ki a magyar férfi jégkorong válogatott a Svájcban zajló elitvilágbajnokság második fordulójában. Nemzeti együttesünk legközelebb holnap 20 óra 20 perctől a bennmaradás kiharcolásáért a legfontosabb összecsapáson, a szintén pont nélkül álló Nagy-Britanniával találkozik. Az osztrákok elleni meccs után csapatunkból Hadobás Zétényt és Vince Pétert kérdezte Virányi Zsolt.
20: Hadobás Zéténnyel kezdjük, hát nézem az arcotokat, szerintem nagyjából ugyanazt érzetek, mint a szurkolók, hogy vereség és vereség között nagy különbség. Most mi döntött az osztrákok javára, mert megint nagyon szoros volt ez a meccs.
21: Amikor 5-5-ben tudtunk játszani, akkor szerintem mi voltunk egyértelműen a jobb csapat, viszont a sok kiállítás egyszerűen elfogyaszt minket, egyszerűen az energiánk olyan helyre megy, amire felesleges, és szerintem ez volt a döntő, hogy sok volt a kiállításunk.
20: Arra utalsz, hogy a második harmadban például háromszor is ember hátrányban kellett kivédekezni a szituációkat, aztán 3-1 után ott megvolt a kettős emlőnyből a gól, és még ugye időkérés után a szépítés, és mi kell ahhoz, hogy mondjuk a britek ellen ilyen helyzetben, vagy fordított esetben mi kerüljünk ki mindenképpen győztesen.
21: Remélhetőleg a britek ellen nem kerülünk ilyen helyzetekből, hogy ilyen kiállításokat csinálunk, másik pedig, hogy mi szeretnénk uralni végig a játékot, mi szeretnénk vezetni, akkor más lesz a játéknak a képe.
20: Hadobás Zétény után folytassuk Vince Péter, aki gólt ütött, ugye az a 3-2 volt a vége, 4-2, neked milyen tanulság vannak ennek a mérkőzésnek?
22: Muszáj többet 5-5-ben játszunk, nem lehet ennyi kiállításunk, csak hogyha tényleg minden kötél szakad a támadó harmadból, ott limitálni kell a kiállításaink számát.
20: Mennyire fáradtottok el a meccs végére, éppen miatt, hogy sokat játszottatok ember hátrányban is?
22: Szerintem eléggé, főleg azok, akik mennek hátrányba, nekik nagyon fárasztó.
20: A gólodról mesélj egy kicsit, ugye ott ember előny volt kettős, és kicsit döszögött a gépezet, aztán megkaptad a korongot. Mennyire működtek jól a speciális egységek mondjuk ilyenkor?
22: Sofi is lőtt egyet, meg a mi előnyünk is betalált, úgyhogy szerintem 100%-osan biztos, hogy jól működtek. Örülök, hogy sikerült betalálni, felrajzolt az edző, hogy mit csináljunk, és sikerült megvalósítani.
13: A magyar jégkorong válogatottból Hadobás Zétényt és Vince Pétert hallották. Egyenlített az atomerőmű a férfi kosárlabda NB1 bronz csatájában, miután a második mérkőzésen Pakson 113-92-re legyőzte a Kaposvárt. Az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharc így 1-1-ről folytatódik szerdán a Somogyiak otthonában.
12: Nemzeti Sport Krónika.
13: A svéd Jakob Söderqvist nyerte meg a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, amelynek záró napján a Balaton Almádi és Veszprém közötti 5. 147 kilométeres szakaszán a belga team Merlier győzött. Az összetettben a legjobb magyar sportolónak járó fehér trikót a 9. helyen végző Walter Attila érdemelte ki, Fetter Eriket pedig a legjobb hegyi menőként a piros trikó illette meg. A győztes Jakob Söderqvist így nyilatkozott.
23: Of course, we expect our rivals to...
24: Természetesen számítottunk arra, hogy a legnagyobb riválisok támadni fognak, és mindent megtesznek majd a sárga trikóért az utolsó szakaszon. Ez így is történt, talán Plap okozott több gondot, nem pedig Kostnefroa. Tudtuk, hogy nehéz lesz megvédeni az összetett elsőséget, de végül sikerült együtt a csapatommal.
13: A győztes svéd Jakob Söderqvist után hallgassák Walter Attilát, aki a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny összetettében legjobb magyarként a 9. helyen végzett, így ő viselhette a fehér trikót, a riporter Kreisz Bálint.
25: Ezúttal is megkülönböztetőm, ezzel mész el Magyarországról, 6 év után ismételtem. Mit adott neked ez a néhány nap, mert azért nem gyakran teljesítettél több napos versenyt itthon?
26: A Giro volt az utolsó több napos verseny, ami Magyarországon volt, azelőtt pedig a Tour de Hongrie. Nagyon örülök, hálás vagyok, boldog vagyok, nagyon sokat adott nekem ez a hét, az emberek szeretete, az, hogy mennyire szurkolt mindenki, az, hogy mennyire támogattak minket, az, hogy mennyire voltak alapból az úton. Nekem és nyilván az összes többi magyarnak, mindenkinek nagyon érezhető volt a támogatás. Örülök, hogy meg tudtam hálálni ezt egy top 10-et. Én is nagyon örülnék, ha nyerni meg tudnám újra ezt a versenyt, és a sárga trikóban állhatnék a dobogón, de az elmúlt években nagyon azt próbálom megtanulni, hogy ne legyek egyrészt telhetetlen, ami nem ugyanazt jelenti, hogy feladjuk a küzdést meg a célokat, de nagyon hálás vagyok, hogy ilyen tisztességes eredménnyel tudtam zárni ezt a versenyt.
25: Hogy néznek ki a következő hetek számodra?
26: Még jön egy 2-3 nap pihenő, aztán pedig megyek a Teidére, a magaslati edzőtáborba a szezon második felére készülve.
13: Walter Attilát hallották. Három arany, 2-2 ezüst és bronzérmet szerzett kajakkenu válogatottunk a Brandenburgban rendezett világkupa verseny zárásaként tegnap. Az 500 méteres távokon győzött a Kuruc Levente Fodor Bence férfi kajakpáros, míg a Kiságnes Nagy Bianca Opavszki Réka Csorba Zsófia összeállítású női kenu négyes második lett. Szintén 500 méteren harmadikként ért célba kajak egyesben Nádas Bence, és bronzéremmel térhetett haza a Fejes Dániel Hajdú Jóhatán kenu kettős is. 5000 méteren kenu egyesben Csorba Zsófia nem talált legyőzőre, és a szám kétszeres világbajnoka Adolf Balázs is a dobogó legfelső fokára állhatott. A nőknél ugyanezen a távon a kajak egyesben Kőhalmi Emese ezüstéremmel zárt. Guzi Blanka ezüstérmet nyert az ötusázók bulgáriai világkupa versenyén, a másik magyar induló Bauer Blanka ezúttal a 15. helyen zárt, a férfiak mezőnyében Tárkányi Zsombor 17. lett. Kedves hallgatóink, Sportonikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
0: Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
3: Napi jegyzet című rovatunk következik most, ezúttal Dörner György, Kossuth Díjas kiváló és érdemes művész, az Új Színház igazgatója osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
0: Napi jegyzet.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A szakralitás és a művészet kapcsolatáról szeretnék néhány szót ejteni. Az európai történelemben volt egy olyan időszak, amikor szakralitás témakör dívott, tehát nem volt nem szakrális tematikájú művészeti alkotás Európában. Ha egy pillanatra megállunk, és elmondom, mi az, hogy szakralitás, akkor valószínű, hogy többen hálásak lesznek érte.

0: egyébként tanultunk, mindenki az ég felé törekedett, az építészet is, gondoljunk csak a Kölni Dómra, vagy akár a párizsi Notre Dame-ra, vagy akár a mi Jáki templomunkra, vagy a romos állapotú Zsámbéki templomra. Ez mind az ég felé való törekvést jelentette. Az a helyzet a mai Európában, hogy a lelkiség hiánya olyan kóros, hogy egy lelkiséget nélkülöző kontinensen, ami jelesül most éppen Európa, hogyha nincs benne lelkiség, akkor a lelkiség területén vákum keletkezik, és az európai keresztény lelkület, keresztény lelkiség, tehát az a keresztény lélek, az, ha maga után egy vákumot hagy, lehetetlen, hogy oda valami ne türemkedjen be, akár másfajta lelkiség. Márpedig ezt éljük meg a mai Európában. Akár meg tudjuk fogalmazni, akár nem, de valószínű, hogy szakrális szinten erről van szó. És akkor már megint visszatértünk a szakralitáshoz, ami a művészetben meghatározó. Tehát minden művészeti alkotás célja az, vagy az kell, hogy legyen, hogy törekedjünk az ég felé, illetőleg nem is az ég felé, hanem a menny, a jóisten felé. És akkor megint elmondok egy kedves történetet, ami a leányfalusi plébános úrral történt meg. Egyik predikációja kapcsán elmesélte, hogy ő, mint felvidéki, kisebbségi sorsba született magyar, hívő katolikus családba született, és ugye a kommunizmus alatt járt iskolába, és gúnyolták őt elég sokszor a vallásossága miatt. És nem tudott megfelelni rá, amikor a tanítónéni azt mondta, hogy hogy hihetsz te az Istenben, amikor az égbe rakétákat lőnek fel, és űrhajósok mennek, akkor még nem tudott gyerekfejjel erre megfelelni, de papként már tudja erre a választ, hogy a jó Isten nem az égben, hanem a mennyben van. És az egy egészen más dimenzió, egy olyan dimenzió, amihez rakétával nem lehet elérni. Köszönöm szépen a türelmüket!
1: Dörner György Kossuth Díjas kiváló és érdemes művész, az Új Színház igazgatója jegyzetét hallották, és ez a jegyzet is, ahogy a már többi elhangzott is, újra meghallgatható ám, mégpedig a iradó.hu és a mediaclick.hu című weboldalunkon.
2: BKK Info.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínen, és az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt torlódásra kell készülni. Mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Zichy Jánő utca és a Bátori utca Bajcsi Zsilinszky út megállót sem. Siling Zsolt, BKK Info.
2: Autós percek.
1: Az M0-as autó déli szektorában, Halászteleknél az M1-es autópálya felé vezető oldalon javítják az utat, a 12-es kilométernél csak a külső sáv járható, már is több kilométeres a torlódás. A 67-es főúton pedig Kaposvár átkelési szakaszán egy személyautó és egy busz karambolozott, a 41-es kilométerkőnél mindkét irányban csak egy-egy sáv járható. A 81-es főúton pedig Győrnél, az M1-es autópálya csomópontjánál egy személyautó és egy kamion karambolozott, a 77-es kilométerkőnél félpályán halad emiatt a forgalom.
2: Időjárás jelentés.
1: Keleten eső, zápor, nyugaton gomoly felhős, napos idő várható, megélénkül az északnyugati, nyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul. 8:30 múlt majd egy perccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Bordi András.
4: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala, a 18-19-es szám is, ezen szerdán este 8 óráig lehet jelentkezni. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni, hogy

0: milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euróról van szó. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rágcsáló mentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában a terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Iránban egy év alatt több mint a duplájára nőtt a kivégzések száma. Csak nem 2200 emberen hajtottak végre halálos ítéletet, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy egy évtized óta nem látott mértékben megnőjön a kivégzettek száma a Perzsa országban. Tavaly 2707 embert öltek meg, így világszerte 44 országban. Erre hívta fel a figyelmet az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibraton Kvartett lép színpadra Olá Dezső és Stanislaw Richard vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartett. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
5: A vonalban pedig Kovács Dániel, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Nézzük meg először, mi történt az utolsó kereskedési napon, azaz múlt hét pénteken. A nyugat-európai tőzsdéken igen szemmel látható korrekció zajlott, mondhatnánk azt is, hogy hangulatváltás, a befektetők hirtelen azzal szembesültek, hogy a geopolitikai feszültség, az olajáremelkedés és a közményhozamok megugrása együtt gyorsan képes lehűteni a részvénypiaci optimizmust. A frankfurti tőzsde vezető indexe például több mint 2%-os mínuszban zárt. Ezzel a nagy nyugat-európai piacok közül az egyik leggyengébb teljesítményt mutatta. De a párizsi tőzsde vezető indexe is több mint 1,5%-os esést hozott. A milánói tőzsde vezető indexe úgy szintén, a pán-európai index pedig közel pontosan 1,5%-os visszaeséssel fejezte be a hetet. A piac egyszerre kezdett ugyanis félni a drágább energiától, a tartósabb inflációtól, és attól, hogy a jegybanki kamatpálya nem lesz olyan barátságos, mint amire a részvénybefektetők korábban számítottak. Az Egyesült Államokban is feszült ugyanakkor a lendület, a Dow Jones ipari átlag kicsit több mint 1%-kal esett vissza, a Standard & Poor's 500-as indexe több mint 1%-os csökkenéssel zárt, és a technológiai részvények mutatója is nagy meglepetésre több mint 1,5%-os visszaeséssel fejezte be a múlt hetet. A tengeren túli piacon a történet középpontjában ugyanaz állt, mint Európában. Az olajárak megugrása feljelentette az inflációs aggodalmakat, a kötvényhozamok emelkedése pedig vonzóbb alternatívát kínált a kockázatosabb részvényekkel szemben, különösen a mesterséges intelligencia köré épült korábbi lelkesedés hajtotta, technológiai papírok kerültek el adói nyomás alá. A befektetők egyrészt ugyanis valószínűleg azt érezte, hogy a piac túl messzire szaladt előre. A magyar részvénypiac sem tudta kivonni magát a nemzetközi eladói hullám alól. A Bux Index több mint 0,5%-os csökkenéssel erős forgalom mellett zárta a pénteki napot. A vezető hazai részvények közül az OTP húzta lefelé az indexet, a bankpapír jelentős eséssel zárt. A magyar piacon nagyjából ugyanaz a kép rajzolódott ki, mint külföldön, csak hazai hangsúlyokkal. A globális bizonytalanság és a magasabb hozam környezet az OTP-n keresztül erősen érintette a Bux Indexet. Ma reggel Európában meglehetősen kockázat kerülő hangulat uralkodik, a befektetők figyelme ismét a közel-keletre szegeződik, az olajár emelkedése, a hormuzi szorossal kapcsolatos aggodalma és a kötvényhozamok felfelé mozdulása egyszerre hűtik a részvénypiaci kedvet. Tehát ma is elsősorban az energiaárak fogják valószínűleg mozgatni a piacot. Végül néhány szóban a forintról, lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 361 forintba, míg egy amerikai dollár 310 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
5: Én is köszönöm szépen, Kovács Dánielt, a növekedés.hu elemzőjét hallották az elmúlt percekben.
1: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
5: Az Európai Bizottság néhány hónapon belül előterjesztheti a törvénytervezetét, amely a fiatalokat hivatott megvédeni az interneten terjedő fenyegetésektől. Hogy miről is van szó pontosan, meg hogy körvonalazódik ez a szabályozás, és mi ennek az értelme, megtudjuk Szűcs Zoltán média kutatótól. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok!
5: Tehát mi is itt a probléma? Mert hogy életkort akarnak ellenőrizni, ugye, csak hogy rögtön a közelébe vágjuk. Mitől akarják eltiltani, illetve milyen hozzáférést érdemes itt korlátozni, már csak a fiatalok védelmében, és aztán hogyan lehet majd ezt ellenőrizni, hogy nem jut el hozzájuk valóban ez a sok káros tartalom.
7: Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy olyan tartalmak jutnak el a fiatalokhoz, amelyeknek az ellenőrzésére, feldolgozására nekik nincs meg a megfelelő apparátusuk, nincs meg a tudásuk, és egyre inkább azt látjuk a kutatásainkból, ugye mi az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen egy kutatócsoportban dolgozunk, és a csapatommal például a TikTok kapcsán a középiskolásoknak a tartalomfogyasztását néztük meg, hogy számtalan félelem kapcsolódik ahhoz, amilyen tartalmakat látnak. Nincsen tapasztalatuk, nem tudják, hogy amit látnak, az valós-e vagy nem, és azt mutatták meg a kutatásaink, hogy egyszerűen nincs meg ebben az életkorban semmilyen olyan alaptudás, ami validálná, hogy mit látnak a képen. Ez azt jelenti, hogy például nagyon könnyen átverhetők bármilyen termékkel, átverhetők viselkedős mintákkal, és egyre többen azt tapasztalják, hogy a képernyőnek akarnak megfelelni, úgy akarnak élni, hogy ez képernyő kompatibilis legyen. Ez egy hatalmas nagy kihívás, és azt nem veszik észre, és ez kellene leginkább szabályozni, hogy egy influencernek, egy véleményvezérnek a legjobb pillanatához mérjük a mi átlag pillanatainkat, és mindig elégedetlenek, és mindig boldogtalanok leszünk, mi felnőttek is, nemhogy a fiatalok.
5: Sőt, hát az meg lehet, hogy hamis kép is.
7: Igen.
5: Ma
7: igen.
5: Már lehet kompjútergenerált képeket készíteni, úgyhogy el tudom adni, hogy én a Hawaii-szigeteken jártam, pedig itt ültem ebben a stúdióban például.
7: Igen, igen. És ugye olyan veszélyek is vannak, mint például az egészséges életmódot népszerűsítő fitness influencerek, 80%-a valójában nem azt tartja be, mint amit mond, mint amit prédikál, De a fiataloknak a nagy része ebben az időszakban példát keres, mintát keres. És hogyha egy nem valós példához méri magát, akkor ennek nagyon komoly következményei lehetnek. Ez az az időszak, amikor még talán a szülőknél is komolyabb példaként tekintenek arra, amit a képernyőn látnak. Hát ezt próbálják most szabályozni, alapvetően az életkornak megfelelő szabályozással, ami egy nagyon-nagyon nehéz kérdés.
5: Ha belemegyünk a részletekbe, csak azért ne hallgassuk el, nagyon komoly tragédiák is történnek ilyen fórumoknak a hatására. Például, amikor olyan kihívások elé állítják, hogy mász fel egy vonat tetejére, ugye ott aztán megütötte az áram a fiatalt, vagy leugrott a szakadékba, öngyilkosságba hajszolták. Szóval itt már ez tényleg olyan kategória, ami itt már nem csak arról van szó, hogy valaki éppen tévedett valamiben, rossz mosóport vásárolt, na de függőséget is okoznak ezek. Vannak itt olyan fórumok, vagy eszközök, terek, hogy nevezzük, ami még függőséget is okoz ráadásul.
7: Igen, tehát a függőség azért nagy kihívás, mert az emberi agyban olyan folyamatok zajlanak, amelyek miatt mindig vissza és vissza megyünk. Tehát kimutatták már, most én ezt leegyszerűsítve mondom, de hogy alapvetően ugye a dopamin, ami akkor szabadul fel, amikor valaki egy komoly tevékenységet végzett, amikor felásta a kertet, amikor leadott egy dolgozatot, amikor egy fáradt napnak a végén ő leül és azt mondja, hogy na hát ezt megcsináltuk.
5: Ugye örömhormon.
7: Örömhormon. Igen, az örömhormon akkor is felszabadul, amikor semmit nem tettünk érte, amikor csak öngézték a közösségi médiát, amikor csak görgettünk. És ez a legnagyobb kihívás, hogy azért megyünk oda, hogy örömhormonhoz jussunk úgy, hogy semmit nem tettünk érte, tehát becsapjuk nem csak a testünket, becsapjuk az elménket is, és a világunknak egyébként ez egy nagyon nagy kihívás, ha nézzük meg, hogy azt hirdetik nekünk, hogy nem kell sportolnod, beveszel egy tablettát, vagy ráraknak egy lapra, és elkezdenek rázni, és akkor az olyan, mint hogyha te valamit tettél volna. Na most ez a függés, ez abból is kialakul, hogy ebben a közegben kapok egy hamis megerősítést. Ebben a közegben ugye ki tudok szakadni. Tehát nyilván nem hasonlítható ez az alkoholhoz, nem hasonlít az a drogfüggéshez, mert nagyon gyorsan vissza lehet állni belőle, de hogyha már minden folyamatomat online végzem, és efelé megy a világ, akkor nem tudok majd kiszakadni ebből a rendszerből, és ez okoz a problémát, hogy a fiataloknak ugye az időbeosztása is úgy alakul, hogy nagyon gyorsan el tudnak futni az idővel, és ez nem kritika. Tehát egy felnőtt azért elő vagy utól megtapasztalja, hogyha munkahelyén kifut az időből, a fiatalok pedig nem. Olyan válaszunk is volt egyébként, amikor kutattuk a témát, hogy van, aki napi 8 órát tiktokozik. És ugye ez a napi 8 óra, ez ilyen 10 másodperces videókból áll.
5: Meg hát van itt egy olyan jelenség, talán korábban beszéltünk róla, meg más szakértők is, amikor egy fiatal úgy nő fel, hogy ezeket a virtuális ingereket nap mint nap megkapja egy ilyen felfokozott örömhormon termelő állapotban, akkor a valós élet unalmas és sivár a számára. És egyszerűen depressziósok lesznek, az igazi életet nem akarják, nem akarnak kezdeni dolgozni, nem akarják azt a hétköznapi életet, amit egyébként az ember él, mert a másik volt a hamis. Valahogy azt akarja itt megvalósítani, ugye?
7: Igen, hát ez a felnőttekre is jellemző, ez ránk is jellemző, azért nagyon gyakran be tud minket szippantani ez a rendszer, tehát a mindennapi életben látszólag unalmas tevékenységek vannak, amelyeket már évszázadok oda végzünk, éppen azért, hogy legyen néhány csúcspontja. Korábban ugye a nyaralás volt egy ilyen időszak, amikor az ember kiszakadt arra az 1-2 hétre, ma viszont, hogyha megnézem az Instagramot, TikTokot vagy a Facebookot, mint hogy az egész élet nyaralás lenne, és ehhez képest az én életem, amikor én dolgozatot javítok, amikor adminisztrálok, amikor ügyeket intézek, amikor egy kart ugye 70 főt irányítok, ezek mind látszólag sokkal kevésbé izgalmas tevékenységek, na de hát én ezt felnőttként azért csak fel tudom mérni, a fiatalok még nem tudják felmérni ezeket a látszatokat, ezeket a szimulákrumokat, és ők azt feltételezik, hogy az életben, és bocsánat, az általánosítás, de azt feltételezik, hogy mindjárt könnyű fog menni. Ez kihatám a munkaerőpiacra is. Én nagyon sokat beszélgetek emberekkel kávézókban, akik tulajdonosokkal is azt mondják, hogy alig találnak munkaerőt, mert mindenki azt várja, hogy TikTok kompatibilis bariszták legyenek itt, de ott fel is kell takarítani, el is kell mosogatni, mindent, amit otthon meg kell csinálni, és az kevésbé látványos. Mondom, ez talán általánosítás, de egyre magasabbra tesszük azokat az elvárásokat, és pont a közösségi média hibás.
5: Na, rájöttek erre most már, hogy milyen káros hatásai vannak ennek ilyen helyeken ugyanis, mint Franciaország, Spanyolország, Görögország, Dánia is erőteljesen sürgeti, hogy lépjen fel az EU. Hát egyébként nemzetileg is lehetne szabályozni, de jó. Szóval a függőséget okozó platformokkal szemben az életkor ellenőrzés. Az lenne itt talán a sarkalatos pont, hogy ezt hogy lehetne megvalósítani.
7: Tehát erre lehetne nagyon szigorú rendszert kitalálni, amikor valóban csak személyi igazolvánnyal és adatokkal lehetne belépni, és ellenőrzést, tehát hogyha nagyon szeretnék, akkor meg lehetne csinálni, de ez megint ugye különböző adatvédelmi problémákba ütközik. Ha én csinálnám, akkor nyilván azt tenném, hogy csak hivatalos irattal lehet igazolni, és utána a mesterséges intelligencia segítségével az embernek az arcát, ahogy például az okostelefonunk kinyitásánál is, ugye össze lenne kötve, hogy az illető használja-e, aki már regisztrált eredetileg.
5: Hát igen, nem csak ez egy platform, ami meg aztán bármire használhatja ezeket az összefüggéseket, hiszen pont a személyiség lopás, ezek a bizonyos adatlopások, azok pont erre irányulnak.
7: Igen, tehát egy rókafogta csuka, hogy ennek az lehet a következménye, hogy a legszigorúbban őrzött adatainkat is ki fogjuk majd szolgáltatni. Én úgy gondolom, hogy semmilyen ilyen szabályozás nem fog működni, az iskola fog majd működni, tehát az iskolában sokkal nagyobb hangsúlyt kell, és kell majd fektetni arra, hogy hogyan használjuk ezeket a platformokat, hogyan használjuk célnak megfelelően, és utána a családokban is ugyanezt meg kell majd erősíteni, és még nem beszéltünk a mesterséges intelligenciáról, ahol ugye szintén én azt tapasztalom egyetemi tanárként, hogy egyre több dolgozatot írnak a mesterséges intelligencia segítségével, és hatalmas nagy önbecsapás, mert abban az időszakban, amikor valakinek meg kellene a tudást szereznie, akár úgy, hogy validálja a social media tartalmakat, akár úgy, hogy a munkaerőpiacon helytálljon, kiváltja magát, becsapja önmagát, megcsináltatja mással a munkát, eladja sajátként, majd utána az életben nagyon komoly nehézségei lesznek majd. Tehát ott is úgy gondolom, hogy mindenhol a nevelés, és az, hogy az illető rájöjjön, hogy neki miért érdeke, hogy használjon egy bizonyos rendszert bizonyos formában.
5: Na most ugye a vadállat, meg mindegyik megtanítja a kölykét, fiókáját, hogy szerezzen táplálékot, magyarul az élet fenntartásához legszükségesebb magatartás formákat elsajátítja a szüleitől. Azért az embernek több lehetősége van, mert vannak iskolák. Nem kellene ezt beépíteni az oktatásban nagyon komolyan?
7: De is hát nagyon gyorsan.
5: És szembesíteni vele, igen. Mert hogy védekezzen
7: igen.
5: Ezek ellen.
7: Igen, igen. Tehát az egyetem, ami alapvetően azért lassan mozgó rendszer is már megtette. Nálunk például van egy ilyen digitális pedagógia, mesterséges intelligencia óra. A köznevelésben már van ugye digitális kultúra óra. Én úgy gondolom, hogy minden egyes tárgyba be kellene építeni. Tehát akármilyen fura.
5: Na, de hát addigra már...
7: Igen, de már az általános iskolában kellene ez kezdeni. És egyébként pedig bizonyos életkorban tiltani kellene, mert mi dolgozunk óvodásokkal, pontosabban óvodapedagógusokkal, és ők elmondják, hogy ebben az időszakban milyen káros ez a technológia, és teljesen ki kellene zárni, és utána az iskolában viszont nagyon komolyan szabályozni és tanítani és bemutatni a jó használatot.
5: Így legyen mindannyiunk érdekében. Szűcs Zoltán médiakutató egyetemi tanár volt a vendégünk.

0: Már is folytatjuk a műsort, most már egy kicsit nyárral, mert hogy összetartozásnapi diákutaztatási program, nyári tervek és programok a Rákóczi Szövetség keretén belül. Csáki Csongor, a szövetség elnöke itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ugye ez már hagyományos, az összetartozásnapi diákutaztatási program, szép hagyománya van, most is működik, fenntartható lesz ez, hogy alakul itt a világ?
1: Egy nagyon-nagyon ambiciós tervcsomaggal készül a Rákóczi Szövetség az előttünk álló nyára, ami igazából csütörtök hajnalban el is kezdődik, hiszen 300 Magyarország, illetve külhoni diák, középiskolások felülnek a Boldogasszony Zarándok vonatra, és indulunk a csíksomlyó búcsúba. Ennek hagyománya van az életünkben, hogy a nyarat azt mindig a búcsúval kezdjük, azokkal a fiatalokkal, akik nagy számban jönnek, és együtt imádkoznak Magyarországért, saját magukért, a családjaikért, és hát a keresztény Európáért. És aztán van egy másik hagyomány a Rákóczi Szövetség életében, hogy a Nemzeti Összetartozás napja, ami 2010 óta létezik, 2010-ben fogadta el ugye a Magyarországgyűlés azt, hogy ennek a napnak megpróbál egy pozitívabb tartalmat is adni. Ez egy emléknap, egy fájó emléknap nekünk magyaroknak, de ugyanakkor van ennek egy olyan tartalma, hogy mégiscsak azt ünnepeljük, hogy mi megmaradtunk a Kárpát-medence nagyon sok településen, több mint 100 év után is, és az a diákutaztatási programunk, ami még már 1994-ben elindult, néhai Harc Józsefnek köszönhetően, és mindig március 15-én diákok százai meg ezre indultak el. Ez a program kibővült 2010 után, és ez azt jelenti, hogy június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján is arra bátorítjuk egy pályázati felhívással a magyarországi meg a külhoni iskolákat, hogy töltsék meg tartalommal ezt a napot. Ez így van az idejében is, hiszen több ezer diák elindul a Kárpát-medencében egymáshoz kirándulni. Diákok utaznak, diákok fogadják őket a másik országban, és valami fajta tartalmat kötnek ehhez. A pedagógusok és a diákok nagyon szépen összeszövődött a Kárpát-medence, nagyon sok testvériskola, nagyon sok partneriskola van, és ilyenkor június 4-én is, március 15-én is, vagy éppen október 23-án is ezek a iskolai tanár és diák kapcsolatok, ezek megtelnek tartalommal és élményekkel, és ezek úgy gondoljuk, hogy hosszú távra meg is maradnak, de nem csak ebben merül ki a Rákóczi Szövetségnek a Nemzeti Összetartozás napi megemlékezése, hanem ugye 2018 óta mi Sátorai Jóhely fölött a Márhegy Ergében rendelkezünk egy 21. századi táborhelyen, amit azóta sikerült gyakorlatilag egy időben 1000 fő befogadására alkalmas helyi varázsolni. És ez egy olyan millióban van ez a hely, ami számunkra magyaroknak azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hiszen Sárospatak, Borsi, Kassa háromszögében vagyunk. Egy olyan helyen van ez a tábor, ahol sok minden sűrűsödik. Ahol ott van a Magyar Kálvária, ahol Szent Erzsébet született, ahol második Rákóczi Ferenc született, ahol a nyelvek találkoznak, az országhatárok, az Alföld, a hegyvidékkel, és leginkább mi magyarok találkozunk ott. És most június 4-én is ebbe a Rákóczi táborba 1000 középiskolást várunk a Kárpát-medence minden pontjáról. Nagyon sokan jönnek természetesen Magyarországról, de ott lesznek a többi országból is a fiatalok, és idén is szeretnénk velük együtt emlékezni és ünnepelni a kultúránk és a nyelvünk megmaradását, és ezzel a rendezvénnyel, ezzel a nagy Sátorai Jóhely rendezvényünkkel szeretnénk elindítani azt a nyarat, azt a Sátorai Jóhelyi Rákóczis nyarat, ahová 20 ezer fiatalt várunk szeptember első hetéig, nem csak itthonról, meg a Kárpát-medencéből, hanem a nagyvilág 24 országából is csatlakozik majd 800 olyan fiatal, akik valahol a diaszpórában őrzik és ápolják a magyar nyelvet és a kultúrát.
0: Nemzetpolitikának erős oszlopává vált a Rákóczi Szövetség, ugye az indulás néhai Harc József emléke, akkor még egy egész kis közösség összehajolt, néhány magyar, és akkor elindították ezt, aztán ahogy alakult, múltak az évek, meg ugye az előző kormánynak nagyon fontos volt a nemzetpolitika, hogy ez a üzenet eljusson, és hogy a fiatalok érezzék, tudják azt, hogy az ország és a nemzet határai egyáltalán nem esnek egybe, hát ugye ez a magyarság sorsa. Mehet-e ez tovább?
1: Mi abban hiszünk, hogy a Rákóczi Szövetség egy értékközösség. A Rákóczi Szövetségnek van közel 40 ezer tagja, évente több mint 100 ezer embert elérünk. És azok a fundamentumok, amelyeket annak idején az alapítók Hacz József fel az élen elhelyeztek, ugye ez két alapkő. Az egyik az, hogy a magyar iskolaválasztás külhoni területeken az a megmaradásnak a záloga. A programjainknak egy jelentős része ebből nő ki. Az iskolabusz hálózatunk, az ösztöndíjaink, a digitalizáció, azok a rendezvények, amelyek mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy a szülőket meg kell győzni, bátorítani kell, és meg kell erősíteni abban a hitükben, hogy a magyar iskolaválasztás az helyes. A másik fundamentum a Rákóczi Szövetségnek az pedig nem más, mint a magyar fiatalok közötti kapcsolatoknak a építése, és hogy ehhez szeretne a szövetség egy picit a maga eszközeivel hozzátenni, hogy minél több kapcsolat jön létre a fiatalok között, és hogy a magyar nyelvre és a magyar kultúrára mindig értékként tudjanak tekinteni. És mi abban hiszünk, hogy az, ami most történik velük 10 éves korban, és hogyha mi ez egy picit hozzá tudunk tenni, akkor azzal a jövőt is egy kicsit befolyásolni tudjuk. Tehát mi abban hiszünk, hogy a Jóisten eddig is velünk volt, és a közösségünkkel, abban is hiszünk, hogy amit teszünk, az egy jó ügy, és ha valami jó, akkor én azt gondolom, hogy azt érdemes továbbra is felkarolni, és érdemes arra vigyázni.
0: Köszönöm szépen, Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét hallották, és közben Balogh Tamás érkezett a stúdióba, ez pedig nem más jelent, mint azt, hogy kezdődik a délelőtt, a Kossuth Rádió délelőtti magazinműsora, de vajon milyen témákat hallhatnak majd itt, akik továbbra is velünk maradnak.
2: Szervusz, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, először is jobbulást, hallom, hogy egyébként is ilyen mély bariton a hangod, de most van alatta még egy pici zönge, nagyon sokan ugye ebben a hűvös időjárásban megfáztak, elég könnyű, erről is szó lesz majd időjárás kapcsán, de amivel kezdünk majd, az nem más, mint hogy ismételten a nyaraló ingatlan piac az elindult meredeken fölfelé, megnézzük, hogy mire érdemes figyelni, hogyha valaki nyaraló, avagy második ingatlant vásárolna, és a mozgás is középpontban lesz, hiszen 8. alkalommal indítja útjára a Botra fel kampányt a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége, tehát ismételten kiderül majd ma itt a stúdióban, ami oly sokszor kiderült már, hogy a mozgás bizony rendkívül egészséges.
0: Így van, Balogh Tamással, tehát délelőtt, 9 órakor hírek Bordi Andrással, mi pedig el is búcsúzunk, úgyhogy jó reggelt Magyarország munkatársai, Pillinger Marian, Bényi Csaba és Pap János felelős szerkesztő nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, Kakuk El Tamást hallották, jó napot kívánok!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert szerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
3: Második Rigó Jancsi napok Kaposváron. Fellép a Swing a la Django, az Orbai Lilla Quintet, Temesi Berci és barátai, Miss Chris és a Jazz Tonight, a Sárközi Kollektív és még sokan mások. Zene és gasztronómia találkozása június 12-én és 13-án. rigojancsinapok.hu.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
4: 9 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Balogh Tamás. Az időjárásról néhány gondolat, bár nem is tudom, hogy mit mondjak. A nagykabáttól kis túlzásig a strandpapucsig gyakorlatilag mindenre szükség lehet. A borús, hűvös reggel után szépen szakadozik majd a felhőzet, és akár 23 fok is lehet. Viszont helyenként még erős lehet a szél, ami tovább csökkenti a hőérzetet. Jó hír viszont, hogy megszűnő fronthatásra van kilátás, így a fejfájos időszak sokak számára ma véget érhet. Vigyázzanak magukra, most krónika következik. Mikrofonnál Bordi András.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Nagyszabású dróntámadást indított tegnap Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Becsapódásokat jelentettek Moszkvából és környékéről is. Legkevesebb 4 meghaltak, többen megsérültek. Közben Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket, köztük Dnyiprót és Zaporizsját. Sokan sérültek meg, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Egedű Zsolt hangsúlyozta, hogy a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rágcsáló mentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euróról van szó. Még nagyjából 10 évig tartható fenn a jelenlegi nyugdíjrendszer a mostani feltételekkel. Farkas András nyugdíjszakértő felhívta a figyelmet arra, hogy 2037-től nehezebbé válhat az állami ellátási forma finanszírozása, mert akkor kezd nyugdíjba vonulni a ratkó unokák nemzedéke. Ők sokkal többen vannak, mint az előttük és utánuk következő generáció, hangsúlyozta a szakember a Kossuth Rádióban. A nyugdíjrendszer fenntartása most évi 7000 milliárd forintba kerül. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 között nem csak kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala, a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Mostanáig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallása érkezett meg a NAV-hoz. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja. A cél felhívni a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére. A világnaphoz kapcsolódva ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat, a többi között a Néprajzi Múzeumban, valamint a győri és a nyíregyházi kiállító helyeken is. Tegnap volt a premierje Nemes László Moulin című alkotásának a Cannes-i filmfesztiválon. A történelmi dráma a franciák egyik nemzeti hősének, a II. Világháború alatti ellenállás egyik vezetőjének, Jean Moulinnek az utolsó napját követi nyomon. A rendező első francia nyelvű alkotása 21 művel verseng az aranypálmáért. A díjkiosztó szombaton lesz. Átadták az idei Zsigmond Vilmos filmfesztivál elismeréseit Szegeden. A fődíjat David Bém spanyol operatőr rendező kapta. A Zapata Mocsár meséi című dokumentumfilm fényképezéséért. Több magyar alkotót is díjaztak, köztük Pálos Gergelyt, aki Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét fényképezte, a legjobb videóklipért járó elismerést pedig Bálint Dániel vehette át. Szegedváros díját a Kurták töredékek című alkotás operatőrei Dobos Tamás, Viszkeleti Márton és Farkas Áron érdemelték ki. Ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak, másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet délután 17 és 23, késő este 9 és 16 fok között alakul.
2: Műsorajánlat. Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
6: Hova igyekszel, öcsi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
6: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
7: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
8: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Idén is várja a közönséget az MRM népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
4: 9 óra után vagyunk 8 perccel. A szerkesztő Gergács Anikó nevében is köszöntöm Önöket, és nézzük, hogy miről hallhatnak ma nálunk egészen 10 óráig. 8. alkalommal indítja útjára a Botra Fel kampányt a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége.
10: Minden nap mozgok. Van, amikor többen megyünk, 2-3-an is összeállunk, és megyünk. 3-4 éve járok a cukrosokhoz, mert 2-es típusú cukros vagyok, gyógyszert szedek, vigyázok, amennyire lehet.
4: A cél, hogy felhívjuk felhívják a figyelmet a civilizációs népbetegségekre és a testmozgásnak ezek megelőzésében és kezelésében játszott szerepére. 9:30 után nem csak a kampányról, hanem a cukorbetegséggel való együttélésről, a kialakulás megelőzéséről is beszélgetünk majd. Amivel pedig kezdünk, keresett üdülőövezetek, drága nyaralók, átalakulóban a nyaraló ingatlan piac, de a vásárlás is sok buktatót rejthet. Mire kell figyelni, ha venni vagy eladni szeretnénk? SMS számunk 0639666, ide várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de Viberen is elérnek minket, ott a Kossuth rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk, már is kezdünk! Lassan ismét megélénkül a nyaraló ingatlan piac. A Balaton persze még mindig a legvonzóbb terület az országban ebből a szempontból, de nagyon sokan vesznek nyaralót a Tiszató környékén, vagy éppen erdős területeken is. A kiválasztásnál nagyon sok szempont érvényesül, de mi számít a jogszabály szerint nyaralónak, és milyen terhek vonatkoznak ezekre, és mire figyeljünk a szerződéskötéskor? Cseszregi Balázs összeállításában először Molnár Kristóf ingatlan közvetítőt, az Open House franchise egyik alapítóját kérdezte, Gárdonyi Eszter.
11: A nyaraló piaca is egy kicsit együtt mozog, vagy mozgott a lakóingatlanok piacával. Volt azért egy erős felfutás. Egy kicsit talán kezd ez lecsengeni, illetve az árak tartják magukat, viszont a kereslet visszaesett. Ugye ez azt eredményezi, hogy sokkal hosszabb lett az értékesítési idő egy-egy ingatlannál.
12: Itt is jellemző, hogy nagyon megugrottak nyilván területtől függően a négyzetméter ára?
11: Igen, igen. Illetve sokszor elindult, hogy nyaralókat már lakhatási célra vesz. Például ezeket a nagyvárosok melletti zárkerteket, vagy a nagyvárosokon belüli zárkerteket igazából lakhatási célra veszik meg. Győrben is indult egy kezdeményezés, és át is ment a közgyűlésen, hogy a zárkerteknek a beépítését felemelték 10%-ra, maximum 150 négyzetméterre, tehát egy társadalmi igény, hogy sokan kiköltöznének a panelból vagy a lakásokból, és eredetileg üdülőnek vagy zárkertnek szállt ingatlanokat lakhatási célra használnak, tehát egy ilyen tendencia abszolút megfigyelhető.
13: Azzal semmi újdonságot nem mondunk, hogy a Balaton az egy örök sláger, és a Balaton északi és déli partján is vannak olyan települések, amelyek azt hiszem, hogy még a Balaton átlagából is kiemelkednek, de haladjunk tovább. Melyek azok a megyék, vármegyék, régiók, ahol még jelentős az érdeklődés? Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
14: Valóban Magyarországon a Balaton a Riviera. Ezen kívül egyébként egyre inkább kezdenek kiemelkedni azok a területek, amik feljövőben vannak, vagy mondjuk úgy, hogy a lendületük megállíthatatlan, ezek közé tartozik a Tiszató. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk a Tiszató le fogja nyomni a Balatont a térképről a nyaralópiacon, mert még így is a Balatonnál ilyen 1,2-1,1 millió forintos négyzetméter árakkal találkozhatunk átlagosan, a Tiszatónál pedig 500 000 forintos az átlagos négyzetméter ár, de ez még mindig helyi viszonylatban viszonylag soknak tűnhet.
13: A válaszából értem, hogy vízparti területeket szeretünk keresni, ha a nyaralóban gondolkozunk. De gondolom, hogy itt azért a rekreációs szempontokat figyelembe véve mondjuk a zöldövezet az legalább annyira tud vonzó lenni, ha még víz nélkül is. Tehát mondjuk itt folyópartokra gondolok, akár körösök tájékára, ott azért nagyon szép tud lenni a világ, vagy akár mondjuk egy erdős terület is. A Mátra, a Bükk, nem kezdi el ezeket emlegetni?
14: De abszolút, és ez teljesen így is van. Viszont ugye két dolog az, ami kiemel egy-egy üdülővezetet, egy-egy régiót, vagy egy-egy környéket az ingatlanpiaci körforgásból. Az egyrészt az infrastruktúrális ellátottság, tehát hogyha valami nagyon felkapottá válik, akkor ki tudja ezt szolgálni a környezet, ezt a megnövekedett igényt. Gondolok itt például az úthálózatra, ha ingatlanok épülnek, akkor a közmű hálózatra, illetve az szolgáltatási hálózatra, hogy el lehet-e menni bevásárolni, hogyha valaki lemegy hétvégére egy víkendházba. Egyéb program is túl a természet közeli kikapcsolódáson. És ebből a szempontból persze vannak kisebb ilyen üdülővezetek, viszont az is nagyon érdekes, hogy mivel ezek kisebb közösségek, kisebb piacok, mint földrajzi értelemben véve, tehát kisebb alapterületűek ezek a települések, és kevesebb is az eladó ingatlan, ezért a nagyon felkapott, vagy a nagyon népszerűnek tűnő, helyi viszonylatban ismert környékeken teljesen megszokott az, hogy sokszor hónapokig vagy évekig kell várni, hogy eladósorba kerüljön egy adott környéken egy ingatlan, és ezeket pikpak el is kapkodják a vevők. Persze ez azt jelenti, hogy ez általában helyi viszonylatban történik, tehát magyarul az ország másik végéből sokan nem is ismerik ezeket a környékeket, nem is ismerik ezeket a top településeket, míg például a nagyobb üdülővezetekben, és akkor most megint visszakanyarodok a Balaton, Velencei, Tisza-Tóra, ott azért jellemzőbb az, hogy az ország bármely pontjáról érkezhet a vevő.
4: Stúdióban vendégünk Izsák Orsolya ügyvéd, jó napot kívánok!
15: Üdvözlöm a hallgatókat!
4: Már a bejátszó alatt beszélgettünk nagyon sok mindenről, hogy általában, hogyha valaki beleszeret egy ingatlanba, pláne ha nyaraló, és van víz a közelben, szépen le van nyírva a zöld gyep, és fák vannak, csicseregnek a madarak, akkor nagyon nehéz elmagyarázni neki, hogy azért nézze már meg a tulajdoni lapot, vagy járjon utána a dolognak. Mit tapasztal egyébként, hogy nagyon ilyen emocionálisak vagyunk, és úgy döntünk, ha nyaralóról van szó?
15: Igen, alapvetően az a helyzet, hogy nem ott kezdik a vevőjelöltek, hogy lekérnek egy tulajdoni lapot, vagy lekérnek egy térképmásolatot, hanem látják a helyet, gyönyörű a kilátás, csicseregnek a madarak, és akkor ez lesz a fő szempont. Ehhez képest én mindig azt szoktam mondani az első felindulás után, hogy azért nézzük meg, nagyon sok dolgot kell megnézni. Az első az, hogy a tulajdoni lapon mi lesz annak az ingatlannak a jogi minősítése. Mert nem mindegy, hogy az egy lakóépület, lakóház, hétvégi ház vagy üdülő minősítésű, esetleg művelési ág alól ki nem vett terület, mert bizony. Ugye az is lehet, ott is lehet különböző minősítés, tehát például gazdasági épület vagy szántos szőlő, tehát az első ennek a tisztázása, majd utána végig tudunk menni rajta, hogy mi mit jelent. A másik, hogy egyáltalán jogi értelemben az az ingatlan létrejött-e. Na most ezt hol tudom leellenőrizni? Le kell kérnem ugyanúgy egy térkép másolatot. Térkép másolaton...
4: Bocsánat, csak tegyük tisztába. Tehát, hogy az épület, az hivatalosan létezhet-e? Nem pedig fölépítették mindenféle engedély nélkül. Ugye erről van szó?
15: Erről van szó. Előfordulhat, hogy esetlegesen az épületet nem tüntették fel, és mondjuk van egy fennmaradási engedélye, de a gyakorlatban az a helyzet, hogy azt ne vásároljuk meg, ami jogilag nem tiszta, tehát akkor mondjuk azt az eladónak, hogy intézkedjen az épület feltüntetése érdekében. Tehát le kell ellenőriznünk a térképmásolaton, hogy az épületnek a méretei, illetőleg a telek határa, rendben vannak-e, mert ez is probléma szokott lenni, hogy nem azt adják el, ami ténylegesen az ingatlanhoz tartozik. És amikor mindez megvan, akkor pedig telefonáljunk be az önkormányzatba, de az a legjobb, ha bemegyünk, és le tudjuk ellenőrizni, hogy lehet, hogy a nyilvántartásban ugyan nincs feltüntetve, de például építési tilalom alatt áll az a terület. Vagy olyan településrendezési terv készül, ahol mondjuk terveznek egy nagyobb beruházást a telek mellett. Hát értelemszerűen az egy olyan értékcsökkentést jelent, amit nem biztos, hogy szabad megvásárolni.
4: De egyáltalán jogilag mi számít nyaralónak, nyaraló ingatlannak?
15: Ugye itt legalább 4 jogszabály az, ami erről rendelkezik, és mindegyik jogszabály máshogyan közelíti meg, de azért a valóságban azt el lehet mondani, hogy az a lakóépület, amit egyébként az ingatlan nyilvántartásnak lakóépületnek tüntetnek föl, egyébként ez a magyar építészetről szóló jogszabályunkba kerül rögzítésre, és a hasznos alapterületének az 50%-ában lakófunkciót tartalmaz. Tehát ami egy huzamosabb tartózkodásra, lakhatásra nem csak átmenetileg alkalmas, hanem teljes egészében, és azért nem tudunk elvonatkoztatni az önkormányzati szabályozástól, mert ugye itt teljes közművet kell biztosítani. Tehát a lakóépületek esetében nem úgy, mint egyébként a hétvégi ház vagy üdülő esetében, teljes közművesztettség, víz, villany, csatorna, gáz, illetve olyan kötelező közszolgáltatásokat kell biztosítani, amely egy üdülő ingatlannál, vagy egy hétvégi ház ingatlannál nincsen, vagy nem feltétlenül van.
4: Uh-huh. Mit jelent, ha az adott település üdülő övezeti részen található, és a zárt kert?
15: Igen, tehát az a helyzet, hogy itt el kell határolnunk egymástól, ez a bizonyos művelés alól kivett, illetőleg a művelés alól nem kivett területeket. Ha a művelés alól kivett területről beszélünk, és ott lehet egyébként gazdasági épület is.
4: Most ott könnyítés éppen, ugye ez a jogszabályok
15: terén. Így van, abban az esetben nem vonatkozik rá az a nagyon szigorú szabály, ami a termőföldekre vonatkozik. Az a helyzet, hogy én ügyvédként sokszor elmondom, hogyha ő olyan külterületi ingatlant vásárol, ahol nincs kivonva, az akár egy fél évet is jelenthet, mert most azon kívül, hogy nekünk zöld papírra kell szerkeszteni, de azon kívül egy sor engedélyeztetésen kell keresztül menni, ki kell függeszteni az önkormányzatba, tehát egy fél, akár egy évig is elhúzódhat a bejegyzés. Tehát nagyon, és én azt gondolom, hogy ezek az ingatlanok alapvetően, tehát amelyek külterületen találhatóak, és a művelés alól nincsenek kivonva, azok alapvetően a funkcióját tekintve nem tudja betölteni azt, amit esetlegesen hozzáfűznek a vevők, tehát a lakhatásnak a biztosítását.
16: És nyilvánvalóan, ugye, hogyha nincs művelés alól kivonva, akkor nekem külön kötelezettségeim is vannak, amit ellenőrizhetnek is akár.
15: Egyrészről, és másrészről pedig általában, és itt jön megint a helyi építési szabályzat, a beépítettségi mutató rendkívül alacsony. Tehát itt általánosságban 3-5% szokott lenni a beépítettség, az építmény magasságot is korlátozzák, és éppen ezért azt gondolom, hogy az első lépés az ilyen esetben nem ajánlattétel, hanem az önkormányzat, és az önkormányzatban pedig a helyi építési szabályzatnak a tanulmányozása, a HÉSZ-nek a tanulmányozása, illetve létezik még ez a helyi önazonosságról szóló törvényünk, amely szintén egy korlátot épít be, tehát vannak olyan önkormányzatok, ahol az ingatlanoknál elővásárlási jog van biztosítva, tehát ezért első a földhivatal, második lépés pedig az adott önkormányzat.
16: Tehát ezek a gyakorlati lépések, de milyen buktatók lehetnek, hogyha én mondjuk nagyon jó hiszeműen járok el? Sőt, aki el akarja adni nekem, előfordulhat, hogy ő sem tudja pontosan, hogy milyen funkciót lát el, ki építette, mikor van bejegyezve. Mind a ketten jó hiszeműen járunk el. Milyen buktatók lehetnek?
15: Hát első körben azt gondolom, hogy az eladó az, aki hiába jó hiszemű, hát attól még neki tudnia kell, hogy mi az a termék, amit ő elad. Tehát első körben az eladónak lenne egy olyan feladata, hogy tisztázza, hogy milyen ingatlant visz ki a piacra. Ugye hol szoktak, most azon ezen kívüli buktatók, szokott általában ez a társasházi ingatlannál, ahol, vagy például most ugye bejött ez a társasházi felépítményi joggal terhelt ingatlanok értékesítése, ahol például még nem jött létre az ingatlan, vagy még nincs bejegyezve az adott albetét, vagy félkész állapotban van. Ezeket mi jogászok elég körültekintően körbe tudjuk írni, tehát hogy az legyen a vétel tárgya, ami ténylegesen az ingatlan, amit a vevő is gondol, hogy azt vásárolja meg. Természetesen lehet kockáztatni, az nyilván értékcsökkentő, tehát például nincs még megalapítva a társasház, és mondjuk egy közös tulajdonba kerülünk be, és van egy nagy épület, ahol van 60 tulajdonos, egy helyrajzi számon vannak az ingatlanok. Végül is meg lehet oldani, hogy alapító okirat nélkül használati megállapodással működjenek, de ha egy ilyet vásárolunk, akkor viszont ennek jelentős értékcsökkentő hatása van, tehát ennek a vételárban jelentkeznie kell.
16: Most ugye az osztatlan közös tulajdont említette, viszont az értéknövelő, ha osztatlan közös tulajdonba szállunk be idézőjelesen, és aztán társasházzá alakul.
15: Hát igen, hogyha sikerül.
16: Ha sikerül. Mert hogy ha van ez szó, ha sikerül.
15: Igen, mert hogy egyébként meg azért még két embernél is, hogyha közös tulajdon van, és felvetik, hogy társasházzá alakítsák, az is problémát szokott jelenteni, és általában itt a megépült épületek, amelyek használatba vételi engedélyt is kapnak, ott azért a tulajdonosok között általában vagy alapterületi, vagy használati megosztási, elsősorban a telek használatával kapcsolatos viták alakulnak ki. Az én tapasztalatom szerint ezért nem, vagy nagyon nehezen tudják a társasházi alapító okiratot aztán az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztetni.
16: Zárt kerti részen található építményt is be kell jegyeztetni ingatlan nyilvántartásba?
15: Amennyiben, hát ugye ez megint az a kérdés, hogy van egyáltalán használatba vételi engedélye, van-e fennmaradási engedélye, mert nyilván ez egy nagyon jó kérdés, hogy a kérdező nyilván nem tudja azt bejegyeztetni, amely nem rendelkezik engedéllyel. Nyilván, amelyik rendelkezik engedéllyel, az bejegyezhető, de itt mindig az engedély körül forog általánosságban a vita, mert hogy ezeket az ingatlanokat nagyobb valószínűséggel túlépítik, tehát a megengedett beépítettségi mutatókon túlépítik, és ezért nem tudják bejegyeztetni az ingatlan nyilvántartásban. Itt van egy nagyon érdekes, ez a bizonyos zártkerti ingatlanoknál a gazdasági épület. Ez is egy ilyen félreértelmezett, hogy gazdasági épületnek van minősítve, de mi azért lakóháznak használjuk. Ez nem fog menni. Tehát a gazdasági épület az nem lakhatás célját biztosító épület, hanem a gazdálkodást biztosító épület. És maga az ingatlan nyilvántartásban, hogyha ez a minősítés van, amikor ez a forgalom képességbe bekerül, tehát mondjuk örökség tárgya lesz, vagy ajándékozást tárgya lesz, vagy vízterhes vagyonátruházás tárgya lesz, azt tudnunk kell, hogy az illetéktörvény megkülönbözteti a lakásokat az egyéb minősítésű ingatlanoktól. Hogyan különbözteti meg? Úgy különbözteti meg, hogy számos kedvezményt nem biztosít, csak kizárólag a lakás tulajdonosok számára.
16: Bocsánat, innen folytatjuk mindjárt, éppen ez van előttem is, hogy milyen illetéket és hogy milyen formában kell megfizetni. Viszont itt van velünk a vonalban Pilisi Csenge kolléganőm, szervusz Csenge!
17: Köszöntöm a hallgatókat, szervusz!
16: Csak nézzünk szét, a Balatonról ejtettünk már néhány szót, de a Tiszatónál mi a helyzet, ha ingatlanokról és nyaraló ingatlanokról van szó?
17: Hát a szakértők szerint ugye átrendeződik az üdülőpiac, és ennek egyértelmű nyertese a Tiszató. Nagyon sokan keresik ezt a lelassulást, ezt a természetközeliséget, ugyanakkor az aktív kikapcsolódást, és hát ugye a Tiszató programkínálata, rendezvényei is nagyon vonzóak, a gasztrokultúrája is. Maga az ingatlanok, ha ezt kérdezed, még mindig olcsóbb, mint a nyugati országrész, és ugye itt az ár az, ami nagyon vonzó, hogyha egy ilyen átlagot vonunk, az körülbelül 400 ezer forint per négyzetméter árral lehet számolni, tehát ennél ugye drágábbak az új építésű, mondjuk azt, hogy ilyen úszóházak és lábasházak, amit a Tiszató körül meg egyre több helyen fellelhetők, itt nagyon vonzó, hogy kilépve a teraszra, tulajdonképpen alattunk van maga a víz, és ez tényleg nagyon népszerű, és nagy beruházás zajlik most Poroszló és Tiszafüred között az ártéren, ott valódi luxus nyaraló bázist építenek majd.
16: Csenge, nagyon szépen köszönjük. Gondolom, hogy te is azért szeretsz a Tiszató környékén nyaralni, kirándulni. Én milliószor voltam nem barátokkal, és imádom azt a környéket.
17: Mi is rendszeresen lejárunk a családdal, és valóban ez a lelassulás, ez a kikapcsolódás, ez nagyon-nagyon-nagyon jó, feltölt, azt hiszem, mindenkit.
16: Köszönjük szépen Pirisi Csengének, hogy itt volt velünk. A stúdióban továbbra is vendégünk Izsák Orsolya ügyvéd. Az ingatlanoknál, ingatlanok illetékénél jártunk, hogy a nyaralónak szánt ingatlan vásárlása esetén milyen illetéket kell fizetni.
15: Más illetéket kell fizetni, mint a lakás tulajdonosok esetében, tehát a lakás tulajdont mindig preferálja az illetéktörvény. A lakás tulajdonos ingyenes szerzése esetén az öröklés és ajándékozás illeték mértéke az 9%, és nem 18%, ami ugye elég jelentős különbség, illetve lakás tulajdon megszerzése esetén több esetben mentesülünk a vízterhes vagyonátruházási illeték alól, például a bérlő általi lakás vásárlásnál, vagy például a visszabérlés, vagy visszabérlés,

0: nem lakás célú ingatlanok esetében egyéb adófizetési kötelezettség is felmerülhet, ilyen például az építményadó.
1: Hoppá. SMS számunk 0639666, ide írtak nekünk jó néhány SMS-t. Meg kell nézni, kik laknak a szomszédokban, ellenőrizni a napszakokban, hétvégeken az ingatlan zaj és levegő minőségét. A többén kívül és műszaki ellenőrzést is érdemes végeztetni. Nagyon jó tanácsok, köszönjük szépen. Hangosan gondolkodom, ha valaki mondjuk nyaralóként szeretné használni mondjuk a balatonparti apartmanját, tehát fél évet ott van, fél évet nincs, akkor hogy alakul mondjuk a rezsiköltség? Kell-e például közös költséget fizetni?
0: Ez attól függ, hogy az adott ingatlan együttesnek a társasházi alapító okirata hogyan van minősítve. Mert ugye vannak olyan tipikusan egyébként a Balatonpartján felépült lakóparkok esetében, ahol eleve a jogi minősítése nem lakó épület, hanem üdülő épület. Ugye ez két különböző kategória, és ott a tulajdonos közösség közgyűlésen dönthet arról, hogy egyébként pedig nyilvánvaló, hogy fél évig a tulajdonosok többsége nem használja az ingatlant, és ilyenkor speciális szabályokat alkotnak, és azt mondják, hogy úgy állapítják meg a rezsiköltséget, hogy a tényleges használók terhére. Nem ez a, tehát ez a kisebbik valószínűség, a nagyobbik azért általában az, hogy ezek az ingatlanok lakásoknak van minősítve, és mint lakás lakóépület, és az, hogy az adott tulajdonos pedig milyen rendszerességgel használja, az az ő saját problémája, idézőjelesen mondva, tehát a rezsiköltség az fix, és majd májusban a közös képviselő elszámol az elköltött összegekkel.
1: Üdülő és lakóépületeket odas visszaminősíteni. Annyiszor használta ezt a szót. Gondolom azért nem egy kétnapos mutatvány.
0: Igen, az átminősítés egy nagyon komoly feladat. Értelmszerűen itt be kell vonni földmérőt, be kell vonni ügyvédet, és természetesen a szükséges okiratokat követően lehetséges, bár hozzá kell tegyem, hogy azoknál az ingatlanoknál, ahol nem egyedüli tulajdonosról beszélünk, hanem több tulajdonos van, és eltérőek a szándékok, hogy gyakorlatilag az átminősítés a közös akarat hiányában nem megvalósítható.
1: Hányszor hallottunk már ilyet. Nagyon szépen köszönöm, úgy gondolom, hogy sok kérdésünkre kaptunk választ. Izsák Orsolya ügyvédnek köszönjük, hogy itt volt velünk a stúdióban. És pontosan 9:30 van, ami azt jelenti, hogy rövid hírek következnek. A mikrofonnál Bordi András.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Megkezdik a magyar-ukrán kétoldalú szakértői egyeztetéseket a kárpátai magyarok jogainak rendezéséről, tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter, aki ukrán kollégájával állapodott meg erről. A tárgyaló delegációk első egyeztetése holnap online lesz. Szerdán jár le az ESZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 9:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infovonala, a 1819-es szám is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki az ELTE Trendwalker iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Nem hárult még el a sztrájk veszély a Samsungnál Dél-Koreában. A szakszervezetek ma ismét tárgyalnak a vállalat vezetéssel a fizetésekről és a bónuszokról. A csütörtöktől tervezett, csaknem 3 hetes, 45 000 dolgozót érintő munkabeszüntetés súlyosan érintheti az ázsiai ország gazdaságát és megzavarhatja a globális ellátási láncokat. Ami a hazai időjárást illeti, ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül, az Észak-Dunántúli területeken helyenként meg is erősödik a szél. A hőmérséklet napközben 17 és 23, késő este 9 és 16 fok között alakul.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
4: 9:30 után vagyunk, 4 perccel. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Botra fel. A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége május első felében Nordic Walking országos programsorozatot indított cukorbetegeknek és hozzátartozóiknak, hogy felhívja a figyelmet a mozgás fontosságára. Magyarországon 1.200.000 diagnosztizált beteg van, és számuk folyamatosan nő. Hogyan lehet megelőzni, vagy éppen kordában tartani a betegséget, hogyan lehet kialakítani a megfelelő életmódot, és milyen új gyógyászati kezelések, eszközök állnak ma rendelkezésre. Hamarosan ezzel most látogassunk el az egyik helyszínre. A Botra felkampány keretében a hétvégén Nyíregyházán a Városi Egyesület a bújtósi tavak körbesétálására hívta a klub és nem klub tagokat. Indulás előtt Zsoldos Barnabás is jelen volt mikrofonjával.
5: 3-4 kilométert le kell gyalogolni. Megvan az edzés, vagy csak most úgy beletetszik vágni?
6: Nincs meg az edzés, de le tudjuk sétálni.
5: Nem időre megy, ahogy a szív bírja.
6: Igen, ahogy bírjuk, mindenki a maga tempójába lesétáljuk.
5: Máskor is részt vesz ilyeneken, vagy magától
6: igen,
5: is szokott sétálni?
6: Máskor is sétálok, minden nap mozgok, kimozdulok minden nap. Gyalog. Van, amikor többen megyünk, ketten-hárman is összeállunk, és megyünk. Kimegyünk az erdei kitérőig vissza.
5: És ezt hetente többször?
6: Hetente, egyszer-kétszer.
5: A felhívás akkor ez nem lepte meg.
6: 3-4 éve járok a cukrosokhoz, mert kettes típusú cukros vagyok, gyógyszert szedek.
5: Tehát még szúrni nem kell magát.
6: Még szúrni nem kell, és vigyázok amennyire lehet. Megmérték a cukromat és a vérnyomásomat is rendben volt. A cukrom volt kicsit alacsony, azért ettem egy szendvicset.
5: Lassan el is indulnak, már látom már. Más is kézbe vette a botokat, egészségükre legyen.
6: Köszönjük.
5: Nyíregyházán a bújtosi tavak mellett nagy a forgalom. A forgalmat elsősorban a Cukorbetegek Egyesület, a tagok csinálják, mert 14 órától elindul a Botra fel elnevezésű séta. Megyoláné, DNS Viola az egyesület vezetője.
7: Az a feladatunk, hogy kiszűrjük azokat a betegeket, akik nem tudnak magukról, hogy cukorbetegek, ugye statisztika szerint minden tizedik ember beteg. Azon kívül minden hónapban szakorvos segítségével kapunk információkat diétás étkezéssel kapcsolatban, és nem beszélve ami most van, a sétáról. Ez egy nagyon fontos a cukorbetegeknek a séta. Tudjuk nagyon jól, hogy a diéta és a séta, ez segít a cukorbetegeknek.
5: Az, hogy sétálnak, ez csak egy ilyen egyszeri alkalom, vagy azt azért rendszeresen szervezik, vagy megvan az időpontja, hogy ekkor meg ekkor találkozunk, megyünk 3-4-5 kilométert.
7: Nyíregyházán van egy ilyen csoport, aki szervezi, aki most nekünk a vezető, és Haraszti Béláné Ildikó segít ebben. Mi csinálunk ülőtornákat. Az én egyesületemben idősek, szépkorúak járnak, tehát a kettes típusú cukorbetegek, és annak az egyesületnek vagyok én az elnöke, és minden hónapban kétszer találkozunk, és nagyon sok segítséget kapunk a négyes számú belgyógyászattól.
5: Mennyien vannak az egyesületben?
7: Jelen esetben a létszám 35. Nagyon idősek, 80-85 éves korosztály is.
5: És akkor doktornő.
8: Dr. Pap Zsuzsanna, belgyógyász diabetológus, a Jósa András Kórház négyes számú belgyógyászatának osztályvezető főorvosa.
5: Orvosként részt vesz a cukorbetegek botra fel sétáján. Nagyon fontos, hogy legyen valaki, aki képviseli az egészségügyet, hiszen sose lehet tudni a kettes cukorbetegek esetében. Valaki nem 4 kilométert, hanem 5-öt akar sétálni. Ha komolyra fordítom a szót, akkor sokan nem is tudják, hogy cukorbetegek.
8: A cukorklubnak a működését támogatom. Szervezünk oktatásokat, előadásokat, illetve ilyen közös programokat. Ez a program országos rendezésű, a Cukorbetegek Országos Egyesülete szervezésében már 8. alkalommal kerül sor a Botra fel akcióra. Itt most mi Nyíregyházán a bújtosító mellett gyülekezünk, és ezt követően fogunk Nordic Walking-gal körbe menni a bújtosító körül. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a szűrésnek is óriási jelentősége van. Akik nem tudják, hogy cukorbetegek, azok nyilván nem fogják az életmódukat változtatni. A mozgás előtt vércukormérés, vérnyomásmérés történik, a haskörfogatmérése, a testtömegindex meghatározás is megtörténik, de a mozgást követően is újból vércukormérés történik, nehogy rosszul legyenek a cukorbetegek.
4: Stúdióban vendégeink Füzesi Brigitta, a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok!
4: Illetve dr. Hevesi Judit, diabetológus főorvos, Észak-Pesti Centrum Kórház, Honvéd Kórház rendelés vezető főorvosa. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok!
4: Miért indították el az akciót? Adódik a kérdés, mi volt az első tapasztalat? Gondolom van rá igény.
9: Hát szeretnénk, ha lenne rá igény, és szeretnénk, ha minél több igény lenne rá. Ugye hát az azért már köztudott remélhetőleg, hogy a cukorbetegséggel élők számára a mozgás az legalább olyan fontos, mint a megfelelő diéta, illetve hát a gyógyszeres kezelés, mert hát ez a terápia része, és kerestünk egy olyan mozgásformát, amit kortól, nemtől, helytől, anyagi háttértől függetlenül bárki bármikor tud végezni, rendszeresen tud végezni, és így találtunk rá a Nordic Walkingra, és most már 8. éve csináljuk minden évben ezt az országos figyelemfelhívó kampányt.
4: Nordic Walking, skandináv túrázásét, vagy hogyan lehet ezt lefordítani? Ugye két bot a kézben, amivel segítjük, van egy nagyon különleges mozgás kultúrája ennek, viszont ha megtanuljuk, akkor nagyon hatékonyan az egész testünket átmozgatja. Jól mondom, ugye?
9: Abszolút jól mondja, ennyire nem szofisztikált a dolog. Ezt igazából a finn sífutók találták ki maguknak, amikor nyáron nem volt elég hó, hogy mozgásba és edzésbe legyenek, és aztán ez a edzésforma söpört végig a világon, és valóban igazából két bot kell hozzá, és egy kényelmes pár sportcipő. És az különbözteti meg egyébként a normál sétától, hogy pontosan a két bot segítségével a felső testünk összes izma is mozog, tehát erőteljes izomlázat lehet kapni egy másfél órás ilyen séta után.
4: Doktornő, a cukorbetegek rájöttek, vagy rájönnek lassan, hogy oké, hogy egyszerűbb egy-egy tablettát vagy injekciót beadni, és fáradtságosabb munka a sport, de hatékonyabb és egészségesebb?
10: Igen, hát maga a mozgás az a terápiának az alapja, az életmód terápiának a része, a megfelelő étrendi kezelés mellett, és hát ez a fokozott fizikai aktivitás, ez annyira az alapja, hogy akár az inzulin dózisai, a gyógyszerek mennyiségei csökkenthetőek egy rendszeres mozgás
4: mellett. Bocsánat, az, hogy fokozott fizikai aktivitás, ne rettentsünk el senkit.
10: Ne rettentsünk el senkit, ez nem azt jelenti, hogy versenyszerűen rögtön el kell kezdeni sportolni. Ami javasolt, az hetente minimum 100, tehát minimum egy másfél órás aktív, közepes intenzitású aerob mozgás, és emellett 2-3-szor nagyobb izomtömegeket megmozgató statikus mozgás az, ami javasolt jelenleg cukorbetegségben. De amit azt hallottunk a bevezetőben, hogy a megelőzés nagyon fontos, és a szűrés, a megelőzésben is a legfontosabb a fokozott fizikai aktivitásnak a szerepe, itt ez megint az életmód. Van már olyan gyógyszerünk, ami segít abban, hogy a cukorbetegség kialakulásának az időtartamát kitolja időben, de leghatékonyabb az maga az életmódterápia, a mozgással együtt.
4: És ha már a bevezetőt említette, idén hány helyszínen volt, vagy lesz ilyen túra? És mely napokon, hétvégén, hétközben is mehetünk akár?
9: Hát az időjárás az alapvetően átírta a terveinket, mert ugye nagyon esős volt a hétvége, tehát igen.
4: Nagyon esős volt, igen.
9: Tehát az eredetileg 26 helyszínre tervezett túra sorozatnak csak egy része valósult meg, de a ceos.hu honlapon pontosan lehet látni, hogy melyik helyszíneken vár még ránk, vagy áll még a lehetősége annak, hogy akár hétközben, akár hétvégén. De én azért szeretném felhívni a hallgatók figyelmét arra, hogy ez egy országos figyelemfelhívó kampány. Ez egyszeri egy évben. Nagyon sok egyesületünk hetente többször is vár botozásra csatlakozókat, nem kell egy cukorbetegnek lenni, de egyébként ez is az egyik lényeg ennek a sportágnak, hogy ehhez tényleg nem kell semmi, csak két bot, meg egy kényelmes cipő, bármelyikünk, bármelyik nap, bárhol ki tudunk menni, és meg tudjuk tenni ezt a mozgást.
4: Felvezetőben azt mondottam volt, hogy Magyarországon 1.200.000 diagnosztizált beteg van, és számuk folyamatosan nő. Miért?
10: Talán az életmódunknak köszönhetően. Sok túlfinomított étrend, étkezés, ételek fogyasztása, illetve hát
4: az
10: maga...
4: Az ultrafeldolgozott élelmiszerek?
10: Igen, okay. És amiről most a téma is szól, maga az adás, hogy a fizikai munkavégzés, el vagyunk kényelmesedve, keveset mozgunk.
4: Mely generációt érinti leginkább a diabétesz?
10: Hát a legtöbb új beteg az elsősorban a 40-45 éves korosztályból kerül ki, de azt lehet mondani, hogy egyre fiatalabb korban jelentkezik már a kettes típusú cukorbetegség, sajnos már gyerekeknél is jelentkezhet, és hát minél idősebb valaki, annál nagyobb a rizikó arra, hogy kialakuljon. Tehát az életkor az nagyon fontos.
4: Hogyan lehet felismerni a betegséget? Milyen tünetekre figyeljünk?
10: Hát amikor a tünetek megjelennek, az már a jéghegy csúcsa, és odáig nem szabadna jutnunk, ami az alapellátás feladata is lenne, hogy a nagy rizikófaktorral rendelkező egyéneket szűrjük. Egyébként amikor már magas a vércukorszint, és nem tud a szervezet lépést tartani az inzulin termeléssel, akkor jelenik meg azok a tipikus tünetek, mint a fokozott szomjúságérzés, szájszárasság például, vagy indokolatlan testsúly csökkenés, ekkor már haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, de pont ezeket kellene megelőzni azzal, hogy rendszeresen szűrjük a cukorbetegséget.
4: Mennyit javíthat a mozgás? Mit tapasztalnak a cukorbetegséggel élők életvitelén? Nyilván itt van egy közösségi élmény is, ahogy kapcsolódnak, beszélgetnek, már az nagyon sokat számíthat.
9: Hát mindenképpen ugye ez az országos egyszeri figyelemfelhívó kampány erre is próbál rámutatni, hogy a séta előtt és után is megmérjük a vércukrot, vérnyomást, ahogy a felvezetőben is elhangzott, és nem csak azért mérjük meg, hogy nehogy valaki rosszul legyen, hanem elsősorban azért mérjük meg, hogy lássák maguk a mozgásban résztvevők, hogy akár egy vagy két egységgel is képesek csökkenteni a saját vércukor szintjüket egy másfél órás kicsi intenzívebb, jó társaságban eltöltött mozgás segítségével. Ugye ez nagyon fontos, hogy ezt így beleépítsék az életükbe, mert ahogy a főorvosnő is mondta az előbb, hogy akár csökkenteni is lehet akár az inzulin, akár a gyógyszer mennyiséget is, pusztán azzal, hogy naponta egy fél órát, 3-4 órát rendszeresen mozgunk.
4: SMS számunk 0639666. Béla írta nekünk, hogy erősen fájnak a térdeim és a bokáim, így gyalogolni, túrázni még bottal is nehezemre esik, viszont biciklizni tudok, és rendszeresen szoktam is. Hoppá. Tehát meg lehet találni ugye a mozgásformát. Mindig elmondjuk, de doktornő, mondjuk el most is, hogy mi az egyes és a kettes diabétesz közötti különbség.
10: Az egyes típusú cukorbetegség abszolút inzulin hiánnyal jár, tehát itt a kezelés nem lehet más, mint az inzulin pótlás, ami az életben maradáshoz kell, míg a kettes típusú cukorbetegségben alapvetően az inzulin termelése a hasnyálmirigynek megmarad, csak egy inzulinrezisztens állapot van, így lehet felfogni azt, hogy nem érzékelik a testnek a sejtjei, hogy ott van az inzulin.
4: Hogyha valakiről kiderül, hogy cukorbeteg, akkor hogyan tudja feldolgozni? Nekem is volt egy ismerősöm, aki már ugye a vizsgálatok elején, közepén már kezdte átállítani magát szellemileg, hogy akkor mire kell figyelni, milyen céljai vannak, és én teljesen ledöbbentett, hogy mennyire akadálymentesen vette ezt az egészet. Ez a normális, vagy inkább az, hogy élem tovább az életem, és egyre nagyobb problémák jönnek, és akkor na majd akkor kapkodok?
9: Hát én azt gondolom, hogy ez személyiségfüggő, meg hogy ki hogy éli az életét. Nyilván az elsődleges szempont az, hogy előzzük meg, és azért, ahogy a főorvosnő is mondta, a legfontosabb ez lenne, és vannak erre kiemelt kockázati csoportok, tehát ahol a családban, közvetlen rokonságban van kettes típusú cukorbetegség, az már önmagában egy olyan kockázat, amire oda kell figyelni, és gyakrabban kell szűrni. Az, hogy ki hogy fogja föl és alakítja át az életét, az egészen biztos, hogy egy krónikus betegség az velünk marad az életünk végéig, és egy nagyon jelentős életmód átalakítást igényel annak érdekében, hogy elkerülhessük a szövődményeket, és jól tudjunk vele együtt élni. Az önismerőse, hogyha már menet közben fölvette a szállat, akkor nagyon jól tette, mert nyilván saját életét és saját egészségét könnyíti meg, illetve javítja. Nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy ráérünk arra még, mert hiszen a cukorbetegség az nem fáj, és ugye ez a legnagyobb hátránya is, vagy veszélye is, inkább ezt mondom ennek a betegségnek, mert egy ilyen damoklészkartként fölöttünk lóg, és lecsap, és minél tovább halogatjuk azt, hogy odafigyeljünk rá, és alakítsuk az életmódunkat, annál súlyosabb egészségkárosodást okoz.
4: Hogyan figyeljünk oda rá, és hogyan alakítsuk az életmódunkat? Mik a legfontosabb lépések?
10: A legfontosabb lépések az az étrend megváltoztatása. Valahogy át kell alakítani azt az egyének fejében, hogy mi az, ami egészséges, mi az, ami nem egészséges, mi az, amiből kevesebbet fogyaszthatok, mi az, amiből többet kell fogyasztanom, hogy rendszeresen étkezzek, ez is nagyon sokszor probléma. És hát emellett a fokozott fizikai aktivitás, hogy hogyan tudom az életembe beleilleszteni azt, hogy többet mozogjak, illetve az, hogy hol hibázom el, hol hibáztam el, akár, hogy odáig jutott a dolog, akár mondjuk gondolok egy testsúly növekedés okán kialakult kettes típusú cukorbetegségre, és hát emellett valahogy el kell fogadni azt, hogy ez most itt van, és valamit tenni kell, hiszen a saját sorsáért tesz valamit.
4: Ebben a diabétesz csoportok, egyesületek hogyan tudnak segíteni?
9: Hát igyekszünk, ugye ön is említette, hogy egy hatalmas tömeg az, akiről beszélünk, és hát ugye mindenkinek más háttere van, képzettsége, végzettsége, lehetősége. Amit mi megteszünk, az gyakorlatilag hetente minden kedden délután 5 órakor elindul az online diapontadásunk, ezt bárki bekapcsolódhat. Ez egy körülbelül 1 órás olyan előadás, amit a főorvosnő is például rendszeres előadója ennek a adásnak, és lehet kérdezni. Tehát egy gyakorlatilag egy várólista nélküli konzultáció szakemberekkel, elsősorban orvosokkal, főleg a cukorbetegséghez kapcsolódó kérdésekkel, problémákkal foglalkozunk, tehát ezt mindenképpen javaslom mindenkinek. A honlapunkon lehet látni az aktuális vagy a következő adások témáját, előadóit, tehát föl lehet készülni, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan unikális lehetőség, amivel mindenki, aki magáért felelősséget kíván vállalni, az élhet. Ezen kívül vannak ugye a különböző programjaink, de továbbra is és folyamatosan fennáll annak a lehetőség, hogyha bármilyen kérdésük van a cukorbetegséggel kapcsolatban, és írnak nekünk, akkor azt mi továbbítjuk valamelyik szakértőnkhöz, aki gyakorlatilag 24-48 órán belül írásban válaszol.
4: Ha nem kezelik a betegséget, nem figyelnek oda rá, akkor milyen szövődményei lehetnek?
10: Hát a hosszú távú szövődmények azok, amelyek leginkább meghatározzák az egyén sorsát, de az akut szövődményekről sem szabad elfeledkezni. Itt elsősorban a túl magas vércukor szintre gondolok, illetve hát kezelés mellett alakulhat ki iatrogén szövődményként túl alacsony vércukorszint, de a krónikus szövődmények, amelyek elsősorban az ereket érintik, azok, amelyek, mint mondtam, jelentős terhet jelentenek az egyén számára, elsősorban a szív- és érrendszeri problémák, amelyek egyébként is a vezető halálok Magyarországon, illetve hát azok a kísér szövődmények, amik például a látással vagy a vese működéssel kapcsolatosak, amelyek szintén meghatározhatják azt, hogy merre tovább az egyén részéről.
4: Ugye mozgásformákból már említettük a sétát, a Nordic Walkingot, ugye írták a kerékpározást, de milyen mozgásforma javasolt még? Van olyan egyébként, amire azt mondják, hogy azt inkább ne? Vagy teljesen mindegy, mi csak mozogjunk?
9: Hát szakértőinkkel, meg sok beteggel, sok szakemberrel beszélve, nekem az a véleményem, hogy teljesen mindegy, mert nem sportolókká akarunk válni ebben az esetben, hanem jól akarunk élni, és jót akarunk tenni magunknak, tehát én azt gondolom, hogy olyan sportot kell választani, vagy olyan mozgás, inkább mondjuk azt, hogy mozgásformát kell választani, amit holnap is meg tudunk csinálni, és holnap után is, tehát hogyha valakinek a biciklizés az, ami bejön, akkor azt kell csinálni, mert azt élvezi, tehát próbáljuk megtalálni az élvezetet ebben a mozgásban, ne azt, hogy ezt a muszájból kell csinálni, mert akkor fogjuk sokáig tudni végezni.
4: A doktornő jelezte, hogy szeretne mondani valamit.
10: Igen, hogy ennek is egyénre szabottnak kell lenni a fokozott mozgásnak is, hiszen például, ahogy azt hallottuk, egy tért probléma tud biciklizni, de hogyha elkezd futni, és mondjuk elhízott, akkor a testsúlynak a többszöröse fog a térdére hárulni, tehát lehet, hogy rosszabbat tesz, és akkor itt jönnek be a képben azok a szakemberek, akik nem csak orvosok, illetve nem orvosok, edukátorok, sportszakemberek, akár dietetikusok, akik ebben mind még segítségünkre vannak.
4: Egyébként mennyit változtak az elmúlt években a gyógymódok és az eszközök? Melyik a legmodernebbek most?
10: Gyógymódoknál egyre több innovatív készítményünk van, elsősorban kettes típusú cukorbetegségben, amelynek köszönhetően az inzulinterápia abszolút háttérbe szorul már, kettes típusú cukorbetegségben, és nem is az a fő eszköze a kezelésnek. Egyes típusú cukorbetegségben pedig olyan inzulinpumpáink vannak, amelyek már félig automata módon működnek, köszönhetően a szenzortechnológiának, a folyamatos szöveti glukózmonitorozó rendszereknek, melyek a bázis inzulint már képesek, ezek a pumpák az aktuális szöveti glukózkoncentráció alapján alakítani, és hát tulajdonképpen ezek a kezelések, ezek nem csak hogy jobb anyagcserét biztosítanak, hanem magának az életminőségnek a javításában is jelentősek.
4: Brigitta, többször beszélgettünk már, nagyon sajnálom, hogy kevés időnk maradt, de a cukorbetegséggel élők felfogják, hogy mekkora munkát raknak önök ebbe az egész történetbe? Mennyit segítenek? Vagy néha valaki úgy oda keveredik, és azt mondja, hogy ja, hogy van ilyen? Ja, hogy ezt már évek óta igénybe vehettem volna?
9: Hát igen, ez utóbbi, de ezt nem bánjuk. Tehát, hogy nem, abszolút nem bánjuk, mert hiszen ezért vagyunk, és szeretnénk, ha minél többen felkiáltanák, hogy ó, hát ezt nem is tudtam, de örülök, hogy rátaláltam, úgyhogy hát én csak bátorítok mindenkit, hogy keressék a CEOS-t és a programjainkat, és mi itt vagyunk, hogy segítsünk.
4: És hétvégére jó idő lesz, most nem lesz eső, lesz-e külön most a hétvégén?
9: Lesz több helyszínen, tehát például Makóról is pontosan tudom, Gödöllön, Gyálon, tehát ezeken a helyszíneken, de az a biztos, hogyha megnézik a honlapot, mert ott frissítve van folyamatosan.
4: Akkor tegyék ezt. Nagyon szépen köszönöm Füzesi Brigittának, a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnökének, illetve dr. Hevesi Judit diabetológus főorvosnak, Észak-Pesti Centrum Kórház és Honvéd Kórház rendelésvezető főorvosának, hogy vendégeink voltak. Köszönjük szépen!
10: Köszönjük szépen!
4: A mai hangtárban pedig a repülőgép modellezésről hallhatnak, mely a technika, a kézügyesség és a kreativitás lenyűgöző ötvözete.
11: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
12: A gumimotoros kategóriában minden versenyző 5 indítást végzett, és minden gépnek 3 percet kellett a levegőben töltenie.
13: 1956 nemzetközi repülőmodellverseny, a helyszín az Előre sportpálya.
12: A gumimotoros repülőmodellek versenyét a csehszlovák Radoslav Čizek nyerte, a magyar Benedek és a szovjet Matvejev előtt.
13: Ennek a különleges hobbinak azonban létezik zártéri változata is. Orsovai Dezső, a Magyar Modellező Szövetség zártéri szakosztály vezetője, a nagykátai sportcsarnokban beszél erről a különleges technikai sportról, amely bár a levegőben zajlik, mégis szigorúan a falak között marad. De mit is takar pontosan a zárt téri kategória?
14: Az egy speciális kategória, ezek könnyű modellek, zárt térben rendezik a versenyt, általában sportcsarnokokba, arénákba.
13: Bár a nemzetközi mezőnyben már régóta jelen van, nálunk még gyerekcipőben jár ez a szakág. A fejlődés azonban látványos, alig pár év alatt sikerült egy komoly hazai közösséget kovácsolni.
14: Ez a kategória még Magyarországon új, 2022-ben kezdtük el művelni. Eljutottunk oda, hogy az idén már közel 20 fővel ez az első országos bajnokságunk.
13: A versenyzők két fő kategóriában mérhetik összetudásukat. Az egyik a nagyok játszótere, ahol a szabadság és a fizika törvényei találkoznak.
14: Az F1-en és az F1-T kategória, az F1-en az a nagy modell. Nagy modellnél semmi megkötés nincs, mindenki olyan modellt csinál, amilyet akar, viszont kézzel kell feldobni. Minél magasabbra sikerül földobni, annál nagyobb lesz a repült idő, és 9 start van egy versenyen, és a 3 legjobbat értékelik.
13: Aki viszont a miniatűr megoldásokat kedveli, annak ott az F1-T, ahol már nem csak a karizomra, hanem egy darab gumira is szükség van a starthoz.
14: A kis modell, az pedig 150 mm-nél nem lehet nagyobb a fesztávolsága, tehát a szárny fesztávolsága, azt viszont gumival kell fellőni.
13: A sportág izgalmát a repülési idő adja, minden egyes másodpercért meg kell küzdeni.
14: Tavaly volt egy nemzetközi verseny, ott 50 másodperc fölött volt a legnagyobb idő, a nagy modellbe, kicsibe pedig 40 másodperc körül.
13: A hazai sikerek és a professzionális szervezés elismeréseként idén Nagykáta szintet lép.
14: Szeptember 12-én világkupa forduló lesz itt. Egész jó helyen álltunk tavaly is, magyar versenyzők a ranglistán. Első 10 környékén voltunk, azt tudni kell, hogy több mint 100 fős ez a ranglista.
11: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.

0: Mindenki lelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás, amiről még hallhatnak mai műsorunkban. A napokban ismét nagyszabású országos élelmiszergyűjtő akciót tartott a Magyar Élelmiszerbank. De mennyire volt sikeres? Hogyan készülnek az elkövetkező időszakra és milyen újításaik vannak? 10:30 után erről lesz szó. Amivel pedig a hírek után kezdünk, a segítség négy lábon érkezik, segítő jelző és terápiás kutyák képzéséről és munkájukról lesz szó. Tehát 10:40 után most, ahogy említettem, krónika a következik a mikrofonnál Ciprusz Éva és Bordi András.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
3: Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat.
2: Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter.
3: Ma főként északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23 fok közt alakul a hőmérséklet.
2: Következnek a részletek. A szerkesztő Pozsár Róbert. Ismét cselekvésre szólította fel Iránt a közel-keleti konfliktus rendezése érdekében az amerikai elnök.
3: Donald Trump ellenkező esetben az eddigieknél súlyosabb következményeket helyezett kilátásba a perzsa ország ellen. A politikus a hét elején egyeztett nemzetbiztonsági tanácsadóival az iráni katonai műveletek esetleges folytatásáról. Közben az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője egy interjúban elismerte, hogy az izraeli-amerikai támadások kezdete óta jelentősen megdrágult az üzemanyag, és ez problémát jelent az amerikaiaknak.
2: Izraeli légi csapásban meghalt az iszlám dzsihád egyik vezetője Libanonban, egy lakásba csapódtak be a rakéták az ország keleti részén.
3: Közben a pénteken meghosszabbított tűzszünet ellenére a déli területeken is folytatódtak a támadások. 5 haltak meg, köztük 2 gyermek és 15 megsebesültek. A zsidó állam hadserege korábban felszólította az ott élőket, hogy hagyják el a térséget.
2: Ismét több mint 500 drónnal támadt ukrajnai célpontokat az orosz hadsereg.
3: Az eszközök többségét a légvédelem megsemmisítette, de csaknem 30-an megsebesültek, főleg Dnipróban és Odesszában a becsapódó eszközöktől. A két térségben több lakóház, civil intézmény és ipari létesítmény is megrongálódott.
2: Itt a krónika. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez Magyarország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek.
3: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársa szerint az Ursula von der Leyen által vezetett bizottság jóval engedékenyebb lett Magyarországgal szemben. Máté Réka Zsuzsanna azt mondta, a következő lépés a konkrét szakmai egyeztetések lebonyolítása.
4: Mindenképpen úgy tűnik, hogy arról van szó, hogy hogyan lehetne ezeket a pénzeket valamilyen pénzügyi eszközök, vagy valamilyen banki intézményeken keresztül előbb elküldeni Magyarországra, és aztán annak függvényében, hogy hogyan valósultak meg, az Európai Unió Bizottság felügyeletével az az intézmény utalná a már megvalósított programokra, de később a pénzeket.
2: A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök.
3: A kormányfő azt írta, a Tisza EP delegációját Lakos Eszter vezeti. Magyar Péter kiemelte, Bogdán Csaba az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljának. Weiss Viktort pedig az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként azt tartja fontosnak, hogy hitelesen és felelősen jelenítse meg korosztálya érdekeit és nézőpontját az európai döntéshozatalban.
2: A héten Lengyelországban, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter kormányfő és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt a közösségi oldalán.
3: Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Lengyelországgal csak nem 38 milliós piac, Ausztriával pedig több mint 15 milliárd dolláros áruforgalom köti össze hazánkat. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában.
2: Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter.
3: Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online lesz. A tárcavezető közölte, rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében.
2: Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, és a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter.
3: Hegedű Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rákcsáló mentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust.
2: Még nagyjából 10 évig tartható fent a jelenlegi nyugdíjrendszer a mostani feltételekkel Magyarországon. Erről Farkas András nyugdíjszakértő beszélt.
3: A szakember a Kossuth Rádióban azt mondta, 2037-től súlyosan megnehezedhet az állami ellátási forma finanszírozása, mert akkor kezd nyugdíjba vonulni a Ratko unokák nemzedéke, akik sokkal többen vannak, mint az előttük és utánuk következő generáció. Hozzátette, most évi 7000 milliárd forintba kerül a nyugdíjrendszer fenntartása.
5: Magyar lakosság egynegyedének a sorsát befolyásolja minden intézkedés. Tehát amit most a kormányzat egyelőre bevállalt, azok a legszegényebb nyugdíjasokat megsegítő intézkedések, plusz azt mondták, hogy a szépkártya révén adnának plusz 200.000 forint értékű szépkártyát azoknak, akiknek a nyugdíja nem éri el a 250.000 forintot, és adnának 100.000 forintos értékű szépkártyát azoknak, akiknek 250 és 500.000 forint között van a nyugdíja. Ez most nagyon jó, mint plusz intézkedés, de hosszú távon hogyan lehet megteremteni ennek a feltételeit? Hát ahhoz kell átvizsgálni a magyar nyugdíjrendszer különféle olyan elemeit, amik méltánytalanságot okozhatnak.
2: 4 éve a töredékére esett vissza a katázó vállalkozók száma a szabályok szigorítása miatt. Jelenleg csak azok a főállású vállalkozók használhatják ezt az adózási formát, akik cégeknek nem, csak magánszemélyeknek számláznak.
3: Kármán András a Tisza kormány pénzügyminisztere bejelentette, hogy visszaállítaná a kisadózók tételes adóját, illetve annak megreformált változatát. Tóth Levente a biztosdöntés.hu vezető elemzője azt mondta, a társadalomban van igény egy új katára.
6: Ha a kormány újra lehetővé teszi a kata igénybevételét szélesebb körben a vállalkozások számára, akkor ez azt eredményezi, hogy nem csak egyéni vállalkozók, hanem kisvállalkozások, BT-k is katázhatnak, és nem csak magánszemélyeknek lehet számlát kiállítani katásnak, hanem cégeknek is, tehát ilyen szolgáltatást is tudnak nyújtani.
3: A szakember ugyanakkor hozzátette, várhatóan az 50.000 forintos adómérték megemelkedhet, hiszen így lehet elérni azt, hogy ne adókerülésre használják ezt az adózási formát.
2: 2 nap múlva lejár a személyi jövedelemadó benyújtásának határideje.
3: Aki még nem fogadta el az adóhivatal által készített verziót, vagy nem küldte vissza bevallását, illetve valamilyen kiegészíteni valója van, az május 20-áig pótolhatja azt, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Kossuth Rádióban. Ezt meg lehet tenni az Ügyfélkapu Pluszon, a DAP telefonos applikáción, a NAV weboldalán, valamint postai úton is. Lincmájer Szilvia hozzátette, eddig mintegy 2,2 millióan nyújtották be bevallásukat.
7: Az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, áfa fizetése kötelezett magánszemélyek, náluk ez egy nagyon fontos kötelezettség, május 20-áig nekik semmiképpen nem lesz semmittevéssel automatikusan érvényes a bevallásuk, nekik mindenképpen ki kell egészíteni a vállalkozói jövedelmükből származó adatokkal a bevallást, de a jó hír az, hogy idéntől NAV nagy újítása, nekik is segít a NAV, az egyéni vállalkozóknak a bevételi adatokhoz betölti az online pénzt pénztárgép online számlából származó összes adatot, tehát ezt azért ellenőrizni kell, de a fontos üzenet az az, hogy nekik valamit tenniük kell a bevallással.
2: Elérték fizetőképességük felső határát a vevők a hazai ingatlanpiacon, mondta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
3: Balogh László a Kossuth Rádió reggeli műsorában azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a tavalyi tempós ingatlanáremelkedés már lecsengőben van. Hozzátette, a várakozások szerint Budapesten hamarosan 10% alá mérséklődhet az éves drágulás üteme, ami legutóbb 2024. novemberében fordult elő.
8: Most viszont, hogyha természetes úton működő piaci folyamatok kapcsán csökken le mondjuk Budapesten 10% alá lakásdrágulás üteme, akkor az egy reményt jelenthet az ingatlanpiacon érintett eladóknak és vevőknek, hogy talán egy egészséges, kiszámítható és csökkenő ütemű lakásdrágulással találkozhatnak, ami azért nagyon fontos, mert amikor így rángatóznak az ingatlanárak, hol drasztikusan emelkednek, hol pedig teljesen leállnak, az nem teszi könnyebbé egy-egy adásvétel megvalósulását. Az ország többi részén pedig azt látjuk, hogy vannak olyan régiók, amik dinamikusabbak, ezek például az észak-alföldi vagy a dél-alföldi régió, ahol 13-14%-os az éves lakásdrágulási tempó.
2: A digitális kultúra, a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi.
3: Holnap fizikából, valamint mozgókép és médiaismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek.
2: A fiatalok digitális tudatosságának növelése kiemelten fontos továbbra is, mondta Szűcs Zoltán, médiakutató.
3: A szakértő azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy az Európai Bizottság elnöke nemrég kijelentette, az Európai Unió a közösségi média üzleti modelljeinek szabályozásán dolgozik a fiatalok védelme érdekében. A kutató szerint nem csak iskolai, hanem családi keretek között is hangsúlyos az online világ veszélyeiről, valamint a célnak megfelelő használatáról való párbeszéd.
9: A köznevelésben már van ugye digitális kultúra óra, én úgy gondolom, hogy minden egyes tárgyba be kellene építeni, de már az általános iskolában kellene kezdeni, és egyébként pedig bizonyos életkorban tiltani kellene, mert mi dolgozunk óvodásokkal, pontosabban óvodapedagógusokkal, és ők elmondják, hogy ebben az időszakban milyen káros az a technológia, és teljesen ki kellene zárni, és utána az iskolában viszont nagyon komolyan szabályozni és tanítani és bemutatni a jó használatot.
2: Ma van a múzeumok nemzetközi napja. Ezt 1978-ban tartották meg először. A cél, hogy felhívják a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére.
3: Idén a múzeumok összekötő közös szerepét helyezik a középpontba. A világnaphoz kapcsolódva ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat, például a Néprajzi Múzeumban, a Nemzeti Galériában, a győri, illetve nyíregyházi kiállítóhelyeken is.
10: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint két baleset is történt az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Paks elkerülő szakaszán, ezért a rendőrség a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat a pályáról. Az M9-es autóúton Szekszárdnál kigyulladt egy kamion, az 1-es kilométernél csak félpályán halad a forgalom.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
11: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton, az Egér út közelében. A forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Szintén baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton befelé a Pöttyös utcánál. Mától egyirányúsították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében csatorna javítása miatt. A 70-es és a 78-as trolibusz a Kossuth Lajos tér felé terelt útvonalon jár, több megálló nem érint. Siling Zsolt, BKK Info.
10: Időjárás jelentés.
3: Ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúli területeken helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 17 és 23, késő este 9 és 16 fok között alakul.
2: Kedves hallgatóink, a krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Dancsó Mária és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra délben.
10: Műsorajánlat.
12: legendárium.
13: A Szegedi Kortárs Balett aktuális előadásairól is mesél stúdió vendégünk Juronics Tamás, Kossuth Díjas táncművész, koreográfus, rendező. Nemzetközi és hazai sztárok az Orgonák éjszakáján május 23-án és a szombathelyi Vörös Sándor Színház következő évada.
12: Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország! Juhász Zsoltán.
14: Mit gondol, milyen hatással lesz az Európai Unióra, hogy Németországban puccs hangulat uralkodik a Merz kabinet rendkívüli meggyengülése miatt? És mit szól hozzá, hogy Magyarországon a kis- és középvállalkozók együttműködési hajlandósága jelentősen megnőtt az első negyed évben?
12: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
1: 4:11 után vagyunk egy perccel. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Amivel folytatjuk műsorunkat, okosak, ügyesek, fegyelmezettek és nagyban megkönnyíthetik gazdájuk életét. Segítő kutyák mozgássérülteknek, jelző és terápiás kutyák betegséggel és sérültséggel küzdőknek tudják megkönnyíteni az életét. De hogyan tudnak segíteni a mindennapokban, és hogyan lehet kiképezni az ilyen kutyákat? Hamarosan erről is beszélünk, most jön egy interjú egy különleges kezdeményezésről. Az ELTÉN terápiás kutyák segítik a vizsgaidőszakban a hallgatókat a stressz kezelésében. Kulik Bence járt az egyik ilyen foglalkozáson.
15: Dr. Kulcsák Szabó Ernőnével vagyok itt, az ELTE könyvtára és levéltárának vezetőjével. Nagyon sok minden változott, de alapvetően a 21. században az emberi igények megváltoznak, a szorongásaink típusa is megváltozik. Ezekre a megváltozott igényekre és szorongásokra reagál most az ELTE, mert hogy nem csak diákok lesznek itt ma este, hanem egy kutya is, de hogy pontosan mit fog csinálni és mi is a szerepe ennek a kutyának, mit fog csinálni ez a kutya itt a könyvtárban?
16: Csak tűrni fogja azt, hogy dédelgessék, babusgassék és simogassák. Alapvetően egy munkatársi ötletelés során merült fel az ötlet, és így utána nézve rájöttünk arra, hogy az Egyesült Államokban, de Európa egyetemi könyvtáraiban is már évtizede bevett szokás az, hogy vizsgaidőszakban a hallgatók vizsgadrukjának enyhítésére terápiás kutyák érkeznek a könyvtárba. Tehát ez egy abszolút nem szokatlan dolog tőlünk nyugatra. Itthon is van erre példa egyébként, csak nem egyetemi könyvtárban, hanem inkább könyvtári közegben. Gyerekeknek ilyen olvasás támogató szolgáltatást tud nyújtani egy terápiás kutya. De nyilván itt, ebben a közegben pedig a legfőbb célcsoport a egyetemi hallgatók, az izgatott, stresszelő egyetemi hallgatók.
17: Gyere, gyere, gyere! Figyelj csak! Kip, kip, gyere! Menj arra, mert ott egy csomóan van. Voltak le a földre, úgy nő.
18: Trükköket lehet tippivel csinálni, hogyha esetleg szeretnek, ő nagyon szeretne dolgozni. Bemutatok egy trükköt, és hogyha kíváncsiak, akkor nyugodtan ti is
17: leutánozhatjátok, hogyha így terpeszbe álltok, és a jobb kezetekkel magatok mögé mutattok, és azt mondjátok neki, hogy menedék, akkor beáll a két lábatok közé, beül a két lábatok közé. Ha valaki ezt szeretné, akkor nyugodtan. Tippi nagyon szereti, ha simogatják, de annál már csak egy dolgot szeretje, hogyha tudunk együtt valamit csinálni. De ha simogatni szeretnétek, az is tökre ér.
19: Itt emeltem Kis Tamás, és bemutatja a kollégáját, mit csinálnak ma itt délután.
18: Tiplivel érkeztünk, szálkászörű tacskóval, és alapvetően a ELTE egyetemi könyvtárral közös programot tartja alapítványunk. Tulajdonképpen egyetemi hallgatók vizsgaidőszaki stresszét, elmagányosodását próbáljuk meg csökkenteni, megelőzni.
19: Gondolom ez akkor Tiplinek nem az első rodeója.
18: Tipli már egy, hogy ismét tapasztalt terápiás kutya, is lehet látni is, hogy halad tulajdonképpen hallgatóról hallgatóra, és gyakorlatilag szálvirágról virágra, mint egy kis méhecske. Ő viszonylag jól viseli, ő ezt élvezi borzasztóan, hogy mindenki ő miatta van itt.
19: Többször említett az elmagányosodást, és nyilvánvalóan egy állattal való interakció nem tudja felváltani az ember közötti kontaktust és kommunikációt, de azért gondolom itt mégiscsak valamiféle hiánynak a betöltéséről van szó. Mennyire képes mondjuk egy terápiás állat betölteni ezt a hiányt, amit egy ember okoz?
18: Hát őszinte leszek, ez a itt töltött 3 óra, 1 óra, ez nem, de alapvetően azt lehet látni, hogy itt egy csomóan összegyűltek, tehát nem biztos, hogy tiplivel fog ez a igény kielégülni, viszont ilyenkor egymással kapcsolatba kerülnek, és nem csak egy laptopot vagy a tankönyvet nézik, viszont ő miatta idejön egy csomó ember, és akkor már muszáj beszélgetni picit, megkérni, hogy picit állj odébb, gyere idébb, te miért jöttél, mi van ott elő, stb.
20: Ez az első ilyen kutyás terápiás simogatásod itt a könyvtárban, vagy egyetemi kereteken belül?
21: Igen, pontosan ez az első ilyen kutyaterápiás élményem, de amúgy nagyon sokat segít nekem abban, hogy más stressz leveszi rólam a nehéz napok után főképpen.
20: Konkrétan direktbe ezért jöttél ma ide, vagy csak itt voltál és megjelent a kutya?
21: Amúgy ezért jöttem ide ma. Mert szerettem volna ebben az élményben részesülni, mert nagyon szeretem a kutyákat.
20: Vizsgai időszak van most?
21: Igen.
20: És miből vizsgázol, milyen szakra jársz?
21: Marketing mesterképzésre járok, és lesz egy nagyon nehéz vizsgám, megszabadulgáznom is kellene, úgyhogy most eléggé nagyon stressz.
20: Akkor most rád fér a terápia. Amúgy van otthon kutyád, vagy ez egy ilyen kapcsolódási pont is kutya nélküli emberként, hogy végre kutyát lehessen simogatni?
21: Igazából van otthon 2 kutyusom, akik nagyon hiányoznak nekem, és alig várom, hogy a sajátjaimat is tudjam látni.
1: Stúdióban pedig vendégünk Mányik Rihárd, kerekesszékes parasportoló, segítőkutya kiképző, NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület elnöke. Jó napot kívánok!
22: Jó napot kívánok!
1: És itt van Bugi is, aki lefeküdt a szőnyegre, még itt a stúdió előterében nagyon rohangált. Új szituáció, új illatok, új emberek, produkálta magát egy kis kosárral a szájában rohangált, most viszont nagyon nyugodtan fekszik.
22: Igen, megvan a funkciója. Amikor megérkeztünk, akkor barátkozni kell. Amikor meg nekünk van dolgunk, nem pedig neki, akkor ő szépen elteszi magát, és pihen neki. Ilyenkor ez a feladata.
1: Bugi, de nem is foglalkozik velem. Nem.
22: Kész, elaludt.
1: Nem. Igen, meg nyilvánvalóan neki tudja, hogy feladata van, nem a gazdája szólítja, ezért egyáltalán nem foglalkozik. Mennyi idős Bugi?
22: Bugi most 4 éves, és most fog a mozgássérült segítőkutyát vizsgáját letenni.
1: Milyen feladatokat tud ellátni?
22: Alapvetően az aportozás a fő feladat, amit mondjuk én otthon igénybe tudok venni. Én kerekesszékes vagyok, kerekesszékkel közlekedem, és ha este mondjuk az ágyba kiülök, akkor nagyon nehezen tudok visszaszállni, ilyenkor meg tudja oldani a kutyám, hogy nem tudom, a villanykapcsolót lekapcsolja, én elfelejtettem, hogy nálunk 1 méteren van, be tudja hozni, nem tudom, akár a cipőt, távirányítót, kulcsot, ha valami leesett, ő ezt nagyon boldogan megteszi, én meg nagyon örülök neki nyilvánvalóan, illetve ha otthonról kimozdulok, akkor mivel kerekesszékes vagyok, nagyon megszoktak nézni az emberek, ez nyilvánvaló. Tehát ha bemegyek mondjuk egy bevásárló központba, akkor nagyon megnéznek. Ha a kutyámmal megyek be, akkor még jobban megnéznek, akkor tudom, hogy az okos kutyámat nézik. Tehát ezt a feszültséget leveszi rólam, illetve jönnek az emberek ismerkedni a kutyával, a kutya révén. És akkor utána már ezzel már tudunk beszélgetni, hogy és nekem a sérülésem az mit okoz, vagy miben vagyok, mivel szorulok segítségre. Tehát a kutya az ilyen híd tud lenni ember és ember között.
1: De ön is így került a kutyákkal kapcsolatban, ugye? Hogy ahogy kerekes székbe került. Ennek a történetét
22: igen.
1: Nem muszáj, de hogyha megoszt velünk, azt köszönjük.
22: Jó régen autóbalesetem volt, sok műtétem volt, sok rehabilitáció, és az egyik hosszan Németországban is voltam rehabilitálva, és ott találkoztam, hogy nem csak látássérült személyek mellett lehet dolgozik kutya, amit addig ismertünk, hanem bejött egy kerekesszékes srác, és ott mellett a kutya ott volt. És ahogy hazajöttem ezután, akkor elkezdtem itthon keresni ezt a lehetőséget. Szerencsém volt, akkor alakult meg egy alapítvány, és én voltam az első, akinek lehetett utána mozgássérült segítő kutyája.
1: Mennyi igény van ilyen kutyákra, és hányat tudnak kiképezni?
22: Nagyon nagy a többszörös a túljelentkezés, mint amit nekünk a kapacitásunk. Mi is, mint nagy többségében a segítőkutya kiképző szervezetek hazánkban önkéntes formában dolgozunk, és ez megszabja a lehetőségeinket is. Hiába vagyunk többen, 13-14 segítőkutya kiképző van nálunk, attól függetlenül kicsi a kapacitás ez miatt. De jóval többen szeretnének, mint amit mi tudunk biztosítani.
1: Miben és kiknek tudnak segíteni ezek a kutyák?
22: Úgy szoktunk fogalmazni, hogy a vakvezető kutya kiképzésen kívül minden más. Volt olyan is egyébként, amikor a kettőt tudtuk így össze kellett egyeztetnünk, valakikkel kerekesszékes volt és látássérült, de általában nem ez a jellemző, hanem egy speciális feladatra szoktunk képezni, de úgy, mint hogy hallássérülteknek, vagy cukorszintjelző kutyát képzünk ki, ételallergia jelző kutyát, gluténjelző kutyát például, tehát nagyon változatos, amiket tudunk csinálni.
0: Említette, hogy olyan kutyákat is képeznek, hogy előre jeleznek állapotváltozást, különböző rohamokat. Mennyivel előre tudják a kutyák jelezni?
22: Németországban tanultuk a kiképzést, és ott voltunk gyakorlott epilepszia rohamjelző kutyák mellett, és ott mondták, hogy egy éves, vagy egy nappal korábban meg tudják, ki tudják jelezni a kutyák a nagy rohamokat.
0: Hogyan? Ezt lehet tudni?
22: Ezt nem tudják pontosan. Nem tehát tudják nagyon érzékenyen először is meg kell tanítani a kutyát arra, hogy az adott gazdának milyen a rohamok előtt a jelzése, a fizikailag, hogy működik. Ezt demonstrálják a kutyának, ezt tanítják, és a kutya elkezdi megelőzni, és ezt nem tudjuk pontosan. Tehát mi egy cukorszintjelző kutyánál például megtanítottuk a kutyát arra, hogy szagminta alapján tudjon választani, illetve hangjelzés, mert a hangjelzés ahhoz kellett, hogy a kliensnek be volt építve egy beépített szenzor, ami a telefonra jelezte a riasztást, és a riasztási hangot tanítottuk meg a kutyának, illetve, ahogy mondtam, az alacsony és a felső értékek kiszaglását, és akkor ezt a kettőt a kutya összetette, és utána mindig figyelje a gazdáját, és jelez, hogyha kell. De egy után nem tudjuk, hogy pontosan mit néz, csak megadjuk a támpontokat, és ő fogja összekötni a kettőt.
0: Bugi! Semmi. Tehát teljesen lekapcsolta magát, tudja, hogy nincs feladat, most pihenhet.
22: Nyugiba van, igen.
0: Valószínűleg a képzésnek is köszönhető ez, ugye? Hogy ennyire nyugodt ilyen helyzetben. Mennyi ideig tart kiképezni egy ilyen kutyát?
22: Egy kutyát kölyökkortól általában 3 éves koráig tudjuk képezni.
0: És ő most 4 éves.
22: Ő 4 éves, egy kicsit más a története neki azért. Egyébként belemetünk abba, de nagyon speciális neki a története. És arra tanítjuk egyébként, hogy van feladat, akarjon együttműködni az emberrel. Hiszen ha otthon dolgozunk, akkor otthon ő póráz nélkül dolgozik, lekerül róla póráz, és ha azt mondaná, hogy köszöni szépen, hogy most fölmegy a lépcsőn, és én nem fogok utána menni, akkor azt is el tudná írni, de nem. Ők azt akarják, hogy akarjanak együttműködni az emberekkel, illetve az is nagyon fontos, hogy elmegyünk valahova, akkor is legyen meg, hogy valamikor feladata van, és nyilván nagyon sokszor pedig nincs feladata, és akkor meg tudjon pihenni, tehát ne állandóan pörögjön, mert az neki se lenne jó egyébként, és ezt a kettőt nagyon jól tudja vegyíteni egy kutya, és ilyenkor jó. Tehát ilyenkor hosszú életű is lesz a kutya. Nagyon érdekes, hogy 2 kutyám van, egy idős kutyám, egy 12 éves, és Bugi neki a helyettese most már, és

0: alkudozni, mert mindenki azt gondolja, hogy szájkosár kell, az pont nem kell egyik típusú segítőkutyára sem. Törvényileg van egyébként ez megszabályozva, de hogyha biztonságra találkozunk, Buginak, mivel mozgássérült segítőkutya, neki kell egy szájkosárt is, vagy a kosarat is hurcolnia, tudnia, hogy szájban kosár, szájkosár, ezzel már jutottunk be sok helyre a biztonsági öröknél. Egyébként a világon a leginkább leszabályozott jogilag Magyarországon a működése a segítőkutyáknak központosítva van. Ennek van jó és vannak rosszabb részei is, de az biztos, hogy be tudjunk jutni valahova, a törvényi háttér az nagyon nagy segítséget ad nekünk.
1: Mert hogy megkülönböztető jelzése van.
0: Igen, igen, egyébként kell, hogy legyen rajta vagy hám, vagy pedig egy nyakkendő, általában nyakkendőt szeretünk nyáron használni.
1: Ami rikító sárga, igen. Most hám és nyakkendő is van,
0: igen,
1: rajta.
0: Igen, igen, illetve van neki tanúsítványa is, amikor letesszük a vizsgát, akkor utána kap tanúsítványt, mert tanulókutyának is van, meg a kiképzett kutyáknak is, és ezt tudjuk igazolni, hogy ő nem csak úgy egy családi kutya, hanem ő hivatalosan jól kiképzett kutya.
1: És hogy kell viselkedni egy segítő kutyával? Mi ugye rögtön megörültünk neki, mindenki azonnal, hogy hadd simogassa meg, gyere ide, és ő ezt élvezte.
0: Igen, igen, igen. Neki egyébként a terápiás temperamentum vizsgája is megvan, tehát ilyenkor azt kell tudni, hogy itt pedig arra tanítjuk a kutyákat, hogy az idegen emberekkel is tudjon viselkedni, és úgy viselkedni, hogy barátságosan tudjon viselkedni, és ezért nem is tiltom le a kutyát, ha ilyenkor barátkozni akar, sőt, szerintem itthon ezért még fontos, hogy az emberek, ahogy mondtam is, hidat tud képezni ember és ember között, és legyen barátságos. Én mindig azt szoktuk mondani, hogy az a legjobb megközelítés, hogy kérdezze meg az ember, hogy meg lehet simogatni, vagy nem egy segítőkutyát. Mert belegondolom, mondjuk egy vakvezető segítőkutya, ott nála kérdéses, hogy most elcsalogatják, vagy nem. Nálunk is azért szoktak cuppogni neki, ők már ezt tudják, hogy nem mennek el, de hogyha ilyen barátságos környezetbe kerülünk, akkor tudnak már barátkozni. De például egy autizmusban érintett segítőkutyák, lehet, hogy pont az a funkciója, hogy vonzza be az embereket maga körül, mert hogy nagyon sok autizmussal érintett személy, az nem tudja, hogy kimutatni a barátkozó szándékát, vagy nincs is.
1: Ha
0: ott van, akkor ez már megvan.
1: Fontosabb.
0: Igen, igen.
1: Sokkal fontosabb. Jaj, nagyon kevés időnk van, sőt, már túl is léptük, de ő milyen fajta pontosan?
0: Én mindig azt szoktam mondani, hogy szerelem. Keverék kutya egyébként, óriás huszkár és egy border collie szerelem gyümölcse.
1: Tehát az intelligencia azért fontos kiképzés szempontjából, és egy border collie-re gondol.
0: Igen, igen, igen. Megvan nála is, csak jó rejti.
1: És milyen fajta kutyák alkalmasak, vagy legalkalmasabbak képzésre?
0: Rengeteg. Általában egyébként golden retrievert és a labradort szeretik alkalmazni, mert ott már megvan az az egy funkció, hogy az élet szép, az élet jó, ha kaja van, akkor meg dolgozom is érte.
1: Tökéletes végszó, nagyon szépen köszönjük Mányik Rihárd kerekesszékes parasportolónak, segítőkutya kiképzőnek, a NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület elnökének, és segítőkutyájának, Buginak, aki most így felnézett egy pillanatra, ennyit kaptunk belőle a műsorban. Köszönjük szépen, hogy itt voltak.
0: Köszönjük mi is a lehetőséget.
1: Egy perccel múlott 10:30, ami azt jelenti, hogy rövid hírek következnek a mikrofonnál, Bordi András.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Ismét több mint 500 drónnal támadt ukrajnai célpontokat az orosz hadsereg. Bár az eszközök többségét a légvédelem megsemmisítette, így is csak nem 30-an megsebesültek, főleg Dnipróban és Odesszában. A két térségben több lakóház, civil intézmény és ipari létesítmény is megrongálódott. Közben az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be, 8 régió és az Azovi-tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a Krími híd vasúti forgalmát. Izraeli légicsapásban meghalt az iszlám dzsihád egyik vezetője Libanonban. Egy lakásba csapódtak be a rakéták az ország keleti részén. Közben a pénteken meghosszabbított tűzszünet ellenére a déli területeken folytatódtak a támadások. 5 haltak meg, 15 megsebesültek. A zsidó állam hadserege korábban felszólította az ott élőket, hagyják el a térséget. Összeütközött 2 vadászgép egy légi bemutatón az Egyesült Államokban. A gépeken tartózkodó 4 pilóta időben katapultált és biztonságban földet ért. A baleset Idaho államban történt, jó látási viszonyok mellett egy támaszpont közelében. Földrengés rázta meg Dél-Kínát, 2 ember meghalt, 4 megsérültek. A Guangxi régióban több mint 7000 embert telepítettek ki. az 5,2-es erősségű földmozgás

0: mintegy 8 kilométer mélységben történt. Legkevesebb 13 épület összedőlt, több helyen földcsuszamlások akadályozták a közlekedést. Itthon ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másút többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon helyenként meg is erősödik a szél. A hőmérséklet délután 17 és 23, késő este 9 és 16 fok között alakul.
1: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
2: 11:04. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Néhány nappal ezelőtt egy nagy országos élelmiszer adományozó kampányt hirdetett a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Ennek során az éppen pénteki vagy szombati bevásárlásukat végző embereket szólították meg. Ha úgy érzik, hogy segítenének, akkor egy-két vagy néhány tartós élelmiszerrel vegyenek többet, és adományozzák az élelmiszerbankon keresztül a rászorulóknak. Már is erről beszélgetünk Nagy György Andrással, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatójával. Jó napot kívánok!
3: Szép jó napot kívánok!
2: Hogy sikerült a kampány? Én csodaszámokat látok, ha itt a közleményre tekintek.
3: Mi is hihetetlenül boldogok voltunk, amikor láttuk a végeredményt, de egyébként a kétnapos akciónak már a folyamatában is láttuk, hogy nagyon-nagyon szívesen segítenek az emberek. Ugye ez péntek délutántól szombat estig zajlott, és 271 tonnányi, 271 ezer kilónyi élelmiszeradomány gyűlt össze. Minden egyes percben 251 kilónyi felajánlás érkezett. Ez az ország több pontján zajlott, 240 településen, összesen 436 áruházban, tehát nem egy helyre gyűlt össze és ömlött ez a rengeteg adomány, de ez pont azt tette lehetővé, hogy nagyon sokan vegyenek részt az akcióban. A legóvatosabb esések szerint is legalább 200 ezer vásárló tett valamilyen felajánlást, úgyhogy összesen 319 millió forint volt az összértéke ezeknek a felajánlásoknak.
2: Elképzelni is nehéz, tehát 271 tonna, 271 családi autónak a mérete körülbelül, hogyha azt nézzük, ha súlyt nézzük, tehát nagyon-nagyon nagy szám. Ez egyébként tapasztalható az elmúlt években, tehát folyamatosan növekszik az adakozási kedv?
3: Az Élelmiszerbank már 20 éve szervezi ilyen akciókat. Elsősorban karácsonykor, akkor kezdtük, tehát novemberi időszakban, és most már 4 éve tavasszal is sor kerül erre a gyűjtésre, hiszen a rászorulóknak nem csak az ünnepekkor van szüksége segítségre, és hát egyre többen ismerik ezt az akciót, ezt az összefogást, sokan érdeklődnek nálunk már hetekre előre, hogy pontosan melyik hétvégén lesz, mert akkor oda ütemezik a nagy bevásárlást. Sokan emiatt már régi ismerősként érkeznek az adományozói pontra, és hát az is megfigyelhető, hogy egyre tudatosabbak a felajánlások, a felajánlók. Folyamatosan csökken például a lisztnek vagy a cukornak az aránya, ami szintén nagyon hasznos felajánlás, de mondjuk, ha éppen egy olyan háztartásba kerül, ahol nincsen konyha, akkor lényegesen nehezebb ott ezt hasznosítani. Illetve az is megfigyelhető, hogy például, ha valaki felajánl egy tésztát, akkor arra is figyel, hogy abból egy teljes értékű főétkezés legyen, tehát hoz mellé mondjuk egy tésztaszószt is, vagy egy készétel konzervet.
2: Ugyanígy szoktam egyébként összeválogatni, pontosan ugyanígy. Mondjuk ez köszönhető annak, hogy mint általában az ilyen gyűjtéseknél önök is egy ajánlócetlit azért készítenek, hogy pontosan mire van szükség.
3: Így igaz, ezért is van szükség arra, hogy egy-egy ilyen akciónál 5000 önkéntes ott legyen ebben a sok-sok száz áruházban, hogy meg tudják szólítani a betérő vásárlókat, el tudják mondani azt, hogy miért kérnek, hová kerülnek ezek az adományok, és leginkább az, hogy mire is van szükség. Például most mi ki is emeltük a rizst, a tésztát és a hozzápasszoló szószokat, de például közeleg a gyereknap, és nagyon örültünk megint csak a tudatosság szempontjából, sokan ezt mérlegelték, és éppen emiatt nagyon sok édesség, keksz, csokoládé, bébi étel gyűlt össze, csak ezekből 28 tonnányi felajánlás érkezett.
2: Mi lesz ennek az élelmiszer mennyiségnek a sorsa? Nyilván ugye adományként oda kerül, ahova kell, de hogyan döntik ezt el?
3: Ugye 271 ezer kilóról beszélünk, mi ezekből körülbelül 5 kilós csomagokat állítunk össze. Nem nehéz kitalálni, hogy ez alapján 54 ezer, egy kicsit több mint 54 ezer élelmiszer csomag kerül majd összeállításra, és bárki, aki felajánlást tett, ahogy említettem, 240 településen zajlott az akció, biztos lehet benne, hogy az adott térségben élő rászorulókhoz fog ez elkerülni, hiszen ott működő karitatív szervezeteknek a közreműködésével fogjuk kiosztani. Tehát egy adott térségben a családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekhez, nagy családos szervezetekhez, akár hajléktalanokat, idős embereket vagy fogyatékkal élőket ellátó szervezetekhez fog kerülni, sőt jut belőle egyébként a legkisebb, legelmaradottabb településekre is.
2: Lehet egyébként ajánlani, hogy kihez jusson el ilyen csomag, vagy lehet igényelni is talán?
3: Az Élelmiszerbank Egyesületnek amellett, hogy szervez évente kétszer ilyen akciót, van egy folyamatos tevékenysége. Napi szinten körülbelül 30 ezer kilónyi élelmiszer felesleget mentünk meg. Erről hamarosan még remélem, hogy bővebben is beszélhetünk, de ennek a kapcsán nekünk van egy jól működő élelmiszerosztó hálózatunk. Gyakorlatilag napi szinten is az ország 400 pontjában mentjük azokat a, pontosabban osztjuk ki azokat az élelmiszereket, amiket még aznap reggel például áruházakból gyűjtöttünk össze, pékárút, zöldség, gyümölcsöt, bármilyen egyéb friss árut, és mi ebben az akcióban is, a múlt hétvégi akcióban is ezeket a szervezeteket hívtuk, és kértük a segítségüket, hogy vegyenek részt az áruházban, a szórólapozásban, az adományok összegyűjtésében, és a kiosztásban is, de ha bárki egyébként a hallgatók közül úgy érzi, hogy szívesen ajánlaná a mi figyelmünkbe bármelyik szervezetet, aki az ő környékén működik és hiteles, vagy minket ennek az adott szervezetnek a figyelmébe ajánlana, akkor folyamatosan lehet pályázni egyébként. Ha nyit valahol egy új áruház az országban, akkor nagy valószínűséggel néhány héten belül már az Élelmiszerbank ott van, és menti napi szinten a feleslegeket, úgyhogy oda mindig keresünk például ilyenkor újabb és újabb partnereket.
2: Pályázni hol lehet?
3: Az élelmiszerbank.hu oldalon lehet egyébként ezekre a folyamatos napi szintű élelmiszermentő tevékenységekre és osztó tevékenységekre is, de például van pályázatunk arra, hogy gyermeknapon, nyári táborok időszakában vagy karácsonykor édességcsomagokat oszthasson bármilyen szervezet, aki gyermekeknek szervez programokat, és vannak időszakosan egyéb pályázatok is.
2: Említette, hogy 20 éve kezdték a munkát, honnan indultak? 2 évtized az nagyon hosszú idő.
3: Főleg visszatekintve, hogy mi minden történt azóta ezen a területen. Talán azzal kezdeném, hogy miért van szükség az élelmiszermentésre, és mit ismertek fel ilyen szempontból az egykori alapítóink. Kevesen tudják, hogy az emberiség minden évben elpazarolja a megtermelt élelmiszernek az 1/3-át. Az ENSZ-nek a felmérései szerint 1,3 milliárd tonnányi élelmiszer az, ami veszteségként vagy hulladékként végzi.
2: Ez borzasztó. Tehát ez a földön megtermelt élelmiszernek az 1/3-a az
3: Igen. Ebben nem csak arra kell gondolni, hogy mi a nap végén a hűtőszekrényből esetleg kidobunk valamit, hanem ott vannak ebben a mezőgazdasági veszteségek, amik technológiai fejletlenségből adódhatnak például, vagy a feldolgozás, vagy akár, hogy kikerül valami a kereskedőknek a polcára, de aztán nem sikerül eladni. A vendéglátóhelyeken a tányérmaradékok is ide tartoznak, és az Élelmiszerbank Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy ennek valahogy megpróbáljon gátat szabni, és azokat a feleslegeket, amik még fogyaszthatóak, azokat rászorulókhoz juttassuk el. Ez egyébként nemzetközi minta. Magyarországon egy házaspárnak az ötleteként jött létre, akik Franciaországban éltek, és ott láttak hasonló működésű programot. 2005-ben néhány baráttal közösen létrehozták ezt az egész tevékenységet, akkor 13-an voltak. Most éppen, amiről beszélgettünk akciót, azon 5000 önkéntes vett részt, és mostanra ott tartunk, hogy a napi szintű élelmiszermentés, az, ahogy említettem, körülbelül 60 ezer adag, amit mi meg tudunk menteni és kiosztani. Itt beszélhetünk lejárat közeli termékekről, csomagolási hibás termékekről, akár valamilyen promócióból megmaradt termékekről. Összességében 2025-ben a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 20 milliárd forintnyi élelmiszer tudott megmenteni és rászorulókhoz juttatni.
2: Fantasztikus. Kilóban ki tudjuk fejezni, hogy mennyit mentenek meg?
3: Ez éves szinten tavaly egy kicsit több, mint 10,6 millió kilogramm volt. Összesítettük a 20 évünk kapcsán, 300 millió adagnyi élelmiszert tudtunk kiosztani. Hogyha azt próbáltuk meg kifejezni, hogy mondjuk a Puskás Arénába egy teltházat megpróbálnánk jól lakatni, hát még úgyis 8 éven keresztül minden nap meg tudnánk ezt tenni. Ez egyik oldalról az élelmiszerpazarlásnak a mértéke, a másik oldalról viszont azt tudom mondani, hogy rengeteg embernek, önkéntesnek, egyébként felajánló cégeknek, és az említett karitatív szervezeteknek a közös összefogása. Tehát miközben mi most itt beszélünk, 400 ponton zajlik élelmiszerosztás az országban, ma reggel 800 áruházat kerestünk fel, iskolák menzáiról vesszük át azokat az érintetlenül maradt élelmiszereket, amiket a gyerekek nem kértek ki, például az napadagokat, együtt együttműködünk rendezvényszervezőkkel, gyártókkal, kereskedőkkel, sőt most már non-food adományokkal is foglalkozunk.
2: Mennyire pazarlunk magyar viszonylatban?
3: A számok azt mutatják, hogy mindenképpen a nyugati országokhoz kapcsolódó vagy hasonló mértéket ölt nálunk is a pazarlás, de vannak pozitív trendek. Háztartásra vetítve körülbelül 60 kilónyi fejenként az a veszteség, amit a kukába dobunk évente. Ebben egyébként benne van az élelmiszer jellegű veszteségek között mondjuk a tojáshéj is, ami egyértelműen nem megelőzhető, de még így is a kukába kerülő élelmiszernek körülbelül a fele az megelőzhető lenne. Ezzel kapcsolatosan mindenképpen szükség van egyfajta szemléletformálásra, edukációra, hogy mindenki ismerje a lejárati dátumokhoz kapcsolódó tudást, és mindenki birtokában legyen annak az információnak, hogy hogyan érdemes tárolni a hűtőszekrényben, a mélyhűtőben az élelmiszereket, ismerjenek az emberek maradékmentő recepteket, tudják, hogy hogyan érdemes a bevásárlást megtervezni, úgyhogy egy kis figyelemmel egyébként nagy előrelépés lenne elérhető.
2: Nagyon sokat beszélgettünk ezekről egyébként itt a délelőtt című műsorban, nem csak a felhasználásról, hanem ténylegesen a hűtésről, illetve hogy oké, hogy rajta van a lejárati dátum, de 1-2-3 nap, hát erre ugye külön listát is készítettek már, hogy valójában meddig használhatók fel azok az élelmiszerek. 60 kg pazarlás. Ez javult az elmúlt években?
3: Igen, egy csökkenő tendencia volt, különösen egyébként akkor, amikor itt volt a Covid, és elsősorban utána az élelmiszeráraknak az emelkedése, akkor mindenki lényegesen tudatosabb lett. Szerencsére van egyre inkább egy olyan fiatal generáció, akinek meg még inkább fontos a klíma és a környezetvédelem kérdése. Ugye, amiről itt beszélünk, élelmiszermentés, az Élelmiszerbanknak is az ászlaján egyszerre ott van a szolidaritás, hogy rászoruló embereknek tudjunk segíteni, hogy említettem, 4 millió nélkülöző részesül az adományainkból évente. De a másik oldalon nekünk egy tulajdonképpen egy zöld, egy környezetvédő missziónk is van. Megint csak egy ENSZ felmérésre tudok hivatkozni. Körülbelül az üvegházhatású gázoknak a 8-10%-a az az élelmiszerpazarlással hozható összefüggésbe. Tehát, hogyha ezt tudjuk mérsékelni, és egyébként a megfelelő irányba rászoruló emberek globálisan millióihoz vagy 100 millióihoz irányítani, akkor az élelmezési problémák is megoldódnak, illetve a bolygó is jól jár.
2: Beszéljünk egy picit a gyakorlati oldalról, mert mondjuk nagyon könnyű a tartós élelmiszereket tárolni, átvenni, adományozni, de mi a helyzet mondjuk a pékáruval, friss zöldséggel, tejtermékekkel, gyümölcsel?
3: Ahogy említettem, mi elsősorban tulajdonképpen ennek a 10,6 millió kilogramnak a 80-85%-át azt ilyen friss áruk formájában mentjük meg és osztjuk ki. Minden reggel korán ott vagyunk ezekben az áruházakban, ahol jellemzően az előző nap már átválogatták a nap végén az ott dolgozók azokat a friss pékárukat, amik megmaradtak tulajdonképpen a polcokon. A legtöbbször azokat a kenyereket, vagy zsemléket, vagy egyéb édes pékárukat, amiket mi megmentünk, azoknak a legnagyobb hibája mindössze annyi, hogy előző nap sültek le, akár este. De már nem feltétlenül szokták a kereskedők ezt kihagyni a polcokon. Zöldségeknél, gyümölcsöknél is olyan hibákról beszélhetünk, hogy esetleg mondjuk pöttyös a banánnak a héja. Ezt nem biztos, hogy egy boltban elvennénk, mégis megvennénk magunk számára, de ha otthon találkozunk vele, hát tegyük a szívünkre a kezünket, mindenki elfogyasztja természetesen. Azonban a kiosztás tekintetében nagyon fontos arra koncentrálni, hogy ezeknek még aznap kiosztásra kell kerülniük, tehát egy nagyon gyors reakcióra van szükség. Éppen ezért van egy olyan rendszerünk, amiben több mint 500 karitatív szervezet folyamatosan osztja ezeket az adományokat, és mi úgy vagyunk velük megállapodva, hogy tudjuk, hogy kinek hány ellátottja van, látjuk és folyamatosan monitorozzuk, hogy kikhez kerülnek ezek az adományok. Nem nagy nyilvánosság elé a sarokra kiállva elkurjantja magát valaki, hogy hello, én ma átvettem innen vagy onnan 150 kilónyi felesleget, hanem ezek olyan szociális fejlesztést végző szervezetekhez vannak egyébként becsatornázva, akiknek egyéb a klienseiknek nyújtott szolgáltatásaik is vannak. Gondoljunk csak egy tanodára, ahol nem csak egyszerűen az történik, hogyha egy gyerek jól lakik, hogy kevéssé lesz éhes, hanem sokkal inkább oda tud figyelni például a tanulmányaira. Nem a korgogyó gyomrára kell koncentrálnia, hanem arra, amivel foglalkozik, de megint csak olyan visszajelzések is jönnek például az élelmiszeradományok kapcsán, hogy egy tanya világban, egy tanya gondnok, hogyha megpróbál becsöngetni az idős emberekhez, szinte biztos, hogy nem nyitják ki neki az ajtót. Ha van nála élelmiszercsomag, akkor ezt meg tudja tenni, akkor kinyitják neki, sokkal nagyobb bizalommal fogadják, és meg lehet kérdezni ezektől az idős emberektől, hogy tűzifára van-e szükségük, bármilyen egészségügyi igényük felmerül-e. Tehát az élelmiszer az egy ajtónyitó, szószoros értelmében egy ajtónyitó, de nagyon sok egyéb szociális fejlesztés is meg tud ennek következtében valósulni.
2: És gondolom, hogy ugyanezen rendszeren keresztül tudják megmenteni az iskolai menzáról származó ételt, vagy a vendéglátóhelyekről származó ételt.
3: Így igaz. Na ez egyébként valóban egy még szigorúbb ellenőrzés alá eső folyamat, hiszen meleg ételeket veszünk át, és a törvény azt mondja, hogy ilyenkor 3 órás időablak van az élelmiszernek a kiosztására. Mi kidolgoztunk egyébként egy olyan folyamatot, amit a NEBIH is véleményezett, sőt laborvizsgálatok is igazoltak, hogy ha ezeket a melegen átvett ételeket speciális sokkoló hűtőkbe helyezzük el, amik nagyon rövid idő alatt 5 fok alá lehűtik ezt az élelmiszert, akkor viszont nem csak 3 óra van erre, hanem akár 24 vagy 48 óra, és ez gyakorlatilag a folyamat, hogyha késő este véget ér egy céges buli, akkor természetesen nem csak 3 óránk van hajnali 3-ig kiosztani a több száz adag ételt, hanem másnapig felhasználható, úgyhogy az elmúlt 3 évben, amióta ez elindult, több mint 500 000 adagnyi meleg ételt, éttermi minőségű ételt tudtunk megmenteni több 100 millió forint értékben.
2: Említette, hogy 5000 önkéntessel dolgoznak. Ha valaki szeretne csatlakozni, akkor van lehetősége?
3: Egyértelműen. Az Élelmiszerbanknak a központi raktára az a 17. kerületben van, ide folyamatosan várunk sofőröket, akár az irodai adminisztrációban, az átláthatóság biztosításában közreműködő embereket. A raktárunkban minden 3. szombaton összegyűlik több mint 50 ember, és konzerveket címkézünk fel, készítünk előadományozásra, úgyhogy egy folyamatos újabb és újabb önkénteseket igénylő feladatkör az, amit mi ellátunk. A vidéki karitatív partnerszervezeteinkhez is be lehet csatlakozni, illetve nagyon fontos, hogy ez az egész eleve alulról jövő kezdeményezés állami támogatás nélkül működik, kizárólag magánszemélyeknek az adományaiból, cégek felajánlásaiból, itt van például az adó 1%-os időszak. Ha bárki szeretne egy igazán hatékony programot támogatni, akkor merem ajánlani a Magyar Élelmiszerbank Egyesületet, egy számot szeretnék ehhez mondani. Ha valaki 1 forintnyi adományt az Élelmiszerbankra bíz, abból mi 30 forint értékű élelmiszert tudunk megmenteni, hiszen ingyen veszük át ezeket a termékeket, nekünk gyakorlatilag logisztikai költségünk van. Kiszámoltuk, hogy a tavalyi évben minden egyes 1%-os felajánlás 400 000 forint értékű élelmiszernek a megmentését és rászorulókhoz jutatását tette lehetővé.
2: Sok erőt és kitartást kívánok a munkájukhoz. Köszönöm szépen Nagy György Andrásnak, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatójának, hogy vendégünk volt. Köszönjük szépen.
3: Köszönöm én is.
1: Délelőtt a Kossuth Rádióban.
2: Ma van a Múzeumok Világnapja. 1977-től tartják ezt a napot, amikor az intézmények külön programokkal készülnek. Miskolc méltán lehet büszke a Herman Ottó Múzeumára, amely 2024-ben elnyerte az Év Múzeuma címet. De Miskolcon a Színész Múzeum is várja a látogatókat. Bétó Terika riportja.
4: A Miskolci Herman Ottó Múzeum a Múzeumok Világnapja és a közelgő múzeumok éjszakája apropóján gazdag programkiállítással várja az érdeklődőket. A látványraktár kiállítás sokak érdeklődésére számot tarthat, mondja Miskolci Melinda, muzeológus.
5: Itt vesszük elsődlegesen leltárba ezeket a tárgyakat, felkerülnek a polcokra, ráírjuk a dobozokba, hogy milyen ásatási anyag van benne, milyen lelőhelyről, mit tartalmaz az a doboz, mondjuk kerámiát vagy állatcsontot. És valóban itt őrizzük ezeket a tárgyakat, amíg egy kutató fel nem dolgozza őket, vagy adott esetben éppen egy kiállításra nem kerülnek.
4: Milyen tárgyak egyébként ezek?
5: Az őskortól, tehát egészen a neolitikumtól, nagyjából az újkorig találhatóak meg különböző tárgyak. Vannak köztük edények, vannak köztük fegyverek, vannak köztük mindennapos használati eszközök, erekjék. Nagyon színes palettát igyekeztünk bemutatni abból, hogy egyrészt milyen gazdag megyénk régészeti szempontból, másrészt pedig igyekeztünk arról is egy képet nyújtani, hogy hogyan élhettek az elődeink. Olyan értelemben nem vagyunk egy klasszikus kiállítás, hogy rengeteg installációval rendelkezzünk, hiszen itt elsősorban, ha belépünk a terembe, akkor ugye tőlünk balra hatalmas nagy vitrinek vannak üvegpolcokkal, és ezen van a tárgyak nagyon jelentős része. Tőlünk inkább kicsit jobbra gombárpolcot hoztunk létre, itt az őskornak a hatalmas nagyméretű tároló edényei vannak. Jól látszik, hogy van olyan is, ami simán nekem mellkasig ér. 160 centi vagyok, mondom a hallgatóknak. A hátunk mögött pedig, ha megfordulunk, akkor itt egy kályha imitáció van, ahová a nagyon gazdag középkori kályhacsempe anyagunkból tettünk fel néhány példányt, azt bemutatva, hogy milyen gazdag volt a középkornak a fűtőberendezéshez kapcsolódó kultúrája is.
4: Bejöttünk Miskolcon a Színész Múzeumba, ezen a hatalmas kapun. Mikita Gábor, a Színész Múzeumnak a vezetője.
6: Ahogy beléptünk a kapun, már is látjuk, hogy ez egy nagyon szép műemlék épület, egy klasszicista épület, 1845-ben épült, és azért is különleges számunkra, és emeli a múzeumunk rangját, súlyát, mert a Királyi Magyarország első magyar nyelvű külszínháza, az pontosan ezen a helyen állt, és ez az épület őrzi és a falait ennek az első házunknak. Tehát önmagában is egy színháztörténeti jelentőségű helyen vagyunk.
4: És hát itt a földszinten egy kiállítást láthatunk, ugye? Milyen kiállítás ez?
6: Az első kis földszinti tárlatunk az egy hagyományos történeti tárlat, ami a miskolci színház épületek történetét foglalja össze. Az első teremben, ugye, ahogy mondtam, az első kis színházunk jelentőségét mutatjuk be, és aztán folytatjuk a sort az 1857-es épületünk bemutatásával. Erre ugyanolyan büszkék a miskolciak, mint az 1823-as első színházunkra, ugyanis ez az épület, ami a mai napig áll, Magyarország, a mai Magyarország legrégebbi és álló és működő színház épülete.
4: És ma a Múzeumok Világnapján Miskolcon a múzeumok 17 óráig látogathatóak.
2: Miskolc után egy másik város és egy másik múzeum következik, hiszen közösségi jó gyakorlat intézménye elismerő címet vehet át ma a Zalaegerszegi Múzeumok igazgatósága, Göcsei Múzeum. A díjat egyebek mellett a közösségi régészeti programokkal érdemelték ki, amely az új múzeumi trendekhez is alkalmazkodik. Ma már a csend és béke szigete lesz a múzeum, ahol a kultúra közvetítése mellett a mentális egészség is fontos hangsúlyt kap. Varga Tündel Göcsei Múzeum főigazgatójával, Havasi Bálinttal beszélgetett.
4: Miért nevezhetjük az Zalaegerszegi Göcsei Múzeumot a közösségi jó gyakorlat intézményének?
7: Az Zalaegerszegi Múzeumok igazgatósága a Göcsei Múzeumnak pályáznia kellett erre az elismerő címre, méghozzá egy konkrét projekttel. Ez a projekt pedig azok a Zala megyei pálos közösségi múltfeltárások, amelyek idén már 10 éves múltra tekintenek vissza. Pálos monostoroknak a kutatását jelenti, közösség önkéntesek bevonásával, közösségi finanszírozás. És hát ez az elismerés, ez be kell valljam, ez a múzeumnak szól, de ennek a közösségnek a sikere, akik már 10 éve a múzeummal együtt kutatják a hálós emlékeket Zala megyében.
4: Ez a fajta szemlélet, amit most már 10 éve képviselnek, egyfajta elvárás is lehet már? Arról beszélünk, hogy milyen legyen a 21. század múzeuma?
7: Ahogy Alfred Richtvárt mondta, amíg a múzeumok kövé nem termednek, addig újra és újra változásokon kell átesniük, és az adott kor az mindig újabb és újabb kihívásokat fogalmaz meg számukra. Tulajdonképpen itt nem másról van szó, mint annak a korszellemnek a lecsapódásáról, a helyi közösségek, azok szeretnének bevonódni a múzeumoknak az életébe, és ez a világon megfigyelhető folyamat. Tulajdonképpen a múzeumok már nem csak beszélnek a látogatóikhoz, hanem beszélgetnek velük, meghallgatják a kívánságaikat, meghallgatják az elvárásaikat. Tulajdonképpen itt egy párbeszédről van szó, hiszen ezek a pálos kutatások nem indultak volna el a helyi közösség kezdeményezése nélkül. Ezt a kutatást nem a múzeum akarta elindítani. Ez a Göcsei Múzeum és a Balatoni Múzeumnak és a közösségnek a közös kutatási programja, de ezt a közösség kezdeményezte, tényleg ennek a nagyon sokrétű közösségnek a támogatását élvezi.
4: 15 évvel ezelőtt emlékszem, még az kapott nagyon hangsúlyos szerepet, ha a múzeumokról beszéltünk, és ez folyamatosan jelen volt, hogy ki kell nyitni a múzeumot, be kell engedni a közönséget, jobban is interaktívabbá kell tenni a múzeumi kiállításokat, magát a múzeumot is. Ez a folyamat még mindig tart, vagy ennél már egy magasabb szintet kell lépni?
7: Amiről beszélünk, ez tulajdonképpen ez a látogatóközpontú múzeumnak a elve, amikor a kor digitális vívmányait is kihasználva, kiállításokat és magát a múzeumot is egy interaktív térré tettük. És tulajdonképpen ez ugyanaz a párbeszéd, amiről beszélgettünk közösségi múzeum kapcsán is, hogy itt tulajdonképpen a látogató az nem csak passzívan információkat fogad be, hanem párbeszédet folytat a múzeummal egy adott kiállítással vagy egy adott programmal. Az Az én véleményem szerint annyira zajos lett a világ, és annyira erős a digitális zaj, hogy én már érzek egy olyan trendet, hogy a múzeumoknál is kezd felerősödni az a szerep, hogy amiket áruházakban tapasztalunk, hogy ilyen csendes órák, amikor nem szól a zene, visszafogják a fényeket. Tulajdonképpen szerintem ez a trend a múzeumokban is el fog jönni, amikor a múzeumoknál keressük azokat a megnyugtató, csendes, biztos, amikor így ebből a digitális világból, a digitális zajból ki tudunk lépni. Ezzel én nem akarom azt mondani, hogy a 21. század vívmányait nem kell megjeleníteni a múzeumokban és a kiállításokban. Ez egy nagyon fontos és alapvető elvárás. Csak érzékelek egy olyan trendet, mind nemzetközileg, meg most már itthon is, ami egy picikét ezzel ellentmegy, és a múzeumokat, mint béke vagy a csend szigete, ahol lehetőség nyílik elmélyülésre, lehetőség nyílik arra, hogy nyugodtan, kikapcsolódva a világ digitális zajából is kikapcsolódva tekintsünk meg egy kiállítás, vagy erre igény van, hogy a múzeumok erre adjanak teret és lehetőséget. Egyébként ez pedig összefügg azzal a trenddel, ami megfigyelhető egyébként a nagyvilágban is, hogy a múzeumok egyre nagyobb szerepet vállalnak a mentális jólét, a lelki jólétnek a kialakításában. Különféle programokat vezetnek be erre vonatkozóan. Egyébként mi is szeretnénk ebbe az irányba elmenni, és éppen ezen a héten rendezünk egy szakmai workshopot pszichológusok, mentálhigiénés szakembereknek a bevonásával, hogy vizsgáljuk, hogy milyen lehetőségei vannak a múzeumoknak a mentális jólét kialakításában, biztosításában.
2: Kedves hallgatóink, ez volt a délelőtt a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Kollégáim a szerkesztő Gergács Anikó, a gyártásvezető Mali Andrea és a hangmérnök Lajer Rita nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Műsorunkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A holnapi délelőtti adásunkban szó lesz arról, hogy május 20-a a határideje az SZIA bevallás és az 1%-os felajánlások leadásának. Így megnézzük ennek legfontosabb részleteit. Érdemes lesz tehát holnap is velünk tartani. Várja önöket, kollégám. Horváth Szilárd, búcsúzom. További kellemes napot kívánok. Balogh Tamást hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 11 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Bordi András. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Sólyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő viszont fenntartja azt az álláspontját, hogy mivel az államfő egy párthoz volt lojális, és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzet egységét. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Ismét több mint 500 drónnal támadott ukrajnai célpontokat az orosz hadsereg. Bár az eszközök többségét a légvédelem megsemmisítette, így is csak nem 30-an megsebesültek, főleg Dnipróban és Odesszában. A két térségben több lakóház, civil intézmény és ipari létesítmény is megrongálódott. Közben az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi-tenger fölött. Biztonsági okokból felfüggesztették a Krími híd vasúti forgalmát. Izraeli légi csapásban meghalt az iszlám dzsihád egyik vezetője Libanonban. Egy lakásba csapódtak be rakéták az ország keleti részén. Közben a pénteken meghosszabbított tűzszünet ellenére a déli területeken is folytatódtak a támadások. 5 haltak meg, 15 megsebesültek. A zsidó állam hadserege korábban felszólította az ott élőket, hogy hagyják el a térséget. A kormányzat a határ közelében lévő izraeli települések védelmével indokolja a bombázásokat. Iránban egy év alatt több mint duplájára nőtt a kivégzések száma. Csaknem 2200 emberen hajtottak végre halálos ítéletet, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy évtized óta nem látott mértékben nőtt a kivégzettek száma. Tavaly 2707 ember töltek meg így világszerte 17 országban, hívta fel a figyelmet az Amnesty International. Csak nem minden második esetben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt szabták ki a legsúlyosabb ítéletet. A Nemzetközi Jogvédő Szervezet szerint a növekedés néhány a félelemre épülő kormányzatnak tudható be. Összeütközött 2 vadászgép egy légi bemutatón az Egyesült Államokban. A gépeken tartózkodó 4 pilóta időben katapultált és biztonságban földet ért. A baleset Idaho államban történt, jó látási viszonyok mellett egy támaszpont közelében. Földrengés rázta meg Dél-Kínát. 2 ember meghalt, 4 megsérültek. A Guangxi régióban több mint 7000 embert kellett kitelepíteni. Az 5,2-es erősségű földmozgás mintegy 8 kilométeres mélységben történt. Legkevesebb 13 épület összeomlott, több helyen földcsuszamlások akadályozták a közlekedést. A térségben időről időre előfordulnak földrengések, a 2000-es évek legsúlyosabb természeti katasztrófája a 2008-as szecsuáni földrengés volt, akkor több mint 87 000 haltak meg, vagy tűntek el. Mától jövő csütörtökig látható a 44. magyar sajtófotó kiállítás Pécs főterén. A szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A MUOSZ nagydíját és a közönségdíjat Nemek Diana Nimród című sorozata nyerte. A vándorkiállítás később több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lehet megtekinteni a Kapa központban. Ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak, megélénkül észak-dunántúli területeken helyenként meg is erősödik a szél. A hőmérséklet napközben 17 és 23, késmeste 9 és 16 fok között alakul.
0: Műsorajánlat. Nagyok.
2: Harsonás. Ma is nap mint nap gyakorol. Játszott minden jazzzenésszel, aki csak a nemzetközi térben él és mozog, de évtizedek óta más hivatása is van. Megalapította és vezeti a Budapest Music Centert. Adattárként indult, ma már kiadó és rendezvénytér is. De az alapító továbbra is az adatbázis tartja a BMC középpontjának. Vendégem a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével, Hazám díjjal és Prima Primissima díjjal elismert Harsona művész, zenei menedzser Gőz László. Várja önöket a beszélgetőtárs Süveges Gergő.
0: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. 56-70.
3: Kitelepítések, internáló táborok, kényszerlakhelyek. A Rákosi rendszer emberek tízezreit fosztotta meg egyik napról a másikra az otthonától és a vagyonától. Kik kerültek célkeresztbe és mi várt azokra, akiket a Hortobágyra vagy vidéki falvakba hurcoltak? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
0: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este 20:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Most már értem, hogy nem a megtett út hossza számít, hanem a hit, ami erre az útra vezetett. Mert ha egy apró andoki város több ezer embere képes békében együtt elindulni és felmenni egészen odáig, pusztán a hit erejéből, kezünket a másik felé nyújtva, alázattal, mint egyazon anya gyermekei.
5: A hit ösvénye, a Punta Coral Hágó Copacabanai szűzanyája. Pünkösd vasárnap 14 óra 55 perckor a Dunán.
0: A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
6: Mi ez a Volt Költők Társasága?
7: Nem hinném, hogy a jelenlegi iskolavezetés jó szemmel nézni.
6: Miért? Mi az?
7: Uraim, tudnak titkot tartani?
6: És mesélt az éjszakákról, az indián barlangról, a versekről, amiket nem csak olvastak, hanem meg is éltek. A költészet számukra nem tantárgy volt, hanem életforma. A név jelentése végül világossá vált. A tanulás és az önképzésnek nincs vége, csak a halál vett véget neki.
7: Isteneket teremtettünk, uraim.
8: Szombathelyen vagyunk az ELTE Szavária Egyetemi Központban. Jó napot kívánok! Egyetemi színjátszókkal fogunk foglalkozni, akik egyébként már építik a Holdköltők Társasága című darabnak a díszletét, és mi pedig ülünk itt a díszteremben a hátsó sorban Cetteri Bolyával, aki a Magyar Irodalmi Tanszék tanszékvezető főiskolai tanára, és maga is játszik a darabban. Na most úgy nagyjából tudja, hogy áll az a színpad, amit mi nézünk?
9: Igen, a paravánok arra szolgálnak, hogy kiépítünk 3-3 elemből álló paravánt, amely egyszerre szolgál egy tanári szobának. Az a funkciója is megvan, hogy akár egy osztályteremnek, az ablaka, és látjuk, hogy vannak könyvespolcok könyvekkel, és emögött fogunk 18-an felsorakozni, mert hogy nem tudunk távozni a színpadról másképpen, csak úgy, hogy a paraván takar el bennünket. Látni fogjuk Walt Whitmannek a portréját, aki ugye a darabban nagyon jelentős szerző.
8: Az ókapitány, ókapitányom, az benne
9: így van. Így van, benne van, szövegszerűen is, illetve hát hivatkozunk arra, hogy Keating tanár úr számára mit jelent az ő személye, az ő gondolatai, tulajdonképpen a lét filozófiája, amely ugye majd visszavezet bennünket egészen a Carpe Diem Horatiusi megközelítéséhez. Látjuk itt az ő portréját, illetve a Welton Akadémia logóját, az iskolának a címet, karrierét fogjuk majd látni. Ezt egyébként rajz szakos hallgatók készítették, tehát itt az egyetem összművészeti jellege is megmutatkozik, hogy a nagyon különböző területeken dolgozó hallgatóinkkal próbáltunk együttműködni, és nagyon kellemes, hogy mindenki egy szóra azonnal kapható volt.
8: Na most visszatekerve az egészet az elejére, ugye a jogelőd a Bersenyi Dániel főiskolán egykor nagy sikerrel működött a Márkus Emília színpad, és akkor tulajdonképpen ezt élesztette újra 2019-ben.
9: Ez így igaz, sőt még előtte, amikor ez még tanító képző intézmény volt, akkor nálunk a tanszék alapítója Cseh Nagy István tanár úr volt. Tulajdonképpen az ő ötlete volt eredetileg, hogy az irodalommal mindenképpen kapcsolatba kellene hozni a dráma játékot, és aztán ezt vette át, és nagyon nagy sikerré változtatta Benke Éva tanárnő. Nagyon sok mindenben változott a fiatalság is, tananyag is, és hát mi a repertoárt nyilván ennek megfelelően próbáljuk közelebb hozni a mai fiatalok problémáihoz, életgondjaihoz.
8: Azok a színjátszókörösök, akik előadják ezt az előadást, ők mit tanulnak itt egyetemen belül?
9: Nagyon sokféle területről érkeztek. Vannak közöttük osztatlan tanárszakosok, akik különböző szakpárokkal, tehát mondjuk angol történelem párral, aztán régebben nagyon sok magyar szakos is volt, nagyon sok pszichológus van közöttünk, illetve programtervező, informatikus, testnevelő szakos, rajzszakosok, énekzene szakosok, úgyhogy a legkülönbözőbb területekről érkeztek a hallgatók, ezért is nehéz 18 embert olyan időpontban összehangolni, amikor nekik ide kell megérkezniük, ez a foglalkozás legyen az, ahol jelen vannak teljes személyiségükkel.
8: Egy pszichológia szakos hallgatónak ez a történet egy aranybánya. Egy informatikusnak mit adhat?
9: Egy informatikus, mivel eleve rendszerben gondolkodik, tehát őnek például az egésznek a felállása, a háttér megteremtése, a színpadképnek a kialakítása, de dramaturgiailag is szerintem látja szerkezetileg. Tehát egy kicsit talán felülnézetből, és egyébként a programtervező informatikusnak nagyon sok dolga van, például a zenei háttér megteremtésében, hogy melyik percben, mikor mit kell bejátszani. Az mikor jó, hogyha aláfestésként ott van. Tehát ezernyi ötletet tud adni, technikailag is, hiszen a színházban szerintem a precízség az, hogy lássunk egy jelenetet minden ízében, minden elemében az adott szöveghez, az adott jelenethez, tehát ehhez egy informatikus nagyon sok mindent tud. Éppen azáltal, hogy ő ezeket tanulja is, technikailag háttérbe hozzátenni.
8: Na, az előbb valaki belesugdosta a mikrofonba, hogy Carpe Diem, nekem megjelenik a film jelenet, amikor kint vannak a folyosón, és akkor a Keating a Robin Williams alakításában magyarázza, hogy ragadjátok meg a napot. Úgyhogy akkor hallgassunk vele ebbe az előadásba, és utána folytatjuk.
7: Hallják? Jól figyeljen! Ragadják meg a napot, fiúk. Tegyék rendkívülivé az életüket.
8: Élő Viviennel beszélgetünk itt a díszteremben, aki egyébként angol történelem szakos tanár, és John Keatinget, tehát a főszereplőt alakítja. Tudta, hogy ez lesz a szerepe?
7: Őszintén meg se fordult a fejemben, hogy én leszek Keating. Inkább egy diák szerepet néztem ki magamnak, és úgy gondoltam, hogy talán Neil lesz az, aki hozzám passzol. Az olvasópróba után valahogy úgy alakult, hogy Jani mindig nekem adta Keating szerepét, és kiderült, hogy az is nagyon tetszik, úgyhogy megpróbáltam.
8: Na és amikor megkapta ezt a feladatot, akkor jó, először megijedt, utána megbékélt vele. Hogy kezdett el rá készülni?
7: Nagyon stresszesen.
8: Jó, akkor segítek. Ha én kaptam volna, én biztos, hogy berakom a filmet otthon, és elkezdem nézni, hogy a Robin Williams mit csinál.
7: Igazából nyáron meg is tettem, tehát ez volt az első, de arra is koncentráltunk, hogy ne ragaszkodjunk a filmhez, de azért Robin Williamsnek a játéka nagyon egyedi, és nagyon fontos számomra, én is nagyon-nagyon szeretem őt.
10: sikerült, úgyhogy nagyon nekifeküdtem a szövegnek, és inkább a gondolatok és az érzelmek átadására fókuszáltam, és próbáltam egyé válni az ő szerepével, karakterével, és így sokkal egyszerűbb volt a szívből átadni azt, amit kell.
8: Na most ugye kapott egy tanárszerepet úgy, hogy maga is, mint mondtam, angoltöri szakos tanár lesz. Tud-e ebből bármit profitálni, vagy van-e olyan, amit már így ellesett a Keatingtől, hogy na, ezt én is be fogom dobni?
10: Abszolút. A lazasága például. Én egy nagyon szorongó ember vagyok, és ezt el kell engednem. Ezen kell változtatnom, és ez a színjátszás, ez nagyon nagyban hozzájárul ahhoz, és segít engem, hogy a későbbi munkám során tanárként megálljam a helyemet, és szívből csináljam, és hogy magabiztosságot ad, ami nekem még így hiányzik. Ez nagyon-nagyon segít, szóval nagyon hálás vagyok.
11: Nagyon rágjátok meg a szavakat, nagyon mondjátok ki a mással hangzókat, nagyon kifele beszéljetek, hisz előbb-utóbb ez a terem csurig lesz emberrel, akik még jobban le fogják szedni a hangot. Rendben? Nagyon figyeljetek rá. Tegyétek be ide, oké?
8: Balog Jánossal beszélgetünk, aki maga színművész, de ennek a darabnak konkrétan a rendezője. Mennyire nyúl vissza az eredeti történet? Ez már a filmre gondolok.
12: Abszolút azokon az alapokon nyugszik, ami a film, tehát nem szerettünk volna teljesen másik új darabot létrehozni. Tehát annak a szellemisége, ami igazán megragadott minket, illetve megragadott engem annó, amikor kiválasztottam ezt a darabot, illetve az egész, amiről is szól, az életigenlésről, a Carpe Diemről, tehát azokról a fiatalkori dilemmákról, nehéz amikkel ezek a fiatalok most találkoznak az életben, és hogy ezáltal szerintem rengeteget tudnak tanulni is saját magukról is, a csapatról, illetve az egész életről.
8: Mennyi idejük van próbálni?
12: Elég nehéz ezt megoldani, hiszen órarendi keretek között dolgozunk, az azt jelenti, minden szerdán 4 órakor találkozunk, és 17:30 tart az óra. Tehát heti másfél órában próbálunk színi előadást létrehozni, és ez a legnagyobb nehézség az egésznek, hogy a színházhoz ember kell és idő.
8: És mindezt úgy, hogy ezt vegyék jó értelemben, hogy aki itt fellép az amatőr, de még csak nem is mindenki magyar szakos, sőt, magyar szakos nincs nagyon köztük, pszichológus van, informatikus van, és őket valahogy színpadképessé kell tenni.
12: Pontosan, illetve vannak olyan diákok is, akik anno azért jöttek, hogy egyszerűen kellett nekik a kredit, hogy meglegyen a fél évhoz a kredit, hogy nem feltétlenül érdekelte őket ez a dolog, csak ki akarták próbálni magukat.
8: Na, velük mit tud kezdeni?
12: Hát eszméletlenül erős a csapat, tehát nagyon-nagyon húzzák egymást, tehát azok a diákok is, akik legelőször csak véletlenül csöppentek ide, a legnagyobb lelkesedéssel tudnak helytállni itt az előadásban.
8: Állítólag volt olyan pont, nem biztos, hogy pont ennél az előadásnál, de amikor abba akarta hagyni ezt az egészet, és a diákok fűzték meg, hogy ne. És mint a melléket ábra mutatja, itt van. Mivel fűzték meg?
12: Hát én kiboruláson fogalmazunk úgy, amikor azt mondtam nekik, hogy ti mindenre képesek vagytok, csak nektek kell akarni. Én meg tudom mutatni mindent. Melyik lábbal hova lépjél, mit mondjál, hogyan, de nektek kell megtenni azt. Én bármennyire is
8: szeretem. Keating professzort hallják egyébként Balog János Magyar Angyal, igen?
12: Igen, igen, nagyon sokszor magamra találok. Igen, tehát, hogy mindent megmondtam nekik, hogy ez csak rajtatok múlik, nektek van, ti nektek, a ti belső erőtöket kell megmutatni, nem nekem. Én bármit akarhatok, nem én fogok lépni.
8: Nektek átment?
12: Kell. Hát átment, igen, átment, és utána nagyon szépen dolgoztak, és nyár elején összehozott az Ibolya egy találkozót, amiben elmondták, hogy nagyon kellett nekik ez a kiborulásom, illetve az, hogy nagyon motiválom őket, rengeteget tudtak tanulni, illetve remélem, hogy tanulnak is, és hogy olyan dolgokat is magukkal tudnak vinni az életbe, amit nem is gondoltak volna anno, amikor idejöttek. És akkor meggyőztek, hogy nagyon nagy a lelkesedés, és nagyon szeretnének közösen dolgozni, és hogy folytassuk ezt a munkát.
8: Na most heti másfél óra, az szerintem erre kevés, biztos, hogy ebben egyetértünk, de amikor előjönnek ezek a kérdések, hogy akkor fiatalon hogy állok ehhez a darabhoz, én mai napig nem tudom, és akkor ezzel lelövünk egy poént, hogy a Keating például a Neil Perrynek a halála miatt, ami ebben a darabban vagy ebben a filmben megtörténik, hibás-e vagy sem? És amikor ilyen dilemmák előjönnek, akkor az hol van lehetőségük vagy terük kibeszélni?
12: Az biztos, hogy nagyon jól összeért ez a csapat, tehát, hogy rengeteget beszélgetnek szerintem a próbán kívül is ezekről a kérdésekről.
9: Kitalálta Balog János azt a gyakorlatot, hogy mindenkinek le kellett röviden jegyezni azt, hogy mit jelent számára ez a darab és az itteni színjátszás. Ahogyan a diákok ezt összefoglalták, abban benne volt tulajdonképpen nagyon-nagyon sok színűen az, hogy a darab kapcsán meg tudták fogalmazni a saját életüknek az aktuális problémáit, a saját személyiségüknek a jelenlegi gondjait, meg azt, hogy a darab kapcsán mire látnak rá. Mindenki a maga élete felől talált egy olvasatot. És ezt elő is fogjuk adni egyébként. Tehát a darab nem a darabból indul konkrétan, nem annak a szövegével, hanem ez egy kicsit meglepetés, tehát lehet, hogy elárulok valami olyat, hogy azt akarjuk demonstrálni, hogy mi nem vagyunk profi színészek, amit egyébként mindenki tud, és amikor először a színpadra állunk, akkor civilként, de már jelmezben mondjuk el, hogy mit jelent nekünk ez az egész darab, miért vagyunk itt.
13: A művészet tesz emberré. Keret és besorolás nélkül, különleges és megmagyarázhatatlan, pont mint az emberi lélek maga.
14: Akartuk, hogy legyen folytatás. Nem a kreditekért, hanem mert szeretjük csinálni.
15: Ki akarok lépni a megszokottból, és szívvel lélekkel küzdök érte.
16: Azért vallom magam holtköltőnek, mert igazán érzem az érdeklődést, a vágyat és a nyitott szívvel való létet.
17: Ez a darab rólunk szól, hisz tele vagyunk élettel, élni akarással, vágyakkal és célokkal. Mi megragadjuk a napot.
9: 20 éve szerettem volna az egyetemi hagyományokra építve egy színjátszó csoportot, egy közösséget létrehozni az egyetemen. És nem csak azért, mert színház az egész világ, hanem azért, mert enélkül nem világ a világ.
8: Belépek rögtön egy jelenetbe, de akkor legyen így, leülök Bakos Dominik mellé, aki egyébként programtervező informatikus, a szerepe szerint Charlie Dalton, és be kell valljam, hogy, és ezt most tudom, hogy sértő lesz, de nem gondoltam volna, hogy a show-t egyébként egy informatikus fogja elvinni. Nagyon könnyen azonosul azzal a szereppel, amit kapott, ebbe biztos vagyok.
18: Igen, talán az volt az egyik legnagyobb szerencsém, hogy egy olyan karakternek a szerepét kaptam, aki amúgy is hasonlít rám a valóságban. Egy nagyon nyitott, szabadszájú karakter, aki nem fél a saját igazát továbbadni mások felé, nem tudja megfélemlíteni ez a sok szűkítő körülmény, és ő akkor is ki akar törni, és azon van, hogy mindig egy szabad ember lehessen.
8: Balogh Jánost kérem szépen, hogy a csukja be a füleit, hogy van ez a nyitó jelenet, amikor ott állnak, bejönnek a fiúk, és az egyik lánynak kénytelen egy ilyen szevasz öcsém típusú pacsit adni a kezére, amiben benne van a lendület. De hát ezt eredetileg fiúk játsszák, ezt a János mondta, hogy itt csinálja, vagy ez magától jött.
18: Ezt a Todd szerepét játszó Rozinak az ötlete volt, hogy végül bele legyen téve, és az ő kérésére van ez így megcsinálva. Amikor először csináltuk, akkor csak simán kezet fogtam volna vele, viszont az olyan üresnek tűnt, és ezért akkor kitaláltuk, hogy próbáljuk meg azt, hogy ilyen szórakozva válba vágom. És aztán ez annyira megtetszett neki, hogy végül ez benne is maradt így a jelenetben.
8: Rozi erre remegteti a szemeit, úgyhogy az erre rá kell kérdezni, így volt ez, Rozi?
19: Hát igazából, mivel az én karakterem egy féling fiú, ezért úgy gondoltuk, hogy a karakterhez illik egy ilyenfajta interakció, tehát ott nem egy lányt üt meg lényegében, hanem egy féling fiút, ugye, akit az elején ki is figurázott előtte.
8: És akkor kérem szépen Cetter tanárnőt, hogy ő is akkor jöjjön be, tessék, én válok ilyen rögtönzött rendezővé itt a darab közepén, mert hogy nekik van egy annyira jó jelenetük ott az elején a Vizsi Torina a napsugárral, aki pedig Neil Perryt játssza, és ugye a tanárnő pedig az anyukája, tényleg jöjjön, mert hogy közös kérdésem van. Akkor napsugárhoz szól a kérdés, hogy ha pszichológia szakos hallgató. És ott ugye, amikor a tanárnő az anyukája képében leinti, ott vannak olyan gesztusok, amik a, hogy mondjam, az általános pszichológiában vannak. Tehát ez a szorongása, hogy összehúzódik, lehajtja a fejét, ez tanulmányaiban vannak, hogy ez hogy kéne előadni?
20: Igen, igazából igyekeztem a szerepem során így átérezni, hogy Neil mit élhetett át, és igen, sok mindent tanultunk, hogy nonverbálisan hogy jelenhet meg a szorongás, a megalázkodás, úgyhogy igyekeztem azért erre is figyelni, hogy úgymond ez megmutatkozó rajta, nem vigyem azért túlzásba.
8: Tanárnőnek mennyire hálás ez a szerep, amit kap? Mert ugye a filmben ez egy zsarnok apa, itt most egy zsarnok anyává transformálódik.
9: Nekem ez nagyon nehéz, mert én hallgatókkal egészen baráti, közvetlen viszonyt szeretek ápolni, és ez az átlényegülés pszichikailag is megvisel, de jó is kilépni magamból, mert az életben talán ezt egyszer vagy kétszer próbáltam, akkor is jól esett egyébként, de ez nekem sok. Tehát az én személyiségem határain túl van ez, és utána nem győzöm megölelgetni Napsit, hogy nehogy... Igen, nehogy véletlenül komolyan vegye.
8: Napsugár pszichológiai szempontból mennyire elemezte a Neil Perrynek a karakterét? Mert hát ha valaki, akkor ő tényleg átmegy egy érzelmi hullámvasúton, és akkor ez talán el lehet mondani, hogy és hát tragikus véget él az ő érzelmi hullámvasútja.
20: Hát amúgy itt a pszichológia szakos barátaimmal is beszéltünk erről, hogy itt a jellemfejlődések hogy mutatkoznak meg, és pont ez szóba is került, hogy Neilnél majd milyen szépen megfigyelhető lesz ez az áttörés, amikor már, úgymond ez az elég, én szabad akarok lenni, én a saját utamat akarom látni, és ez nagyon szépen látszik a darabban, ahogy felépül.
8: Akkor ez szóljon mind a két fiatal színpadi szereplőhöz, hogy ugye az egyikük informatikus, a másik pszichológus, de van ugye még a csoportban például pont a főszerepet játszó Élő Vivien, ő angol történelemszakos, hogy amikor ennyi embert összezárnak különböző érdeklődésekkel, kezdjük Dominika, képződik ebből a csapatból egy baráti kör, vagy valami szorosabb viszony?
18: Természetesen. Én itt mindenkire nagyon jó barátként tekintek legalább, és ez igazából már majdnem egy család ez az egész, akik mi ezt az egészet összehoztuk, és olyan jó látni, hogy van egy olyan társaság, ahol mindenkinek ugyanaz a célja, és mindenkinek az a célja, hogy ezt az előadást a lehető legjobban a nézők szeme elé tárhassuk. Mindenkiben benne van az akaraterő, hogy mi ezt csináljuk, mi ezt minden áron végbe fogjuk vinni, és ez az egy legjobb előadás lesz, amit itt meg tudunk csinálni.
8: Hol János? János ott lent ül, neki mondom, hogy szerintem viheti magával a színházba előbb-utóbb, tehát hogy ez véget ér, akkor elviheti a Dominikot ott.
12: Ja, a Dominikát már át is vittem a színházba, tehát a Pál utcai...
8: Most tényleg?
12: Halál komolyan.
8: Na mondtam.
12: Igen, Pál utcai fiúkban kellett a színházba még Vörösinges, és a Dominikra, illetve még itt a csapatból a Marcira gondoltam, és mind a ketten már játszottak is a színházban, tehát hogy ott voltak velem.
8: Marciról annyit egyébként ő is tökéletesen beszéli a teret, úgyhogy értem a dolgot. No, Napsugár, onnan indultunk, hogy képződik-e ennyiféle különböző témakör iránt érdeklődő hallgatókból baráti kör.
20: Én is a Dominikhoz tudok csatlakozni. Én úgy gondolom, hogy tényleg egy nagyon szoros kötelék alakult ki köztünk, tehát maga ez a színjátszós tudat, ez szerintem az életünkben minden téren el fog kísérni minket. Én nem tudok az egyetemen úgy végigmenni, hogyha nem futok velük össze, hogy ne köszönjünk, hogy ne jussanak eszünkbe a színpadon eltöltött jeleneteink, a kulisszákban a sok nevetés, meg nem tudom, szerintem mindannyiunk számára ez egy hatalmas élmény, és szerintem megmaradunk egymásnak így, mint csapat, ha visszajövünk Szombathelyre.
1: Ó, kapitány, kapitány! Egy Walt Whitman nevű költőverse Abraham Lincolnról. Az órán kérem szólítsanak Keating tanárnak. Vagy, ha egy kicsit formabontóbbak akarnak lenni, akkor hívjanak úgy, hogy ó, kapitány, kapitány!
8: Van ez a nagyon divatos önkifejezés mostanság, az önismeret. Ez az előadás adott-e valami fajta önismeretet saját magukról? Milyen, amikor ki kell állni, meg kell szólalni? Én hogy állok ehhez a karakterhez? Mi a különbség köztünk? Mi a hasonlóság? Napsugár.
20: Szerintem mindenképpen, személy szerint nekem nagyon sokat adott. Például megismertem a határaimat, és még azt is, hogy milyen a komfortzónámon kívül helyezkedni, amikor egyedül kell állni a színpadon, amikor csapatba kell dolgozni. Ha valami nem úgy van, akkor azt kiküszöbölni, és hogy tényleg a saját határainkat tudtuk feszegetni, fejlődni is, hogy merjünk megszólalni, merjünk kilépni a fényre, hogy tényleg dolgozzunk együtt, úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy ajándék mindannyiunknak.
8: Milyen a komfortzónán kívül lenni?
20: Nekem az egyik komfortzónás kilépésem az volt, hogy énekelnem kellett, és én nem szeretek mások előtt így nyíltan énekelni, és őszintén így utána már nagyon jó érzés volt, hogy többet nem kell félnem annyira ettől.
8: Nyilvánvalóan itt senkinek nem az a célja, hogy utólag színész legyen, és ebből profi módon megéljen, de pedagógusként mit tudnak abból hasznosítani, amit ők tanulnak ezen darab kapcsán? János.
12: Hát remélem, hogy rengeteg dolgot. Az első leges az, hogy kimernek állni mások elé. Merik vállalni saját magukat. Nem félnek megmutatni magukat. Rengeteg

0: Ó én, ó élet, a kérdések végtelen sora. A hitetlen emberek tömege, az ostobákkal tömött városok. Mi a jó ebben az egészben, ó én, ó élet? A válasz, hogy te itt vagy. Hogy van élet és van személyiség. Hogy zajlik a robosztus színdarab, és te is hozzáírhatsz egy sort. Vajon mi lesz az a sor? Mi lesz az önök sora? Mi lesz az ön sora, Anderson? Szép napot, uraim!
1: Ez a történet arról szól, mikor valaki megmutatja nekünk, hogy a hangunknak súlya van.
0: Hogy néha elég egyetlen ember, aki azt mondja, higgy magadban.
2: Ott, ahol a szabályok voltak a leghangosabbak, és mi voltunk a leghalkabbak.

0: Szombathelyen az Elte Szavária Egyetem központjában jártunk ma, ahol belenéztünk a Holdköltők Társasága című előadás egy próbájába, innen búcsúzunk. A helyszínen a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsók György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Gergő Judit nevében is Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót, a hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: 11 óra 30 perc, jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Maria nevében is. Szerdán jár le az SZJA a bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 8 óra 6 óra között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala, a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. A vevők elérték fizetőképességük felső határát az ingatlanpiacon, mondta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Kossuth Rádióban. Balogh László azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a tavalyi ütemes áremelkedés már lecsengőben van. A várakozások szerint Budapesten hamarosan 10% alá mérséklődhet az éves drágulás üteme, ami legutóbb 2024. novemberében fordult elő. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási szprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folytatódik a szúnyogírtás, az állandó vizekben, holtágakban és a nádasok szegélye mentén gyérítik a rovarokat. A biológiai kezelés kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. Ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Máshol többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: Műsorajánlat. Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
3: Hova igyekszel, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
6: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
7: Ha valaki péntek délután a Bikás Parkban sétál, feltűnhet neki egy nagyobb diákcsapat, akik cölöpökkel kijelölve a területet labdával a kezükben szaladgálnak a pálya egyik oldaláról a másikra. Se egy edző, se egy pedagógus, se egy öltöző, se egy szülő. A hangulat azonban annyira magával ragadó, hogy sokakat ismeretlenül is odavonz. Kedves hallgatóink, ismerjék meg a tapét.

0: amely sokkal több szimpla csapat sportnál, amely maga a közösség. A legutóbbi Tape bajnokságon jártam.
1: No, tehát a legendás, mire a Fekete meccs megkezdődik, és így Csani már be is tartol. Tuti nagyon megindul, mint a Sebes István.
2: Ez egy sportbajnokság, gimnáziumban találtuk ki, gyakorlatilag 5000 ellen játszunk, ilyen labdajáték, és arra épül, hogy az egyik bázisba el kell vinni a másik bázisba a labdát, akkor szerzünk pontot. Fél évente rendezünk egy eseményt.
0: Most
2: a...
0: nézem, hogy te is sportoló vagy, nem szurkoló. Stoplis cipő van rajtatok, meg mez.
2: Csapatszínű
0: mez. Egy jó rikító sárga, csak kék az ellenfél.
3: 8 csapat van, 8 szín felé osztjuk.
2: Minden bajnokság előtt újra osztjuk a csapatokat. Az a lényeg, hogy két egymás követő bajnokságon legyünk mi azzal. Beosztjuk szintekre az embereket, és akkor minden szintről kap egyet a csapat. Összes csapat egyelő legyen. Na, az anyja össze a legjobb öt játékos, mindenki megnyeri, az nem lenne izgalmas, hanem kicsit ilyen ismerkedés szempontjából is jó, hogy újakkal vagy egy csapatba, meg azért is, hogy izgalmas.
3: És hogy játszunk egy elődöntő-döntőt, még bronzmeccset is játszunk, érmekkel, kupával, megkoronázzuk a győzteseket.
2: Tape, Tape, így van leírva. Szalagot jelent így angolul, de nem azért van, csak
0: de nem tépnek ejtjük, hanem Tape.
2: Tapénak,
0: tehát akkor ez a soron következő Tape bajnokság, ami a Kamara
2: Erdő. 11. így.
0: 11.
2: Fél évente van egy, gimnazisták találták ki.
0: De ti már nem tűntek gimnazistáknak.
2: Most már, igen, már rég elvallagtunk, de még így visszajárogatunk, meg szokott lenni ilyen. Hát edzésnek mondjuk.
0: Egy olyan sport, amiről nem tudunk, az ami épp kialakul, hogy lesz abból edzés. Sőt, azt látom, hogy ehhez rendkívül nagy tér kell. Igen. Hogy gyakoroltok?
2: Általában a Bikás parkon szoktunk játszani. Van a nagy domb, a Bikával a tetején, az alatt szoktunk játszani. Péntek, csütörtök, ahogy alakul. Páran így összebeszéltek, hogy akkor először csak mondjuk 10 kimentek a rétre, és játszottak 5000 ellen. És akkor, ahogy így egyre többen lettek, valaki elballagott, akkor az új egyetemi haverjait elhívta. Olyan is volt, hogy csak valaki a parkban meglett, hogy mi az az esemény, megkérdezte, beállt játszani. Szépen kialakult egy rendszer, hogy ilyen közösség alakult.
3: Az elsőn ott voltam még én, ő a másodiktól kezdve.
2: Az én osztálytársaim találták még ki, amikor 9-esek voltunk.
3: 2019.
0: Épp hogy a Covid előtt, hogy tudott ez kiforni?
3: Megvolt már egy közösség eleve, ugye a középiskolájuk a második János Pál. Ott már volt egy alapközösség, ami kiforrott egy még nagyobb közösségét.
0: Téged mi hoz ide?
3: Kötődik ehhez a közösséghez, a sporthoz. Ugye én is már 2019 óta járok ide. Semmi olyan esemény nem volt, ami ebbe megállított volna, hogy én ide minden héten jöjjek.
0: Nehéz volt lányként csatlakozni a csapathoz?
4: Hát amikor én csatlakoztam, egy picit több lány volt. Voltak, akik segítettek nekem így elindulni.
0: Milyen futólábad van neked, hogy utoléred a figyelmet, hogy utoléred lehagyott, sőt csapat kapitány is vagy. Külön edzel?
4: Egyébként szoktam futni járni, de most csak én élvezni szeretném vele a játékot. De egy évet kihagytam cserediák éven miatt. Voltam Amerikában, és ott kint nem nagyon tudtam tapézni, bár megpróbáltam megtanítani a szabályokat nekik.
0: És mit szóltak az amerikai diákok a magyar fejlesztésű tapéhoz?
4: Tetszett neki maga ez a gondolat, hogy kitaláltunk egy sportot, és hogy ennyien összegyűltünk egy közösségként.
0: Amerikában milyen a közösségi élet?
4: Ott nagyon más a helyzet, mivel hogy a sportok azt az iskola biztosítja. Mindenkinek van lehetősége sportolni, ezért nekik annyira nem kell, hogy maguktól ezt kitalálják, meg ott sokkal több ilyen iskola utáni klub van. Szerintem ez a Tape ez egészen különleges, mert sehol nem láttam még ilyet, hogy maguktól kezdték a diákok.
0: Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen bajnokság létrejöjjön? Látok hatalmas cölöpöket, vagy nem tudom, minek nevezzem.
5: Ezek ilyen tájfutókadók.
0: Hatalmas sátrat állítottatok fel.
5: Itt vannak már előkészületek, de egyébként egy hónap lesz, nagyon intenzívben elkezdtek készülni rá. A helyszínnel meg lett beszélve, hogy jöhetünk ide. Most vettek egy új sátrat, meg a másokkal kölcsön kaptuk.
0: Egyetlen egy felnőttet nem látok már, mint úgy felnőttet, hogy szülő lenne, se pedagógus, tehát az egészet a diákok szervezik.
5: Igen. Bajnokságra így jönnek csomóan nézni, szóval az inkább közösségi élmény, évközben pedig amikor csak meccsek vannak, akkor inkább sport.
0: Jó a fiatalabb vagy, mint a többiek, szurkolni jöttél?
6: Igen, a bátyámnak.
0: Mit tudsz te erről a játékról?
6: Sportnapon egész még itt tapéztam, és értem a játékszabályokat.
0: Te is János Pálos vagy, és akkor az iskolában is volt már ilyen bemutató. És hogy tetszett?
6: Nagyon jó volt. Az egyik csapatkapitány magyarázta el.
0: És a 12 éveseket mikorra veszik majd be a csapatban?
6: Kimi biztos.
0: El tudod nekem mondani, hogy körülbelül mik a játékszabályok? Azt nem is látom, hogy sima focilabda?
3: Nem, sokkal kisebb. Egy körülbelül kézilabda méretű, ott látható egy fehér gumilabda a karok között. A füvön simán meg tud pattanni, és ahol a labda van, azt úgy hívjuk, hogy ez egy bázis. Ez az egyik csapatnak a bázisa.
0: Az a feladatuk, hogy megvédjék ezt a labdát?
3: Részben. A másik feladatuk, hogy az ellenfél bázisából elhozzák az ellenfél labdáját. Nincsen fizikai kontakt, egymás kiejtése esetleg az megfogással történik. Az a lényege a játéknak, hogy az ellenfél labdáját el kell jutatni a saját bázisba. Bajnokságokon nagyon lerövidített 6 és fél perces félidőket játszunk, próbáljuk nézhetőbbé és könnyebben fogyaszthatóvá tenni, és könnyebben végezhetővé is a játékosoknak.
0: De jól látom, hogy ez nem az a bajnokság, ahol anyukák, apukák csücsölnek a padon és szurkolnak a gyerekükért.
3: Igazából előfordul olyan is, a Lenkei család egy eléggé meghatározó része ennek a sportnak, és a Lenkei édesanyja ott ül az első sorban, úgyhogy előfordul, de nem ez a meghatározó, illetve volt tanárokat is, a második János Pálból néha láthatunk megfordulni erre.
1: És tovább indul! Egyvénykát felik az idő, úgyhogy rózsaszínoknak egyre jobban kéne hozatni.
0: Azt gondoltam, hogy a fő sátor az ott van, ahonnan a közvetítés zajlik, a tapek közvetítés, de hogy közben meg annyira jók az illatok, hogy ide kellett, hogy lépjek. Ez a főző sarok?
7: Igen, ez szokott lenni mindig főzés, hogy amikor van a szünet a döntők előtt, akkor mindig elkészül egy étel, amit itt készítünk.
0: Egy lapos, hatalmas serpenyő, amiben nem rántott a készül, hanem 5-6 kilós étel.
7: Igen, ez a paella.
8: Spanyol, tradicionális étel. Ez a spanyol bogrács. Nagy mennyiségben el lehet készíteni, meg nagyon finom, és elég egyszerű a recept.
0: Te akkor nem játszol, hanem...
9: Hívtak, hogy jöjjek segíteni, és szívesen elvállaltam, mert jó a hangulat.
0: Zöld babot látok, csirkét, rizst.
9: Paradicsom, fokhagyma van benne, paprika, kurkuma, rozmarin, meg kapucsi. Évek óta így csinálják, és akkor mi csak folytatjuk a hagyományokat.
1: Gyönyörűen átpasszolja, még él a labda. És végül a de a Lilát tovább jutottak, úgyhogy bravo, bravo, Lila.
0: Tiétek ez a kutya nagyon helyes.
10: Luna.
0: Tetszik neki a mikrofonom.
10: És most éppen sír, mert a gazdiát átnél.
0: Kit tekint a gazdiának?
10: Én az Álmi, a Boti, aztán egy Álmi is van, család is, van egy mamája is. Papájás, aki most nincs itt. Hoppá!
0: Boti bement.
10: Hoppá!
0: Boti bátyád megszerezte a labdát.
10: Igen. Hoppá! Be fogja dobni a lánc.
0: Felvetted a stoplis cipőd.
10: Elnyújtva.
0: Te mikor fogsz játszani, tudod? Már szeretnél egyáltalán?
10: Igen.
0: Jó játékos leszel?
10: Nagyon jó.
0: Lehetséges, hogy ön az egyetlen szurkoló szülő a mai bajnokságon?
9: Nem csodálkoznék, mert alapvetően ezt a fiatalok maguknak szervezik.
0: Hogy csinálja ezt, hogy ön nem nézték ki?
9: Nekem 5-ből 4 fiam érintett. Úgyhogy a legnagyobb az alapító főszervezők egyike, úgyhogy nekünk elnézik, hogy itt boomerkedek.
0: Akkor emlékszik még arra, amikor hazajött a legidősebb fia, és azt mondta, hogy anya, képzeld, kitaláltunk egy sportot.
9: Igen, nem ő, hanem az egyik legjobb haverja, az Imi. Valahogy így megszületett benne ez a gondolat, hogy így a tájfutás, és a nem is tudom már mi minden sportok ötvözetéből ők létrehoznak egy nagyon jó pofa, bulis hangulatú, igazából minimális eszközigény, saját szórakozás, közösségi élmény teremtő valami.
0: Nagyon kevés az a sport, ahol nem az a cél, hogy lesz a serleg a végén, hanem jó együtt lenni, és nem kötelező, hivatásos versenyzővé válni, hanem nyitott a közösség, és barátok mozognak együtt.
9: Fókusz azon van, hogy mozogjanak együtt, jól érezzük magukat, ez inkább egy ilyen közösségerősítő program. Csapatokat is úgy állítják össze, ahogy én hallom az éjszakai meetingek, amit lefoglalják az egyik szobánkat.
0: Tehát vannak meetingek. Online
9: meetingeken szervezik.
0: Óriási szervezést igényel ez.
9: Nagyon komolyan szervezik. Egyébként több más dolgot is szerveznek. Szerveznek vidékre missziókat is ugyanígy. De ott egészen komolyan tényleg nagyon hátrányos helyzetű kisgyermekeket. Tulajdonképpen foglalkoznak velük, mesélnek nekik, játszanak velük, és van olyan, ahova már visszajárnak havi rendszeressége. A TAPE az egyik.
0: TAPE tagok egyben missziós tagok, és jól érzékelem.
9: Nem hiszem, hogy teljes az átfedés, de erős kapcsolódás van. Hogy ők amúgy is együtt csinálnak egy csomó mindent, buliznak együtt, amúgy is kapcsolódnak. Nyilván nem mindenki mindenkivel, aki itt van. De azért nagyon sokféle más programon is, és külön jó, hogy van egy ilyen, ahol sportolnak is.
1: Egyébként telik az idő, úgyhogy rózsaszínoknak egyre jobban kéne hozatni.
0: Hogy tudtok egy ilyen közel 100 fős rendezvényt ennyire gördülékenyen levezényelni?
8: Egyrészt nem mindig gördülékeny, másrészt meg ez a kis Iminek a hagyatéka nagy részt, vagy hát ő találta ki igazából az egész sportot.
0: Ő az, aki most nincs itt.
8: Erasmuson van Olaszországban.
0: Jó, de ehhez egy nagyon nagy merítés kell.
8: Hát ez részben az akkori ilyen missziós közösségnek is köszönhető. Ugye a második Szent János Pál iskola központban van egy Regnum Christi hagyomány. vagyok már nagyjából 50 éve az iskolában, hogy évente párszor a fiatalok elmennek szegényebb településekre, és akkor ott valamilyen önkéntes munkát végeznek, vagy a gyerekekkel foglalkoznak, adományokat osztanak, felújítanak különböző házakat, festenek, kerítéseket, stb. Bármit, amit egy fiatal nem létező képesítéssel, de sok lelkesedéssel végezni tud. És egyrészt szerintem a missziós tapasztalatokból ered, talán így ez a szervezőképesség, másrészt az embereknek a nyitottsága, meg elhívhatósága arra, hogy vagyunk haverok, és mi szervezünk egy programot, ami elég nagy szabású, és hogy ezt ők komolyan veszik és eljönnek rá. Ez nem iskola által szervezett, hanem a diákok úgymond szájról szájra, évről évre adják egymásnak tovább.
0: És ez a misszió ugyanannyira menő dolog köztetek, tehát nem kell agitálni, igen, hanem sorban állás van, hogy segíthessek.
8: Sorban.
0: Szerint?
8: Főleg nyári, meg téli missziókon, amik nagyobb szabásúak. Egy 10-15 ember szokott lenni várul is, nem? Úgyhogy 50 embert vittünk nyáron is.
0: Merre voltatok?
8: Délvidék.
0: És akkor ott bekopogtattok, mi szeretnénk segíteni? Nyitottak erre?
8: Ez változó. Tehát vannak települések, ahol azzal találkoztunk, hogy semmiféle nyitottság nem volt. Van, hogy így megyünk, hogy kopogtatunk. Van, hogy vannak kontaktok, például a nyári missziók során, ahol felújítási munkákat végzünk, ott legtöbbször helyi erőkre támaszkodunk, akik mondjuk hittantanárok, névbánosok, stb. Jobban ismerik a helyi közösségeket, és rajtuk keresztül tudunk megkérdezni, hogy mire van szükség. Most leginkább a fizikai munkám volt a hangsúly.
0: És akkor vettetek munkáskesztyűt, meszet, és habartatok, vagy ácsoltatok, igen, kerítést, meg tetőt?
8: Igen. Kaptunk segítséget a helyi plébánostól, aki falusi ember lévén az ilyesmi technikai építési dolgokba talán tapasztaltak, meg kettő testvér jött velünk, akik már szintén több misszión részt vettek, ők külföldről jöttek, az egyik Vietnám volt, a másik mexikói, legtöbbször mit csináljuk.
0: Volt-e olyan személyes élménye bármelyik misszió során, ami téged is megérintett?
8: Eddig kb. Minden misszión tapasztaltam ilyesmit, nyilván néha erősebb, de most például egy idős értelmileg, meg testileg is sérült, nem tudom, hogy pontosan milyen betegsége volt a lénynek. Alacsony növésű volt, és a lányában nagyon hasonló valamilyen talán genetikai betegség volt, és 60 éves néni volt, meg neki talán 26-30 körüli lánya, és az ő parasztházukat, amit nagyjából egy éve most már vettek, újítottuk fel, mert mint később megtudtuk, a lányának férjel meglehetősen bántalmazó volt. A történetben a legnehezebb, meg a legfájdalmasabb az volt, hogy nagyon-nagyon rossz volt látni, szinte alig-alig engedte be így magába a világot, vagy így a körülötte levő dolgokat, alig láttuk, legtöbbször elbújt a szobájába, nem igazán tudtunk felkommunikálni, de az ott létünk során, amíg egy hetet ott voltunk, és újítottuk fel a házukat, szépen elkezdett megnyílni, elkezdett mesélni az ő történetéről, együtt sírtunk vele, megölelgettük, és egy nagyon-nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttünk, és a végén úgy tudtunk elköszönni tőle, hogy mosolyogva, ragyogó tekintettel egész nap úgy jött, ment, hogy le nem lehetett törölni a vigyort a szájáról, amikor ott voltunk, és folyamatosan jött egy újabb, meg egy újabb ölelésért, és szeretetnek minden egyes kis morzsájáért, amit úgy érzett, hogy tőlünk kapott, és imádkoztunk is érte, és egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon felemelő volt az egész a történet, meg az egész egy hét, amit ott töltöttünk. Nem csak, hogy mondjuk az ő személyes állapotában tudtunk változást elérni, vagy jót adni, hanem egyébként a házban is. Engem is meglepett, hogy mit tudtunk ott elérni.
0: Nem tudom, mit kell elképzelni, igen, hogy miből tudtatok mit varázsolni egy hét leforgással.
8: Akkor beléptem, ugye így láttam, hogy ez így nem jó. Nem költöztek be rendesen, még állt az építkezési por mindenhol. A falak omladoztak, ugye ez vályogtéglás ház, döngölt padlós ház. Az egyik szobában, amikor beléptünk, nem volt plafon. Cserepek pedig lukasak voltak, le voltak esve, fejnyi lukak voltak így a tetőn, és a helyi plébánosnak a segítségével ezeket meg tudtuk csinálni.
0: A fizikai segítségen túl, mert nyilván az látványos, azt mondtad, hogy óriási, igen, mentális jólétet, igen, is elértetek bizonyos helyeken, de azért nem vagytok ti erre felkészítve, még ti is diákok vagytok, igen, akár gyerekek. Nem visel ez meg rettenetesen benneteket?
8: Szerencsére nagyon jó a közösségünk, és azt érzem, hogy mindenki nagyon-nagyon támogató egymás fele, és ahogy a közösség dolgozza fel ezeket a dolgokat, együtt átbeszéljük, azért így könnyű egymásra támaszkodni.
0: És hogyan tovább? Tehát mi lesz azzal a hölgyel? Van bennetek ilyen felelősségérzet, hogy oda menjünk vissza jövőre, és hogy lehet ezt a szíveteken kívül helyezni, hogy az ne legyen egy nagy nyomás a mellkasotokon?
8: És sokszor csináljuk olyat, hogy adott helyekre visszamegyünk, hiszen legtöbbször ugye a nagy misszióknak az a funkciója, hogy minél több helyre elérünk, minél messzebbre elérjen a kezünk. Szóval itt nem a visszatérésem van a cél, arra van egy külön projektünk, ahol havonta megyünk le egy bizonyos településre Borsodba, csak a gyerekekkel foglalkozunk, és ott minden hónapban visszamegyünk és foglalkozunk. találkozunk velük. Szerintem ez részben élet, tapasztalat, meg személyiség kérdés is, hogy ki hogyan dolgozza fel ezeket. Én pszichológiát tanulok. Én magamon azt érzem, hogy valahogy kaptam erre a pályára, meg hasonló helyzetekhez valahogy egy ilyen adottságot, hogy amikor ott vagyok, én akkor tudok segíteni, akkor van az én felelősségem. Én mindent megteszek, amit tőlem tehető. Tényleg bele is halok, hogyha kell, és most is plusz munkanapot vállaltunk, de igyekszem erős magokat elvetni, vagy valami tartó oszlopot adni az életükbe, hogy egyébként én is kaptam kicsikén nagyon sokszor fiatalként, vagy hogy az ember a barátaitól, vagy ismerőseitől kap. Hogy valami kis pont, egy-egy mondat, egy-egy ölelés, amire vissza tudnak emlékezni, és így hagyok magamból ott valamit.
1: És tovább indul!
0: Nem látok mez, nem látok stoklis cipőt, ellenben látok nagyon-nagyon aprólékosan kivételezett arcfestéket. Csillag van rajtam 4-5 színben.
11: Igyekszünk kivenni a részünket a tope szurkolásból. Vannak még zászlócskák is.
0: A szurkoló
11: zászlók. Ezek a szurkoló zászlók. Nagyon-nagyon vicces látni, ahogy ilyen megtermett férfiak lubálják lelkesedésükben. Sokszor azt érzem, hogy nekünk sokkal nagyobb élmény, mint azoknak a versenyzőknek, akik ott fent szaladgálnak.
0: Lehet ismerkedni, és tapén születni. Már szerelmek, barátságok,
11: abszolút.
0: Életre szóló kapcsolatok.
11: Szerintem nagyon is. Elnézve a régieket, az nekem elképesztő, hogy mennyire itt egyben tartja ez az esemény a János Pálos diákokat is, meg egyébként az ilyen mindenféle beszállingózó embereket is, hogy akkor ez stabil dolog. És tényleg vannak olyan emberek, akik 4-5 éve ott hagyták már az iskolát, és még mindig visszajárnak, megtartó ereje van.
0: Pedagógusok mennyire voltak támogatók ebben? Tehát van, hogy ők is jönnek?
11: Ami szerintem egy elképesztő jelzése annak, hogy tanárok igenis támogatják ezt a sportot, az az, hogy a sportnap keretein belül egyébként volt nagyon-nagyon sokszor taperendezve, és egyébként nagyon-nagyon sokszor van olyan is, hogy jönnek be a tapésok promózni ezt az eseményt, vagy az edzéseket, kicsit így ismertessék ezt a sportot a János Pálosokkal. Egyébként abszolút úgy van ez kezelve, mint az iskolának a sportja, ami egy ilyen sajátságos, általunk megalapított dolog.
0: Lassan ott lesz ez a tapezászló.
11: Én nagyon-nagyon támogatom ezt az képzelés. Tényleg nagyon markánsan része az iskolánknak. Tope, misszió és ezek a dolgok.
0: Te is jársz missziózni?
11: Igen, most vagyok az érettségi évében. Vezetőség tagja vagyok. Elképesztő nagy ereje van.
0: Mi volt előbb, a misszió vagy a tope?
11: Nálam a misszió volt. Engem az nagyon-nagyon megfogott. Ég a szívem ezért a szolgálatért. Ott lettek olyan barátaim, akik szorosan kötődtek ehhez a társasághoz.
0: Hogyan tovább? Jövőre fogsz te még missziózni?
11: Nagyon-nagyon sokan vagyunk itt 5-6 éve elballagott diákok visszajárnak, és nem csak egy tapéra, hanem nagyon sokszor misszióra is.
0: Hogy egy fiatalt pont ez húz be? Nem csak a szórakozás, nem csak az önfelett öröm, hanem fizikai és lelki jelenlét, sőt, megterheltséggel járó. Hát nem tudom mi, adakozás, segítést.
11: Nagyon-nagyon sokáig engem is annyira meglepett az, hogy ennyire mozgatja a fiatalokat. Hát tényleg csak önmagában az, hogy misszió. Hogy oké, akkor elmegyünk egy mély szegénységben élő faluba, ahol valószínűleg nem lesz meleg víz, ágy, nem lesznek rendes ajtók, vagy ablakok, vagy nyilászárók, és mégis el akarnak jönni, és mégis olyan túljelentkezés van, ami nagyon-nagyon kevés más szervezetnél. És én azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy köze van ahhoz, hogy tényleg a fiatalokban van egy olyan fajta lelkesedés és tenni akarás, ami nem tud nagyon sok helyen beteljesedni. Hogy kevés helyen érzik azt szerintem a fiatalok, hogy ők tudnak valóban hasznosak lenni.
0: Felnőttek nem bíznak annyira fiatalokban?
11: Szerintem nem. Pláne nem.
0: Féltjük őket?
11: Nagyon sokszor igen. És ez egyrészt szerintem érthető, hogy 14 éves gyereket még nem a legnagyobb lelki nyugalommal engednek el a szülők, akár egy szegény szegregátumba. És ez egyrészt érthető, másrészt meg a gyerekeknek nagyon-nagyon más terepük nincsen arra, hogy ezeket az képességeiket fejleszteni tudják.
0: Mi az, amiben te úgy érzed, hogy önbizalmat kaptál, megerősödtél, nem is gondoltál volna arra, hogy te erre képes vagy?
11: Nekem ilyen volt a gyerekekkel való foglalkozás. Én mindig tudtam, hogy nagyon-nagyon szeretnék emberekkel foglalkozni, és elképesztő vágyat érzek arra, hogy őket meghallgassam, meg megértsem azt, ami bennük zajlik. De ugye a gyerekekkel mindig is szkeptikus voltam, hogy van 4 testvérem ugyan, de így nagyon-nagyon sokszor fel tudják húzni az agyamat, és emiatt így nem gondoltam magamat túlságosan képzettnek ebben a témában. És oda mentem a misszióra, és azt éreztem, hogy annyira szeretném ezeket a gyerekeket jól szeretni, és annyira érzem azt, hogy mennyire sok szeretetre van szükségük, és én bennem pedig mennyire megvan ez a szeretet feléjük, és egy természetes csatorna alakult ki köztünk.
0: Mennyire szeretetéhesek ezek a gyerekek? Nyitottak arra, hogy bármilyen testi kontaktusban legyenek egy fiatal lánnyal?
11: A legutóbbi misszión próbáltam ezt meg, hogy akkor hagyom abba az ölelést, amikor ő abba hagyja, és nem én szakítom meg. És érdekes volt, hogy mennyire sokáig maradtak a karjaimban, amikor nem kellett rohanni sehova, és érezték azt, hogy igen, ők fontosak, velük törődik valaki. Azt érzem, hogy ennek nagyon nagy hatása lehet az életükre.
0: Érdekes, amit mondasz, mert az első gondolatunk az, hogy van ez okni a lábán, vagy cipő a lábán, vagy kapott-e eleget enni. Most meg hosszan arról beszélsz, hogy milyen jó, hogy megérhezhetik azt, hogy törődik velük valaki.
11: Szerintem az ilyen fizikális igények, azok nagyon-nagyon sokszor az idősebbeknek a figyelmét kötik le. A szülőknek tényleg az fontos, hogy legyen mibe felöltöztetni a gyereket, hogy legyen mit enniük, és nagyon sokszor az viszont, hogy ezek a gyerekek lelkileg hogy vannak, az abszolút háttérbe kerül. Abszolút érthető okokból, de hát ezzel nem nagyon tud már ott kifoglalkozni. Mi meg oda megyünk, és nagyon sokszor másban nem is tudunk segíteni. Csak ebben, hogy ott leszek, figyelek, amikor beszélsz, és meghallgatom a gondolataidat, legyen az bármennyire légből kapott. És szerintem ezek a dolgok azok, amikből igazán keveset kapnak, és számítanak abban, hogy majd milyen emberekké válnak idősebb korukra. Hogy mennyi önbizalma lesz mondjuk a továbbtanulásban, hogy ő szeretetre érdemesnek gondolja el magát. Hogy igen, nincsen most cipője, de hogyha idősebb lesz, akkor lehet, hogy képes lesz majd meghallgatni embereket, vagy a gyermekének ott lenni.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a legutóbbi TAPE bajnokság hangulatát hoztuk el önöknek. Egy olyan sportot mutattunk be, amelyben épp olyan fontos a mozgás, mint maga a közösség. Műsorainkat újra meghallgathatják podcaston, vagy a mediaclick.hu felületen. Várjuk leveleiket, észrevételeiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címre. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszönöm figyelmüket, Bellényi Barbarát hallották.
12: Hamarosan a Déli Krónika következik.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Társadalmi célú reklám.
1: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Várja Önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
0: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
6: Kedves hallgatóink! Ma délben a Budapest Szilágyi Dezső téri református templom harangja szól a Kossuth Rádióban. A templom a budai Dunapart látképének meghatározó eleme. Az ötszög alaprajzú, vörös téglás, neogótikus stílusú színes zsolnai cserepekkel fedett istenháza 1893 és 95 között épült. Pest, Buda és Óbuda 1873-as egyesítéséig mindössze két református temploma volt a fővárosnak. Az első és második kerületi reformátusok kezdetben a budavári evangélikus templomban tartották Isten tiszteleteiket, de az 1880-as években a növekvő létszám miatt szükségessé vált saját templom építése. A tervpályázat nyertese Pec Samu 600 ember befogadására alkalmas templomot tervezett. A különleges, szabályos ötszöggel rendezésű épület közepén az úrasztala áll, amit körbevesznek a hívek a főhajót övező négy oldalhajóban. Ezek a négy evangélistáról kapták a nevüket. Az óramutató járása szerint Máté, Márk, Lukács és János tereibe érkezünk, míg a főhajó Pál apostol nevét viseli. Az oldalfalakon evangéliumi idézetek olvashatók. A budai református templom 62 méter magas tornyában három acélharang lakik, amelyeket 1895-ben öntöttek Bochumban az építész megrendelésére, összehangolva. Készült egy negyedik harang is, a borosnyai házaspár adományozta, ám ennek harangja nem illeszkedett a többihez. Ezért 2012-ben a budai református egyházközség elajándékozta az új templomot építő Pest-Szent-Lőrinc szemeretelepi gyülekezetnek, így azóta onnan hirdeti Isten dicsőségét.
0: Deal.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprus Éva vagyok, a bemondó Ceglédi Edit. Több híreink először röviden. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Súlyog Tamás viszont azt mondta, nincs alkotmányos indok a lemondására.
2: Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól. Erről állapodott meg a külügyminiszter ukrán kollégájával.
1: Hosszú percekig tapsolták Nemes László új filmjét Cannes-ban. A Moulin a franciák egyik nemzeti hősének állít emléket.
2: Ma főként északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshol többnyire napos száraz idő valószínű, délután 17-23 fok várható.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Nincs olyan alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondását, ezt Súlyog Tamás államfő mondta az Indexnek adott interjúban. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, esküje az egész politikai nemzethez köti, nem csupán a többséghez vagy a kisebbséghez. Magyar Péter május 31-ig szabott határidőt az államfő és több más közjogi méltóság távozására. A miniszterelnök reagált az államfő interjúrára, azt írta Súlyog Tamás, az emberi, a jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is megbukott, ezért távoznia kell. Kara Barnabás és Tomai Judit összeállítása.
3: Mondjanak le ma, de legkésőbb május 31-ig, és kezdje a sort rögtön Súlyog Tamás.
4: Már első miniszterelnöki beszédében Súlyog Tamás lemondását követelte Magyar Péter. Az új országgyűlés alakuló ülésén a kormányfő arról beszélt, a köztársasági elnök az elmúlt rendszer politikai kiszolgálójává vált, ezért szembe kell nézni a felelősségével, és le kell mondania, mivel a kormányfő szerint nem tudja megtestesíteni a nemzet egységét.
5: Alaptörvény módosítással eltávolíthatók és el is lesznek távolítva.
4: A köztársasági elnök személyéről a Tisza kormány első kormányülése után is szó volt. Magyar Péter akkor azt mondta, ha Súlyog Tamás is a többi távozásra felszólított közjogi méltóság nem mond le a május végi határidővel, akkor alkotmánymódosítással fogják eltávolítani őket.
5: Megvárjuk a május végi határidőt, én nagyon bízom abban, hogy már csak a magyar jogállamiság és demokrácia maradékának tiszteletben tartása, a köztársasági elnöki hivatal respektjének még megmaradt darabjait megőrizendő, a köztársasági elnök úr végül úgy fog dönteni, hogy önmaga is távozik a hivatalából.
4: Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat. Erről már a köztársasági elnök beszélt az Indexnek adott interjúban. Súlyog Tamás kiemelte, felesküdött az alaptörvényre és az alkotmányos rend védelmére, és ez az eskü köti a mindenkori többséghez, a kisebbséghez és az egész politikai nemzethez egyaránt. Az államfő azt mondta, érti, hogy új politikai elvárások jelentek meg, de ezek a jogi státuszát nem változtatják meg. A feladatait a hatályos alkotmányos keretek között gyakorolja. Végül leszögezte, hű marad az esküjéhez, és ameddig a hivatala gyakorlása nem lehetetlenül el, addig eleget tesz a vállalt megbízásának. A miniszterelnök azonnal reagált a köztársasági elnök kijelentésére. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, Súlyog Tamás a dicstelen két éves elnöki ciklusa során megbukott az emberi, jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is. A miniszterelnök kijelentette, Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű. Megismételte, Súlyog Tamásnak távoznia kell, és távozni is fog. Május 31-ig még megteheti önként.
6: Az elnök elmozdítása az jogállami alapon szerintem nem történhet meg.
4: Hak Péter jogtudós az M1-en arról beszélt, a köztársasági elnök elmozdításával sérül a jogállam, amit a Tisza éppen most szeretne helyreállítani.
6: Ez sokkal inkább politikai erődemonstráció, a választók körében, nyilván a Tisza párt szavazóinak a körében van egy erős igény arra, hogy tiszta lap keletkezzen, mindenkit töröljenek le a térképről, de ennek a választói igénynek jelenleg akadályt szab a jogállamiság és a jogi normák.
4: Hak Péter szerint, ha most eltávolítják Súlyog Tamást, akkor a jövőben egy következő parlamenti többség felállásával ugyanúgy eltávolítható lesz az államfő politikai alapon.
1: Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc, a Nobel-díjas tudós, az Élvonal Csúcs Kutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. Magyar Péter pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. A döntést élesen bírálták az ellenzéki pártok. Páfai Csikó összeállítása.
7: A közösségi médiából értesültünk arról, hogy a magyar kormány felbontja szerződésünket, valamint arról is, hogy párhuzamos rendszerekre nincs szükség, írja hétfői nyílt levelében Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus szerint meggyőződésük, hogy Magyarországnak nem párhuzamos rendszerekre, hanem egymást erősítő, együttműködésre épülő tudományos megoldásokra van szüksége, az élvonal pedig pontosan ezt kívánja szolgálni. A levél előzménye, hogy pénteken a Magyar Hang írt arról, hogy a Hankó Balázs vezette kulturális és innovációs minisztérium több mint 261 milliárd forintot adott Krausz Ferenc alapítványának, amit alig két hónappal a választások előtt kötöttek meg.
8: Ez volt a kérdés a kontrollnak, hogy Krausz Ferenc Nobel-díjas kutatónk is kapott 4 milliárd forint támogatást, és hogy ezt felül fogjuk-e vizsgálni. A válaszom az, hogy igen.
7: Magyar Péter ezt követően a sajtónak azt mondta, hogy felülvizsgálják az Élvonal alapítvány kormányzati támogatását, majd a közösségi oldalán bejelentette. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. A miniszterelnök arra kérte a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. A miniszterelnök bejelentését erős kritikával illették az ellenzéki pártok. A KDNP frakció vezetője szerint meghiúsul egy tehetséggondozási rendszer kiépítése a Krausz alapítvány forrásainak elvonásával. A Fidesz frakció vezetője pedig a tények ismerete nélküli politikai bosszúnak tartja az Élvonal alapítvány finanszírozásának visszavonását. A tudomány támogatni kell, de nem így. Ezt már a tudományos és technológiai miniszter írt a közösségi oldalán. Tanács Zoltán hangsúlyozta, Krausz Ferenc Nobel-díjas tudományos teljesítmény előtt tisztelettel kell állnunk, de egy demokratikus államban a tudományos kiválóság sem jelenthet felhatalmazást arra, hogy több száz milliárd forintnyi közpénz felhasználása kikerüljön az átlátható közpolitikai irányítás és elszámoltathatóság keretei közül. Teljes mértékben egyetértünk azzal is, hogy a közpénzek felhasználásának átláthatónak, ellenőrizhetőnek és elszámoltathatónak kell lennie. Fogalmaz mostani levelében a Nobel-díjas fizikus, és a szervezet teljes körű, minden részletre kiterjedő átvilágítását kérte. Hozzátette, örömmel várják az új kormány javaslatait arra vonatkozóan is, hogy milyen működési forma biztosíthatja egyszerre az átlátható közpolitikai kontrollt és a tudományos szabadság érvényesülését. A fizikus arról is írt, Magyar Péterhez hasonlóan ő is úgy gondolja, hogy Magyarország jövője a magas hozzáadott értékű tudás alapú társadalom. Ennek elérésére szerinte csak úgy van esély, ha a legjobb nemzetközi példákat ültetik át a magyarországi gyakorlatba. Krausz Ferenc levelében úgy fogalmaz, bármi is legyen a kormány döntése, őszintén kívánja, hogy a magyar tudomány, innováció és tehetséggondozás a következő években minden korábbinál erősebb támogatást kapjon. A Nobel-díjas fizikus szeretné megérni, hogy Magyarország egyszer olyan ország legyen, ahol az emberek nyíltan, bármilyen ügyben kimerjék mondani, ha valakit vagy valamit támogatnak, és ahonnan a jelen és a jövő Nobel-díjasai nem elmennek, hanem hazajönnek.
1: A választani tudó megkérdezettek közül a Tisza pártra 69, a Fideszre 23% szavazna, mondta a 21 kutatóközpont igazgatója májusi felmérésükről.
2: Róna Dániel azt mondta, ez azt jelenti, hogy a Tisza párt jelentősen erősödött a kétharmados parlamenti többséget hozó országgyűlési választás óta. Hozzátette, az elmúlt egy hónap nagyon sikeres volt a Tisza párt számára, és a kommunikációs tér is megváltozott. Dominánsan Magyar Pétertől értesülünk a hírekről, róla szólnak az események, a Fidesz nézőpontja pedig nem érvényesül. Úgy fogalmazott, a Tisza szavazók nagyon elkötelezettek és nagyon erős az ellenérzésük a Fidesszel szemben, a Fidesz pedig egyelőre a vert helyzetben keresi, merre menjen tovább.
9: A Tisza óriási lendülettel és egyébként nagyon ügyesen kommunikáció szempontból felhívja arra a figyelmet, hogy mi a különbség az előző kormány és a mostani kormány között. Tehát a Tisza álláspontja világosabb, sokkal több emberhez jut el, és a kormányzás nehézségei, amelyek majd elkerülhetetlenek lesznek, azok még egyelőre háttérbe szorulnak. Tehát nem arról szól a közbeszéd, hogy a védett árat a benzin esetében meddig lehet tartani, hanem arról, hogy micsoda luxusban kormányzott Orbán Viktor, és hát nyilván, amíg ezt hallják az emberek, addig a Fidesznek nem nőni, hanem csökkenni fog a népszerűsége. De azért azt gondolom, hogy ennek is lesz egy lassulása, vagy ez sem fog a végtelenségig tartani.
1: A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint kihívás olyan nemzeti alaptantervet kialakítani, amely mindenki elvárásainak megfelel. Horváth Péter az új oktatási és gyermekügyi miniszter terveit értékelve azt mondta, egyetért a pedagógusok kötelező óra számának csökkentésével, és támogatja a szabad tankönyvválasztás kérdésének megvitatását. Kocsán Dávid összefoglalója.
10: A krébezve központ, mint központhivatal középirányító szerepét, a tankerületek központok működését felülvizsgáljuk, a tankerületeket és az igazgatókat átvilágítjuk. A tankerületeket személyesen is szeretném meglátogatni, és szeretnék a körükben tájékozódni.
11: Ismertette korábban a terveit parlamenti bizottsági meghallgatásán az azóta kinevezett oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt mondta, céljuk, hogy az állam minden gyermeknek társadalmi háttértől, etnikai hovatartozástól és lakóhelytől függetlenül biztosítsa a minőségi tanulás feltételeit. Hangsúlyozta, felülvizsgálják a nemzeti alaptantervet, csökkentik a pedagógusok és a diákok kötelező óraszámát, átalakítják a tanárok teljesítményértékelési rendszerét, biztosítják a szabad tankönyvválasztást, és megfontolják, hogy 16-ról 18 évre emeljék a tankötelezettséget. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a miniszter terveit értékelve azt mondta, nehéz olyan alaptantervet összeállítani, amely mindenkinek minden szempontból megfelel.
12: A nemzeti alaptanterv valamiféle iránymutatást adhat, akár a tantárgyak szerkezetére, akár az órarendre, az óraszámokra nézve, akár arra, hogy mi az, amit valóban tanítani kell.
11: Horváth Péter felhívta a figyelmet arra, hogy Európában számos példa van különböző alaptantervek kialakítására. Ugyanakkor a konkrét tananyag mellett szerinte az is lényeges, hogy milyen készségeket sajátítanak el a diákok.
12: Nyilván ezekhez az átalakításokhoz nagyon hosszú idő kell, a pedagógus társadalmat is fel kéne készíteni, hogyha egészen mást gondolnánk, a társadalmat is fel kell készíteni, hogyha másképp, de konkrétan rövidebb távon azt gondolom, hogy mindenképpen át kell nézni azt, hogy a diákok óraszáma, leterheltsége továbbra is nagyon magas.
11: A 9. évfolyamos tanulók esetében ez hetente átlagosan 35-36 órát jelent, mondta az elnök, aki úgy véli, napi 6 tanóránál több már megterhelő lehet az iskolásoknak. Hozzátette, a pedagógusoknál jelenleg hetente 24 kötelezően megtartandó órát foglalkozást ír elő a törvény, ami szerinte szintén több az ideális mennyiségnél.
12: Ez annyira leköti a pedagógusoknak az energiáját, felkészülésben, javításban, stb., hogy nem marad igazából idő arra a fajta közösségépítésre, ami nagyon fontos lenne. Nem marad idő arra, hogy akár lyukas órában a kollégák egymással konzultáljanak osztályokról, diákokról, elvigyék tanítványaikat különböző helyekre, megmutassanak mást is, nem csak tanítási óra keretében.
11: A szakember legitim kérdésnek tartja a szabad tankönyvválasztást. Mint mondta, eltérő modellek működnek az Európai Unió tagállamai. Példaként említette, hogy Németországban a magyar rendszerhez viszonyítva szélesebb azon tananyagok listája, amelyből választhatnak a tanárok, míg Finnországban önállóan dönthetnek az iskolák és a pedagógusok.
12: Ez is egy olyan kérdés, amit meg kell gondolni, hogy valóban az államnak ennyire dominánsan szerepet kell-e vállalni a tankönyv készítésében, beengedjük más kiadókat is, azt gondolom, hogy talán célszerű lenne ez is, és nyilván ehhez kapcsolódik akár az ingyenes tankönyvnek a helyzete. Bizonyos támogatás szerte az Európai Unióban van, ilyen, hogy teljesen ingyenes lenne a tankönyv, ez azért kevéssé jellemző.
11: Horváth Péter a tankötelezettségre vonatkozó szabályok módosításával kapcsolatban azt mondta, egyetért az oktatási és gyermekügyi miniszter elképzeléseivel, amelyek szerint megfontolják, hogy 16-ról 18 évre emeljék a korhatárt, vagy az első végzettség megszerzését határozzák meg követelményként. Az elnök szerint ezzel mérsékelhető lenne a diákok lemorzsolódása.
1: Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez Magyarország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek.
2: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársa szerint az Ursula von der Leyen által vezetett bizottság jóval engedékenyebb lett Magyarországgal szemben. Máté Réka Zsuzsanna azt mondta, a következő lépés a konkrét szakmai egyeztetések lebonyolítása.
13: Mindenképpen úgy tűnik, hogy arról van szó, hogy hogyan lehetne ezeket a pénzeket valamilyen pénzügyi eszközök, vagy valamilyen banki intézményeken keresztül előbb elküldeni Magyarországra, és aztán annak függvényében, hogy hogyan valósultak meg, az Európai Unió Bizottság felügyeletével az az intézmény utalná a már megvalósított programokra, de később a pénzeket.
1: Magyarországon még nagyjából 10 évig fenntartható nagyobb változtatások nélkül a jelenlegi nyugdíjrendszer és megoldható a finanszírozás. Erről Farkas András nyugdíjszakértő beszélt. Kármán András pénzügyminiszter korábban, még jelöltként kijelentette, hogy emelni fogják a legalacsonyabb nyugdíjakat, és nem tervezik a korhatár emelését. Illés Anna összeállítása.
14: 2008 óta nem emelkedett a minimál nyugdíjnak a nominális összege Magyarországon. Ma több mint 400 ezer nyugdíjas van, aki kevesebb, mint 140 ezer forint havi nyugdíjat kap. Tehát ez egy európai társadalom, vagy egy emberséges társadalomban nem elfogadható.
2: Mondta még kinevezése előtti meghallgatásán Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának ülésén.
14: Az első dolgunk lesz megemelni a legalacsonyabb nyugdíjakat, 120 ezer forintnál kisebb nyugdíjat senki ne kaphasson, mindenkit oda felzárkóztatni, azért, hogy ne legyen egy túlzott torlódás, itt 120 ezer forintnál egy rendkívüli nyugdíj emelést fogunk adni a 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjaknak, és ahogy beszéltem, fontos, hogy a magasabb nyugdíjaknál is legyen egy felzárkózás, és ez szolgálja a nyugdíja szépkártya bevezetése, ami mindenkinek, akinek 500 ezer forinttól elmarad a nyugdíja, plusz támogatást fog jelenteni, és igen, emellett megtartjuk a 13. és a 14. havi nyugdíjat.
2: Kármán András kitért arra is, hogy az EU-ban a GDP 10%-át költik nyugdíjra, míg Magyarországon alig 7,5%-ot, ami komoly társadalmi problémát jelent. Az átlag nyugdíj leszakadt a nettó átlagbértől, elszakadtak egymástól a kis és a nagy nyugdíjak.
15: Magyarországon jelenleg még körülbelül egy évtizedig tartható fönn a jelenlegi feltételekkel a nyugdíjrendszer úgy, hogy különösebben nagy nehézséget nem okoz az a finanszírozás, viszont föl kell készülnünk, hogy 2037-től súlyosan megnehezedhet a nyugdíjrendszer fenntartása.
2: Erről már Farkas András nyugdíjszakértő beszélt. A szakember a Kossuth Rádióban kiemelte, 10 év múlva kezd nyugdíjba vonulni a Ratko korszakban születettek unokáinak nemzedéke, akik sokkal többen vannak, mint az előttük és utánuk következő generáció. Hozzátette, most évi 7000 milliárd forintba kerül a nyugdíjrendszer fenntartása.
15: Jelen pillanatban nincs olyan nyomás, hogy emelni kellene a 65 évvel a nyugdíjkorhatárt, de az Európai Unióban már 17 állam automatizálta a nyugdíjkorhatárt úgy, hogy a 65 éves korban várható további élettartam hosszától tette automatikusan függővé. Ha hosszabb ideig élünk, akkor emelkedhet a nyugdíjkorhatár is egy ilyen mechanizmus alapján, ha meg csökkenne valami miatt a várható élettartam, ilyen volt például a pandémia szörnyű évei, akkor meg visszafele is jöhet, tehát csökkenhet is a nyugdíjkorhatár. Zárójeles megjegyzésem, hogy jelen pillanatban érdemes lenne ideiglenesen levinni 64 évre a magyar nyugdíjkorhatárt, mert annyival rosszabb a magyar élettartam az Európai Uniós átlaghoz képest.
2: Az új pénzügyminiszter korábbi kijelentése szerint jelenleg nem aktuális a korhatár emelése, ugyanakkor a nyugdíjba vonulás rugalmas lehetőségeivel lehet számolni a jövőben. Magyarországon most nagyjából 2,5 millió ember részesül nyugdíjban, illetve nyugdíjszerű ellátásban összesen.
1: Székesfehérvár fideszes polgármestere abban bízik, hogy korrekt együttműködés lesz a település új országgyűlési képviselőivel. Erről beszélt Cser Palkovics András a Kossuth Rádióban.
16: A városvezető emlékeztetett, Székesfehérvár mindkét választókerületében a Tisza párt jelöltje győzött, így a várost, ezentúl ők képviselik az országgyűlésben. Hozzátette, már egyeztetett az új országgyűlési képviselőkkel a települést érintő fejlesztési és közszolgáltatási kérdésekről.
17: Bízom benne, hogy két munkáját jól végző országgyűlési képviselővel egy korrekt együttműködésben fogunk dolgozni. Lehet, hogy bizonyos kérdésekben nem értünk egyet, akár az országos politikában is, de ez nem ment fel bennünket azon fejevárjak át a joggal elvárt kötelezettségünk alól, hogy a városért közösen tegyünk és közösen dolgozzunk. És hát bízom benne, hogy maga az önkormányzati szektor is olyan kormányzati döntések elé néz, amitől azok a működési problémák vagy fejlesztési lehetőségek megoldódnak és megnyílnak, amelyek a településeket ma befolyásolják.
1: Magyar Péter technikai szintű egyeztetést kezdett az ukrán féllel a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében. A miniszterelnök erről telefonon tájékoztatta az Európai Tanács elnökét.
16: A kormányfő a közösségi oldalán azt írta, Antonio Costa arról számolt be, hogy az ukrán elnök számára tegnap világossá tette, minden további lépést meg kell előzzön az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása.
1: Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól. Erről állapodott meg a külügyminiszter ukrán kollégájával. Az egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Orbán Anita azt írta, Megkezdődnek azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez. Hozzátette, bízik abban, hogy a tárgyalások rövid időn belül kézzelfogható előrelépést hoznak a kárpátaljai magyar közösségnek.
2: Kijev kész új alapot nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban. Ezt az ukrán külügyminiszter írta az Orbán Anitával történt egyeztetés után. Andrij Sibiha úgy fogalmazott, készek vagyunk együttműködni Magyarország új kormányával, a kétoldalú napirendünkön szereplő valamennyi kérdésben, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is.
1: Az Európai Unió ma hagyhatja jóvá az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel feltételeit. Erről írt a Politico. A brüsszeli lap szerint akár már június közepére megérkezhet a pénz első részlete, 9 milliárd euró Kijevbe, amiből drónokat vásárolnának, illetve az ukrán költségvetési hiányt finanszíroznák. Közben folytatódnak a harcok Oroszország és Ukrajna között. Barna Péter összefoglalója.
18: Egész éjszaka oltották a lángokat Odesszában a tűzoltók, miután Oroszország drónokkal támadta az ukrán kikötővárost. Lakóépületeket, iskolát és egy óvodát találtak el. A támadásban egy 11 éves gyermek és egy 59 éves férfi megsérült. A város két kerületében 4 társas ház és 22 családi ház rongálódott meg. Sajnos 2 sérült van, őket kórházba szállították, mondta Alekszander Filatov, Odessa alpolgármestere. Ilyen Oroszország drónokkal és tüzérséggel lőtt több ukrán várost. Jelentős károkat jelentettek egyebek mellett a zaporizsiai, illetve a herszoni régióból. A támadásokban egy ember meghalt, és több mint 30-an megsérültek. Dnyipróban lakótömbök, családi házak, üzemek, óvodák, egy gimnázium és egy villamos is megrongálódott. Az éjszakai támadásnak 18 sérültje van, köztük egy 10 és egy 2 éves gyermek. Először egy Shahid drón csapódott a házunkba, aminek egy része még mindig kilóg az ablakból. Csoda, hogy nem robbant fel, és minden jól alakult, mondta egy férfi. A Reuters szerint az Ukrajna elleni éjjeli támadás sorozat egy nagyobb offenzíva része, amellyel Oroszország a Moszkva elleni ukrán támadásokra válaszolt. Teljességgel igazoltak a Moszkva elleni támadások, Ukrajna így válaszol az orosz agresszióra. Erről beszélt az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Moszkvának meg kell értenie, hogy be kell fejezniük a háborút. A nagyhatótávolságú képességünk jelentősen megváltoztatja a helyzetet és a háborúról alkotott globális képet. Sok partnerünk most már látja, hogy mennyire megváltozott minden, az oroszországi célpontok elérhetőek. Ez világos jelzés arra, hogy senkinek sem szabad konfliktust kezdenie Ukrajnával, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök azt is közölte, a hadsereg nagyhatótávolságú képességeit drónokkal, robotokkal és még több lőszerrel növelik, illetve a héten fontos tárgyalásai lesznek európai partnereivel, továbbá egy egyeztetést is előkészítenek az amerikaiakkal. Ukrajna hamarosan megkaphatja a 90 milliárd eurós uniós hitel első részletét, ugyanis az EU már ma jóvá hagyhatja az ehhez szükséges feltételeket, erről írt a Politico. A brüsszeli lap szerint június közepén folyósíthatnak mintegy 9 milliárd eurót Kijevnek, amiből 5,9 milliárd eurót drónokra, 3,2 milliárdot pedig az ukrán költségvetési hiány finanszírozására és a katonák bérének kifizetésére fordítanak. A Politico azt is felidézte, hogy ha Oroszország a háború után nem hajlandó jóvátételt fizetni Ukrajnának, akkor az EU vezetői a befagyasztott orosz vagyont használhatják fel a hitel törlesztésére, ezzel lényegében eltörölve Ukrajna adósságát.
1: Ismét cselekvésre szólította fel Iránt a közel-keleti konfliktus rendezése érdekében az amerikai elnök.
2: Donald Trump ellenkező esetben az eddigieknél súlyosabb következményeket helyezett kilátásba a perzsa ország ellen. A politikus a hét elején egyeztet nemzetbiztonsági tanácsadóival az iráni katonai műveletek esetleges folytatásáról. Közben az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője egy interjúban elismerte, hogy az izraeli-amerikai támadások kezdete óta jelentősen megdrágult üzemanyag problémát jelent az amerikaiaknak.
1: Izraeli légi csapásban meghalt az iszlám dzsihád egyik vezetője Libanonban. Egy lakásba csapódtak be a rakéták az ország keleti részén.
2: Közben a pénteken meghosszabbított tűzszünet ellenére a déli területeken is folytatódtak a támadások. 5 haltak meg, köztük 2 gyermek és 15 megsebesültek. A zsidó állam hadserege korábban felszólította az ott élőket, hogy hagyják el a térséget.
1: 5 perc múlva lesz 12:30, adásunkban eddig elmondtuk, hogy a miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Sólyog Tamás viszont azt mondta, nincs alkotmányos indok a lemondására. Szó volt arról, hogy szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól, erről állapodott meg a külügyminiszter ukrán kollégájával, és hamarosan beszámolunk arról, hogy átadták a Semmelweis Egyetem új intenzív részlegét.
0: Déli krónika.
1: Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt kiemelte, magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi esetek nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakértője a Kossuth Rádiónak megerősítette, a hazai járványügyi rendszer felkészült az esetleges fertőzések azonosítására. Hadsás Gergely információi.
19: Magyarországon jelenleg nincs ok pánikra a hantavírus miatt, erősítette meg az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azután írt erről a közösségi oldalán, hogy a napokban Romániában is igazolták a fertőzést. A tárcavezető közölte, idehaza eddig nem azonosítottak pozitív esetet, ugyanakkor a megelőzéshez fontos a rágcsálók távoltartása és a zárt helyek szellőztetése.
20: A Romániában történt fertőződés feltehetően egy Európában és Ázsiában is jellemzően előforduló óvirági hantavírus okozta megbetegedés lehet, tehát ezek a hantavírusok ritkán diagnosztizált megbetegedésként jelen vannak.
19: Erről már a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa beszélt a krónikának. Koroknai Anita elmondta, idehaza a kórokozó két európai típusa fordul elő, amely jellemzően enyhébb vagy középsúlyos vesét érintő megbetegedéseket okoz. Hozzátette, 2015 és 2024 között évente 2 és 16 között alakult az azonosított fertőzöttek száma.
20: A fertőzésen nagyon sokan tünetmentesen, vagy akár olyan enyhe tünetekkel is áteshetnek, ami nem indokolhat orvosi vizsgálatot. A diagnosztizált betegeknél mi leginkább ezeket a súlyosabb eseteket látjuk, és ezeknek az előfordulása pedig Magyarországon ritka. A vizsgált időszakban én 2 halálesetről tudok beszámolni, 2017-ben és 2023-ban történt ilyen esemény.
19: A betegség emberben fertőzött rágcsálók váladékaival való érintkezéskor, például belélegzés útján alakul ki. Az emberről emberre terjedés rendkívül ritka, és kizárólag Dél-Amerikában fordul elő. Az általános kezdeti tünetek, mint például a láz, fejfájás, hányinger vagy ízületi fájdalom, az amerikai és az európai vírus változatnál is jelentkezhetnek, magyarázta a biológus, aki hangsúlyozta, a hazai járványügyi rendszer felkészült a fertőzések felismerésére és a vírusváltozatok megkülönböztetésére.
20: A szakmai háttér biztosítja, hogy akár egy behurcolt fertőzést is gyorsan azonosítani tudjuk, és meg lehessen kezdeni.

0: betegségről a hantavírus miatt.
1: A hantavírus egy izolált, ritka betegség. Az, hogy ilyen szerencsétlen módon ezen az óceáni áron ilyen sok eset és haláleset volt, ez egy véletlen. És ez a véletlen senkit nem akadályozza meg abban, hogy letöltse a nyaralását.
0: Szlávik János hozzátette azt is, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a hantavírus esetében nem kell attól tartani, hogy a koronavírushoz hasonló világjárvány alakul ki.
2: Átadták a Semmelweis Egyetem idegsebészeti és neurointervenciós klinika megújult szubintenzív részlegét. A fejlesztés nyomán Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst képes kezelni. Illés Anna információi.
3: Hogyha valakinek beszédzavara alakul ki, az arc aszimmetriája megváltozik és elgyengül az egyik oldala, az egy nagyon-nagyon klasszikus triád, ami könnyen utalhat sztrókra.
4: Hívta fel a figyelmet Nardai Sándor, a Stroke Centrum vezető főorvosa, a Semmelweis Egyetem idegsebészeti és neurointervenciós klinika megújult szubintenzív részlegének átadóján.
3: Két helyiségből álló szubintenzívet, azt egy üvegfallal kötöttük össze, és közvetlen átjárhatóságot biztosítottunk, így az ott dolgozó szakdolgozók sokkal könnyebben tudják egymás munkáját segíteni, és ez lehetővé teszi azt, hogy a vérrugoldó kezelést azt nem csak fönn a szubintenzív részlegen tudjuk megkezdeni, hanem a nap 24 órájában egy ápoló le tud menni a CT-be, és gyakorlatilag ott a CT-be be tudja kötni ezt a vérrugoldó kezelést, ezzel 20 percet lehet nyerni, és hát 20 perccel hamarabb, hogyha megtörténik az ér megnyílása, akkor az közel 18 millió idegsejt megment.
4: Éves szinten nagyjából 1200 páciens fordul meg az érintett osztályon.
5: A most átadott beruházás nem csak az infrastruktúrát fejleszti, hanem a mindennapos gyógyító munka hatékonyságát is érdemben tovább tudja javítani.
4: Mondta a Semmelweis Egyetem rektora. Merkeli Béla hangsúlyozta, a stroke ellátás területén minden perc számít.
5: A gyors diagnózis, a jól szervezett betegút és a magas szintű szakmai háttér életet menthet, és jelentősen befolyásolja a betegek későbbi életminőségét. A Klinika Stroke Centruma nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is kiemelkedő szerepet tölt be. Az a tény, hogy a közép-magyarországi régióban az endovaszkuláris, azaz éren keresztül végzett beavatkozásokkal kezelt betegek többsége itt kap ellátást, önmagában is jelzi a centrumnak a jelentőségét. Az évente több mint 1000 reperfúziós, azaz érmegnyitó kezelés pedig olyan betegforgalmat jelent, amely európai összehasonlításban is különleges és rendkívüli.
4: Erős Lórend a klinika igazgatója az átadón emlékeztetett. 2024-ben csatlakoztak az egyetemhez, és azóta több fejlesztés is történt intézetükben. Egyebek mellett több mint 350 millió forint támogatást kaptak a 113 éves épület tetőszerkezetének cseréjére.
6: Következő években reményeink szerint megkezdődnek új egészségügyi reformok, de egyenlőre azt kell mondjam, hogy az egyetem a maga erejéből támogatva a különböző intézeteknek a fejlesztését, most úgy gondolom legalábbis a mi klinikánknál, hogy a humán erőforrás megőrzésére és a megtartására kell, hogy koncentráljon.
4: Hozzátette, a mostani fejlesztéssel egy időben egy kutatóközpont kialakítása is zajlik, emellett augusztusra elkészül Magyarország első gammakés centruma is.
2: Piacfelügyeleti és népegészségügyi közös vizsgálat indul az aeroszolos termékek átfogó ellenőrzésére.
7: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke a Krónikának elmondta, a vizsgálat során azt értékelik, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Eintman Norbert hozzátette, az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó szprék és az autóápolással kapcsolatos aeroszolok állnak.
8: A nem megfelelő gyártási gyakorlat nagyon súlyos, akár maradandó sérülést okozó kockázatokat is hordozhat magába. Az aeroszolos termékekben ugyanis az uralkodó magas nyomás gyakran tűzveszélyes hajtógázok miatt egy esetleges szerkezeti hiba komoly következményeket okozhat. Ez elvezethet akár a palack szétrepedéséhez, robbanásához, égési sérülésekhez, vagy egyéb súlyos egészségkárosodáshoz. Ezért nagyon fontos, hogy a piacfelügyelet és a népegészségügyi hatóság ezeket folyamatosan vizsgálja.
7: Itt a Krónika.
2: Nagy sikert aratott Cannes-ban Nemes László első francia nyelvű filmje a Moulin a díszbemutatón. A francia ellenállás hősként tisztelt alakjáról szóló filmet a hivatalos versenyprogramban vetítették a Cannes-i Filmfesztiválon. Lehocki Zsuzsa összeállítása.
7: Több mint 10 percig tapsolt a közönség Nemes László első francia nyelvű filmjének, a Mulan című alkotásnak vasárnapi díszbemutatóján. Cannes-ban a 2000

0: 1300 férőhelyes Lumière nagy teremben teltház előtt mutatták be a filmet a hivatalos versenyprogramban.
1: Merci beaucoup de...
0: Tiszta szívből köszönöm, hogy eljöttek és ünneplik ezt a filmet. Köszönjük a Cannes-i fesztiválnak a meghívást. Nagy büszkeség és felelősség Jean Moulinról filmet készíteni, mindannyian érezzük ennek a pillanatnak a súlyát, és most mindannyian Jean Moulinra gondolunk, mondta Nemes László rövid köszöntőjében franciául. A rendező hozzátette, köszöni a fantasztikus stábnak és a csodálatos színészeknek, hogy részt vettek a filmben. Mint fogalmazott, boldog és rendkívül büszke, hogy Cannes-ban lehet. Az Oscar, Golden Globe, BAFTA díjas Saul fiát jegyző magyar rendezőnek a Mulan című alkotás a negyedik nagyjáték filmje, amely 21 művel verseng az aranypálmáért. A Mulan az idei program egyik leginkább várt alkotása. A történelmi dráma a franciák egyik nemzeti hősének, a második világháború alatti francia ellenállás jelképének, Jean Moulinnak utolsó napjait követi nyomon. A címszerepet a népszerű francia színész Gilles Lelouch alakítja. Az egykori prefektust, Jean Moulint baloldali eszméi miatt a náci Németországgal kollaboráló franciaországi Vichy kormány elbocsátotta. Moulin ezután csatlakozott az ellenálláshoz, és 1941-ben sikerült Londonba szöknie, ahol az emigráns francia kormányt vezető Charles de Gaulle tábornok a különböző ellenállási mozgalmak egységesítésével bízta meg. 1943-ban visszatért a megszállt Franciaországba, ahol megalakította az ellenállás nemzeti tanácsát, de nem sokkal később elárulták. A gestapó vallatta és kínoszta, de ő nem árult el semmit és senkit. Ezután Németországba akarták vinni további vallatásra, de a vonaton meghalt. Jean Moulin a hazafiság és az önfeláldozás jelképe lett. Nevét Franciaország szerte utcák, iskolák, Párizsban pedig villamos megálló őrzi, életútját múzeum mutatja be.
2: Földrengés rázta meg Dél-Kínát, két ember meghalt, négyen megsérültek. A Guangxi régióban több mint 7000 embert kitelepítettek.
3: Az 5,2-es erősségű földmozgás következtében legkevesebb 13 épület összeomlott több helyen, földcsuszamlások akadályozták a közlekedést. A térségben időről időre előfordulnak földrengések, a 2000-es évek legsúlyosabb természeti katasztrófája, a 2008-as szecsuáni földrengés volt, akkor több mint 87 000 haltak meg, vagy tűntek el.
4: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint két baleset is történt az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Paks elkerülő szakaszán. Emiatt a rendőrség a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat a pályáról.
2: Fővárosi információk következnek.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé, a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Zicsi-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. Schilling Zsolt, BKK Info.
4: Időjárás jelentés.
2: Ma kettősség jellemzi hazánk időjárását. Hol kell még az esernyő? Fejős Ádám meteorológust kérdezem. Szervusz Ádám.
6: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Elsősorban országunk észak-keleti részein, az Észak-Alföldön lehet még ma számítani zápor esőre, átmeneti, tehát nem egész napos csapadékra. Kisebb záporokról van szó, esetleg egy-egy zivatar, de már a komolyabb csapadék elkerül bennünket. A szél viszont még több helyen élénk lehet, különösképpen a Kelet-Dunántúli régióban, a Dunamenti területeken. A hőmérsékleti csúcsérték döntően 15-23 fok között alakulnak, a következő néhány napban aztán markáns melegedés mellett már fagyveszélyre természetesen nem kell számítani, még a völgyekben is 5 fok körül, vagy kevéssel az alatt lesz a minimum, még általában 10 fok körül, de egyelőre az alatt várható. Kisebb csapadék hajnalban is lehet északkeleten, aztán napközben helyenként növekszik meg a gomoly felhőzet, záporok, futózáporok északkeleten, majd Közép-Magyarországon, a Dél-Dunántúli régió déli felében, egészen a határvidéken várható további záporeső vagy átmeneti zivatar. A légmozgás időnként megélénkül, északi szelek fújnak majd holnap is. 19-23 fokra számíthatunk. A folytatásban melegszik a levegő, csökken a csapadék esélye, de nem lesz teljesen száraz az idő, viszont frontmentes. Mindenféleképpen a hét utolsó napjain akár a 30 fokot is megközelítheti a csúcsérték.
2: Köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Sors Zoltán, Dancsó Mária és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 15 órakor.
7: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
8: Nem vívta ki a világbajnoki részvételt a magyar férfi kézilabda válogatott. A Vasas lett a labdarúgó MB2 bajnoka. Második meccsén is kikapott férfi jégkorong válogatottunk az elit világbajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
7: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
8: Bár a magyar férfi kézilabda válogatott 31-30-ra győzött Szerbia ellen a világbajnoki selejtező veszprémi visszavágó mérkőzésén. Összesítésben azonban egy góllal a szerbek bizonyultak jobbnak és szereztek indulási jogot a jövő januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. Nemzeti csapatunk így már csak abban bízhat, hogy megkapja a Nemzetközi Szövetség két szabad kártyájának egyikét, amivel ott lehet a VB-n. De a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra a következő Európa-bajnokságról is kijuthat együttesünk. Krakowski Bence háromszor vette be a szerbek kapuját, a Tatabánya bal szélsője berölemesének nyilatkozott.
9: Arra bármiféle magyarázatot te már találtál, hogy az 55. perc után miért nem tudtunk gólt szerezni?
10: Elég nehéz most mit mondanom, nem is nagyon tudok erre válaszolni. Biztos, hogy megnézzük majd a videót, hogy mink kellett volna változtatnunk, és sem aki talál majd valamit a következő mérkőzésre, és úgy gondolom, hogy erősebben fogunk majd újra pályára lépni.
9: Bent a pályán éreztétek, hogy valamit változtatni kell, de nem megy, vagy nem éreztétek, hogy mit kellene változtatni, hanem menjünk a végén majd bedarál. Őket.
10: Hajtott mindenkit a szíve, a lelke, megpróbált mindenki kitenni mindent a pályára, ami benne van. Sajnos voltak olyan helyzetek, amikor a szerbeknél valaki egy pluszt hozzá tudott tenni nekik, és talán ez lehetett az, hogy nem tudtunk ellépni mindig.
9: A szerb csapat, ez jobb, mint a magyar csapat, nyilván most az eredmény alapján igen, de azért az utóbbi időben nem úgy szerepeltek világversenyeken, de azért ez egy nagyon jó csapat, nem? Tehát szégyenkezni semmiképpen nem kell, hogy alul maradtunk velük szemben, még hogyha nagyon szomorúak is vagyunk most.
10: Nem egy egyszerű csapat, nagyon jó játékosaik vannak, és ahogy említetted, nem mindig úgy jött nekik össze a lépés mostanában, ahogy nekünk akár, de nem szabad szégyenkeznünk, persze szomorúak vagyunk, hogy most nem jött össze ez a VB-re kiutás, de mindenképpen fel fogunk állni belőle.
8: A negyedik helyen végzett az Esztergom női kézilabda csapata az Európa Ligában, miután a dijoni 4-es döntő bronzmérkőzésén 35-30-ra alul maradt a dán Viborggal szemben. A trófeát a házigazda francia Dijon hódította el, amely a fináléban félidei 9 gólos hátrányát ledolgozva 29-25-re múlta fölül a Faragól utcát, Kucora Csengét és Szabó Annát is foglalkoztató címvédő német Türingert. Kovács Anett 4-szer talált be a dánok kapujába, a jobb szélsővel német Kornél beszélgetett.
11: Amit itt felépítettünk, lépésről lépésre haladtunk. Nagyon büszke vagyok a lányokra, mert nagyon sok munkát belefektettünk. Ez most sajnos így alakult, de attól függetlenül megpróbáltunk ebbe az utolsó mérkőzésben mindent beletenni.
12: Mennyi szufla volt? Mert úgy tűnt nekem 20 percig, hogy van szufla. Az első félidő utolsó 10 percig úgy tűnt, mintha se szufla, se fej nem lenne már hozzá elég, mert ott hirtelen ugye 6-ra nőtt a különbség.
11: Igen, ez így van. Én láttam már, hogy fáradtak vagyunk, és nem tudtuk a beálló játékot és emiatt is így a labdamozgás, tehát az, hogy a labda nélkül elindultak, nem tudtuk a vérekezésbe ezeket megoldani, és ez megbüntette, és emiatt is nagyon sajnálom, de hát próbáltunk felzárkózni, meg minden erőnket beletenni.
12: Sikerült is, mert a második félidőt egyébként sikerült megnyerni, még hogyha ezért nem osztanak semmilyen komolyabb színű érmet, mégis van ugye egy ilyen emlékérem a nyakadban. Mit jelent ez első válózóként ennek a csapatnak, amelynek az átlag életkora egyébként számtelenül fiatal, és remélem, hogy nem vállalok fel túl nagy kockázatot, ha azt mondom, hogy valószínűleg nem az első ilyen megmérettetése volt. Ahogy az utolsó, inkább így akartam mondani.
11: Igen, így van. Tudjuk nagyon jól, hogy nagyon sok fiatalból áll ez a csapat, és büszke vagyok rájuk, hogy ideig is eljutottunk. Amik ezen a két mérkőzésen voltunk, ebből tanulni kell, és fejlődni kell tovább.
7: Nemzeti Sport Krónika.
8: A feljutást már korábban bebiztosító vasas lett az aranyérmes a labdarúgó MB2-ben, miután az angyalföldiek a 30. záró fordulóban 2-1-re legyőzték az Ajkát az Ilovszki stadionban. A szintén a bajnoki címért harcoló Budapest Honvéd meglepő 4-1-es vereséget szenvedett a Szőnyi úton a BVSC-től, így a kispestiek végeztek másodikként. A vasas 64 ponttal zárt az élen, a Honvéd 59 pontot gyűjtött. Mindkét fővárosi csapat 3 év után jutott vissza az élvonalba. A harmadik helyét már korábban megszerző Kecskemét 3-0-ra kikapott Soroksáron, a másodosztálytól búcsúzó Budafok Székesfehérváron győzött 3-1-re a Videoton ellen, a másik kieső Békés Csaba pedig Mezőkövesden nyert 1-0-ra. További eredmények: Kozár Mislány Karcag 2-1, Szeged Csákvár 0-1 és Tiszakécske Szentlőrinc 1-2. Az ezüstérmes Budapest Honvéd vezető edzőjét, Feckó Tamást Farkas Márton szólaltatta meg.
13: Az elmúlt percekben picit megállt az idő, vagy át tudta adni magát ennek az egészen különleges hangulatnak itt a Honvéd tábora önt élteti percek óta.
14: Köszönöm szépen a csapat nevében is ezt a szeretetet, amit kapunk. Ez fantasztikus. Kívánom minden edzőnek és játékosnak, hogy ilyen tábor előtt tud játszani. Ez egyszerűen hihetetlen érzés.
13: A szereteten túl leginkább mit kapott itt a Honvédnál? A szurkolóktól, a klubtól, a csapattól?
14: A Honvéd az egy különleges közeg, hiszen a bizonyítás, ha dolgozol a címért, a klub bért, akkor azt meghálálják. Lehet bármilyen eredmény is, de látni kell a szurkolóknak azt, hogy te megteszel mindent annak érdekében, hogy a klub felemelkedjen. A másfél évben sikerült a bajnokság utolsó helyéről NB1-be felmenni a csapattal. Ez a játékosok érdeme, ugyanúgy, mint a stábtagoké. Mindenki nagyon becsületesen és sokat dolgozott ezért.
13: Közeljövőjét azt hogyan látja, mennyit tud már az elmúlt napokban, elmúlt hetekben, sok minden pletyka napvilágot látott, és talán a szurkolók reakciójából is érződik, hogy itt azért van valami a levegőben.
14: Azt nem tudom, kell kérdezni. Nekem élő szerződésem van, új értékeseket kell belőle kérdezni.
8: Nem hosszabbítja meg június végén lejáró szerződését Ádám Martin, a labdarúgó NB1-ben bronzérmes Paks támadója. A 31 éves, 28-szoros válogatott játékos iránt az NB2-ben szereplő Szeged érdeklődik.
7: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
8: A finnek elleni szombati 4-1-es vereség után tegnap Ausztriától 4-2-re kapott ki a magyar férfi jégkorong válogatott a Svájcban zajló elitvilágbajnokság második fordulójában. Nemzeti együttesünk legközelebb holnap 20 óra 20 perctől a bemaradás kiharcolásáért a legfontosabb összecsapáson, a szintén pont nélkül álló Nagy-Britanniával találkozik. Az osztrákok elleni meccs után csapatunkból Hadobás Zétényt és Vince Pétert kérdezte Virányi Zsolt.
15: Hadobás Zétényel kezdjük, hát nézem az arcotokat, szerintem nagyjából ugyanazt érzétek, mint a szurkolók, hogy vereség és vereség között nagy különbség. Most mi döntött az osztrákok javára, meg megint nagyon szoros volt ez a meccs?
16: Amikor 5-5-ben tudtunk játszani, akkor szerintem mi voltunk egyértelműen a jobb csapat, viszont a sok kiállítás egyszerűen elfogyaszt minket, egyszerűen az energiánk olyan helyre megy, amire felesleges, és szerintem ez volt a döntő, hogy sok volt a kiállításunk.
15: Arra utolsz, hogy a második harmadban például háromszor is emberhátrányban kellett kivédekezni a szituációkat, aztán 3-1 után ott meg volt a kettős emlőnyből a gól, és még ugye időkérés után a szépítés, és mi kell ahhoz, hogy mondjuk a britek ellen ilyen helyzetben, vagy fordított esetben mi kerüljünk ki mindenképpen győztesen.
16: Remélhetőleg a britek ellen nem kerülünk ilyen helyzetekből, hogy ilyen kiállításokat csinálunk, másik pedig, hogy mi szeretnénk uralni végig a játékot, mi szeretnénk vezetni, akkor más lesz a játéknak a képe.
15: Hadobás Zétény után folytassuk Vince Péter, aki gólt ütött, ugye az a 3-2 volt a vége, 4-2, neked milyen tanulság vannak ennek a mérkőzésnek?
17: Muszáj többet 5-5-ben játszunk, nem lehet ennyi kiállításunk, csak hogyha tényleg minden kötél szakad a támadó harmadba, ott limitálni kell a kiállításaink számát.
15: Mennyire fáradtottok el a meccs végére, éppen miatt, hogy sokat játszottatok ember hátrányban is?
17: Szerintem eléggé, főleg azok, akik mennek hátrányba, nekik nagyon fárasztó.
15: Gólodról mesélj egy kicsit, ugye ott ember előny volt kettős, és kicsit döszögött a gépezet, aztán megkaptad a korongot. Mennyire működtek jól a speciális egységek mondjuk ilyenkor?
17: Sofi is lőtt egyet, meg a mi előnyünk is betalált, úgyhogy szerintem 100%-osan biztos, hogy jól működtek. Önöknek is sikerült betalálni, felrajzolt az edző, hogy mit csináljunk, és sikerült megvalósítani.
8: Egyenlített az atomerőmű a férfi kosárlabda NB1 bronz csatájában, miután a második mérkőzésen Pakson 113-92-re legyőzte a Kaposvárt. Az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharc így 1-1-ről folytatódik szerdán a Somogyiak otthonában.
7: Nemzeti Sport Krónika.
8: A svéd Jakob Söderqvist nyerte meg a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, amelynek záró napján a Balatonalmádi és Veszprém közötti 5. 147 kilométeres szakaszán a belga Tim Merlier győzött. Az összetettben a legjobb magyar sportolónak járó fehér trikót a 9. helyen végző Walter Attila érdemelte ki. Fetter Eriket pedig a legjobb hegyi menőként a piros trikó illette meg. A győztes Jakob Söderqvist így nyilatkozott.
18: Of course, we expect our rivals to...
19: Természetesen számítottunk arra, hogy a legnagyobb riválisok támadni fognak, és mindent megtesznek majd a sárga trikóért az utolsó szakaszon. Ez így is történt, talán Plap okozott több gondot, nem pedig Cosnefroa. Tudtuk, hogy nehéz lesz megvédeni az összetett elsőséget, de végül sikerült együtt a csapatommal.
8: A győztes svéd Jakob Söderqvist után hallgassák Fetter Eriket, aki a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen a legjobb hegyi menőként a piros trikót viselhette, a riporter Krejz Bálint.
20: Ez gyönyörű végkimenetel, párszor nagyon mélyre kerültem, őszintén meg nagyon csalódott voltam, hogy mindig kis híján nem jött össze a tervünk, meg nem jött össze a nagy eredmény, ez 2 nap is megtörtént, nehéz volt ebből újra felállni, de szerettük volna pozitívan és egy kiemelkedő teljesítménnyel, meg eredménnyel zárni ezt a Tour de Hongriet a United Shipping csapatával, és ez, hogy így az utolsó napon minden összeállt, és meglett a piros trikó, és most már a tavalyi fehér mellett van egy piros, és ez szerintem tényleg így egy magyar csapatnak ez eszméletlen jó. Jól éreztem magam, szerencsére nagyon, és úgy voltam vele, hogy menni kell. Iszonyat nagy volt a szél, esett az eső, nyomni kell, csűrni kell neki, és szerencsére ez így összejött, hogy kialakult egy olyan szökés, ami tökéletes volt a piros trikóra való tekintettel.
21: Ez a piros trikó, hogy a karrieredben hova fog kerülni, milyen magas polcra?
20: Nagyon magasra, meg miket megjártunk így a csapattal, meg én is így személy szerint ez az 5 nap során, hogy tényleg mindig pont széthullott minden, hogy összejön egy szakasz siker, összejön egy fehér trikó bebiztosítása, plusz egy piros trikó, és az, hogy a végén ilyen mélyről ennyire így fel tudtam, meg fel tudtunk állni. A történet miatt így visszagondolva erre, ez magas helyen fog szerepelni mindig így az emlékezetemben.
21: Hogy néznek ki a következő hetek számodra és a csapat számára?
20: Még nem tudom. Nekem egy hét pihenéssel, az biztos, mert tényleg nagyon durva, leterhelő egy hét volt. Szlovén körön láthattok majd én szerintem, de azon kívül még nem tudom pontosan a programomat.
8: Fetter Eriket hallották. Kedves hallgatóink, sportkronikánk ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
22: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
23: Vízállás jelentés.
3: Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. május 18-án. A Duna a hazai szakaszán végig árad, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 15,2 Celsius fok, Budapestnél 15,7, Mohácsnál 16,9 Celsius fok. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Dunaremete 82 cm 16%, Medve 117,12, Nagybajcs 81,14, Gönyű 50,15, Komárom 102 cm 13%, Esztergom 83,12, Nagymaros 26,12, Budapest 129,11, Dunaújváros -6,9, Dunaföldvár -125,8, Paks -10,9, Dombori 20,11, Baja 119,10, Mohács 130 cm 9%. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 35 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2-1733,3 folyamkilométer között 24 deciméter, szélessége 100 méter, hosszúsága 1900 méter. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8-1520,8 folyamkilométer között hajó útszűkület, szélessége 130 méter, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szent Gotthárdnál -91 cm 4%, Győr 241,28, Marcal Móriczhida -28,13, Ipoly Balassagyarmat -65,10, Sió Szekszárd 267-39, Mura Letenye 124-16, Dráva Dráva Szabolcs 110 cm 25%. A Tisza a hazai szakaszán kisköréig a pad alatta árad. A folyó a duzzasztás mentes szakaszokon igen alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 15 Celsius fok, Tokajnál 18,1, Szolnoknál 18, Szegednél 18 fok. A mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Rahó Técső húzt nem jelentett. Tiszabecs mínusz 208 cm 5%, Vásárosnamény mínusz 148,7, Záhony mínusz 247,11, Dombrát 34,22, Tokaj 469,59, Tiszalök alsó mínusz 33,28, Tiszafüred 554,71, Kisköre felső 737,63, Kisköre alsó mínusz 150 cm 14%, Szolnok mínusz 128,13, Csongrád mínusz 77,20, Szeged 121 cm 29%. Gázlóviszonyok a Tiszán 403,2-403,1 folyamkilométer között 12 deciméter, szélessége 10 méter, hosszúsága 100 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Tisza mellékfolyóin. A Szamos Désnél 162 cm 5%, Kraszna Ágerdő Major 153,26, Bodrog Sárospatak 239,32, Sajó Beretke 66,13, Felső Zsolca 52,13, Hernád Aboskőszeg 150,10, Gesztely 31,11, Zagyva Abc 32,5, Jásztelek 101,5, Berettyó Szalárd 121,4, Szeghalom 200 cm 35%. Sebeskörös csúcsa mínusz 17 cm 4%, Nagyvárad 44,7, Körösszakál mínusz 174 cm 5%, Feketekörös Belényes 40,17, Tenke 86,11, Ant 72,15, Remete 300 cm 38%. Fehérkörös Honctő mínusz 23,5, Kisjenő 67,7, Gyula 147 cm 36%. Kettőskörös Békés 109 cm 22%, Hármas körös Gyoma 345,45, Kunszentmárton mínusz 26 cm 17%, Maros Makó mínusz 51 cm 9%. A Balaton átlagvízszintje és medertelsége 85 cm 47%, vízmérsége 333 cm, hőfok a Siófoknál 11,6 Celsius fok, a Verencei tó Agárdnál 66 cm 8%, hőfoka 12,1 Celsius fok. A Fertőtó Fertőrákosnál 43,46, hőfoka 12,9 fok.
4: Műsorajánlat.
0: Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
1: Mit gondol, milyen hatással lesz az Európai Unióra, hogy Németországban puccs hangulat uralkodik a Merz kabinet rendkívüli meggyengülése miatt? És mit szól hozzá, hogy Magyarországon a kis és középvállalkozók együttműködési hajlandósága jelentősen megnőtt az első negyed évben?
5: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
23: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
24: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
23: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
2: két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy nagy jelenet.
6: Úgy táncol, mint én.
9: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
10: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
12: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztilcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 13 óra a rövid híreinket hallják. Magyar Péter miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Sőjök Tamás viszont úgy nyilatkozott, nincs alkotmányos indok a lemondására. Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek holnap a kárpátaljai magyarság jogairól. Erről állapodott meg a külügyminiszter ukrán kollégájával. A laborvizsgálatok megerősítették, hogy hantavírussal fertőződött meg egy romániai férfi. Itthon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés. Szerdán jár le az SZI a bevallási és befizetés határideje, mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, többfelé élénk széllel, éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható.
2: Műsorajánlat. Nagyok.
4: Harsonás. Ma is nap mint nap gyakorol. Játszott minden jazzzenésszel, aki csak a nemzetközi térben él és mozog, de évtizedek óta más hivatása is van. Megalapította és vezeti a Budapest Music Centert. Adattárként indult, ma már kiadó és rendezvénytér is. De az alapító továbbra is az adatbázis tartja a BMC középpontjának. Vendégem a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével, Hazám díjjal és Prima Primissima díjjal elismert Harsona művész, zenei menedzser Gőz László. Várja önöket a beszélgetőtárs Süveges Gergő.
2: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
5: Bartók Zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
7: Megjelentek az első kormány döntések a magyar közlönyben. A kabinet egyszerre több területen indított felülvizsgálatot és előkészítő munkát. Ilyen többek között az Európai Ügyészséghez történő csatlakozás előkészítése és a vagyonadóztatás feltételeinek kidolgozása. Emellett mára azt is tudjuk, hogy még a Nobel-díjas Karikó Katalina Tisza kormányzat egészségügyi minisztériumához köthető tanácsadó testület tagja lesz, addig a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus nevével fémjelzett Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvánnyal felmondja a közel 262 milliárdos több évre szóló finanszírozási szerződést az új kormány. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Póca István politikai elemzőt.
8: Jó napot kívánok!
7: Valamint itt van velünk telefonon Nagy Attila Tibor, politikai elemző. Velük fogjuk átbeszélni a témát. Üdvözlöm!
9: Jó napot kívánok!
7: És természetesen én is köszöntöm a hallgatóinkat, én pedig Dávid Edit vagyok. Hát, mint ahogy a felvezetőben is elhangzott, több területen indít felülvizsgálatot és előkészítő munkát az új kormány. Ugye ebben talán a legelső és a legfontosabb az Európai Ügyészséghez történő csatlakozás, de emellett beszéljünk, és szerintem érdemes lesz megemlíteni a közszolgálati média finanszírozásának átvilágítását, és a vagyonadóztatáson túl ugye a kiemelt nemzetgazdasági beruházások felülvizsgálatát is. De mivel a kampányban is folyamatosan azt hangoztatta Magyar Péter, hogy az Európai Ügyészséghez szeretne csatlakozni, kezdjük talán azzal, hogy miért nem csatlakozott eddig Magyarország ehhez a szervezethez, és itt fontos elmondani azt is, hogy Dánia és Írország sem tagja ennek. Hogy látja Póca István, mi volt ennek az oka?
8: Ugye mindhárom téma, amit szerkesztő asszony felhozott, mindhárom kampányígéret volt. De valóban akkor kezdjünk az Európai Ügyészséggel, amelyel kapcsolatban elég világos volt az Orbán kormánynak a kommunikációja. Ez pedig az volt, hogy itt egy Európai Uniós befolyás szerzésre alkalmas hatóság, szervezet jön létre az Európai Uniónak a keretén belül, és ugye az eddigi, azt megelőző viták miatt sem akartak újabb felületet és újabb vizsgálódásokat, látványos vizsgálódásokat, amiket az Európai Bizottság vitt mondjuk azt megelőző időszakban. Folyamatosak voltak a viták Budapest és Brüsszel között, és ez egy olyan pont volt, amire azt mondta Budapest, hogy na, ezt nem szeretné ezeket a vitákat még az Európai Ügyészséggel megfejelni. Ez a az intézményi része. A személyi része az, hogy egy olyan vezetőt választottak az Európai Ügyészségnek az élére, aki hát a magyar, korábbi magyar kormány álláspontja szerint minimum problémás, mert hogy nem feltétlenül jó kapcsolatokat ápol és ápolt Magyarországgal, illetve az volt a benyomás, hogy itt olyan fellépés várható a részéről, ami egy politikailag elfogult fellépés, ez pedig gyakorlatilag ellehetetleníti az Európai Ügyészségnek a független működését. Azt, hogy az uniós intézmények mennyire tudnak függetlenül működni, ezt az elmúlt időszakban láthattuk, a rövid válaszom az, hogy sehogy, mert az Európai Uniós intézmények sem, az intézményeket vezető emberek sem, az ott dolgozó emberek sem mentesek a politikai állásfoglalásoktól, ideológiáktól, tehát ezt elképzelni lehet, egyetemi tankönyvbe beleírni lehet, hogy ők függetlenek, gyakorlatban mindenki tudja, hogy ez nem az. És gyakorlatilag itt az történt, és adott a hivatkozás, hogy azért nem szabad belépni a Magyarországnak el, mert egy újabb töréspont következik. A mostani kormány azt mondja, hogy ez egy fontos alku, egy fontos ajánlat, és hogyha belép Magyarország, akkor, ez nyilván egyébként egy feltétel is lehet, akkor majd meg fogja kapni az Európai Uniós pénzeket, és gyakorlatilag ez az ügyészséggel kapcsolatban ez egyenes arányosság, ez megjelent az Európai Bizottságnak is az érvelésében az elmúlt időszakban.
7: Ugye nagyon fontos azt leszögeznünk, hogy a Fidesz történelmi választási vereséget szenvedett el, és a kampányban a korrupció, hát akármilyen oldalról is nézzük, a korrupció megközelítése az elég hangsúlyos volt. Hogyha visszanézünk a Fidesz elmúlt 16 évére, korrupció szempontjából csökkentette volna ezeket a felmerülő aggályokat az, hogyha már a Fidesz kormányzat is csatlakozik ehhez a testülethez. Hogy látja Nagy Attila Tibor?
9: Azt érdemes tudni, hogy az Európai Ügyészség hatásköre az nem általános, tehát nem terjed ki minden nyomozati cselekményekre, hanem alapvetően valóban, ahogy a korrupcióra terjed ki, illetve az EU pénzügyi érdekeivel kapcsolatos vizsgálatokra, tehát minden egyes hazai bűncselekmény üldözésére az Európai Ügyészség hatásköre nem terjed ki. Ezzel együtt az igaz, hogy valamiest tovább csökkenteni az adott tagállam, illetve Magyarország szuverenitását, hiszen bizonyos bűncselekmény típusok esetében nem kizárólag a tagállami ügyészség vizsgálódhat, hanem az Európai Ügyészség is. Tehát egy újabb szuverenitás lemondásról volt szó, és valóban elvi és talán praktikus okból az előző Orbán kormány nem volt hajlandó csatlakozni az Európai Ügyészséghez. Azt azért érdemes tudni, hogy a legtöbb Európai Uniós tagállam tagja az Európai Ügyészségnek. Ön is két tagállamot sorolt fel, amelyik nem tagja, viszont 25 másik tagállam, illetve 24 aztán belépett ebbe az Európai Ügyészségbe. Én azt gondolom, hogy ez nem csak jogi kérdés, hanem politikai kérdés is. Itt ugye annak idején, amikor Magyar Péterék már ellenzékben tulajdonképpen már kezdettől fogva követelték az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, ebben a Polt Péter vezette, akkori legfőbb ügyész vezette ügyészség kritikája is volt. Ma az ellenzéki közvéleményben az a benyomás vélemény terjedt el, hogy Polt Péterék politikai jogból nem üldözik a NER az Orbán rendszer számára kényes ügyeket, és hát mint egy kiegészítőként szükség volna egy az Orbán rendszertől független testületre, az Európai Ügyészségre, és valóban azzal, hogy a Magyar Péter vezette kormány elindította az Európai Ügyészséghez való csatlakozás folyamatát, ezzel egy korábbi követelését, egy választási ígéretét igyekszik megvalósítani, és én azt is gondolom, hogy az uniós pénzekkel kapcsolatos tárgyalásnál, tehát az uniós pénzek visszahozatalánál egy jó pont lehet, hogyha Magyarország hajlandó az Európai Ügyészséghez csatlakozni. Ezt annak ellenére mondom, hogy a 27 fő mérföldkőhöz nem tartozik feltételként, tehát az európai pénzekhez való hozzájutásnak jogilag legalábbis nem feltétele az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, viszont politikailag javíthat a helyzeten, tehát megkönnyítheti azt, hogy megállapodás jöjjön létre a még befogyasztott uniós pénzek megszerzéséről az Európai Bizottság és Magyarország között.
7: Nagy Attila Tibor ugye itt Polt Péter nevét hozta fel, ugye tudjuk azt, hogy Nagy Gábor Bálint a legfőbb ügyész, akit
9: igen,
7: szintén...
9: Igen, de ő korábban a legfőbb ügyész volt, tehát én nem véletlenül fogalmaztam, hogy az akkori legfőbb ügyész.
7: Igen, Nagy Gábor Bálint lett az utódja, és én pedig ezt azért szeretném idehozni, mert ugye 2025-ben választották meg, és nagyon sok mindenkit lemondásra szólított Magyar Péter, ugye többek közt Nagy Gábor Bálintot, ugye a kúria elnökét, Varga Zsi Andrást, és hát sokat beszéltünk már arról, hogy Súlyog Tamást is, és azt hiszem, hogy nagyon hosszú ez a sor. De hogyha abból indulunk ki, amit Nagy Attila Tibor mondott, hogy nem független a Fidesztől, akkor vizsgálja-e azt a Tisza kormány, hogy miért nem független. Ugyanis jelenleg a nem függetlenségnek az egyik alapja az, hogy kétharmaddal választotta azt meg a kormányzat. Jelen pillanatban a Tisza kormányzatnak ugyanúgy kettőharmadja lesz. Mit tud fölmutatni Magyar Péter, mivel lesz különb az, hogyha a Tisza kormány fogja ezeket a közjogi méltóságokat megválasztani? Mi fogja azt biztosítani, hogy ők már pedig függetlenek legyenek a Tisza kormányzattól?
8: Nem a Fidesztől vagy a Tiszától kell függetlenek vagy nem függetlennek lenni, hanem az adott törvényeket kell betartani, és ez a legfontosabb feladat egyébként mind a legfőbb ügyésznek, mind a köztársasági elnöknek, mind egyébként a kúria elnökének, és akkor sorolhatnánk még. Tehát, és ha megnézzük, akkor az egyik szereplővel szemben sem merült fel az elmúlt időszakban olyan, hogy ők ne tartották volna be a rájuk vonatkozó jogszabályokat. Egyik szereplővel szemben sem merült fel olyan, hogy ők politikai alapon hoztak volna a joggal szemben olyan döntéseket, amelyek a joggal nem alátámaszthatóak, helytelenek. Ebből fakadóan pedig nem lehet azt mondani, hogy akkor itt hát jogi alapon el lehetne őket mozdítani a pozíciójukból. Az egy másik kérdés, hogy van egy politikai ízlés kérdése, és most Magyar Péter abban a helyzetben van, hogy úgy érzi, hogy most minden az övé, és hogyha minden az övé, akkor minden pozíciót meg is kell szerezni, és hogyha minden pozíciót meg kell szerezni, akkor van itt pár akadályozó tényező, és az a pár akadályozó tényezőnek pedig neki kell menni. Nyilván az akadályozó tényező között nem ment neki, például a Magyar Nemzeti Banknak az elnökének, hát tette ezt valószínűleg azért, mert hogy ugye itt az LKB nem biztos, hogy nagyon örült volna az Európai Központi Bank egy ilyen típusú megszólalásnak, meg valószínűleg a forint árfolyam sem örült volna, meg egyébként a befektetői hangulat sem örült volna egy ilyen típusú megszólalásnak. De látjuk, hogy ezek a kritikák, vagy ezek az erős megszólalásai, ezek rendre azért kiváltják a negatív visszhangot külföldön. Gondoljunk csak arra, hogy amikor a parlamenti első beszédében utána Die Presse, osztrák lap, ugye mit írt, ugye elég keményen kritizálták Magyar Pétert azzal kapcsolatban, hogy neki ment a köztársasági elnöknek. Ugye Ausztriában, és azért fontos egyet, hogy ezt megértsük, hogy miért onnan érkezett a kritika, ott rendszeres, tehát ott igazából hagyománya van annak, hogy teljesen más a köztársasági elnöknek a politikai álláspontja, meg politikai állásfoglalása, mint a kormánynak, néha egybe esik, néha nem, vagy azt mondom, talán többször nem esik egybe, és ugye a mostani helyzetben, és hát már évek óta, hosszú évek óta nem esik egybe, ugye abban egy zöld, liberális oldalhoz köthető köztársasági elnöke van Ausztriának, a kancellár meg egyébként jellemzően az elmúlt időszakban a néppártnak a soraiból került ki, és hát ugye nem feltétlenül összeférhetők politikailag, mégis együtt tudnak működni, és ugye az osztrákokban pont ez váltotta ki az értetlenséget, hogy hát oké, okay, ez van, el kell fogadni ezt a szituációt, politikailag nem egy oldalról érkeztek, de hogyha mindenki betartja a jogszabályokat, a rá vonatkozó jogszabályokat, akkor tud működni az ország. És egyébként itt most egy stratégiai kérdés is van a Tiszának a részre, hogy pillanatra egy picit hátrébb lépünk. Akkor azért azt látjuk, hogy voltak választási ígéretek. Ugye az Európai Ügyészség az egyértelműen az volt, én azt gondolom egyébként csak egy fél mondat erre a Nagyati Bornak reagálva, hogy ez egy rejtett feltétele az EU-s pénzeknek. Tehát, hogy nem egy papíron ott levő, de egy rejtett feltétele az EU-s pénzeknek. Szóval valószínűleg megfogalmazhatták szóban minimum zárt ajtók mögött. Viszont ugye a másik két téma is olyan téma, ami hát ígérete volt, és konkrét ígérete volt a Tisza pártnak. De érződik az, hogy van legalább két része ennek a Tisza tábornak. Az egyik részt jelen helyzetben kommunikációsan mindenképpen Magyar Péter, Tar Zoltán és egyébként Ruf Bálint, aki ezt képviseli. Ez a nagyon hardliner, fogalmazunk így, keményvonalas, akik álljunk bele, mindenkit el kell számoltatni, mindenki rosszabb. Gyakorlatilag aki nincs velünk, az ellenünk van kategória. És van a pártnak egy másik része, aki pedig azt mondja, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. És ebben az útkeresésben látjuk most a pártot, és azért nem véletlen, hogy amiről beszélünk, nem konkrétan döntésekről beszélünk, még ugye az ügyészséget leszámítva, ugye a médiatörvény esetében, ugye az MTV esetében ugye a felülvizsgálat, és ugye a vagyonadó esetében is ugye felülvizsgálati kezdeményezésekről beszélünk, mert hogy tapogatóznak, figyelik azt, hogy a tiszás közvélemény az hogyan reagál erre, mert van egy része, aki azonnal vért kíván, és van egy másik része, aki meg azt mondja, hogy hát most már, és valószínűleg talán ez a többség, aki azt mondja, hogy lejárt a választási kampány, megbékélésre van szükség, csak hát mind a kettő oldalnak meg kell felelni azért, hogy ez a tábor ne bomoljon meg, és ne kezdjen el erodálódni ez a 3,3 millió ember, amik most lehet, hogy nem 3,3 millió, majd a felmérések szerint nyilván növekedett, de jelenleg erős, csak ugye az, hogy a kormányzásban se erodálódjon, tehát magyarul egy következő választásnak is esélye tudjanak neki futni.
7: Nagyon fontos, amit Póca István mondott, ugye a kritikákkal kapcsolatban inkább külföldi témákat hozott be. De hogyha a belföldön, a belpolitikai térben nézzük a kritikákat, akkor azok élesen elválaszthatók-e egymástól, mert továbbra is azt látjuk a közösségi média terében, hogy egy óriási felfokozott hangulat van, és a Tisza táborában is, és akár ide vehetjük a Fidesz táborát is, és pont azért, mert a Tisza kormány fenntartja ezt a hangulatot, többek közt ezzel, hogy most már nem elég, hogy lemondásra szólít fel, de hogyha megnézzük a hétvégén történteket, akkor ugye azt látjuk, hogy Havasi Bertalan helyettes államtitkárt, azt fel is mentette Magyar Péter, miután a Karmelitában szóváltásba kerülhettek. Mi hozhat a belpolitikában etéren nyugvó pontot, hogy látja Nagy Attila Tibor?
9: Nyugvó pontra én nem számítok még egy ideig, hiszen az Orbán rendszer maradványainak a lebontásáról van szó. Tehát a legfőbb ügyész, az a kúria elnökének, az országos bírósági hivatal elnökének, a köztársasági elnöknek a lemondásának a követelése nem kell, hogy meglepjen minket. A Magyar Péter nem csinál sárga macskát, ő ez év március második felében Nyíregyházán tartott egy beszédet, amelyben még ellenzéki politikusként világosan megmondta, hogy kiknek el kell távozni abban az esetben, amennyiben a Tisza hatalomra került, és ahhoz, hogy ezeket a leváltásokat meg tudja csinálni, ehhez ő szó szerint kétharmados felhatalmazást kért a választópolgároktól. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez most váratlan fejlemény lenne, hogy Magyar Péter követeli jó néhány közjogi méltósági, illetve közjogi tisztségviselőnek a távozását, hiszen ez a választási kampányban is elhangzott, és azért hangzott el, mert ezek a személyek, hát az az igazság, egyoldalúan lettek megválasztva, tehát a Fidesz-KDNP élve kétharmados erőfölényével ezeket az embereket az akkori ellenzék és az ellenzéki közvélemény tiltakozása egyetértése nélkül tette oda. Jogszerű volt, ezt azért hozzáteszem, tehát a közjogilag teljesítették az eljárási szabályokat, tehát megvolt a kétharmados többség, viszont hát ezek az emberek egyértelműen az Orbán rendszer emberei voltak, legalábbis a többségük igen. Például Polt Péter 94-ben még a Fidesz országos listáján szerepelt, mint képviselőjelölt, bár nem került be a parlamentbe, de tudok más példát is mondani. Jelenleg az Alkotmánybíróság tagja az a Hende Csaba, aki korábban fideszes honvédelmi miniszter és fideszes képviselő volt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ezektől a személyektől hát pártatlanságot elvárni nem lehet. Tehát én egyáltalán nem vagyok meglepve, hogy a Magyar Péter vezette a hatalom a Fidesz közeli személyektől meg akart szabadulni. Az persze egy újabb kérdés, hogy vajon, hogyha tőlük majd sikerül megszabadulni, akkor majd pártatlan emberek kerülnek-e oda. Ezt meglátjuk, némi kételje lehet az embernek, mert a magyar közjogi hagyományunkból nem az következik, hogy fontos tisztségekre elfogulatlan emberek tudnak menni. Ez bizonyos tisztségesek esetén még nem is feltétlenül baj, de például én azt gondolom, hogy az már nem ártana, hogyha a legfőbb ügyész, vagy az országos bírósági hivatal elnöke, vagy a kúria elnöke olyan személy lenne, akik pártatlan lenne, és akiknek a személyében a pártok többsége meg tudna állapodni. Én sajnálatosnak tartom, hogy az elmúlt 16 évben a Fidesz csak akkor tett erőfeszítést a megegyezésre, amikor a három évben nem volt meg a kétharmados többsége, ez ugye 15 és 18 között volt. Egyébként a Fidesz egyoldalúan áterőltette a maga embereit, még egyszer mondom, ez kétségtelenül megvolt a joga, mert megvolt a többsége, csak most visszanyal a fagyi. Tehát a fagyi most úgy nyal vissza, hogy most a Tiszának van kétharmados többsége, most a Tiszapárnak van arra lehetősége, hogy egyoldalúan a maga embereit tegye a közjogi pozíciókba, akár úgy is, hogy az illető személyeknek a mandátuma egyébként még nem jár le, csak hogy itt is volt kitől tanulni, mert két olyan eset is volt az elmúlt 16 évben, két olyan személy, Baka András, legfelsőbb bírósági elnök, és Jóri András, adatvédelmi biztos, akinek még nem járt le a mandátuma, és képzeljék el, mit talált ki a Fidesz. Azt mondta, hogy akkor ezek a közjogi intézmények megszűnnek, megszünteti a hivatalt az adott személyek alól, volt legfelsőbb bíróság, nincs legfelsőbb bíróság, van helyette a kúria, és akkor menjenek Isten hírével, mentek is, és ezzel adott egy precedenst az előző 16 éves hatalom, tehát akár a Tisza kormány többsége azt is megcsinálhatja, majd meglátjuk, ezt fogja tenni, hogy bizonyos közjogi intézményeket egész egyszerűen megszüntet. És akkor volt tisztség, nincs tisztség. Ezek nem túl szép dolgok, ezt szeretném előre leszögezni, tehát ezek hát nem valami szép lelkűeknek megfelelő és nagyon tetszetős dolgok, mert hát a korrekt nyilván az lenne, hogy szépen tessék megválni, amíg mondjuk Sülyog Tamás köztársasági elnök mandátuma lejár, csak hát az a baj, hogy az elmúlt 16 évben is találunk arra példát, hogy a kétharmados hatalom nem volt hajlandó kivárni az adott tisztségviselők mandátumának a lejárását, és végezetül, hadd tegyem hozzá, és akkor egy kicsit tágabb összefüggésbe helyezve az egészet, hogy tulajdonképpen abból a szempontból sem lehetünk meglepve, hogy a magyar közjog történetben, tehát hogha mondjuk az elmúlt 100-120 évre tekintünk vissza, nagyon gyakran benne volt az egymásnak a hát lejáratása és az a felek meggyengítése, tehát különösen a kormány oldalok szoktak ebben élen járni, hogy mondjuk házszabály módosításokkal minél inkább szűkebbre szabják az ellenzék lehetőségeit. Természetesen ez nyilván több pártrendszerben lehet leginkább érdekes. Tehát én sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem vagyok meglepve, de azt el kell ismerni szerintem, hogy Magyar Péter annyiban korrekt volt, hogy ellenzéki politikusként világosan magyar nyelven megmondta, hogy ez fog történni, hogyha ő kétharmados többséggel fog hatalomra jutni, úgyhogy meg is fog történni. Hogyha az illető urak nem hajlandó önként távozni, akkor a Tisza kormány többség, ha kell, alaptörvénymódosítással fog gondoskodni arról, hogy ezen személyeket eltávolítsa a tisztségükből.
7: Értelmezhetjük így is, de Nagy Attila Tibor mondott egy nagyon fontos mondatot, hogy a Tiszának volt kitől tanulnia, ami azt jelenti, hogy minthogyha tovább vinné azokat, és akkor itt nevezhetjük rossz példának is, ami miatt most a Fideszre az emberek többsége nemet mondott, hiszen akkor itt az történik, hogyha ezeket a negatív gyakorlatokat a Tisza is tovább viszi.
8: Egyrésztről igen, másrészt azért egy pillanatra álljunk meg azon a ponton, hogy és mi történik, hogyha leváltja őket alaptörvénymódosítással. Mert emlékszünk rá, hogy a Fidesznek a gyakorlatát, amikor nem leváltás volt, hanem megvárta, hogy kitöltsék a mandátumukat. Ezek a szereplők akkor is heves európai és magyar civil szervezeti kritikák érték, hogy a saját emberei közül válogat, és azt mondja, hogy akkor az ő saját vagy párthoz kötődő, vagy inkább a jobb oldalhoz kötődő emberek közül válogat, nem pedig függetleneket válogat. De én most nagyon kíváncsi leszek arra, hogy a Transparency International meg fog jelenni, a Helsinki Bizottság meg fog jelenni, az Európai Bizottság meg fog jelenni, és kritizálni fogják-e, amikor elkezdik majd kiválasztani ezeket a szereplőket, mert hogy, meg az eljárás magát egyébként, mert hogy ha itt valóban az történik, hogy nem engedik ezeknek a szereplőknek a pozícióit kitölteni, akkor azt lehet mondani egyébként, hogy ezek jogállamiságot sértő megoldások. És itt majd nagyon kíváncsi leszek a brüsszeli kommunikációra, és ennek azért valamilyen szinten először az osztrák kritika, tehát lehet, hogy értek, vagy érkeztek már az Európai Bizottság részéről olyan visszajelzések, hogy azért tartsák magukat bizonyos keretek között a Tiszának a politikusai, és ne lépjenek, ugye, ahogy szerkesztőasszony fogalmazott, teljes mértékben Orbán Viktornak meg a Fidesznek az útjára, mert ő pont ezt az utat kritizálták Brüsszel, és pont ez az út nem volt szimpatikus, és egyébként az nyilván politikailag egy egyértelmű helyzetet teremtene, hogyha azt mondja a Tisza, hogy ő teljes mértékben a saját képére formálja a közjogi rendszert, a köztársasági elnöktől kezdve mindenki tiszás, és mindenki az ő elképzelésük szerint kerül megválasztásra, és az ők választják ki ezeket a szereplőket. Ez mondjuk úgy, hogy politikai szempontból, hatalmi politikai szempontból érthető lenne. Az viszont már egy másik kérdés, ennek milyen következményei lennének egyébként politikailag. Mert onnantól kezdve teljesen egyértelmű, hogyha nem az történik a gyakorlatban, amit a választók elvártak, és láthatóan egyébként, amit többször elmondtam már különböző műsorokban, lehetetlen, hogy az történjen, amit a választók elvártak, mert nem rendelkezik Magyarország az összes pénz, a világ összes pénzével, nem tud minden ígéretet a Tisza teljesíteni, lesznek választói csoportok, amelyeknek az érdekes sérül, már látszik egyébként, hogy vannak összezörülések a konzervatívabb tábor, meg egyébként a liberálisabb tábor között, akik a Tiszára szavaztak, vagy a Tiszát támogatták. Itt nagyon komoly feszültség lesznek, és gyakorlatilag azonnal a választópolgárok a Tiszát fogják hibáztatni mindenért, és pillanatokon belül a Tisza találhatja magát egy olyan helyzetben, mint a Fidesz találta magát 16 év múlva, és ugye ne felejtsük el, hogy ez egy lényegében egy nem létező párstruktúráról beszélünk a Tisza esetében, ugye nem egy meggyökeresedett széles rétegek tagjai, hanem ugye különböző külső szervezetek, ugye a Tisza-szigetek az, amelyek szabályozzák, meg működtetik egyébként az aktivista rendszerét a Tiszának. Ebben van kockázat a Tiszának, és szerintem egyébként vannak ott olyan szereplők, olyan szakértők, hogy ezt értik ezt a kockázatot, tudják ezt a kockázatot, és próbálják minimalizálni ezt a kockázatot annak érdekében, hogy ne az történjen, hogy egy elképesztő szétesés indul meg a saját szavazói bázison, meg a saját aktivista rétegén belül is. Ez egy nagy feladvány lesz az elkövetkezendő időszakban. Nyilván ennek egy fontos feltétele az, hogy akkor teljesítsék azokat a vállalásokat és elvárásokat, amiket megfogalmaztak, és ne csak a látványos részét.
7: Nagy Attila Tibor, szűk 2 percünk marad, de azért fontos azt megkérdezni, hogy ellentéteket hozhat-e még felszínre az is, hogy a vagyonadóztatás feltételeinek a kidolgozásába is belekezd a kormány.
9: Egy picit hadd reagáljak még, mert fontos az, hogy az Európai Unió hogyan reagál ezekre a leváltásokra. Én azt feltételezném, hogyha Magyar Péter kellően okos, akkor ő igyekezett megszerezni az Európai Bizottság előzetes politikai jóváhagyását ezekhez a leváltásokhoz, és akkor nem lesz nagy felháborodás. Én azt gondolom, hogy a Die Presse nem testesíti meg önmagában az egész európai sajtót, de a Welthoche sem, tehát vannak még jó néhány más újságok az európai piacon, de majd meglátjuk, hogy milyen lesz az európai visszhang. Ami meg a vagyonadó kérdését illeti, azt kell, hogy mondjam, hogy ez tipikus baloldali követelés szokott lenni egyébként. Horn Gyula Iváncsai beszédében 1994-ben szólalt fel a vagyonadó mellett, amit az akkori SZDSZ koalíciós partner kifogásolt is. Hát ennek a technikai megvalósítása

0: Zoltán kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: Erős vár a mi Istenünk.
3: Az evangélikus egyház fél óráját hallják.
2: A stúdióban Stifner Kőháti Dorottya szerkesztő
4: és Hajdú Tibor. Mai műsorunk is hallhatóan evangélikus, nem csak evangélikusoknak. Szeretettel köszöntjük Önöket.
2: Hétvégén pünkösd. A Szentlélek kiáradásának ünnepére készülünk. Ezzel kapcsolatban azon gondolkodtunk el, mit jelent a misszió kifejezés. Szó, cselekedet, példamutatás? S mi az, amiről nem is gondolnánk, mégis bizonyságtétellé válik a családunkban, munkahelyünkön, az utcán. Balcó Mátyás újságíró a Jézusra mutató missziójáról hozott történetet.
5: Minden misszió, ami Jézusra mutat. Amikor egy-egy vasárnap úgy adódik, hogy hosszabb kerékpár útra megyek, és ezért már reggel el kell indulnom, igyekszem úgy alakítani az útvonalat, hogy egy evangélikus istentiszteletet útba ejtsek. Így történt ez május 3-án is. Az istentisztelet időpontja és a templom elhelyezkedése miatt is tökéletesen illett a napi tervembe, Szentendre. A kis evangélikus templom a Bükkös patak mellett áll, a Luther téren, a tüneményes óváros déli határában, közel az elragadó Dunakorzóhoz. Érdekes volt megtapasztalni, ahogyan az istentisztelet alatt külföldi turisták megállnak a bejáratnál, és figyelik, mi történik bent. Kicsit sajnáltam őket, hogy be kell érniük a látvánnyal, miközben én, szó szerint is értve, útravalót kaptam arra a napra. Az igehirdetésben legtöbbször akad egy rövid gondolat, akár csak egy mondatrész, amire felkapom a fejem, és amit azonnal le is jegyzek, hogy aztán tovább gondolkodjak rajta. Ezúttal is megkaptam ezt a virtuális sorkiemelővel megjelölt részt, amikor horváthegyi Olivér lelkész a Jakab leveléből való igék alapján elmondott prédikációjában úgy fogalmazott. Az ige hallgatása és megtartása tehát nem passzív állapot. Figyelünk, időt adunk a megértésnek, és engedjük, hogy Isten szava formálja reflexeinket. A gyors válaszok helyett meghallgatás, a hirtelen indulat helyett türelem, a harag helyett szerítség születhet bennünk. Az ige hallgatása és megtartása nem passzív állapot. Ez kellett nekem arra a napra, ezt a gondolatot érleltem magamban, ahogy az istentisztelet után tovább tekertem a visegrádi hegységbe, fel a Paprétre, majd a Fellegvárba, aztán haza, végig a Duna mellett. Habár kicsit talán elcsépelté vált az én idő kifejezés, de ettől még igaz. Jó, ha az embernek van magára ideje. Egyetértek. Különösen azzal a parafrázissal élve, hogy én ezt olykor inkább Isten időként élem meg. Olyan áldott órák ezek, amikor azt érzem, kettesben lehetek Istennel. Kifejezetten így van ez, ha egyedül kerékpározok, amikor sehol a láthatáron egy másik bringás, sehol egy túrázó, csak én, a kék ég, a zöld fák, a madarak, a szél, a felhők, egyszerűen csak megélem a létem a teremtettségemben. Ugyanakkor fontos, hogy ezek a kegyelmi időszakok, az Istennel eltöltött órák akkor érnek valamit igazán, ha a lelkem erősödésével pallérozódik az elmém is, vagyis gondolkodom. Ezen a vasárnapon például azon, hogy a horváthegyi Olivér által megfogalmazott kijelentés, miszerint az ige hallgatása és megtartása nem passzív állapot, mennyire jól passzol ahhoz a kérdéshez, amelyet éppen két nappal ezelőtt tettek fel nekem. Így szólt. Tulajdonképpen mi az a misszió? Vannak szavak, amelyeket olyan gyakran használunk, rendszerint egyébként helyesen, értelmükkel összhangban, hogy külön bele sem gondolunk a jelentésükbe. Miért is tennénk? Néha talán mégis érdemes egy-egy ilyen kifejezés jelentésén, definícióján kicsit elgondolkodni, ezáltal mélyíteni magunkban mindazt, amire maga a szó mutat. Ilyen lehet például az egyházi környezetben kifejezetten gyakran használt misszió is. A mi egyházunknak is van missziói bizottsága, aztán ott van az evangélikus missziói központ, az általa kiadott beszédes elnevezésű hídmissziói magazin, Az országos irodának is van gyülekezeti és

missziói osztálya és egyházkerületeink évente megtartják a missziói napjukat. Mi tehát a misszió, és hogyan kapcsolódik ahhoz, hogy az ige hallgatása és megtartása nem lehet passzív állapot? Úgy, hogy a hívő ember számára az Istennel való kapcsolata nemhogy magánügy nem lehet, de kifejezetten üdvös, ha arról mások is tudomást szereznek. Persze nem úgy, hogy mindenkinek az arcába mondom, én bizony megtértem, hívő vagyok, hanem úgy, hogy örömmel mesélek másoknak arról, miként változott meg az életem a hitrejutásommal, és hogyan emelt ki az Úr Jézus abból a lelki mélységből, amelyben reménytelenül elveszettnek éreztem magam. Ezáltal tudok kimozdulni a hit passzivitásának terméketlen és csalóka kényelméből, hogy Jézusra mutatva vehessem komolyan Jakab apostol szavait, ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.

0: portré interjúval folytatjuk műsorunkat. Olán Róbert, a Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai osztályának szakmai referense, az egyház felzárkózási koordinátora, egy 5 gyermeket nevelő roma család szülötte, aki napszámba járt fiatalkora óta, és hamar megérlelődött a vágy a szívében, szeretne tanulni. Óriási nehézségekkel találta szembe magát, de szülei, ismerőseinek támogatása, pedagógusok és lelkészek segítsége, no meg kitartása, fegyelmezett, lépésről lépésre építkező élete meghozta gyümölcsét. A ma már 2 kisgyermekes édesapa boldog hivatásában, családjában, Isten szeretetében éli napjait. Kivételesen 2 részre bontott portrénkban, nem csupán Róberttel, de egy olyan példával szeretnénk megismertetni hallgatóinkat, amely mindannyiunk számára tanulságokkal szolgál.
1: 36 éves, házas vagyok, és van 2 gyermekünk, egy kislány és egy kisfiú. Kislány most fog menni oviba, szóval nagy az izgalom. Magyarország Evangélikus Egyház diakóni osztályán dolgozom, mint szakmai referens. Itt igazából a gazdasági részein vagyok benne, mivel közgazdász alapvégzettségem van. Emellett az oktatási osztályal is dolgozom együtt, ott mint külső szakértő, ott az esélyegyenlőségre vonatkozó törekvéseit támogatom az oktatási osztálynak, együtt gondolkozunk, együtt tervezzük a következő lehetőségeket, illetve próbáljuk megtalálni azt az utat, amiben kiderül, hogy az esélyteremtés szintjén mitől evangélikus az esélyteremtés. Amit még tudni kell, hogy egyébként a felzárkózási munkáknak a koordinátora is én lettem itt az egyháznál, ami azt jelenti, hogy a különböző projekteket kezdni kell összehangolni, mert azért sok törekvés van, csak sokszor ezek így elkerülik egymást. Valamit éppen a diakóni osztály csinál, valamit az oktatás, valamit esetleg a gyülekezeti osztály is csinál, illetve más szervezetek szintjén is működnek programok, csak sokszor ezek nem biztos, hogy látják egymást, nem biztos, hogy tudnak egymásról, és ezért elfutnak úgy egymás mellett, hogy a végén nem tud összeállni egy olyan komplex programmá, ami a végén azt tudná biztosítani, hogy akár átültetni egy másik helyre a működő jó gyakorlat részeit megtartani és továbbfejleszteni, más területeken kipróbálni. Úgyhogy ez is egy fontos funkció, szerep, amit igyekszem ellátni.
2: 2019 óta dolgozol itt az egyház adminisztrációs központjában. Jól érzed itt magad? Szeretsz itt lenni? Szereted ezt a közeget?
1: Furcsa volt a váltás. Előtte én Nyíregyházan dolgoztam, a Nyíregyházi Róma Szakkollégiumban, és úgy maga a Nyíregyháza, mint város, azért egy jóval kisebb terület, mint mondjuk Budapest, és alapból egy kis faluból származom, szóval nekem ezek mindig így fokozatosan szokni kellett, hogy mennyi ember van hirtelen egy helyen, és itt, amikor ide kerültem dolgozni, akkor nekem elsősorban azt kellett megszoknom, hogy a budapesti környezet milyen, hogy az másabb, másabbak az emberek. És azt kell mondjam, az iroda ilyen szempontból viszont egyfajta, nem jó szó az a menedék, csak mégis azt éreztem, hogy itt viszont tényleg nagyon jó emberek vannak, lehet velük együtt gondolkozni, jól fogadták azt, hogy én ide jöttem dolgozni, örültek neki, én ezt érzékeltem, meg ezt tapasztalom mind a mai napig. Úgy állnak hozzám, mint szakemberhez, és ez a lényeg, hogy nem nézik igazából a hátteremet, hanem azt nézik, hogy mit tud az ember. Az irodai környezet szerintem alapból egy elfogadó környezet, ahol szerintem mindenki megélheti a saját identitását is. Nem is kell feszegetni, de nem is kell kerülni a témát. Én nyugodtan tudok bárkivel beszélgetni.
0: Említetted, hogy közgazdász az alapképzettséged, de odáig hogy jutottál el? 6 évesen, amikor beléptél a falusi általános iskolában, akkor már érezted, hogy megvannak azok a készségek, amik majd ide vezetnek téged. Mi szerettél volna lenni? Tűzoltó, orvos, katona?
1: Amit tudni kell a történetemből az az, hogy nekem a szüleimnek a legmagasabb iskolai végzettség az a 8 általános. Ők ugye még abban a rendszerben nőttek fel, ahol az általános iskola után lehetett menni dolgozni, munkát kaptak, tudtak haladni, házat építeni, csak ugye amikor volt a rendszerváltás, akkor ez felborult. Akkor onnantól kezdve már nekik se volt munkájuk. Én 90-ben született, gyerekként nem nagyon éreztem ezt, hogy nem tudtam, hogy mi volt előttem, jó volt utána. Testvéremtől hallottam az idősebb nővérem több bátyámtól, ennek idején még kaptak zseppénzt is, ami azért izgalmas, mert hogy én a zseppénz fogalmával, hogy nem nagyon találkoztam, mert nem álltunk olyan jól anyagilag, mivel nem volt a szüleinek munkája, ezért ők napszámokból tartottak el minket. Mi egyébként 5-en vagyunk testvérek, akkor már csak 3-an a bátyám és a húgom laktunk otthon a szüleimmel, az idősebb bátyám meg a nővérem, ők már külön életet tudtak maguknak építeni. Annyit tudtam az egészből érzékelni, hogy ők reggel elmentek korán, mi mentünk a suliba, mi hazamentünk, és vagy otthon voltak a szüleink, vagy nem, mert hogy a munka, mikor hogy ért véget nekik a napszám, ugye mezőgazdasági munkák voltak, és időszakos magasak, hogy nem fix jövedelem, nem is volt magas a jövedelem, de hogy így ebből próbáltak minket nevelni, meg igyekeztek egyet mindent megadni, mivel itt vagyok, ahol vagyok, szerintem sikerült is nekik. Szerintem én harmadikos lehettem, amikor úgy voltam, hogy na, elmegyek addig én is a nyáron napszámba, megnézem milyen. Több évig eljártam itt dolgozgatni, mert én azt akartam, hogy levenni azt a terhet, mivel láttam, hogy most hárman vagyunk, három gyereket kell iskoláztatni, azért azt, hogy megvenni a ruhát, iskolaszereket, iskolatáskát, azért az megterhelő tud lenni. És akkor én úgy voltam, hogy ha lehet, akkor megveszem magamnak, megdolgozok érte. Meg én szerettem ezt, mert szerettem az ember között lenni, szerettem velük beszélgetni, mert ez a munka, ez olyan volt nekem, hogy sok cigány ember dolgozott, ott mindig lehetett beszélgetni, de pont ez volt, ami ráébresztett arra, én nem így szeretném. Mert ugye tényleg az a napszám az arra volt elég, amit kaptunk, hogy vettünk előle ételt, ettünk, másnap mentünk dolgozni. Nagyon keveset tudtam félretetni magamnak, hogy a ruhákat megvegyem. A nyarat végdolgoztam, és majd augusztus végéig jutott oda, hogy tudtam menni egy cipőt, egy nadrágot, vagy egy iskolatáskát. Ugye akkor én arra jöttem rá, hogy ez nem az az élet, amire én vágyom. És egyébként már ott is volt egy érdekes kapcsolatom, aki volt ez a terület, ez a gazdaság. Ő valamiért szeretett velem beszélgetni, mindig kérdezgette, hogy hogy vagyok, hogy megy a suli. A szüleimet is visszacsekkoltam, megkérdezte, hogy tényleg ilyen jól tanulott gyerek. Én igyekeztem mindig jól teljesíteni, mert az is bennem volt, hogy szüleim büszkék legyenek rám. Amikor évvégén kaptam egy dicséretet vagy külön könyvet, örültem neki, hogy akkor láttam, hogy anyám és apám ott állnak, és akkor boldog. És hogy ezt a gazda is ugye hallotta, és ő folyton kérdezgetett, és ő volt az első egyébként, aki így próbált oszogatni, hogy akkor ne hagyjam a tanulást, menjek tovább, tanuljak tovább, menjek normális középiskolába, érettségizzek. Elmesélte az ő fia, hol érettségizett Kisvárdán, és hogy érdemes lenne nekem is bekerülni, szerinte akkor be tudok kerülni. Mesélt a fiá, hogy ő közgazdász, ugye az volt az első, amikor arra voltam, hogy közgazdász, hogy ez mit is jelent. És akkor ugye így megtetszett az egész gondolatmenet, hogy akkor van lehetőségem. Egyébként ez a gazda is egy nagyon jó ember volt, mert megtette volna azt abban az időben, hogy a medgyet vagy bármit gépekkel lerázatja, az almát és így tovább. Sokkal kevesebb került volna neki, mint az, hogy megfizet 80-100 embert. Ő azt csinálta, hogy tudta, hogy ott nagy szegénység van a környéken, ezért ezeket a családokból mindenhonnan igyekezett legalább egy-két, vagy ha úgy ott 3-4 embert is foglalkoztatni. Ugyanúgy a téli tüzelőnél is ő ezt csinálta, hogy neki voltak erdői, és amikor ritkítás volt, ő azt úgy csinálta, hogy ezeknek a családoknak szóltak, hogy szükség volt, hogy akkor ők csinálják. Persze ki kellett vágni, össze kellett készíteni, de hogy még a hazavitelbe is segített. Fuart is mindent ő a saját gépeivel intézte. Nagyon egy szociális érzékenysége volt így, hogy visszatekintek erre az időre, és neki ez egy szempont volt, hogy ezeken a családokon segítsen, és úgy látszik külön szempont volt, hogy figyelje mondjuk azt, hogy én mit csinálok. És tényleg is sokat beszélgettünk, idő után rám bízta azt, hogy mikor mérni kellett le a különböző dolgok, azokat én mérlegeljem, én írjam le, én számoljam ki a számlát, én állítsam ki a szállító, a fuvarozónak. Rám bízta ezeket, és megmutatta azt, hogy így is lehet dolgozni.

0: Azt kell tudni, az általános iskolában egyébként nagyon vegyes összetételű volt az osztály is, mert a fele az osztálynak az unokatestvérem volt, szóval mindenki is, mindenkit. A tanárok nagy része egyébként a szüleinknek volt osztálytársa korábban, és pont emiatt voltak szigorúbbak is velem, beismerték a szüleimet, tudták, hogy ők is normális, értelmes emberek, és volt színvonal, amit el kellett érni. Én szerettem egyébként azt, ha valaki szigorú, meg szerettem azt, ha valakinek vannak elvárásai, mert az mindig arra motivált, hogy van hova fejlődni. Tényleg ott nem érezte az ember semmilyen szinten a megkülönböztetés semmit. Tényleg az osztály első között is, hogy vegyesen voltunk, cigányok, nem cigányok, és ez így rendben volt. Nagyon természetes dolog volt, és ez a családomban is így volt, hogy itt tudtuk, hogy azok vagyunk, de nem kellett erről úgymond beszélni gyerekként. Mi ezt így tök jól éltük meg, a mi identitásunk az úgy van felépítve, hogy én megéltem, és nem a külső hatások. Én valahogy nem abból építkeztem.
1: Hadd kérdezzek rá arra, hogy az Isten hit jelen volt-e az életedben, a családod életében, hiszen azt tudjuk, hogy a romák nagyon érzelmesen és nagyon szenvedélyesen hisznek az Istenben, nagyon lelkesen tudnak egy missziói megszólításra reagálni. Hogy volt ez nálatok, és hogyan találkoztál az evangélikus egyházzal?
0: Maga az Istennel való kapcsolatról, hogyha kérdezel, mint egy átlag normál család. Jártunk a hittanórák. Én alapból görögkatolikus voltam, általános iskola harmadik osztályban, hogy az első áldozás, ugye arra kellett készülni, és hogy jártunk a templomba. A lelkészek azok mindig változtak. Emlékszem, hogy gyerekként az a görögkatolikus pap, ő is nagyon ilyen emberközpontú volt, külön ilyen hétvégi alkalmakat szervezett, berendezte a garázsát ott a parókiánál, hogy akkor ott társasjátékotok keze minden volt, ahol várta a gyerekeket, és tudtak együtt játszani, és én is jártam oda, meg jártak a rokonaim, jártak az osztálytársaim, és mindig volt egy ilyen tök jó társaság, és ott játszottunk, beszélgettünk. Nem egy ilyen bibliakör volt egyébként, hanem az, hogy volt, hol a gyerekeknek eltölteni az időt. Amikor az általános iskolában volt az első áldozás egyébként, akkor sokat olvastam a Bibliát, én emlékszem, és viccelődtek is vele a szüleim, hogy ebből a gyerekből pap lesz. Akkoriban még az is volt a fejemben, hogy esetleg milyen lenne. És hogy emlékszem, voltak különböző rajzversenyek, és én szerettem mindig bibliai képeket festeni. Anyám törököltem, és ilyen kreatív, meg tök jó kézügyessége van, és én szerettem rajzolni, festeni, és akkor nekem valahogy a bibliai képek tetszettek meg. Volt, hogy díjakat is nyertem megyei szinten is. Ez volt az egyik ág, hogy vagy valami kreatív lesz, ezért volt nehéz nekem mindig a döntés, hogy hova menjek, hogyan tanuljak. Szóval nekem az általános iskola 8. osztály jött az el, hogy akkor jó, menjünk tovább tanulni, akkor még kaptunk könyvet, milyen lehetőségek vannak. Nekem sok osztálytársam szakma felé ment, jó volt Kisvárdán egy szakiskola, ez kőműves, szobafestő, burkoló, ilyen szakmák voltak. Ezekre jelentkeztek, én viszont gondolkoztam azon, amit a gazda beszélt, hogy akkor érettségét is lehet, és akkor elmentem egy ilyen nyílt napra, meg lehetett nézni az iskola, hogy működik. Megtetszett, látszott, hogy itt tanulni kell, hogy itt vannak elvárások, és ez egy katolikus középiskola volt. Ugye megírtuk a fejtét, ez volt az első olyan, és oda fel is vettek. Amikor bejutottam oda, és jött az első óra, akkor volt egy ilyen nagyon érdekes felismerésem, és furcsán éreztem magam, mert az osztályban ugye 30 fős osztály volt, de hogy nem volt rajtam kívül cigány gyerek. És ez nagyon nagy kontraszt volt az általános iskolához képest, amit mondtam. Nem is éreztem az elején annyira jól magam, hanem próbáltam elbújni a teremben. Mert annyira idegennek éreztem a közeget, meg annyira másabb volt tényleg a társaság is. Tényleg azt éreztem, hogy ez lehet, hogy nem az a szint, amit én tudhatok. Történelem tanárom volt az első, aki így kiszúrt magának. Az első történelem órán megszólított, hogy honnan jöttem, szüleim mit csinálnak, hányan vagyunk testvérek, és hát ugyanígy válaszoltam ezekre. Jó, bólintott egyet, és akkor leadta a történelem anyagot. Következő törő órán volt az első, amikor lejátszotta velem azt, hogy na, ahol kinyílik a napló, megkerestem nevemet, és akkor nagyon jó, Robert, akkor meghallgatjuk. És akkor kimentem felállni. És utána egy ilyen nagyon érdekes csata alakult ki a töri tanár meg köztem, ami abból állt, hogy minden órán feleltem. Olyan szinte, hogy tényleg amit leadott anyagot, ezt a következően biztos, hogy tőlem kérte számon, és a naplóban ilyen sorok voltak már jegyekben, és ilyen nagyon változatos, de nem volt közte ötös. És emlékszem, nem volt olyan hely igazából, ahol tudjál tanulni. Ahhoz, hogy én tudjak tanulni és csend legyen, az mindig meg kellett várjam a 10 órát. Éppen akkor egy nagy témazárra készültem, és akkor ott leültem és tanultam, és mely fél elmúlt, amikor apám ugye kijött a szava, és kérdeztem, hogy mit csinálok. Hát mondom, készülök a törire, meg akarom mutatni, hogy én is tudom, hogy kapjak egy jó jegyet. Apám akkor azt mondta, hogy hát fiam, akkor tanulj meg mindent, aztán vagy nem tud mivel vele kötni. Én akkor ezt csináltam, hogy hajnal 2-ig fent voltam, annyira bosszantott, meg annyira tanulni akartam ezt a dolgot. És akkor megírtuk a témazárót, miután kijavította, akkor ő elmondta, hogy igazából csak egy dolgot tudott ötöst adni, az pedig a Roberté. Majd az óra végén odahívott magához, és azt mondta, hogy látja, Robert, az a szint, amit magától várok, mert magának az egyetemen a helye. Fogalmam sem volt, hogy mi az egyetem. Addig láttam, hogy érettségim lesz, és akkor nem az utcát kell seperrek, hanem valahol majd beülök irodába. De hogy egyetem, az nekem nagyon távolabb tűnt, meg nem volt benne a fogalomtáramba. Ő volt az, aki tényleg ezt így elmondta, és akkor jöttem rá igazából arra, hogy nem szivatni akart ő, hanem pont ez volt a célja, hogy motiválja. Ezt csinálom mind a mai napig, hogy mindig igyekszek mindent folyamatosan fejleszteni magamat.
2: Olá Róberttel készült portréinterjúnkat következő adásunkban folytatjuk.

0: Minden misszió Jézusra mutat, fogalmazott nyitó áhítatunkban kollégánk Balcó Mátyás, magához a misszióhoz viszont elengedhetetlen az ige ismerete, a Biblia olvasása, de ennek a 66 könyvnek a feldolgozása elsőre akár félelmetesnek is tűnhet.
1: Ehhez nyújthat segítséget a Szentírás számokban Bibliai infografikák gyerekeknek című kötet, amely egyházunk könyvkiadójának gondozásában jelent meg. Lektora dr. Szabóné Mátrai Marianna lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem gyakorlati intézetének korábbi vezetője, nyugdíjba vonulása előtt püspök helyettes. Őt kértük meg arra, hogy lapozzunk bele együtt a kötetbe.
0: Szentírás és infografika. Mi volt az első gondolatod ezt olvasva?
2: Hát kettős érzésem volt. Mindenképp örültem annak, hogy mennyire színes, érdekes, milyen könnyű odafigyelni rá, mennyi információt ad egy-egy oldal. Ugyanakkor egy picit idegen is volt, mert hát pont azért, mert lelkészek generációit tanítottam, nálam még az volt a gyakorlat, hogy próbáltunk megmagyarázni fogalmakat, eseményeket, bibliai tartalmat szavakkal, és az, hogy vizuálisan ábrázolja ez a könyv az információkat, a mindenféle adatokat, tényeket. Ez számomra is új volt, jóval hatékonyabb, mint hogyha megpróbáljuk körülírni az adott tartalmat.
1: Én magam is rácsodálkoztam, hogy milyen rengeteg szám és adat van a Bibliában. Fontos, hogy ezeknek a nyomába eredjünk? Nem viszi el a figyelmet, a fókuszt a lényegről, Isten szaváról, Jézus evangéliumáról?
2: Ha olyan ember vagy gyerek helyébe képzeljük magunkat, aki most ismerkedik a kereszténységgel vagy a Bibliával, az biztos, hogy ezek az érdekes információk lekötik a figyelmét. Azt figyeljük meg a hitoktatásban, és ez már nagyon régi igazság, hogy a kisgyerekek nagyon szeretik a Bibliát, szeretik a bibliai történeteket. Ha megkérdezzük, hogy melyek a kedvenc tantárgyaik, alsó tagozatosok könnyen rámondják, hogy a hittan. Aztán kiskamaszkorban kiábrándulnak a dologból, mondván, hogy ez borzalmas, unalmas, száraz, nincs köze az életünkhöz, és aztán később vagy van szerencséje az illetőnek, és valahogy visszatalál a kereszténység közelébe meg a Bibliához, vagy nem. Én szerintem pont ezt a kiskamaszkort tudja nagyon jól megszólítani ez a könyv, mert hiszen ők az érdekességekre kíváncsiak, a számokra kíváncsiak, a magasságokra, a befogadó képességekre. A hány kilométer lenne, hogyha az összes kiadott Bibliát egymás mellé helyeznénk, hova jutnánk el, itt megtudjuk a könyvből, hogy a holdig érne az összes kötet. Tehát egy csomó ilyen érdekes információ van benne. Az Evangélikus Életben megjelent egy ismertető erről a könyvről, ahol az egyik kollégám írta azt, hogy konfirmandus csoportoknak minden erőnket megfeszítve próbáljuk elmagyarázni a hitnek a tartalmait, és vizsga után 2 héttel már semmit nem tudnak róla. És azt írja, hogy ha ezt a könyvet lapozgatnák, akkor biztos, hogy rengeteg minden megmaradna az emlékezetükben, mert fölkelti az érdeklődésüket, és mert az ő információs nyelvükön van az egész tálalva, megközelítve. Tehát én azt gondolom, hogy egyáltalán nem gátolja a hitnek a lélekben, szívben való kialakulását, hanem inkább segíti, mert az érdeklődést kelti föl, és mert vitatkozik azzal a közkézen forgó véleménnyel, hogy a Biblia unalmas könyv. Ez abszolút nem unalmas, hanem nagyon is érdekes.
0: Hogyan kell jól használni ezt a könyvet?
2: Nem csak a Bibliának a legfontosabb történeteit tartalmazza. Tehát ha nem figyel oda az ember, vagy nem kap esetleg segítséget, akkor könnyen lehet, hogy a kevésbé fontos és kevésbé hangsúlyos történetek foglalják el az érdeklődésének a középpontját. Egyébként pedig azt az információs technikát követi, amit a mai fiatalok, vagy egyáltalán a mai ember, kinyitok egy oldalt, és egy tablószerűen rengeteg információt van előttem. Például Jézus születése, és az érdekességektől a történelmi tényekig, a személyekről való információkig, időpontokról való információkig, rengeteg mindent egy pillantásra, egy tablószerűen megismerek. Ugyanakkor benne van az is, hogy mit hozott Jézus, mit jelent Jézus, mi a Jézus történet üzenete. Valami módon benne van, de nem csak ez szerepel, hanem egy csomó minden érdekességgel körítve, és ezért is gondolom, hogy nem lehet megújni.
1: Minden bibliai segédkönyvnek az az igazi küldetése, hogy a Szentírás olvasásához segítsen hozzá, ahhoz vigyen közel.
2: Én itt a közösségnek a jelentőségét szeretném aláhúzni. Tehát Tehát, hogy valaki ne egyszerűen magába olvassa ezt a könyvet, hanem tudjon beszélgetni róla, mint ahogy egy mondjuk egy kis kamasznak mindenféle könyvvel vagy filmmel kapcsolatban szüksége van arra, hogy beszélgetni tudjon róla felnőttekkel. A kétségeit, a kérdéseit, a felfedezéseit meg tudja beszélni, és reflexiót kapjon arra, amit gondol. Úgy gondolom, hogy itt is ahhoz, hogy a lényeget meglássa egy gyerek vagy egy felnőtt, aki elkezdi ezt a könyvet olvasni, szüksége van egy következő lépésre. Arra, hogy keresztény emberekkel legyen az hitoktató, tanár, lelkész, szülő, meg tudja osztani az élményeit, és segítsen a másik ember ráébredni arra, hogy mi a lényege a keresztény hitnek, aminek ezek ilyen kis mazsolái, ilyen kis érdekességei.
0: Hogyha a Biblia világa ilyen csodálatos, színes, ilyen izgalmas, mit árul el ez a Teremtő Istenről, ami mennyei atyánkról?
2: Mindenképpen a szeretetét árulja el. Olyan szerethető, izgalmas, szép világot teremtett, hogy az ember alig győzi megismerni, és egy kicsi részét fogja megismerni, ha egész életében figyeli akkor is, és gyönyörködhet benne. Van egy oldal ennek a könyvnek, ami a Zsoltárok könyvéről szól, és ott szintén egy ilyen grafikon formájában ábrázolja, hogy a Zsoltárok könyvében mely szavak fordulnak elő legtöbbször. Isten és az Úr, ami a legtöbbször előfordul, de utána rögtön kettő. Az egyik az, hogy szeret, a másik az, hogy erős. És ez nagyon támogatja egymást, ez a kettő. Tehát én úgy gondolhatok magamra, hogy engem az Isten szeret, és hogy ez az Isten, aki engem szeret, erős Isten, aki engem meg tud védeni, meg tud vigasztalni, reménységet tud adni nehéz pillanataimban. Istennek a szeretete az, ami a világban, a Biblia világában is felismerhető, és egy nagy támogatást ad nekem, hogy erre a szerető Istenre úgy tudok gondolni, mint aki erős Isten, aki engem föl tud emelni. A tekintetemet is föl tudja emelni, amikor elkeseredem és lefele nézek.

0: Július 8-a és 12-e között rendezik meg a 15. Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozót a Soproni Erzsébet kertben. Az idei alkalom a Zajban hangodat mottót kapta. Az ötnapos program központi üzenetét az Apostolok cselekedetei 8. fejezet 31. versének részlete adja. A mai véleményektől, elvárásoktól és lehetőségektől hangos világunkban a fiatalok, a közösségi média, az influencerek, a fake news és az AI okozta hatalmas kommunikációs zajban kénytelenek élni. Sokan érzik magukat elveszettnek, útmutatást, magyarázatot, megerősítést vagy vigaszt várnak. A fesztivál mottója és alapigéje arra irányítja a figyelmet, hogy mindennek a sűrűjében Isten hangját halljuk meg. Ez a hang csendesíti el a zajt, ez a hang segít irányt találni. A szervezők ezúttal is úgy állítják össze a programokat, hogy a résztvevők életkortól függetlenül a motto és az alapige mentén hitük megélése és elmélyítése mellett értékteremtő, szórakoztató és ismeretterjesztő élményekben egyaránt részesüljenek. Érdemes regisztrálni az online felületen, ezt megtalálhatják a szélrózsatalálkozó.hu weboldalon. Június 14-éig van erre lehetőség, ezt követően pedig a helyszínen lehet majd belépőt váltani valamivel drágábban az online áraknál.
1: Evangélikus félórával legközelebb 2 hét múlva, június 1-én hétfőn délután 13:30-kor jelentkezünk itt a Kossuth Rádió hullámhosszán.
0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Rastetter Gémes Erik, a gyártásvezető és Pór István hangmérnök, a vallási műsorok főszerkesztője Andró Nikolos.
1: Stifner Kőháti Dorottyát
0: és Hajdú Tibort hallották.
1: Erős vár a mi Istenünk.
2: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: Tizennégy óra, a híreket Polyák Adrián szerkesztette. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Közben Ukrajna és Oroszország között folytatódtak a kölcsönös dróntámadások. Dnyipróban és Odesszában csaknem 30-an sérültek meg, és több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi-tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a Krími híd vasúti forgalmát. A laborvizsgálatok megerősítették, hogy hantavírussal fertőződött meg egy romániai férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfinál az európai vírustörzset mutatták ki. Állapota stabil, öntudatánál van és együttműködő. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteget karanténba helyezték a Vaskohsziklási pszichiátriai kórházban. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a Hondius luxus óceánjáron észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírus törzs okozta a fertőzést. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt részletes tájékoztatást adott a hintavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rákcsáló mentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Sulyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő viszont fenntartja azt az álláspontját, hogy mivel az államfő egy párthoz volt lojális, és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása, A többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Hangsúlyozta, azt szeretné, hogy 2027. január 1-én már ezekkel a változásokkal kezdhessék meg az új évet. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Magyar Péter ellen Havasi Bertalan. A miniszterelnöki kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára szerint a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mindenfajta jogi eljárás törvényes ok nélkül erővel akar eltávolítani egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából és a minisztériumból. Hozzátette, a miniszterelnök rendőri intézkedést követelő érvelése semmilyen módon nem állja meg a helyét. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátó helye még több pácienst képest kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshol többnyire napos az idő. Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz többfelé élénk széllel. Északa 6-13, holnap napközben 19-23 fok várható.
2: Műsorajánlat. Kalendárium. A Szegedi Kortárs Balett aktuális előadásairól is mesél stúdió vendégünk Juronics Tamás, Kossuth-díjas táncművész, koreográfus, rendező. Nemzetközi és hazai sztárok az Orgonák éjszakáján május 23-án és a szombathelyi Vörös Sándor Színház következő évada. Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 56-70.
4: Kitelepítések, internáló táborok, kényszerlakhelyek. A Rákosi rendszer emberek tízezreit fosztotta meg egyik napról a másikra az otthonától és a vagyonától. Kik kerültek célkeresztbe és mi várt azokra, akiket a Hortobágyra vagy vidéki falvakba hurcoltak? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
2: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten. Második rész. 13. fejezet.

0: Utamat a Vág folyó mentén folytattam, és Vágújhelyre érkeztem. Innen pedig Nagyszombatra mentem. A város igen szép. Síkságon épült, tehát messze látható. 6 évvel ezelőtt teljesen leégett, azóta azonban már szépecskén helyre állott. Másnap ismét a Dunához jutottunk, és az éjszakát Pozsonyban töltöttük. Itt átkeltünk a Dunán, azután Hajnburg és Svehát érintésével Bécsbe érkeztünk. Magyarország legnagyobb része és Ausztria közt nagy különbség létezik. A tatárok és törökök a legutóbbi háborúban csaknem minden várost fölégettek vagy kifosztottak. Legtöbb város adót is fizet a töröknek, ennél fogva a lakosoknak nyomorult életmódot kell folytatniok, nehogy gazdagoknak látszanak. Sok házban alig mernek bútort tartani, már az is sok, ha a házigazdának ágya van. Még a legáldottabb vidéken is, hol a lakosok a császár uralma alatt élnek, igen sokat szenvednek, mivel a nép legnagyobb része protestáns vallású. Ennél fogva folytonosan remegnek, és az uralommal nincsenek megelégedve. Minthogy pedig igen elszántak és makacsok, végre még kétségbe fognak esni, és ha a török ismét betör az országba, bizonyára nem fognak oly bátran küzdeni, mint hajdan. Az országban igen sok református és luteránus lakik. A bányavárosokban ezelőtt csak luteránusok laktak. Jelenleg azonban a hivatalnokok kivétel nélkül katolikusok. Selmecen igen szép templomot vettek el a luteránusoktól. Bajmócon és az egész vidéken mindenütt panaszkodnak. Pálfi ugyanis megparancsolta, hogy a tőle függő lakosok tényleg, vagy legalább látszólag katolikus hitre térjenek, vagy pedig családaikkal és vagyonukkal távozzanak el. Anabaptisták is szép számmal vannak. Az unitáriusok Felső Magyarországnak Erdély felé eső részében laknak, és mint mondják, igen jól beszélnek latinul. De még a magyarországi katolikusok is elégületlenek, mivel sok németet küldenek nyakukra, és igen sokat kell szenvedniük. Bizalmatlanok a bécsi udvar iránt, mivel azt hiszik, hogy nem becsülik őket annyira, mint megérdemelnék, és nem veszik tekintetbe az államnak tett szolgálataikat. Azt képzelik, hogy megfosztották őket kiváltságaiktól. Ennél fogva csak nagy nehezen palástolhatják el elégületlenségüket. Ki tudja, nem lesz-e ebből vészteljes forradalom?
1: Szimpert utazása Belgrádból Orsován és Svistovon át Drinápolyba, 1699.
2: 1699. december 13-án éjfélkor trombita szóval jelt adtak a továbbutazásra. Reggel 5 órakor Szendrő alatt haladtunk el, a várból ágyúlövésekkel üdvözöltek. Délben Barna alá értünk. Útközben Kulitj rombadőlt vár tornyait pillantottuk meg. Rama várát 5 torony díszíti. Ebéd után folytatni akartuk utazásunkat, azonban a kedvezőtlen szél miatt nem mehettünk tovább. 14-én a szél még hevesebb lett, hajunkat tehát ki kellett kötnünk. Este felé 5 órakor egy levágandó ökröt a kutyákkal lefogatni akartunk. Az ökör azonban a fülébe kapaszkodó egyik kutyával együtt a Dunába ugrott. Negyed órai úszás után végre a parthoz közeledett. Ekkor hirtelen lelőttük. Este 9 órakor, midőn a kíséret már nyugalomra tért, a hajósok óriási lármát csaptak, és nem tudom mi okból tovább utazni akartak. Azonban csak hamar lecsillapodtak. 15-én még mindig vesztegelnünk kellett. Ramától balra a Duna partján áll új palánka erőd, melyet Rabutin tábornok néhány évvel ezelőtt megtámadott, fölgyújtott és kifosztott. A törökök azonban már mindent helyreállítottak. 16-án reggel 5 órakor az új palánkai ágyuk dörgése mellett eltávoztunk. Ezután az Erdélyt körülzáró és elválasztó magas hegyek közt haladtunk. Balfelől az Erdélyből Karánsebes felől jövő Sebes folyó torkolatát. Jobb felől pedig egy erődöt pillantottunk meg. Ez utóbbiból ágyú lövésekkel üdvözöltettünk. 10:30-kor Galambóc vára alatt hajókáztunk el. A régi vár előtt, a Duna közepén meglehetős magas szikla áll, melyet a lakosok öregapának hívnak. Miért? Nem tudhattam meg. A tömérdek óriási szikla és a rendkívüli szorosság miatt igen nehezen hajózhattunk. Délután 2 órakor a magas sziklafalak közt tovább mentünk, azonban a köd és szél miatt csak 2 órányi utat tehettünk meg. 4 órakor Dobra erőd alá érkeztünk, és itt töltöttük az éjszakát. 17-én ismét útra keltünk, azonban a számtalan szírt és örvény miatt csak nagy üggyel bajjal haladhattunk előre. Ezen kívül a szél is igen kedvezőtlen volt. Délután 3 órakor Porecs nevű és a Duna közepén álló erőd alá érkeztünk, és másnap reggelig itt maradtunk. 1699. december 18-án reggel 7 órakor ágyudörgés és keserves török zene hangjainál tovább hajóztunk. Éjjel egy szerb hajós megfagyott a hajón, és reggel halva találták. Társai azonnal eltemették. 1 órakor a sziklában nagy barlangot pillantottunk meg. A kíséret néhány tagja bement az üregbe. Mint mondják, e barlang Erdély ki- és bejárata. Mi annyival is inkább valószínű, mivel a végét még nem találták meg. Jól lehet, sokan már igen messze behatoltak. Délután 4 órakor Orsova alá érkeztünk. Orsovát a császáriak gyakran földulták és lerombolták. Közelében a jobb parton igen szép kő látható a hegyben. Orsován alul a Sánc nevű palánkánál kikötvén az éjszakát itt töltöttük. December 19-én a Duna folyásának legveszedelmesebb pontjához értünk. A számtalan örvény és szírt miatt a hajók csak nagy üggyel bajjal haladhattak előre. A követség nagy része, a tisztek, nemesek és lovagok többnyire a szárazföldi utat választották. Részint pedig a kegyelmes úrral a könnyű török sajkákra ültek, melyek veszély nélkül siklottak tova. A kíséret egy része saját hajóinkon maradt, és 8 órakor Isten nevében elindult a veszélyes útra. A hullámok az evezőt kiszakították a hajósok kezéből, a szírtek, örvények és hullámtorlódások óriási rémületet keltettek. Mindazáltal Isten segedelmével 10 órakor Fetiszlám erődnél kikötöttünk, hová a kíséret többi tagjai is megérkeztek. A követ úr a várat is megtekintette, hol üdvlövésekkel fogadtatott. 12 órakor az Olá fejedelem külön követe tisztelget nála. 1699. december 20-án 7:30-kor tovább hajóztunk, és 9 órakor Amahelyhez értünk, hol hajdan Traján hídja állott. A kegyelmes úr itt partra szállott, és a többnyire téglából álló falmaradványokat megtekintette. 12 órakor a jobb parton levő Grabovica és a bal parton fekvő Burija Mare falvakat pillantottuk meg. 15:45-kor a Duna folyam közelében levő erdőnél kötöttünk ki. 21-én 5 órakor a nagy köd dacára tovább haladtunk. 10 és 11 óra közt Nonasz falut pillantottuk meg. 2 órakor a szerbiai parton levő Sanatorm nevű nagy helységnél haladtunk el. 5 órakor pedig a szép és erős Bodony alá érkeztünk. a várat számtalan ágyú, néhány árok és paliszád védelmezi a hatalmas falakon kívül. A kíséret néhány tagja megtekintette a várat, melyet a mieink a legutóbbi háborúban 16 napi ostrom után elfoglaltak. Azonban Belgrád elvesztése után ezt is kénytelenek voltak föladni. December 22-én a szerb hajósokat oláhokkal cseréltük ki. Délután 3 órakor Lompalánka terjedelmes városához értünk. Ettől negyed órányira valamely keresztjén, mégpedig a festmények után ítélve katolikus templom romjai láthatók. Ez már Bolgárországban van, és a levegőváltozás itt már érezhetővé lesz. 23-án éjjel 1 órakor rettenetes vihar támadt. 12 hajónk elsüllyedt, a többiek is veszélyben forogtak, és emberfölötti fáradtságba került megmentésük. Hajóink 1,5 napig nem voltak lakhatók, ennél fogva kénytelenek voltunk szabad ég alatt enni és hálni. 24-én tovább folytattuk utunkat, és este 6 órakor Radová alá értünk. Itt már a nikápolyi pasa várakozott ránk, mivel ő rendeltetett ki az egész követséget Konstantinápolyig elkísérni. 7 órakor egyszerre megebédeltünk és megvacsoráltunk. 25-én, azaz karácsony első napján sem állapodtunk meg, mivel utunkat most már a jégzajlás is háborgatta. Az óriási jégdarabok igen veszedelmessé tették a hajózást. Végre Nikápolyba érkeztünk. Útközben azonban néhány hajó elmaradt, és kénytelen volt a várostól néhány mérföldnyire kikötni, mivel az éj már utolérte. Nikápoly régi és nagyváros. Környékét gyönyörű szőlőkertek díszítik. Vára hegyen áll, melytől egy puskalövésnyire másik hasonló magasságú hegy emelkedik, melyen hajdan szintén létezett valami várféle. Nikápoly jelenleg Bolgárország fővárosa és a kormányzó pasa székhelye. Mise és reggeli után tovább hajóztunk, és este Svistovba érkeztünk. Innen Ruscsukig már csak 1 napig kellett volna hajóznunk, azonban az időjárás nem kedvezett, ugyanis a nagy hideg folytán a jégzajlás még inkább elhatalmasodott, hajóink pedig a parthoz hagytak. Ennél fogva 27-én elhagytuk hajóinkat, és Svistovban szállásoltattunk be. A kapidzsi pasa kocsikról és szánokról gondoskodott, a hajót kiürítetvén mindent a hegyen levő szállásunkra vitettünk. 28-án a főhajót az oláfejedelemnek ajándékoztuk, a többieket pedig a pasák és a tisztek közt osztottuk szét. A törökök tehát mindjárt jobb kedvel gondoskodtak az előfogatokról és szekerekről, melyeknek beszerzése miatt 29-én itt kellett maradnunk. Svistov a török császárnéjé. A kapidzsi pasa tehát mindent elkövetett, hogy e kamarai jószágról minél előbb elutazzunk. Mi sem elleneztük ezt, mivel szer fölött kényelmetlen és rossz lakásunk volt, és azt hittük, hogy másutt jobb szállásokat kapunk. Azonban ebbeli reményünkben keservesen csalatkoztunk. A lakások minduntalan rosszabbak voltak, akármelyik németországi parasztház valóságos palota egy gyalázatos lakásoknak csúfolt, dohos, sötét, piszkos és nedves lyukakhoz képest. December 30-án a nagy hóban ökrös szekerekkel útra keltünk. Igen nehezen haladhattunk előre, és éjjel 11 órakor Karmankői nevű nyomorult helységbe jutottunk. Itt egy dacos török házában 9-ünket gyömöszöltek be valamely sötét lyukba. A rossz úton néhány szekér eltört, és csak másnap érkezett meg. Ennél fogva 1699 utolsó napját, azaz december 31-ét itt kellett töltenünk. 1700. január 1-én az istállóban tartott mise és ebéd után két órakor útra keltünk, és este Kaszkőibe értünk. Január 2-án 9:30 Kaszkői nagy helységbe jutottunk. 12 órakor megérkezett a Ruscsuki pasa számos török lovassal, egy lófarkkal, néhány zászlóval és a fülsiketítő kínos török zenével. Délután 1 órakor tovább mentünk, és este 6 órakor egy kis faluba érkeztünk. Január 3-án reggel Zinzendorf Károly Lajos lovász inasát, ki már 2 hét óta nyakdaganatban szenvedett, a lakás ajtaja előtt halva találták. A szerbek eltemették. Ezután tovább folytattuk utunkat, a sok hegy-völgy szer fölött kifárasztotta lovainkat és ökreinket. Mecskán át Bergasba érkeztünk. Január 3-án alig haladtunk 2 óráig, midőn a nagy kísérettel elénk jövő Ruscsuki béggel találkoztunk, ki a várostól mintegy 1/2 órányira várakozott ránk. A gyönyörű szőlőkertek és a sorfalat képező janicsárok közt vonultunk be Ruscsukba, hol mindenki talpon volt, és szájtátva bámulta a követség bevonulását, mert ilyesmit itt sohasem láttak. Szállásunk a városon kívül a Duna mellett volt. Ruscsuk igen nagy, népes és szép város, a Drinápolyból Oláországba irányuló kereskedelem központja. A Dunaparton álló vára igen erős. Lakásunk meglehetősen kényelmes volt. Január 5-én számos keresztjén fogoly jött a kegyelmes úrhoz. E szerencsétleneket részint kiváltottuk, részint elrejtettük és magunkkal vittük. Január 3-án az Olá követ jelent meg a kegyelmes úrnál, kit uralkodója nevében üdvözölt, és gyönyörűen felszerszámozott lovat, továbbá bort, vadat, gyümölcsöt hozott neki ajándékba. Az isteni tisztelet után 2 drabant összeveszett. Eleinte csak ökörre ment a tusa, később azonban kardot rántottak. Az egyik drabant oly súlyosan megsebesült, hogy a rendkívüli vérvesztés következtében csak hamar kiadta lelkét. Másnap a halottat a ragúzaiak temetőjébe helyeztük örök nyugalomra. A tettest pedig vasra verettük, és szigorú őrizet alatt tartottuk. 7-én a kiváltott keresztjének meggyóntak és áldoztak. Január 8-án kocsikat béreltünk. Mindegyikért 60 tallért kellett fizetnünk. A Kapidzsi pasa és a többi török tisztek dicséretre méltó szorgalommal igyekeztek mindent gyorsan beszerezni. Este 5 török zenész kopogtatás nélkül állított be szobámba, hol játszani kezdtek, és a keresztjéneknek boldog új évet kívántak. 9-én leginkább a foglyok kiváltásával voltunk elfoglalva. Január 10-én fölkészültünk a fáradtságos útra. A társzekereket előre küldtük, hogy annál könnyebben folytathassuk utunkat. Alberti György Éliás úr mintegy 30 kiváltott keresztjénnel Bukarestbe, az Olávajda székhelyére ment, hogy e keresztjén fejedelemtől segítséget kérjen a szegény foglyok továbbítására. Ugyanekkor egy porosz származású renegát, ki néhány évvel ezelőtt Belgrádban, mint janicsár szolgált, visszatért a keresztjén egyház kebelébe, és katolikussá lett. 11-én ágyúdörgés és fényes kíséret mellett útra keltünk. Néhány órai keserves kínlódás után Csernavódába érkeztünk. A szépen épült és népes város előtt a görög érsek pompás lovon ülve várakozott reánk, és a kegyelmes urat lelkészei kíséretében üdvözölte. A görög keresztjéneknek 7 templomuk, a törököknek pedig csak egyetlen mecsetjük van. Itt jó lakásunk volt, minő többé egész Konstantinápolyig nem kaptunk. január 12-én a fülsiketítő török zene hangjainál tovább mentünk, a nagy hó és a rettenetes hideg miatt azonban csak Vetova faluig haladhattunk, hol megállapodtunk. Január 13-án 12:30-kor Razgrad török városba jutottunk. A számos mecset közül az egyik csupa terméskőből készült. Itt néhány keresztjén foglyot kiváltottunk, köztök volt egy müncheni is, kit megérkezésünk előtt ura vasra veretett és sötét pincébe vettetett. Ezt a kegyelmes úr kiváltatta, és a ruscsukban elhunyt drabant helyébe fölfogadta. 1700. január 14-én szétszórt házakból álló Bular török faluba értünk, hol megállapodtunk. Útközben mindenütt parasztok voltak felállítva, kik az utat egyengedték, a havat elhányták, a bokrokat kivagdosták, és bennünket hegyen-völgyön átvezettek.
1: Elhangzott Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész, 13. fejezet. Közreműködött Vida Péter, Zajzon Zsolt. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzon Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a Rádiószínház kukac

0: liberális, és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzet egységét. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. A döntést bírálták az ellenzéki pártok. Nincs összefüggés az aszály és a jégkármérséklő rendszer között, ez egy tévhit. Az Agrárkamara ismét emlékeztetett arra, hogy a zivatarfelhő kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét csökkentsék. A 8 éve beüzemelt rendszerrel csak nem felére esett vissza a jégkárral érintett terület aránya. Az idei tavaszi aszályban 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kapcsolták. Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshol többnyire napos az idő. Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztilcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával zárul május 23-án 19 órakor az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje Balogh József és Fülöp Andrea zongora estével. A 100 éves Kurták György szerzeményei és átiratai, valamint Bozzai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei csendülnek fel a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallottak. Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
3: Jó napot, hasznos időtöltést kívánok! Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió Felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. A nyest az egyik legalkalmazkodó képesebb kis ragadozónk, bár sok bosszúságot okoz az embernek, de az ökoszisztémában rendkívül fontos szabályozó szerepet tölt be.
4: Egyik kedves jó barátomnál, illetve a szomszédjánál is most a napokban a Paromfi udvarba tett egy jó kört. Először azt hitték, hogy a kutyájuk volt, mert az is néha elkap egyet-egyet, de kiderült, hogy nyest pusztított.
3: Összekötni újra az embert a természettel. Madárfotóból nyílt kiállítás a Tiszakürti Arborétumban.
5: Borzasztó távol vannak a hétköznapi emberek a természettől, tehát rendkívüli módon eltávolodott a társadalom a természettől. Kriszta meg a Juci képei is egy ilyen hidat tudnak képezni ahhoz, hogy összekössük ezeket az embereket azzal, amit mi már talán kicsit látunk, és a hivatalos természetvédők meg tudnak is.
3: A kékfestés évszázados hagyománya ma is él Nagynyárádon, ahol természetes anyagokkal készülnek a mintáskelmék.
6: Ezek préselik ki azt a fölösleges keményítőt, amit nem akarunk, hogy túl sok maradjon benne, csak egy egész vékony réteg elégséges.

0: és ahhoz, hogy a szép egyenletes festék felrakódás segítse. Keményítés után visszük fel azt a mintagyanánt, azt a masszát, ami megvédi majd a festés alatt, tehát ezért ezt a védő masszát rá kell vinni, és ezt egy ilyen mintafákkal, ilyen mintadúcokkal tudjuk elvégezni.
1: A nyest az ember közvetlen környezetében igazi romboló mester hírében áll. Beköltözése egy házban vagy autóban komoly bosszúságot és anyagi kárt okozhat. Ugyanakkor nagyon hasznos rágcsálóirtó. Segít egyensúlyban tartani a rágcsálók számát, megakadályozva azok túlszaporodását. Településeinken a vándorpatkányok egyik legfontosabb természetes ellensége, így közvetve hozzájárul a rágcsálók által terjesztett betegségek visszaszorításához. Tarnóczi László riportja.
2: A nyestet állatkerten kívül miben látta még?
3: Egyszer a nyomát, vagy az eredményét az autó motorház tetejének a hangszigetelő borításának a hiányában.
2: Megrágta?
3: Hát úgy igen, bebackolta magát, és akkor gondolom legalábbis, hogy nyest lehetett. Egyik kedves jó barátomnál, illetve a szomszédjánál is most a napokban a Baromfi udvarba tett egy jó kört. Először azt hitték, hogy a kutyájuk volt, mert az is néha elkap egyet-egyet, de kiderült, hogy nyest pusztított.
4: Autómat nem támadták meg, viszont a családi háznak a padlásterébe szívesen költöznek, hiszen ott a hőmérséklet és a nyugalom lényegében, amire ezek az állatok, ugye ezek éjszakai állatok, tehát nappal pihennek, a legtöbbjük ott nyugalomban vannak, ott nem zavarják őket, ott nem kell félniük attól, hogy elpusztulnak, ezért beköltöznek ilyen helyekre, főleg olyan, ahol hőszigetelés is van az épületben, oda bevackolják magukat, ott lefialnak, és akkor utána súlyos károkat tudnak okozni. Ott is elrágják a vezetékeket, autók motorterébe is bemennek, ott nyilvánvalóan az a motiváció, hogy ugye motortérbe olyan hőmérséklet van, amit ők szívesen vesznek, és ugye a motortérbe levő szigetelés is védi őket attól, hogy megfagyjanak, vagy hogy fázzanak. Oda is befészkelik magukat.
2: Családi házakban milyen problémát tudnak okozni?
4: Családi házakban elsősorban a padlástérbe mennek be, ha bárhol találnak egy kisebb lyukat, rést a cserépen vagy a héjazaton, akkor oda azonnal beköltöznek, tönkreteszik lényeg a szigetelési részeket, ott lerágnak mindent. Nem beszélve arról, hogy hát aki ilyet élt át, én éltem át ilyet, amikor beköltöztek, hát olyan hangzavart is okoznak, hogy lényegében este, amikor mennek el, vagy hajnal, amikor érkeznek, akkor gyakorlatilag nem lehet tőlük aludni. Dobolnak, dörömbölnek.
2: Mit lehet ezzel kezdeni?
4: Hát vannak egyedi befogási módszerek, amikor egyedi, tehát hogyha valaki veszi a fáradtságot, és akkor egy ilyen egyedi befogó ketrecet vásárol, és akkor ez fölviszi a padlásra, és úgy befogja őket. Egyébként egy nagyon intelligens állat, nagyon ritkán tudják befogni őket, nem is veszélytelenek, mert a harapásuk nagyon súlyos fájdalmat és balesetet tud okozni, tehát ezzel lehet, vagy mérgezéssel lehet még őket megfogni, de egyébként nem láttam még én befogva állatot, ilyet sem, meg mérgezve sem, megmondom őszintén.
5: Minden ezt szétrándoztak. Ugye múlt héten volt, be szerettem volna indítani az autómat, az miatt nem is tudtam, szétrágták, ott volt neki a törmelék. Volt én is, hogy hajnalba kijöttem, ugye, hogy mentem el éppen dolgozni, láttam, hogy kocsi alul tönkretesznek mindent. Úgyhogy sajnos, ja. Hát ugye mellett lakunk, úgymond mi, ott jobban azért. Mostanában elég sűrű lehet látni őket.
2: Mekkora kárt tudnak okozni?
5: Hát sokat. 100 000 egy autóban minimum. A motortér valamilyen kábelt megrág, záratot kap autóma, vagy kuka, vagy meg lehetett csinálhatni éppen.
2: Mezőgazdasági bolt a Salgótarjáni piacon, az üzletvezetőjét kérdezem, ha nyesttel van problémám, hogy sokféle kártevőre tudnak valamiféle befogásra alkalmas eszközt kínálni, mit tudna a nyestre ajánlani?
6: Sprék léteznek, amit ugye autóban is lehet használni, akkor csapdák vannak, jellefogó csapdák.
2: Hogy működik ez a csapda?
6: Ide be kell helyezni a csalit, ami lehet hús és lehet tojás. Két végét fel lehet nyitni, és amikor az állat bemegy, rálép, akkor a két vége lecsapódik az ajtó, és nem tud kijönni.
2: Egy nagyon komoly fémszerkezet, és az ára is komoly.
6: Igen, 25.800, 9.900 a kisebbik, de az nem jó nyestre, az kicsi. Már hat kerülnek valami olyan kisebb testű, mint a nyest.
2: Gyakran fordulnak önhöz ilyen problémával?
6: Hát szoktak, igen.
2: Lakótelepen élők, mondjuk a kocsi
6: védelmében? Hát az autóban, igen, az autóban. Oda a sprét szoktam, motorteretbe lehet fújni, és akkor az riasztja a nyesteket.
2: Működik?
6: Igen, működik.
2: A konfliktusok abból adódnak, hogy a nyest kitűnően alkalmazkodott az emberi környezethez, de amikor a nyestről teljesen meg akarunk szabadulni, azt azért ne feledjük. Ökológiai szempontból a jelenléte a biológiai védekezésnek egy formája, ahol a nyest él, általában kevesebb barágcsáló, ami hosszú távon előnyös az emberi lakókörnyezet számára is. A nyest egyébként erdei takarító is. Az elhullott állatok tetemének eltakarításával fontos dögevő funkciót lát el, megakadályozva ezzel a fertőzések és a baktériumok elszaporodását a környezetben, és nem csak ragadozó, hanem zsákmányállat is. Fiatal példányai, vagy akár a felnőttek is táplálékul szolgálhatnak a nagyobb ragadozóknak, például a szirtisasnak, az uhunak vagy a rókának. A jelenléte tehát gazdagítja a helyi fauna táplálkozását.
1: Újabban egyre több településről érkeznek hírek arról, hogy nyest garázdálkodik a városi ember környezetében. Ez a kis ragadozó azonban nem csak a természetben, de a lakó környezetben is fontos ökológiai szerepet tölt be. Különleges kiállítás nyílt a Tiszakürti Arborétumban. A Csodás Park látogatóközpontjában két madárfotós képei kerültek a falakra, így az odalátogatók nem csak a terület gyönyörű növényeit, kábrázatos ősfáit, hanem egy tárlatot is megnézhetnek. A két fotóst, Szeveni Krisztinát és Gura Juditot nem csak a hobbijuk köti össze, hanem félelmeik is. Mindketten elkeseredve nézik kedvenc területeik és az egész jászság kiszáradását. A tárlatot Pálinkás Csaba, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi elnöke nyitotta meg.
7: Borzasztó távol vannak a hétköznapi emberek a természettől, tehát rendkívüli módon eltávolodott a társadalom a természettől. Kriszta meg a Juci képei is egy ilyen hidat tudnak képezni ahhoz, hogy összekössük ezeket az embereket azzal, amit mi már talán kicsit látunk, és a hivatalos természetvédők meg tudnak is. A másik az az, hogy ugye mindennapi madarak a címe a kiállításnak. Az már jó, hogyha Juci meg Kriszta azt gondolja, hogy ezek itt mindennapi madarak, de egyébként nem. Itt azért Natura 2000 jelölő fajokról, védett és fokozottan védett fajokról beszélünk. Ez egy más szemlélet már, tehát nem az a szemlélet, ami este csak a tévét tudja nézni, vagy éppen várja a mexikói szappanoperákat este, hanem ez már egy teljesen más szemlélettel leképezett életkép, amiket látunk. Kicsit formáljuk azokat az embereket, akik tényleg túl távol kerültek a természettől.
8: A madarak miatt fotóznak, vagy a fotózás után jöttek a madarak? Hogy kezdődött a fotózás, hogy kezdődtek a madarak?
9: Nekem a madarak voltak előbb, mert kisgyermekkoromban talán általános iskolás lehettem, amikor én már a szüleimmel jártam madarászni, Urbán Sanyi bácsival. Órákon átmentünk a pusztába, a gáton, 40 fokban, és...
8: Ő volt az MME-nek a helyi vezetője régebben.
9: Így igaz. Tehát nekem az volt az első meghatározó élményem. Akkor még nem fotóztam, viszont apukám fotózott. És talán így kapcsolódott össze a kettő.
8: Madarász család tulajdonképpen, vagy inkább ilyen természetkedvelő família?
9: Inkább természetkedvelő família. Sokat túráztunk belföldön, tehát ez is nagyon meghatározó élmény volt. Minden nyáron mentünk, és mentünk, és mentünk. És aztán valahogy a fotózás is az életem részévé vált. Aztán, amikor főiskolás lettem, akkor egy kicsit eltávolodtam ettől a történettől. Nyilván akkor más volt a fontosabb. 2018-ban tértem vissza újra egy madarásztúrán, és onnantól kezdve flash.
8: Krisztina?
10: Én jóval később fedeztem föl, és én is a madarakkal kezdtem. Nekem egy olyan történetem van, hogy rohantam a vonathoz a kislányommal, aki akkor olyan 2 éves volt, és nagyon siettem, és így megállt, és anya, ez mi? És egy ligeten mentünk át, és a madárcsicsergés volt az, ami megállította, és akkor így meghallottam, és ez nekem egy ilyen fordulat volt, hogy mondom, miért kell mindenen átrohanni, mikor tényleg ilyen csodák vannak körülöttünk. Ez volt a madarak, aztán elkezdtem így meglátni is őket, és majd itt Szolnokon egy pár éve nekem Rimóci Árpi túrája volt az, aki...
8: Kiváló madarász túra vezetőről beszélünk, igen.
10: Aki elkezdett egy olyan, most tudom, szemléletmódot átadni, amivel itt tényleg, ha úgy nézem a természetet, akkor gyakorlatilag ilyen napi 24 óra csodában élünk, és ehhez lett fényképező, lettek ugye társak, Juci, akivel aztán tényleg így hatványozottan lehet megélni, megélvezni ezeket a fotózásokat.
8: Vannak-e kedvenc területek? Hova szoktak együtt kijárni, hogy na, Juci, holnap hajnalban menjünk ide, meg ide. Hú, de bólogatnak mind a ketten. Lehet valami közös szerelmi terület?
9: Igen, pont így, és akkor visszakapcsolnék Krisztihez, amit mondott, hogy ugye volt egy találkozásunk, akkor még nem tudtuk, de én azt gondolom, és elmondhatom, hogy ebből egy barátság is született a közös érdeklődés kapcsán. Vannak kedvenc területeink, cukorgyári ülepítő tavak, mint kulcs szó. Rengetegszer megfordultunk ott, főleg hajnalban.
8: Ez egy nádasos, vizes, tocsogós...
10: Volt,
8: most már nem nagyon van benne víz, hogyha jól gondolom.
10: Igen, sajnos most már nagyon kis területen maradt vízborítás, de itt mondjuk most gulipánok, kanalas, gémek, nagy goda, tehát ezeket a fajokat meg lehet találni, de kicsit sírva megyünk ki mindig, mert látjuk a hatalmas kiszáradt ilyen szétborlott területet.
8: Látszik egyébként a globális felmelegedés, önök aztán járják a területet meg a vidéket. Látszik, hogy baj van, látszik, hogy hiányzik a víz?
9: Óriási nagy baj van, vizet a tájba, ezért sírunk minden nap, hogy legyen eső, hogy legyen víz, hogy legyen élet.
8: Ezért picit kanyarodjuk vissza a vidámabb témába. Kedvenc madár?
10: Nincs.
8: Egyik se sem mondja, hogy ú, én a kék cinegér vagy a búvos bankáért rajongok.
10: Ma holnap lesz a madarakfánk napja, és kék begyet fogok fotózni. Nagyon remélem, még azt nem sikerül, de olyan területekre fogunk menni, ahol nagy eséllyel találkozom. Úgyhogy most ő a célfaj, de egyébként mindent szeretek.
9: Nincs kedvenc madarom, mert ha terepre megyünk, nincs olyan, hogy na én most ezt szeretném, vagy célzottan ezért megyek. Ha nem akarja görcsösen az ember, úgyis mindig bejön valami. Bevonzunk bármit, ami örömet okoz nekünk. Márhogy azt a fajt, amit szívesen látunk.
8: Sétáljunk el egy fotójához is. Itt van például fölöttünk egy gólyatöcs. Tényleg úgy néz ki, mint egy gólya, csak sokkal kisebb és hosszabb a lába. Hol fotózta?
9: Cukorgyári ülepítő.
8: Meglepő módon
9: nagyon sok kép ott készült, illetve annak a környékén. De igazából itt a megyében készült képek láthatók. Nem is kell messzebb menni. Tehát még csak Szolnokról sem kell kimozdulni ahhoz, hogy csodákat lásson az ember. Megvan helyben minden. Csak meg kell hallani, és meg kell látni. És menni kell utána, cserkelni.
8: Ha valaki azt mondja, hogy ő is szeretne madarakat fotózni, nagyon drága képet kell venni, vagy akár egy olcsóbb fényképezővel, vagy ne adj Isten, akár egy telefonnal is készíthető jó madárfotó, hogy látja?
10: Én azt gondolom, hogy vannak most már olyan jók a telefonoknak és a kamerái, hogy azzal is lehet élvezhető, és mások számára is érdekes képet készíteni. Utána úgy is belevonzódik az ember, és akkor elkezdi fejleszteni ezt az eszközparkot, attól függ, hogy mennyire, de abszolút egy telefon is elég, meg csak a figyelem, csak az ott lét az, ami már boldoggá teszi szerintem az ember.
1: Figyeljünk hát a minket körülvevő természetre. A növények, a madarak látványa békét tölt a szívbe, elcsendesíti a mindig zakatoló elmét. Ha pedig nem csak a fejükben vinnék haza a képeket, ragadjanak mobiltelefont vagy fényképezőgépet és fotózzanak, hogy örök maradjon a pillanat. Zöld hírek a kék bolygóról. Az Élő Környezet Minisztériuma akciótervet dolgozott ki Magyarország elsivatagosodásának megállítására és az egyre súlyosabb asszályhelyzet kezelésére. A program középpontjában a vízmegtartás áll, szakítva a korábbi gyakorlattal, amely elsősorban a csapadék és az árhullámok gyors elvezetésére épült. A terv szerint megerősítik a vízügyi irányítás szakmai függetlenségét, valamint nagyszabású vízmegtartó beruházások indulnak, többek között tározók, zsilipek és korszerű csatorna rendszerek kialakításával. Kiemelt cél a Tisza és a Duna rehabilitációja, valamint a kisebb vízfolyások és holtágak helyreállítása is. A májustól egyre gyakrabban megjelenő tőrös darazsak nem veszélyesek sem az emberekre, sem a házi állatokra, hívta fel a figyelmet közleményében a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A kertekben, parkokban vagy komposzt közelében feltűnő termetes rovarok fontos szerepet töltenek be a természetes rovar szabályozásban, mivel többek között a cserebogár pajorokat is pusztítják. Az MMS szerint a tűrősdarozsak kirtása felesleges és káros. Az óriás tűrősdarás ráadásul védett faj természetvédelmi értéke 50 ezer forint. A szakemberek hangsúlyozzák, ezek a darazsak nem agresszívek, fullánkjukat elsősorban más rovarok lárváinak megbénítására használják. A tűrősdarazsak a talajban vagy korhadófában élő bogárlárvákba rakják petéjéket, így természetes módon segítik a kártevők gyérítését. Az MME arra kér mindenkit, hogy ne bántsák ezeket a hasznos rovarokat, inkább figyeljék meg őket biztonságos távolságból. Megújul a Farkas erdő népszerű vasgyúró tornapályája a Pilisi parkerdő és Újpest önkormányzata együttműködésében. A felújításra a sporteszközök elhasználódása miatt van szükség. A régi elemek bontása május közepén elkezdődött, az új eszközök telepítése várhatóan május 26-án indul, a munkálatok pedig június végére fejeződhetnek be. A korszerűbb és tartósabb új pálya megőrzi a jelenlegi tornapálya jól bevált funkcióit, miközben jobban illeszkedik majd az erdei környezethez. A felújítás idején a sportolók számára alternatívát jelenthet a közeli Szilas aktív park. A Pilisi parkerdő felmérései szerint a Farkas erdőt évente közel 200 ezeren látogatják, ami jól mutatja a városi erdők kiemelt szerepét a mindennapi rekreációban és az egészség megőrzésben. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói olyan biológiailag lebomló elektronikai hordozókat fejlesztenek, amelyek jelentősen csökkenthetik az elektronikai hulladék mennyiségét. A nemzetközi szinten is elismert kutatás célja, hogy a gyorsan elavuló elektronikai eszközök alkatrészei a jövőben komposztálhatók vagy újrahasznosíthatók legyenek. A fejlesztés során lebomló műanyagokat, növényi alapú anyagokat és lemvásznat használtak az áramkörök hordozóanyagaként. Az új technológiával készült egyszerűbb elektronikai eszközök akár 90%-ban lebomló vagy újra felhasználható alkatrészekből állhatnak. A projekt iránt már több nemzetközi vállalat is érdeklődik, a kutatócsoport pedig jelenleg szabadalmi eljárásokat készít elő, és a piaci bevezetés lehetőségein dolgozik. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal adatai szerint 2025 végére már 4227 engedélyköteles elektromos töltőberendezés működött Magyarországon, ami több mint ezerrel haladja meg az egy évvel korábbi számot. A bővülés jól mutatja az elektromos közlekedés infrastruktúrájának gyors fejlődését. A legtöbb e-töltő továbbra is Budapesten található, de Pest, Hajdú-Bihar és Veszprém vármegyében is jelentős növekedést mértek. A töltőhálózat bővülésével együtt a felhasznált villamos energia mennyisége is emelkedett. A szakértők szerint az infrastruktúra fejlődése kulcsfontosságú az elektromos autózás további terjedéséhez és a közlekedés környezetterhelésének csökkentéséhez.

0: A kékfestés mestersége évszázadokon át meghatározó része volt a magyar kézműves hagyományoknak. A mintázott indigó kék kelmék nem csak a népviseletben kaptak fontos szerepet, hanem a mindennapokban is. A kéziducokkal készült minták és a természetes festési eljárások ma is őrzik a régi idők tudását. A kékfestő mester még ma is környezetbarát, természetes anyagokat használ. A nagy nyárádi műhelyben Sárri János kékfestő mesterrel munka közben Királyhegyi Zsuzsanna beszélgetett.
1: Itt a műhelyben óriási üstök vannak, ebben fortyog a keményítő. Felemelem a tetejét. Jó nehéz. Először ki kell keményíteni a vásznat.
2: Először kifőzzük a vásznat. Hát ennek a legegyszerűbb módja, és ez is egy kicsit a természetesre utal vissza, hogy én most a mai napig a szódával főzöm ki, mint annak idején nagyanyáink is. Vannak már olyan szintetikus mosószerek, amivel hát alacsonyabb hőfokon, 60 fokon, 40 fokon ugyanezt el lehetne írni, de én szeretek ragaszkodni ehhez, hogy maradunk a szódánál és a kifőzéses technológiánál.
1: Ezután, ha kifőztük a vásznat, én egy 100 évesnek satszolom ezt a gépet, kézi hajtású gép, itt mi történik?
2: Itt keményítünk, ez a következő munkafázis. Búza vagy burgonya keményítőt szoktam vásárolni, ez is ugye a természetes anyag, amit felfőzünk bele ebbe a kis fa teknőbe, és ezen keresztül húzzuk a fehér vásznat.
1: Megpróbálhatom, hogy húzzuk?
2: Igen.
1: Tekerem, nagy hengerek összeszorítják a vásznat, és így, ahogy húzzuk, így éri a keményítő minden oldalról.
2: Ezek préselik ki azt a fölösleges keményítőt, amit nem akarunk, hogy túl sok maradjon benne, csak egy egész vékony réteg elégséges ahhoz, hogy a szép egyenletes festék felrakódás segítse. A keményítés után visszük fel azt a mintagyanánt, azt a masszát, ami megvédi majd a festés alatt.
1: Tehát az marad fehéren, ahova mintát felhelyezzük.
2: Pontosan így van, tehát ezért ezt a védő masszát rá kell vinni, és ezt egy ilyen mintafákkal, ilyen mintadúcokkal tudjuk elvégezni.
1: Segíthetek? Van ennek ritmusa?
2: Hát egy idő után az ember feltalál valami ritmust hozzá, hogy egyrészt egyszerűbb legyen, amikor ne legyen olyan monoton a munka, és akkor még énekelni is lehet hozzá, hogyha az embernek van hozzá kedve munka közben.
1: Gyönyörű, rajta van a minta a lenvásznon. Ha ez megszáradt, vihetjük festeni.
2: Elsősorban ugye az indigó, ami az alapfesték a kékfestészetben, ez egy növényből származó festék, amit hát általában Távol-Keleten és Dél-Amerikában termesztik. Egyébként pont az a jellegzetessége az indigónak, hogy csak természetes anyagra lehet vele festeni.
1: Egy szintetikus anyagon, egy poliészteren nem is marad meg, nem fogja be?
2: Még régen voltak szövők, akik háznál szőttek anyagot, és hoztak édesapámnak, megfestette, és hát fehér csíkok maradtak benne, mert ugye nem természetes anyagból volt, és az nem festődik.
1: Tehát az ön édesapja is kékfestő volt már.
2: Valamikor ő is gyerekként tanulta ezt a szakmát, és hát egész életében ennek megfelelően élt és dolgozott. Volt is egy olyan mondása, hogy kékfestőnek lenni Isten áldása, és hát tőle örököltem én is, meg vele tőle tanultam.
1: A festőműhely is tele van mindenféle anyaggal, számomra ezek vegyi anyagoknak tűnnek. Valójában mik ezek?
2: Elsősorban az indigó, amit felolvasztunk be, és egy ilyen koncentrátumot készítünk belőle, amihez hát mészlúgot és vasgálicot kell keverni. Hát ezek ugye a vegyszernek minősülnek, de hát ugye a természetből származik mind a kettő. Ezek is gyakorlatilag több száz év óta ennek a festéknek a kísérő anyagai.
1: És akkor megmártjuk a festékben a mi vásznunkat. Egy óriási szerkezet segítségével engedjük le a vásznat ebbe a kádba. Hány méter mély ez?
2: Hát ezek ilyen 2,5-3 méter mély kádak.
1: Ez indigós víz, akkor engedjük bele. Folyik le róla a víz, hallani a csobogását. Hányszor szokta megmeríteni a vásznat, hogy elérje a gyönyörű kék festőszín?
2: Én általában olyan 14-16, esetenként 18-szor imártással viszonylag kevés festéket teszünk bele ebbe a kádba, és sokszor mártjuk bele, mert az indigó egy úgynevezett indigói csáva színezék, aminek az a jellegzetessége, hogy a levegő oxigénjével kötődik a szára. Tehát sokszor kell hagyni a levegőn oxidálódni, ezért sokszor mártom, és sokszor hagyom a levegőn ezt az oxidációt, utána már nem fog lejönni róla, tehát nem fog, amikor használják.
1: Miért fontos önnek, hogy a kékfestő vásznat ilyen természetes módon fesse meg?
2: Megörököltem ezt a lehetőséget édesapámtól, és szeretném megtartani ezt, ugye hát a gyerekeim, az unokáim a jövő érdekében jó lenne, hogyha mindenben egy kicsit meg tudnánk fékezni magunkat, és azokat az anyagokat használnánk, ami környezetbarát. Hát én ezzel tudok egy kicsit hozzájárulni ehhez.
0: A kékfestés az UNESCO szellemi kulturális örökség része, amelyben a kézimunka, a türelem és a természetes anyagok tisztelete egyszerre van jelen. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért Krónika című műsorunk következik. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, a műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 15 óra, jó napot kívánunk! Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Ceglédi Edit főpíreink először röviden.
2: Ismét cselekvésre szólította fel Iránt a közel-keleti konfliktus rendezése érdekében az amerikai elnök.
1: A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából, Súlyog Tamás viszont azt mondta, nincs alkotmányos indok a lemondására.
2: Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshol többnyire napos az idő.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Az Európai Unió ma hagyhatja jóvá az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel feltételeit. Erről írt a Politico. A brüsszeli lap szerint akár már június közepére megérkezhet a pénz első részlete, 9 milliárd euró Kijevbe, amiből drónokat vásárolnának, illetve az ukrán költségvetési hiányt finanszíroznák. Közben folytatódtak a harcok az oroszok a kelet-ukrajnai Dnyiprót és a déli Odesszát támadták, Ukrajna pedig Moszkvát és környékét célozta. Részletek Iváncsik Attilától.
3: 20 civil is megsebesült a kelet-ukrajnai Dnyipróban, amikor a megye központot orosz légicsapás sorozat érte. A dél-ukrajnai Odesszát is támadta Moszkva. A Fekete-tengeri kikötőváros már napok óta kiemelt célpontja az orosz haderőnek. Kijev is támadásba lendült. Az ukrán titkosszolgálat hivatalosan is elismerte, hogy az orosz főváros környékén 9 célpontot találtak el harci drónokkal. A jelentés szerint több olajipari egységben és gyárépületben is károk keletkeztek. Megtámadták a Krím-félsziget legnagyobb katonai repülőterét, a Belbek légi kikötőt is. Közben a Kijev gazdasági miniszter arról beszélt, hogy összeomolhatnak a vállalkozások Ukrajnában a mozgósítási szabályok szigorítása miatt. Ugyanis már most is alig van férfi munkaerő. Olekszij Szoboljev elmondta, jelenleg mintegy 1,5 millió férfi védett a munkahelyének köszönhetően, ugyanis ezek a vállalkozások biztosítják az ukrán költségvetési bevételek 60%-át. A tárca vezető úgy véli, elkerülhetetlen a külföldről érkező munkavállalók befogadása.
1: Ismét cselekvésre szólította fel Iránt a közel-keleti konfliktus rendezése érdekében az amerikai elnök.
2: Donald Trump ellenkező esetben az eddigieknél súlyosabb következményeket helyezett kilátásba a perzsa ország ellen. A politikus a hét elején egyeztett nemzetbiztonsági tanácsadóival az iráni katonai műveletek esetleges folytatásáról. Közben az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője egy interjúban elismerte, hogy az izraeli-amerikai támadások kezdete óta jelentősen megdrágult üzemanyag problémát jelent az amerikaiaknak.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Nincs olyan alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondását, ezt Súlyog Tamás államfő mondta az Indexnek adott interjúban. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, esküje az egész politikai nemzethez köti, nem csupán a többséghez vagy a kisebbséghez. Magyar Péter május 31-ig szabott határidőt az államfő és több más közjogi méltóság távozására. A miniszterelnök reagált az államfő interjújára, azt írta, a Súlyog Tamás az emberi, a jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is megbukott, ezért távoznia kell.
2: A köztársasági elnök elmozdításával sérül a jogállam, amit a Tisza éppen most szeretne helyreállítani, vélekedett Hak Péter jogtudós. A professzor szerint, ha most eltávolítják Súlyog Tamást, akkor a jövőben egy következő parlamenti többség felállásával ugyanúgy eltávolítható lesz az államfő politikai alapon.
4: Szerintem is ez sokkal inkább politikai erődemonstráció. A választók körében, nyilván a Tisza párt szavazóinak a körében van egy erős igény arra, hogy minden, hogy tiszta lap keletkezzen, mindenkit töröljenek le a térképről, de ennek a választói igénynek jelenleg akadályt szab a jogállamiság és a jogi normák.
1: Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte, illetve hozzátette, örömmel várják az új kormány javaslatait arra vonatkozóan is, hogy milyen működési forma biztosíthatja egyszerre az átlátható közpolitikai kontrollt és a tudományos szabadság érvényesülését. Magyar Péter pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja az alapítvánnyal kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést, és arra kérte a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot.
2: A történtekre a KDNP frakció vezetője úgy reagált, meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése a Krausz alapítvány forrásainak elvonásával. A Fidesz frakció vezetője pedig a tények ismerete nélküli politikai bosszúnak tartja a finanszírozás visszavonását. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán azt írta, a tudomány támogatni kell, de nem így. Hozzátette, Krausz Ferenc tudományos teljesítménye előtt tisztelettel kell állnunk, de egy demokratikus államban a tudományos kiválóság sem jelenthet felhatalmazást arra, hogy több száz milliárd forintnyi közpénz felhasználása kikerüljön az átlátható közpolitikai irányítás és elszámoltathatóság keretei közül.
1: Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Magyar Péter ellen Havasi Bertalan.
2: A miniszterelnöki kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára szerint a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mindenfajta jogi eljárás törvényes ok nélkül erővel akar eltávolítatni egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából és a minisztériumából. Hozzátette, a miniszterelnök rendőri intézkedést követelő érvelése semmilyen módon nem állja meg a helyét. Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon egy kommentben úgy reagált, idézem, a kormány a reménytelen helyzetben lévő maffia tagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik.
1: A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint kihívás olyan nemzeti alaptantervet kialakítani, amely mindenki elvárásainak megfelel.
2: Horváth Péter az új oktatási és gyermekügyi miniszter terveit értékelve a közmédiának azt mondta, Európában számos példa van különböző alaptantervek megalkotására, ugyanakkor a konkrét tananyag mellett szerinte az is lényeges, hogy milyen készségeket sajátítanak el a diákok. Az elnök arról is beszélt, hogy egyetért a pedagógusok kötelező óraszámának csökkentésével és a tankötelezettségre vonatkozó szabályok felülvizsgálatával, emellett támogatja a szabad tankönyv választás kérdésének megvitatását.
5: Ez is egy olyan kérdés, amit meg kell gondolni, hogy valóban az államnak ennyire dominánsan szerepet kell-e vállalni a tankönyv készítésében, beengedjük más kiadókat is, azt gondolom, hogy talán célszerű lenne ez is, és nyilván ehhez kapcsolódik akár az ingyenes tankönyvnek a helyzete. Bizonyos támogatás szerte az Európai Unióban van, ilyen, hogy teljesen ingyenes lenne a tankönyv, ez azért kevéssé jellemző.
1: Két nap múlva lejár a személyi jövedelemadó benyújtásának határideje.
2: Aki még nem fogadta el az adóhivatal által készített verziót, vagy nem küldte vissza bevallását, illetve valamilyen kiegészíteni valója van, az május 20-áig pótolhatja, azt hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Kossuth Rádióban. Ezt meg lehet tenni az Ügyfélkapu Pluszon, a DÁP telefonos applikáción, a NAV weboldalán, valamint postai úton is. Szilvia hozzátette, eddig mintegy 2,2 millióan nyújtották be bevallásukat.
6: Az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, áfa fizetése kötelezett magánszemélyek, náluk ez egy nagyon fontos kötelezettség május 20-áig, nekik semmiképpen nem lesz semmit tevéssel automatikusan érvényes a bevallásuk, nekik mindenképpen ki kell egészíteni a vállalkozói jövedelmükből származó adatokkal a bevallást, de a jó hír az, hogy idéntől NAV nagy újítása, nekik is segít a NAV, az egyéni vállalkozóknak a bevételi adatokhoz betölti az online pénztárgép online számlából származó összes adatot, tehát ezt azért ellenőrizni kell, de a fontos üzenet az az, hogy nekik valamit tenniük kell a bevallással.
1: Idén 12. alkalommal rendezik meg a Duna napokat Torockón.
2: A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a Kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. A nyitónap estéjén a Csináljuk a Fesztivált koncert idézi meg generáció kedvenc dalait.
1: Nincs összefüggés az aszály és a jégkármérséklőrendszer között, ez egy tévhit, hívta fel a figyelmet ismét az Agrárkamara.
2: Emlékeztettek arra, hogy a zivatarfelhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét, így az okozott károkat csökkentsék. Hangsúlyozták, az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni a jégkármérséklő. Az idei tavaszi aszályban csak 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kellett kapcsolni.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshol többnyire napos az idő. Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, többfelé élénk széllel. Északa 6-13, napközben 19-23 fok várható.
1: Kedves hallgatóink, a krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Robert, a hírszerkesztő Poják Adrien és a technikai munkatársak Sós Zoltán, Seres Bea és Rácz Dorottya nevében is köszöni figyelmüket, Ceglédi Edit és Cifrusz Éva. Krónikával legközelebb majd 16 órakor várjuk Önöket itt a Kossuth Rádióban. Viszont hallásra!
0: Műsorajánlat.
7: Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
8: Mit gondol, milyen hatással lesz az Európai Unióra, hogy Németországban puccs hangulat uralkodik a Merz kabinet rendkívüli meggyengülése miatt? És mit szól hozzá, hogy Magyarországon a kis- és középvállalkozók együttműködési hajlandósága jelentősen megnőtt az első negyed évben?
7: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. Római katolikus szentmisét közvetítünk a kecskeméti Urunk mennybe menetele társszékesegyházból pünkösd vasárnap 10 óra 4 perckor a Kossuth Rádióban. A szentmisét bemutatja dr. Finta József pápai káplán plébániai helynök. Pünkösd hétfőn 10 óra 4 perctől istentiszteletet hallhatnak a Majos Mucsfai Társult Evangélikus Egyházközségből. Igét hirdet Makán Hargita lelkész.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trend Idők, mai témáink röviden. Technológia és kreativitás, hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia reklám és cégtáblagyártást?
10: Kézzel megcsinálni, akár tervezőasztalon, akár tényleg a műhelyben ott nekiállni és addig csiszolgatni, még jó nem lesz, ez borzasztóan sok idő. Amíg ez egy digitális tervezéssel, egy tervező programmal pár kattintással elvégezhető, tehát egy fél órás tervezési munka kiválthat a gyártásban mondjuk egy 4-5 órás kézi munkát akár.
9: Állatasszisztált foglalkozások terápiás kutyákkal segítik az egyszülős családokat.
11: Egy állat olyan biztonságot, olyan elfogadást, olyan nyugalmat tud hozni a gyereknek, amiben nagyon sok olyan nehézségről tud beszélni, nagyon sok olyan nehézséghez tud közelebb kerülni, hogy felhozni, amit egyébként nem tudna.
0: Trendidők.
9: Ma már szinte minden területen megjelentek a legújabb technológiai megoldások, köztük a mesterséges intelligencia. Ez alól a reklám, kirakat és cégtáblagyártás sem kivétel, de a szakemberek szerint továbbra sem lehet kiváltani az emberi kreativitást és az apró részletek iránti érzékenységet. A technológia és a kézműves szemlélet együttműködéséről Kálmán Alida beszélgetett Kovács Gáborral, a reklám dekorációval és vizuális megoldásokkal foglalkozó B-Pro Sign Factory ügyvezetőjével, valamint Kele Zsolttal, a cég minőségbiztosítási szakértőjével.
12: Egy reklámfelirat gyártó cég életében is a technológia ma már nagyon fontos, sokkal fontosabb és látványosabb, mint 10-15 évvel ezelőtt volt. Ha beléptünk volna évekkel, évtizedekkel ezelőtt egy ilyen műhelybe, és a mostani műhely között, mi a különbség így technológia, illetve gépek tekintetében?
13: Hát először is nagyon sok munkafázis most már gépesítve van. Ez nagyrészt egyébként egy hagyományos manufakturális gyártás, de megjelentek ezen területen is a CNC gépek, például amit régen kézzel hajlítottak, a betű formákat, azt most már nagyon sok helyen géppel oldják meg, gépi hajlítás van. Megjelent a lézertechnológia, lézerhegesztők, a lézervágógépek, illetve ami egy ilyen alap technológiai fejlődés volt, így az elmúlt 10-20 évben, ez a LED technológiának a fejlődés, ez az, ami nagyon húz húzza az iparágat, itt nagyon sok fejlesztést tapasztalható. Korábban voltak a neonos megvilágítású táblák, ma már szinte kivétel nélkül minden táblát LED-del világítunk meg, aminek az az előnye, hogy jóval kisebb a fogyasztása, a környezetbarátabb, illetve még vezérelhető is, akár a fényerőt, akár a színhőmérsékletet tudjuk vezérelni.
12: A neon világítás az a régi, igazi retro, amivel ugye tele volt Budapest, az már nagyon kiment a divatból, nagyon nem használható, pont azért, mert hogy nem annyira környezetbarát.
10: Igen, és nem. Nem jellemző, de a dizájnban mégis ott van, a tervezési ötletekben mégis ott van, és erre bizony az alapanyaggyártók reflektáltak, mert vannak olyan reklámipari alapanyagok, olyan technológiák, amikkel neon hatású eredményt el lehet érni, mégis LED technológiát felhasználva. Ott van bennük a kis retro feeling, hogy jöjjön a neonos világ, kicsit melós megcsinálni, de látványos az eredmény utána.
12: Mennyire lehet használni vagy hasznosítani ebben a szakmában például a mesterséges intelligenciát? Az segít bármiben is? Vagy megjelent már?
10: Ugye nagyon sok olyan termékünk van, ami komolyabb statikai és egyéb számításokat igényel. Na most a mi tervező kollégáink, engemet is beleértve, ugye nem statikusok vagyunk. Ezért a saját tudásunkat úgy kell fejleszteni, hogy kitaláljuk a koncepciót, és összeszedjük a mesterséges intelligencia segítségével hozzá azokat az információkat, amiből egy alapkoncepciót oda tudunk adni a statikusnak, hogy mi erre gondoltunk, és ez így megfelele. Egészen extrém dolgokat is meg kell alkalmanként valósítani, és nem biztos, hogy mindenhez értünk. Hiába csináljuk hosszú évek óta, és hiába találkoztunk már nagyon-nagyon sok mindennel. Minden alkalommal jön valami kis újdonság, kis extra, amin gondolkozni kell. Pont ez a szép benne.
13: Említhetném azt is például, hogy a modern tervező programokkal most már egy csomó komplex terméket modellezünk, ami azt jelenti, hogy az egyes alkatrészeket felépíti a gép, elkészíti belőle a terítékeket, tehát nem tudunk hibázni, mert régen ez úgy volt, hogy például mondjuk egy reklámtotemnél a burkolatokat, azokat egy jó képességű tervező a térlátásának köszönhetően megtervezte, de mindig bejöhetett egy olyan hiba, hogy mondjuk itt vagy ott beleütközik a szerkezetbe, vagy erre éppen nem gondolt, vagy hogy vezetjük át a kábeleket, mert az se lett kitálva. Manapság már ezek a tervezőprogramok ezeket megoldják, lemodellezik, jelzik a hibákat, jelzik azt, hogy hol kell alakítani a szerkezeten, vagy mik a kritikus pontok. Statikailag is egyébként vizsgálják a termékeket, szóval nagyon nagy segítséget adnak a tervezéshez.
10: Mi jellemzően betűket, alakos dolgokat gyártunk. Egy alakos dologhoz, mondjuk egy betű esetén elkészíteni a hátlapot, abba a lettartó panelt, abba az előlapot, amik ugye pici milliméteres eltérésekkel, de párhuzamosan kell fussanak egymással, ezt kézzel megcsinálni, akár tervezőasztalon, akár tényleg a műhelyben ott nekiállni és addig csiszolgatni, még jó nem lesz, ez borzasztóan sok idő. Amíg ez egy digitális tervezéssel, egy tervező programmal pár kattintással elvégezhető, tehát egy fél órás tervezési munka kiválthat a gyártásban mondjuk egy 4-5 órás kézi munkát akár.
12: Szó esett már arról is, hogy azért ebben a szakmában még mindig a manuális munka az nagyon fontos. Van olyan dolog, amit egyébként nem lehet robotizálni, vagy nem lehet a technológiával kiváltani?
13: Hát sok mindent lehetne robotizálni, automatizálni, meg kiváltani technológiával, de jellemzően itt az igények nagy része az egy-egy darabos vagy kis szériás, amiben ráadásul méretkülönbségek is vannak ebből adódóan, például a hegesztések, az összeszereléseket, ezeket nem lehet egyszerűen automatizálni, itt nagyon fontos az ember, nagyon fontos a kézi munka, nagyon nagy jelentősége van annak, hogy minden egyes darabot egyedileg kezeljünk. Bizonyos alkatrészeket meg tudunk oldani, de úgy komplexen az egészhez nagyon sokat ad hozzá az ember, aki gondolkodik, aki agyal, aki összeszerelés közben még esetleg módosít valamit rajta, mert egy-egy darabokat gyártunk. Különböző LED-gyártók is kiadnak saját fejlesztéseket, hogy ezzel segítsék a felhasználókat, azaz minket, de ezek a szoftverek sajnos nem pontosak. Jellemző az, hogy a szoftver által meghatározott LED kiosztást azt újra kell gondolni. Annyiban segítség, hogy esetleg azt meg tudja mondani, hogy mennyi ledet kell felhasználnunk, és mondjuk milyen teljesítménye lesz a végén a feliratnak, de az, hogy ezek a ledek végül abban a pozícióban jól fognak-e működni, vagy nem, az nagyon esetleges. Szóval nagyon sokszor fordul elő az, hogy a szoftver által kiadott LED kiosztást át kell mozgatni, azért, mert árnyékok, fényes pontok képződnek. Ez az, amit a szoftverek még mindig nem tudnak jól kezelni, és ehhez kell az ember, aki ránéz, látja ezeket, és utána át tudja mozgatni a ledeket a megfelelő pozícióba.
0: Trendidők.
9: Miközben a technológia egyre több területen alakítja át a mindennapokat, közben azok a programok is felértékelődnek, amelyek személyes jelenléttel és érzelmi támogatással segítenek a közösségeknek. Ilyen kezdeményezés az egyszülős központ is, ahol egyebek mellett állatasszisztált foglalkozások keretében is támogatást nyújtanak a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány együttműködésével. Vajda Klára a részletekről Nagy Annával, az egyszülős központ vezetőjével, valamint Lécfalvi Kingával, az állatasszisztált foglalkozások vezetőjével beszélgetett.
14: Állatasszisztált programok most már az egyszülős központban is. Kinek segít? Szülőknek, gyerekeknek hogyan működik?
11: Ez az első alkalom, hogy az egyszülős központban nem csak gyerekekkel, hanem állatokkal is lehet találkozni. Hivatalosan úgy hívják ezt, hogy állatasszisztált workshop, ami azt jelenti, hogy itt vannak a szülők, itt vannak a gyerekek, és egyébként pedig van egy segítőnk, Lécfalvi Kinga, aki hozta magával Pollit, a nagy fekete kutyust, aki egy csoda. Az egyszülős család története szinte mindig valamilyen traumával kezdődik, valamilyen nehézséggel. Akár elválnak a szülők, akár meghal az egyik szülő, akár csak hozza a gyerek magával azt, hogy valami olyan nehézség történt, ami miatt ők egyszülősök. Most itt az egyszülős központban nagyon sok olyan módszer van, ami arról szól, hogy pszichológiai segítséget kapjanak, hogy mentális támogatást kapjanak, hogy olyan csoportok legyenek, amiben egymást is tudják segíteni a gyerekek és a szülők is. És az, hogy most az állat segítsége is bekerült hozzánk. Ez azt jelenti, hogy egy olyan eszközzel szeretnénk segíteni, amivel eddig még nem találkoztak a családjaink. Hiszen egy állat olyan biztonságot, olyan elfogadást, olyan nyugalmat tud hozni a gyereknek, amiben nagyon sok olyan nehézségről tud beszélni, nagyon sok olyan nehézséghez tud közelebb kerülni, hogy felhozni, amit egyébként nem tudna.
14: Jellemző, hogy az egyszülős családoknál otthon is van kutyus?
11: Ahol gyerek van, ott biztos, hogy legalábbis sokkal nagyobb az igény arra, hogy legyen kutya. Én azt látom, hogy inkább a kutyusnak a mindennapokba való gondozása, és ki fogja etetni, ki fogja levinni, sétálni, az talán egy picit nehezebb tud lenni egy egyszülős családban, hiszen kevesebben vannak, mint egy kétszülős családban. Ugyanakkor többször láttam már olyat, hogy amikor egyszülőssé vált a család, akkor pont azért került egy kutyus a családba, hogy ezt a fajta lelki nehézséget, mentális elakadást, amit az egyszülős válás okozott, az egy kicsit könnyebb legyen a gyerek számára, és azért az kivétel nélkül lehet mondani, hogy ahogy megérkezett a kutyus, mindenképpen hozta magával azt a könnyebbséget, azt a valahova tartozást, azt a biztonságot, amit sokszor a gyerekek elveszítenek, legalább részben egy ilyen élethelyzetben.
14: Ez a workshop segítséget tud a gyerekeknek nyújtani a felelős kutyatartásban, ugyanúgy, mint a szülőnek.
11: Ez nagyon fontos része, hogy a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvánnyal közösen ne csak arra tanítsuk, vagy ne csak abban segítsük a gyerekeket, hogy hogyan tudnak saját magukhoz jobban kapcsolódni, de abban is segítse őket, hogy hogyan lehet az állatokhoz jobban kapcsolódni, hiszen azt hiszem Gandhi mondta azt, hogy egy társadalom állapota nagyon jól látszik abból, hogy hogyan bánik az állatokkal. És egy kisgyerek, aki már fiatalkorában megtanulja azt, hogy az állat ugyanúgy egy érző lény, és hogy hogyan kell hozzáfordulni, én azt hiszem, hogy ő egész életében könnyebben lesz érzékeny, nem csak az állatok, hanem más emberek gondjaira, problémáira is.
0: Trendidők.
9: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és Regény Eszter összeállítását hallják.
15: Emmy Szimpózium Budapesten. Május 21 és 22 között rendezi meg a Honren Budapesten a Nemzetközi Mesterséges Intelligencia Szimpóziumát. Az eseményen a terület vezető kutatói tartanak előadásokat, többek között a legfrissebb tudományos eredményekről és alkalmazásokról. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Három ujjas robot. Svájci fejlesztők mutatták be azt a háromujjas robotkart, amely képes érzékenyen és pontosan kezelni az élelmiszereket a gyártósorokon. A rendszer gyorsabb és egyenletesebb munkavégzést ígér, miközben a higiéniai kockázatokat is mérsékli. Az új technológia térnyerése azonban komoly munkaerőpiaci kérdéseket vet fel az ágazatban. Egységes töltés a laptopoknál. Április 28-tól az Európai Unióban csak olyan laptop kerülhet piacra, amely USB-C csatlakozón keresztül tölthető. Az intézkedés célja az elektronikai hulladék visszaszorítása. A szabály minden gyártóra kötelező, az új modelleknek már ennek megfelelően kell megjelenniük, a használt készülékek értékesítésére viszont nem vonatkozik.
9: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Édesanya nyelv.

0: Jó napot kívánok, Borti András vagyok. Mai műsorunkban helyesírási, nyelvhelyességi kérdésekkel foglalkozunk. Például azzal, hogy a túlfőtt ellentéteként létezik-e az a szavunk, hogy alulfőtt. Minya Károly nyelvésszel, a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének igazgatójával Takács Tibor beszélgetett.
1: A vonatra és autóbuszra is érvényes, vonat-autóbusz bérlet esetében kis vagy nagy kötőjelet használunk.
2: Kis kötőjeles, tehát vonat kötőjel autóbusz, de külön bérlet, ugyanis az egyik mozgószabály vonatkozik erre, nevezetesen vannak olyan szókapcsolatok, amelyeknek az utótagja ugyanaz. Tehát vonatbérlet, autóbuszbérlet, és ilyenkor az összetételi előtagok alkalmi kapcsolatban lépnek egymással, kötőjellel írva, vonat kötőjel autóbusz, és külön írjuk a közös utótagot, a bérletet. Ugyanilyen egyébként a kutya-macska barátság vagy rézarany ötvözet.
1: Milyen szabály vonatkozik arra, hogy mikor használunk kis és mikor nagy kötőjelet?
2: Egyenkénti szabály rendelkezik erről, például az összetett szavak esetében, az úgynevezett 6-3-as szabály esetében kis kötőjelet használunk, illetve az előbb említett esetben is, de nagy kötőjelet például a szerzőpárosok esetében. Aztán nagy kötőjelet használunk akkor, amikor túl iget jelent, tehát például a Budapest-Bécs vasútvonal, itt a Budapest-Bécs között nagy kötőjel szerepel, ugyanis Budapesttől Bécsig tartó, és hát persze a vasútvonal külön írandó. Aztán nagy kötőjelet írunk az időbeli kifejezés esetében is a túligra vonatkozóan, tehát 9:00, tehát 9 óra, nagy kötőjel 9:20, tehát 9-től 9:20-ig, ebben az esetben is nagy kötőjelet alkalmazunk, ezek a legjellemzőbb esetei a nagy kötőjel használatának.
1: Létezik-e az alulfőtt kifejezés, mint a túlfőtt ellentéte? Erre volt kíváncsi egy nyelvhasználó.
2: Elsőként egy nagyon érdekes szótárban, a magyar ellentét szótárban tájékozódtam. Na most ebben megnéztem, hát ugye az alulfizetett, a túlfizetett ellentéteként szerepel, illetve a túltáplál ellentéteként az alultáplál. És egyébként is tudjuk, hogy ez az alul igekötő gyakran megjelenik ilyenfajta melléknevek vagy igék esetében. Aztán megnéztem a neten, és valóban nem feltétlen csak szakszövegekben előfordul nem kevesebb, mint 3460-szor az alulfőtt melléknév, tehát így módon használható ez a kifejezés, de persze a kevésbé vagy a kissé főtt szószerkezet is.
1: A hivatás rövid vagy hosszú ível írandó? Így szól egy másik kérdés. Külön kíváncsi a hallgató még arra is, hogy ha azt mondjuk, hogy a hivatásukat feladó papok, akkor itt a hivatás az rövid vagy hosszú ív.
2: Mindkettővel lehet írni, de természetesen jelentéskülönbség van közöttük. A hivatás hosszú ível azt jelenti, hogy odarendelés, azaz odahívás mondjuk a főnökhöz. Rövid ível viszont a hivatás az elhivatottságot jelent, tehát ebben az esetben a hivatásukat feladó papok egyértelmű, hogy rövid ível, mert itt foglalkozást jelent, és ebből képzett melléknév a hivatott vagy elhivatott, ez is rövid ível írandó. Egyébként még egy mondatot is lehet ezzel alkotni. Az intézmény kitüntetés adományozására hivatott képviselője magához hivatott. Az első esetben rövidivel írjuk, hiszen erre van hivatása a képviselőnek, a magához hivatott, hosszú ível pedig az ige, hogy oda hivat. Tehát ebben az esetben is jelentés különbséget okozhat a magánhangzó időtartama.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: 15:30, a híreket Polyák Adrián szerkesztette. Megkezdik a magyar-ukrán kétoldalú szakértői egyeztetés.

0: Az emberek kevesebb időt töltenek utazással, és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással 9:30 és este 6:00 között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8:00 hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Megérkezett a rotterdami kikötőbe a hantavírus járvány sújtotta óceánjáró, a legénység egy részét karanténba helyezik. Az elmúlt 2 hétben a tüneteket mutató utasokat és más érintetteket evakuálták a hajóról. A Hollandiába szállított tünetmentes utasok valamennyi eddigi tesztje negatív lett. A holland hajón kitört járvány eddig 3 halálos áldozatot követelt. Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél, holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, többfelé élénk széllel. Északa 6-13, napközben 19-23 fok várható.
1: Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
2: Ünnepi előadások és új bemutatók. Vendégünk a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője, Joronics Tamás Kossuth Díjas táncművész, koreográfus. Évadot hirdetett a Szombathelyi Vörös Sándor Színház, és nemzetközi és hazai sztárok az orgonák éjszakáján május 23-án a Filharmónia Magyarország rendezésében. Ezzel várjuk ma a kalendárium hallgatóit. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális magazinját hallják. A szerkesztő ma Kádár Dóra. Negyedszázados siker, 30 ország közönségének elismerése és több mint 400 előadás. A Szegedi Kortárs Balett Carmina Burana adaptációja nem csupán egy táncprodukció, hanem a kortárs magyar mozgásművészet egyik legfontosabb mérföldköve. A napokban 2 ünnepi előadást is tartottak a művészetek palotájában a fővárosban, annak alkalmából, hogy már 25 éves ez a mű, ez az alkotás. Vendégünk a stúdióban Joronics Tamás Kossuth Díjas táncművész, koreográfus, a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője. Köszöntöm szeretettel.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Több mint 30 éve vezeti a Szegedi Kortárs Balett társulatát. Annak idején a Carmina Burana kinek a fejéből pattant ki?
3: A Carmina Burana az valami olyasmi egy koreográfus számára, mint a Hegymászoknak a Monteverest, szerintem, hogy egyszerűen ott van, és egy olyan zenemű, ami kívánja a táncot, elképesztő ritmikák vannak benne, van valamilyen ilyen népzenei hangulat is, tehát ott van a nagy klasszikusok között, amik ugye nem táncra születtek, bár kívánja a szcenírozást, de mégiscsak a koreográfusok szívesen foglalkoznak vele, úgyhogy ott is ott volt előtte, mint pont abban a korszakban voltam. Ott ilyen 30 évesen, amikor valahogy így ezek a nagy kihívások, ezek jól estek. Előtte volt már nekem ugye a Csodálatos Mandarin, tehát Bartók bekerült a képbe, a Stravinsky művek, már foglalkoztam előtte a Menyegzővel, a Tavaszi áldozattal, tehát valahogy ott volt előttem ez kihívásként, úgyhogy egyszer csak döntöttem, hogy akkor ezzel foglalkozunk. Tulajdonképp történelmi pillanatnak számít, és ez nem csak az én életemben, de úgy látszik a teljes magyar táncszakma életében is ennek a darabnak a születése.
2: Hol volt a premier?
3: Szegeden volt a premier, ugye 2001 augusztus 19-én, ami ráadásul egy ilyen számunkra kiemelt pillanat volt a társulat életében, mert akkor éppen egy ilyen félig meddig száműzetésben voltunk az akkori színházigazgató döntése által, keveset találkoztunk a szegedi közönségünkkel, nagyon kevés előadást engedélyezett, és ez volt az egyetlen premierünk abban az évben, úgyhogy ennek a darabnak azon túl, hogy maga ez a közösségi élmény hatása is megvan, találkozott azzal a pillanattal, amikor a mi szerető közönségünk, mint egy fajta lázadásként, vagy támogató lázadásként is teljesen megtöltötte a színházat, és azt követelte tulajdonképpen ezzel, hogy igenis nekünk ott helyünk van Szegeden több előadásban, úgyhogy egy ilyen forradalmi hangulatban zárult ennek az estének az élménye. A Műpában játszottuk, és hát a Műpa nyitása pillanatában ott voltunk mi már a legelejétől, sőt én magam azért már akkor a Műpa nyitása előtt az egyik arca voltam a Műpának, Kocsis Zoltán és Sebestyén Márta mellett, ugye a zene, népművészet is én voltam a tánc arca, úgyhogy nagyon közel álltunk az, és a Műpában nagyon sok-sok éven keresztül játszottuk egész addig, amíg a Nemzeti Tánc Színház maga játszott ugye a Műpa épületében. Úgyhogy most a megemlékező jubileumi előadás is hát nem véletlenül a műpában ugyanakkor egy kiemelt pillanatban, egy kiemelt helyzetben tudott létrejönni, hiszen élőzenével

0: zenekarral, a Doknányi zenekarral és a Budapesti Akadémiai Kórus Társaság részvételével, szólista énekesekkel és hát Hollerung Gábor barátom vezényletével született meg.
1: És ön is színpadra lépett, ha jól tudom.
0: Én majdnem mindig színpadra lépek, azért nem engedtem el a darabot, ebben a darabban, mint a halál, mondjuk fizikális adottságaim, ezek a két méteres magasságom, az ezt a figurát azért úgy jól tudja szolgálni, úgyhogy a halál szerepkörében nagyon sok erődösen jelen vagyok, akkor nem, hogyha külföldön van a társad, én pedig nem tudok velük utazni, azok a kivételes alkalmak, hogy nem.
1: Milyen volt most ez a taps? Máshogy szólt, vagy máshogy esett a léleknek?
0: Önmagában jól esett az, hogy ugye két teltházat játszottunk egy napon belül a műpában, azaz 3600 ember volt kíváncsi ránk, és együtt ünnepelt velünk, ez nekünk nagyon jól esett. A második adás ugye egy protokolláris adás volt, ráadásul ahol rengeteg régi tagunk is megjelent, akik valaha táncolták ezt a darabot, ők is szívesen emlékeztek. Szóval megható volt az egész, és méltó ehhez a pillanathoz, hiszen valóban egy pillanatig megállunk, egy olyan darabot ünneplünk, ami nagyon ritka a magyar tánctörténetben, sőt egyedülállóan csúcstartó, hiszen nem volt a magyar tánctörténetben soha olyan darab, ami 25 éven keresztül folyamatosan repertoáron volt, hiszen mi ezt nem vettük le, soha minden évben sok-sok előadást játszunk belőle, így gyűlt össze ugye ez a 425 előadás, amennyit eddig játszottunk, és rengeteg országban játszottuk, 30 országban, mindenféle városokban és helyeken, tehát egy óriási időszakot járt be a darab, és az is fontos számomra, hogy ez a darab egy ilyen beavató darab. Két szempontból is beavató darab. Mondjam az egyiket, a fontosabbat a közönség szempontjából. Ugye a táncművészetre a közönséget nem mindig olyan könnyű megszólítani. Ha viszont megszólítjuk, nagyon fontos, hogyha bejön valaki szüzen, akkor úgy távozzon, hogy kedvet kapott ehhez a műfajhoz, hogy valami olyan élményt kap, amitől legközelebb is kíváncsi lesz rá, és a Kálmira Burán az ilyen. Kálmira Burán után mindig azokat a reakciókat hallottuk. Hát ez csodálatos, ez érthető, ez szerethető, átérezhető. Legközelebb is akarok majd táncolni. Menni. Tehát ez a fajta missziója ennek a produkciónak elképesztően sok hívőt hozott szerintem a magyar táncművészetnek, vagy a nemzetközi táncművészetnek is. A másik beavató rész pedig az, hogy a társadalom belül is mindig egy beavatóként működött, hiszen aki hozzánk szerződik új tag, az mindig átesik azon a beavatáson, hogy akármire Buránába be kell állnia, mindig ezzel kezdődik az évad, és onnantól számít valaki igazi tagnak, hogy ebbe a közösségi játékban ő részt vesz.
1: Ebben az élményben mi is részesülhetünk, akár a beavatásban, akár csak frissítésképpen, hiszen a Nemzeti Táncszínházban május 20-án megnézhetjük az előadást. Ez lesz a 426-dik?
0: Igen, ez lesz a 426-dik. A Nemzeti Táncszínház állandó partnerünk és koproduciós partnerünk is a legtöbb darabunkban. Ezt a darabot is egyébként legtöbbször ott játsszuk most már. Úgyhogy várjuk oda, és úgy tudom, hogy ott is egy teltház vár majd minket.
1: Május 21-én pedig Debrecenben lesz műsoron a Pillangó kisasszony, egy más témakör, hiszen ezt ön rendezte, és ez egy opera.
0: Igen, 20 éve rendezek operákat, meg musicaleket is, és néha prózába is átugrok, de az opera azért a fő irány, ami ugye zene. Tehát zenét rendezni az valahol hasonlatos munka, mint a táncművészet, és nagyon sok esetben hasonló a megfogalmazási jellege is, az operaénekesek gondolkodása is hasonlít jobban a táncművészekére. A színész egy másfajta működés. Szóval, hogy sokat dolgoztam operaénekesekkel. A Pillangó kisasszony egyrészt a Puccini sorozatban, ugye előtte rendeztem egy évvel a Manon Lescaut-t, és az a Puccini forduló volt ráadásul, és már akkor nyilván beleszerettem a szerzőbe is, mert előtte én leginkább Verdi darabokat, Offenbachot rendeztem, de nem dolgoztam Puccinire, úgyhogy itt kezdődött a szerelem, és akkor jött a Pillangó kisasszony, Szegeden megrendeztem 2024-ben, és tulajdonképpen ennek a tovább vitele történt most Debrecenben, egy új gárdával, de azzal a koncepcióval. Csodálatos szereposztás és énekesek vannak a főbb szerepekben, úgyhogy igazán szép és élvezetes előadást láthatnak.
1: És mi újság Kecskeméten?
0: Kecskeméten pedig hát egy fantasztikus kis próbaidőszak után született meg a Made in Hungária című produkció, amit amikor kiírtunk még egy évvel korábban, ugye akkor abban a boldog reménnyel voltunk, hogy Fenyő Miklós majd együtt ünnepel velünk a premiéren. Sajnálatos aktualitása is lett így a produkciónak, amikor bemutattuk, hogy addigra már ő nem lehetett velünk, ugyanakkor mégiscsak róla szól ez a produkció, az ő zenéről és az ő életének egy bizonyos szakaszáról. Így azt gondoljuk, hogy méltó módon ünnepel ismertük az ő életét, az ő munkásságát, egy nagyon vidám, szórakoztató, fantasztikus, ismert slágerekkel teli darabbal, a Kecskeméti Színház remek színészei, énekesei, táncosai, ami egy kis különlegesség volt még benne, ugye, hogy kettő is, egyrészt, hogy soha nem játszották az elmúlt 25 évben, mert bemutatták a darabot élő zenekarral, és Kecskeméten megvalósult, hogy egy zenekar ült az árokban, és így aztán még közvetlenebb lett az élmény a nézők számára. A másik pedig, hogy a zenekart, ami a főszerep lője a darabnak, egy kis fiatal társaság, az egyetemről hívott négy fiatal ember játszotta, osztálytársak, tehát ennek az energiája, amit 20 éves srácok tudnak hozni, az tényleg feldobta egyrészt a produkciót, másrészt meg az ő hangulatukat, hogy még nem is végzett színművészek és ilyen fontos szerepekben játszhatnak, úgyhogy egy igazán jó pofa, és hát most is éppen küldtek nekem videót valamelyik nap, hogy megint állótapssal ünnepli a kecskeméti közönség ezt a zenés darabot.
1: De azért az Ős haza, vagy a legfontosabb a szívecsüskében mégiscsak a Szegedi Kortárs Balett áll a legutóbbi bemutató. Mikor volt?
0: Ugye ebben az évben kettő bemutatunk volt, egyik az Amadeus, ami Mozartról és Mozart zenéjével szólalt meg, a Szegedi Szimfonikus Zenekar kíséretével, meg a Vaszikórussal, tehát ott is egy élőzenés balett előadás, ami azóta egyébként már több országban, három országban is járt, úgyhogy jó cím, lássuk be. Amadeus, ezt játszottuk most pár nap ezelőtt is, és utána pedig Isteni Színjáték címmel mutattunk be egy produkciót, aminek az érdekessége, hogy a három színt, ugye, amiben Dante művében megjelenik, ugye a Pokol, Purgatórium és a Paradicsom, azt mind a háromra külön koreográfus kértem fel, fiatalokat, akik a maguk gondolataival, de ezeket egyeztetve, mégiscsak egy produkciót létrehozva fogalmazták meg ezt a filozofikus művet. Nyilván csak Dante nyomán, hiszen nem szóról-szóra akartuk ezt a művet feldolgozni, ez túl nagy falat is lett volna, hanem ennek egy mai olvasatát ezek a fiatalok megfogalmaztak, egy nagyon izgalmas és nagyon mély hangulatú és érzelmű felvonások születtek. Ez is látható a Nemzeti Táncszínházban.
1: Találkozhatunk a Szegedi Kortárs Balettel a Szegedi Szabadtéri Játékokon?
0: Carmen produkcióm lesz majd látható, ez a Debreceni Színház produkciója, fantasztikus énekesekkel, nagyon színes, gyönyörű produkciók, Kenta úr a díszlet és jelmeztervező. A Szegedi Kortárs Balettel pedig a Margit szigeten találkozhatnak a nézők, ott Fekete Hattyú című darabunkat fogjuk majd játszani augusztus végén.
1: Köszönöm szépen Juronics Tamásnak, Kossuth Díjas táncművésznek, koreográfusnak, a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetőjének, hogy elfogadta a meghívásunkat, akivel egyebek mellett arról is beszélgettünk, hogy 25 éven látható a Carmina Burana a Szegedi Kortárs Balett előadásában, legközelebb a Nemzeti Táncszínházban, a fővárosban, május 20-án a 426. előadást nézhetik meg. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Köszönöm a meghívást.

0: Változatlan társulattal és 8 új bemutatóval készül a jövő évadra a Szombathelyi Vörös Sándor Színház. A repertoárban helyet kap egy klasszikus operett, 3-1 a szerelem javára címmel, valamint műsoron lesz az újkori magyar színház történet egyik legsikeresebb darabja, a Stílus gyakorlatok is. Gergő Judit összeállítása következik.
1: Kortásra sikerült ez az évad, ugye ezt jeleztük már ezelőtt egy évvel, vidéki színházként mi ilyen bátor lépésre betemettünk. Hát jelentem alázattal, azért a jövő évad sem lesz klasszikus.
2: Ezt mondja Szabó Tibor, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház igazgatója, aki különleges és színes évadot ígér 2026-27-re.
1: Ha 6 véletes bemutatót, tervezett bemutatót veszem, akkor abból 2 ős bemutató lesz. 2 horvát nevű szerzőnek a könyvéből lesznek színpadi adaptációk, amelyiknek a ős bemutatója tulajdonképpen itt lesz nálunk. Ugye mindjárt az első darabunk, előadásunk egy Horváth László nevű Szűke a Pátriánkhoz tartozó illetőségű úriember könyvéből készül, a Kockázatok és mellékhatások. Majd márciusi bemutatóval Bagosi László rendező kolléga, egy Horváth Viktor nevű íróembernek a regényéből, aminek az a cím, hogy Tankom. Ezt tessék úgy érteni, hogy a tank, ami az enyém. Ez a 68-as prágai tavasznak az ideje ezeknek a történéseknek, amit magába foglal majd ez a darab, és szintén Bagosi László adaptálja színpadra ezt a regényt, és írja, alkalmazza a társulatunkra. Nagy várakozásra tekintünk elé.
2: Középkori misztérium játékot ültet át korunkba Szikszai Rémusz Everybody címmel, mely teljesen új köntösben mutatja majd be a moralitás játékot.
1: Az akárkinek a misztérium játéknak rengeteg változata volt, nyilván, hogy több évszázadon át, ahonnan ered, és ennek van egy gortárs angol szellő tollából egy új változat, ami most fordítódik, hogy akarom, akkor ennek is magyarországi ősbemutatója lesz az évad végén.
2: Az elmúlt években már adaptáltak Szombathelyen Pintér Béla darabot, a Parasztopera és a Gyévuska nagy sikerrel futott. Idén a Titkaink című színművet láthatja a közönség Nagy Péter István rendezésében. Lesz 2 színházpedagógiai előadás, a Szülői Értekezlet és a Vitéz János Gimi, de a Szombathelyi Színház várhatóan legnépszerűbb előadása a Stílus gyakorlatok lesz majd.
1: Egyről, amiről részletesebben talán beszélnénk, az a Stílus gyakorlatok, az egy talán mindenkinek ott van az emlékeiben, a 80-as években játszották nagyon nagy sikerrel, Gáspár Sándor, Bán János és Dörner György játszottak ifjú korokban, úgyhogy az ifjú kollégák itt vannak mellettem, jóval tapasztaltabbak, mint az említett úri emberek, és ezt a tapasztalatot, gyakorlati és mesterségbeli tudást adják hozzá nagyszerű kolléganőknek a vezérletével, és abban is különleges ez a következő évad, amit megterveztünk, hogy 3 rendező nő lesz. Azért van a rendező, mert a női rendező, én kevésbé szeretem ezt a kifejezést. Tehát, hogy egy évadon belül Novák Eszter lesz színén kívül, és egy Udvari Kardos Tímea nevű ifjú hölgy, aki elsősorban a színháznevelési előadásunkat teszi majd színpadra.
0: Magyarországi ősbemutatók, zenés darabok és egy várva várt előadás, a Stílus gyakorlatok. Gergő Judit összeállítását hallottuk a Szombathelyi Vörös Sándor Színház következő évadáról.
3: Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
0: Az idei orgonák éjszakáján május 23-án igazán színes program várja az érdeklődőket országszerte. Kobolák Attila Szamosi Szabolcsal, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatójával, orgonaművésszel beszélgetett az eseményről.
4: Az orgonák éjszakája idén május 23-án lesz. Azt olvastam, hogy a program kínálat évről évre gazdagabb. 2026-ban mitől lesz színesebb, mitől lesz több az előző évekhez képest?
5: Pünkösd előestéjén immáron 7. alkalommal meg tudjuk rendezni ezt a programot, amely fókuszába kerül mindig a klasszikus zenének és a Filharmónia Magyarország programjainak. Az idei esztendőben 6 kontinensen, 20 országban, 38 külföldi helyszínen, hazánkban pedig több mint 100 helyszínen több tucat orgonista, 1000 billentyű, több 10000 síp és több 100000 hang szólal meg. Számos európai nagyváros mellett idén újdonság, hogy Berlinben is lesz koncert, vagy például Algériában, ami idén egy unikuma, az egyik újdonsága a programsornak, azaz, hogy összekötjük családi napot, a sportot és az orgonamuzsikát, lehet futni. futni orgona zenére, amely nem verseny, hanem közös élmény, bárki csatlakozhat ehhez. Kortól függetlenül úgy állítottuk össze a programját, hogy egészen kicsik és idősebbek is csatlakozhassanak. Ennek a programnak a helyszíne majd délután 4 órakor a Balokányliget lesz. Egyébként a program sor avval indul, hogy egy Pia Dance hangszer szólal meg, szintén a mozgás jegyében. Ez egy 7,5 méter hosszú, 6 oktávos, lábbal játszható billentyűsor, és ezen többen fognak úgy táncolni, hogy az harmonikusan szólaljon meg. 3-4 szólamot is meg tudnak ezen szólaltatni, és természetesen játékos foglalkozások, arcfestés, orgonaépítés, aztán majd este Kodály központ mellett csillagok alatti filmzenés orgona koncert. Ami szintén különlegessége az idei esztendőnek, az a borgona, egy bor orgona. Boros üvegek helyettesítik az orgona sípokat, amelyet folyadék mennyiségétől függően hangolnak föl, és a Villányi bokpincében egy bor vacsora keretében fogják megszólaltatni.
4: A különböző helyszíneken kik fogják megszólaltatni az orgonákat?
5: Ami jellemzője ennek az orgonák éjszakájának, hogy a magyar művészeket exportáljuk általában, és a külföldieket pedig importáljuk ezen a napon. Így a kiemelt koncertjeink az Budapesten, a Zeneakadémián és a Szent István Bazilikában lesznek. Zeneakadémián életünknek ezen a napon a koncertje fókuszál az orgonára, erre a hangszerre, de mindig zenekari társaságban, tehát orgona versenyek szólalnak meg, többek között Jongen szimfónia koncertántéja, Hidas Frigyes orgona versenye, és az erre a napra komponált ősbemutató Ott Rezső orgona versenye is a program része. Két művész, Xin Mei Fang, kínai művésznő és Silvio Cselegin olasz orgona művész szólaltat meg, a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral is Teremi Darius vezényletével. Van egy fanfár, amire egy zeneszerzőt kérünk föl, hogy írja meg, ez az idei évben Vajda János preludiuma lesz, és ez szólal meg világszerte több száz helyszínen.
4: Mitől ilyen értékes az orgona? A hangszerek királynőinek is szokták nevezni. Milyen holisztikus élményt kap az az ember, aki elmegy a már említett alkalomra?
5: Az, hogy milyen csodálatos környezetben szólal meg, és mennyire különleges egyedi hangulatot tud nyújtani nekünk az, amikor beülünk egy templomba, és ha egy fortissimót hallunk egy hatalmas hangszerből, akkor az beremegteti az üvegablakokat, a padokat, és érezzük a talpunk alatt, hogy szól, és amikor pedig pianissimóban nagyon halkan, akkor pedig olyan éteri, léleksimogató hangzást tud nyújtani, ami energiával tölt fel az orgona muzsika, az orgona zene hallgatása, ami erőt adhat a következő napokra, hetekre, bármilyen feladatunk is van.
0: Egy este, amikor az orgona kerül a középpontba országszerte, különleges helyszíneken, a fővárosban, Pécset, Debrecenben, Győrben, Miskolcon és Székesfehérváron, orgonák éjszakája tehát május 23-án.

0: Mit írtak egymásnak, igazgatóiknak, férjeiknek és rajongóiknak az egykori híres színésznők? Bajor Gizi, Gobbi Hilda, Fedák Sári, Jászai Mari, Rutka Éva, Tolnai Klári, Varsányi Irén és még sok más legendás művész személyes sorai szólalnak meg Végszínházi színésznők tolmácsolásában a Várom válaszát Pá című felolvasó színházi esten, amely május 17-én lesz a Fővárosi Végszínházban. A rendezőt, Bölkény Balást halljuk.
1: Az 1900-as évek elején kezdünk. A legsűrűbb rész szerintem az a két világháború környéke, 30-as, 40-es évek, de egészen az emigrációig eljutunk, tehát 60-as, 70-es évekig.
2: Innen a Vígszínházból, illetve a Nemzeti Színházból nagyon sokan nagyon nagy népszerűségre szertettek már abban a korban, amikor egyébként 130 évvel ezelőtt elindult az intézmény élete.
1: Így van, visszatérő a Vígszínház, de nem az volt a vezérelvünk, hogy csak vígszínházi színésznők leveleit szólaltassuk meg. A magyar szakmának mindenfajta szegmenséből, a legnagyobb sztároktól egészen a pálya szélére kerülő színésznőkig megszólaltatunk itt színésznőket. Sőt, ezek a szerepek felcserülnek sokszor. Tehát látjuk azt, hogy egy bizonyos színésznő a egyik legnépszerűbb épp a Magyarországon, és aztán pár év múlva pedig munkát kér valakitől, vagy azt, hogy például vegyék meg az ő frissen kiadott verses kötetétől, ami apró pénzhez jusson.
2: Kik azok a pályatársak, a jelenkori művészek, akik egyébként megszólaltatják a szereplőket?
1: Négy csodálatos kolléganő: Hegyi Barbara, Nagy Kálló Eszter, Szász Júlia, akik a Vígszínház társulatának a tagjai, és László Rebeka, aki egyetemi hallgató, aki a gyakorlatát tölti.

0: Miközben Pécset már tart a Vazareli emlékév, a főváros is méltóképp tiszteleg a 120 éves született képzőművész Viktor Vazareli előtt. A Szépművészeti Múzeumban nagyszabású Recs retrospektív kiállítás mutatja be az életművet pár perc sétára a Millennium házában, a Vazareli Don't Go Home címmel. A tárlat a 60-as, 70-es évek neo-avantgárd irányzataira fókuszálva idézi Vazareli munkásságát, és a Magyar Nemzeti Galéria is készült egy kamara kiállítással. A három kiállítás közös, kedvezményes belépőkkel is látogatható. Kovács Kati, Mujahid Zoltán és a Gruppenswing zenekar, valamint Pál István Szalonna is fellép a Várkertfesten, amely a zenei programok mellett vezetett sétákkal, gyerekprogramokkal és népzenei produkciókkal nyitja meg a Várkert Bazár nyári szezonját június 6-án és 7-én a fővárosban. A 2026-27-es évadban, októberben alapításának 130. évfordulóját ünnepli a Kecskeméti Katona József Színház. A jubileumot nem kevesebb, mint 15 új bemutatóval teszik emlékezetessé. Az évad mottója: történetek egy város szívéből. De nem csak a színház ünnepel, hanem a társulat két oszlopos tagja, a Bori Réka Koltai Nagy Balázs művészházas pár is. Cseke Péter igazgatót halljuk.
1: Ünnepelni és visszatekinteni, és a hagyományokat ápolni, és a hagyományokra épülni, az véleményem szerint a legfontosabb. És természetesen a hagyományokat megtartva, a hagyományokra épülve, de már 21. századi szemüvegen keresztül nézve a történeteket, amiket itt bemutatunk, és nem csak a közönség felé, hanem saját magunknak is nagyon fontos, hogy ezek a történetek rajtunk keresztül folyjanak. Jelentős mozgások nem lesznek. Ez egy nagyon erős társulat, nagyon összefogott, nagyon összeszokott társulat. Nagyon boldog vagyok, hogy Rékának és Balázsnak pici babája születik majd, úgyhogy ez egy nagyon klassz dolog. Az első pillanat az igazi nagy öröm volt számunkra. Utána jött egy pár nap, amikor ki kellett találjuk, hogy végül is a Rékára épül itt a színház jelentős része, de azt is meg tudtuk oldani, és sőt, van olyan előadás, amiben tudtuk pótolni, van olyan, amit megtartottunk neki, mert azt csak ő fogja tudni eljátszani, és miután megszületik majd a pici baba, utána egészen biztos vagyok benne, hogy jön vissza.
0: Műsorunk végén ajánlunk még egy programot a figyelmükbe. Emblematikus és eddig még nem ismert műalkotásokkal ünnepel az idén 100 éves Szentendrei régi művésztele. Május 17-én nyit a Művészetmalom kiállítása, amelyen az alapítóktól a kortársakig közel 100 művész, több száz alkotása látható. Olyan művészek kötődtek ide, csak néhány nevet említve, mint Barcsai Jenő, Czóbel Béla, Kondor Béla, Kornés Dezső, Mihálc Pál, a nemrégiben elhunyt Aknai János, a kortársak közül Vaksai József, Bereznai Péter, Buhály József, Martin Henrik, Szakács Imre, akiknek életművében fontos szerep jutott ennek a környezetnek.

Kedves hallgatóink, lassan a kalendárium végére érünk. Én köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Rozbora Zoltán és a szerkesztő Kádár Tóra nevében is. Babucs Krisztát hallották. Hamarosan a Krónika, majd a Jó Napot Magyarország adásával jelentkezünk. Itt a Kossuth Rádióban.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 16 óra, jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Ceglédi Edit. Főbb híreink először röviden.
2: Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Bukarestben.
1: Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben.
2: Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, többfelé élénk széllel. 19-23 fok várható.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Nincs olyan alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondását. Ezt Csúlyog Tamás államfő mondta az Indexnek adott interjúban. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, esküje az egész politikai nemzethez köti, nem csupán a többséghez, vagy a kisebbséghez. Magyar Péter május 31-éig szabott határidőt az államfő és több más közjogi méltóság távozására. A miniszterelnök reagált az államfő interjújára. Azt írta, a Sólyog Tamás az emberi, a jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is megbukott, ezért távoznia kell.
2: A köztársasági elnök elmozdításával sérül a jogállam, amit a Tisza éppen most szeretne helyreállítani, vélekedett Hak Péter jogtudós. A professzor szerint, ha most eltávolítják Sólyog Tamást, akkor a jövőben egy következő parlamenti többség felállásával ugyanúgy eltávolítható lesz az államfő politikai alapon.
3: Szerintem is ez sokkal inkább politikai erődemonstráció. A választók körében, nyilván a Tisza párt szavazóinak a körében van egy erős igény arra, hogy minden, hogy tiszta lap keletkezzen, mindenkit töröljenek le a térképről, de ennek a választói igénynek jelenleg akadályt szab a jogállamiság és a jogi normák.
1: Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Magyar Péter ellen Havasi Bertalan.
2: A miniszterelnöki kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára szerint a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mindenfajta jogi eljárás törvényes ok nélkül erővel akar eltávolítatni egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából és a minisztériumából. Hozzátette, a miniszterelnök rendőri intézkedést követelő érvelése semmilyen módon nem állja meg a helyét. Havasi Bertalan feljelentésére Magyar Péter egy kommentben reagált a közösségi oldalon, a telex.hu vonatkozó cikke alatt. A miniszterelnök azt írta, a kormány a reménytelen helyzetben lévő maffia tagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik.
1: Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása, a többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter.
2: Ruszin Szendi Romulus azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét. Egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Hangsúlyozta, azt szeretné, hogy 2027. január 1-én már ezekkel a változásokkal kezdhessék meg az új évet.
1: Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Bukarestben. Az államfő parlamenti súlyuk sorrendjében fogadja a frakciók küldöttségeit. A román média szerint azonban kevés az esély arra, hogy már ma kinevezze miniszterelnök jelöltjét, ugyanis egyelőre semmilyen életképes parlamenti többség nem körvonalazódik. További részletek Baranyi Lászlótól, Bukarestből.
4: A kormányt szélsőjobbos segítséggel megbuktató szociáldemokraták az eddigi nagy koalíció helyreállítását szorgalmazzák egy másik kormányfővel. A jobboldali pártok viszont nem akarnak többé a PSZD-vel együttműködni. A patthelyzetből talán egy szakértői kormány jelenthet kiutat, de annak mozgásterét gúzsba kötnék a parlamenti csatározások. Hasonlóan gyenge lenne egy jobb vagy baloldali kisebbségi kormány, cselekvő képességét ugyanis beszűkítené a parlamenti támogatás hiánya. A 7% parlamenti súllyal rendelkező RMDS várhatóan mindenképpen kormánytényező marad, de Kelemen Hunor szerint a magyar érdekképviselet az ellenzékbe vonulástól sem riad vissza.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs oka pánikra, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter.
2: Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rákcsáló mentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust.
1: Átadták a Semmelweis Egyetem idegsebészeti és neuro intervenciós klinika megújult szubintenzív részlegét.
2: A fejlesztés nyomán Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst képes kezelni. Nardai Sándor, a Stroke Centrum vezető főorvosa elmondta, hogy a legsúlyosabb esetek éves szinten 1200 beteg fordul meg náluk.
5: A fejlesztésnek az egyik legfontosabb iránya az volt, hogy addig két helyiségből álló szubintenzívet azt egy üvegfallal kötöttük össze, és közvetlen átjárhatóságot biztosítottunk. Ez lehetővé teszi azt, hogy a vérrögoldó kezelést azt nem csak fönn a szubintenzív részlegen tudjuk megkezdeni, hanem a nap 24 órájában egy ápoló a CT-be be tudja kötni ezt a vérrögoldó kezelést. 20 perccel hamarabb, hogyha megtörténik az érbenyílása, akkor az közel 18 millió idegsejt megmentéséhez vezetett átlagosan.
1: A fiatalok digitális tudatosságának növelése kiemelten fontos továbbra is, mondta Szűcs Zoltán, médiakutató.
2: A szakértő azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy az Európai Bizottság elnöke nemrég kijelentette, az Európai Unió a közösségi média üzleti modelljeinek szabályozásán dolgozik a fiatalok védelme érdekében. A kutató szerint nem csak iskolai, hanem családi keretek között is hangsúlyos az online világ veszélyeiről, valamint a célnak megfelelő használatáról való párbeszéd.
6: A köznevelésben már van ugye digitális kultúra óra, én úgy gondolom, hogy minden egyes tárgyba be kellene építeni, de már az általános iskolában kellene ez kezdeni, jó. És egyébként pedig bizonyos életkorban tiltani kellene, mert mi dolgozunk óvodásokkal, pontosabban óvodapedagógusokkal, és ők elmondják, hogy ebben az időszakban milyen káros az a technológia, és teljesen ki kellene zárni, és utána az iskolában viszont nagyon komolyan szabályozni és tanítani és bemutatni a jó használatot.
1: Piacfelügyeleti és népegészségügyi közös vizsgálat indul az aeroszolos termékek átfogó ellenőrzésére.
2: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke a Krónikának elmondta, a vizsgálat során azt értékelik, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Eintmann Norbert hozzátette, az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó szprék és az autóápolással kapcsolatos aeroszolok állnak.
7: A nem megfelelő gyártási gyakorlat nagyon súlyos, akár maradandó sérülést okozó kockázatokat is hordozhat magába. Az aeroszolos termékekben ugyanis az uralkodó magas nyomás gyakran tűzveszélyes hajtógázok miatt egy esetleges szerkezeti hiba komoly következményeket okozhat. Ez elvezethet akár a palack szétrepedéséhez, robbanásához, égési sérülésekhez, vagy egyéb súlyos egészségkárosodáshoz. Ezért nagyon fontos, hogy a piacfelügyelet és a népegészségügyi hatóság ezeket folyamatosan vizsgálja.
0: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint egy műszaki hibás autóbusz veszteg el a 7-es főúton Diósd átkelési szakaszán. A 14-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Baleset történt a 86-os főúton Csorna térségében, a 149-es kilométernél a félútpályát lezárták.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
8: Jó napot kívánok! A fővárosban szintén balesetnél helyszínenleg Zuglóban az Erzsébet királyné útján az Öv utcánál. A korlátozások miatt a 69-es villamos Rákospalota Mávtelepe és a Mexikói út között nem közlekedik, míg a 62-es és a 62 a villamos Rákospalota Mávtelepe és a Nagy Lajos király útja Czobor utca között nem jár. Pótlóbusszal utazhatnak a Mexikói út és Rákospalota Mávtelep között. Az 5-ös autóbusz pedig terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Miskolci utca megálló a Pasaréti tér felé. Varga Etele, BKK Info.
0: MÁV Info.
9: Jó napot kívánok! A Ceglédi vonalon 10-20 perccel nőtt néhány vonat menetideje egy korábbi hatósági intézkedés miatt, hamarosan még délután helyreállt a menetrend, máshol nincsenek nagyobb késések, forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok közlekednek 22-ig Diósenő és Balassagyarmat, 21-ig Mezőtúr és Szarvas, 28-ig Vésztő és Szeghalom között. Az Alika déli körvasút építése emiatt holnap, valamint szerdán és csütörtökön nem közlekedhetnek a vonatok Kelenföld és Ferencváros között, ezért az eddigi módosításokon felül a napközbeni bécsi Railjetek és Eurocityk csak Kelenföldig közlekednek, és onnan is indulnak majd. Péper Károly, MÁV Inform.
0: Időjárás jelentés.
10: Jó napot kívánok! Az összefüggő felhőzet hazánk északkeleti felén csak lassan szakadozik, egyes részeken csak kedd reggel délelőtt csökken a felhőzet. Máshol éjszaka nagy területen kiderül az ég, de foltokban kötképződhet, majd holnap napközben általában sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. Eső, záporeső csak kevés helyen, ezen belül némileg nagyobb eséllyel északkeleten, illetve holnap délnyugaton fordulhat elő, és holnap már csak kevés helyen lehet élénk az északnyugati szél. Hajnalra 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, kedden délután 19-23 fokra számíthatunk. Mesterházi Andrást hallották a Hungarometttől.
1: A krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Polyák Adrien és a technikai munkatársak Sor Zoltán, Seres Bea és Rácz Dorottya nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Ciprusz Éva, viszont hallásra 17:30.
0: Műsor ajánlott. Nagyok.
11: Harsonás. Ma is nap mint nap gyakorol. Játszott minden jazz zenésszel, aki csak a nemzetközi térben él és mozog, de évtizedek óta más hivatása is van. Megalapította és vezeti a Budapest Music Centert. Adattárként indult, ma már kiadó és rendezvénytér is. De az alapító továbbra is az adatbázis tartja a BMC középpontjának. Vendégem a Magyar Érdemrend Lovak keresztjével, Hazám díjjal és Prima Primissima díjjal elismert Harsona művész, zenei menedzser Gőz László. Várja önöket a beszélgető társ Süveges Gergő.
0: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
12: Most már értem, hogy nem a megtett út hossza számít, hanem a hit, ami erre az útra vezetett. Mert ha egy apró andoki város több ezer embere képes békében együtt elindulni és felmenni egészen odáig, pusztán a hit erejéből, kezünket a másik felé nyújtva, alázattal, mint egyazon anya gyermekei.
13: A hit ösvénye, a Punta Coral Hágó Copacabanai szűzanyája. Pünkösd vasárnap 14:55 a Dunán.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
15: 1:05 lesz 3 perc múlva, gondolkodjunk együtt ma is, nézzünk az események, a döntések és a hírek mögé, és elemezzük ki azokat részletesen, hogy tiszta képet kapjunk a valóságról. Ehhez érvekre és ellenérvekre egyaránt szükség van, derüljön ki ezekből minél több a következő majdnem másfél órában. Mai első kérdésünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen hatással lesz az Európai Unióra, hogy Németországban pucs hangulat uralkodik a Merz kabinet rendkívüli meggyengülése miatt. És mit szól hozzá, hogy Magyarországon a kis- és középvállalkozók együttműködési hajlandósága jelentősen megnőtt az első negyed évben. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A telefonszámunk 061-759-5200, az SMS számunk pedig 0630-9666. A mai műsor szerkesztője Tarics Péter. A hírekben is láthattuk és olvashattuk, hogy új mélypontra süllyedt az egy éve hivatalba lépett Friedrich Merz kancellár támogatottsága Németországban. Ez a legrosszabb valaha mért érték egy hivatalban lévő kancellár megítélésében. Mi a véleményük erről? Részletesen elemezzük majd a százalékokat, azt, hogy mi az oka ennek a csökkenésnek, de mielőtt elmondják azt, hogy mit gondolnak erről, hallgassuk meg a Szikra Leventével készült beszélgetést, aki az Alapjogokért Központ vezető elemzője, aztán pedig várjuk a véleményüket.
16: Azért vártak sokat Friedrich Merztől, főleg a CDU szavazói, mert Friedrich Merz azt ígérte, hogy ő visszaviszi a CDU-t abba a jobb-közép konzervatív kereszténydemokrata politikai irányba, amelyen Angela Merkel előtt a párt volt. És a fő ígérete az egyáltalán nem teljesült ebből a szempontból, hiszen a CDU nem tért vissza a régi politikai irányba. Egy-kettő bátornak tűnő lépése volt Friedrich Merznek, ez például a tavalyi választási kampányban az, amikor az AfD-vel együtt szavazott a migráció korlátozását sürgető parlamenti határozat ügyében, amely után olyan támadásokat kapott, hogy már is visszakoznia kellett, és azt láthatjuk, hogy valóban az egész Friedrich Merz féle politikára az jellemző, hogy egy-egy félig bátor lépést megtesz, hogy változtasson a korábbi dolgokon, majd ezt követően az éles kritikák hatására azonnal visszakozik, és visszatér a sajtó által, meg a kritikusai, meg az a szociáldemokrata koalíciós partner által kialakított irányra. Ugye a másik emlékezetes példa az volt, amikor arról beszélt, hogy a német városkép jelentősen romlott a bevándorlás következtében. Ez tulajdonképpen az egyik első olyan alkalom volt, amikor egy hivatalban lévő német kancellár elkezdte elismerni, hogy a bevándorlás komoly problémákat okoz Németországban, de olyan kritikákat kapott erre a megjegyzésére, hogy már pár nappal később visszavonta, és azt mondta, hogy a bevándorlók azok Németország szerves részét képzik, és nincs velük semmi baj. Tehát azt akarom csak mondani, hogy lekerekítve ezt a hosszúra sikerült első választ, hogy Merz kormány nem váltotta be hozzáfűzött reményeket, sem a CDU szavazók nem elégedettek vele, sem egyébként nyilván a többi párt szavazói, nem sikerült kezelni a legégetőbb problémákat, így például a gazdaságnak a gyengelkedését, a hadsereg rossz állapotát és a migrációs válságot, és eközben folyamatosan ugyanúgy, ahogy korábban a jelzőlámpa koalíció alatt, úgy most is a koalíciós belső vitáktól hangos a német közvélemény.
17: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
18: Szakértő vendégünk pedig itt a stúdióban Siklósi Péter, biztonságpolitikai szakértő, a Külügyi Intézet vezető kutatója. Jó napot kívánok!
19: Jó napot kívánok!
18: Hát itt sok mindent hallottunk, de azt, hogy egyfajta ilyen pucs hangulat uralkodik, ezt még így az előző német kormányokra nem igazán mondhattuk el. A bevezetőben erre utaltunk, hogy tehát Németországban pucs hangulat uralkodik a Merz kabinet rendkívüli meggyengülése miatt. Ez azt is jelenti, hogy párton belül, párton kívül, választópolgárok részéről is most már tényleg nagy az elégedetlenség, így a sokadik próbálkozás után?
19: Hát a számok azt mutatják, hogy nagy az elégedetlenség. Ugye, ahogy hallhattuk, soha nem volt ennyire rossz még hivatalban levő német kancellárnak az elismertségi mutatói, tehát az elégedettség a Merz kancellárral soha nem látott mélységekben van. És hát gyakorlatilag, ahogy az előbb is elhangzott egyébként a szakértőtől, teljesen egyetértek vele, ugye a CDU-CSU és SPD koalíció, ugye nagy koalíció, amelyiknek ugye rendkívül nehéz időszakban, amikor mindenféle külső és korábbi belső döntésekből fakadó nehéz gazdasági helyzet van, kellene megoldania, kellene mindenféle reformokat véghez vinnie, és a reformok általában fájdalmasak szoktak lenni, tehát úgy a nyugdíj területén, mint szociális területen, annak érdekében, hogy a német gazdaság versenyképesebb legyen, ezeket a reformokat nem tudják végrehajtani, folyamatosan halogatják, tolják maguk előtt ezeket a reformokat. Az SPD és koalíciós partner, tehát a szociáldemokraták megpróbálnak egy baloldali arcélet felmutatni, hogy az ő népszerűségük még sokkal jobban csökkent egyébként, mint a CDU-CSU-é, de a CDU-s kancellár pedig képtelen arra, hogy átvigye a saját akaratát ezen a koalíción, és egy ilyen sodródás érzet van. És ez jelentkezett ebbe az egyébként lassú népszerűségvesztésbe, de folyamatos töretlen népszerűségvesztésbe. Ez mostanra odáig jutott, vagy oda vezetett, hogy az AfD gyakorlatilag most már szépen tisztán átvette a legnépszerűbb párt szerepét a CDU-CSU-tól.
18: Hogy vajon ebből mi lesz, mert hogy ezt már sokszor hallottuk, hogy az AfD megerősödött, de hogy az áttörés mikor következik be, vagy következhet be, erről is beszélünk hamarosan, de hallgatóink véleményére is természetesen kíváncsiak vagyunk. Tehát mi történik Németországban? Gyenge a gazdaság, koalíciós feszültség, ismét egy népszerűtlen kormány. Mi lesz ebből? Mai első témánk első hozzászólója Miklós van a vonalban. Jó napot kívánok!
20: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát Németország menetel a szakadék felé, mindenki látja, mindenki tudja, csak még a saját vezetőik nem akarják fölfogni. Valamilyen oknál fogva ezt a buta, liberális gondolat, ez az ilyen élmény, hát nem akarom ezt most kibontani, mert ez egy nagy csomag, ez az élménypolitizálás, ez az én hogy érzem, csak az emberek nem úgy érzik. Tehát Németországban 10 évvel zárják be a cégeket, mennek el a nagy cégeik nevek említése nélkül, hogy ne csináljunk reklámot, de a legnagyobb kémiai vegyi vállalatok elköltöztek Németországból, a legnagyobb autógyárak átteszik a székhelyeiket más országokba, költöznek el, fölrobbantják azt a gázvezetéket valakik, hát ugye most már tudjuk, hogy kik, hiába mondták az oroszok, ami Németországnak biztosított azt a gazdasági versenyelőnyt, ahol olcsó nyersanyaggal, olcsó energiával tudtak dolgozni. Senki nem kérdezte meg a Bundestagba, hogy ki csinálta ezt az AFD-t kivéve. Adekvált kérdéseket tesz fel, a válaszok nem jönnek rá, értelemszerűen szép lassan, a lassú vízpartot most. Elsőprő eredménye fog szerintem rövidesen az AFD szerepelni, bármennyire is próbálják elhallgatni szélsőjobbnak, fasisztának, nácinak, bár ez érdekes, amikor egy német valakit lefasisztált, mindenféle jelzőkkel illetni, tehát az emberek a saját bőrükön érzik. És egyszerűen azt érzik, hogy Németország gondba van, van egy eszméletlen nagy migrációs nyomás rajtuk, azok nem dolgoznak, a nagy része nem dolgozik, veszik fel az állami támogatásokat, és a német gazdaság egyszerűen nem bírja. Na de hát ezt kicsit tovább kell nézni, mert kicsit távolabbra kell nézni, Európa nem bírja. És Magyarországon megint sajnos sikerült egy olyan döntést hozni a magyar választópolgároknak, hogy mi megint hozzádörgölözünk ahhoz a Németországhoz, aki megint itt a lejtőn van. Tehát valami olyan ellentétes tektonikus mozgások vannak, hogy hát én azt gondolom, hogy a történelem ezt ki fogja tisztázni rövid időn belül, de az biztos, hogy Németországban valami hatalmas változásra van igény az emberekben. A tavalyi választásokon is lehetett látni, hogy hatalmas veszteségeket könyveltek el, hiába nyertek számszerűen, hatalmas veszteséget, az AFD töretlenül jön előre, apránként mindig még egy lépés, megállíthatatlan az SPD ilyen rosszul szerintem talán a 19. század óta nem szerepelt, vagy borzalmas eredményeket ér el Németországban.
18: Nagyon szépen köszönöm Miklós összefoglalóját. Hát igazából, amikor kedves hallgatónk ezt mondta, hogy dörgölözzünk a német hatalomhoz, ez valójában azt jelenti, hogy nem is dörgölözzünk, hanem gyakorlatilag mi a német gazdasághoz, Németországhoz szorosan kötődünk a nyitott gazdaságunk miatt, meg az évtizedes, most már inkább azt mondom, évszázados kötelék, hagyományok miatt, de hát gyakorlatilag említette azt is kedves hallgatónk, hogy ez Európára is kisugárzik ez a probléma. Tehát magyarul, ami Németországban történik, az Európában sem mellékes.
3: Igen, ami Németországban történik, azt másnap megérzik Európában, ez teljesen világos. Németország messze az Európai Unió legerősebb gazdasága, pénzügyileg még mindig ők állnak egyébként a legjobban, úgyhogy, és közép, nem csak Magyarország egyébként, hanem teljes Közép-Európa tulajdonképpen a német iparnak a hátsó udvara. Ide helyezték ki a gyártásuknak egy jó részét. Tehát nézzük meg a német autógyárak, de nem csak az autógyárak, egy csomó más német ipar, most nem akarok konkrét cégeket emlegetni, de Magyarországon is egy nagy csomó német ipari cég települt ide ki, azért mert sokkal jobb gazdasági környezetet talált magának, mint Németországon belül. Ez nem egy mostani probléma, ez nem ennek a mostani koalíciónak a hibája, hanem ez egy több évtizedes folyamatnak az eredménye, amivel a mostani kormánykoalíció se nagyon tud mit csinálni. Ugye ezért van ez a szép lassú lecsúszás a népszerűségükben, és ezért van a szép lassú fölemelkedése az AFD népszerűségének. Ugye az AFD-ről azt kell tudni, hogy ez alapvetően egy kelet-német párt, és így viszonylag csodaszámba megy, hogy Nyugat-Németországban egyáltalán figyelembe veszik őket. És mégis szépen lassan ott is kezd átmenni az AFD-nek a vonzereje, és tulajdonképpen az AFD vonzereje az, hogy mindenki más mostanra leszerepelt. És nem maradt más, akiben a reményt lehetne látni a jövőre nézve. Mi fog történni? Ugye az a helyzet,
19: hogy országos választások azok csak 3 év múlva lesznek, az még nagyon sok idő, addig még egy csomó minden történhet. Viszont Bundesländer választások, tehát a szövetségi tagállami választások, azok lesznek közben folyamatosan. Például az ősszel 2 is lesz, mégpedig Németország keleti részében, ahol nagy eséllyel az AfD hatalmas győzelmeket fog aratni.
18: Azt írják hallgatóink, hogy mint minden birodalmi kísérlet, az Unió is hamarosan fölbomlik, a német tégla kiesése fölgyorsíthatja a folyamatot, ezt Nagy Gergely kedves hallgatónk írta. Az ellentétes értékrendű koalíciók nem működő képesek más országokban sem, képtelenek határozott egyértelmű döntéseket hozni, írja másik kedves hallgatónk. És akkor Lászlóval folytatjuk, aki viszont telefonon keresztül hívott bennünket. Jó napot kívánok!
4: Tiszteltel üdvözlöm Önt és mindenkit, aki hallgatja. Hát a puding próbálja azt, hogy meg kell enni, és megkóstolni, hogy mi lesz belőle. Én úgy látom, hogy a német nép ezt megkóstolta. És arra jött rá, hogy nem előre megy, hanem visszafele. Ugye a gazdaság több másokból kifolyólag, de főleg abból kifolyólag, hogy nincs energia, nincs lehetőség a gazdaság növelésére, és egyetlen kiutat látott, a fegyverek gyártását a gépkocsik helyett. Ezt igen sokan nem szeretnék, és megregette a háborúban való aktív részvételt is, és a fiatalság felháborodott ezért. Ez a másik nagy ok, ami miatt úgy áll a Friedrichsmerz jelenlegi kancellára, hogy jelenleg áll. De a gazdaság maga elegendő lenne ahhoz, hogy ezt visszafele tudja állítani. De a jelenlegi ellátása a Németországnak olyan fűtési módokkal, hogy gyertyával melegítsék a fém darabot, és azon melegedjenek, hát ez nem elegendő ahhoz, hogy ezt békésen az emberek, akik kényelmezve vannak szokva, és prosperitáshoz elfogadják. Őnek ki vége van, én úgy gondolom, és annak a pártnak is, amelyik nem veszi figyelembe az ellenzéket, amelyik többségben van jelenleg, így lehet más a politika. És azt egyszerűen kihagyni a politikai rendezésből, az szerintem egy komolyabb dologhoz fog vezetni, még ennél is. Akit nem tudsz legyőzni, az a kössérsz szövetséget, így lehet valamit eljutni. És ez a nép akarata, én úgy látom. Röviden ennyi Németországról.
18: Köszönöm szépen László gondolatait, és érdemes még visszahozni azt, amit Szikra Levente egy korábban készült beszélgetésben mondott, és ebből idéztünk, hogy Friedrich Merz egyszer szavazott az AfD-vel együtt, és egy másik nyilatkozatában a bevándorlás negatív hatásait elismerte, majd visszarántották ebből a pozíciójából, tehát hogy ne mondjon ilyeneket. Mi volt az az erő, vagy ki volt, ami miatt, vagy aki miatt ezt kellett tennie? Tehát gyakorlatilag, hogy ugyanazt a politikát folytatta, mint elődei.
19: Hát leegyszerűsítve ez a sajtó volt. Egy picit mondjuk kiterjesztőbben értelmezve a politikai elit, illetve a vélemény formáló közeg nyomása volt ez Németországban. Ugye a német sajtóról azt kell tudni, hogy a nagyon szabad német sajtóban, ez idézőjelben volt, körülbelül 95% a balra húz, liberális irányba húz, és csak mintegy 5% húz jobb vagy konzervatív irányba. Még a hagyományosan egyébként konzervatív lapok is alapvetően liberális hozzáállással vizsgálják a dolgokat. Ezért számukra szóba állni az AfD-vel, az már önmagában egy felségsértési cselekedet. Úgyhogy tilos ezt. Ugye a Friedrich Merz nagyon jól érzi egyébként, hogy az AfD azért erősödött meg, mert azok az ügyek, amiket az AfD felhoz, azok azokat az emberek nagy többsége is így gondolja. Csak legfeljebb nem meri kimondani. Ezért az népszerű dolog, amikor ilyeneket mond, kivéve a véleményformáló elit részéről, tehát a sajton keresztül a véleményformáló elit részéről, ami gyakorlatilag más szavakkal kifejezve azt a helyzetet írja le, hogy Németországban a politikai elit jobban fél a sajtótól, mint a választóktól.
18: Aztán egy másik kérdés, hogy vajon a választópolgárok hisznek-e a sajtónak, vagy tudnak gondolkodni, tájékozódni. Erről is beszélünk a következőkben, de most halljuk, hogy mi történt itthon és a nagyvilágban. Híreink következnek röviden a bemondó Ceglédi Edit.
2: A kegyelmi dosszié nyilvánosságra hozataláról a végrehajtás teljes átalakításáról, a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezéssel kapcsolatos teendőkről és a 2026-os költségvetésről is tárgyalt a kormány mai ülésén, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter jelezte, hogy a meghozott döntésekről és a megtárgyalt témákról 17 órától élőben számolnak be a Facebookon, illetve a kormányfő a YouTube csatornáján. Erős honvédelmi törvény.

0: Kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, többfelé élénk széllel. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható.
1: Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán!
2: Mai témáink a következők. Mit gondol, milyen hatással lesz az Európai Unióra, hogy Németországban puccs hangulat uralkodik a Merz kabinet rendkívüli meggyengülése miatt? És mit szól hozzá, hogy Magyarországon a kis- és középvállalkozók együttműködési hajlandósága jelentősen megnőtt az első negyed évben? Hallgatóink mellett itt van velünk a stúdióban Siklósi Péter, biztonságpolitikai szakértő, a Külügyi Intézet vezető kutatója, és nagyon sok kérdés fogalmazódott és fogalmazódik meg, többek között az, hogy ha már így a kormányzás elején már ilyen népszerűtlen a kabinet, akkor gyakorlatilag még mi várható a következő 3 évben, ha már most ilyen rosszak az eredmények?
3: Hát az várható, hogyha nem tudnak változtatni, akkor folyamatos veszőfutás lesz a kormányzás. Ugye minél rosszabbak a népszerűségi mutatók, annál idegesebbek a résztvevő pártok, és annál inkább hajlamosak arra, hogy egymásban keressék a hibást, és összeugranak egymással. És ugye ezt, ahogy említettem, lesznek még a 3 év múlva lezajló össznémet választások előtt, ugye föderális tagállami választások, amik ezt a hatást még csak erősíteni fogják, mert ugye ezeken a helyi viszonylatokban más a politikai erőviszony a pártok között, mint össznémet szinten. Tehát például a volt NDK, tehát a kelet-német területeken várható választási eredmények, azok nagyon az AfD felé fogják vinni a súlypontot, ami azt fogja jelenteni, hogy még idegesebbek lesznek a nyugat-német részen bevett pártok, CDU, CSU, SPD, akár a liberálisok vagy a zöldek. És ugye, ha fokozódik ez a rossz hangulat, rossz helyzet, és ezt nem tudják más területen, tehát például a gazdasági fellendülés újraindításával semlegesíteni, akkor nem lesz ebből kiút, ebből a folyamatosan romló helyzetből.
2: Itt van velünk Attila, kedves hallgatónk is. Jó napot kívánok ön szerint. Mi várható Németországban? Jó napot kívánok még egyszer.
4: Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát sajnos eljött ez is, ez az idő, hogy most már kezdik érezni a németek is, a lakosok, hogy tehát nem jó fele megy Németország politikája. És most, hogy jön, tehát eddig jól éltek a németek, minden évben elmentek kirándulni, hogy megengedték maguknak azt, hogy meg lehetett engedni a családoknak, hogy tényleg, hogy kikapcsolódjanak nyarba. De mostan, hogy ilyen lesz a helyzet, ez a saját maguk, tehát a családok saját magukon, a maguk bőrén fogják érezni azt, hogy most meg kell húzni a gatyamadzagot, tehát mindennek felment az arra, és nem tudják, hogy hogy lesz, tehát a jövő, az jövőtél, tehát a fűtéstől kezdve ez a... Az energia, tehát hogy lesz, a közel-keleti válság is tehát kihat, és még ez, hogy a németek annyira fóbiásak az oroszok véget, hogy tehát, hogy ez őket teljesen tönkre fogják tenni. És nem lássak azt, hogy, vagy most kezdik látni azt, hogy a cégek tönkre mennek Németországba, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz lesz ez a nyar. És én csak attól félek, hogy nem, hogy erőszakba fog ez kimenni. Tehát úgy, mint Amerikában, hogy most veszik észre, hogy tehát a közel-keleti

0: helyzet tehát, hogy ott is felemelkedtek az üzemanyagárak, tehát ott is a lakosok a saját bőrükön veszik észre, hogy ez baj van. Tehát a németek is nagyon-nagyon-nagyon, hogy is mondjam, ha ők fel fognak lázadni, az futótűzként fog, tehát végigmenni az egész Európa. És ezt nem fogja tudni meghalítani Brüsszel. Tehát nagyon-nagyon nagy változásnak kell lenni, és mostan a patriótaknak nagyon jól össze kell fogni, tehát, hogy megfogni ezt a lehetőséget, hogy egy pontok legyenek, úgy, mint ahogy a múltkor mondtam, közös 20 pontot csinálni, írni, megegyezni az összes állammal, tehát a tagállamokkal, hogy legyenek ilyen helyi, tehát minden tagállamnak legyen egy patrióta pártja, amelyik azt összpontosítani tudna Brüsszelbe.
1: Köszönjük szépen Attilának, közben meg is szakadt a vonal. Egyik hallgatónk azt írja, hogy 2016-ban távoztunk Németországból a migráció miatt, de most várjuk az előrehozott újabb választást és az AfD győzelmét, és szívesen visszatérünk, írja Árpád kedves hallgatónk. Ezt sokszor hallottunk, tehát a műsor 6-7 éves fönnállása alatt rengeteg témánk volt Németországból, és mindig azt hallottuk, hogy na, a német néplélek most már ezt nem nagyon tűri, amit csinálnak a jóléti államból, most már elegük van ebből a gazdasági visszaesésből, a migrációból, a tehetetlen kormányokból, na most és akkor megmutatják, de ez az áttörés már korábban is elmaradt az AfD-vel kapcsolatban. Most is halljuk, hogy a tartományi választásokon erős az AfD, most valóban hogy látja, tehát lehet egy igazi áttörés, ami eddig elmaradt, de sokat beszéltek róla?
2: Ugye ismétlem, 3 év múlva lesznek a választások, addig még nagyon sok minden történik. Tehát nehéz megjósolni, hogy mi fog történni 3 év múlva, de az azért elég világosan látszik, hogyha a helyzet továbbra is ebben az irányba halad, ahogy eddig, akkor 3 év múlva nagyon népszerűtlen lesz mindenki más, és marad egy igazi kipróbálatlan erő, ez az AfD, akiket legfeljebb helyi szinten tudtak kipróbálni, és ez egyértelműen az ő malmukra fogja hajtani a vizet. Ugye itt van egy nagyon fontos, és elhangzott az előző betelefonálótól is, Oroszország kérdése. Ugye azt kell látni, hogy korábban az volt a felállás, hogy a német gazdaság arra épült, hogy az olcsó orosz energiát és nyersanyagokat párosította a magas német munkakultúrával és know-how-val, és a kettőből nagyon magas szintű termékeket hozott létre, amit el lehetett adni versenyképes áron a világ minden részén, például az autóiparban, de egyéb ipari területeken is. Most azzal, hogy Oroszország ebből a háborúja miatt és a rákivetett szankciók miatt kiesett, ez nagyon hiányzik a német gazdaságnak, de nem csak a német gazdaságnak, egész Európa gazdaságának. Ez azt jelenti, hogy Európa addig nem fog talpra állni, amíg az orosz-ukrán háború véget nem ér, és Oroszországot valamilyen szinten vissza nem integrálják ebbe az európai gazdasági vérkeringésbe. A rossz hír az, hogy ezt több mint 4 év alatt nem sikerült eddig elérni. A jó hír azonban az, hogy az amerikaiaknak is ez az érdekük. Ők ezen dolgoznak, eddig még nem sikerült elérni a Trump kormánynak ezt.
1: Mármint, hogy Oroszországot jobban...
2: Hát Oroszország és Ukrajnának a leültetése és egy békeszerződés tető alá hozása. Amikor ez sikerül, akkor az amerikaiak gazdaságilag ki fognak egyezni az oroszokkal, és akkor az európaiak is kénytelen lesznek kiegyezni az oroszokkal.
1: Más megoldás nincs is, hiszen olyan tartalékok vannak, amiket máshonnan nem lehet pótolni, és az ukrán-orosz konfliktusnak ez volt az egyik idézője betett hozadéka, hogy Oroszországot leválasszák Németországról, ami sikerült is, és innen lesz majd a következő lépés, hogy vajon sikerül ezt visszaállítani. De hallgassuk meg másik szakértőnket, Bauer Bencét, az MCC Magyar-Német Intézetének munkatársát, aki a Jó reggelt Magyarországban beszélte erről a témáról. Ebből következik egy részlet, utána pedig hallgatóinkkal és vendégünkkel, Siklósi Péterrel folytatjuk a beszélgetést.
3: Az a nagy helyzet, hogy a CDU-CSU egy nagyon rossz helyzetet örökölt az előző jelzőlámpa koalíciótól. Ugye Olaf Scholz vezette, szociáldemokraták, zöldek és liberálisok alkotta a jelzőlámpa koalíció. Előzetesen megbukott, nem tudta kitölteni a ciklus, és előrehozott választás volt 2025 februárjában, és a CDU-CSU pártszövetség azzal kampányolt, hogy ennek a rossz politikának véget kell vetni, és nagyon sok dolgot ígértek, egy migrációpolitika fordulat, egy gazdaságpolitika fordulat, és sok dolgot helyeztek kilátásban, mint például az adósságféknek a megtartása, vagy akár szolid gazdálkodás. Na most ebből nem, hogy nem lett semmi, hanem még pont rosszabb is lett bizonyos tekintetben, hisz ugye még például példagyanánt a régi koalíció 20 milliárd euró adósság miatt bukott meg, az új kormánykoalíció még hivatalba se lépett, de már felvettek egy 850 milliárdos csomagot. És ezt védelemre akarták költeni, meg klímavédelemre, meg egyébként infrastruktúrára, és most a Német Gazdaságkutató Intézet egy hónappal ezelőtt kihozott egy elemzést, bemutatta, hogy az újonnan felvett adósságnak a 86%-ra nem is erre ment el, hanem teljesen más dolgokra. Ugyanúgy óriási vita van a koalíciós társak között arról, hogy hogy lehet egy munkaalapú társadalmat megvalósítani. Friedrich Merz nagyon gyakran, nagyon értelmes, jó elemzéseket ad a reális helyzetről, csak ugye a politika cselekvés nem következik ebből. Például serkenteni szeretné a németeknek a munkába járását, ugye nagyon magas Németországban home office arány, nagyon kevés a ledolgozott óra, illetve elég sokat betegeskednek a németek, nagyjából egy hónapot beteg egy német munkavállaló, és Friedrich Merz ezt meg akarja változtatni, akár a szociális ellátásokon is akar nyírbálni, és ez a szociáldemokratáknak nem tetszik, és így jutottunk oda, hogy egy év után tényleg csak már 15% gondolja úgy, hogy Friedrich Merz jól teljesít.
4: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
1: Tehát megint csak odajuk adunk ki, hogy látja a problémát a jelenlegi német kancellár, de a koalíciós feszültségek, széthúzások, visszahúzások miatt erre nincs lehetőség, és ha még ki is mondja, abból még bajok is lehetnek.
2: Hát így van. Ugye Friedrich Merz személyiségét sokan támadták azzal, hogy egy könyvelőnek a személyisége. És hát tényleg, szóval az a helyzet, hogy ebben a helyzetben egy hadvezérre lenne szükség, amelyik, vagy aki új irányt tud szabni a politikának, nem egy könyvelőre, és hát nagyon úgy fest, hogy mégiscsak egy könyvelőjük van, és aki nem tud új irányt szabni. Hiába vannak jó gondolatai, ahogy az előbb is elhangzott, teljesen egyetértek Bauer Bencével, hiába vannak jó gondolatai, nem tud új irányt szabni a politikának, és egy folyamatos lassú lecsúszásban vannak. Én egyébként azt se tartom kizártnak, hogy különösen, hogyha jönnek a tartományi rossz eredmények, akkor egy idő után a két koalíciós párt, ugye alapvetően három, de mondjuk a CDU-CSU-t egynek számolva, SPD között olyan mértékben nőhetnek meg az érdekellentétek és a feszültségek, hogy újra egy előrehozott választásra lesz szükség, és lehet, hogy nem tart ki három évig a koalíció.
1: Mi a véleménye az elhangzottakról, és mit tesz hozzá Péter kedves hallgatónk? Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, Jánosi Péter Sámra építész vagyok, akinek Gummersbachba, Köln mellett volt és van a társirodája, és Berlinbe terveztem házakat, és tanúsíthatom, hogy a két szakértő penge pontosan tudják, hogy miről van szó Németországban, méghozzá napra készen. Itt arról van szó, hogy a Németország túl sokat vállalt, mert egy remek vezető elsősorban vállalati szinten, de valószínűleg igaza van annak, aki azt mondja, hogy nagy német kancellár, a nagy német kancellárok közül, akik ebben a válságos világhelyzetben ki tudják rántani Németországot. A négy teher alól az egyik a migrációs teher, a másik a háborús teher, a harmadik pedig a belső, elsősorban a német lakosság megváltozása, vagyis fogyása, tehát a demográfiai teher, és erre jön rá még az a világhelyzet, hogy tulajdonképpen kiesett Európa a piktisből, a három nagy, Oroszország, Kína és az Egyesült Államok tudomást sem vesz arról, hogy van egy Európa, és a Európa tulajdonképpen a negyedik német birodalom Úgyhogy a negyedik német birodalom sorsa, Európa sorsa függ Németországtól. Nem kell azért nagyon félteni, mert óriási tartalékaik vannak, de az, hogy megrendül, az megrendítheti azokat a kelet-közép-európai országokat, akik Németországra felé imádkoznak az ima szőnyegen, így a mostani magyar kormányt is. Tehát itt a gazdasági megrendülés magával ránthatja azokat is, akik pillanatnyilag a pillanatnyi hatalmukat a német kapcsolatainknak köszönheti.
1: Köszönöm szépen, és akkor Ferencet is meghallgatjuk. Természetesen nem újdonság, hogy ma is sokan szeretnének hozzászólni, és szakértünk véleményére is kíváncsiak. Jó napot kívánok Ferencnek!
6: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit és a szerkesztő urat is. Hát én nem győzök csodálkozni, azon némelyik betelefonáló azt mondja, hogy a Friedrich Merz az egy jó vezető. Elnézést, 50 éve élek Münchenben. Ismerem kezdetű fogva az egész bandát. Tulajdonképpen úgy a körömbe, úgy, mint valamikori munkatársommal, meg rengeteg emberre tartom a kapcsolatot, különböző, úgy mondom, szervezetekben részt veszek. Egyhangú a véleményünk. Ettől butább ember még nem volt Németország kormányzója. Egyszerűen tulajdonképpen ezt Merkel egyből elvágta, ahogy Merkel a kormányra került. Volt neki egy kijelentése, azt tudni illik, hogy az adóbevallást csinálni Németországba, az tulajdonképpen a világ legnehezebb dolga, és ő azt mondta akkor, hogyha ő finanszminiszter lenne, akkor ő egy sör dekel, tehát ez egy ilyen kerek kis lapocska, amire a sörborot rakják, ő arra meg tudná oldani, mert olyan egyszerű leegyszerűsítése megcsinálja az adóbevallást. Ekkora nagy bejelentésénél két hét múlva Merkel elzavarta, semmiféle pozíciót nem adott neki. Na most tényleg szépen, hogy mi történik Németországban? Németországban miután megtörtént a választás, az úgynevezett FDP pucs, és ugye új választások történtek a Schulz kormányzó és kancellárral szemben, én megmondtam, hogy ez a párt két évet nem él át, csak most az a nagy bosszúság, hogy nem tudnak mit csinálni. Ugye, mert nem kívánja senki már csak hát a közepére se, de nem tudnak mit csinálni, mert most, ha új választások vannak, akkor az AfD tulajdonképpen úgy nyer, mint a sebes vonat. Csak hogy az a helyzet, hogy senki nem akar velük koalícióba lépni. Na most itt az a kérdés, egyetlen egy kérdés marad, hogy meddig bírja ezt a koalíciót az SPD. Ugyanis senkinek semmiféle elképzelése a jövőbe, hogy hogy lenne jobb, vagy mit kellene tenni ahhoz, hogy a gazdaság tulajdonképpen előre tudjon lépni.
1: Itt egy fontos dolgot, hogy meddig bírja a koalíciót az emberek, a választópolgárok ezt meddig bírják, hogy gyakorlatilag kapnak egy ígéretet, szavaznak másra, és már egy év múlva ismét egy népszerűtlen kormánnyal találják magukat szemben.
6: Na most itt azon a helyzet kezdben szerkesztő úr, hogy a kijelentése nem jut eszembe más magyar megfelelő szó. A német népből egy birka népet sikerült nevelni, aki most jelen pillanatban már nem megy ki az utcára méltatlankodni vagy tüntetni. Kimennek a palesztinok, meg kimennek az arab állam, úgy gondolom, nemzetiségűek, de a német állampolgárnak már elege lett. Már nincs, aki kimenjen, én sem mernék kimenni.
1: Azért furcsa öntől hallani, mert szerintem az elmúlt években sokat beszélgettünk, és pont ön is mondta, meg mások is, hogy ha a német nép egyszer azt mondja, hogy elég, akkor aztán ott megrendül a hatalom. Nincs. Most már ilyen sincs. Tehát, hogy türelmes, és akkor egyszer csak azt mondja, hogy na, most elég. Sincs.
6: Most egy szóban meg tudom mondani, jelen pillanatban az van Németországban, mint valamikor volt az NDK-ban, ezt NDK-soktól tudom, hogy tulajdonképpen bezárták az ajtót, és nézték a nyugati tévét, vagy Németországban más tévét néznek, de tulajdonképpen nyíltan az utcán kiállni, hogy én az AfD-t választom, már nem meri senki.
1: talán a szavazófülkékben. Köszönjük szépen Ferencnek Németországból. Mi várható, kérdezem záró gondolatként Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértőtől. Tehát egyrészt kihúzza-e ez a kormány, és mikor mondja azt a német nép, hogyha nem is az utcán, hanem a szavazófülkében, hogy most aztán már tényleg változást akarnak.
2: Igen, hát ugye az nem németes cselekvés, hogy az utcán mondják, de hát előbb-utóbb a szavazófülkének a magányába. Ugye ott már egy idő után nem számít, hogy mit mond neki a sajtó. A saját élethelyzetéből, a saját tapasztalatai alapján fog szavazni. És minél tovább tart ez a fajta szenvedés, ami a politikai értelembe vett szenvedés, ami a mostani kormány alatti időszakot jellemzi, annál nagyobb erővel fogják elutasítani. Mondom, nem biztos, hogy kihúzzák egyébként a 3 évet. 3 év az nagyon hosszú idő. Ha ez így folytatódik tovább, akkor súlyos, nagyon súlyos problémákkal fognak szembenézni. Hogyha egy kis szerencséjük van, és lezárul a közel-keleti válság, esetleg megoldódik egy békeszerződéssel az ukrajnai háború, és újra lehet kereskedni Oroszországgal, akkor ez egy kis fellélegzést adhat nekik, és akkor valószínűleg kevésbé lesz súlyos a jövő ennek a koalíciónak.
1: Már csak azért is, mert ahogy hallhattuk, rengeteg tartalék van Németországban, annak ellenére, hogy igen, rosszak a gazdasági körülmények.
2: A legkevésbé eladósodott európai ország, vagy az egyik legkevésbé eladósodott európai ország, tehát itt vannak a tartalékok.
1: Nagyon szépen köszönöm Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértőnek a beszélgetést, akivel majd egy következő alkalommal folytatjuk, hiszen rengeteg megválaszolatlan kérdés maradt még, így például a német NATO viszonnyal kapcsolatban is, meg az, hogy ez az eurázsiai együttműködés hogyan lehetne újra életképes, és hogy ennek mi lehetne a hozadéka majd a német fél számára. Szerintem egy következő alkalommal innen folytatjuk. Köszönöm
2: nagyon
1: szépen.
2: Nagyon szívesen. Köszönöm a meghívást. Thank you.

0: 7 perc múlva, itt 5 óra, itt a Jó Napot Magyarország. Folytassuk azzal, hogy új szintre lépett a hazai kis- és középvállalkozók együttműködési hajlandósága, ugyanis a 2026 első negyedévére vonatkozó bizalmi index felmérés szerint már 10-ből 6 vállalkozás nyitott arra, hogy partnerségre lépjen más piaci szereplőkkel. Az adatok egyértelműen jelzik, hogy a cégek egyre inkább felismerik a közös fellépésben rejlő lehetőségeket, és a korábbinál több területen keresik aktívan a stratégiai együttműködésüket versenyképességük megőrzése érdekében. Új üzleti modell körvonalazódik tehát a KKV-knál, mindinkább előtérbe kerül a partnerség a versengés helyett. Valóban így van, ez látják-e önök ezt, és valóban ez egy újfajta gondolkodásmódot jelenthet-e a jövőre nézve, amolyan kitörési lehetőséget, új megközelítést, új szemléletet, mi a véleményük erről? Mielőtt elmondják, hallgassuk meg, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tőkealapkezelő ZRT vezérigazgatójának, Bánfi Zoltánnak mi volt erről a véleménye. Jó reggelt Magyarországban, a riporter Király Levent. Volt.
1: Miért döntöttek úgy, hogy 50 milliárd forinttal megemelik a Demján Sándor tőkeprogram keretösszegét? Kik vehetik igénybe, és milyen beruházásokra használhatják fel a kapott tőkét? Illetve hát miben más ez, mint egy hitel?
2: Leginkább annak köszönhető a véleményünk szerint, hogy a vállalkozók megérezték és megértették a változókor hívó szavát, és látják azt a finanszírozási szerkezetükben a hitel struktúrák mellett alkalmas és megfelelő, sok esetben kedvezőbb is egy tőkefinanszírozás, és ennek volt az első ilyen fecskéje KKV-k számára a Demján Sándor tőkeprogram, egy 100 milliárd forintos kerettel, de egy elég komoly érdeklődés alakult ki január elejére a program iránt, akkor fel is kellett függesztenünk a további jelentkezést. És azt látjuk, hogy a program alkotók, és akik ezt a forrást biztosítják számunkra, ők is úgy látták, hogy egy jó úton haladunk, jó úton haladnak a KKV-k is, és erre szükség van ennek a programnak a folytatására, ezért megemelték 150 milliárd forintra a keretösszeget. Ezt olyan KKV-knak ajánlják, inkább ilyen kis és középvállalkozók számára, a középvállalatoknak talán az alsó szegmense, akik már stabilan működnek, legalább 2 lezárt üzletével rendelkeznek, átlagban elérnek 300 millió forintos árbevételt per év, és legalább 2-3 fő foglalkoztatottjuk van, 2 egyébként a szigorú szabály, amit néznünk kell, annyi foglalkoztatottnak lennie kell a cégnél, és ami a legfontosabb dolog, szeretnének egy türelmesebb növekedési finanszírozási elemet. És ilyen szempontból ez azért kedvezőbb, mint egy bármilyen típusú hitel, akár egy kedvezményes hitel, mert mi olyan szempontból türelmesebbek vagyunk, hogy egyrészt a futamidő végén 6 év után kell visszafizetni a teljes összeget, és a kamatfizetés is egyébként a kamat az 5%, ebben minden benne van, tehát nincsen semmilyen egyéb rejtett olyan költségelem, ami egyébként egy hitel esetében előfordul. Tehát ez az 5% akkor is, hogyha vissza akarja fizetni, akkor is ennyi nincsen folyósítási díj, semmilyen extra nincsen. Ez a kamatfizetés is évente egyszer kell, hogy megtörténjen csak. Tehát ez egy türelmesebb és a növekedést elősegítő forrás mindenképpen, amit itt igazából biztosíthatunk a számukra, és meg tudják valósítani azokat a beruházásokat, amire azt gondolják, hogy több idő kell, hogy ez terülre forduljon.

0: újra Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
3: 5 óra van, most híreink következnek, a bemondó Ceglédi Edit.
4: A híreket Polyák Adrián szerkesztette. Nincs olyan alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondását. Ezt Sőjök Tamás mondta az Indexnek. A köztársaság elnök úgy fogalmazott, az eskü az egész politikai nemzethez köti, nem csupán a többséghez vagy a kisebbséghez. Magyar Péter május 31-ig szabott határidőt az államfő és több más közjogi méltóság távozására. A miniszterelnök reagált a köztársasági elnök interjújára. Azt írta, Súlyog Tamás az emberi, a jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is megbukott, ezért távoznia kell. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása. A többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét. Egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Hangsúlyozta, azt szeretné, hogy 2027. január 1-én már ezekkel a változásokkal kezdhessék meg az új évet. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián, Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Magyar Péter ellen Havasi Bertalan, a miniszterelnöki kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára szerint a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mindenfajta jogi eljárás törvényes ok nélkül erővel akar eltávolítatni egy hivatalában lévő helyettes államtitkárt az irodájából és a minisztériumából. Hozzátette, a miniszterelnök rendőri intézkedést követelő érvelése semmilyen módon nem állja meg a helyét. Havasi Bertalan feljelentésére Magyar Péter egy kommentben reagált a közösségi oldalon, a telex.hu vonatkozó cikke alatt. A miniszterelnök azt írta, a kormány a reménytelen helyzetben lévő maffia tagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc, a Nobel-díjas tudós, az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. A döntést bírálták az ellenzéki pártok. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátó helye még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, mától hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 6 óra között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a MÁV infóvonala 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén 12. alkalommal rendezik meg a Duna napokat Torockón. A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzetközi összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények várják. A nyitónap eseményén, estéjén a Csináljuk a Fesztivált koncert idézi meg generáció kedvenc dalait Korda György és Balázs Klári és Mező Misi fellépésével. A fesztivál záró koncertjét a tankcsapda adja. Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható.
5: Műsorajánlat. Felfedező az egészségről.
6: Nem kell félnünk a rákcsálók terjesztette hantavírustól, mert nehezen fertőz, és a hazánkban található változatok egyáltalán nem halálosak. A Dél-Amerikában honos Andes vírus az egyetlen, amely emberről emberre is terjed, de csak szoros kontaktus esetén. Egy hajó nyilván ideális helyszín erre.
5: Felfedező az egészségről. Kedden 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
2: Napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
3: 5 óra múlt 5 perccel, gondolkodjunk együtt a műsor második részében arról, hogy Magyarországon a kis- és középvállalkozók együttműködési hajlandósága jelentősen megnőtt az első negyedévben, ahogy utaltunk is rá az előző óra végén. 10-ből 6 vállalkozás nyitott arra, hogy partnerségre lépjen más piaci szereplőkkel. A cégek egyre inkább felismerik a közös fellépésben rejlő lehetőségeket. Van ennek reális alapja? Erről beszélt egy összeállításban Bánfi Zoltán, szintén a műsor végén, tehát az óra végén, és most ismét hallgassuk meg egy részletet ebből a beszélgetésből. Bánfi Zoltán, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tőkealapkezelő ZRT vezérigazgatója, a Jó Reggelt Magyarország műsorában a Demjás Sándor program tőkebővítéséről beszélt.
7: Volt egy 2 hónapos pauza szünet, ez azért volt, mert ahogy mondtam, nagyon komoly érdeklődés volt a program iránt, és átmentek ezen a előbb is elmondott KO kritériumokon előregisztráción a kedves KKV-k, és azt láttuk, hogy ezt fel tudjuk dolgozni, és pénzhez tudjuk juttatni őket a döntési folyamat végére, az semmiképpen nem szerettük volna azt, hogy még sokan jelentkeznek, és a végén forráshiány miatt kelljen majd pár hónappal később őket elutasítani. Tehát igazából ezért történt ez a felfüggesztés, és azt lehet látni, hogy a mostani nyilván nagyon rövid időtartamot tudok az elmúlt pár órát, hogy azonnal beindult újra a jelentkezés, és komoly érdeklődés adatkozik a program iránt újra. Az, hogy ez meddig lesz nyitva, nem tisztem azt most megítélni, bízom benne, hogy tovább. Egyértelmű, hogy mondtam is az előbb, látszik az, hogy a tőke megjelent a vállalkozó gondolkodásába, és abszolút, amikor gondolkodnak egy új beruházáson, akkor ez már egy ilyen szóba jöhető olyan változat, ami sok esetben megelőzi akár egy kedvezményes hitelt, vagy akár ami a legjobb szerintem a kettő kombinációjaként jön létre, az a beruházás.
5: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
3: Versengés helyett tehát partnerség, a tőke és a hitel tehát nagyon vonzó, új beruházások indulhatnak a következő időszakban. Nagy tehát az érdeklődés a Demján Sándor tőkeprogramra. Mi a véleményük erről? Mit érezhetünk mi ezekből a mindennapokban? A KKV szektor tehát újra erőre kaphat azt a fajta területet, amit mondjuk a nagy multicégek jelenítenek meg. Nyilván az egy másik része a gazdaság fejlődésnek, de a KKV-knak is olyan szerepük van, amik egyedivé teszik az ő munkájukat. Itt van velünk második témánk első hozzászólója, Zsolt a vonalban. Jó napot kívánok!
8: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, műsorvezetőt és a stábtagjait. Most így, ahogy a napközben hallgattam a Kossuth Rádiót, és a műsor felvezetője kapcsán kerestem rá én is a Demján Sándor programra. És én is, mint egyéni vállalkozó, és úgy, hogy több területen is van érintettségem, illetve van egy minimális agrár terület is, mint őstermelőként. Valójában az a tapasztalat, hogy egy országban egyszerre van szükség a nagyvállalatokra is, most a szónapi értelmére multicégekre, akik akár több száz munkáját is tudnak teremteni, óriási gyártósorokkal rendelkeznek, és tényleg a a gazdaság bármelyik területén tudnak óriási termékmennyiséget állítani, de saját és szubjektív véleményem az, hogy szükség van azokra a kis és középvállalatokra, a KKV-kra, amelyek rendelkeznek akkora rugalmassággal, hogy egy változó gazdasági helyzetben, mint például most ugye ez a olajválság, ami kialakult, és ugye esetlegesen, ha át kell állni egy másfajta termelésre, egy kisebb gyártósorral rendelkező KFT kisvállalkozás, vagy akár egy egyéni vállalkozók, ahol esetleg sok a kisebb mértékben folyik a termelés, nagyon könnyen tudnak változtatni. Egy nagy gyártósort, ami mondjuk több milliárdos beruházással valósult meg, ott azért a megtérülés is sokkal hosszabb. Egy kisvállalkozás rendelkezik azzal a rugalmassággal, hogy nagyon gyorsan tud alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, és csak a saját vállalkozásomat veszem alap, hogy a turizmus szervezéstől a vadászaton át egészen ugye a gyümölcsfeldolgozási mindenben van rész, így azt jelenti, hogy a gazdasági helyzetnek, vagy éppen a piaci igényre megfelelően tudunk egyik oldalra átcsoportani a másikra, és így folyamatosan egyfajta folytonosság látható. És egy ilyen program, mint a Demján Sándor program is, vagy azok a vállalkozói hitelprogramok, amelyek az elmúlt években megjelentek, mind-mind ezt segítették elő, mert egy jó hitelkonstrukcióval, megfelelő kamattal, alacsony THM-mel, főleg úgy, hogy fix kamatozások voltak, könnyen fel tudtuk építeni egy 3-4 éves időintervallumra, és ki tudtuk termelni könnyen ennek a visszafizethetőségét. És mondhatjuk azt, hogy igazából még nem is egy tőzsdéinjekcióra volt szükség, hogy áthidaljunk egy nehéz időszakot, hanem pontosan az, hogy szintet tudtunk lépni. És én ebben látom nem csak Magyarországon, Európában is a lehetőségeket, hogy a nagy cégek mellett meg kell jelenni ezeknek a kisebb vállalati támogatásoknak is, pontosan azért, mert egy széles kört jelentenek, és a munkaerőpiacon is azért egy óriási lehetőség. Hiszen mindenkit nem tudunk beintegrálni mondjuk a gyártósorok mellé, de Magyarország például abban a szerencsés helyzetben van, akár a kata, akár az általányadós adózási forma miatt, hogy akár részmunkaidőben is tud az ember vállalkozni. És a munkahelye mellett a szabad idejét hasznosan tudja kihasználni, és olyan termelést tud megvalósítani, vagy olyan szolgáltatást tud megvalósítani, amivel az adott régióban, térségben, ha csak mikrotérség, település szinten gondolkodunk is, egy stabil jelenléttel bír. És ezzel gyakorlatilag a munkaerő stabilitását, a munkaerőpiac stabilitását is megvalósíthatjuk.
3: Nagyon sok érdekes dolgot említett. Az együttműködés az mennyire tud megjelenni ebben a dologban? Tehát akár turizmus, akár mezőgazdaság, hogy mondjuk az egyik KKV-nak a profilja a gyümölcsfeldolgozás, a másiknak meg mondjuk a termesztés, harmadiknak a tárolás, tehát hogy átlássák ezt az egész láncolatot.
8: Pontosan ebben van a lényeg, én Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szatmár és Beregi régiójában élek, és mi itt felismertük azt, hogy egymásra is szükségünk van KKV-knak. És például a turizmus, ami itt a térségben ugye egy feljövő ágazat, látjuk annak a lehetőségét, hogy a turizmus az ön által említett területen, például a gyümölcs feldolgozás, tehát az agrárium világában egy lehetőséget jelent. Hiszen ott, ahol gyümölcsöt dolgozunk fel, ott van egy érdekes gyártástechnológia, ami turisztikailag, értsük jól, eladható. A fogyasztói oldala, a gasztronómia oldala megint jól eladható, erre rá tudunk szervezni szabadidős tevékenységeket, programokat, különféle látogatótereket megnyitni, faluházakat, múzeumokat, és igazából ezeknek a működtetése mindannyiunknak a közös érdeke, tehát azzal, hogy társulunk egymással, és ha még nem is egy olyan mértékű gazdasági társulás, hanem csak egy együttműködés, vagy mondjuk egy mikrotérségi együttműködést valósítunk meg, leülünk egy kerekasztal mellé, és mindenki hozzáteszi a magáit, és még ez nem is kell ügyvédek által ratifikált szerződés. Ezen gyakorlatilag kialakul egy kölcsönös függőség is, mert hogyha az egyik területet elhanyagoljuk, akkor az a másik területre is hatással lesz, és így mindenkinek, aki része ennek a társulásnak, vagy nevezzük inkább úgy, hogy összefogásnak, gyakorlatilag mindenkinek érdeke is lesz, hogy a másiké is ugyanolyan jól tudjon működni, mert egymás által tudunk épülni, és én szoktam mondani a Biblia igét, hogy egymás hite által meg egymás munkájától is épülünk.
3: És még egy fontos gondolat, hogy a hitel az most már nem azt jelenti, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, hogy kényszer, hanem egyfajta lehetőség, mert olyan konstrukciók vannak, hogy érdemes azzal élni. Ahogy ez mondjuk Nyugat-Európában, hát nyilván itt a történelmi folyamatok miatt másként viszonyultak a vállalkozók is a hitelhez, de Nyugat-Európában ez egy természetes dolog volt az előrejutás érdekében, jó föltételekkel.
8: Igen, valójában az a tapasztalat, hogy egy pályázatnál, főleg ugye egy olyan területen, mint az agrárium, ahol nehéz kiszámolni a termést, ott a pályázat az gyakran jelentheti a csődöt is. Mert ha nem tudja hozni azokat a számokat, nem tud akkor a termelés biztosítani, akkor is az hitel visszafizetését akkor is meg kell tenni, sőt, még tudja, mivel nem tud teljesíteni a kritériumokat, ezért mínuszpontot is kap, vagy esetleg vissza kell fizetnie, vagy vissza kell adnia. Egy hitelkonstrukció kapcsán sokkal könnyebben tudunk előre számolni, és hogyha nincs is egy sikeres mezőgazdasági évünk, akkor sem kell attól félnünk, hogy esetleg azért kapnál mínuszpontot, mert nem tudtuk azt a mennyiséget meghozni, mert az időjárás közben szól.
3: Köszönöm szépen Zsolt gondolatait, és még rövid időnk maradt, hogy Saroltával is beszélgessünk erről a témáról, aztán szerintem ennek majd egy hosszabb lélegzetvételű időt is szentelünk. Itt van tehát Sarolta, jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Hát én nem tudok ilyen professzionális véleményt mondani, mint itt az előttem szóló, és azért azért annyira nem is ezt a részét fejteném ki. Hát kicsit ilyen pessimista módon nekem az jutott az eszembe, hogy most tudjuk, hogy a Krausz Ferencnek volt egy, vagyis hát mindig megvan ez az alapítványa, aminek azt gondolom, hogy ember nem volt az országban, aki ne örült volna, hogy van egy olyan Nobel-díjas tudósunk, aki alapítványt hozott létre, Nobel-díjasokat hoz ide, és akkor a saját pénzén, illetve az ország által, kormány által támogatott pénzből tehetségeket nevel ki.
3: De aztán van itt egy másik néve, a Demján Sándor program, ami szintén
9: van,
3: nagyon érdek.
9: Van.
3: Ön egyébként használta, vagy van valamilyen vállalkozása, ami
9: hát
3: gépbe tudja venni?
9: Igen. Hát ezt én most éppen a családból úgy néz ki, hogy esetleg valaki, csak ezt elnézést, hogyha kicsit hosszú voltam, én csak attól tartok, hogy nehogy valami hasonló dolog történjen, hogy ugye elindul a nagy lelkesedés, és beindulnak esetleg tőkével, pénzzel, energiával, ötlettel, lelkesedéssel vállalkozások, és akkor jön ugye a most tehát a küllőközi egy bot, és akkor mindaz, amit emberek beletetszoltak, jó szándékkal, alapítvány, stb., akkor esetleg az ez, egész
3: ez,
9: kódban megy.
3: A működő dolog, ugye ez a Demján Sándor program, és ugye itt van ez a kimutatás, hogy 10-ből 6 vállalkozás partnerségre képes lépni egymással. Tehát ön látja azt, hogy mindig azt mondták a magyar vállalkozásokra, hogy ilyen önálló bozót harcosok, de záró gondolatként, hogy látja, tehát szükség van arra, hogy szóba álljanak egymással a vállalkozások?
9: Én azt gondolom, hogy ennek mindenféleképpen nagy jelentősége van, meg nagyon fontos. Sőt, azt is hallottam, hogy középvállalatok most már hogy kikerültek már kvázi külföldre, és hogy haladnak, és hogy hatalmas nagy ötletek vannak. Csak mondom, én nekem az a rossz érzésem, ami egyébként nem jellemző rám, hogy nehogy itt olyan dolgok történjenek, ami egyébként már volt a módban, nem az elmúlt 16 évben, hanem előtte, hogy
3: bízunk benne, hogy nem.
9: Amen, így legyen.
3: Köszönöm szépen, a saját tapasztalatát szerintem legközebb mondja el mindenképpen, mert ez tényleg nagyon érdekes ez a fajta kimutatás, egy bizalomindex fölmérés, hogy végre 10-ből 6 vállalkozás képes arra, hogy szóba álljon egymással, és a közös fellépésbe rejlő lehetőségeket is felismerik. Köszönjük ezzel a témával szerintem, tehát akkor érdemes majd nekünk is foglalkozni bővebben. A holnapiak pedig a következők. Mit szól hozzá, hogy egyre több magyarországi településen tárnak fel azbest szennyezést? Miért most derült ki, és ki okolható a környezetszennyezés miatt? Ő szerint az indulatok vagy a blitzelők miatt éri támadása jegyellenőröket a vonaton? Ezek holnapi kérdéseink. A mai adás szerkesztője Tarics Péter, a telefonnál Graf Kornélia és Nagy Bárint fogadta a hívásokat, a hangmérnök Rozbora Zoltán volt, nevükben is elköszön Juhász Zsolt. Viszont hallásra.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóris Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak.
2: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Ádám Martin távozik Paksról. Bartalis István számára véget ért a jégkorong VB. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
2: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Nem hosszabbítja meg június végén lejáró szerződését Ádám Martin, a labdarúgó NB1-ben bronzérmes Paks támadója. A 31 éves támadó 2020 nyarán Kaposvárról érkezett először Paksra, ahol a második idényében 31 találattal gólkirály lett a magyar élvonalban. Sajtóhírek szerint a 28-szoros válogatott játékos iránt az NB2-ben szereplő Szeged érdeklődik. Ádám Martin a tegnapi érem átadó után nyilatkozott az M1 stábjának.
4: Azt gondolom, hogy ha az egész szezon nézzük, akkor ez egy bravúr, hisz átalakulóban volt, van a csapatunk, több fiatal játékos is szerepet kapott, úgyhogy azt gondolom, hogy a végén ez a harmadik hely megszerzése. Ez egy bravúrnak számít, nyilván örülni neki, úgyhogy folytatódni fog szerintem ez a csapat átalakulása, nyilván a fiatalabbak már kicsit érettebbek, úgyhogy ilyen szempontból pozitívan várassuk a folytatást. A szerződésem az június 30-án lejár, és távozni fogok a Pakstól. Nem hosszabbítsuk meg a szerződésemet. Igaz, a Paks szerette volna, de közös megegyezéssel mondhatom így a családdal elbeszélve. Úgy gondoljuk most jónak, hogy nem maradok Pakson. Nagy szívfájdalom, ha mondhatom így, hisz Pakson lettem valaki, hogyha mondhatom így, tehát válogatott játékos, stb. Gólkirály, évjátékosa, tehát lehetne sorolni, de szép eredményeket értem el itt. Ez az időszak sajnos most lezárul, de majd nyílik egy újabb az, hogy Szeged vagy más, ez majd a jövő zenéje.
3: A Puskás Akadémiában szereplő Láros Duarte, valamint a Videoton korábbi játékosa Stopira is ott van a Zöldfoki Köztársaság labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretében. A VB újonc Zöldfoki Köztársaság az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő június 11-én rajtoló tornán a H csoportban szerepel Spanyolországgal, Uruguayjal és Szaúd-Arábiával közösen. Déli szomszédaink keretében pedig ott van az áprilisban arccsonttörés szenvedett Luka Modric is. A horvátok először június 17-én lépnek majd pályára, az ellenfél Anglia lesz, a csoportban pedig Panama és Gána szerepel még. Visszavonul a válogatottságtól Vojvoda Dávid, a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Alba-Fehérvár csapat kapitánya. A 35 éves bedobó 17 éven át játszott a nemzeti csapatban, melyben 160 alkalommal lépett pályára és két Európa-bajnokságon szerepelt. A svájci jégkorong elit VB tegnapi Ausztria elleni mérkőzésén sérülést szenvedett Bartalis István, a magyar csapat csatára, ezzel számára véget ért a világbajnokság. A helyére az utolsó keretszűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A miaink a mai szünnap után holnap este 20 óra 20 perccel a bentmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen a szintén nullpontos Nagy-Britannia ellen lépnek jégre. Virányi Zsolt Stipsic Bencével beszélgetett, a hátvéd már előre tekint, de azért az osztrákok elleni vereség is szóba került.
5: Itt kell annak kell figyelni, hogy ne kerüljünk ennyit emberhátrányba. Nem mondom, hogy radikálisan meg kell változtatni dolgokat, csak nem szabad emberhátrányba kerülni, és nem szabad egyszerű helyzeteket adni az ellenfélnek.
6: Egy-egy után ott a harmadik-harmadik figyelmeztető jel az is, hogy kétszer is bal oldalról lőhettek, és abból mind a kettő gól lett, és hát takarnak természetesen a kapu előtt. Hogyan lehet ezt egy kicsit jobban megoldani?
5: Az ember hátrányos lövést van, amit föl kell adni, egyet többen vannak, az egy olyan szituáció, ahol azt a lövést föladjuk a rövid fele, most pont azt a fél centi, ami ott volt a brunya válla fölött, azt megtalálták. A második nem volt emberős, az egy odmáras volt, és ráadásul a mi védőnkről pattant be, szóval ott is ez...
6: Mondom,
5: nem
6: pattant szabad... a védőnk
5: korcsolyájáról. Igen, nem szabad ilyen helyzeteket adni, hogy emberfölényes szituációval el tudjanak szaladni ellenünk.
6: 3-2-nél ott mi múlik, csak hogy még gyorsabban, vagy már ott tényleg hiányzik az a lendület a végén, hogy be tudjuk lőni az üres kapu szituációban a 3-2-nél, hogy mondjuk hosszabbításra mentsünk egy meccset.
5: Hát szerintem ott volt körülbelül 8 gól helyzetünk abba a szekvenciába. ha az egyik 2-3 centivel arrébb megy, akkor ott van. Nem az volt, hogy nem dolgoztunk ki egy helyzetet se ott üres kapunál, egyszer nem mentek be, ugyanúgy erőködni kell tovább, és az utolsó egy centi, ha egy picit jobban talál, egy picit jobban pattanjon, de az nem olyan, hogy akkor most mindent meg kell változtatni, mert megvoltak ott a helyzeteink. Többet kell kreálnunk alapból 5-5-be.
6: És egyébként eddig ezen a B-ben, aki az első gólt ütötte, az nyerte meg a mérkőzést. Nem csak emiatt a statisztika miatt, de ugye nekünk kellene vezetni a britek ellen is. De nyilván ilyen görcsben nem kell játszani, hát erre készültetek az egész szezon után a B-re, hogy jön majd a brit meccs, ami nyilván sorsdöntő.
5: Így van, hát hokiba az a fő. Tehát az százalékosan az nyert több meccset, aki az első gólt szerzi. Nekünk valahogy meg kell szerezni majd a vezetés. De én azt gondolom, hogy talán az utóbbi két meccsen, amiből erőt meríthetünk, hogy mind a kettő hátrányban voltunk, és nem törte meg igazán a lendületünket. Tehát vissza tudtunk jönni mindig, és kaparni, küzdeni, visszamászni. Most már nem volt elég ott a végén, de én azt gondolom, hogy az, hogy a bekapott gól után nem estünk össze, az fontos, azt kell tovább menni, de igen, hát szerencsésebben a vezetnénk. Természetesen azt akarunk minden meccsen.
6: Mennyi pihenő kell? Ugye egy nap most jön, és sőt, hát majdnem kettő, mert kedden késő este játszottak 20-20-ra britek ellen.
5: Igen, hát most van egy szűnnapunk, ott van lehetőség kielemezni az elmúlt két mérkőzés, megnézni, mi működött, mi nem, lesz lehetőségünk talán edzeni is egyet, szóval egy picit dolgozni dolgokon, és felkészülni a britekre. És fizikálisan is egy picit segít, azért back-to-back-ek azok nehezek, fárasztó, akit elég magas tempó ezeken a meccseken, szóval jót fog tenni, remélhetőleg rengeteg energiát tudunk összegyűjteni abban abba.
3: Most pedig vízilabda. A hétvégén a Ferencváros bejutott a Női Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, miután az első kiütéses győzelme után a visszavágót is megnyerte az UVS-e otthonában. Leimeter Dóra, a Fradi balkezes szélsője, a Nemzeti Sportrádió vendége volt, Tóth Bélával beszélgetett.
7: Sokkal jobb csapat az UVS-nél. Azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk azon a mérkőzésen szinte minden húzásunk bejött, és nagyon tényleg összeszedetten és koncentráltan tudtunk játszani. És tudtuk azt, hogy lesz ugye egy hónapos szünet a két meccs között, és főleg így utólag visszagondolva is azért nagyon jó, hogy ez egy 7 gólos különbség lett, mert azért nagyon nem jól kezdtük mi ezt a második mérkőzést, és nyilván tudatalattiban szerintem azért mindenkiben benne volt, hogy a 7 gól azért az nagyon sok, és nyilván más lelkülettel száll bele mindenki egy ilyen mérkőzésbe, és az UVS-e pedig úgy kezdte el, ahogy neki el kellett kezdenie, hogy tényleg így nekünk esett, és mindent egy lapra feltett, és nem is voltunk még mi azon a hőfokon a meccs elején, és pont amiatt is jó, hogy volt ez a 7 gól, hogy azért 6-3-nál, 5-2-nél nem kellett azon izgulni, gondolkozni, hogy azért itt elfogyott az előny, hanem hogy még mindig tudtunk gazdálkodni, és ezáltal volt nekünk időnk így a mérkőzésbe belejönni, úgyhogy nagyon kellett az, hogy mi azon az első meccsen ennyire jól tudtunk játszani.
8: Egymást követő két évben sikerült bejutni a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe. Van ilyenkor időtök megállni, és mondjuk visszatekinteni, értékelni, hogy azért ez óriási siker?
7: Mi szeretünk azért erre időt szánni, igen, hogy tényleg azért nagyon gyorsan jönnek egymás után a meccsek, azért most is ugye csütörtökön már a bajnoki döntőben vagyunk érdekeltek, de tényleg ezek ilyen akkora sikerek, és igenis meg kell ezeket ünnepelni, mert azért az ember életében nem feltétlenül sokszor van ilyen, hogy bejut egy Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, úgyhogy mi ennek igyekszünk teret adni, hogy tényleg ezeket át tudjuk élni, hiszen ezért dolgozunk minden nap, hogy ezeket elérjük, és hogy erre úgy tekintünk, hogy jó, ez is megvan, akkor tényleg nem szabad ezt saját magunkban úgymond ledegradálni, hogy jó, ezt is elértük, és ez a kötelező, mert ez egyáltalán nem egy kötelező valami, hogy mi bejutunk a Final Four-ba, úgyhogy mi nagyon igyekszünk tényleg ennek teret adni, hogy át tudjuk ezt élni, és tényleg úgy tudjuk ezt értékelni.
8: Milyen célkitűzése vágtatok neki egyébként ennek a Bajnokok Ligája idénynek? Gondolom azért a négyes döntő ott lebegett a szemetek előtt, mint egy elérhető cél, de vannak ennél mondjuk vérmesebb remények.
7: Azért úgy indultunk neki, főleg a tavalyi szezon után, ott azt gondolom, hogy azért egyáltalán nem volt elvárható tőlünk, hogy bekerülünk a négyes döntőbe, ott az nem is az, hogy csoda volt, de azért az egy nagyobb bravúr volt, azért idén úgy lett összerakva a csapat, hogy amellett, hogy már egy nagyon jó magja volt a csapatnak, azért nyilván olyan játékosokat igazoltunk, akik segítenek nekünk ahhoz, hogy érmet tudjunk nyerni a Final Four-ba, úgyhogy igazából így kimondatlanul ez a cél, hogy idén az érmet azt sikerüljön elhoznunk valamelyik szint.
3: Leimeter Dórát hallották, a teljes beszélgetést 18 órától hallhatják a Nemzeti Sportrádió Körkapcsolás című műsorában. Bondár Anna megőrizte két héttel ezelőtti 58. helyét, míg Udvardi Panna három helyet előrelépve a 68. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. Gálfi Dalma két pozíciót javítva a 117. A férfiaknál továbbra is Maruzsán Fábiánt jegyzik a legmagasabban a magyarok közül, 3 helyet visszacsúszva 52. Fucsovics Márton pedig 2-t rontva az 59. A listát a nőknél a fehér orosz Arina Szabalenka, a férfiaknál az olasz Jannik Sinner vezeti. Udvardi Panna és Bondár Anna is bejutott a 8-ad döntőbe a rabati salakpályás női tenisztornán. A 7. helyen kiemelt Udvardi a belga Van den Winkel ellen nyert 6-4-6-2-re, míg az 5. rangsorolt Bondár ellenfele a szlovén Herzog 1-1-es játszmaránynál feladta a mérkőzést. A strasbourgi tornán Stornár Fanni az amerikai Asia Muhammad oldalán pedig negyed döntőbe jutott, miután döntő rövidítésben vertek egy japán-tajvani párost. Kedves hallgatóink, ennyi fért most a Nemzeti Sport Krónikába. Én ezzel megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, viszont hallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
9: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
10: 17:30, jó napot kívánunk! Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Ceglédi Edit főbb híreink. Először röviden. Ülés vezett a kormány, egyebek mellett szó volt a költségvetésről és az aszbeszt szennyezés mielőbbi felszámolásáról.
11: Megkezdődtek a kormány alakítási tárgyalások Bukarestben.
10: Átadták a Semmelweis Egyetem idegsebészeti és neurointervenciós klinika megújult szubintenzív részlegét.
11: Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, többfelé élénk széllel. 19-23 fok várható.
10: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Nincs olyan alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondását, ezt Csólyog Tamás mondta az Indexnek. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, az eskü az egész politikai nemzethez köti, nem csupán a többséghez vagy a kisebbséghez. Magyar Péter május 31-ig szabott határidőt az államfő és több más közjogi méltóság távozására. A miniszterelnök reagált a köztársasági elnök interjújára, azt írta, Sólyog Tamás az emberi, a jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is megbukott, ezért távoznia kell. Kara Barnabás és Tomai Judit összeállítása.
12: Mondjanak le ma, de legkésőbb május

0: Azt mondta, ha Súlyog Tamás is a többi távozásra felszólított közjogi méltóság nem mond le a május végi határidővel, akkor alkotmánymódosítással fogják eltávolítani őket.
1: Megvárjuk a május végi határidőt, én nagyon bízom abban, hogy már csak a magyar jogállamiság és demokrácia maradékának tiszteletben tartása, a köztársasági elnöki hivatal respektjének még megmaradt darabjait megőrizendő, a köztársasági elnök úr végül úgy fog dönteni, hogy önmaga is távozik a hivatalából.
0: Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat. Erről már a köztársasági elnök beszélt az Indexnek adott interjúban. Súlyog Tamás kiemelte, felesküdött az alaptörvényre és az alkotmányos rend védelmére, és ez az eskü köti a mindenkori többséghez, a kisebbséghez és az egész politikai nemzethez egyaránt. Az államfő azt mondta, érti, hogy új politikai elvárások jelentek meg, de ezek a jogi státuszát nem változtatják meg. A feladatait a hatályos alkotmányos keretek között gyakorolja. Végül leszögezte, hű marad az esküjéhez, és ameddig a hivatala gyakorlása nem lehetetlenül el, addig eleget tesz a vállalt megbízásának. Nem kellett sokat várni a miniszterelnök válaszára, aki azonnal reagált a köztársasági elnök kijelentésére. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, Súlyog Tamás a dicstelen két éves elnöki ciklusa során megbukott az emberi, jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is. A miniszterelnök kijelentette, Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű. Megismételte, Súlyog Tamásnak távoznia kell, és távozni is fog. Május 31-ig még megteheti önként. Magyar Péter ízléstelen és méltatlan stílusban támadja az államfőt, így reagált a miniszterelnök bejegyzésére a Fidesz egyik szóvivője. Szűcs Gábor felszólította a miniszterelnököt, hogy kérjen bocsánatot Súlyog Tamástól.
2: Az elnök elmozdítása az jogállami alapon szerintem nem történhet meg.
0: Hak Péter jogtudós az M1-en arról beszélt, a köztársasági elnök elmozdításával sérül a jogállam, amit a Tisza éppen most szeretne helyreállítani.
2: Ez sokkal inkább politikai erődemonstráció, a választók körében, nyilván a Tisza párt szavazóinak a körében van egy erős igény arra, hogy tiszta lap keletkezzen, mindenkit töröljenek le a térképről, de ennek a választói igénynek jelenleg akadályt szab a jogállamiság és a jogi normák.
0: Hak Péter szerint, ha most eltávolítják Súlyog Tamást, akkor a jövőben egy következő parlamenti többség felállásával ugyanúgy eltávolítható lesz az államfő politikai alapon.
3: Az idei költségvetés valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert, a miniszterelnök a kormányülésen közölte, Köböl Anita kormány szóvivő.
4: A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon 286 milliárd forint értékben két tétel hiányzik. Az egyik egy elkészült vasútfejlesztéssel, a másik az autópályák koncessziójával kapcsolatos. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon, fenntartható pályát biztosítson az országnak és garantálja a pénzügyi stabilitást.
5: A kormány álláspontja szerint felelős gazdaságpolitikát csak pontos helyzetértékelés és átlátható költségvetési adatokra lehet építeni.
3: Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Kraus Ferenc, a Nobel-díjas tudós, az Élvonal Csúcs Kutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. Magyar Péter pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Kraus Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. A döntést élesen bírálták az ellenzéki pártok, Pálfai Csikó összeállítása.
6: A közösségi médiából értesültünk arról, hogy a magyar kormány felbontja szerződésünket, valamint arról is, hogy párhuzamos rendszerekre nincs szükség, írja hétfői nyílt levelében Kraus Ferenc. A Nobel-díjas fizikus szerint meggyőződésük, hogy Magyarországnak nem párhuzamos rendszerekre, hanem egymást erősítő, együttműködésre épülő tudományos megoldásokra van szüksége, az Élvonal pedig pontosan ezt kívánja szolgálni. A levél előzménye, hogy pénteken a Magyar Hang írt arról, hogy a Hankó Balázs vezette kulturális és innovációs minisztérium több mint 261 milliárd forintot adott Krausz Ferenc alapítványának, amit alig két hónappal a választások előtt kötöttek meg.
7: Ez volt a kérdés a kontrollnak, hogy Krausz Ferenc Nobel-díjas kutatónk is kapott 4 milliárd forint támogatást, és hogy ezt felül fogjuk-e vizsgálni. A válaszom

0: az, hogy igen.
1: Magyar Péter ezt követően a sajtónak azt mondta, hogy felülvizsgálják az Élvonal alapítvány kormányzati támogatását, majd a közösségi oldalán bejelentette. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. A miniszterelnök arra kérte a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. A miniszterelnök bejelentését erős kritikával illették az ellenzéki pártok. A KDNP frakció vezetője szerint meghiúsul egy tehetséggondozási rendszer kiépítése a Krausz alapítvány forrásainak elvonásával. A Fidesz frakció vezetője pedig a tények ismerete nélküli politikai bosszúnak tartja az Élvonal alapítvány finanszírozásának visszavonását. A tudományt támogatni kell, de nem így. Ezt már a tudományos és technológiai miniszter írt a közösségi oldalán. Tanács Zoltán hangsúlyozta, Krausz Ferenc Nobel-díjas tudományos teljesítmény előtt tisztelettel kell állnunk, de egy demokratikus államban a tudományos kiválóság sem jelenthet felhatalmazást arra, hogy több száz milliárd forintnyi közpénz felhasználása kikerüljön az átlátható közpolitikai irányítás és elszámoltathatóság keretei közül. Teljes mértékben egyetértünk azzal is, hogy a közpénzek felhasználásának átláthatónak, ellenőrizhetőnek és elszámoltathatónak kell lennie. Fogalmaz mostani levelében a Nobel-díjas fizikus, és a szervezet teljes körű, minden részletre kiterjedő átvilágítását kérte. Hozzátette, örömmel várják az új kormány javaslatait arra vonatkozóan is, hogy milyen működési forma biztosíthatja egyszerre az átlátható közpolitikai kontrollt és a tudományos szabadság érvényesülését. A fizikus arról is írt, Magyar Péterhez hasonlóan ő is úgy gondolja, hogy Magyarország jövője a magas hozzáadott értékű tudás alapú társadalom. Ennek elérésére szerinte csak úgy van esély, ha a legjobb nemzetközi példákat ültetik át a magyarországi gyakorlatba. Krausz Ferenc levelében úgy fogalmaz, bármi is legyen a kormány döntése, őszintén kívánja, hogy a magyar tudomány, innováció és tehetséggondozás a következő években minden korábbinál erősebb támogatást kapjon. A Nobel-díjas fizikus szeretné megérni, hogy Magyarország egyszer olyan ország legyen, ahol az emberek nyíltan, bármilyen ügyben kimerjék mondani, ha valakit vagy valamit támogatnak, és ahonnan a jelen és a jövő Nobel-díjasai nem elmennek, hanem hazajönnek.
2: Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök.
3: Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok.
4: Én azt hiszem, hogy 10 millió minden magyar ember nevében mondhatom, hogy jogos elvárása minden magyar embernek, legfőképpen az áldozatoknak, hogy így sok év után már most meg végre tisztán lássanak, lássunk abban, hogy milyen indokok alapján kinek a felkérésére, vagy unszolására, vagy fenyegetésére írta alá ezt a kegyelmi kérvényt, vagy változtatta meg ezt a kérelmet, vagy annak elbírálását az akkori köztársasági elnök. Holnap munkaidő végéig várjuk Sülyök Tamás még hivatalban lévő köztársasági elnöknek a tájékoztatását.
2: Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Magyar Péter ellen Havasi Bertalan.
3: A miniszterelnöki kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára szerint a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mindenfajta jogi eljárás törvényes ok nélkül erővel akar eltávolítatni egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából és a minisztériumából. Hozzátette, a miniszterelnök rendőri intézkedést követelő érvelése semmilyen módon nem állja meg a helyét. Havasi Bertalan feljelentésére Magyar Péter egy kommentben reagált a közösségi oldalon a telex.hu vonatkozó cikke alatt. A miniszterelnök azt írta, a kormány a reménytelen helyzetben lévő maffia tagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik.
2: Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása, a többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter.
3: Ruszin Szendi Romulus azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Hangsúlyozta, azt szeretné, hogy 2027. január 1-én már ezekkel a változásokkal kezdhessék meg az új évet.
2: A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint kihívás olyan nemzeti alaptantervet kialakítani, amely mindenki elvárásainak megfelel.
3: Horváth Péter az új oktatási és gyermekügyi miniszter terveit értékelve a közmédiának azt mondta, Európában számos példa van különböző alaptantervek megalkotására, ugyanakkor a konkrét tananyag mellett szerinte az is lényeges, hogy milyen készségeket sajátítanak el a diákok. Az elnök arról is beszélt, hogy egyetért a pedagógusok kötelező óraszámának csökkentésével és a tankötelezettségre vonatkozó szabályok felülvizsgálatával, emellett támogatja a szabad tankönyv választás kérdésének megvitatását.
0: Ez is egy olyan kérdés, amit meg kell gondolni, hogy valóban az államnak ennyire dominánsan szerepet kell-e vállalni a tankönyv készítésében, beengedjük más kiadókat is, azt gondolom, hogy talán célszerű lenne ez is, és nyilván ehhez kapcsolódik akár az ingyenes tankönyvnek a helyzete. Bizonyos támogatás szerte az Európai Unióban van, ilyen, hogy teljesen ingyenes lenne a tankönyv, ez azért kevéssé jellemző.
2: Még nagyjából 10 évig tartható fent a jelenlegi nyugdíjrendszer a mostani feltételekkel Magyarországon, erről Farkas András nyugdíj szakértő beszélt.
3: A szakember a Kossuth Rádióban azt mondta, 2037-től súlyosan megnehezedhet az állami ellátási forma finanszírozása, mert akkor kezd nyugdíjba vonulni a Ratko unokák nemzedéke, akik sokkal többen vannak, mint az előttük és utánuk következő generáció. Hozzátette, most évi 7000 milliárd forintba kerül a nyugdíjrendszer fenntartása.
5: A magyar lakosság egynegyedének a sorsát befolyásolja minden intézkedés. Tehát amit most a kormányzat egyelőre bevállalt, azok a legszegényebb nyugdíjasokat megsegítő intézkedések, plusz azt mondták, hogy a szépkártya révén adnának plusz 200 000 forint értékű szépkártyát azoknak, akiknek a nyugdíja nem éri el a 250 000 forintot, és adnának 100 000 forintos értékű szépkártyát azoknak, akiknek 250 és 500 000 forint között van a nyugdíja. Ez most nagyon jó, mint plusz intézkedés, de hosszú távon hogyan lehet megteremteni ennek a feltételeit, hát ahhoz kell átvizsgálni a magyar nyugdíjrendszer különféle olyan elemeit, amik méltánytalanságot okozhatnak.
2: Magyar Péter technikai szintű egyeztetést kezdett az ukrán féllel a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében. A miniszterelnök erről telefonon tájékoztatta az Európai Tanács elnökét.
3: A kormányfő a közösségi oldalán azt írta, António Costa arról számolt be, hogy az ukrán elnök számára tegnap világossá tette, minden további lépést meg kell előznie az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása.
2: Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól, erről állapodott meg a külügyminiszter ukrán kollégájával. Az egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Orbán Anita azt írta, megkezdődnek azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi, megnyugtató rendezéséhez. Hozzátette, bízik abban, hogy a tárgyalások rövid időn belül kézzelfogható előrelépést hoznak a kárpátaljai magyar közösségnek.
3: Kijev kész új lapot nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban. Ezt az ukrán külügyminiszter írta az Orbán Anitával történt egyeztetés után. Andrij Sibiha úgy fogalmazott, készek vagyunk együttműködni Magyarország új kormányával a kétoldalú napirendünkön szereplő valamennyi kérdésben, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is.
2: Oroszország bízik benne, hogy amerikai közvetítéssel hamarosan folytatódhatnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajnával. Erről a Kreml szóvivője beszélt. Volodymyr Zelenszkij pedig vasárnap az Európai Tanács elnökével egyeztetette a béketárgyalások kilátásairól. Az ukrán elnök hangsúlyozta, Európának ott kell lennie a tárgyalóasztalnál. A Politico pedig már a lehetséges európai jelölteket is számba vette, és arra figyelmeztet, hogy már a tárgyaló személyének kiválasztásán elbukhat a folyamat. Barna Péter összeállítása.
6: Még délelőtt is dolgoztak a tűzoltók Odesszában, hogy eloltsák az éjszakai dróntámadás miatti tüzeket. Leültem és elkezdtem sírni, azt mondogatva, ég az otthonom, mondta egy nő. A támadásban egy 11 éves gyermek és egy 59 éves férfi megsérült. A város két kerületében 4 társasház és 22 családi ház rongálódott meg. Sajnos 2 sérült van, őket kórházba szállították, mondta Alexander Filatov, alpolgármester. Dnipróban 18 ember, köztük egy 10 és egy 2 éves gyermek sérült meg. Először egy Shahid drón csapódott a házunkba, csoda, hogy nem robbant fel, és minden jól alakult, mondta egy férfi. Hétfőre virradó éjjel Oroszország drónokkal és tüzérséggel lőtt több ukrán várost a zaporizsiai, illetve a herszoni régióban is. A támadásokban egy ember meghalt, és több mint 30-an megsérültek. Az amerikai közvetítésű orosz-ukrán béketárgyalások szünetelnek, közölte a Kreml szóvivője Dmitrij Peszkov, ugyanakkor hangsúlyozta, Moszkva reméli, hogy az egyeztetések hamarosan újraindulhatnak. Arra számítunk, hogy amerikai kollégáink továbbra is folytatják a békefenntartó, illetve közvetítői erőfeszítéseket ebben az ügyben, mondta a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra is felhívta a figyelmet, hogy Moszkvát az elmúlt évek legnagyobb ukrán dróntámadása érte a hétvégén, amiben legalább 3 ember meghalt. Igazoltak a Moszkva elleni támadások, Ukrajna így válaszol az orosz agresszióra. Erről beszélt az ukrán elnök Volodymyr Zelenszky, hangsúlyozta, Moszkvának meg kell értenie, hogy be kell fejezniük a háborút. A nagyható távolságú képességünk jelentősen megváltoztatja a helyzetet és a háborúról alkotott globális képet. Az oroszországi célpontok elérhetőek. Senkinek sem szabad konfliktust kezdenie Ukrajnával, fogalmazott Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök arról is beszámolt, a hétvégén az Európai Tanács elnökével egyeztetett Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának menetrendjéről és a béketárgyalások kilátásairól. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, António Costával egyetértettek abban, hogy Európának részt kell vennie a tárgyalásokon, és itt lenne az ideje kijelölni az unió képviselőjét. Brüsszeli források arról beszélnek, Volodymyr Zelenszky és Vlagyimir Putyin egyaránt a béketárgyalások folytatása mellett van. Ez markáns fordulatot jelez a Kreml hozzáállásában, ugyanis egy hónapja az orosz külügyminiszter még arról beszélt, a béketárgyalás nem tartozik Moszkva prioritásai közé. A politikó szerint viszont a folyamat már az európai tárgyaló személyénél megrekedhet, ugyanis a lehetséges jelöltek közül az oroszok nem fogadnák el Kaja Kallas uniós főképviselőt, és Alexander Stubb finn elnököt sem, míg Európa már elutasította Putyin jelöltjét, Gerhard Schröder volt német kancellárt. Angela Merkelről a brüsszeli lap azt írta, a korábbi békeközvetítési kísérletei megbuktak, a kompromisszumos jelöltnek számító Mario Draghi volt olasz kormányfőről pedig nem tudni, hogy elfogadná-e a felkérést.
2: Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Bukarestben. Az államfő parlamenti súlyuk sorrendjében fogadja a frakciók küldöttségeit. A román média szerint azonban kevés az esély arra, hogy már ma kinevezze miniszterelnök jelöltjét, ugyanis egyelőre semmilyen életképes parlamenti többség nem körvonalazódik. További részletek Baranyi Lászlótól Bukarestből.
7: A kormányt szélsőjobbos segítséggel megbuktató szociáldemokraták az eddigi nagy koalíció helyreállítását szorgalmazzák egy másik kormányfővel. A jobboldali pártok viszont nem akarnak többé a PSZD-vel együttműködni. A patthelyzetből talán egy szakértői kormány jelenthet kiutat, de annak mozgásterét gúzsba kötnék a parlamenti csatározások. Hasonlóan gyenge lenne egy jobb vagy baloldali kisebbségi kormány, cselekvő képességét ugyanis beszűkítené a parlamenti támogatás hiánya. A 7% parlamenti súllyal rendelkező RMDS várhatóan mindenképpen kormánytényező marad, de Kelemen Hunor szerint a magyar érdekképviselet az ellenzékbe vonulástól sem riad vissza.
8: Esti krónika.
2: Megérkezett a rotterdami kikötőbe az a holland óceánjáró, amelyen a múlt hónapban hantavírus járvány tört ki. A fedélzeten mostanra már csak 25 fős személyzet, illetve egy orvos és egy ápoló maradt. Az utasokat és a velük érintkezőket karanténba helyezték a hatóságok, a hajót teljesen fertőtlenítik, Kanalas Lili összefoglalója.
9: A hajó több heti viszontagságos út után érkezett meg Hollandia partjaihoz, miután a fedélzeten hantavírus fertőzött meg több embert is. 3 meghaltak. Az első haláleset után többen is leszálltak a hajóról, és már csak nem 2 egyénileg utaztak, amikor az egészségügyi hatóságok világszerte elkezdték felkutatni és elkülöníteni őket. A többi utast és a legénység nélkülözhető részét a Kanári-szigeteken tették partra, onnan mindenkit hazaszállítottak, majd karanténba helyeztek. A tengerjáró mostanra csak 25 fős legénység maradt, akik eljuttatták a hajót Hollandiába. Őket egy orvos és egy ápoló is elkísérte Rotterdamig. A rotterdami kikötőben az egész óceánjárót fertőtlenítik, ezért a személyzetnek mindenképpen el kellett hagynia a járművet. Mindannyiuknak 42 napig kell karanténban maradniuk a betegség hosszú lappangási ideje miatt. Ez azt jelenti, hogy az egészségügyi hatóság naponta ellenőrzi az egészségi állapotukat. Mindez pedig karanténban történik, mert ha megbetegednek, másokat is megfertőzhetnek, és meg akarjuk akadályozni a vírus további terjedését. Hangsúlyozta a holland egészségügyi hatóság fertőző osztályának vezetője. Az egészségügyi világszervezet szerint a hajóúttal összefüggésben 30 országban mintegy 440 embert helyeztek megfigyelés alá az egészségügyi hatóságok a lehetséges fertőződés miatt. A Hondius utasai közül eddig 11-nél mutatták ki a hantavírust, legutoljára egy kanadai állampolgár szervezetében találták meg a kórokozót. Neki enyhe tünetei vannak, korábban azonban egy francia nőt életveszélyes állapotban kezeltek Párizsban, miután rosszul lett a karanténba szállítás közben.
2: Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt kiemelte, magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi esetek nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki.
3: Itthon a kórokozó két európai típusa fordul elő, amely jellemzően enyhébb vagy középsúlyos, vesét érintő megbetegedéseket okoz. Erről már a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakértője beszélt. Koroknai Anita hozzátette, 2015 és 24 között évente 2 és 16 között alakult az azonosított fertőzöttek száma. A szakértő kiemelte, a betegség emberben fertőzött rákcsálók váladékaival való érintkezéskor például belélegzés útján alakul ki. Emberről emberre terjedése rendkívül ritka, és kizárólag Dél-Amerikában fordul elő.
10: A fertőzésen nagyon sokan tünetmentesen, vagy akár olyan enyhe tünetekkel is áteshetnek, ami nem indokolhat orvosi vizsgálatot. A diagnosztizált betegeknél mi leginkább ezeket a súlyosabb eseteket látjuk, és ezeknek az előfordulása pedig Magyarországon ritka. A vizsgált időszakban én két halálesetről tudok beszámolni, 2017-ben és 2023-ban történt ilyen esemény.
2: Átadták a Semmelweis Egyetem idegsebészeti és neurointervenciós klinika megújult szubintenzív részlegét.
3: A fejlesztés nyomán Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst képes kezelni. Nardai Sándor, a Stroke Centrum vezető főorvosa elmondta, hogy a legsúlyosabb esetek éves szinten 1200 beteg fordul meg náluk.
11: A fejlesztésnek az egyik legfontosabb iránya az volt, hogy addig két helyiségből álló szubintenzívet azt egy üvegfallal kötöttük össze, és közvetlen átjárhatóságot biztosítottunk. Ez lehetővé teszi azt, hogy a vérrögoldó kezelést azt nem csak fönn a szubintenzív részlegen tudjuk megkezdeni, hanem a nap 24 órájában egy ápoló a CT-be be tudja kötni ezt a vérrögoldó kezelést. 20 perccel hamarabb, hogyha megtörténik az ér megnyílása, akkor az közel 18 millió idegsejt megmentéséhez vezetett átlagosan.
2: A kormány döntött a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés országos kezelésének megkezdéséről, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő.
3: Hangsúlyozta, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. Az osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett kőzózalék legalább 3 megyében több száz helyen jelenhetett meg. A kormány szóvivő hozzátette, az érintett területeken azonnali kockázatcsökkentő intézkedésekre van szükség.
12: A kormány egyrészt azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező érintett kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztésének lehetőségét. Másrészt tárcaközi azbeszt munkacsoport jön létre az érintett területek azonosítására, az országos nyilvántartás kialakítására, a szükséges egészségügyi és környezetvédelmi intézkedések összehangolására, valamint a kár elhárítás koordinálására.
2: Sopronban 19 helyszínen mutatták ki az aszbeszt szennyezést. Az önkormányzat azonnali lépésekről határozott. Az érintett szakaszokon sebességkorlátozást rendeltek el, és hamarosan a pormentesítést is megkezdik városszerte. A helyszínről Ciráki Viktória tudósított.
13: 10 km/h sebességkorlátozó táblákat helyeznek ki az önkormányzat munkatársai, és ugyanemellé a tábla mellé kiraknak egy behajtani tilos kivéve lakók feliratú táblát, és ezek mind a 19 önkormányzati fenntartású útszakaszra kikerülnek mind a két oldalról. Ezen a héten le is zajlik a tábláknak a kihelyezése, ez egy gyors és átmeneti megoldás. Ezen kívül kálciumkloriddal fogják beborítani ezeket az útszakaszokat. Ennek az anyagnak gyakorlatilag az a létjogosultsága ezeken a helyszíneken, hogy megköti a levegő nedvességtartalmát, és ezáltal a porzást hivatott csökkenteni, így majd a hosszabb távú megoldásokig ez nyújt valamiféle átmeneti enyhülést.
2: Idén 12. alkalommal rendezik meg a Duna napokat Torockón.
3: A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a Kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. A nyitónap estéjén a Csináljuk a Fesztivált koncert idézi meg a generációk kedvenc dalait.
8: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint a 7-es főúton Diósd átkelési szakaszán egy műszaki hibás autóbusz vesztegel. A 14-es kilométernél félpályán halad a forgalom. A 37-es főúton Onga térségében baleset történt. A Felső Zsolca felé vezető oldalon a 4-es kilométernél csak egy sáv járható.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
14: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset miatt pótlóbusszal utazhatnak a 4-es és a 6-os villamos helyett a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között, illetve a 17-es villamos helyett a Margit híd Budai híd fő és a Szél Kálmán tér között. Ugyancsak balesetnél helyszínelnek a 8. kerületben a Fiumei úton a Dologház utca közelében. Mától éjszakánként az Asztóriánál a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában irányonként csak két sávban tudnak közlekedni burkolatjavítás miatt. A 9-es, a 100E autóbusz, illetve a 72-es trolibusz a Kiskörúton mindkét irányban a közúton közlekedik, és az éjszakai járatok Asztória megállójában áll majd meg. Varga Etele, BKK Info.
8: Időjárás jelentés.
15: Jó napot kívánok! Északkeleten csak lassan, várhatóan reggelre, délelőtre csökken a felhőzet. Ezt követően ott is, mint másutt, sok napsütés várható a holnapi nap során, fátyol, illetve gomoly felhők mellett. Éjszaka foltokban kötképződhet. Csapadékra csak kevésen lehet számítani a holnapi nap során, elsősorban a Dunától keletre fekvő megyékben, illetve délnyugaton. Délnyugaton egy-egy zivatar is kialakulhat. Holnap már csak kevésen élénkülhet meg az északnyugati szél. Hajnalra általában 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, kedden délután 19-23 fokra számíthatunk. Mesterházi Andrást hallották a Hungarometttől.
2: A krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 19 órakor.
16: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
17: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
18: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
17: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 18 óra, jó estét kívánok! Ülésezett a kormány, egyebek mellett szó volt a költségvetésről és az aszbeszt szennyezés mielőbbi felszámolásáról. Holnap délelőtt hozzák nyilvánosságra a kegyelmi ügy dossziéját a kormány.hu/igazságtétel oldalon, jelentette be a kormányülés után Magyar Péter miniszterelnök. Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Bukarestben. Átadták a Semmelweis Egyetem idegsebészeti és neurointervenciós klinika megújult szubintenzív részlegét. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz többfelé élénk széllel, 19-23 fok várható.
16: Műsorajánlat. Kalendárium.
18: A Fővárosi Nagy Cirkusz és a Kázányi Állami Cirkusz új közös produkciója a Mirázs. Fekete Péter a Budapesti Intézmény igazgatója lesz a vendégünk. Ez Sör, a sörnevelőtől a sörgyárig, az a Legeszegi Göcsei Múzeum kiállítása. Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncert Szulák Andreával és Kocsis Dénessel Szekszárdon. Bolyongók, már látható a Kövér Béla Bábszínház új produkciója Szegeden.
16: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
18: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
16: Határok nélkül Szerdati Fannival.
19: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Új korszak kezdődhet. Ukrajna enyhíthet a kettős állampolgárság szabályain.
20: Mindenképp előremutató a kezdeményezés az ukrán állam részéről, és bízunk benne, hogy Ukrajna egy európai normának megfelelően fogja szabályozni a kárpátaljai magyarokat is érintő kérdést, így a kettős állampolgárságnak a témáját, hisz erre a listára az új szabályozás szerint Magyarország is felkerült.
19: Könyvünnep és kulturális találkozás. 5. alkalommal rendezték meg a Sepsi Book könyvvásárt Sepsiszentgyörgyön.
21: Nekünk az a célunk, hogy amit itt az emberek, a közönség megtud az előadóktól, a különböző rendezvényeken, az a mindennapi életben is hasznosítható legyen. Tehát így módon a könyv, az olvasás tényleg belépjen a mindennapi életbe ide inkább, és legyen szellemi, meg akár gyakorlati haszna is, hogyha nem a szép irodalomra gondolunk.
19: És most jöjjenek a részletek. Kárpátalján a szerdai orosz dróntámadások óta újabb légriadók zavarták meg a mindennapokat. A megye katonai kormányzója arra kérte a lakosságot, hogy a veszélyhelyzeteket senki se vegye félvárról. Szükség esetén vonuljanak óvóhelyre, és kövessék a hatóságok utasításait. Az ungvári és az ungvár környéki magyar közösségekben továbbra is érezhető a közeli becsapódások okozta feszültség és bizonytalanság. A részletekről Iváncsik Attila számol be.
22: Szkoropácki Péter, Palágy Komoróci parókus pont az ungvári görögkatolikus szeminárium udvarán tartózkodott, amikor szerdán az egyik orosz harci drón becsapódott a megyeközpontban. Mint mondja, rendszeresen visz humanitárius segélyt belső Ukrajnába, így már látott és hallott orosz drónokat repülni és becsapódni, azonban saját otthonában ezt átélni mégis rendkívül ijesztő volt.
23: Munkaidő vége felé jártunk, ugye hallottuk a légiriadót, igazából a korábbi légiriadókkal összehasonlítva talán azt tűnt furcsának, hogy bekapcsolták az úgynevezett fokozott készültségi légiriadót, tehát megszólalt egy másik hang a telefonunk légiriadó applikációjában, és akkor nézte meg igazán mindenki a különböző hírtes csatornákat, és láttuk, hogy Kárpátalja többi részén, Szolyva környékén már történtek becsapódások, de igazából akkor se gondoltuk, hogy bármi is történni fog, amíg olyan fél négy körül épp itt álltunk az udvaron, és meghallottam azt az ismerős hangot, amit már korábban Kijevben hallottam, igaz akkor este volt, a drónnak a hangját, amely egy erőteljes motorhang, és akkor felnéztünk az égre, és láttuk közeledni a drónt, amely egyszer csak hirtelen derékszögben lefelé, a föld felé vette az irányt, és becsapódott. Megijedtünk, mert nem tapasztaltunk még ilyet, kicsit mindenki úrrá lett a pánik, különösen a hölgy kollégákon, ők elkezdtek a gyerekeiknek telefonálni, és ugye már ott az iskolákban az óvóhelyeken hallatszott a gyerekeknek a pánikja, hisz talán egymást is hergelték ezzel a helyzettel, de próbáltunk biztonságba vonulni és megvárni a légiadónak a végét.
22: Bár napok teltek el, Ungváron még mindig sokan a szerdai orosz drónbecsapodásokról beszélnek. A kárpátaljai megye székhelyen az újabb támadásoktól tartva többen nem engedték iskolába a gyermekeiket. Köztük van Baki Kovács Melinda is.
0: Nagyon meglepődtem, amikor hallottam a hírekben, hogy Ungvárra is elért a dróncsapás, amit Oroszország küldött Ukrajna felé. 4 év alatt még nem volt erre példa, hogy Ungvárt csapás érte volna, de most ez megtörtént sajnos. Munkácson is voltak robbanások, Szolyva környékén is, és itt közel hozzánk, Ungváron is. Ungvártól nem messze élek, 15 kilométerre Ungvártól, egy faluban, és a hírek hallatára én úgy döntöttem, hogy a mai nap folyamán nem is engedem a gyermekeimet se iskolába, se óvodába, hiszen úgy érzem, hogy ez elég veszélyes, és úgy gondoltam, hogy nagyobb biztonságban vannak, ha otthon maradnak a mai nap folyamán, mert valószínű, hogy ez a támadás sorozat folytatódni fog. Amikor régriadó van az iskolában, akkor a gyermekeket leviszik a pincében. Ugyanabban az épületben található az óvoda is, úgyhogy az óvodások is lemennek a pincében, és ott várják meg a riadó végét. Az óvónéni fel is hívott, hogy már nagyon régen lent vannak a pincében, de ha a szülő vállalja a felelősséget, akkor elvihetik a gyermekeket haza. Én munkába járok, úgyhogy nem tudok bármikor kimenni a gyermekekért, hogy hazahozzam őket. Ezért is döntöttem amellett, hogy ma otthon maradnak, és inkább biztonságban legyenek otthon, mert nem tudok utánuk menni bármelyik pillanatban, amikor esetleg telefonálnak.
1: A háború következtében több millió ukrán állampolgár hagyta el az országot, ezért Ukrajna az elmúlt időszakban változtatott állampolgárság politikáján. A napokban újabb országok kerültek fel arra a listára, amelyek esetén Kijev könnyített honosítási lehetőséget biztosítana. Magyarország is ezek közé tartozik, így a jövőben egyszerűbbé válhat az ukrán állampolgárság megszerzése magyar állampolgárok számára. Darcsi Karolina, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség politikai kommunikációs titkára szerint a vonatkozó jogszabály nem fogalmaz egyértelműen, ugyanakkor a mostani változtatás elviekben már legitimmé teheti a kettős állampolgárságot a kárpátaljai magyarok számára is. Iváncsik Attila összeállítása.
22: Ukrajna függetlenné válása óta visszatérő vita téma a kettős állampolgárság kérdése. 1991-ben még 52 millióan laktak az országban, mára csak becslések maradtak, a legtöbb szakértő szerint 30 millió alá csökkent a lakosság száma. Eddig az ukrán alkotmány és a vonatkozó törvények nem ismerték el a kettős állampolgárság intézményét. Kijev azonban úgy döntött, hogy nem akarja elveszíteni a külföldön élő több millió ukránnal a jogi kapcsolatot, ezért ezentúl az Egyesült Államok, Kanada és az európai országok viszonylatában elismerik az adott ország állampolgárságának meglétét az ukrán mellett is. Ennek a haszonélvezője most a 150 ezres kárpátaljai magyarság, fogalmaz a KMKSZ politikai kommunikációs titkára. Darcsi Karolina kiemelte, az elmúlt években az egyszerűsített honosítási eljárás keretében sokan visszakapták azt a magyar állampolgárságot, amelyet a Kárpátalját az elmúlt évszázadban birtokló államok elvettek tőlük.
4: A kettős állampolgárság kérdése Ukrajnában régóta politikai diskurzus tárgyát képezi. Gyakorlatilag az ország alkotmánya, illetve ország törvényei eddig sem tiltották más állampolgárságnak a meglétét, azonban nem ismerték ezt el. A háború következtében több millió ukrán állampolgár hagyta el az ország területét, és Ukrajna gyakorlatilag azóta változtatott az állampolgárság politikáján, és a napokban újabb országokkal bővült azoknak az országoknak a listája, akikkel törekszik arra, hogy elismerje annak az országnak is az állampolgárságát. Gyakorlatilag így ezáltal a jogszabály által vélhetően azok az ukrán felmenőkkel rendelkező ukránok is szerezhetnek ukrán állampolgárságot, akik például nem Ukrajna területén születtek, és korábban más állampolgársággal rendelkeztek. A korábbi törvények szerint abban az esetben, ha ők ukrán állampolgárokká szerettek volna válni, akkor le kellett volna mondaniuk a korábbi állampolgárságukról. Az Európai Unióban ez egy bevett gyakorlat, a kettős állampolgárságnak az elismerése mindenképp előremutató a kezdeményezést. Az ukrán állam részéről, és bízunk benne, hogy Ukrajna egy európai normának megfelelően fogja szabályozni a kárpátaljai magyarokat is érintő kérdést, így a kettős állampolgárságnak a témáját, hisz erre a listára az új szabályozás szerint Magyarország is felkerült.
1: Darcsi Karolinát, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség politikai kommunikációs titkárát hallották. Ünnepélyes keretek között adták át a felújított Füleki Városházát. Az 1911 és 12 között épült eklektikus épület korszerűsítése a felvidéki kisváros elmúlt évtizedeinek egyik legjelentősebb beruházása volt. A csaknem 3,5 millió eurós fejlesztést nagyrészt az Európai Unió helyreállítási alapjából finanszírozták, a fennmaradó összeget pedig az önkormányzat biztosította.
19: A beruházásnak köszönhetően nem csak a történelmi épület újult meg, hanem a városi hivatal is modernebb körülmények között fogadhatja az ügyfeleket. Agó Csatilla polgármestert Tarnóczy László kérdezte.
5: 3,5 millió euró, ez a füleki kisváros léptékével mérve rettenetesen nagy pénz, de senki nem vonja kérdőre Agó Csatillát, Fülek polgármesterét, hogy mire is költötték, mert szemed gyönyörködtetően impozáns lett a városházájuk.
6: Köszönöm, ez a visszajelzősen egyébként a lakosság nagy részétől is, hogy tetszik az, ahogy sikerült ez az épület. Egyrészt igyekeztünk ugye visszaadni a 1912-ben felépült eklektikus épület régi architektonikai jellegzetességeit, a régi ablakformákat, hiszen a szocializmus éveiben belenyúltak, átépítették, ahol boltozat volt, oda beraktak ilyen háromosztatú, tipikus szocialista ablakot, elvesztek az eredeti ablakszínek, visszahajtottuk a zöld ablakokat, homlokzaton több minden apróságot.
5: Az irodájában itt van Fülek címere, és valóban a zöld mennyire meghatározó ebben is.
6: Igen, ugye hát a mi címernövényünk a palma, ami egy sokat emlegetett dolog, hiszen Szlovákia szerte ezt tudják az emberek. Televíziós vetélkedőkben most már évek óta kérdés, úgyhogy igen, a palma miatt ott van a zöld. És ez csak az egyik része a történetnek, tehát ez nem csak ilyen történészkedés, mert ugye sokan tudják azt helyek is, hogy én a múzeumból jövök néprajzkutatóként, tehát hogy ez lehetne az én ilyen személyes heppem is, hogy a régi dolgokat csak így vissza kell állítani, de valójában ezt mi egy uniós pénzcsomagból újítottuk fel ezt a városházat, ahol is a helyreállítási tervből kimondottan olyan pénzcsomag került delegálásra a régiók számára, ahol történelmi épületekben ilyen közhivatalok működnek, mi erre ugrottunk, erre készültünk rá, hiszen évekkel ezelőtt megjelent ez az információ, és maga az épület az kimondottan az energiahatékonyságra fókuszalt, tehát itt azért egy központi fűtéscsere, hármas üvegeket kaptak az ablakok, hőszigetelő vakolatok kerültek föl, mind a mellett megőriztük a homlokzatdíszeket, egy ilyen speciális légcserélő rendszer került kiépítésre, központi klimatizációt kapott az épület, illetve a déli oldalon azt évek óta tapasztaltuk, hogy azért a felmelegedéssel, ez egy tégla épület, a déli oldalról, mikor ide bejön az ember reggel 4-8-kor, akkor itt sokszor 30 fok volt, tehát egy ilyen központi vezérlésű árnyékolási rendszert is kapott az épület. Tehát azon kívül, hogy a történelmi jellegét még jobban visszakapta, megszépült, és merem mondani, hogy most itt a dél-szlovákiai részen, egy, nem mondjak sokat, de 60-80-100 kilométeres félkörben minimum a határig, ez az egyik legmodernebb városháza hivatal épület.
5: Respektálják azt a fülekiek, hogy ők most, ha ide jönnek be, hát olyan, mintha egy templomba jönnének.
6: Még most az első napokat éljük ebben az épületben, de én azt gondolom, hogy mindenkinek tetszik, aki eddig ide látogatott, hogy ez már igen régen kellett volna, ráfért az épületre, és azért ha körbenéz az ember, belülről az épületben nem olyan túl sok történelmi műtárgy maradt, vagy olyan részlet, ami visszaadna azt a régi jelleget, néhány terrazzó burkolat, vagy kovácsolt vas korlát, ami fölvezet ide a lépcső mentén. Ezeket azért próbáltuk nagyon korrekten visszahajtani, azon kívül meg egy nagyon puritán, semleges belteret kapott az épület, ami próbálja valahol így engedni, dominálni azokat a részeket, amik még megmaradtak.
19: Agó Csatillát, Fülek polgármesterét hallották.
7: Határok nélkül Szerda T. Fannival.
19: Hódítás, pusztulás, újjászületés. A Bánát története címmel szervezte meg idei tavaszi tanácskozását és közgyűlését Tordán a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság. A rendezvényen történészek, kutatók és helytörténészek osztották meg legújabb eredményeiket a térség múltjáról és kulturális örökségéről. Kónya Kovács Otília összeállításában elsőként Mezei Zsuzsannát, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság elnökét hallják.
9: Két dolog miatt választottuk Tordát. Az egyik az, hogy Bánátban van. A bánáti vonatkozás az, hogy 500 éves a megemlékezés a mohácsi ütközetre, és Bánátot is érintette, és ezzel kapcsolatban lesznek előadások azért, hogy Bánát kellős közepén ez a tanácskozás, és ilyen meghitt környezetben a tájháznál. A másik pedig az, hogy 250 éves Torda, és azzal kapcsolatban is lesznek előadások. Ez egy fényképkiállítás, ami mond beharangozza hozza a következő héten megjelenő könyvet, ami torta történelmét foglalja össze. Szép számba összejöttünk, majdnem 50 személy jelentkezett be. Az idén is megjelent az évkönyvünk, vannak, akik írjanak még tudományos munkákat, és még mindig van mit kutatni a helytörténettel kapcsolatban.
10: A 250 éves Tordáról Dobai János, a helyi közösség tanácselnöke értekezett.
11: Torda az idén ünnepli az új telepítésnek 250. évfordulóját, és ezzel a tanácskozással is valamilyen módon emlékezünk az őseinkre, emlékezünk tehát arra is, hogy 250 évvel ezelőtt nem csak Tordán, a környékre is, Szeged és Makó környékéről újra telepítették, és újra telélesztették ezt a környéket, hisz ez egy elhanyagolt magyaros telep volt, Mária Terézia idejébe sikerült tehát ezt lecsapolni, és akkor tették tehát lehetővé az, hogy ide tudjanak családok költözni, itt tudjanak lakni, élni.
10: A közgyűlés keretében kiosztották a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság díjait. A Kalapis Zoltán emlékérmet Mák Ferencnek adományozták, a Szabó József díjat Szedlár Rudolf vehette át.
12: Mák Ferenc vagyok, régi délvidéki, örök délvidéki, nem tudom, hogy fogalmazzam meg. Most is hazajöttem a délvidékre, körülbelül 40 éve már, hogy Budapesten élek. Ez a régi háborús időknek a következménye, hogy én ott töltöttem ki, de szívemben egyre jobban őrzöm a délvidék emlékét. Én életemnek az utolsó 40 évét a helytörténeti írásnak szenteltem. Könyveim jelentek meg a délvidékről, olyannyira a délvidéknek élek, hogy én azt a vidéket szeretem bejárni, amiről később könyvet írok. Tehát akár Versec környékétől kezdve, akár a Lendva vidékig. Az én elképzelésem az, hogy a magyar délvidék, a történelmi délvidék az Orsovától Fiumeig terjed. Én a keleti részét, a Bácska-Bánát történetét a Cicelle Virágos Kertje című kötetemben megírtam. Most a Szlavóniai című kötetem van megjelenés előtt, és remélem, hogy sikerül még a Fiume történetét is kiadni itt délvidéken, kész a kötetem, és akkor véleményem szerint, most nagyon óvatos vagyok, elmondtam az élményeimet, a szép meglátásokat, a felfedezéseket, amit a történelmi olvasása közben én a délvidékről szereztem.
13: Szedlár Rudolf, csontavéri helytörténész vagyok. Tulajdonképpen díjazottja vagyok, de mindig is azt mondom, hogy hát ez csapatmunka volt, amit összeállítottunk. Tulajdonképpen a Bácsország külön száma, tavalyi külön száma a vasút történettel foglalkozott, mégpedig a vajdasági vasútvonalak történetével. És hát ez egy komoly csapatmunka volt, nem tudom, hogy miért pont engemet díjaztak ezzel, mert én szerkesztettem, természetesen verbováltam a potenciális szerzőket, és egy nagyon sikeres szám kerekedett ebből a tavalyi munkából. Egy év munkája benne van, ugyanis össze kellett először is szednem a szerzőket, megkérni őket, aztán elolvasni az írásaikat utána. Ez természetesen lektorálásra került, meg kiegészítésre, meg egyéb másra, és aztán éppen eleget eltöltöttem a Grafoprodukt nyomdában a tördelő szerkesztővel, hogy egy minőségi lap kerekedjen ebből.
10: A Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság 16. évkönyvét Pastyik László ismertette.
24: Régi kedves tudós ismerőseimről vannak benne írások. Így például a legkedvesebb írás Mészáros Sándor, temerini történész, az Újvidéki Történet Tudományi Intézet munkatársa volt. Vele nagyon sokat beszélgettünk az akkori jugoszláviai magyarság helyzetéről, és Sándornak a története ez nagyon megragadott. A másik pedig a dr. Kovács Kálmánról, akit Bada Johanna írt meg. Ő arról nevezetes, hogy a nagy hidat a szerb meg a magyar nyelv között ő alkotta meg a szerb-magyar szótárra, aminek több mint 1 millió adata van, úgyhogy a szerb nyelvnek az összes több nyelv felé ez volt a legnagyobb szótára. Na most külön nekem, meg a feleségemnek öröm volt annak idején, hogy Kovács Kálmán bácsival együtt dolgoztunk ennek a szótárnak a megmunkálásán. Úgyhogy örültem, hogy földolgozták Kálmán bácsi családjának a történetét. No de ezen kívül sok más érdekes írás van a délvidékről, tehát a bácskai községekből, bácskai emberekről, meg a bánságiakról is.
19: Egy éve vette át az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület vezetését Gergely Balázs. Az elmúlt időszakban a 141 éves szervezet működésének átvilágítása mellett megkezdődött az MKE online arculatának megújítása is, új kommunikációs szakemberek bevonásával. Közben infrastruktúrális fejlesztések is zajlanak. Felújítják a kolozsvári Szabídi házat, az Egyesület egyik fontos közösségi terét. A részletekről Gergely Balást, az MK elnökét, Ferenc Ádám kérdezte.
2: Alapvetően az első év arról szólt, hogy kollégákkal, az elnökség tagjaival, a vezetőséggel megpróbáltuk feltérképezni az MKE jelenlegi állapotát. Számos és nagyon sok tagszervezethez, helyi közösséghez sikerült eljutni, és ezek alapján nyilván kialakult egy kép bennem. Nem egy új MK-t akarunk építeni, hanem a jelenlegi, a működő MK-t még jobban működővé tenni. Alapvetően működőbb szervezeteket, erősebb hálózatot, lelkesebb és élményszerűbb közösségi kapcsolatokat, illetve sokkal láthatóbb jelenlétet szeretnénk a jövőben az MK keretein között látni, és hát ehhez keressük most az eszközöket.
8: És hogyan látja az MK helyét a közösségekben ma? Milyen lehetőségei vannak, vagy milyen feladatai elsősorban?
2: Úgy érzem, hogy Erdély szerte, de talán ez nem csak Erdélyben jellemző, a mai társadalom egyre inkább az atomizálódásról szól, az embereknek nagyon megváltoztak a kommunikációs, a kapcsolattartási szokásai, egyre inkább a virtuális térbe vonulnak át, és ott élik a mindennapjaikat. Ezt lehet kritizálni, vagy lehet negatív folyamatként értékelni, de ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni, tehát akármilyen szervezet megújításán ügyködünk, abból kell kiindulni, ami van, és ezért én úgy érzem, hogy a változásokat is valahol ott kell elindítani, ahol az emberek a mindennapjaikat élik, ha virtuális tér van, akkor nyilván ott. Az igény nagyon erősen úgy érzem, hogy megvan az emberekben arra, hogy közösségi életet éljenek, hogy kapcsolatot tartsanak egymással, aktívak, hozzá szeretnek szólni dolgokhoz. Néha még talán azok a régi reflexek is ott vannak bennünk, hogy segíteni akarunk, építeni akarunk, de meg kell találni a módját annak, hogy tudjuk ezt úgymond fókuszálni. Ezt én úgy gondolom, hogy a virtuális világból kell most elindítani, ott kell generálni azokat a folyamatokat, amelyek újra összehozzák az embereket, és akkor ebből a világból szépen lassan átszivárogtatni, áthozni őket a valós fizikai találkozások világába, és mindig ügyek mentén. Az erdélyi magyar közművelődés, és általánosan a magyar közművelődés egy kitűnő eszköz arra, hogy a hívószavakat megfogalmazzuk, és hát azon vagyunk, hogy ez így történjen. Az első lépések arról szóltak, hogy az MK arculatát, az MK külsőséges megjelenését megváltoztattuk. Az arculati változások nyilván önmagában semmiféle változást nem jelentenek, ha nincs mögöttük tartalom, ezért az egész az MK honlapját, illetve az MK közösségi médiás felületeit is most újra gondoltuk. Gyakorlatilag a következő hetekben, hónapban indul az MK új honlapja, és sokkal felhasználóbarátabb, tagszervezetek tevékenységének is teret adó interaktívabb honlapot fogunk működtetni, és hát gyakorlatilag neki láttunk egy új kommunikációs szakemberrel az MK közösségi hálós, virtuális közösségi terekben való megjelenésének az újragondolásával. Dolgozunk egy podcast stúdió felszerelésén, gyakorlatilag az MK kolozsvári központja, az úgynevezett Szabédi ház manzárt részében alakul ki, most újítjuk fel a manzárt teret, és oda költözne be az a stúdió, amely alkalmas lenne rendszeresen közművelődési, kulturális, közösségépítő témák kibontásával. Emellett elindítanánk egy hangoskönyv programot ugyanebben a térben, amely az erdélyi irodalom gyöngyszemeit hozná közelebb az emberekhez, és elsősorban a fiatalokhoz. Ugye tudjuk, hogy ez is sajnos egy modern és elég általános jelenség, hogy egyre kevésbé olvasunk, és hát ennek a megoldása, tehát az olvasást is úgy gondolom, hogy úgy lehet megszerettetni, kívánatossá tenni, hogyha nem olvas a gyerek, akkor nehéz rávenni, szülőként mondom, hogy olvasson, ellenben ha jó regényeket, jó irodalmi munkákat kap, akár hangos könyv formájában, akkor felkelti az érdeklődését, és utána könnyebb átvezetni, vagy visszavezetni az olvasáshoz. Hát ilyen mankókon gondolkodunk, de hát ez messze vezet, még alapvetően az út elején járunk, és nagyon bízom benne, hogy nem csak anyagi, hanem humán erőforrási szempontból is adottak lesznek a feltételek, hogy az MK-t egy új pályára állítsuk.
8: Az MK-nek ifjúsági szervezete is van, az MKIS. Milyen olyan ifjúsági programokat terveznek tartani, amik kifejezetten a fiatalok felé nyitnak?
2: A fiatalság alatt külön gondolok mindig mindig a gyerekekre, és külön az ifjakra, a kamaszokra. Az utóbbit sokkal nehezebb megszólítani. Jó, hogyha velük a saját korosztályuk foglalkozik, vagy magukkal foglalkoznak, ezért jött létre annak idején az MKIS, az ifjúsági szervezet az MK-nek, és hát nagyon ügyes programokkal, könyvturival, a legszebb magyar dal programmal és egyéb programokkal próbálkoznak. Én úgy gondolom, hogy itt annyi tennivalónk van, hogy egy kicsit segítve őket az elkövetkezendő egy-két évben erdélyi szintre szélesítsük ki ezt a kört. Most jelen pillanatban Kolozsváron néhány ember tud ezzel foglalkozni, de bevonva a tagszervezeteket azt szeretném, hogyha az MKIS mondjuk másfél-két év múlva egy néhány ember által koordinált programsorozatból egy jóval szélesebb bázisú ifjúsági mozgalmi köré alakulna. A másik korosztály, a gyerekek korosztály, és nekem nagyon határozottan az a véleményem, hogy az alapokat közművelődési szempontból is ebben a korban lehet lefektetni, ebben a korban lehet kialakítani azokat a kötődéseket, amelyhez később, aztán amikor az ember az ifjúsága, a heves ifjúságán túl van, van hova visszatérni, van hova visszacsatlakozni a közösségbe, a valós értékes kulturális élményekhez, és hát ilyen tekintetben nekem a veszőparipám az, hogy a gyerekek neveléséhez kell minden olyan eszközt megadni, és minden olyan lehetőséget megadni, amely akár hiányzik jelen pillanatban a pályán, akár esetleg innovatív módon újszerű és bekapcsolható a jelenleg működő erdélyi rendszerén. Hát ezen dolgozunk.
19: Gergely Balást, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnökét hallották. Itt a Határok Nélkül. Nagy érdeklődés mellett zajlott a hétvégén az 5. Sepsi Book könyvvásár Sepsiszentgyörgyön. Az Erdélyi megyeszékhely arénájában olvasók, diákcsoportok és könyvbarátok töltötték meg a tereket, miközben könyvbemutatók, beszélgetések, koncertek és közönségtalálkozók váltották egymást. A rendezvény egyszerre szolgált könyvünnepként és közösségi találkozóhelyként. Veresemese Gyöngyvér a főszervezőt kérdezte.
3: Szonda Szabolcsnak, a Bot Péter megyei könyvtár igazgatójának most már leesette minden kő a szívéről, hogy megnyílt a Sepsi Book, és már javában zajlanak a könyvbemutatók.
14: Azt hiszem, hogy még nem, de lassan esnek le, ugyanis úgy tűnik, hogy a közönség fogadó készsége, reagálása az eddigi kiadásokhoz hasonló. Nyilván tartottunk attól, hogy esetleg ez a viszonylag rázós év, ugye a gazdasági nehézségek, pénzügyi nehézségek, esetleg az emberek a kedvét elveszik attól, hogy kiárjanak a rendezvényre, vagy létezhet egy ilyen befelefordulás, de úgy tűnik, hogy nem, és azt is reméljük nyilván, hogy a megnövekedett könyvárak ellenére a kiadók is elégedettek lesznek a végére a standforgalommal. Zajlanak a programok abban a formában, ahogyan elképzeltük, tehát úgy látjuk, hogy valóban mindegyik program a maga sávján érdekességeket hoz, jó beszélgetéseket, érdekes könyveket, könyvbemutatókat, jó kombinációkat a különböző műfaji területek között, úgyhogy reméljük, hogy elégedett lesz a közönség a kínálattal, és hogy a Sepsi Book lényegében az 5. kiadásán lényegében ki tudja teljesíteni azt, amit elképzeltünk számára.
3: Ahány tudósítást hallottam az elmúlt napokban a helyi rádiókban, mindig a képregényt helyezték a középpontba, hogy most ezen keresztül meg lehet a gyerekeket, a diákokat fogni, hogy ez mennyire igaz, majd kiderül, de tény, hogy lesznek olyan programok, ahol a képregény áll a középpontban.
14: A képregény, mint olyan önmagánál álló műfaj is, meg olyan műfaj, ami egyre inkább betársul a kiadói aktualitásban a különböző egyéb típusú könyvekhez, úgyis, mint közvetítő műfaj, tehát sokszor képregényben dolgoznak fel komolyabb témákat, vagy akár még reál tudományok területéről származó információkat is. Ez nekünk valóban egy novum a kínálatban, úgyis, mint hogy lesznek történeti előadások, a képregény történetéről szól előadások, meg gyakorlati műhely és kiállítás is, de az irodalomterápia is újdonság a programban, szintén elméleti megközelítésben előadásként is, meg ilyen mini képzésként, műhelyként is. Lényegében minden, ami kapcsolódik, ami nem a klasszikus könyvbemutató, vagy közönségtalálkozó, vagy ilyesmi, mindegyik próbál gyakorlati információkat hozni. Nekünk az a célunk, hogy amit itt az emberek, a közönség megtud az előadóktól, a különböző rendezvényeken, az a mindennapi életben is hasznosítható legyen. Tehát így módon a könyv, az olvasás tényleg belépjen a mindennapi életbe ide inkább, és legyen szellemi, meg akár gyakorlati haszna is, hogyha nem a szép gondolunk.
3: Most nem láttam azt, hogy önnek lenne újabb könyve. Dolgozik-e valamin általában? Műfordításokat szokott kiadni.
14: Igen, most Gabriela Adamestianunak elbeszélései novelláiból válogató köteten dolgozom, a Lektor kiadónál fog megjelenni, remélhetőleg az őszre a budapesti könyvvásárra.
19: Szonda Szabolcsot, a Bot Péter megyei könyvtár igazgatóját, a Sepsi Book könyvásár főszervezőjét hallották. Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, Határok nélkül.
15: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
16: Részesen fogy hazánkban az üzemanyag, ezért Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter több százmillió litert szabadított fel a biztonsági tartalékból. Kapitány István erről szóró rendelete múlt héten jelent meg a Magyar Közlönyben. Indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. Arra a kérdésre, hogy a jelenlegi egyre élesedő energiaválság idején hogyan tartható fent hazánk ellátás biztonsága, és meddig tartható a hatósági üzemanyagár, Hortai Olivérrel, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetőjével keressük a választ. Köszöntöm.
17: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
16: És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Hát egy MTI hírrel kezdeném, ugye, hogy a gazdaság és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktán számú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. A rendelet szerint a felszabadított készlet visszapótlását a szövetségnek haladéktalanul meg kell kezdenie, és legkésőbb 2027. június 30-ig be is kell fejeznie. A szövetség a felszabadított készletek értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell.

0: és annak következményeképpen fellépő olajár emelkedés a kormányzatot abba az irányba terelte, hogy hozzányúljon a stratégiai készletekhez. Normál esetben Magyarországnak 90 napra elegendő készlete áll rendelkezésre. Ennek egy részét február 20-án felszabadította a kormányzat, ugyanis ahogyan a barátság kőolaj vezetékről világossá vált, hogy rövid időn belül nem indulhat majd újra a szállítás, úgy a MOL arra kényszerült, hogy alternatív útvonalon az Adria vezetéken keresztül nagyobb mennyiségű olajat szerezzen be, viszont ezeknek a többletmennyiségeknek a megszervezése időbe került. Aztán jött az iráni háború, az arra adott reakció a védett üzemanyagárak, és ezért a kormányzat felszabadította a készleteket, egyrészt azért, hogy a MOL, ameddig meg nem jönnek a többletmennyiségek, képes legyen nyersolajhoz jutni, másrészt azért, hogy a nagykereskedők és a kiskereskedők a készletekből olcsóbban üzemanyaghoz juthassanak, hiszen ezeket az üzemanyag mennyiségeket és olaj mennyiségeket még az iráni háború, a barátság körüli konfliktus előtt tárazták be, és így biztosítható legyen a védett üzemanyagár. A tartalékok március végére csökkentek le a legalacsonyabb szintre, akkor 30 néhány napra elegendő tartalék állt rendelkezésre. Viszont azt követően, ahogy a MOL fokozatosan hozzájutott a többletmennyiségekhez, a visszapótlás elindulhatott, és az új döntést megelőző legutolsó adatpont szerint május 13-ára a benzin esetében 152 liter, a dízel esetében pedig 422 liter visszapótlás megtörtént. Ez azt jelentette, hogy május 13-án 70 napra elegendő készlettartalékát rendelkezésre. Viszont azt is jelezték a benzinkutak, hogy az a mennyiség, amit a kormányzat korábban rendelkezésre bocsátott alacsonyabb áron, az elfogyott. Így az új kormányzat döntéskényszerbe került, hogy mit évő legyen a védett üzemanyagárral, és ez az, amire vonatkozóan döntés született. Lényegében az új kormány úgy döntött, hogy a visszapótolt mennyiségeket szinte millió literre megegyeznek ezek, újra a nagykereskedők, kiskereskedők rendelkezésére bocsátja, és fenntartja a védett üzemanyagárat. Ami a legfontosabb változás a korábbiakhoz képest, hogy a nagykereskedelmi ár is szűkült, mind a benzin, mind a dízel esetében 35 forintról körülbelül 15 forintra, tehát egy 20 forintos csökkenés tapasztalható, ugyanis az elmúlt hetekben, hónapokban a visszapótlás már csak költségesebben történhetett, mint korábban, hiszen elkezdtek emelkedni az üzemanyagárak, és a következő időszakban ennek megfelelően a védett üzemanyagokkal, vagy a védett üzemanyagok fenntartásával járó költségek egy markáns nagy részét a nagykereskedők, elsősorban a MOL fogja lenyelni. Amit még talán érdemes hozzátenni, hogy ezek a mennyiségek, amelyeket most az új kormány felszabadított, ezek július elejéig elegendőek, tehát körülbelül egy másfél hónapon belül egy új döntést kell majd hozni az intézkedés jövőjéről.
1: Hogyha kicsit kitekintünk Európába vagy a környező országokba, ugye láthatjuk azt, hogy volt a korábbi időszakban példa arra, hogy akár az 1000 forintot, vagy azt is meghaladta több nyugat-európai országban is az üzemanyagoknak az ára, főleg a dízelé, hiszen az jóval drágább. Viszont, hogyha most megnézzük, és hogyha az emberek most megnézik, hogy védett áron tankolnak a kutakon, és mennyi az az összeg, amit megspórolnak, akkor azt látjuk, hogy ez az összeg is zsugorodik. Mi okozza azt, hogy valamilyen szinten a kereskedelmi árak is csökkentek az elmúlt időszakban?
0: Az elmúlt egy-másfél hónapban a legmarkánsabb hatást az üzemanyagárakra az árfolyamok és a világpiaci olajárak változása gyakorolták. Az iráni háború következményeképpen egy nagyon változékony globális környezet áll fenn. Napról napra nagyon jelentős mértékben változik a nyugati Brent típusú nyersolaj hordónként jára, ráadásul olyan geopolitikai lépések is történnek, ami még inkább löki fölfelé vagy lefelé ezeket az árakat, és ezzel párhuzam

0: mostan a dollár árfolyama mondjuk az euróhoz képest, vagy akár a forint árfolyama az euróhoz és a dollárhoz képest is markánsan változik. Tehát valóban igaz az, amit szerkesztő asszony mond. Volt olyan időszak, amikor a benzinért több mint 100 forintot kellett volna piaci áron fizetni, mint a védett áron, a gázolaj esetében több mint 120 forinttal. Most mind a kettő üzemanyag árkülönbség, vagy üzemanyagban tapasztalható árkülönbség 100 forint alatt van, a benzin esetében körülbelül 80, a gázolaj esetében pedig körülbelül 90 forint. Amire a szerkesztőasszony rákérdezett, az európai árak tekintetében, ott az 1000 forint feletti üzemanyagárak tipikusan egyedi kutakon voltak tapasztalhatóak, de valóban Európa szerte egy jelentős áremelkedés volt tapasztalható, sőt, helyi szinten előfordultak üzemanyag hiányok is. Én azt látom, hogy továbbra is nagyon súlyos felfelé mutató kockázatok vannak. Az átlagárak számos tagállamban továbbra is meghaladják a 800 forintot literenként, mind a benzin, mind a gázolaj esetében, és éppen néhány órával ezelőtt Giorgia Meloni levelet írt az Európai Bizottságnak, amiben arra kérte Brüsszelt, hogy lazítson a költségvetési elvárásokon annak érdekében, hogy a tagállamok megfelelő válaszintézkedéseket vezessenek be a növekvő energiaárak ellen. Azt látjuk, hogy tagállami szinten nagyon különböző lépések, intézkedések születtek, de éppen a napokban publikált a Nemzetközi Energiaügynökség egy tanulmányt, amiben azt írták, hogy míg körülbelül egy hónappal ezelőtt 50 néhány ország vezetett be különböző típusú korlátozó vagy védelmi intézkedéseket az energiaárak emelkedése ellen, vagy az üzemanyagárak emelkedése ellen, ez most már megközelíti a 80 tagállamot, tehát folyamatosan jönnek azok az új, bocsánat, nem tagállamot, hanem országot, hát itt nem csak az Európai Uniós tagállamokat vizsgálta az ügynökség, de látható, hogy egyre többen és többen reagálnak erre az új helyzetre. A bizottság továbbra is nagyon szigorú elvárásokat fogalmaz meg, kifejezetten Magyarország és Szlovákia ellen több ízben jelezte, hogy azokat az intézkedéseket, amiket a két ország bevezetett, ezeket rövid távon ki kell vezetni. Hasonló helyzet egyébként, mint a 2021-22-es energiaválságkor volt, ott is kialakult egy jelentős piaci sokk, és arra a tagállamok reagáltak. A bizottság ezt nehezményezte, de aztán kialakultak viták a tagállamok és a bizottság között, és tipikusan azért ezeket elfogadta, ezeket az intézkedéseket utána.
1: Ugye többek között az Európai Bizottság azt is nehezményezte, hogy Magyarországon a védett árat csak a magyar rendszer rendelkező autósok azok, akik birtokba tudják venni, de hát nem csak Brüsszel támadja ezt az intézkedést, hiszen nyílt levélben több közgazdász is arra kérte a gazdasági és energetikai minisztert, hogy törölje el az üzemanyagokra vonatkozó védett árat, hiszen ők úgy látják, hogy hosszú távon ennek a gazdaságra egyáltalán nem lesz jó hatása, sőt szerintük ez fogyasztásra ösztönöz, a gazdagoknak segíti a legtöbbet, és ők úgy gondolják, hogy inkább egy ilyen nehéz helyzetben szociális kompenzációs intézkedéseket kellene bevezetni, semmint azt, hogy a védett árat fenntartsák.
0: Ez egy szakmai vita, aminek több szintje is van, ezeket a szinteket talán érdemes külön kezelni. Az első az a piac torzítása. Ez az intézkedés, mint minden más intézkedés is, beavatkozik a piaci viszonyokba, és torzítja azokat a versenyfeltételeket, amelyek egyébként is fennállnak. Ennek megfelelően a közgazdászok első blikre rosszalják az intézkedés bevezetését, de azt is érdemes azért ehhez hozzátenni, hogy az is jelentős mértékben torzítja a piac rendes működését, hogy lezárták a hormuzi szorost, ami a világgazdaság egyik legfontosabb folytópontja, hogy az Európai Unió, az Egyesült Államok szankciókat vezetett be, vagy az, hogy a barátságvezeték az sok ideig nem indult újra. Tehát itt valójában mondjuk ezen a szinten a szakmai vita arról zajlik, hogy a különböző geopolitikai piac torzításokra adandó helyi piac torzítás az egy megfelelő lépés-e vagy sem. Általánosságban elmondható, hogy a védett ár az egy fogyasztóbarát intézkedés abban az értelemben, hogy egy nagyon egyszerű módon azt igyekszik elérni, hogy az árak ne emelkedjenek meg nagyon hirtelen. Én azt gondolom, hogy ennek az intézkedésnek vannak olyan előnyei, amiket mindenképpen érdemes az asztalra tenni ebben a szakmai vitában is. Az egyik ilyen előnye, szerintem talán a legfontosabb előnye, hogy ezek a típusú árkorlátozások megelőzik azt a piaci pánikot, ami már most is több országban tapasztalható volt, és ami sokkal nagyobb problémákat is okozhat, mint amit egyébként az áremelkedés indokolna. Volt több olyan ázsiai ország, ahol már azelőtt pánikvásárlás alakult ki, hogy megemelkedtek volna az árak, mert a fogyasztók arról értesültek, hogy Iránban probléma van, a Közel-Keleten probléma van, a kínálat szűkül fog, drasztikus áremelkedés várható, és ezért pánikvásárlásba kezdtek, a kereslet nagyon megemelkedett, és az volt az, ami elsőként problémákat váltott ki. Tehát a piaci torzításról talán ennyit érdemes elmondani. Egy másik szintje a vitának a környezetvédelmi aggályok. Ez az energetikában egy állandó vita, ami végső soron oda vezethető vissza, hogy az alacsony, illetve magas energiaárak jók vagy rosszak. Én nekem az a személyes véleményem, hogy az alacsony energiaárak jók, mert mind a gazdaság szempontjából, mind a fogyasztók, a társadalom szempontjából nagyobb mozgásteret tesznek lehetővé, jobban szolgálják a gazdasági növekedést, és így tovább. Azok, akik a magas energiaárak mellett érvelnek, rendre arra utalnak, hogyha az árak megemelkednek, akkor a fogyasztás visszaesik, ami a környezetterhelés visszaesésével jár együtt. Nekem az a véleményem, hogy mivel az energiahordozók szakzsargonnal élve keresleti árugalmassága nagyon alacsony, tehát egységnyi árváltozásra csak nagyon rugalmatlanul képesek reagálni a fogyasztók, ezért az áremelkedés következményeképpen fellépő környezetvédelmi haszon jóval kisebb, mint az intézkedés társadalmi költsége. És ha megengedi szerkesztőasszony, egy harmadik szintet is ide vonnék, ami egyébként a levélben is szerepel, amire szerkesztőasszony is utalt, ez pedig az elosztás kérdése, hogy gyakran azt nehezményezik az ilyen típusú intézkedésben sokan, hogy miért mindenki számára elérhető, nem csak szűkebb társadalmi csoportok számára. Itt pedig szerintem, amit érdemes a kritikákkal szemben figyelembe venni, az, hogy a célzott intézkedéseknek az adminisztratív terhei bevezetéssel kapcsolatos technikai nehézségei mindig jóval nagyobbak, mint az ilyen általános intézkedéseké, ergo nem lehet annyira gyorsan reagálni velük. Ráadásul az is egy eléggé széles körben bizonyított tapasztalat, hogy a differenciált intézkedésekből mindig vannak, akik kimaradnak, meg szintén vannak olyan jogosulatlanok, akik ügyeskednek így úgy amúgy, vagy egyszerűen azért, mert nem elég jó az intézkedés, részt tudnak benne venni. De ezek mind-mind már olyan szakmai mélységek, amelyekről nagyon hosszan el lehet vitatkozni.
1: Ugye a piac torzító hatásával kezdte, és hogyha visszagondolunk a kampány időszakra, akkor a Tisza kampányában ez azért hangsúlyosan szerepelt, a piac torzító hatás. A kapitány István is többször hangsúlyozta azt, hogy kevesebb állami beavatkozásra lenne szükség a gazdaságban. De ugyanezt mondta Kármán András, de hogyha a Tisza szigeteken előadást tartó közgazdászoknak is megfigyeljük a beszédeit, abból mind az sejlett, hogy azt szeretnék, hogy az új kormányzat az kevesebb állami beavatkozással éljen. Talán nem véletlen, hogy ezt a nyílt levelet is főként baloldali közgazdászok fogalmazták most meg. De mégis mi történhetett? Változott-e bármi, hogy ugye hatalmas felhatalmazással, kétharmaddal fog tudni kormányozni a Tiszapárt, és mégis úgy döntöttek, hogy ezt az állami beavatkozást jelen pillanatban megtartják. Mi lehet ennek az oka?
0: De erre csak spekulatív választ tudok adni, mert nem ültem ott, amikor erről döntés született. Én azt gondolom, hogy attól tartanak, vagy attól tartottak, hogy a védett üzemanyagárak kivezetése az nagyon súlyos negatív hullámokat indítana el. Ettől függetlenül az alapvető testtartás vélhetően nem változott, ahogyan az új vezetés gondolkodik ezekről az intézkedésekről. Megjegyzem egyébként, hogy a védett üzemanyagár kapcsán a korábbi kormányzat is több ízben úgy nyilatkozott, hogy ezek átmeneti intézkedések, amelyek a piaci sokkok kezelésére hivatottak, és nem tartós működtetésére. A Tisza kormány, az új Tisza kormány intézkedései kapcsán pedig szerintem érdemes egy picit várni, érdemes türelmesnek lenni, mert a következő hónapokban nagyon sok minden fog kiderülni. Egyelőre nagyon keveset látunk abból, hogy például milyen pótköltségvetést szeretnének az idei évre megcsinálni, összeállítani, vagy hogy a következő éves költségvetést hogyan képzelik el. Szerintem azt, hogy az ígéreteik hogyan viszonyulnak a tényleges cselekedeteiktől, érdemben az első önállóan összeállított költségvetést követően lehet majd értékelni vagy megítélni.
1: A MOL helyzete a jelenlegi kormányzat szemszögéből változott-e, hiszen a kampányban Tar Zoltán még arról beszélt, hogy a Tisza Magyar Energiavállalat tulajdonosi és irányítási struktúráját át kívánja alakítani. Kapitány Istvántól már nem ezt halljuk, sőt, szinte rögtön, ahogy megnyerték a választást, Hernádi Zsolt volt az első, akivel leült.
0: Igen, itt is szerintem érdemes türelmesnek lenni. Valóban vannak olyan ellentmondások, amelyek kormányon belül is nehezen előrejelezhetővé teszik azt, hogy mi lesz a kormányzat hozzáállása a MOL-hoz. Egyelőre ezek még nem dőltek el, de ezeket is szerintem igazán a konkrét intézkedések kapcsán lehet majd megítélni, meg értékelni. Ami talán a MOL szempontjából a legnagyobb kérdést belföldön, az az orosz energiahordozókkal kapcsolatos hozzáállás lesz, illetve az olyan típusú intézkedések, mint a védett üzemanyagár. A mostani hosszabbítás költségeit jelentős részben a MOL viseli. Az, hogy orosz energiahordozót lehet-e vásárolni a jövőben, vagy sem, orosz olajat, ez nagyon markánsan érinti a MOL-nak a stratégiáját is. És hát vannak még olyan egyéb nem kizárólag Magyarországra ható tényezők, amik szintén nagyon izgalmassá teszik a következő napokat, heteket. Itt elsősorban talán a NISZ-szel kapcsolatos tranzakciót érdemes követni. Itt a legfrissebb hír az, hogy múlt hét pénteken Szerbia letette az ajánlatot a MOL-nak. Várhatóan ezekben az órákban is ezt értékeli a MOL, és rövid távon jöhet majd erre valamiféle reakció, de azért az elmúlt egy-másfél hétben több olyan nyilatkozat is született, ami arra engedett következtetni, hogy Szerbia a testtartása, hozzáállása egy kicsit megváltozott a tranzakcióhoz. Ezzel együtt én azt remélem, hogy a MOL-nak sikerül megvásárolnia a szerb olajvállalatot, mert ez nagyon hasznos lenne a magyar olajvállalat számára. De a múlt héten olyan nyilatkozatot is lehetett hallani Szlovákia részéről, hogy az olajtranzitból szeretnének nagyobb részesedést kialkudni. Tehát amit az elmúlt években már megtapasztalhattunk, hogy a külpolitika nagyon erős hatást gyakorol az energiapiaci folyamatokra, az most is tapasztalható, és vélhetően az új kormány hozzáállása a MOL-hoz ezekre a tényezőkre is nagy hatást fog majd gyakorolni.
1: Hát már csak azért is, mert ahogy megválasztották Magyar Pétert, még nem miniszterelnöknek, de ugye az ő kormányát, és tudtuk, hogy ő lesz a miniszterelnök, már akkor ugye erősödött a forint, és a MOL részvényeknél pedig pont egyfajta gyengülést lehetett az első napokban látni, de azt is tudjuk, hogy a kőolaj világpiaci ára az nagyon érzékeny. Ugye ezzel kezdtük a műsort. Meg azzal, hogy minthogyha most a kereskedelmi árak is csökkentek volna. De mennyire lehet a jelenlegi helyzetben hátradőlni? Akkor, amikor még az iráni konfliktus nem rendeződött, a hormuzi szoros sorsa szintén nem rendeződött, és hát a napokban tárgyalt az amerikai és a kínai elnök is egymással, ahol talán két fontos dolgot érdemes kiemelni, az, hogy megállapodtak egyfajta energetikai együttműködésről, illetve Kína is szerepet szeretne abba vállalni, hogy az iráni konfliktus mi hamarabb lezáruljon.
0: Igen, bár ezekről a megállapodásról részleteket még nem tudunk. Sajtóinformációk alapján Kína nagyobb mennyiségű amerikai olajat fog vásárolni a jövőben. Ez Európának nem biztos, hogy érdekében áll, mert elképzelhető, hogy a szűkössé váló amerikai erőforrásokból kisebb részt tud majd kihasítani. Hát hátradőlni semmiképpen sem lehet. Sok olyan szakértő van, akik szerint a következő időszakban jó esély van arra, hogy a valaha volt legnagyobb energiaválság bontakozzon ki. Az iráni háború következményeképpen napi, a legoptimistább becslések szerint is 6 millió hordó olaj esik ki a világpiacról, ennyivel szűkül a kínálat. Már most jelentős áremelkedés volt tapasztalható, mondjuk a Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára ma reggel $110 fölött nyitott. Az iráni háború kirobbanása előtt 70-néhány dollár volt. Tehát már most egy jelentős áremelkedés volt tapasztalható, de egyre inkább azt találgatják az elemzők, hogy miért nem sokkal drágább az olaj, és erre alig, hanem a legkézenfekvőbb magyarázat az az, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban az országok, vállalatok nagyon jelentős mennyiségű tartalékokat szabadítottak föl, de ezek a tartalékok, ezek végesek. Arra is különböző becslések vannak, hogy milyen mérföldköveket érdemes szem előtt tartani, de úgy tűnik, hogy a következő ilyen mérföldkő az június folyamán eljön, amikor már a tartalékok nagyon alacsony szintre süllyednek, és hogyha a hormuzi szoros nem sikerül megnyitni, már pedig erre kevés az esély, hogy teljes egészében megnyíljon ilyen rövid idő alatt, akkor az bizony nagy, még sokkal nagyobb problémákat is okozhat a világpiacon. Arról nem is beszélve, hogy itt nem csak a nyersolaj az, ami problémát okozhat. Itt Európában talán elsőként a kerozin az, ami mennyiségi oldalról legmarkánsabban érintetté válhat, ugyanis a közösség energia mixében a kerozin piacon a legnagyobb a közel-keleti források aránya. Tehát itt hátradőlni nem lehet. A következő időszakban várhatóan számos olyan kihívás érkezik majd az Európai Unió elé és minden tagállam elé, ami nagy fejtörést okoz a döntéshozóknak.
1: Ugye a készletek visszapótlása az kardinális kérdés jelen pillanatban. Az, hogy felszabadították a tartalékokat, marad a védettár, ennek a lakosság örülhet. De történhet-e bármi olyan, ami megakadályozhatja azt, hogy megfelelő ütemben történjen ezeknek a stratégiai tartalékoknak a visszapótlása?
0: Itt egyáltalán nem világos, hogy mit tekintünk megfelelő ütemnek. Az is egy változás, a mostani, hogyha Magyarországról beszélünk, a mostani rendelettel kapcsolatban, hogy sokkal nagyobb időtávot hagy a döntéshozó a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek, hogy visszapótolja a felszabadított mennyiségeket. Itt 2027 nyárig van erre ideje. Igaz, azt is rögzíti a rendelet, hogy a bevételeket a visszapótlásra kell fordítani, de hogyha magasak az üzemanyagárak, akkor a befolyó bevételből csak kisebb mennyiségeket lehet visszapótolni, tehát felmerül a kérdés, hogy milyen új forrásokból lehet majd tovább növelni a készleteket, de az ütemezésre vonatkozóan, hogy a következő valamivel több mint egy évben az MSKS milyen ütemezésben fogja újra tölteni ezeket a készleteket, egyelőre még nincs iránymutatás. Magyarország szempontjából az a legjobb energiabiztonsági szempontból, hogyha a készletek szintje magas. Gazdasági szempontból ezt a képet már valamelyest árnyalja az, hogy a készleteket célszerű akkor feltölteni, amikor alacsonyak az üzemanyagárak. Persze kérdés, hogy mire számít majd az MSZKSZ, hogy hogyan alakulnak az olajárak, hogyan alakulnak az üzemanyagárak.
1: És bő egy percünk maradt, de talán érdemes a műsor végén arról is beszélni, hogy Moszkva szerint Washington új szerepre készül Európa energiapiacán, és ez az északi áramlatot érinteni. Annyit beszéltünk ebben a stúdióban is az északi áramlatról, annak kieséséről. úgy tűnik, hogy tisztázódott az, hogy a szabotázs akciót kikövette el. Nem volt eddig arra utaló jel, hogy ezt az északi áramlatot újraindítanák. Hát mi ezzel Amerika célja?
0: Ha megengedi szerkesztő, azt mondja, egy picit vitatkoznék. Az, hogy nem volt jel, az nem teljesen igaz. Tehát sajtóinformációk már korábban is szóltak arról, hogy az amerikaiak vagy amerikai befektetők szívesen beszállnának az északi áramlat gázvezetékbe, annak helyreállításába és üzemeltetés. Most egy fokkal hivatalosabb helyről érkezett meg ez az információ. Én azt látom, hogy az amerikaiak arra törekednek, hogy az energiapiaci befolyásukat növeljék. Erről szólt a venezuelai akció is, sokak szerint a közel-keleti akció is részben. Erről szól Trump fur baby fur elképzelése vagy kampányigérete is. Erről szól, és úgy tűnik, hogy az európai piacon nem csak a közvetlen exporton keresztül, hanem az egyéb területekről, országokból érkező import szállításában is szeretnének ilyen típusú pozíciókat foglalni. Kérdés persze, hogy az Európai Unió mennyiben hagyja majd, illetve Oroszország, hogy az amerikaiak a kettejük közötti infrastruktúra, kritikus infrastruktúra elemekbe is beszálljanak. Én úgy látom, hogy egyébként orosz oldalról lenne ebbe az irányba nyitottság, de hát ez a jövő zenéje, hogy ténylegesen lehet-e bármi is ebből az üzletből.
1: És az már más kérdés, hogy egyáltalán ezekbe a tárgyalásokba akár az Európai Unió bele tud-e szólni, vagy lesz-e hangja, vagy felismeri-e azt, hogy az orosz olcsó energiára esetleg szüksége lehet az Európai Uniónak is, de azt hiszem, hogy ez majd egy következő beszélgetésnek lesz a témája. Köszönöm szépen Hortai Olivérnek, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Vancsók György és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibratón kvártet lép színpadra Olá Dezső és Szaniszló Rihárd vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartet. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: Reklámot hallottak.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 19 óra, jó estét kívánok! Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az EB péntekig Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását és az uniós pénzek hazahozatalát. Holnap délelőtt hozzák nyilvánosságra a kegyelmi ügy dossziéját a kormány.hu igazságtétel oldalon, jelentette be Magyar Péter a kormányülés után. A miniszterelnök elmondta, hogy az igazságügyi minisztériumban lévő dossziéból kiderül, hogy Novák Katalin korábbi köztársasági elnök ismeretlen okokból annak ellenére adott kegyelmet K. Endrének, hogy azt az igazságügyi miniszter nemlegesen terjesztette fel. A kormányfő felszólította Sulyog Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a Sándor palotában lévő bővebb dossziét is az ügyről. Több döntést is hozott mai ülésén a kormány. Az igazságügyi minisztérium június közepéig előkészíti a végrehajtási rendszer átalakítását célzó törvénymódosítást. A Tisza frakciója pedig javasolni fogja a kilakoltatások felfüggesztését is, amíg az új törvény hatályba nem lép. Átalakítják a közjegyzői rendszert is. Magyar Péter miniszterelnök felkérte a pénzügyminisztert a költségvetés valós helyzetének felmérésére. A kormány megvizsgálja a paksi atomerőmű körüli munkákat és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Döntöttek arról is, hogy kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgálóbizottság előtt, szigorítják a kék villogó és a honvédségi repülőgépek használatát is. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő, közölte, a kormány azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzet anyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztését. A cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. Az osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett kőzózalék legalább 3 megyében több száz helyen jelenhetett meg. A kormány szóvivő hozzátette, az érintett területeken azonnali kockázatcsökkentő intézkedésekre van szükség. A kormány döntött az MTVA teljes körű átvilágításáról, jelentette be a kormány szóvivő. Szondi Vanda a kormányülést követő tájékoztatón elmondta, az elmúlt években a közmédia nem teljesítette alkotmányos és demokratikus feladatait. A szóvivő hangsúlyozta, a cél olyan közszolgálati média kialakítása, amely valóban közszolgálati feladatokat lát el, ellenőriz, edukál és kiegyensúlyozott tájékoztatást ad. Megérkezett a rotterdami kikötőbe a hantavírus járvány sújtotta óceánjáró. Az elmúlt 2 hétben a tüneteket mutató utasokat és más érintetteket evakuálták a hajóról. A Hollandiába szállított tünetmentes utasok valamennyi eddigi tesztje negatív lett. A holland hajón kitört járvány eddig 3 halálos áldozatot követelt. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. A bemutató különlegessége, hogy azon maga a pápa is részt vesz. Kulturális és hagyományőrző programokkal készülnek Hargita megyében a csíksomlyói búcsú idején. A mától pünköst hétfőig tartó pünkösdi ünnepségek keretében több településen tartanak koncerteket, színházi előadásokat, népzenei eseményeket és kézműves vásárokat. Végül az időjárásról, ma még északon északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél, holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható. A híreket Polyák Adrián szerkesztette, Ciprus Hévát hallották.
0: Műsorajánlat. Nagyok.
2: Harsonás. Ma is nap mint nap gyakorol. Játszott minden jazz zenésszel, aki csak a nemzetközi térben él és mozog, de évtizedek óta más hivatása is van. Megalapította és vezeti a Budapest Music Centert. Adattárként indult, ma már kiadó és rendezvénytér is. De az alapító továbbra is az adatbázis tartja a BMC középpontjának. Vendégem a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével, Hazám díjjal és Prima Primissima díjjal elismert Harsona művész, zenei menedzser Gőz László. Várja önöket a beszélgetőtárs Süveges Gergő.
0: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. 56-70.
3: Kitelepítések, internáló táborok, kényszerlakhelyek. A Rákosi rendszer emberek tízezreit fosztotta meg egyik napról a másikra az otthonától és a vagyonától. Kik kerültek célkeresztbe és mi várt azokra, akiket a Hortobágyra vagy vidéki falvakba hurcoltak? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
0: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Felfedező az egészségről.
4: Nem kell félnünk a rákcsálók terjesztette hantavírustól, mert nehezen fertőz, és a hazánkban található változatok egyáltalán nem halálosak. A Dél-Amerikában honos Andes vírus az egyetlen, amely emberről emberre is terjed, de csak szoros kontaktus esetén. Egy hajó nyilván ideális helyszín erre.
0: Felfedező az egészségről. Kedden 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
5: A Magyar Menyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
6: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
5: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
7: Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből,
6: Úgy táncolom, mint én.
8: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
9: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ez itt a Kossuth Rádió az Este című műsora. Én Csatári Bence vagyok, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos kutatója. A ma esti vendégem pedig Novai Gábor, hát akit leginkább a Hungáriából ismerhet minden kedves hallgató, de hát azért jegyezzük meg, hogy te basszusgitároztál a Rangers-ben, Corvinában is talán még.
10: Hát igen, a Corvinában.
9: Generál, aztán természetesen Hungári után a Dolliról-ban, és a Marócik és a Nova Kultus
10: zenekarban. Úgyhogy öt zenekarban játszottam, akinek volt neve, és az amatőr zenekart, azt ne felejtsük ki, mert az 61-ben már játszottam zenekarba, akkor még nem volt igazán bevezetve az áram mindenhol, úgyhogy 63-ban vezettek be az utolsó faluban Magyarországon.
9: Igen, ez benne van a könyvedben is.
10: Benne van a könyvben, igen.
9: Hogy annak kapcsán vagy most itt, megjelent a könyved, igen. Mi ez a Tánc fiatalok címmel, ami hát tulajdonképpen egy bombasztikus bemondássá vált, Casino Twist című szám, aminek egyébként a zeneszerzője is vagy.
10: Hát igen, én szerző vagyok. Javarészt minden zenekaromban elsősorban szerző vagyok. Annyiféle dolgot csináltam már életemben, hogy sokszor már én magamnak is be kell magyaráznom, hogy melyik együttesben mi volt a fontos. Ugye általában zeneszerző voltam, de voltam basszusgitáros, voltam epizódénekes egyébként, mert egy-egy lemezen mindig énekeltem egy-két dalt, például a Casino Twistet, aminek a bemondása ugye a könyv.
9: Igen.
10: Címe.
9: Az 1980-as lemezről az volt a kedvenc számom, de ez csak szubjektív.
10: Köszönöm, úgy utólag is.
9: Igen. Rengeteg dolgot tanul az ember a könyvedből, a zenéhez való hozzáállásról, kitartásról, zenészek közötti viszonyok alakulásáról, és most nem is sorolom tovább, de egy-két fontos gondolatot kiemelni.
10: Jó, emelj
9: ki. Az előszóban megemlíted azt, hogy minden egyes koncert a nulláról indul. És ez a mai napig így van 2026-ban.
10: Így van, minden egyes koncerten meg kell nyerni magunknak a közönséget, mert mindenki nulláról kezdi, és amikor meglát bennünket a színpadon, akkor azt a lokális közönséget, ami éppen egy sportcsarnok esetleg, vagy egy színház, kisebb koncert is, de mindig előről kell kezdeni, és mindig meg kell nyerni a játszmát.
9: Akkor te nem egy ilyen babérjaidon ülős típusú zenész vagy?
10: Nem, nincs rá lehetőségem. Hála Istennek.
9: Név nélkül csak láttál ellenpéldát a zenésztársadalom, hogy volt, aki megült a babérjaira, azt gondolta, jó, hát ez a zenekar, ez az XY zenekar úgy is megy a nevével már tovább is, aztán is ez lett a vesztük?
10: Persze, vannak különböző fázisok, amikor még friss az együttes, és akkor alakulnak, és barátok, és mindenki egyet akar a zenekarban, akkor minden nagyon jól megy, akkor mindenki hajt, és mindenki a sikerre törekszik, de amikor már elérte a csúcsát a zenekar, azután megváltozik ez a szándék. A zenekar úgy kezdenek már nem odafigyelni, az egyes tagok már mindenki esetleg saját karrierben gondolkozik, és akkor lesik szét a zenekar, ez már a utolsó fázis a zenekari együttlétnek.
9: Hát többen mondják a zenész kollégáid közül, sikernek mindig sok gazdája van, a kudarcnak nem soha senki, vagy maximum a menedzserre rátestálják. De akkor ez valahol a Hungáriában is így érződött, hogy mindenki egy kicsit magának mindig a sikert?
10: Minden együttesnél. Amikor elértük már a sikert, akkor kezd mindenki gondolkozni, hogy miért is van ez a siker. És akkor azt mondja a dobos, hát azért, mert a lábcint, azt úgy játszottam, hogy azért van siker. Aztán a másik meg azt mondja, hogy hát figyelj, én úgy öltözködtem, nekem nagyon jól áll ez a zakó, azért. És akkor mindenki elmondja maga véleményét, de az a lényeg, hogy mindenki a saját magára testálja át a sikert. És akkor kezdődnek a kérdések, igen, és akkor kezd a zenekar hanyatlani egy kicsit.
9: Ehhez kapcsolódik egy másik érdekes megjegyzésed, amit szintén alá tudok támasztani én is több más zenekar történetében is, hogy nagyjából a csúcson 3 évnél tovább nem nagyon lehet lenni. Legalábbis ilyen nagy felfokozott...
10: Az egy fordulópont mindig a 3 év, azért mert a divat hullámok 3 éves periódusban, legalábbis az én tapasztalatom szerint, de mindig megváltozik 3 évente a divatulámmal, a 16 évesből 19 éves lesz.
9: És más kezdi el érdekelni,
10: és jönnek a fiatalok közben.
9: Uh-huh. Akik már mást akarnak.
10: Igen.
9: Vannak olyan zenekarok, akik meg tudnak újulni, lehet, hogy vannak, azonnal.
10: Vannak, és mindenre van példa. Mindenre van példa, vannak 20 éves zenekarok is, mint például a Marodfik és a Nova Kultúr zenekar. És ott a zenekarok azok egyébként így működnek, hogy a divat hullámmal együtt változnak.
9: És akkor megpróbálják ugyanúgy azt is
10: megújulni. Hát megpróbálnak megújulni, van akinek sikerül, van akinek nem.
9: Ja, ez egy memoárkötet is, aminek egyébként az utókor hálás kell, hogy legyen, mert minden egyes memoárkötet kicsit gyarapítja a magyar populáris zene, igen, történetét. Ugye nemrégi bejelent meg Fenyő Miklósnak is a Mévis című munkája. Megemlékezel te is Fenyő Miklósról. Gondolom a könyvírásának a vége felé történt a tragédia.
10: Igen, hát teljesen váratlanul, ugye az idén történt januárban, igen, és hát ez egy hatalmas veszteség. Úgy barátilag is, mint szakmailag is, és mindenféle szempontból ez egy hatalmas veszteség nekünk, a műfaj részéről is, úgyhogy nagyon sajnálatos volt ez a hirtelen halál.
9: A Novai Fenyő szerzőpáros egyébként is. Kicsit Paul McCartney, John Lennon Paul McCartney.
10: Hát igen, próbáltam.
9: Legalábbis még a kötetben is ezt írod, meg azért tényleg, ha már az összeszokottságot illetve az egymás kiegészítést veszük alapul, akkor tulajdonképpen ez a hasonlat. El tudod mondani, hogy működtetek ti együtt, vagy mindig minden egyes zeneszám egy kicsit másként?
10: Úgy működtünk együtt, hogy intenzív oda-vissza beszélgetés volt, tehát az egy napi kapcsolat volt, reggel találkoztunk olyan 9:30 körül, ez a beszélgetés, meg együtt mentünk el mindenféle fórumra, akkoriban a televízióba, hogy legyen tévéműsorunk, akkor a rádiót felkerestük. Majdnem minden nap valamilyen tevékenység, közös tevékenységünk volt, és útközben folyamatosan beszélgettünk. Ez hozta meg azokat az ötleteket, azokat a dolgokat, amiket aztán beleírtunk a dalokba, mindenkinek volt egy fekete könyve, és abban a fekete könyvbe írtuk az ötleteket. Fenyőnek is volt egy ilyen. Egyébként teljesen demokratikusan beszéltük meg ezeket a témákat, hogy mikről legyen szó, mik az érdekesek most ebben a műfajban, de ez a folyamatos beszélgetés eredménye volt ez a 3 év. Ez 3 évig intenzíven tartott.
9: És ezek után jöttek a nagy döcslegek. Egyik nagyobb volt, mint a másik. A memoár kötetet írt, azért róla személy szerint is sok mindent megtudhatunk.
10: Igen.
9: Például azt, hogy neked vannak olasz felmenőid. Az egyik nagypapád az olasz, igaz?
10: Igen. Édesanyám részéről volt egy olasz nagyapám, akit ugye a szocializmusban nem tudtunk felkeresni Olaszországban, mert igazán nem is akarta a család, hogy szóval ezt nem vertük nagy dobra. Különösen a 60-as években még azért volt egy ilyen téma, hogy ha külföldi rokonaid voltak, az nem volt valami előnye. De most, amikor ugye volt a rendszerváltás, a nővéremmel kimentünk Gorgoá Monticanóba, olasz kis falucska, az Velence megyében van. Igen. Felkerestük a papot, a képen déli misét mondott, és utána, amikor lement a mise, akkor beszéltünk vele, hogy adja ki nekünk az olasz nagyapánknak a anyakönyvi kivonatát. És megszerezte, és elővette hatalmas nagy gyűjteményeket, ilyen bőrkötéses gyűjtemény, csodálatos volt, és akkor azt kimásolta, már fénymásolóval hazahoztuk. Na hát ennyi volt a mi olasz vonalunk.
9: Most így, hogy említetted, hogy dokumentumokat szedtetek elő, azért az ugye előjön a kötetben, legalábbis így számomra, mint olvasó számára, hogy te érdeklődsz a történelmi témák iránt.
10: Persze, persze.
9: Például az előbb is megemlítetted, hogy 1963-ban volt az utolsó villamosítás.
10: Hát igen, hát meg hát emlékszem, amikor apámmal elmentem 56-ba, és akkor láttam az Erzsébet hírat a Dunába. Tudod, hogy milyen rossz érzés, tudod, a háborús emlékek hozta fel bennem, pedig gyerek voltam, akkor még 7 éves. Ezek az élmények azért benne. Azt egyébként eskütéri hídnak hívták régen. Az ott van most a
9: Fecsegte.
10: Igen, igen. Hát ilyen emlékek maradtak meg bennem még a 56-ból, meg a lövések a házak falán, tudod, azok a sorozatlövések, tudod, a helyei ott voltak, ilyen kilukasztott vakulatok. Szóval szörnyű volt ilyen szempontból.
9: Ezekre te emlékszel?
10: És emlékszem, és arra is emlékszem, hogy apámmal elmentünk benne zsemlét és kiflit. A pék, az amikor kinyitott, akkor hirtelen elterjedt a híre, és 56-ban hát ilyen kérdések voltak, hát hiába, mit adunk a családnak enni? És akkor elmentünk kettő, és akkor elővettem a két filéréseket, ki voltak lukasztva, tudod, régen a svájci sapkának a kis antennájára tették rá a két filét, azt húzták. Nagyon érdekes volt, azokkal fizettünk. Ilyen kis apró pénzekből 20 fillér volt, vagy 40 fillér volt, nem tudom, pontosan már egy kiflének az ára, vagy egy zsemlének, és akkor erre kimentünk, és akkor néztük az utcán, kihalt utca, és akkor mentünk a pékhez, és akkor a falakon ott voltak még a lövésnyomok, á, szörnyű. Igen. Na, ezekre emlékszem, mint gyerekként.
9: Jó, hogy azért ezeknek is marad az utókor számára nyoma,
10: igen.
9: És akkor legalább a mai generációk is egy picit erről.
10: Csak érdekességként a fenyő pont az ellentétét mondta, igen. Amikor ők ugye diszidáltak a családdal, igen. És amikor ő olyan házban lakott, ahol szembe volt egy mozi, és akkor húzták fel az Elvisnek a nagy, ilyen kasírozott képét, igen. De valami 10 méter magasan.
9: Ez már New Yorkban.
10: És igen, New Yorkban. Én meg a pincébe voltam, ő pedig New Yorkban is nézte Elvist. Én meg a...
9: Micsoda kontraszt.
10: Igen, ilyen kontraszt. Voltak.
9: Beszéljünk egy kicsit vidámabb témákról, de csak a lövöldözésekről. Ugye az például nagyon kacagtató jelenet a könyvedben, a Mi ez a tánc a fiatalok című kötetben, amit egyébként Radnai Péterrel
10: igen,
9: jegyeztek, tehát az ő nevét sem adjuk ki, nem? Hogyan jutottál először például a basszusgitárhoz? El kellett vinni az Aciba egy nagy kabátot?
10: Hát igen. Hát szegény édesanyám benézett a szekrénybe, azt mondja, hol vannak a ruháid? Mondtam, beadtam az Aciba, hogy vettem egy basszusgitárt érte. Ez volt az első vásárlásom.
9: De akkor te már tudtad, hogy basszusgitáros leszel?
10: Azért kellett nekem egy basszusgitár, mert volt egy iskolai zenekarom, egy bizonyos Vadóc együttes, aminek én adtam a nevét, és az osztálytársaim közül egyik se tudott basszusgitározni. Én szólógitárral kezdtem, és aztán, amikor jött egy szólógitár, akkor én basszusoztam, és akkor vettem egy ilyen basszusgitár, de el kellett adnom a ruháimat. Úgyhogy téli kabát meg ilyes újat kellett venni, de hát abban korszakban ez is egy nehézség volt.
9: Meg volt egy másik, ez szintén hasonlóan humoros helyzet, amikor egy szekrénynek az ajtójára kellett a húrokat fel.
10: Igen, ez az úgy történt, hogy a szomszéd bácsi, a Feri bácsi akadémiát végzett zenész volt, és nagyon jó gitározott. Egyszer csak azt mondta, hogy gyere el, Gabi, elmegyünk a lányomnak a szalag avatójára. Az egy osztályterembe volt, csak egy ilyen kis lokális ünnepség lesz, és majd te fogsz bőgőzni. Mondom, hát én zongorázni tanultam, én hogy fogok bőgőzni? És akkor azt mondta, hogy na majd most megmutatom. És elővett egy ilyen furdancsot, átfúrta a három ajtó szekrényének. Képzeld a család, hogy örült neki. Az volt egy lukat, abba betett egy madzagot, és egy létszer, azzal megfeszítette azt a húrt, és annak a három ajtós szekrényel együtt ilyen bőgő hangja volt. És akkor ez megcsinálta ott az osztályteremben, és ott is nagyon örültek ennek a dolognak.
9: Látványos se lehetett semmi.
10: Ez volt az első olyan szalagavató fellépésem, ami annyira vidám volt, olyan nagy örömmel töltött el az, hogy oda jöttek utána hozzám, és azt mondták, hogy de jó játszol. És egy mazagot húzogattam.
9: Tényleg számtalan sztori, egyik jobb, mint a másik, tényleg kergetőznek ezek a történetek a kötetedben. Beszéljünk egy picit még a Rangers együttesről, ami tulajdonképpen később névváltoztatáson keletű keresztül menjen, ugyanis...
10: Azért, mert a Rangers név az egy amerikai felderítő csapat volt Vietnámban. A 68-as ki mit tudom, amin mi indultunk a Rangers együttes, ez Roltis Rezső és a bandájában voltam én, Benjamin, én voltam az együttes legfiatalabb tagja, és ott léptünk fel, és azt javasolták nekünk, szívies barátsággal javasolták, hogy változtassuk meg a nevünket a ki mit tud után, mert a Rangers az egy ilyen amerikai csapat, és az akkor nem volt igazán kompatibilis a rendszerrel.
9: Igen, és akkor volt egy közönség szavazat.
10: És akkor egy közönség szavazat volt, az ifjúsági magazinban, és mindenki beküldte a neveket, és a Corvina volt a legjobb, és akkor attól kezdve mi lettünk a Corvina.
9: Patinássá nem
10: hát
9: esetett,
10: igen, aztán magyar, a kis... Igen.
9: A Rangers-szel jártatok egyszer, úgyhogy kiventetek az akkori Jugoszláviába, és igen, valami ez... tojás zápor is zúdult rátok.
10: Igen, de... ez 68-as dolog.
9: Mi történt itt? Mi volt az, ami hát, ezt okozta?
10: Máté Péter Illés együttes és a Rangers együttes magyar delegációként kiment a jugoszláviai nagy fesztiválra, Palicsi fesztiválra, Palicsi tó mellett, és vonattal mentünk ki. Illés együttes hozta a cuccot, a felszerelést, ami a színpadi hangfelszerelés, és Máté Péter közben odajött hozzám vonat utazás során, már rögtön az első állomás után, hogy Gabi, nem tudnál beszállni hozzánk, mert nem kaptam meg az útlevelet a basszusgitároson.
9: Ott attól jellege kellett magának szerezni egy basszusgitárosát.
10: És igen, és akkor odajött hozzám, és azt mondta, hogy megtanulom-e a hosszú vonat út alatta az ő műsorukat.
9: Akkor nem volt olyan gyors a vonat Szerbiában.
10: Nem.
9: Ez volt a szerencséd.
10: Ez volt az ő szerencséd. Na most itt az volt a vicc, hogy akkor kimentünk a Palicsi tóra, de szerintem már volt egy kicsit tartózkodó hangulat a magyarokkal szemben a 68-as invázió miatt. Azt,
9: a juhók nyilván a prágai tavasz mellett álltak.
10: És nem voltunk nagyon szimpatikusak, bár kaptunk delegációk, kapott ilyen csokrot, meg ilyen virágcsokrokat, meg minden. És akkor elkezdtünk játszani, és amikor elkezdtünk játszani, második nótánál már egyszer csak láttam, valami repül nézőtérről a színpad felé. Mondom, ez mi ez? És akkor egy, kettő, három, négy, ezek mind tojások voltak. Vagy hagymák, vagy paradicsom, vagy krumplik, vagy valami ilyesmi. Hát ez egy elég kínos volt, és abba is hagytuk. Rezső azt mondta, hogy na, most ezt nem folytatjuk, tovább is lementünk. És egy gyönyörű szép galamszürke öltönyben voltunk, direkt erre az alkalomra csináltattuk, jó drágán. Valakit eltalált a zenekarból, itt egy tojás lefolyt a gyönyörű szép szürke öltönyön. Igen ám, de én aztán következtem Máté Péterrel is. Ott olyan szépen megtanultam a műsort, ott levettem a szürke zakomat, engem akkor még nem találtak el. De és a második számnál ott is elkezdtek dobálni. A Máté Péter úgy valahogy úgy 3-4 nótáig bírta, és aztán lejöttünk. Egyébként az Illés együttes volt akkor a legjobb, legismertebb és a legnagyobb slágerekkel rendelkező, remek isteni nótákkal, és kimentek, és elkezdtek üvöltözni, meg fújolni, meg minden, és akkor az Illés Lajos bement középre a stadionba, és feltartotta azt a delegációnak adott virágcsokrot, és így ledobta földre, ezzel jelezve azt, hogy mi akkor is megcsináljuk a műsort. A legjobb számokat énekelt, kicsikét tekintét teremtett ezzel, utána őket se fogadták úgy, ahogy ezt kellett volna.
9: Hát jó, hát ez csak egy ilyen kis intermezzó.
10: Ez egy ilyen intermezzó.
9: De mégis benne van a könyvben.
10: Azért írtam ezt be, mert hogy a zenészek azok nem mindig ünnepelnek, vannak zivataros óráik is, tehát nem csak az fény és csillogás van mindig, hanem vannak ilyen jelenetek is bizony, és ezt ki kell bírni, ha akarod ezt csinálni.
9: Én azt remélem, hogy minél több emberhez eljut majd ez a könyv, aminek az a címe, hogy mi ez a tánc, fiatalok, és utána pedig még majd tudunk egy kicsit diskurálni arról, hogy milyen fogadtatása volt ennek a kötetnek. Hogy más nem mondjak, egy 1974-es hollandiai utazásotokat is, turnétokat is megemlíti a kötet, amelyek során még a rendőrség vendégszeretetét is élveztétek egy darabig.
10: Hát remélem, hogy ez egy ízelítő volt. Igen. A könyvhez. Igen. És nagy szeretettel várom majd a visszajelzéseket a könyvről.
9: Kedves hallgatóink, a mai vendégem Novai Gábor volt, a Hungári Együttes basszusgitárosa, motorja, bázisa, ahogy az egyik kifejezéssel is él a kötetben, akivel a Mi ez a tánc, fiatalok című kötetéről beszélgettünk. Köszönjük a figyelmüket az este mai házigazdája, Csatári Bence, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos kutatója. További szép estét kívánok önöknek, és tartalmas rádiózást. Most pedig következik a Nagyok című portréműsor, itt a Kossuth Rádióban. Viszont hallásra!
11: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
2: Harsonás. Ma is nap mint nap gyakorol. Játszott minden jazzzenésszel, aki csak a nemzetközi térben él és mozog, de évtizedek óta más hivatása is van. Megalapította és vezeti a Budapest Music Centert. Adattárként indult, ma már kiadó és rendezvénytér is. De az alapító továbbra is az adatbázis tartja a BMC középpontjának. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Vendégem a Magyar Érdemrend Lovak keresztjével, Hazám díjjal és Prima Primissima díjjal elismert harsona művész, zenei menedzser Gőz László. BMC-ben vagyunk a szobájában. A szobájában, az irodájában? Hol ültünk le?
12: Ez a kettő egybefügg. Van egy szobám, amire mindig azt mondom, hogy ez a legkisebb szoba a BMC-ben. A majdani igazgatók is vegyék tudomásul, hogy az a jó igazgató, aki gyakorlatilag alig van a szobájában, hanem végig az épületben járkál, és akkor ebből nyílik egy tárgyaló, ahol a programokat, a BMC összes ügyes-bajos dolgát, ezt itt szoktuk megcsinálni, és itt van egy óriási hanglejátszó berendezés, amin a BMC Records elkészült lemezeit hallgatjuk le. Szóval minden, amit mi csináltunk az elmúlt 30 évben, majdnem napra pontosan 30 éves a BMC, az ebben a két helységben megtalálható.
2: Akkor hadd hívjam meg a saját irodájából, a saját szobájába, menjünk át ebbe a másik helyiségbe, mert elképesztő mennyiségű tárgy van a falon, a földön, mindenfelé. Egy picit meséljen erről, ezek relikviák? Mik ezek? Hangszereket látok, utcatáblákat, térképeket, dobozokat, hangszertokokat, felsorolhatatlan.
12: Az életemnek a különböző szakaszaiból különböző tárgyak, amik az emberhez hozzánőttek, és nem akarja őket kidobni. Itt vannak azok a hangszereim, amiket nem használok, most éppen itt van az, amit használok az is, mert pár nap múlva lesz egy koncertünk a Modernát Orkesztrával, és ott én egy meghívott vendég vagyok. Itt vannak a nagyapámtól és apámtól örökölt és kapott tárgyak, mert ez egy kicsit azt jelzi, hogy nagyon sokat éltem vidéken. Itt éppen egy tehénnel sétálunk a nagyapámmal. Itt vannak azok a díjak, amiket kaptam. Ebből talán az egyik legkedvesebb számomra, már csak a sztori kedvéért, a francia lovagrend, mert azt egy időben kaptam meg a Bruce Willis-szel. És akkor itt van egy ilyen nagyon öreg íróasztal, ami régen valamilyen tervezőasztal volt, Van egy motor, amit a kollégáimtól és a családomtól kaptam, ez velem pont egy idős, ez egy Vespa, mert hogy én motorozom.
2: Ahogy látom, most inkább könyvtámasznak, illetve könyvtartónak használja.
12: Néha rendet csinálok. Van itt minden, itt van az első citerám, amit édesapámtól kaptam. Ott van egy trombita, Tomsics Rudolf trombitája, de ugyanígy Babos Gyuszi gitárja is itt van az Opuszba. Talán, hogyha most így állunk, olyan 3 négyzetméternyi szabad terület van, amin lehet gyalogolni. Ez egy ilyen kis múzeum, ami az én életemet és a BMC életét nagyjából összefoglalja.
2: Átsuhan ezen a helységen, vagy van alkalma megállni? Most egy 3-4 perceit áldogálunk, mikor áldogált itt utoljára ennyi időt?
12: 1-2-3 órát szoktam az íróasztalnál tölteni. Azért meg szoktam állni, néha így elgondolkozom rajta, hogy mennyi kacatot vissza az ember magával, és mindegyiknek nyilván van egy sztoria, hogy mit miért, tehát bármilyen tárgyhoz az ember hozzányúl, akkor annak van egy hosszú története.
2: Inkább a múltban, inkább a jelenben, vagy inkább a jövőben élő embernek tartja magát?
12: Hát mindenképpen a jövőben, egész életemben megállíthatatlanul mentem előre. Mint harsonás, én elég későn kezdtem el harsonásni, 17 évesen. Másfél év múlva felvettek a konziba, és akkor onnan mentem végig. Annak volt egy előjátéka, az pedig a Kodály Zoltán Énekzeni Általános Iskola, és minket ott nagyon-nagyon kiképeztek, tehát amikor én elkezdtem harsonázni, akkor nem mondom, hogy jobban olvastam Kottát, mint a betűket, de nagyjából ugyanazon a szinten. Az egy korszak, és annak van egy folyamat, a konzi, főiskola, a zenekarok, stb. Én ugye két műfajban is dolgoztam, az egyik a 180-as csoport alapvetően kortárs zenét játszó együttes volt, és a magyar jazz életben különböző formációkban. De a harsonáskornak így 70 év felé általában vége van. Egy részfúvósnak az élete 70 felé már lekonyul, hogy ilyen finoman fogalmazzak, tisztelet a kivételnek. De közben ugye nekem itt volt a BMC, és egy idő után nekem ezt a szolgálatot, ami ebből a hangszerrel jár, ezt már nem nagyon kellett végeznem, mert ennek az egész zenei életnek ezt a kötelező kürjeit, ezt én el tudtam engedni, mert ezt kiváltott a 96 májusában megnyitott BMC, és onnantól kezdve már tudtam egy olyan harsonából egy olyan kapcsolatot kötni, hogy végül is csak olyan dolgokat csináltam, amit én szerettem, és ez ma is így van, ma ugyanúgy gyakorlok, mint régen minden este. Ez, ami kiránt ebből a folyamatos állapotból, ami ugye a BMC tesz a vállamra, mert ez egy KFT, amiben mindenki alkalmazott, de én is alkalmazott vagyok, és a kollégáim meg fantasztikusak, úgyhogy velük nagyon jó tudok együttműködni. De ez egy rendekelt, elirakott élet, szemben a zenéléssel, ami meg pont az ellenkezője.
2: A harsonás szemszöge az úgy látom, hogy változik, átalakul, és hát előbb-utóbb az igazgatói szemszög mindenképp bejúszik a képbe.
12: Nekem ez a felelősség, ez egy számomra egy boldogságfaktor. Létrehoztunk egy 30 évvel ezelőtti, még analóg rendszerre épülő zeneinformációs központot, amit rengetegen használnak. Ebben van egy 40 ezeres műjegyzék, ami az 1900-tól született magyar zeneszerzők művei dolgozza föl. A műjegyzék az azt jelenti, hogy az ember akar keresni egy trombita és cimbalomra írt 3 perces művet 70 és 80 között, akkor ezeket a kódokat beírja, és pillanatok alatt kijön az a 20

0: Szabadság Györgyhöz kötődő lemezt adtunk ki, az operáját adtuk ki, a fia játszik egy francia bőgőssel, és a Gyuri bácsinak van egy Lichtenberg aforizmák című műve. Azért közben kiadunk sok külföldi jazzlemezt, amin nincs egy magyar se, és sok olyan magyar jazzlemezt, amin túlnyomó részt magyarok játszanak. Ezeknek az összehozását biztosította 2013-ban megnyitott ház, ahol most ülünk. Itt minden évben van minimum 400, de inkább 450 koncert. Azért azt az ember beszorozza, 6-7 ezer zenei eseményt rendeztünk, és minden egy zenész felől megy, tehát alapvetően a legeslegfontosabb a koncert kezdeti pillanatáig a zenész nyugalma, és nyilván a közönség, akinek ezt az egészet csináljuk. Kapunk állami támogatást 25-30-35%, attól függ, milyen év van, milyen pályázatok vannak, de valójában a pénznek egy nagy részét mi termeljük, miközben mi itt ülünk és beszélgetünk a szobába, közben lent éppen egy valamilyen díjátadó van, és ezek hoznak olyan bevételeket, amiket mi vissza tudunk fordítani, így ez egy olyan cég, amiből soha senki nem vett ki osztalékot, az az egy, aki ezt kivehetné, az én vagyok, és én ugyanúgy fizetésért vagyok, főleg ilyen időskorban az ember, most én még mit vegyek, van egy motorom, egy autóm, és tudok hol lakni, de az már nem okozna akkor a boldogságot, amikor a boldogságot okoz ez, ahol vagyunk. Se én, se a kollégáim egy része, azt mondom, hogy képtelenek vagyunk megállni. Tehát mindig van valami, amivel növelni akarjuk a BMC következő 13 évét már ebben az épületben, vagy mondjuk azt a BMC következő 20 évét.
1: Egy pillanatra érkezzünk meg a jelenbe. Ha most ránéz mindarra, ami a fejében zsong, akkor melyik az a zene, amelyik ebből kiemelkedhet?
0: Alapvetően két zenéhez vonzódom, kortárs zene és a jazz zene. Most, ami nagyon izgat engem, hogy egy majdnem 20 évvel ezelőtt Ötvös Pétertől kaptam, Harsona versenynek nevezte, nem teljesen Harsona verseny, de én annak nevezem, mindegy, és sokszor eljátszottam koncertet, tehát ha most kéne ebbe a pillanatban bekapcsolnom egy gombot, akkor Ötvös Péter Párizs-Dakar című művét hallgatnám meg a második lemezen, amit a Modern Art Orchestrával vettem föl körülbelül 6 évvel ezelőtt. Azt gondolom, hogy most ez a zene való idő.

0: Megmutatta az előbb a fotót a falon, ahol a nagyapjával és egy tehénnel látható lovat is láttam ott egyik-másik képen. Milyen családból származik, hová valósi?
1: Édesapám geofizikus, édesanyám földrajzbiológia tanár, ő nagyon korán meghalt. A családnak az egyik része Nagyvázsonyból származik. Itt nagyapám és nagyanyámmal körülbelül olyan 8-9 évet, hogyha így össze kell adnom, körülbelül annyit töltöttem. Itt volt, amikor egy évig voltam ott, volt, amikor csak évente 3-4 hónapot. Ez egy nagyon egyszerű, tiszta élet volt, a nagyapámat borzasztóan szerettem, ő különben kovács volt, de közben kis termelő, és a nagymamám megháztartásbeli, akkor ugye az összes állatot, stb. Ezekkel kellett neki foglalatoskodnia. Édesanyám és édesapám rengeteget dolgoztak, és nagyon kevés idő maradt így egy ilyen családra, van egy nővérem. Logika és az egyszerűség együtt vitt el minket a Lóránffy Zsuzsanna utcai zeneáltásba, hiszen édesanyám ott tanított biológiát és földrajzot. De nagyon hamar elmehettünk az iskolából, már májusból, mert akkor már ugye le kellett menni segíteni a nagyszülőknek. Sokszor októberben jöttünk csak föl. Fantasztikus környezetben éltük az életünket, mert ez az iskola minden a zenéről szólt. A nővére nem lett zenész, én zenész lettem, de én se akartam zenész lenni, elmentem egy reálgimnáziumba, és akkor onnan aztán visszacsábított az élet és a lehetőségek.
0: Az, hogy a zene érinti meg az ön lelkét, az mikor derült ki?
1: Hát az már kiderült a 3., 4., 5., 6. osztályos koromban. Abban éltünk, tehát mi kórusokra jártunk, ezt imádtuk. De a 60-as évek

0: minden évben a Zeneakadémia nagy termében búcsúztunk el. Az volt, ott volt az évzáró koncertünk. A zene megfog minden nap. Nincs olyan nap, hogy minimum másfél-két óra zenét ne hallgatnék.
1: Az, hogy ön zenész lesz, az ezek szerint ott általános iskolában már elkezdett formálódni. A harsona hogy jött a képbe?
0: Teljesen véletlenül jött. Szemző Tibor kollégám, aki fogolista, és éppen most egy-két hete játszottunk együtt. Azt mondták, hogy most adja abba a pólát, menjen át harsonázni, egy fél évig bírta. És teljesen véletlenül találkoztam bele a villamoson, mert ma nagyon közel laktunk egymáshoz. Vitte vissza a hangszerét, és akkor kérdeztem, hogy ez mi. Mondta, hogy ez egy harsona, én mondom, bocs már ki, mutasd meg milyen. 17 éves lehettem. Mondta, hogy figyelj, annyira kínos nekem visszaadni ezt a hangszert, tök jó, hogy jöttél, hogyha van hozzá kedved, akkor gyere, a tanár baromira örülni fog, mert ott óraszámok voltak, és kiesik egy, akkor ott problémák vannak. És nagyon-nagyon gyorsan jött a dolog, másfél év múlva én már a konziba jelentkeztem, és fölvettek. A Jazzton szakra jelentkeztem, egy évet ott elvégeztem, második-harmadik évben fölvettem a klasszikus zenei konzi, első-második, a következőben a harmadik-negyedik osztályát, 3 év alatt gyakorlatilag elvégeztem a klasszikus konzit és a Jazzton szakot, és a tanárképzőre jelentkeztem, októberben már jött egy telefon, hogy menjek helyettesíteni, és a következő évben már a konzervatórium tanára lettem, miközben még főiskolás voltam.
1: Miért rohant ennyire?
0: Nem én rohantam, az élet nyomott előre valahogy. Volt egy óriási előnyöm az első 8 év. Mi egy kétnyelvű iskolába jártunk, de az egyik nyelv a magyar volt, a másik meg a zene. De nem én rohantam, hanem egy olyan tudással érkeztünk, hogy gyakorlatilag folyékonyan beszéltünk egy nyelvet, ezen a nyelven kommunikálni kellett, és a kommunikáció ebben az esetben egy hangszer volt, és a harsona nem egy egyszerű hangszer, de én valahogy olyan szájbeállításom volt, hogy elég gyorsan megszólaltak olyan hangok, és azért nem csak azt tanultuk, ami le volt írva azon az 5 vonalónak ottán, hanem minket hagytak szabadon énekelni, szabadon gondolkozni, alkotni, leírogatni dallamokat. Ezeket mi a gyerekként találtuk ki, vagy zeneszerző lehetett volna belőlem, vagy pedig egy olyan ember, aki tud rögtönözni. Emiatt begyorsultak a dolgok, ugye a jazz műfaj az egyértelmű volt. Mikor hegedülni, gyakorolni kellett, akkor mentem a konyhába, nem a kottát gyakoroltam, ők csak azt hallották, hogy szól a hegedű, és akkor ők meg voltak nyugodva, hanem azt játszottam, amit akartam, és én emlékszem azokra a pillanatokra, én ott kifejtettem valamilyen gondolatot, hogy játékot, de ez gyerekként csupán egy játék volt, élvezet volt benne. És akkor egyszer csak bekerültem egy ilyen közegbe, és nem volt gyorsaság, egy pillanatig se, mellette én már főiskolás koromban rengeteg lemezen játszottam, ilyen meghívott zenészként. Ez akkor ugye a megélhetéshez nagyon hozzájárult, ment az életünk, jött, mint jazzzenészek, mint alkalmazott zenészek, és akkor ott volt még a tanítás, és ott volt a főiskola, és a főiskola végén az utolsó hónapokban alakult a 180-as csoport, tehát azonnal, amikor elvégeztem a főiskolát, onnantól kezdve volt egy új élet, az már nagyon a kortárs zenéről szólt, és akkor ott elindult egy nagyon komoly, tudatos koncertélet, és a hangszerre való koncentrálás. Az egy nagyon komoly időszak volt, és az arra máig is nagyon büszke vagyok. Bejártuk egész Európát, rengeteg koncerten vettünk részt. A 180-as csoport egy majdnem pop zenekar szintű, de abszolút kortárs zenét játszó együttes volt.

0: évtizedeken szaladunk át, így egy-két perc alatt. Visszalépnék megint csak néhány évtizeddel. Azt mondta, hogy a Harsona beszippantotta, és másfél év múlva már játszott. Mi az, amit a Harsonában meglátott, vagy megtalált?
1: Részjósok közül, hogyha most gyorsan végig szaladunk, akkor talán azt mondhatom, hogy a Harsonának van a legtöbb színe. Nagyjából ilyen 4 oktávnyit játszik át, de a Harsonának van egy nagyon erős rezes hangja, ezek a nagyon erős, nagyon tiszta, nagyon fényes, nagyon konkrét, éles hangzások, és a Harsonának van egy másik tulajdonsága, és ez az én világom máig is, ez a nagyon puha, behízelgő, Mozart Requiemben van a tuba mirum tétel, de hogy a Harsona ott egy basszus énekessel együtt játszik, a legpuhább és legfinomabb, legbehízelgőbb hangján játszik, és úgy van megírva, Mozart így írta meg. Ha azt valaki meghallgatja, és közben harsonás, akkor ugye egyből bele tud szeretni ebbe a Harsonába, és nem abba a Harsonába, ami harsog, és amivel Jerikó falait is ugye ledöntik. Ennek nagyon nehéz volt ellen.

0: A másik ok pedig az, hogy ez egy különleges képességekre szorító hangszer. Alapvetően azt gondolja mindenki, hogy ez egy lassú játékra ítélt hangszer.
1: Mert hogy tologatni kell azt
0: így
1: a csövet.
0: Van. A harsonánál ez a bizonyos vonója, mindegy hegedűnél, ugye nincs konkrét állása annak a hangszernek, hanem rengeteg mindenféle fújás technikai trükk van, amitől ezt a hangszert gyorsabban lehet tenni, magyarul a hangok egymás utániságát gyorsabban lehet tenni. Vannak olyan fújás technikák, ahol majdnem teljesen, mint egy ember hova húzza, mert mindent a szájával csinál. Mint minden harsonást, ez berántja az embert, és egy picit másképpen pont ezt a nagyon furcsa ellentétet ebben a hangszerben egy darabon belül bemutatni a legbehizelgőbb puha hang után egyetlen egy váltással egy rendkívül határozott, erős, mondhatni erőszakos hang kifújása. Ez izgatja szerintem a harsonásokat. Én legalábbis ezért lettem harsonás.
1: Emberként kapcsolataiban melyik attitűd áll inkább közel önhöz? A simulékonyság, a konfliktus kerülés, vagy egy pillanat alatt tud konfliktust vállalni és beleállni?
0: Egyrészt nem bírom a konfliktust, másrészt azt hiszem, talán mindig ezt szoktam a kollégáimnak is, meg a családomnak is mondani, hogy azon ritka emberek közé tartozom, aki meg tudja számolni egy közén, hogy hányszor került olyan állapotba, hogy kiabált valakivel. Nagyon nehezen viselem a feszültséget, ezért mindent megteszek, hogy mindenki másnak jó legyen. Tehát maradjunk ennél a puha, beizzelgő hangnál. Az életben ez működő képes dolog, ugye az ember rokonai, családja, gyerekei, stb. Körében ez egy működőképes dolog. Ebben a BMC közegben kétségtelen, hogy egy ilyen céget elvezetni, most 6000 koncert szorozva minimum 4 zenésszel, az 24000 zenész, azt azért mindannyian tudjuk, hogy a művészekkel a konfliktusok hamarabb előjönnek, mint két normális ember között. Ennek egy részét nyilván eleve a hozzáállásunk miatt kikerüljük, vagy hogyha mégis eljutunk egy ilyen helyzetbe, az én kollégáim sokkal erősebbek ilyen szempontból nálam. Azt gondolom, hogy ez a nagyon nyugodt, nagyon kedves, és alapvetően a cél érdekében minden megtevő attitűddel éljük itt az életünket.
1: A másik kérdés talán az, ami ugyanígy visszavezethető a harsonára, hogy szólóban vagy csapatban érzi magát inkább erősnek?
0: Hajlandó vagyok nagyon magas összegben fogadni, hogyha most átsétálnánk ide a nagycsarnokból, ott most sok ember van, mert péntek van, és az emberek vásárolnak. Egyetlen egy kérdést tegyem föl, tud-e olyat embert mondani, vagy nevet mondani, aki harsonán játszik? A legmagasabb összeggel is hajlandó fogadni, hogy nem. Nálunk, a mi világunkban én tudok azonnal 25-30-at olyat mondani, és akkor innentől kezdve egy furcsa helyzetben vagyunk. Ez a hangszer ezekben a zárt közegekben szólistaként is megjelenik. A világon nagyon kevés szóló harsonás van, és az én életem pont ugyanígy indult, én csak zenekarokban játszottam, szólóban nem. Most mi a szóló? A szóló az az, hogy kiáll az ember tök egyedül a színpadra, és egyedül játszik. Ez a hangszer, más hangszerek is, tuba, trombitánál már talán igen, de ott is nagyon-nagyon ritka, hogy valaki szólóban áll ki. De mégis az én életem úgy alakult, hát olyan nagyjából 10 éve, közben váltottam egy hangszert, most már basszus trombitán játszom főleg, bár harsonán fogok éppen most játszani. Ez egy olyan hangszer, ami egyrészt maga hangszer, és nagyon különleges. Én kidolgoztam erre egy különleges tónust, és ezt most borzasztóan szeretem. Majdnem minden együttesben, amiben játszom, mint szólista játszom, lehet, hogy 4-en játszunk, de mind a 4-en nagyon szólista központulag játszunk. Annyira jó kérdezi, mert tegnap délben leültem Kurták Gyuri bácsival, aki írt egy darabot Circum Dederunt címmel, amit a Steven Iserlisnek ajánlott, és mondtam neki, hogy ez olyan lágében van ez a darab, hogy pont a basszus trombita legszebb hangjaiban, ez körülbelül egy oktávon belül játszódik, és mit szólna hozzá, hogyha én ezt játszanám basszus trombitán. Ez a darab egy Gregorián darabnak valamilyen reinkarnációja, Kurták megfogalmazása szerint, és akkor tegnap elkértem a kottát, és elkezdtem gyakorolni, ez egy teljesen szólószám. Azért nagyon jó a kérdés, mert pont most az volt, hogy azon gondolkoztam, hogy most életemben először valószínűleg szólóban fogok játszani.
1: A konfliktus kerülésnek két módja is van. Ha csapatban vagyok, akkor el tudok bújni a többiek között, mondhatom azt, hogy csinálom azt, amit mondtok. De szólóban is lehetek konfliktus kerülő, hiszen ha én irányítom az eseményeket, akkor mindenki azt csinálja, amit én mondok.
0: A konfliktusok az életben, tehát a magánéletben az egy dolog. Az nekem nincsen olyan sok. Egy intézetben és más munkáimban, azért minden évben van 10-15 olyan eset, amikor nekem kell valamilyen konfliktust megoldanom, azaz valakivel szembeállni, vagy melléállni, vagy hagyjam magam rábeszélni, vagy ne hagyjam magam rábeszélni, vagy én beszéljem rá őt. Hozzá kell tenni, hogy ez egyáltalán nem áll távol egy zenei élettől, mert a zenében rengeteg konfliktus van, egy, béke játszani. Kettő, azért két azonos hangszerrel, vagy éppen nem azonos hangszerrel a kezében egy színpadon ülve, az egyik gyorsabban játsza, én úgy gondolom, hogy lassabban. A másik egyik hangosabban, én úgy gondolom, hogy halkabban. Az egyik hamisan játsza, ő meg úgy gondolja, hogy én játszom hamisan. Ezt összemelegíteni szerintem a zenészeknek ilyen szempontból picit könnyebb dolgok van, hisz gyerekkoruk óta hozzászoknak a közös léthez, ugyanis ha ez a konfliktus kijön a színpadon, akkor ez egy rossz koncert lesz, semmi értelme az egésznek. Ha valaki belenéz mondjuk egy kurzusba, egy zenei kurzusba, ahol egy tanár három ütemet körülbelül olyan 25 percen keresztül tanít, két ember tanít, mondjuk egy szonátát, egy egedű zongora szonátát, akkor látni azt, hogy mennyi minden figyelem, egymásra figyelés kell ahhoz, hogy a dolog létrejöjjön, hogy a vége jó legyen.
1: Rég zenéltünk, mi szólaljon meg?
0: Hőna Gusztáv, az akkori Magyar Rádió Szimfonikus Zenekar első harsonása, a Liszt-Felsenőszi Egyetem docense, hát ő egy ikona harsonások életében, nem csak itt, hanem nemzetközi szinten is. Egyszer csak fölhívott telefonon, hogy most van egy lehetőség, itt van Európában a Carl Fontana, aki a bebop harsonázás egyik ikonja volt. Csináljatok egy harsona kvartettet, plusz egy trió, zongora, bőgő, dob, és legyen négy harsona, mert a Carl Fontana idejön, és csinálhatnok egy koncertet a Zeneakadémián. És akkor mi összeraktuk ezt, Szaloki Béla, Schreck Ferenc, Carl Fontana és én. Egy próba. És a koncert után mondtuk, hogy a következő napon, még itt van egy napig Magyarországon, akkor vegyük fel a lemezt. Ő már akkor nagyon idős volt. És akkor délután kettőkor fölmentünk a stúdióba, ott mi már előtte a trióval próbáltunk, a lemez 55-60 perces, a felvétel 55 vagy 60 perc volt. Nem nyúltunk semmihez, bementünk, följátszottuk, talán egyetlen egy számot eljátszottunk kétszer, és azt mondta a Carl Fontana, ez így jó, mehetünk. Na most ezen a lemezen részt venni, ez a büszkeség, és ezt én is adhattam ki, ez úgy nagyjából egy kicsit összefoglalta egyrészt az én életemet, másrészt a világnak ezt a furcsaságát, hogy miért pont ez a lemez, ez hogy jött össze, egy óra munkával mindenki ingyen csinálta, mindenki boldog volt, akár pont onnan mondta, hogy nem kér pénzt, azért csoda pillanata volt az életemnek.

0: Amikor a zenei információs központot megálmodta, akkor sok embernek az igénye érkezett meg önhöz, vagy a saját igényéből származott ez a vágy, hogy legyen egy ilyen központ?
1: Amikor a 180-as csoporttal elkezdtünk dolgozni, de már előtte is különböző hasonló darabok kapcsán, állandóan járkáltunk könyvtárakba. Így a könyvtárakban azokat nézegettük, hogy milyen hasonlóra írt darabok vannak. Egy kottatárba bemenni, egy könyvtárba 30-40 ezer kottából kiválasztani azt a kottát, tetszik, le tudom játszani, meg tudom csinálni, ez egy irgalmatlan feladat. Elvégeztem a főiskolát, és ez a dolog ez jött elő, mint gondolati kényszer. Arra emlékeztem 96-ban, hogy ez micsoda probléma, de milyen fantasztikus dolog, és a 96-ban megjelent az internet. Hát ez fantasztikus, hát én beírom, hogy ez írt hasonlódarabot, ez nem írt, vagy ilyen összeállítású, stb. És akkor ez a két dolog összeért. 1996-ban besétáltam egy Compact nevű céghez, aki már nincs is, és ott volt egy művészetrajongó vezető, még szoktam is velük találkozni, és azt mondták, hogy kölcsönadnak egy gépet. Mondom, akkor hogy megcsinálják egy zeneinformációs központot. Én akkor már jártam Vörösmarty téren, volt a zeneinformációs központ, ami egy államilag működtetett zenei tanács keretein belül, de 96-ban ezek elkezdtek szétfoszlani. Pár hónap alatt gyakorlatilag feltérképeztem azt, hogy a zeneinformáció, mint olyan, analógból át kell, hogy költözön digitálisba, és a világ az interneten keresztül bárki elérheti. És így elindult ez a hógolyó. Ez az egyik legköltségesebb dolog volt, de mégis azt gondolom, hogy ez még mindig a lelke a Budapest Music Centernek, és a jövőben elképzelt új utak mind-mind visszanyúlnak egy erős vastag köldögzsinórral a zeneinformációs központhoz, hozzánk költözött Kocsis Zoltán teljes hagyatéka. Kurták György és Ötvös Péter zenei hagyatéka, nem a kéziratai, itt vannak. Sári József teljes életműve, Jenei Zoltán teljes életműve hagyatéka, kéziratai, és most sorolhat, nem a többi szerzőt. Ezek a rekvizitumok, amik kéziratok formájában vannak, legyenek megmentve. Egy helyen legyenek, kutathatóak legyenek, és ez egy új életet hoz a BMC körébe, új helységeket, a Ligeti utca 5-ben meg fog nyílni ez az archívum, a Magyar Zeneszerzők és Előadó Művészek archívuma. Ez megint csak pont ugyanaz, amivel 30 évvel ezelőtt kezdtem, és van egy másik tervünk, az pedig a BMC mellett fölépítendő opera előadásra és szimfonikus koncertekre alkalmas új épület. Ez egy magáncég, hitelt kell neki fölvenni. Én szeretném még megérni, hogy ez a hitel vissza legyen fizetve.
0: Ha erre gondol, a fejlődésre, a jövőre gondol, akkor milyen zene szólal meg a fejében?
1: Benjamin Apple ezt a bizonyos Circum de Derum című korták darabot a most megjelent lemezén énekli. Az első írott, a zenetörténetben a leghosszabb időszakot betöltő műfajból, a Gregoriánból való. Nincs olyan zeneszerző, aki ne nyúlt volna minden alkalommal vissza ehhez a gyökérhez. Ez egyfajta arszpoétikánk. Egy kicsit visszarántja az embert a zenei értékek megőrzéséhez.

0: Kedves hallgatóink, vendégem volt a Magyar Érdemrend Lovag keresztjével, Hazám díjjal és Prima Primissima díjjal elismert harsona művész, zenei menedzser Gőz László. A munkatársak Duba Szilvia zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, a hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgető társ, Süveges Gergő. Ezt a beszélgetést éjszaka az egy órai hírek után újra meghallgathatják.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 20 óra, jó estét kívánok, Ciprusz Éva vagyok. Főbb híreink először röviden. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy kikészítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól. Erről állapodott meg Orbán Anita külügyminiszter ukrán kollégájával. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, többfelé élénk széllel. 19-23 fok várható. Következnek a részletek. Az idei költségvetés valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök. Közölte a kormányülés után Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon 286 milliárd forint értékben két tétel hiányzik. Az egyik egy elkészült vasútfejlesztéssel, a másik az autópályák koncessziójával kapcsolatos. A kormány szóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon, fenntartható pályát biztosítson az országnak és garantálja a pénzügyi stabilitást.
2: A kormány álláspontja szerint felelős gazdaságpolitikát csak pontos helyzetértékelés és átlátható költségvetési adatokra lehet építeni.
1: Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi ügy egyes részeit a kormány.hu igazságtétel oldalon teszik közzé. Elmondta, a korábbi igazságügyi miniszter nemlegesen terjesztette fel a Sándor palotában K. Endre kegyelmi kérvényét, de végül, még nem ismert okokból, ezt az akkori köztársasági elnök Novák Katalin megváltoztatta és így küldte vissza a minisztériumnak. Magyar Péter egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy a teljes képet lássák a magyarok.
3: Minden magyar ember nevében mondhatom, hogy jogos elvárása minden magyar embernek, legfőképpen az áldozatoknak, hogy így sok év után végre tisztán lássunk abban, hogy milyen indokok alapján kinek a felkérésére, vagy unszolására, vagy fenyegetésére írta alá ezt a kegyelmi kérvényt, vagy változtatta meg ezt a kérelmet, vagy annak elbírálását az akkori köztársasági elnök. Holnap munkaidő végéig várjuk Sirok Tamás még hivatalban lévő köztársasági elnöknek a tájékoztatását.
1: Ha a köztársasági elnök nem mond le magától május 31-ig, akkor alaptörvénymódosítással fogják eltávolítani, közölte Magyar Péter a kormányülés után. Sólyog Tamás ugyanis az Indexnek adott interjúban azt mondta, szerinte nincs olyan jogi vagy alkotmányos indok, ami megalapozhatná a lemondását. Mint fogalmazott, őt az eskü az egész politikai nemzethez köti, nem csupán a többséghez vagy a kisebbséghez. A köztársasági elnök elmozdításával sérül a jogállam, amit a Tisza éppen most szeretne helyreállítani, vélekedett Hak Péter, jogtudós. A professzor szerint, ha most eltávolítják Sólyog Tamást, akkor a jövőben egy következő parlamenti többség felállásával ugyanúgy eltávolítható lesz az államfő politikai alapon.
4: Szerintem is ez sokkal inkább politikai erődemonstráció. A választók körében, nyilván a Tisza párt szavazóinak a körében van egy erős igény arra, hogy minden, hogy tiszta lap keletkezzen, mindenkit töröljenek le a térképről, de ennek a választói igénynek jelenleg akadályt szab a jogállamiság és a jogi normák.
1: Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Magyar Péter ellen Havasi Bertalan. A miniszterelnöki kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára szerint a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mindenfajta jogi eljárás törvényes ok nélkül erővel akar eltávolítatni egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából és a minisztériumából. Hozzátette, a miniszterelnök rendőri intézkedést követelő érvelése semmilyen módon nem állja meg a helyét. Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon egy kommentben úgy reagált, idézem, a kormány a reménytelen helyzetben lévő maffia tagok kétségbe esett próbálkozásával nem foglalkozik. Itt a krónika. Ismét cselekvésre szólította fel Iránt a közel-keleti konfliktus rendezése érdekében az amerikai elnök. Donald Trump ellenkező esetben az eddigieknél súlyosabb következményeket helyezett kilátásba a Perzsa ország ellen. A politikus a hét elején egyeztet nemzetbiztonsági tanácsadóival az iráni katonai műveletek esetleges folytatásáról. Közben az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője egy interjúban elismerte, hogy az izraeli-amerikai támadások kezdete óta jelentősen megdrágult üzemanyag problémát jelent az amerikaiaknak. Oroszország bízik benne, hogy amerikai közvetítéssel folytatódhatnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajnával, erről a Kreml szóvivője beszélt. Volodymyr Zelenszkij pedig azt mondta, Európának ott kell lennie a tárgyalóasztalnál. A politikó arra figyelmeztet, hogy már a tárgyaló személyének kiválasztásán elbukhat a folyamat, mivel az oroszok nem fogadnák el Kaja Kallas uniós főképviselőt és Alexander Stubb finn elnököt sem, míg Európa elutasította Putyin jelöltjét, Gerhard Schröder volt német kancellárt. Angela Merkelről a lap azt írta, békeközvetítési kísérletei megbuktak, Mario Draghi volt olasz kormányfőről pedig nem tudni, hogy elfogadná a felkérést. Mindeközben folytatódnak a harcok Oroszország és Ukrajna között. Az összecsapásoknak civil áldozatai is vannak. Barna Péter összeállítása.
5: Oltották a lángokat Odesszában a tűzoltók, miután Oroszország drónokkal támadta az ukrán kikötővárost. Egy 11 éves gyermek és egy 59 éves férfi megsérült. Jelentős károkat jelentettek egyebek mellett a zaporizsiai, illetve a herszoni régióból. Egy ember meghalt és több mint 30-an megsérültek. Dnyipróban 18 sérült van, köztük egy 10 és egy 2 éves gyermek. Először egy sahid drón csapódott a házunkba, csoda, hogy nem robbant fel, mondta egy férfi. A Reuters szerint Oroszország a Moszkva elleni ukrán támadásokra válaszolt. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Moszkvának meg kell értenie, hogy be kell fejezniük a háborút. A nagyhatótávolságú képességünk jelentősen megváltoztatja a helyzetet és a háborúról alkotott globális képet. Megváltozott minden, az oroszországi célpontok elérhetőek. Senkinek sem szabad konfliktust kezdenie Ukrajnával, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök azt is közölte, a héten fontos tárgyalásai lesznek európai partnereivel, továbbá egy egyeztetést is előkészítenek az amerikaiakkal.
1: Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól. Erről állapodott meg Orbán Anita külügyminiszter ukrán kollégájával. Az egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Kijev kész új lapot nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban, ezt az ukrán külügyminiszter írta az egyeztetés után. Andrij Sibiha úgy fogalmazott, készek vagyunk együttműködni Magyarország új kormányával, a két oldalú napirendünkön szereplő valamennyi kérdésben, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt kiemelte, hogy magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rákcsáló mentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. A kormány döntött az aszbeszt szennyezés kezelésének megkezdéséről, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Hangsúlyozta, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. A kormány szóvivő hozzátette, az osztrák bányákból származó aszbesztel szennyezett területeken azonnali kockázatcsökkentő intézkedésekre van szükség.
6: A kormány egyrészt azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező érintett kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztésének lehetőségét. Másrészt tárcaközi azbeszt munkacsoport jön létre az érintett területek azonosítására, az országos nyilvántartás kialakítására, a szükséges egészségügyi és környezetvédelmi intézkedések összehangolására, valamint a kár elhárítás koordinálására.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz többfelé élénk széllel. Éjszaka 6 és 13, napközben 19 és 23 fok közötti hőmérséklet várható. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, Ciprus Évát hallották, viszont hallásra 21 órakor.
7: Műsor ajánlott.
8: Kalendárium.
9: A Fővárosi Nagy Cirkusz és a Kazányi Állami Cirkusz új közös produkciója a Mirázs. Fekete Péter a Budapesti Intézmény igazgatója lesz a vendégünk. Ez Sör, a sernevelőtől a sörgyárig, az a Zalaegerszegi Göcsei Múzeum kiállítása. Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncert Szulák Andreával és Kocsis Dénessel Szekszárdon. Bolyongók, már látható a Kövér Béla Bábszínház új produkciója Szegeden.
8: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kívánságkosár.
10: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-es telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
8: Kívánságkosár vasárnap délután 3:30-tól a Kossuth Rádióban.
7: Esti mese.
8: Kedves gyerekek, ma Györgyi Anna mond mesét.

0: Jó estét, gyerekek! Mostantól sok-sok estén át együtt kalandozunk a világlátott egérkével. Ma este ő még csak egy árva mezei egérke, aki megunta a hosszú őszi esőket meg a koplalást. Gondolt egyet, bemerészkedett a faluba. Tudta az egér történelmet. Hallotta az öregebbektől, hogy a házi egereknek azoknak mindenük megvan. Pince, kamra, padlás, tele minden jóval. Egyedül csak a macskától kell óvakodniuk. Még örültek is a házi egerek, amikor a falu legszélső házának pincéjébe surrant. De amikor kiderült, hogy nem csak látogatóba jött, hanem a telet is ott szándékozik tölteni, akkor bizony már-már a rokonságot is kezdték kétségbe vonni. Aki mezeinek született, maradjon mezei, mondta bajszát megpödörítve a főegér. Magunk is szűkösen vagyunk, meg aztán itt a macska. Az még az egerésző rókánál, meg a sasnál is szemfülesebb, furfangosabb. Egy-kettőre karmába kaparint. Bizony, bizony, cincogták kórusban a többiek. Kivált, ha megtudja, hogy milyen ínyenc falatnak való érkezett. Könnyen megtudhatja, megbizony, s akkor aztán jaj neked. Szép kis rokonság, riadt meg a kis mezei egér. Ezek még képesek lesznek följelenteni engem a macskánál. Cini-cin, fushatudsz! Azzal már ott se voltak, mintha a föld nyelte volna el őket, a nyírkos pince földje. Elsötétült a világ. A nyitott pince ablakban megjelent a macska. Följelentettek föl a nagy cincogásukkal. Jaj, nekem végem van, végem! Dermet meg a kisegér.
1: Hát, te kiféle vagy, vagyis voltál, morrant a macska, és már ugrott is.
0: De ugrott az egérke is, nem oldalt, nem hátra, hanem szembe a macskával. Elsurrant alatta. A macska még meg is csúszott a nyírkos pince földjén, időbe telt, míg a fenekével lefékezhetett. A kis mezei egér örömében még el is viccantotta magát. Így szoktak ők egérutat nyerni kinn a mezőn a sassal rókával szemben is. Most már maga biztosan kuporodott a legalacsonyabban ülő kád alatt, ahová egy nagyobb fajta házi egér is nehezen juthatott volna be, nemhogy a macska. Ott ült, töprengett egész éjszaka. A macska egy ideig még kerülgette a kádat, várta, leste, hát ha karma közé kaparinthatja a kis orcátlant. Még alvást is színlelt, de a kis egér nem ment lépre. Aztán, amikor hallotta, hogy a macska beletörődve a sikertelenségbe kiugrott a pinceablakon, még szundított is egyet. Hajnalban ismerős cincogásra ébredt. Kikémlelt, s látta, hogy egy jó indulatú egérmama hívogatja. No, csak hogy megtaláltalak. Futtom van, ahogy visszanéztem, láttam eszes életre valóságod. Gyere, kitaláltam valamit. Itt tovább nem maradhatsz. Tud rólad a macska, s a nemzetség is láthattad, félti a maga kis rágnivalóját. Fölkalauzolta a kis pártfogoltját a kamrába. Itt ez a bőrönd. Már be van pakolva, nem sokára indul a gazdafia vissza az iskolába, a városba. Bújj be szépen, utazz el, világot láthatsz. Ott kevesebb az egér, a macskák meg csak szobadíszek. Nem egerésznek. Jár szerencsével. Azzal már be is surrant a lyukba. A kis mezei egér pedig egy-kettőre berágta magát a bőröndbe. Mire elkészült, nyílt a kamra ajtó. Meglendült a bőrönd, s a kis egér először érezte életében a repülés boldog örömét. Legalábbis ő azt hitte a himbálózó bőröndben csücsülve. Csak akkor ijedt meg rettenetesen, amikor a bőröndő cipelő diák a földre zökkentette a terhét, hogy egyik kezéből a másikba cserélje. De mert az út hosszú volt, s a bőrön nehéz, sűrűn kellett váltogatni, megszokta az oda döccenéseket is. A vége felé már várta is, hogy na most, zup! Kikukkantan is nagyon szeretett volna, mert a zajok sokaságából ítélve nagyon érdekes lehetett a kint brummogó, sistergő, zakatoló világ. A brum-brum, zírzúr az, ami kaszálni, szántani, vetni, aratni szokott. Csak nem ki a határba kerültem megint, szontyolodott el a kis mezei egérke. De nyomban meg is vigasztalódott, amikor egy minden eddiginél nagyobb odazökkenés után mozogni kezdett a föld alatta. És kétségbejtő dübörgés, prüszkölés, csikorgás, csattogás, és még föl sem sorolható, mi minden vette körül. ekkor érkezett be a vonat. Na, most ideje meglépni, húzódott a lyuk felé. De még idejében visszarántotta az orrát, mert már újra repült, repült, zökkent, és megint repült, és már fönn is volt a vonatfülke csomagtartójában. Lassan lecsöndesült a világ körülötte. Kivált, amikor ringatva elindult a vonat. S az utasok halkan duruzsoló hangja már-már el is álmosította volna, ha eszébe nem jut, hogy ő milyen éhes. Jó illatokat érzett a bőröndben, de gondolta, becstelenség volna éppen az őt idáig elszállító diák hazaiába belerágni. Kikukkantok, lám, hol is vagyok? Ki is kukkantott, és sehol semmi vész. Ebben igaza volt, mert az utasok közül ki egymásra nézve beszélgetett, ki meg a tájat bámulta, csodálta. Kibújt egészen, megállt, szétszimatolt, s már sorrant volna egy másik csomag felé. De az ismeretlen és szokatlan terepen megcsúszott. Érezte, hogy zuhan, s már ott is volt egy néni ölében.
2: Egér! Jaj, egér!
0: Ugrott föl a néni, de nem csak ő, a többi utas is.
2: Egér, egér, egér!
0: Terjedt el a hír a vonaton, és futott a nép a folyosóra. Az egérkinek még volt annyi lélek jelenléte, hogy az ülés alatt a fűtőtestek rácsai között egérutat nyerjen. Kutatták, keresték, hajkurázták volna, de ő meghúzta magát. Örökké valóságnak tűnt ez az utazás. Végig róla beszéltek. Kicsit még büszke is volt magára, amiért ennyire az érdeklődés középpontjába került. Úgy érezte, hogy nincsen rajta kívül senki más az egész nagy, szürke mezei familiában, aki ennyire vitte volna hírnév dolgában. A végén még ahhoz is volt mersze, hogy a rácsok közül egy beszorult almacsutkát óvatosan elmajszolgasson. Aztán elaludt. Összegömbölyödve szunyókált a ringatózó vonaton.
3: Kányádi Sándor Világlátott egérke című mesesorozatából Györgyi Anna olvasott fel. Szerkesztette Marsall Éva, rendezte Dobai Vilmos. A hangfelvétel 1992-ben készült. A következő mese a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: Kedves gyerekek, most Györgyi Anna mond mesét.
1: Akkor köszöntött ránk az este, amikor a kisegér elszúnyókált a ringatózó vonaton. De az igazat megvalva nem is szúnyókált, hanem aludt, mint a bunda. Megviselték a viszontagságuk, még álmodott is. Azt álmodta, újra otthon van az ismerős mezőn, sötkérezik a napon. Már éppen vissza akart iszkolni a lyukba, mert látta az egerésző rókát közeledni. Késő volt, már a mancsát is a vállán érezte. Fölriadt.
2: Kérem a jegyeket!
1: Egy egér költögette, egy házi egér formájú egyenruhás egér.
2: A jegyeket kérem ellenőrzésre,
1: ismételte meg a kalauz egér. Miféle jegyet? Szeppent meg a kis mezei egér.
2: Vonatjegyet, kiskomám, vonatjegyet.
1: Hát, az még micsoda? Rémült meg, s a szeme sarkából méregette, hogy lehetne egérutat nyerni a jegyet követelő egér elől.
3: Ne pislogj erre-arra, itt nincs menekvés, nincs egérút.
2: Itt rend van, ha valaki vonatra száll, jegyet kell váltania.
1: Nem tudtam, igazán nem tudtam, nem vagyok ide valósi.
3: Szóval potyautas vagy.
1: Potya, vallotta be töredelmesen a kis mezei egér. Onnan fentről pottyantam le egy bőröndből.
2: A kalauz egér jókedvűen elciccentette magát.
3: Egy bőröndből, azt mondod?
1: Abból. Megcsúsztam, amikor kibújtam valami ennivalót keresni. És elmondta röviden, hogy és miért került ide.
3: Na jól van, enyhült meg a kalauz egér. Magam is valahogy hozzád hasonlóan lettem vasúti.
2: De a szabály, az mégiscsak szabály. Én békén hagylak, de nehogy eltaláljon csípni az ellenőr.
1: Hát az meg kicsoda? Rémült el újra a kis potyautas.
2: Az, aki még nekem is parancsol, aki engem is ellenőriz. De most bújj be valahová, mert éppen közelek, oda az ülés alá. Ott maradj, amíg visszajövök.
1: Nem kellett kétszer mondani. A kis potyautas már is fönn kuksolt az ülés rugói közt.
3: Potyautas szagot érzek.
2: Jött egy nagy bajuszú ellenőr egér.
1: Ő semmi, csak egy csótánybogár volt, lódította a jegyszedő.
3: Lepöccintettem a sinek közé.
4: Csótány? Nem egér? Egér szagot érzek.
2: Egér szagú csótány volt. A szerencsétlen azzal akart átejteni, de engem nem lehet, kipöccintettem.
1: És azzal már tovább is surrantak. Nem sokára azonban visszatért a jegyszedő.
2: Na, kibújhatsz!
1: Megmentettem az írhádat.
2: Láthattad, nem volt könnyű. De nem ingyen, testvér, hálával tartozol.
1: Hálával? Persze hálával, de hogy miképpen hálálhatnám meg a jóságodat?
2: Ennivalóval. Láthatod, nekem sok a dolgom. A fizetés meg itt a vasútnál. Szóval keres kajtas, és amit találsz, azon osztozunk. Sokra lesz szükség, mert az ellenőrnek is kell juttatnom. Őt sem lehet mindig átejteni.
1: Attól fogva a kis mezei egér étnappát éve veszélyesebbnél veszélyesebb kalandok árán igyekezett előteremteni az egyre többet követelő kalauz egérnek és ellenőrének az elemózsiát. Legtöbbször alig maradt annyia, hogy a maga éhét is úgy, ahogy elverhesse. Örült mégis, hogy legalább a bőrét megmenthette, de alig várta az alkalmat, hogy valamiképpen továbbállhasson, leszállhasson a folyton kattogó, vágtató vonatról. Vissza, vissza a mezőre, a mezőre! Ezzel ringatta el magát, ha olykor elszúnyókálhatott. Kiderült, hogy a kalauz egérnek igencsak népes családja van, s az ellenőrnek is felesége, fiai, lányai. S azok méghozzá válogatósak is, nem esznek meg akármit, sajtra meg édességre fáj a foguk. Ráadásul a vonatot takarító személyzet is egérszagot érzett. Sokszor már alig-alig sikerült elsurrannia egy-egy lesújtani készülő seprűnyél vagy szemétlapát elől. Pedig az utasok nem nagyon prédálták a finom falatokat, még a csontokat, a szalámibőrt is gondosan a szeméttartóba süllyesztették. Annak meg olyan lappancsa van, hogy oda még a legsoványabb egér se bújhat be. Már csont és bőr volt a mi kis egerünk. El is határozta, hogy lesz, ami lesz, ezt ő tovább nem csinálja. Inkább a sinek közé veti magát. Elvégre szabad mezei egér. Ettől kezdve elkezdte tanulmányozni az állomásokat. Jó szagló emlékezete volt. Minden megállót, állomást szagáról igyekezett észben tartani. Emlékezett a felszállási hely szagára is. De sehogy sem akart kijönni a lépés, nem volt nagy állomás. De nagy volt a jövésmenés, életveszélyes lett volna minden próbálkozása lesurranásra. Akkor eszébe jutott a bőrönd. A repülő bőrönd, amellyel a vonatra szállt. Ettől kezdve a bőröndök szagát cimatolta, de a diák bőröndje szagát sehogyan sem sikerült emlékezetébe idéznie. Se baj, majd bebújok egy olyan szatyorba, amelyikkel éppen a diák leszállása helyén akarnak leszállni. Ott történt, ahol ő lepottyant volt. Egy szemüveges néni szatyrát szemelte ki, mert az mindig azon a nagy állomáson szokott föl meg leszállni. Szemüveges is, meg öreg is, gondolta bizakodva, hát ha nem vesz észre. Már éppen elszánta magát, hogy besúrjon a szatyorba, amikor fülön fogta a jegyszedő.
4: Lassabban a testen, fiatal úr! Régóta figyelem a te szivat szándékodat, csak hogy ukbuk fog meglépni, hát ez a hála te kis mezei senki!
1: Félre tetszett érteni a szándékomat, lódította hirtelen a kisegér. Sajtot érzek abban a szatyorban, gondoltam végre kedvébe járhatnék a főkalauz úrnak.
4: Sajtot? Lágyult el az ellenőr. Az már igen, hát akkor rajta.
1: Mindjárt itt leszek, csak tessék megvárni. Azzal egerünk már surrant is, mert moccant a szatyor a csomagtartóban, s benne kuksolva örömében majdnem elviccantotta magát. A néni már vitte is a szatyrot, a kisegér újra a repülés boldog örömét érezhette. Az ellenőr meg azóta is várhatja a sajtot, abból ugyan nem eszik.

Kányádi Sándor Világlátott egérke című mesesorozatából Györgyi Anna olvasott fel. Szerkesztette Marsall Éva, rendezte Dobai Vilmos. A hangfelvétel 1992-ben készült. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.

0: Benedek Eleket főként mint írót és mint a nagy mesemondót szoktuk emlegetni, viszont jó néhány verset is írt, komoly mesterségbeli tudással és mély mondani valóval. Benedek Elek a Páva meg a Varjú és Unokáimnak című versét Szabó Gyula és Zajzon Zsolt mondja el.
1: Szárnyát a páva kiterjesztve, magát nagy büszkén mutogatta. Nézte a varjú szemmeresztve, s magában mind ezt hajtogatta. Kár, kár, de igaz, e hegykepi ma szebb, mint én vagyok, tolla, hogy ragyog. Nagy volt a varjú irítsége, de haj csodát, mindjárt lett vége, amint megszólalt büszke páva fülsértőn, rikoltva fennen. Most már magamat nem szégyellem, kárgott a varjú. A páva bár szép a tolla, de csúfa hangja, s így végre is alsóbb a rangja. S elégedetten, csúf károgással tovább repült a varjú egy házzal.
2: Mi az élet, még nem tudjátok, s már meghalt édes jó anyátok, nagy Magyarország. Szegényt, haj, meg sem ismertétek, csak a neve maradt ti néktek. Szétdarabolták. Hármas halomnak szép hazája, nehéz bilincset raktak rája, lett rablók rabja. S haj, a négy folyam, büszkeségünk, zokogva zúg búcsút minékünk. Véres a habja. Búcsúznak a kárpáti bércek, nem adnak többé nemes ércet honszerző népnek. Zsiványok vágják szép fenyőit, fűsenőit. Mindent kitépnek. S Erdély, Erdély, hazánknak gyöngye, halld, hogy sikolt minden göröngye, mi lesz belőlem. Voltam veletek egy test s lélek, tudnátok-e magyar testvérek megválni tőlem? A némakő is mind megszólal, a völgy, a róna, a hegyoldal együtt harsogják. Nem, nem, soha, mi el nem válunk. Egész világgal perbe szállunk. Milyenk az ország? S ti, unokák, jövő reményi, ne tudnátok érette élni s halni, ha kéne? A porba omlott szent hazának, bennetek van-e bús anyának minden reménye?
0: Benedek Elek verseit Szabó Gyula és Zajzon Zsolt mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.

0: műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Bartók Bélától származik. Csak tiszta forrásból. Bartók Béla a 20. századi magyar és egyetemes zeneművészet egyik legnagyobb alakja. Életével és munkásságával ezt az egyetlen mondatot tette Ars Poeticájává. Csak tiszta forrásból. Számára a tiszta forrás a népzene eredeti érintetlen világa volt. Az a hang, amelyet a táj, az ember és a közösség együtt hordozott évszázadokon át. De ez a gondolat jóval többet jelentett zenénél. Erkölcsi iránytű volt. Bartók tudta, hogy az alkotás, az emberi cselekvés és a közösségépítés csak akkor lehet tartós és igaz, ha belülről, a lélek mélyéről a tiszta szándékból fakad. A tiszta forrás a hiteles életre hív. Arra, hogy gondolatainkban, döntéseinkben, emberi kapcsolatainkban a valódit keressük. Ne engedjünk a felszínes vagy könnyű utak csábításának. A forrás képe ma is érvényes üzenet. Ahogyan a hegyi patak tiszta vízét csak úgy őrizhetjük meg, ha vigyázunk rá, úgy a lélek tisztaságát is őriznünk kell. Figyelemmel, felelősséggel, a jóra való törekvéssel. Egy nemzet ereje is ebből fakad. Abból, hogy tagjai képesek megkülönböztetni a maradandót, a múlandótól, az értéket, a zajtól. Bartók üzenete csendes, de erőteljes. Minden igazi teremtés, minden tiszta gondolat és minden megélt emberi pillanat belülről, a forrás felé forduló szívből születik.
2: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
0: Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Cavallo Collini Bori. A Rákosi korszak egyik legjellegzetesebb és legsúlyosabb társadalmi következményekkel járó jelensége a kitelepítések és internálások rendszere volt. A kommunista párt a hatalom kiépítéséhez a Szovjetunióból vette a mintát, a cél a társadalom átalakítása volt.
4: 1949 és 1953 között a kommunista vezetés osztályidegennek minősített volt arisztokratákat, polgári családokat, módosabb parasztokat, egykori hivatalnokokat és internálótáborokba vagy kényszerlakhelyre vitette őket. Tömegeket deportáltak például a Hortobágyra, gyakran egyik napról a másikra, bírói ítélet nélkül.
5: Itt nem csak az internálás és a kitelepítés fogalma kell, hogy tudatosuljon, hanem van egy másik, az internálás jellegű kitelepítés.
4: Magyarázza Bank Barbara történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos munkatársa.
5: Ezt maga a Gerő Ernő írja le, hogy van egy olyan fokozata ennek a rendőrhatósági kényszerintézkedések sorozatának a totális diktatúra időszakában, amikor nem csak kitelepítik, de a kényszermunkát is rákényszerítik családokra, 6 éves kort ugye kötelező a kényszermunka, és ez az internálás jellegű kitelepítés, és ez a 12 hortobágyi nagykunsági zártábor, ahova több mint 8000 embert elhurcolnak a déli nyugati hatásából, illetve nagyobb

0: kisebb városokból, tehát nem csak a hatásáv van benne a radarjukba a pártnak, hanem a többi nagyvárosok, mint Szeged, Miskolc, Salgótarján, Sopron, Pécs, tehát egy nagyon-nagyon sok ilyen városról tudunk már. Tehát ez az internális jellegű kitelepítés. A kitelepítés az sem klasszikus, de azt mondhatjuk rá, hogy a budapesti 1951-es kitelepítések, az a kitelepítés forma, kapnak egy véghatározatot, tehát nem ítélet, ez sem, egy véghatározatot, egy papírt, ahova rá vannak írva a családfő, vagy akire címezték a kitelepítési véghatározatot. Van olyan eset, amikor azt írják, hogy plusz 4 fő, nem nevesítik meg azokat a személyeket, viszont előfordul olyan eset is, amikor ráírják név szerint, hogy kik azok, akik ezen kitelepítés hatály alá esnek a családból. Ez kvázi még az is lehet, hogy nem csak a család, hanem mondjuk aki ott dolgozik náluk, az a háztartási alkalmazott, aki ott dolgozik náluk, az az unokatestvér, tehát a tágabb családra is értendő. Ez a kitelepítés, és ez is az ország, mondjuk azt, hogy a középső és észak-keleti részére összpontosul, mondjuk Békés megye is benne van még, eléggé zárt falvakba hurcolják el a családokat, és ott betelepítik őket az ottani falu közösségnek az otthonaiba. Tehát, hogy szokják meg egymást, vagy ellenségeskedjenek. Ugye a cél az az volt, hogy még nagyobb ellentétet szítsanak közöttük, csak hát kulturált emberek azért egymás mellett élnek, és rájöttek arra, hogy ez mind a kettőknek büntetés, és senki nem járt jól ezzel. És az internálás, az pedig ugye ugyanúgy egy rendőrhatósági kényszerintézkedésnek minősül. Pár hónapig volt 1945-ben, hogy benne volt a büntetési tételekben, hogy bíróság kiszabhatta, aztán rájöttek, hogy ez így kényelmesebb, gyorsabban el lehet tüntetni embereket, és nem kell nyoma se, hogy legyen nagyon. Ez is egy véghatározattal működik, és 1945 és mondjuk azt, hogy 49 első fele között úgy volt, hogy 6 hónap plusz 3x6 hónappal meghosszabbítható, tehát ott volt neki egy vége, maximum 2 év. A büntetés táborba, internáló táborba, de ahogyan a kommunista párt hatalma folyamatosan bővült, megyünk előre a tényleges totális diktatúrába, úgy erről elfeledkeztek, hogy ezt hosszabbítani kellene, és onnantól kezdve ez addig tartott, ameddig a hatóság, itt az államvédelmi hatóságról beszélünk, úgy nem döntött, hogy szabadulhat, vagy meghalt. Meghalt a táborba különböző nagyon csúnya körülmények között.
1: És ami a legdöbbenetesebb, hogy ilyen jellegű büntetésre a legbanálisabb okok miatt is számítani lehetett. Még bírósági ítélet sem kellett hozzá, elegendő volt egy igen szűkszavú véghatározat. Glaub Krisztián, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos munkatársa mondja.
2: Ez már kialakult a háború után is, 1950-ben a dél-budai internálótábor volt a leghírettebb, utána Kistarcsára kerültek át, és aztán így nőtt egyfolytában a számuk, és hát ugye a Recski tábor tartják a rendszer csimboraszójának, mert ugye titkos is volt, és eléggé sok legenda keringett róla, nagyon nehéz volt onnan megszökni. Tudomásom szerint csak talán egy embernek sikerült, többeknek is, de őt nem kapták el, tehát ebből is eléggé komoly ügy képződött akkoriban.
0: Nagyon sokat szoktam volt olvasni, a demokratikus államrendre veszélyes, és ezért internáljuk. Csúnyán beszélt, ezért internáljuk. Fenyegette a demokratikus rend hivatásos embereit, ezért veszélyes az államrendre, internáljuk. Van, amikor még ennyi sincsen benne, csak internálják.
1: Teszi hozzá Bank Barbara.
0: És ugye 1949 második felétől nem lehet tudni, hogy meddig. Hozzáteszem, hogy a kitelepítés és az internálás jellegű kitelepítésnél sem lehet tudni, hogy meddig, hiszen ott az lett a végleges lakóhely. Tehát ugye el lehet képzelni, hogy valakit a családjával együtt elvisznek kényszer lakhelyre, kijelölnek valamelyik pusztába egy birkahodályt, és az a végleges lakhely. Mert hogy azt senki nem tudta, hogy 53-ban egy meghal Sztálin, kettő pedig olyan határozatokat hoznak, úgy rendelkeznek, hogy ezeket a táborokat, ezeket a kényszerlakhelyeket feloldják.
3: Az internálás nem egy új fogalom volt abban a korban, és nem is a szovjetek találták fel. Már a 19.-20. század fordulóján is létező állami eszköz volt, főleg háborús helyzetekben. Már az első világháború idején is alkalmazták. Az ellenséges országok állampolgárait vagy gyanús személyeket zárt táborokba vitték, sokszor bírósági eljárás nélkül. Bank Barbara folytatja.
0: Nem úgy találják ki, hogy nem létezett ez a jellege az intézkedéseknek, csak ott be volt szabályozva, és nem volt mellette egy nagyon hatatos dolog, a kényszermunka. 45-től ezt hozzárakják, kötelező munka, kényszermunkaként bárhol elviszik őket dolgozni. Úgy van megadva, illetve van róla rendelet, hogy a munkájukért fizetnek is, de ezt mindig elfelejtették kifizetni az internát részére. Elméletileg a kitelepítés, az az úgynevezett klasszikus, a budapesti, az 1951-ben lezajlik, viszont ugye ez egy nagy tömeges, amikor kb. 14 ezer embert fognak eltávolítani Budapestről a különböző kerületekből, és itt nem csak a 12. meg az első, meg a második kerületről beszélek, itt ugyanúgy beszélek a 13-ról is, tehát ahol jó lakás volt, jó ház volt, kinézte valaki magának, ezekből mind eltávolították a lakókat, akik meg ott maradtak, azok pedig társ lakhatást kaptak, sőt, hát van, aki soha nem kapta vissza a lakását sem, hiszen azért tudjuk, hogy ők Budapestről 53 után is ki voltak tiltva, 56 után fogják ezt feloldani, de hát laknak benne, azért ott úgy nehéz visszakapni és visszaszerezni a dolgokat. Tehát a klasszikus kitelepítés az 51. Az internálás jellegű kitelepítések, azok is 1950 nyarán indulnak el, viszont az 53 még folyamatos, tehát 53 márciusában még visznek a 12 zárt táborba családokat. Ami előtte van, tehát 45 és 50 között kvázi, arról csak visszaemlékezésekből tudunk, hogy önként, tehát 1948-ban önként elhagyta a lakását és ráhagyományozta a városi tanácsra. Ez az önként, az azért valószínűleg, tehát van benne hathatós ráhatása akár a városi közigazgatásnak, vagy hatalomnak, vagy így mondjuk, meg a politikai rendőrségnek, hogy önként feladja a házát és elköltözik x kilométerrel arrébb a Malmába, amit úgy örökölt még valamikor a családtól. De van ilyen konkrét esetek, tehát már előtte elkezdődik, viszont az, amikor nagy tömegű, nagyon sok embert mozgatnak egyik országrészből a másikba, sőt, nagyon sok esetben nem is közölték velük, hogy hova mennek, és azt hitték, hogy Szibériába viszik ki őket a családokat a déli meg a nyugati hatásából például. Tehát, hogy egyedi esetek mindig vannak, eltűnögetnek emberek, és ugye pluszba gondoljuk azt is el, hogy például akiket perbe fognak, politikai perekbe, koncepciós perekbe, és teljes vagyon elkobzásuk van. Tehát azt a tulajdont mondjuk, ami mondjuk egy másfélszobás vagy egy egyszobás lakás volt, azt el kell hagyniuk, hiszen teljes vagyonelkobzásban részesülnek, úgymond. A családnak sem lesz sokkal jobb a kinti élete, hozzátéve azt, hogy az olyan politikai elítéleteket, akiket még ki is végeznek, nagyon sokáig hat a családra is, már pedig úgy is, hogy fogalmuk sincsen például, hogy a család főt, vagy éppen azt, akiről az ítélet szól, kivégezték-e, meghalt-e fogvatartás során, vagy mi történt vele, hiszen elfelejtik értesíteni, és nagyon sok esetben csak vagy 56 után, vagy itt az 53-as változások után történik meg, hogy egyáltalán értesítik a családot, vagy egyáltalán nem értesítik, hanem majd csak később fogják megtudni a rendszerváltoztatás után, hogy mi történt a családtagjukkal.
1: A kitelepítések története azonban nem 1950 után kezdődött, már a II. Világháborút követően megjelent a kollektív bűnösség elve, amely egész közösségeket bélyegzett meg. Lakatos Dorina, a Terrorháza Múzeum történésze arról beszél, hogyan érintette ez különösen a magyarországi németeket, és miként vált a nemzetközi politikai döntésekből tömegek sorsát meghatározó kényszerintézkedés.
4: Itt a kitelepítés folyamatánál, hogyha a nemzetközi döntésekről beszélhetünk, itt megemlíteném először is azt, ami a németségnek az első nagy tragédiája volt a II. Világháború után itt Magyarországon, és ez pedig a Szovjetunióhoz köthető, ugyanis a szovjetek itt a II. Világháború után több tízezer németet elhurcoltak a Szovjetunióba kényszermunkára. A Kárpátaljáról ez például etnikai tisztogatás miatt történt, de ugye Magyarországról is összeszedték azokat a német származású embereket, és tényleg még van több tíze, 30-40 ezer emberről beszélünk, akiket vagonokba zsúfoltak és elhurcoltak a Szovjetunióba, legtöbbjük a Donyec-medence szénbányáiba került, és hát hosszú-hosszú éveket kellett dolgozni, de ez is ugye a kollektív megbüntetés alapján zajlott, hiszen úgy voltak vele, hogy amit tönkretettek a németek, meg hát a magyarok is, ugye ezeket kell nekik jóvá tenni, és egy kicsikét hát ugye helyrehozni, jóvátételi munkát végezni a Szovjetunió számára. Itt ez volt az első tragédia, ami így nemzetközi szinten is érintette a németeket, és ugye 1945. augusztusában lezajlik ez az úgynevezett Potsdami konferencia. Hát ez a konferencia lényegében jóvá hagyja azt, hogy tehát nem kötelezi ezeket az államokat a kitelepítésre, de jóvá hagyja azt, hogy azokat az elképzeléseket, amik ugye a németek kitelepítésére vonatkoztak, ezeket megkezdjék szervezetten végrehajtani. De hát ugye nem itt kezdődtek ezek a kitelepítések, mondjuk, hogyha a Csehszlovákiára gondolunk, ott azért a Benes vezette kormányát a 30-as évek végétől próbálta ezt erőltetni, hogy azért, hát ugye csehszlovák nemzetállamot akartak létrehozni, és ezzel németeket, magyarokat, tehát onnan mindenkit ki akartak tenni lényegében.
5: Említi, hogy ez a potsdami konferencia nem kötelezte ugye Magyarországot semmire, csak előírt gyakorlatilag ajánlásokat, fogalmazzunk így. A saját nemzetpolitikai szándék az különben hogyan alakult ezután?
4: Hogyha a hazai politikai szintre nézzük, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyrészt egyébként támogatták, tehát itt a kitelepítésnek a legnagyobb szószólói ezek részben a kommunista párt voltak, de a Nemzeti Parasztpárt is elég erőteljesen támogatta a németeknek a kitelepítését, és egyébként akár itt, hogyha sajtóra gondolunk, folyamatosan a sváb hazáruló és ki a svábokkal, címszavakkal illették a magyarországi németeket. A Szociáldemokrata párt volt az, aki egyébként például tiltakozott ellene, erőteljesebben. Természetesen ezért voltak olyan hangok, amik azt próbálták erősíteni, itt akár a magyarországi egyházat is kiemelhetném, hogy ezért nem szabad ezt tenni a németekkel, de úgy hát belpolitikailag egyébként úgy nagyrészt a kitelepítés mellett foglaltak állást.
5: Hogyan zajlott különben ez a kitelepítési folyamat? Például hogyan zajlott a falvakban, és hogyan a városokban volt-e különbség?
4: Különbség egyébként alapvetően nem volt, ugye itt elsősorban a Budapest környéki városokról, falvakról beszéltünk, valamint ugye a Dunántúl, a Sopron is környéke, sváb falvak, ugye Budaörs volt az első település, amelyeket lényegében kiürítettek. Hát ez ugye úgy zajlott, hogy 1945. decemberében megjelent egy rendelet, amelyben leszabályozták azt, hogy kik azok a németek, akik kitelepítésre kerülnek. Itt egyrészt a indokok voltak itt a 41-es népszámlálás alkalmával, akik német anyanyelvűnek, nemzetiségűnek mondották magukat. A Volksbund tagság is egy ilyen ok volt, vagy akár az, hogyha bármelyik német fegyveres szervbe, például az SS-be csatlakoztak a háború alatt, vagy hogyha a háború alatt ezekben az években a magyarról németesítették a nevüket, tehát ezeknek az embereknek a körét meghatározták, és akkor a rendeleteket azt kifüggesztették, és a rendeletek alapján a helyi közösségek ugye összeállítottak egy névlistát, amit így kifüggesztettek, és akkor onnan tudták az emberek, hogy akkor ők is felkerültek ezekre a listákra, és ki fogják őket telepíteni.
3: A kitelepítéseknél maga a procedúra is kegyetlen volt, hiszen egy egész életet kellett hátrahagyni gyakorlatilag hirtelen. Minden ingatlan és ingóság, minden emlék ott maradt, és mások élet. A budapesti kitelepítések esetében hivatalosan hagytak a családoknak 24 órát, de sokszor ennél sokkal kevesebb idejük volt összepakolni. Bank Barbara történészt hallják.
0: A hivatalos leírások alapján a budapesti kitelepítések esetében a családfő az 500 kilót vihetett magával, a többi családtag az 250-250 kilókat. Összeszedhette, ráírták a nevét, stb. És utána, ugye ez a kilogram mennyiség megvolt, lezárták, lepecsételték a lakást. Tehát erre 24 órájuk volt hivatalosan. Mondom, volt, akinek két órája volt, volt, akinek fél napja, tehát ez egyedi esetektől is függött. Na most az egy dolog, hogy 500 kilót, 250-et összeszedtek, kisebb butorokat, kisebb tárgyakat, könyveket, de az, hogy mi érkezik meg a kitelepítés helyére, na az egy másik dolog. Mert hogy elfogy, amire odaír a vécélhoz, elfogytak a tárgyak. Ami maguknál maradt, tehát nem kellett berakni egy másik vagomba, egy másik teherautóba, egy raktárba, na az valószínűleg megmenekült egy ideig. Aztán az, hogy a faluban mi történik, hányszor verik rájuk az ajtót, milyen házkutatások vannak, hogyan működik ez, na az egy másik dolog. Kényszerlakhelyre hurcoltak, tehát az internálás jellegű kitelepített családok esetében ez nem adatott meg, ez a 24 óra. Nagyon sokan emlékeznek, hogy rájuk rúgták az ajtót, és megmondták, hogy fél órájuk van, hogy összeszedjenek cuccokat, de ott még a megfélemlítés is megvolt. Ha még a családfő ott tartózkodott, tehát az otthonunkban tartózkodott, és nem éppen valamelyik kényszermunkatáborban volt, vagy nem éppen bíróság elé állították, akkor a forgatókönyv az úgy volt, hogy őt jó megverik. Elsődlegesen az egész családot megfélemlítették, és innentől kezdve, hogy fél óra alatt mit tud összekapkodni maga a család, az ott lévő emberek, hát ez egy nagy kérdés volt. Ilyen állapotban, ilyen helyzetben, mondjuk amikor szuronyos puskával böködik az ágyat, hogy a gyereket keressék, meg ilyen hasonló dolgok voltak azért, nagyon nehéz. Tehát őnek itt nem volt annyi idejük erre a dologra, és hát adhok pakoltak ruhát, dolgokat.
1: A völgység falvaiban a kitelepített svábok helyére érkező bukovinai székelyek is ugyanannak a kiszolgáltatottságnak lettek részesei egy olyan történetben, ahol szinte mindenki vesztes volt. Sárkány Kázmér operaénekes, félig székely, félig felvidéki magyar visszaemlékezését hallják.
6: Nagyszüleim Hímesháza közepén egy nagyon-nagyon szép házban laktak, és nagyon érdekes, hogy mikor a nagyszüleim, a nagyapám 75-ben, a nagyanyám 94-ben meghalt, akkor az anyám a testvére javára lemondott a Hímesi házról, és azt mondta, hogy ő már 45-ben 11 éves volt, és döbbenten látta, hogy egy svábnak a házába beköltöztették a családot, és ő egész életében lelkiismeret fordulást érzett azokkal szemben, akiknek menniük kellett, és mesélte, hogy nem is hisszük el, hogy még gőzölgött a leves az asztalon, és úgy rakták ki a német ajkú családot a házból. Leültünk a másikban, sokszor szóba kerül ez még ma is. De az is igaz, hogy ők ott hagytak Romániában egy házat, amit a nagyapám 31-ben épített, azzal az ígérettel, hogy a magyar állam ad neki egy házat. Ott voltak gyerekekkel, és amikor azt mondják, hogy válasz egy házat, mert ez és ez üres, akkor nem nézhette, gondolom én, hogy minek a rovására, azzal kellett törődnie, hogy az ő családjának és a gyerekeinek valahol aludni, lakni kell, és meg kell tudni élni.
3: A kitelepítések során, bár hivatalosan szabályozták a csomagok súlyát és tartalmát, a valóságban sokszor ez kiszámíthatatlanul alakult, és rengeteg érték hátra maradt vagy elveszett út közben.
4: Hát ugye a kitelepítések azok egyébként jellemzően úgy zajlottak le, hogy ugye közreadták azoknak a nevét, akiket ki fognak telepíteni.
3: Meséli Lakatos Dorina történész.
4: Itt mindig megvolt, hogy akkor mikor, de hogyha Budaörsöt nézzük, hogy akkor ekkor és ekkor fog lezajlani ez a kitelepítés. Meghatározták azt, hogy ezek az emberek mennyi csomagot vihetnek magukkal, ugye szekerekre pakoltak fel, kivitték őket a vasútállomásra, és ugye ott vagonírozták be őket különböző vagonokba, és akkor így indultak el ezek a szerelvények Németországnak, ekkor még a nyugati megszállási zónájába. Mindeközben rengeteg menekült érkezik Magyarországra, akár beszélhetünk azokról, akik mondjuk Jugoszláviából menekültek ide, vagy ugye akik Csehszlovákiából kényszerültek ide, őket is el kellett valahogy helyezni, és eredetileg ezt úgy is csinálták, hogy egyes sváb családokat összeköltöztettek egy házba, és akkor azt mondták, hogy jó-jó magukkal vihetik az ingóságaikat, de mondjuk helyileg meghatározták azt, hogy hát ha a helyükre betelepülő családnak nincsenek mondjuk bútorai, akkor azt a sváboktól szerezzék be.
1: Bank Barbara történész kutatásai során számos olyan emberrel készített interjút, akik gyerekként vagy fiatal felnőttként élték át a kitelepítést, illetve az internálás jellegű kitelepítést. Különösen megrázó az internáló táborok világa.
0: A szovjet módszer és rendszer szerint bármit meg lehetett tenni. A kicsiknek, ha szerencsék volt, volt tanító, vagy olyan ember abban a közösségben, aki alkalmas volt, illetve vállalta azt, hogy tanítja őket. Nagyon sokan, tehát többen jártak így iskolába, úgymond idézőjelbe iskolába, viszont utána ezeket az éveket el is ismerték nekik. Nagyobbaknak dolgozniuk kellett. Sőt, fiú esetében, ha valaki betöltötte a 18. életévét, ekkor már dév volt a katonai munkaszolgálat, és a zárt táborból katonai munkaszolgálatra. Na, ami egy másik történet, ugye nagyon keveset beszélünk erről a formájáról is a büntetésnek, tehát ezek az úgynevezett kulák katonák, a népi demokrácia ellenségei, szokták úgy is mondani az akkori vezetőjének a munkaszolgálatnak, hogy szutykai, és hogy nem alkalmasak arra, hogy fegyvert adjanak a kezükbe, hanem lapátot, és így építsék a szocializmust büntetésből. És ténylegesen többen vannak olyanok, akik a zárt kényszer munkatáborból 2 évet lehúztak ilyen lapátos katonaként.
3: Kóka Rozália, bukovinai székelybácskai magyar mesemondó néprajzkutató visszaemlékezése megmutatja, milyen volt gyermekként szembesülni azzal, hogy az otthon, amelyben élnek, valójában nem az övék, és hogy a mindennapokat a feszültség és a kirekesztettség határozza meg.
7: Én 1,5 éves voltam, amikor Felsőnálára költöztünk. Egy szép nagy házba telepítettek bennünket. A házban volt egy ugyanolyan korú kislány, mint én. Neki is volt egy édesanyja és egy ágyban fekvő nagymamája. Az édesapja Szibériában volt hadifogoly, őt már elvitték, mielőtt mi odaértünk volna. A házat két fele osztottuk, és dolgoztak együtt a szüleim német gazdákkal, és ahogy növekedtem, egyszer csak rádöbbentem, hogy azok a ruhák a szekrényben, amihez édesanyám soha nem nyúl, és azt se engedi, hogy mi nyúljunk, azok nem a miénk voltak. Hogy a tehén az istálóban nem a miénk volt, hogy semmi se a miénk. Én annyira boldogtalan lettem ettől a tudattól, hát azon kívül pedig állandóan gyaláztak és csúfoltak bennünket.
3: Magyarországon 1949 és 1953 között a Rákosi diktatúra politikai okokból mintegy 40-44 ezer ember tartott fogva bírói ítélet nélkül internáló táborokban, mint például a hírhet Recsk vagy Kistarcsa. Ezzel párhuzamosan a Hortobágyra és a Nagykunságba körülbelül 8500-10 000 ember deportáltak kényszermunkatáborokba, főként a déli és nyugati határsáv tisztogatása keretében. 1951 nyarán Budapestről további több mint 13 000 osztály idegennek bélyegzett személy telepítettek ki vidéki kényszerlakhelyekre, vagyonuk teljes elkobzása mellett. A kényszerintézkedéseknek az 1953-as Nagy Imre féle amnesztia rendelet vetett véget, de az áldozatok többsége korábbi otthonába és jogaiba soha nem térhetett teljesen vissza.
8: 56-70.
1: Mára köszönjük a figyelmüket. A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk. Őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Kavélyo Kolini Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Puzs Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszonthallásra egy hét múlva.
9: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
10: 21 óra, jó estét kívánok! Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a tárgyaló felek mindent elkövetnek, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását és az uniós pénzek hazahozatalát. Holnap délelőtt hozzák nyilvánosságra a bicskei kegyelmi ügy dossziéját a kormány.hu igazságtétel oldalon, jelentette be Magyar Péter a kormányülés után. A miniszterelnök elmondta, hogy az igazságügyi minisztériumban lévő dossziéból kiderül, hogy Novák Katalin korábbi köztársasági elnök ismeretlen okokból annak ellenére adott kegyelmet K. Endrének, hogy azt az igazságügyi miniszter nemlegesen terjesztette fel. A kormányfő felszólította Súlyog Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a Sándor palotában lévő bővebb dossziét is az ügyről. Több döntést is hozott mai ülésén a kormány. Az igazságügyi minisztérium június közepéig előkészíti a végrehajtási rendszer átalakítását célzó törvénymódosítást. A Tisza frakciója pedig javasolni fogja a kilakoltatások felfüggesztését is, amíg az új törvény hatályba nem lép. Átalakítják a közjegyzői rendszert is. Magyar Péter miniszterelnök felkérte a pénzügyminisztert a költségvetés valós helyzetének felmérésére. A kormány megvizsgálja a paksi atomerőmű körüli munkákat és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Ha a köztársasági elnök nem mond le magától május 31-éig, akkor alaptörvénymódosítással fogják eltávolítani, közölte Magyar Péter a kormányülés után. Súlyog Tamás ugyanis az Indexnek adott interjúban azt mondta, szerinte nincs olyan jogi vagy alkotmányos indok, ami megalapozhatná a lemondását. Mint fogalmazott, őt az eskü az egész nemzethez köti, nem csupán a többséghez vagy a kisebbséghez. A KDNP frakció vezetője videó üzenetben szólította fel Magyar Pétert, hogy május 31-ig kérjen bocsánatot Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence hangsúlyozta, az alaptörvény szerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Magyar Péter azonban az elmúlt hetekben folyamatosan sértegette és fenyegette az államfőt. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Az adófélhivatal hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket. 9:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV info vonala a 18:19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Az adóhatóság emellett felhívja a figyelmet az 1+1%-ok felajánlására is, ami nem automatikus, mindenkinek egyénileg kell megtennie. Holnap naposabb, szárazabb idő lesz, napközben 19 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
9: Műsorajánlat.
1: A magyar népdal az egész magyar lélek tükre, vélte Kodály Zoltán. Merítsünk ebből a tiszta forrásból mások mellett Paja Beával, a Hold Viola és a Gimes együttes tagjaival, akik egyszerre képviselik a hagyományt és a megújulást.
8: Tavasz ünnep, folk és népzene a Pünkösd jegyében. Pünkösd hétfőn, 17 óra után a Kossuth Rádióban.
11: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
9: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: a Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből, 11. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndyce kontra Jarndyce hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Eszter és pártfogoltja Édő pusztaházára érkeznek Mr. Jarndycehoz, aki gyámsága alá vette a kislányt és annak unokatestvérét Richardot. Eszter különösebbnél különösebb figurákkal találkozik. Mr. Guppyval, a fiatal ügyvéddel, aki két találkozás után megkéri a kezét, Mr. Boynfornnal, gyámapja bőbeszédű barátjával, Kedivel, a fiatal londoni lányjal és vőlegényével, a táncoktató Prince-szel.
1: 6 kellemes hetet töltöttünk Mr. Boynfornnál, aztán visszatértünk otthonunkba, pusztaházára. Azért néha feljártam Londonba meglátogatni Richardot és Kedit. Egy ilyen alkalommal szóltam Richardnak, várjon rám a kocsiállomás irodájában, hogy beszélgethessünk egy kicsit. Megérkezvén ott is találtam őt, és elindultunk az utcán karonfogva. No hát, Richard, kezdesz már jobban beletalálni a munkába?
2: Ó, igen. Jól megy minden.
1: Neki feküdtél a jognak?
2: Ó, igen, megy a dolog. Elég jól.
1: Az előbb is ezt felelted.
2: És úgy találod, hogy ez nem felelet, ugye? Jó, lehet, hogy csak ugyan nem felelet. Neki feküdtem-e? Úgy érted, hogy végérvényesen megtaláltam-e már magamat?
1: Úgy.
2: Hát nem, azt nem mondhatnám, mert az ember nem rendezkedhet be végérvényesen, amíg az az ügy ilyen elintézetlen állapotban van. Az az ügy persze a tiltott tárgyat jelenti. Édes Eszter, én megértelek, és igazán azt kívánom. Adná Isten, hogy több kitartás legyen bennem, de lennék ilyen szalmaláng fickó. Ha álhatatosabb ember lennék, hát törik szakadt kitartottam volna akár Badgernél, akár a Kencs és Kárbojnál, és azóta már berendezkedtem volna, és nem lenne adósságom.
1: Hát adósságod van?
2: Hát van, van egy kevés. Azon kívül egy kicsit túlságosan rákaptam a biliárdra, meg ilyesmire. Na, kitálaltam. Most megvetsz, ugye?
1: Tudod jól, hogy nem.
2: Jobb indulatú vagy hozzám, mint sokszor én önmagamhoz. Édes jó Eszter, én nagyon szerencsétlen flótás vagyok ám, hogy nem bírok megállapodni semminél. De hát hogyan is tudnék? Ha te egy befejezetlen épületben laknál, nem tudnál véglegesen berendezkedni benne.
1: És mikor szándékozol joggyakornoknak belépni a Lincoln's innen?
2: Egyáltalán nem szándékozom. Elegem volt belőle. Átdolgoztam magam a Jarndyce & Jarndyce ügyön, mint egy gályarab, és ezzel le is csillapítottam a szomjúságomat a jogtudomány iránt. És meggyőződtem róla, hogy nem nekem való. Szóval mit gondolsz? Milyen pálya lenne a legjobb a számomra?
1: Nem tudom elképzelni.
2: Ne nézz olyan szigorúan, mert bizonyos vagyok benne, drága Eszter, hogy ez lesz a legokosabb, amit tehetek. Nem mintha szükségem lenne bármilyen foglalkozásra. A per nem sokára befejeződik, és akkor nem lesz semmi gondom többé. Nem ezért, hanem ez a pálya természeténél fogva többé-kevésbé idéglenes. Hiányzik belőle az állandóság, és ennél fogva nagyon jól megfelelne az én mostani helyzetemnek. Igen, azt hiszem, hogy tökéletesen nekem való lenne. No, vajon milyen hivatásra gondoltam?
1: Nem tudom.
2: A hadseregre.
1: A hadseregre?
2: Persze, hogy a hadseregre. Csak egy tiszti kinevezést kell szereznem, és kész.
1: Végül megérkeztünk a Soho Square-re, melyet Keddi jelölt meg nekem, mint egy csöndes helyet a Newman utca közelében, hogy ott találkozzunk. Keddi már ott volt a kertben a tér közepén, és ahogy meglátott minket, kisietett elénk. Egy-két nyájas szó után Richard magunkra hagyott bennünket.
3: Prince-nek órája van a túlsó oldalon, és megkapta a kulcsot számunkra. Ha van kedves sétálgatni velem a kertben, bezárhatjuk magunk mögött a kaput, és nyugodtan elmondhatok neked mindent, amit akartam.
1: Nagyon jó lesz, lelkem.
3: Tudod, Eszter, miután azt mondtad nekem, hogy a mama tudta nélkül nem való házasságra készülődni, sőt, még eltitkolni sem való előtte az eljegyzésünket, úgy gondoltam, a leghelyesebb az lesz, ha Prince-el is közlöm a véleményedet.
1: Remélem, ő is helyeselte.
3: No hát, Prince-nek a dolog jó nagy gondot okozott. Nem mintha tétovázott volna, hanem annyira tekintettel van az öreg Mr. Turveydrop érzékenységére, és attól fél örökké, hogy az öreg Mr. Turveydropnak meghasadna a szívettől a bejelentéstől, vagy elájulna, vagy valami módon ártalmára lenne. Attól fél, hogy túl nagy megrázkódtatást jelent majd neki. Mert az öreg Mr. Turveydropnak nagyon választékos a viselkedése, és roppant érzékeny lelkű ember.
1: Csak ugyan, szívecském.
3: Ó, roppant érzékeny lelkű. Prince is mondja. No hát, ez aztán elvette az én drága gyerekem nyugalmát. Kicsúszott a számon, mert csak így szoktam hívni Prince-t, hogy az én drága gyerekem. Így aztán nem volt nyugta.
1: Kinek?
3: Prince-nek. Hetekig nyugtalan volt, és folyton halogatta a dolgot, napról napra, tele aggodalommal. Végül így szólt hozzám. Kedi, ha meg lehetne kérni Miss Summersont, akit az apám nagyon kedvel, hogy legyen jelen, amikor előhozakodom az ügyjel, talán meg tudnám csinálni. Így aztán megígértem neki, hogy megkérlek téged. És azt is elhatároztam még, hogy ha beleegyezel, arra is megkérlek, gyere el velem utána hozzánk a mamához. Hát ezt értettem alatta, amikor a levelemben azt írtam, hogy egy nagy szívességet és nagy segítséget akarok kérni tőled. És ha meg tudod tenni nekünk, mind a ketten nagyon hálásak leszünk.
1: Meg kell lesz gondolnom, Kedi. Úgy hiszem, képes lennék ennél még nagyobb dolgot is megtenni nektek, ha égető szükség lenne rá. Állok rendelkezésetekre, neked és Prince-nek, amikor parancsoljátok.

0: Prince épp tanított, amikor megérkeztünk.
1: Apa, Summerson kisasszony, Jelly Bee kisasszony.
2: Ó, mennyire örülök, micsoda boldogság, de foglaljanak helyet. Oda vagyok a boldogságtól. Édes jó fiam, 4 leckét kell adnod ma délután. Azt ajánlom, kapj be gyorsan egy szendvicset.
1: Köszönöm, apa, pontos leszek. Drága jó apám, szeretném megkérni, készüljön fel arra, amit mondani akarok. Gyere, Keddi drágám, fogd meg a kezem.
2: Jóságos Isten! Mi ez? Téboly vagy? Micsoda?
1: Apám, én szeretem ezt a hölgyet, és el is jegyeztük egymást.
2: Eljegyezted? Te jó ég! A saját gyerekem tördöf a szívembe.
1: Már jegyesek vagyunk egy idő óta, és Miss Summerson, amikor megtudta, azt tanácsolta nekünk, mondjuk el apámnak, és olyan kedves volt, hogy ő is eljött ma velünk. A Jelly Bee kisasszony mélységesen tiszteli önt, apám.
2: Fiú, jó, hogy a sors megkímélte szegény, boldogult anyádat ettől a csapástól. Csak üssél, ne kímélj, sújts keményen, kérlek, sújts keményen.
1: Könyörgök, apám, ne mondja ezt. Biztosíthatom róla, apám, hogy elsősorban a maga kényelméről akarunk gondoskodni. Caroline is, én is tudjuk, mi a kötelességünk. És ha beleegyezik és jóvá hagyja, annak fogjuk szentelni az életünket, hogy kellemessé tegyük a magáét. Jól tudjuk, hogy ön sok apró kényelemhez hozzászokott, és hogy joga is van ezekhez. És mindig az lesz minden igyekezetünk, hogy legelsősorban ezeket biztosítsuk magának.
2: Fiam, gyermekeim, nem bírok ellenállni a kéréseteknek. Legyetek boldogok. Gyermekeim, édesfiam, édes lányom, nekem a ti boldogságotok a legfontosabb. Vigyázni fogok rátok. Nálam fogtok lakni mindig. Ez a ház mától fogva épp úgy a tiétek, mint az enyém. Tekintsétek otthonotoknak. Isten éltessen benneteket sokáig, velem együtt.

0: Este Ébő és gyámapám kifaggattak, mondjak el nekik mindent Kediről. Csak meséltem, meséltem órákon át. Végül felmentem a szobámba, és egészen elszégyeltem magam, ahogy elgondoltam, mennyit járt a szám. Amikor egyszerre csak halkan megkopogtatják az ajtóm. Szabad?
1: Üdvözlöm, kisasszony.
0: Charlie, ó, hát te vagy, örülök, hogy látlak.
1: Engedelmével, én leszek a szobalánya. Mr. Jarndyce küldött engem, meglepetésnek. És jaj, kisasszony, Tom iskolába jár, kérem szépen, és olyan jó tanuló. A kicsi Emma pedig Mrs. Blindernél van, és olyan jól gondját viselik. És Tom már előbb is iskolába járt volna. És Emma, ő is már előbb Mrs. Blinderhez került volna. És én is már előbb is ide jöttem volna, csak Mr. Jarndyce azt gondolta, jobb, ha egy kicsit hozzászokunk az elválás gondolatához, mert még olyan kicsik. Ne tessék sírni, kérem szépen, kisasszony.
0: Nem tehetek róla, Charlie.
1: Ó, kisasszony, én sem tehetek róla, de sírnom kell. És engedelmével, kisasszony, Mr. Jarndyce üdvözletét küldi. És úgy gondolja, ön szívesen megtanít majd engem egymásra alkalomattán. És én olyan boldog vagyok, és mindent meg fogok tenni, hogy jó szobalány legyen belőlem.
0: Én nem is tudtam az egészről semmit, Charlie.
1: Minden csak az ön kedvéért történt. Tomnak és nekem ezt jól meg kellett jegyeznünk. Ó, ne tessék sírni, kérem szépen, kisasszony.

0: Richard, aki most egy tanárnál lakott Londonban, ritkábban lehetett velünk, mint azelőtt. Gyámapám változatlanul hallgatásba burkolózott. Telt, múlt az idő, aztán Richard megkapta a kinevezését és a behívóját is, hogy vonuljon be az ezredéhez Írországban. Nagy sebbel, lobbal érkezett meg egy este ezzel a hírrel, és sokáig tárgyaltak a gyámapámmal. Eltelt több is, mint egy óra, mikor végre benézett hozzánk gyámapám a szobába, ahol édővel üldögéltünk.
1: Richard meg én nem egészen értünk egyet. Na, Richard, vágj hozzá vidámabb képet. Csak egy kis barátságos nézeteltérésünk volt, amit neked is hallanod kell, Éde, mert rólad van szó. Meg kell tudnod, hogy Richard most utoljára választott hivatást. Mire teljesen föl lesz szerelve, minden pénze rámegy, amivel rendelkezett. Kimerítette a tartalékait, és mostantól fogva kötve van ahhoz a pályához, amit választott, és nem fordulhat többé vissza.
2: Úgy van, kimerítettem a jelenlegi forrásaimat, de nem csak annyim van, uram, amennyivel rendelkeztem.
1: Richard, az Isten szerelmére kérlek, ne bizakodj, ne reménykedj, ne várj semmit ettől az átkozott pertől.
2: Jobb, hogyha egyenesen megmondja, uram, hogy egy szikrát sem bízik bennem, és Édőnek is azt ajánlja, hogy ne bízzon bennem.
1: Nem mondok semmi efélét, mert nem is gondolok semmi efélét.
2: Azt gondolja, hogy rosszul kezdtem. Tudom, rosszul kezdtem.
1: Elmondtam már, hogy eddig még nem váltottad be a reményeimet. Mindennek megvan azonban a maga ideje. A te időt pedig még nem múlt el, sőt, még csak most jött el igazán. Előről kezdheted mindenestől. Ti ketten unokatestvérek vagytok, egyelőre semmi többek. Édőnek jobb lesz, ha szabaddá teszed, tartozol neki ezzel. Na hát, mind a mai napig nem szóltam erről egy szót sem, egyik őtöknek sem, Eszternek sem. De most nagy szeretettel azt tanácsolom, nagyon komolyan arra kérlek titeket, hogy váljatok el egymástól úgy, ahogy jöttetek. A többit bízzátok az időre, a hűségre, az álhatatosságra. Ha nem ezt teszitek, helytelenül teszitek. És akkor én is helytelenül tettem, hogy valaha is összehoztalak benneteket.
3: Richard, azok után, amiket John bácsi mondott, azt hiszem, nem marad más választásunk. Én felőlem egészen nyugodt lehetsz, és én is elhiszem neked, Richard, hogy nagyon szeretsz. És nem hinném, hogy beleszeretsz majd valaki másba. De szeretném én is, ha ezt jól meggondolnád. Bízhatsz bennem, Richard. Egy csöppet sem vagyok ingatag. De azért az unokatestvérek is búsulhatnak, ha el kell válniuk. És én igazán búsulok, Richard. Ám bár tudom, hogy a javadra lesz. Most hát, mától fogva megint csak unokatestvérek vagyunk, Richard. Egy időre. És én kérem a jó Istent, áldja meg az én édes unokabátyámnak minden lépését, bármerre járjon is.

0: városi palota felébredt és ragyogott. Nyoma sem volt érezhető a télnek, a kandalló tüzek duruzsolása zavarta meg a szobák némaságát, mintha lágy, sokszínű gyapjú kendőbe takargatta volna Sir Leicester fázékony csontjait. Sir Leicester a Milady szobájában ült, abban a szobában, ahol Mr. Tulkinghorn felolvasta a Jarndyce és Jarndyce per jegyzőkönyvét, rendkívül elégedetten. A Milady a tűz mellett ült, legyezővel a kezében. Sir Leicester rendkívül elégedett volt, mert az újságjában rokon szellemű eszmefuttatást olvasott a társadalom hatalmas épületéről. Éppen szünetet tartott, levette dupla pápa szemét, és helyeslő megjegyzéseket tett, amikor nyílt az ajtó, és belépett az inas.
1: A Gappi nevű úr, milédi.
2: A Gappi nevű úr? Kérem, mi jut eszébe, hogy ilyen váratlanul bejelentít nekünk egy Gappi nevű urat?
1: Bocsánatot kérek, Sir Leicester, de a milédi meghagyta, hogy jelentsem be neki az urat, akármikor jön is. Nem tudtam, hogy ön is itt van, Sir Leicester.
3: Rendben van. Én adtam neki ezt az utasítást. Várjon az úr.
2: A világért sem. Miután maga rendelte ide, nem akarom föltartani. Ne zavartassák magukat, majd én távozom. Kérem, küldessen értem az inassal, ha mindent meg tudtak beszélni azzal az úrral.
3: Így lesz, köszönöm. Fáradjon beljebb, Gappi úr. Maga az, aki annyi levelet írt hozzám?
4: Néhányat, milédi, néhányat, amíg kegyesen válaszolni nem méltóztatott.
3: Maga rendkívül tolakodó volt. Halljuk, mit akar tehát mondani, kérem?
4: Méltóságod engedelmével rátérek a tárgyra.
3: Miért nem ül le?
4: Köszönöm szépen, milédi. Nos, tehát nem tudom, hallott-e valaha méltóságod egy Summerson Esther nevű fiatal hölgyről, vagy találkozott-e vele valaha életében?
3: Találkoztam egy ilyen nevű fiatal hölgyel nemrégiben. Múlt ősszel.
4: Milédi, én annyit mondhatok, mivel Summerson kisasszony arcvonásai mélyen be vannak vésve a szívembe, ezt bizalmasan közlöm csak, hogy valósággal megdöbbentem, mikor egyszer egy kis Lincolnshire-i kirándulás alkalmával egy barátom a szerencsém volt megtekinteni méltóságot Chesney-Wordy kastélyát. Valósággal földbe gyökerezett a lábam méltóságot arcképe előtt. Annyira hasonlónak találtam Summerson kisasszonnyal. És most, hogy szerencsém van méltóságodat ilyen közelről látni, most még sokkal meglepőbb a hasonlatosság, mint hittem volna. Summerson kisasszony születését és neveltetését titokzatos homály fedi. Ha megoldanám számára ezt a rejtét, vagy ha be tudnám bizonyítani előkelő származását, vagy ha arra jönnék rá, hogy méltóságot családjának valamilyen távolabbi ágához tartozik, és mint ilyen igényen léphet fel a Jarndyce és Jarndyce perben, akkor jogot formálhatnék arra, hogy Summerson kisasszony sokkal kedvezőbben fogadja az ajánlatomat, mint ahogy eddig fogadta. Már most egy véletlen folytán összetalálkoztam azzal a nővel, aki annál a hölgynél volt szolgáló, aki fölnevelte Summerson kisasszonyt, mielőtt Mr. Jarndyce gondjaiba vette volna. Berberi kisasszonynak hívták. Rokonságban volt ez a Miss Berberi méltóságot családjával?
3: Nem.
4: Nem? Nem rokon? Ó, talán csak méltóságod nem tud róla. Ugye már? De lehet, hogy rokon. Igen, helyes. Hát ez a berberi kisasszony rendkívül zárkózott volt. Szokatlanul zárkózott, úgyhogy az én tanúmnak sejtelme sincs róla, volt-e egyetlen rokona is. Egyszer mégis, egyetlen egyszer, tett egy bizalmas megjegyzést a tanúm előtt. Ugyanis elárulta neki, hogy a kislány igazi neve nem Summerson Esther, hanem Howdon Esther.
3: Istenem!
4: Milady előtt ismerős a Howdon név?
3: Hallottam már az előtt.
4: Nem valamilyen oldalági vagy távoli rokon a méltóságot családjának?
3: Nem.
4: Tudnia kell méltóságodnak, hogy egy Crook nevű ember házában a Chancery Lane közelében nem sokkal azelőtt holtan találtak egy másolót, aki nagy nyomorban lakott ott. Vizsgálatot tartottak az ügyben, a másoló ismeretlen egyén volt, senki sem tudta a nevét. Én azonban, milédi, épp most a napokban fedeztem fel, hogy a másolót Howdonnak hívták.
3: És mi közön van ehhez én nekem?
4: Már most, milédi, egy furcsa dolog történt ennek az embernek a halála után. Megjelent egy áruhába öltözött hölgy, aki elment megnézni a férfi halála színhelyét, és elment megnézni a sírját. Egy utcaseprű fiút fogadott fel, hogy mutassa meg neki. Azt hitték, hogy semmit nem hagyott hátra a férfi, amiből megállapíthatnánk esetleg a személyazonosságát. Pedig hagyott egy köteg régi levelet. Valaki megszerezte ezeket a leveleket, és elrejtette őket. Holnap este pedig az én birtokomba kerülnek.
3: Még mindig azt kérdem magától, hogy mi közöm van nekem mindehhez.
4: Milédi, el fogom hozni a leveleket. Mihelyt megkapom őket, azon mód elhozom ide, és méltóságoddal együtt fogom átnézni a csomagot. Mindaz, amit mondtam, szigorúan bizalmas.
3: Elhozhatja a leveleket, ha kedve tartja.
4: Köszönöm. Nem fogja megbánni. Ajánlom magamat, milédi. Az ég ágya.
5: Ó, gyermekem! Gyermekem! Nem haltál meg a születésed órájában, ahogy az én szívtelen nővérem mondta, hanem ő nevelt föl téged rideg szigorral, miután megtagadott engem és megtagadta a nevemet. Ó, gyermekem! Gyermekem!

0: a Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A 11. részt hallották. Narrátor Fekete Ernő, Eszter Major Melinda, Gappi Elek Ferenc, Richard Katona Péter Dániel, Kedi Dobó Enikő, valamint Bíró Panna Dominika, Kajtár Róbert, Létai Dóra, Barna Zsombor, Tarján Péter, Dér Mária, Barbinek Péter és Mészáros Béla. Fordította Ottlik Géza, dramaturg Espap Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.

0: a Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. 12. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndyce kontra Jarndyce hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Eszter és pártfogoltja Édő pusztaházára érkeznek Mr. Jarndycehoz, aki gyámsága alá vette a kislányt és annak unokatestvérét Richardot. Eszter különösebbnél különösebb figurákkal találkozik. Mr. Boyfordnal, gyámapja bőbeszédű barátjával, Kedivel, a fiatal londoni lányjal, vőlegényével, a táncoktató princsel, és Mr. Guppyval, az ügyvéddel, aki két találkozás után megkéri Eszter kezét. A lány azt pedig még nem is sejti, hogy Mr. Guppy titokban fényderített Eszter származására.
1: Richard elutazása után egy kis idő múlva történt, hogy vendégünk érkezett néhány napra, Miss Flight. Esténként, amikor már aludni indultam volna, Miss Flight rendszerint meghívott a szobájába. Egy nagy karosszékben ült mindig a tűz mellett. Aztán mesélt nekem, mesélt megállás nélkül.
2: Kedvesem, maga nem nagyon ismeri az orvosomat, dr. Woodcourtot, de azért emlékszik még rá, ugye?
1: Igen, emlékszem rá, asszonyom.
2: Hát, én azt tartom drágám, hogy maga ért az emberekhez, meg tudja ítélni a jellemüket, és szeretném tudni, mi a véleménye dr. Woodcourtról.
1: Ó, Miss Flight, ez nagyon nehéz dolog.
2: Mi van ebben olyan nehéz, drágám? Nem értem.
1: Véleményt mondani. Kitűnően érti a szakmáját, és az ön iránt való jósága és kedvessége minden dicséretet felülmúl.
2: Maga igazságosan ítéli meg őt. Nagyon találóan jellemzi. Ellen kifogástalan orvos. Azonban kénytelen vagyok bevallani, neki is megvannak a maga hibái.
1: Mindnyájunknak megvannak.
2: Csak hogy az ő hibái olyan hibák, amelyekről leszokhatna, és le is kell szoknia. Annyira megszerettem magát, drágám, hogy magának elárulhatom, mint elfogulatlan kívülállónak. Ellen teljesen megbízhatatlan.
1: El sem tudom képzelni őt másként, mint a legmegbízhatóbb, legbuzgóbb orvosnak, hiszen olyan jó hírnévre tett szert a hivatásában.
2: Ebben megint csak igaza van, kedvesem, én azonban nem a szakmájáról beszélek.
1: Ó!
2: Hanem a magánügyeiről. Jobbra-balra udvarról örökké csapja a szelet a kisasszonyoknak.

0: de hát most, hogy olyan messzi földre utazott, és bizonytalan időre, és mint hogy biztosan sok alkalma lesz majd jó társaságban forogni és ismeretségeket szerezni, azt hiszem, fátyolt boríthatunk az egészre. Ami elmúlt, elmúlt. Na és maga, szívecském, hogy áll a helyzet, angyalom?
1: Velem, Miss Flight.
0: Maga mikor akar szerencsét csinálni és férjhez menni, Summerson kisasszony? Na, nézd csak, hogy elpirult.
1: Tökéletesen meg vagyok elégedve a mostani szerencsémmel, és nem kívánok helyette mást.
0: Ne mondjam el, hogy mit szoktam én gondolni mindig magáról, és arról a szerencséről, ami még magára vár, drágám.
1: Ha gondolja Miss Flight, hogy ért a jövendőmondáshoz?
0: Hát azt, hogy hozzá fog menni valakihez, aki nagyon gazdag, nagyon értékes ember, és sokkal idősebb magánál. Talán 25 évvel is idősebb. És nagyszerű feleség lesz magából, nagyon fogják szeretni, és nagyon boldog lesz.
1: Hát ez igazán szerencsés jövendülés. De miért éppen én rám vár ez a szerencse?
0: Drágám, maga olyan szorgalmas, olyan csinos. Az életkörülményei is éppen olyanok, hogy ez magára illik, és így is fog történni. És ehhez a házassághoz senki sem fog őszintébben szerencsét kívánni magának, mint én.

0: Eszter, ugye nem bánod, hogy meglátogattalak?
1: Kedi, drágám, neked mindig örülök.
0: Ki volt az a hölgy, akit távozni láttam azon a cifrakocsin?
1: Miss Flight, itt töltött nálunk néhány napot. Gyámapám éppen most kísérte ki.
2: Na hát, Kedi, te itt?
0: Szervusz, Éda! Igen, úgy gondoltam, meglátogatlak benneteket, hogy elmondjak valamit Eszternek.
1: Mit kell elmondanod, drágám?
0: Azt, hogy te vagy a legjobb tanácsadó, Eszter.
1: Na hát...
2: Ez egyáltalán nem újság.
1: Amellett nagy csacsiság.
0: Egy hónap múlva megesküszünk Princcel, és ha Éde meg te lennétek a nyoszoló lányok az esküvőmön, a világon a legboldogabbá tennétek engem.
2: Hát ez fantasztikus. Természetesen boldogan elvállaljuk a megtiszteltetést, ugye, Eszter?
1: Ez csak természetes. De, Kedi, Mrs. Jellyby tud róla, hogy kitűzték az esküvő napját?
0: Ó, hiszen ismered a mamát. Lehetetlenség megmondani, hogy tudja-e vagy sem. Elég sokszor megmondtuk neki, és ha mondja neki az ember, csak megcsóválja a fejét, és folytatja a levelezését Afrikával.
1: És hogy állsz a kelengyéddel, Kedi?
0: Hát, édes Eszterkém, meg kell tennem mindent, ami csak tőlem telik. Aztán bíznom kell az én drága princemben, hogy nem lesznek rossz emlékei arról, milyen szegényen mentem hozzá feleségül.
1: Kedi, lakj nálunk 3 hétig, utána én megyek el hozzátok 1 hétre, és ez alatt az idő alatt mind a hárman nekilátunk szabni, varni, foltozni, toldozni, és elkészítjük a legnagyobb részét a ruhatáradnak.
0: Istenem, hogy lehettek ilyen jók velem?
1: Így is tettünk. A fő törekvésünk azonban az volt, hogy Jellybyék albérleti lakását valahogyan kicsinosítsuk a lakodalom tiszteletére, és hogy Mrs. Jellybyt valahogyan halványan a tudatára ébresszük a közelgő eseményeknek.
3: Édes Summerson kisasszony, igazán nevetséges ez a nagy készülődés, még ha a maga segítség a kedvességét bizonyítja is. Ki sem tudom mondani, milyen képtelenségnek érzem, hogy Kedi férjhez megy.
0: Már pedig így lesz, mama, ha tetszik, ha nem.
3: Mondja a Summerson kisasszony, csak ugyan a jövő szerdán kerül sor erre a kellemetlen ügyre?
1: Igen, Kedi és Prince szerdán esküsznek.
3: És ehhez az én szobámra is szükség lesz, mert teljes lehetetlenség elrakni az irataimat.
1: A szobára okvetlenül szükség lesz, azt hiszem, el kell raknunk valahová az iratokat. A nagy nap reggelén már egészen vidáman festett a szoba. Az egyszerű reggeli is jól sikerült, és Kedi igazán bájos volt. A gyerekek számára odafönt rendeztünk egy kis ünnepséget. Megmutattuk nekik Kedit a menyasszonyi ruhájában. Tapsikoltak, újjongtak, Kedi pedig sírt, hogy el kell hagynia őket, és ölelgette valamennyit szakadatlanul, míg föl nem hoztuk Prince-t, hogy vigye el tőlük a lányt. Odalent pedig az öreg Mr. Törvidrop viselkedett kimondhatatlanul választékosan. Áldását adta Keddire, és értésére adta gyámapámnak, hogy a fia boldogsága az ő saját atyai műve.
4: Kedves uram! A fiatalok nálam fognak lakni. Elég tágas a házam ahhoz, hogy kényelmesen elférjenek benne. Mindig hajlékot fognak találni az én fedelem alatt. Talán szívesebben vettem volna, ha a fiam olyan családba házasodik be, ahol jobban értenek a viselkedéshez. De hát legyen meg az ég akarata.
1: Mindnyájan elmentünk a templomba, és Mr. Jellyby bevezette Kedit. Hogy a szertartás alatt milyen képpel állt mögöttünk, nyoszoló lányok mögött az öreg Mr. Törvidrop, bal karja alá fogva a kalapját, felhúzott vállal, és hogy utána miként üdvözölt minket, azt sosem tudnám méltó kép ecsetelni. Mrs. Jellyby szemtelen mosolyával és élénk tekintetével úgy festett, mint akinek az egész társaságból a legkevesebb köze van a dologhoz. A szertartás után Keddinek mennie kellett, és fölrakták minden holmiát a 2 fogatú bérkocsira, amely az urával együtt Gravesendbe viszi majd őket.
0: Úgy sajnálom, mama, hogy nem írhatom neked ezentúl is a leveleidet. Ugye most már nem haragszol rám?
3: Jaj, Kedi! Hányszor mondtam már neked, hogy felvettem egy fiút, és a dolog el van intézve?
0: De ugye biztos, hogy egy csöppet sem haragszol rám. Mondd, mielőtt elmennék, ugye biztos, mama?
3: Te bolond, Kedi! Hát úgy nézek én ki, mint aki ráér haragudni.
0: Viseld egy kicsit gondját a papának, amíg én távol leszek.
3: Te romantikus gyerek, te! No, eredj! A legjobb barátok maradunk. Isten áldjon, Kedi, és sok boldogságot kívánok neked!
5: Még egyszer, ismételten nagyon-nagyon köszönjük, apám. Végtelenül hálás vagyok minden jóságáért és mindenért, amit a házasságunkért tett, és biztosíthatom, hogy ugyanilyen hálás Keddi is.
0: Nagyon-nagyon-nagyon!
4: Édes fiam és édes lányom, megtettem a kötelességemet. Házam a tiétek, szívem a tiétek, mindenem a tiétek. Nem hagylak el benneteket soha. Csak a halál választhat el egymástól. Édes fiam, egy hétig szándékoztok távol lenni, ugye?
5: Egy hétig, kedves apám. Mához egy hétre jövünk haza.
4: Drága fiacskám, engedd meg, hogy még a jelenlegi kivételes körülmények között is felhívjam a figyelmedet a pontosságra. Rendkívül fontos megtartani a tanítványokat, és az ilyen iskolákban a legkisebb hanyagságot is könnyen rossz néven vehetik.
5: Mához egy hétre, apám, biztosan ott leszünk vacsorára.
4: Jól van. A ti szobátokban be lesz gyújtva, és vacsorával foglak várni benneteket a lakosztályomban. Igen, igen, princ, még idegenül éreznétek magatokat a felső helyiségekben, úgyhogy aznap este az én lakosztályomban fogtok vacsorázni. Most hát, Isten áldjon benneteket!

0: Alig néhány napja, hogy megint otthon voltunk, amikor egy este felmentem a szobámba, ahol Charlie várt.
1: Engedelmével, nem tetszik ismerni egy Jenny nevű szegény asszonyt?
0: A vályogvető feleségét? Ismerem.
1: Mikor nem sokkal ezelőtt kint jártam, hozzám lépett, és azt mondta, hogy a kisasszony ismeri őt. Azt kérdezte, én vagyok-e a fiatal hölgy szobalánya, és én azt feleltem, hogy igen, én.
0: Azt hittem, elköltözött erről a vidékről a többiekkel együtt.
1: El is költözött, de aztán megint visszajött, oda, ahol azelőtt is laktak. Bejártak hegyet, völgyet. 3 vagy 4 napja járt itt ez a szegény asszony a ház körül, mert azt remélte, hogy megpillanthatja a kisasszonyt. De a kisasszony nem volt itthon. Akkor látott meg engem. Látta, hogy itt jövök, megyek, és azt gondolta, hogy talán én vagyok a kisasszony szobalánya.
0: És te hol találkoztál vele?
1: A patikánál, kisasszony.
0: Beteg ez az asszony?
1: Nem, valaki más beteg. Valaki a kunyhójukban, egy szegény fiú. Se apja, se anyja, se senkije.
0: No jó, úgy látszik, az a legokosabb, amit tehetünk, hogy átmegyünk Jennyhez, és megnézzük, mi a baj.

0: Szombat este volt, és a falu lakosságának nagy része valamerre iddogált. Csöndesebbnek látszott a helyiség, mint az előző látogatásunkkor, de ugyanolyan nyomorúságosnak. Az égető kemencék be voltak gyújtva, folytogató füst sápadt kék párája gomolygott felénk. A kunyhóhoz értünk, toldott, foldott ablakában halvány gyertya pislogott. Kopogtunk az ajtaján és benyitottunk. Az anya, akinek a csecsemője meghalt, az ágy mellett ült egy széken, a gyenge kis tűz egyik oldalán. Vele szemben pedig a tűzhely másik oldalának támaszkodva egy rongyos fiú kuporgott a földön.
1: Nem akarok többet a temetőbe menni. Mondtam már, hogy nem megyek oda többet.
2: Ne tessék törődni vele, kisasszony, majd mindjárt magához tér. Joe, hát mi bajod van?
1: Tudom, hogy miért jött.
2: Kicsoda?
1: Az az úri hölgy ott. Azért jut, hogy elvigyen engem a temetőbe. Nem akarok a temetőbe menni.
2: Egész nap szüntelenül csak ilyeneket beszél, kisasszony. Hát nem erezd már úgy a szemetet, Joe. Ez az én kisasszonyom. Még Londonból. Igaz, Joe?
1: Igazán? Nekem úgy jön elő, mint az a másik. A kalapja nem az, se a kabátja, de nekem úgy jön elő, mint az a másik.
0: Azért jöttem, hogy tehetek-e valamit, érted? Mondd hát, mi a baj?
1: Majd megfagyok. Aztán égek, aztán megint fázok, megint égek. Nem is tudom hányszor egy órában. A fejem meg csupa álmosság, és egészen meg akar bolondulni. És olyan száraz a torkom, és nincs is talán csontom a csont helyén, csak fájás.
0: Mikor jött ide?
2: Ma reggel találtam rá, kisasszony, a falu végében. Ismerem őt még Londonból. Igaz, Joe?
1: Tom Alelonsból.
0: Mikor jött Londonból?
1: Tennap megyek valóvá.
0: Hová megy?
1: Valóvá. Mindig csak megyek. Többet, mint vala életemben, amióta ez a másik az aranyat adta nekem. Mindenki csak les engem, csak kerget engem, hajszolnak mind reggeltől estig, föl se kelek, le se fekszem. Most elmegyek valóvá. Szent Elbensnek veszem az utat. Az is jó lesz, egy kutya.
0: Gyere el velünk, ott lesz fedél a fejed felett.
1: Nem kell nekem fedél. Elfekszem én a meleg téglák közt.
0: Ragaszkodunk hozzá. Gyámapám szívesen lát, meglásd.

0: Nagyon szomorú dolog. Mit szólsz hozzá, Harold?
1: Legokosabb kitenni a szűrét.
0: Mit beszélsz?
1: Édes jó Jarndyce, ismersz engem, gyermek vagyok. Szígyjál meg, ha megérdemlem, de nem bírja a természetem az ilyen dolgokat. Sosem bírta, orvoskoromban sem. Amellett veszélyes is. Csúnya, ragályos betegsége lehet.
0: El tudnám persze intézni, hogy felvegyék a megfelelő helyre, ha egyszerűen elmennék vele és kierőszakolnám, ember. Nagyon szomorú dolog, hogyha az ő állapota mellett még szükség van az én közbelépésemre. De későre jár. Az idő is csapnivaló, és a fiú teljesen ki van merülve. Van ott egy ágy abban a rendes kis padlásszobában a fészernél. Legjobb lesz, ha oda lefektetjük, és reggel aztán el lehet majd vinni őt jól betakargatva.
2: Hajnalban, ahogy világosodni kezdett, a szokásosnál nagyobb járás, kelés és beszéd ébresztett fel. Öltözködés közben kinéztem az ablakon, és leszóltam az egyik embernek, hogy nincs-e valami baj.
3: A fiú kisasszony.
2: Rosszabbul van?
3: Oda lett kisasszony.
2: Meghalt?
3: Hogy meghalt-e? Nem, elment, meglépett.
2: Végig nyomoztunk mindent. 5 napig tartott a kutatás, de nem leltük nyomát. Este, amikor Charlie szokás szerint a szobámban írta a leckéjét, leültem vele szemben a kézimunkámmal, és éreztem, hogy remeg az asztal. Felnézek, és látom, hogy az én kis szobalányom tetőtől talpig reszket. Charlie, ennyire fázol?
4: Igenis, kisasszony. Én nem tudom, mi van velem. Tegnap is ezt éreztem, körülbelül ugyanebben az időben. Azt hiszem, megbetegedtem.
3: Eszter, engedjetek be!
2: Most nem, drágaságom, menj csak le. Nincs semmi különös, mindjárt megyek én is. Charlie beteg lett. 12 órával később már súlyos beteg. Beköltöztettem a szobámba, lefektettem az ágyamba, és csendesen leültem ápolni őt. Elmondtam gyámapámnak, hogy miért érzem szükségesnek elkülöníteni magamat, miért nem szabad találkoznom az én kedves angyalommal. Eleinte nagyon gyakran odajött Édő az ajtóhoz, és szólítgatott, sőt, zokogba tett nekem szemrehányásokat, hogy nem engedem be. Ahogy teltek a napok, hál' Istennek Charlie egyre jobban lett, én viszont egyre rosszabbul. Most már elég erősnek érzed magad, ugye, Charlie?
4: Ó, igen.
2: Elég erősnek ahhoz, hogy elmondjak neked egy titkot, ugye, Charlie?
4: Elég erősnek. Ó, kisasszony, én vagyok az oka. Én vagyok az oka.
2: No hát, Charlie, ha beteg leszek, minden bizalmam benned van. És ha nem leszel olyan nyugodt és fegyelmezett, mint amilyen magaddal szemben voltál, akkor nem bízhatom rád magam, Charlie.
4: Csak egy kicsikét hadd sírjak még. Kérem szépen, kisasszony. Jaj, édes jó kisasszonykám. Csak egy kicsikét hadd sírjak még. Most már bízhat bennem, kisasszony, kérem. Figyelek minden szavára.
2: Nem sok mondani valóm van egyelőre, Charlie. Este majd szólok az orvosodnak, hogy nem érzem jól magam, és hogy te fogsz ápolni engem. Reggel pedig, ha hallod Éde kisasszony hangját a kertben, te menj majd oda, és mondd azt, hogy alszom. A 2 szobát tartsd rendben, és szellőztesd ki mindig, úgy, ahogy én csináltam, de ne engedj be soha senkit.
4: Megígérem.

0: a Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A 12. részt hallották. Esther, Major Melinda, Miss Flight, Igó Éva, Charlie, Bíró Panna Dominika, valamint Dobó Enikő, Tarján Péter, Weststein Mark, Hauman Petra, Kajtár Robert, Szalai Kriszta, Barna Zsombor, Kaszás Gergő, Dér Mária és Vidasára. Fordította Ottlin Géza. Dramaturg Espap Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a rádiószínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.
2: Kossuth Rádió hírműsora.
3: 22 óra, jó estét kívánok, Ciprusz Éva vagyok, főbb híreink először röviden. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából, Sólyog Tamás viszont azt mondta, nincs alkotmányos indok a lemondására. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány döntött az aszbeszt szennyezés kezelésének megkezdéséről. A cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, többfelé élénk széllel, 19-23 fok várható. Következnek a részletek. Ha a köztársasági elnök nem mond le magától május 31-ig, akkor alaptörvénymódosítással fogják eltávolítani, közölte Magyar Péter a kormányülés után. Sólyog Tamás ugyanis az Indexnek adott interjújában azt mondta, szerinte nincs olyan jogi vagy alkotmányos indok, ami megalapozhatná a lemondását. Mint fogalmazott, őt az eskü az egész nemzethez köti, nem csupán a többséghez vagy a kisebbséghez. Kara Barnabás és Tomai Judit összeállítása.
4: Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat. Többek között erről beszélt a köztársasági elnök az Indexnek adott interjúban. Sólyog Tamás úgy fogalmazott, felesküdött az alaptörvényre és az alkotmányos rend védelmére, és ez az eskü köti a mindenkori többséghez, a kisebbséghez és az egész politikai nemzethez egyaránt. Az államfő azt mondta, érti, hogy új politikai elvárások jelentek meg, de ezek a jogi státuszát nem változtatják meg. A feladatait a hatályos alkotmányos keretek között gyakorolja. Végül leszögezte, hű marad az esküjéhez, és ameddig a hivatala gyakorlása nem lehetetlenül el, addig eleget tesz a vállalt megbízásának. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, Sólyog Tamás a dicstelen két éves elnöki ciklusa során megbukott az emberi, jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is. A miniszterelnök kijelentette, Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű.
5: Mi úriember módjára, független attól, hogy éppen ma hogyan kelt fel a köztársasági elnök, vagy mit kellett mondania, a bukott maffia főnök utasítására az Index nevű propaganda oldalon, megvárjuk a május 31-ét.
4: Magyar Péter a reggeli bejegyzése után a kormányülés utáni sajtótájékoztatón is üzent Sólyog Tamásnak. Itt a miniszterelnök megismételte az álláspontját és lemondásra szólította fel az államfőt.
5: Én részletesen beszéltem az elnök úrnak arról, hogy nem csak a személynek a helyzetét kellene vizsgálnia, hanem a magyar közjogi rendszer stabilitását, a magyar jogállam és demokrácia még megmaradt darabkáira is vigyázhatna, ha már a magyar nemzet egységére nem sikerült vigyázni két év alatt.
4: Magyar Péter arról is beszélt, Sólyog Tamás hetente változtatja az álláspontját, ugyanis első találkozójukon azt ígérte, megfontolja a lemondását. Egy következő találkozón pedig azt kérdezte a köztársasági elnök, kit keressen, ha esetleg lemondana.
5: Ő maga mondta el nekem ezen a megbeszélésen, hogy mint az Alkotmánybíróság volt elnöke, pontosan tisztában van azzal, hogy egy kétharmados felhatalmazással könnyedén a jogállami kereteket tiszteletben tartva el lehet távolítani a köztársasági elnököt. Mi ezt fogjuk tenni május 31-e után, hogyha addig nem mond le a hivataláról. Engedje meg, hogy ne előlegezzem meg, hogy melyik paragrafusát fogjuk a magyar alaptörvénynek módosítani, a szükséges módosításokat fogjuk elvégezni.
4: A miniszterelnök végül leszögezte, felülvizsgálják a köztársasági elnökök leköszönés utáni járandóságait. Szerinte ugyanis a bukott államfőknek nem járhat állami juttatás.
6: Az elnök elmozdítása az jogállami alapon szerintem nem történhet meg.
4: Hak Péter jogtudós az M1-en arról beszélt, a köztársasági elnök elmozdításával sérül a jogállam, amit a Tisza éppen most szeretne helyreállítani.
6: Ez sokkal inkább politikai erődemonstráció. A választók körében, nyilván a Tisza párt szavazóinak a körében van egy erős igény arra, hogy tiszta lap keletkezzen, mindenkit töröljenek le a térképről, de ennek a választói igénynek jelenleg akadályt szab a jogállamiság és a jogi normák.
4: Hak Péter szerint, ha most eltávolítják Súlyog Tamást, akkor a jövőben egy következő parlamenti többség felállásával ugyanúgy eltávolítható lesz az államfő politikai alapon.
3: Kedden a kormány.hu oldalon nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter felszólította a köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra az ő hivatalában őrzött iratokat is. Császár Attila összeállítása.
7: A kormány a múlt héten döntött arról, hogy megvizsgálja a kegyelmi ügy dossziéját, ami hétfőn meg is történt, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, a dossziét kedden délelőtt hozzák nyilvánosságra, amiről már most tudható, az akkori köztársasági elnökhöz, Novák Katalinhoz, a volt igazságügyi miniszter Varga Judit 40 kérvényt terjesztett fel. Háromnál javasolt kegyelmet, a bicskei ügy azonban nem volt ezek között.
5: Az igazságügyi miniszter nemlegesen terjesztette fel a Sándor palotába K. Endre kegyelmi kérvényét, és végül ezt még nem ismert okokból és indokok alapján a köztársasági elnök, az akkori köztársasági elnök Novák Katalin változtatta meg, és küldte vissza az igazságügyi minisztériumnak.
7: Magyar Péter közölte azt is, emellett a kegyelmi kérvényt is nyilvánosságra hozzák, amiből kiderülhet, ki kérvényezte K. Endre szabadulását, illetve az ügyben készült környezettanulmányokat is közzéteszik.
5: Különböző volt munkáltatók nyilatkoztak az elítélt viselkedéséről, egészen gyomorforgató dolgok vannak ott leírva, tulajdonképpen csak babérkuszorút nem adtak ennek a bűnözőnek, mindenhol elmondták iskolákban, hogy tökéletes munkát végzett, és abszolút egyetértenek a kegyelem megadásával.
7: A miniszterelnök egyben újfent üzent Súlyog Tamás köztársasági elnöknek, hogy a nála lévő dossziét is hozza nyilvánosságra.
5: Hogyha ezt nem fogja megtenni, akkor talán jogosan várják el az emberek, hogy ezt indokolja meg, és akkor haladéktalanul adja be a lemondását, amit egyébként is elvárunk tőle május 31-éig.
7: Magyar Péter jelezte, vizsgálóbizottságot is felállítanak majd, ahol kötelező lesz a megjelenés minden érintettnek.
5: Egy füst alatt módosítani fogjuk az erre vonatkozó szabályokat is, és kötelezővé tesszük a részvételt, és őt az én javaslatom, mint egyszerű parlamenti képviselőnek az, hogy ha valaki nem jelenik meg, akkor először kapjon egy jelentős bírságot, amit még 60 pusztán is megéreznek az emberek, és hogy ezután se jelenik meg, akkor pedig a rendőrség vezesse elő.
7: Az úgynevezett kegyelmi botrány 2024. február 2-án robbant ki, amikor kiderült, hogy 2023-ban Novák Katalin köztársasági elnök kegyelemben részesítette K. Endrét, a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon korábbi igazgató helyettesét, akit azért ítéltek el, mert segítkezett a felettese pedofil bűncselekményeinek eltusolásában azzal, hogy az egyik sértettet a vallomása visszavonására kényszerítette. Az eset jelentős közéleti felzúdulást okozott. Az ügy hatására 2024. február 10-én Novák lemondott köztársasági elnöki címéről.
8: Államfőként ma utoljára szólok önökhöz.
7: Nem sokkal később lemondott, Varga Judit volt igazságügyi miniszter is, mind az országgyűlési mandátumáról, mind pedig a Fidesz európai parlamenti választási lista vezetőjének szerepéről is.
3: Az idei költségvetés valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte a kormányülés után Köböl Anita kormány szóvivő. A tájékoztatón elhangzott erre azért volt szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon 286 milliárd forint értékben két tétel hiányzik. Az egyik egy elkészült vasútfejlesztéssel, a másik az autópályák koncessziójával kapcsolatos. A kormány szóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon, fenntartható pályát biztosítson az országnak, és garantálja a pénzügyi stabilitást.
9: A kormány álláspontja szerint felelős gazdaságpolitikát csak pontos helyzetértékelés és átlátható költségvetési adatokra lehet építeni.
3: A kormány elkezdte az élvonal alapítvány teljes átvilágítását, és tervezi a közérdekű alapítványok esetleges megszüntetését. Erről is beszélt a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter elmondta, hogy ebben az esetben nem is lenne szükséges felmondani a szerződést, hiszen a magyar állam lenne a kötelezett és a pénzbeli támogatásban részesített fél is. Hangsúlyozta, sem a szerződés felmondása, sem a struktúra átalakítása nem jelentheti ugyanakkor, hogy a magyar tudósok támogatás nélkül maradnának. A kormányfő az M1 kérdésére válaszolva elmondta, hogy nyitott egy találkozóra Krausz Ferenc Nobel-díjas tudóssal, az alapítvány vezetőjével.
5: Szívesen meghallgatjuk az ő álláspontját is abban, hogy sikerült ezt a konstrukciót összehozni, mi volt az oka annak, hogy talán valamikor februárban nem sokkal a választások előtt írták alá ezt a megállapodást, illetőleg, hogy szinte a választás előtt utalták ki az első majd 20 milliárd forintos összeget. Miért van az, hogy az alapítvány kuratóriumi tagjai nem nagyon tudtak erről semmit?
3: A kormány döntött az MTV a teljes körű átvilágításáról, jelentette be a kormány szóvivő. Szondi Vanda a kormányülést követő tájékoztatón elmondta, az elmúlt években a közszolgálati médiumok nem teljesítették alkotmányos és demokratikus feladataikat. A cél olyan médium létrehozása, ami valóban közszolgálati feladatokat lát el, ellenőriz, edukál és kiegyensúlyozott tájékoztatást ad.
10: A kormány álláspontja szerint a közmédia nem lehet egyetlen párt, egyetlen politikai oldal, vagy egyetlen hatalmi központ kiszolgálója. Az MTV a magyar emberek pénzéből működik, ezért a magyar embereknek tartozik felelősséggel. A közmédia éves költségvetése 2010 óta többszörösére nőtt. 2025-ben a költségvetési főösszege 165,6 milliárd forint volt, miközben szinte semmilyen közszolgálati funkciót nem látott el.
2: Krónika a Kossuth Rádióban.
3: Ismét cselekvésre szólította fel Iránt a közel-keleti konfliktus rendezése érdekében az amerikai elnök. Donald Trump ellenkező esetben az eddigieknél súlyosabb következményeket helyezett kilátásba a perzsa ország ellen. A politikus a hét elején egyeztet nemzetbiztonsági tanácsadóival az iráni katonai műveletek esetleges folytatásáról. Közben az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője egy interjúban elismerte, hogy az izraeli-amerikai támadások kezdete óta jelentősen megdrágult az üzemanyag. Problémát jelent ez az amerikaiaknak. Oroszország bízik benne, hogy amerikai közvetítéssel folytatódhatnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajnával. Erről a Kreml szóvivője beszélt. Volodymyr Zelenszkij pedig azt mondta, Európának ott kell lennie a tárgyalóasztalnál. A Politico arra figyelmeztet, hogy már a tárgyaló személyének kiválasztásán elbukhat a folyamat, mivel az oroszok nem fogadnák el Kaja Kallas uniós főképviselőt és Alexander Stubb finn elnököt sem. Míg Európa elutasította Putyin jelöltjét, Gerhard Schröder volt német kancellárt. Angela Merkelről a lap azt írta, békeközvetítési kísérletei megbuktak. Mario Draghi volt orosz kormányfőről pedig nem tudni, hogy elfogadná-e a felkérést. Mindeközben folytatódnak a harcok Oroszország és Ukrajna között, az összecsapásoknak civil áldozatai is vannak. Barna Péter összeállítása.
11: Oltották a lángokat Odesszában a tűzoltók, miután Oroszország drónokkal támadta az ukrán kikötővárost. Egy 11 éves gyermek és egy 59 éves férfi megsérült. Jelentős károkat jelentettek egyebek mellett a zaporizsiai, illetve a herszoni régióból. Egy ember meghalt és több mint 30-an megsérültek. Dnyipróban 18 sérült van, köztük egy 10 és egy 2 éves gyermek. Először egy Shahid drón csapódott a házunkba, csoda, hogy nem robbant fel, mondta egy férfi. A Reuters szerint Oroszország a Moszkva elleni ukrán támadásokra válaszolt. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, Moszkvának meg kell értenie, hogy be kell fejezniük a háborút. A nagy hatótávolságú képességünk jelentősen megváltoztatja a helyzetet, és a háborúról alkotott globális képet. Megváltozott minden, az oroszországi célpontok elérhetőek. Senkinek sem szabad konfliktust kezdenie Ukrajnával, fogalmazott Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök azt is közölte, a héten fontos tárgyalásai lesznek európai partnereivel, továbbá egy egyeztetést is előkészítenek az amerikaiakkal.
3: Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól. Erről állapodott meg Orbán Anita külügyminiszter ukrán kollégájával. Az egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Kijev kész új alapot nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban, ezt az ukrán külügyminiszter írta az egyeztetés után. Andrij Sibiha úgy fogalmazott, készek vagyunk együttműködni Magyarország új kormányával, a kétoldalú napirendünkön szereplő valamennyi kérdésben, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is. Megérkezett a rotterdami kikötőbe az a holland óceánjáró, amelyen a múlt hónapban hantavírus járvány tört ki. A fedélzeten mostanra már csak 25 fős személyzet, illetve egy orvos és egy ápoló maradt. Az utasokat és a velük érintkezőket karanténba helyezték a hatóságok. A hajót teljesen fertőtlenítik. Kanalas Lili összefoglalója.
12: A hajó több heti viszontagságos út után érkezett meg Hollandia partjaihoz, miután a fedélzeten hantavírus fertőzött meg több embert is. Hárman meghaltak. Az első haláleset után többen is leszálltak a hajóról, és már csak nem két hete egyénileg utaztak, amikor az egészségügyi hatóságok világszerte elkezdték felkutatni és elkülöníteni őket. A többi utast és a legénység nélkülözhető részét a Kanári-szigeteken tették partra, onnan mindenkit hazaszállítottak, majd karanténba helyeztek. A tengerjáró mostanra csak 25 fős legénység maradt, akik eljuttatták a hajót Hollandiába. Őket egy orvos és egy ápoló is elkísérte Rotterdamig. A rotterdami kikötőben az egész óceánjárót fertőtlenítik, ezért a személyzetnek mindenképpen el kellett hagynia a járművet. Mindannyiuknak 42 napig kell karanténban maradniuk a betegség hosszú lappangási ideje miatt. Next couple of weeks. Ez azt jelenti, hogy az egészségügyi hatóság naponta ellenőrzi az egészségi állapotukat. Mindez pedig karanténban történik, mert ha megbetegednek, másokat is megfertőzhetnek, és meg akarjuk akadályozni a vírus további terjedését. Hangsúlyozta a holland egészségügyi hatóság fertőző osztályának vezetője. Az egészségügyi világszervezet szerint a hajóúttal összefüggésben 30 országban mintegy 440 embert helyeztek megfigyelés alá az egészségügyi hatóságok a lehetséges fertőződés miatt. A Hondius utasai közül eddig 11-nél mutatták ki a hantavírust, legutoljára egy kanadai állampolgár szervezetében találták meg a kórokozót. Neki enyhe tünetei vannak, korábban azonban egy francia nőt életveszélyes állapotban kezeltek Párizsban, miután rosszul lett a karanténba szállítás közben.
3: Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt kiemelte, magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi esetek nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Itthon a kórokozó két európai típusa fordul elő, amely jellemzően enyhébb vagy középsúlyos vessét érintő megbetegedéseket okoz. Erről már a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakértője beszélt. Koroknai Anita hozzátette, 2015 és 2024 között évente 2 és 16 között alakult az azonosított fertőzöttek száma. A szakértő kiemelte, a betegség emberben fertőzött rákcsálók váladékaival való érintkezéskor, például belélegzés útján alakul ki, emberről emberre terjedése rendkívül ritka, és kizárólag Dél-Amerikában fordul elő.
13: A fertőzésen nagyon sokan tünetmentesen, vagy akár olyan enyhe tünetekkel is áteshetnek, ami nem indokolhat orvosi vizsgálatot. A diagnosztizált betegeknél mi leginkább ezeket a súlyosabb eseteket látjuk, és ezeknek az előfordulása pedig Magyarországon ritka. A vizsgált időszakban én 2 halálesetről tudok beszámolni, 2017-ben és 2023-ban történt ilyen esemény.
14: Átadták a Semmelweis Egyetem idegsebészeti és neurointervenciós klinika megújult szubintenzív részlegét. A fejlesztés nyomán Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst képes kezelni. Nardai Sándor, a Stroke Centrum vezető főorvosa elmondta, hogy a legsúlyosabb esetek éves szinten 1200 beteg fordul meg náluk.
15: A fejlesztésnek az egyik legfontosabb iránya az volt, hogy addig 2 helyiségből álló szubintenzívet azt egy üvegfallal kötöttük össze, és közvetlen átjárhatóságot biztosítottunk. Ez lehetővé teszi azt, hogy a vérrögoldó kezelést azt nem csak fönn a szubintenzív részlegen tudjuk megkezdeni, hanem a nap 24 órájában egy ápoló a CT-be be tudja kötni ezt a vérrögoldó kezelést. 20 perccel hamarabb, hogyha megtörténik az érbenyílása, akkor az közel 18 millió idegsejt megmentéséhez vezetett átlagosan.
14: Sopronban 19 helyszínen mutatták ki az aszbeszt szennyezést. Az önkormányzat azonnali lépésekről határozott, az érintett szakaszokon sebességkorlátozást rendeltek el, és hamarosan a pormentesítést is megkezdik városszerte. A helyszínről Ciráki Viktória tudósított.
16: 10 km/órás sebességkorlátozó táblákat helyeznek ki az önkormányzat munkatársai, és ugyanemellé a tábla mellé kiraknak egy behajtani tilos kivéve lakók feliratú táblát, és ezek mind a 19 önkormányzati fenntartású útszakaszra kikerülnek mind a 2 oldalról. Ezen a héten le is zajlik a tábláknak a kihelyezése, ez egy gyors és átmeneti megoldás. Ezen kívül kálciumkloriddal fogják beborítani ezeket az útszakaszokat. Ennek az anyagnak gyakorlatilag az a létjogosultsága ezeken a helyszíneken, hogy megköti a levegő nedvességtartalmát, és ezáltal a porzást hivatott csökkenteni, így majd a hosszabb távú megoldásokig ez nyújt valamiféle átmeneti enyhülést.
14: A kormány döntött az aszbeszt szennyezés kezelésének megkezdéséről, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Hangsúlyozta, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. A kormány szóvivő hozzátette, az osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett területeken azonnali kockázatcsökkentő intézkedésekre van szükség.
17: A kormány egyrészt azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező érintett kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztésének lehetőségét. Másrészt tárcaközi aszbeszt munkacsoport jön létre az érintett területek azonosítására, az országos nyilvántartás kialakítására, a szükséges egészségügyi és környezetvédelmi intézkedések összehangolására, valamint a kárelhárítás koordinálására.
14: A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint kihívás olyan nemzeti alaptantervet kialakítani, amely mindenki elvárásainak megfelel. Horváth Péter az új oktatási és gyermekügyi miniszter terveit értékelve azt mondta, egyetért a pedagógusok kötelező óraszámának csökkentésével, és támogatja a szabad tankönyv választás kérdésének megvitatását. Kócán Dávid összefoglalója.
18: A Krévezvek központ, mint központhivatal középirányító szerepét, a tankerületek központok működését felülvizsgáljuk, a tankerületeket és az igazgatókat átvilágítjuk. A tankerületeket személyesen is szeretném meglátogatni, és szeretnék a körükben tájékozódni.
19: Ismertette korábban a terveit parlamenti bizottsági meghallgatásán az azóta kinevezett oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt mondta, céljuk, hogy az állam minden gyermeknek társadalmi háttértől, etnikai hovatartozástól és lakóhelytől függetlenül biztosítsa a minőségi tanulás feltételeit. Hangsúlyozta, felülvizsgálják a nemzeti alaptantervet, csökkentik a pedagógusok és a diákok kötelező óraszámát, átalakítják a tanárok teljesítményértékelési rendszerét, biztosítják a szabad tankönyvválasztást, és megfontolják, hogy 16-ról 18 évre emeljék a tankötelezettséget. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a miniszter terveit értékelve azt mondta, nehéz olyan alaptantervet összeállítani, amely mindenkinek minden szempontból megfelel.
20: A nemzeti alaptanterv valamiféle iránymutatást adhat, akár a tantárgyak szerkezetére, akár az órarendre, az óraszámokra nézve, akár arra, hogy mi az, amit valóban tanítani kell.
19: Horváth Péter felhívta a figyelmet arra, hogy Európában számos példa van különböző alaptantervek kialakítására. Ugyanakkor a konkrét tananyag mellett szerinte az is lényeges, hogy milyen készségeket sajátítanak el a diákok.
20: Nyilván ezekhez az átalakításokhoz nagyon hosszú idő kell, a pedagógus társadalmat is fel kéne készíteni, hogyha egészen mást gondolnánk, a társadalmat is fel kell készíteni, hogyha másképp, de konkrétan rövidebb távon azt gondolom, hogy mindenképpen át kell nézni, hogy a diákok óraszáma, leterheltsége továbbra is nagyon magas.
19: A 9. évfolyamos tanulók esetében ez hetente átlagosan 35-36 órát jelent, mondta az elnök, aki úgy véli, napi 6 tanóránál több már megterhelő lehet az iskolásoknak. Hozzátette, a pedagógusoknál jelenleg hetente 24 kötelezően megtartandó órát foglalkozást ír elő a törvény, ami szerinte szintén több az ideális mennyiségnél.
20: Ez annyira leköti a pedagógusoknak az energiáját, felkészülésben, javításban, stb., hogy nem marad igazából idő arra a fajta közösségépítésre, ami nagyon fontos lenne, nem marad idő arra, hogy akár lyukas órában a kollégák egymással konzultáljanak osztályokról, diákokról, elvigyék tanítványaikat különböző helyekre, megmutassanak mást is, nem csak tanítási óra keretében.
19: A szakember legitim kérdésnek tartja a szabad tankönyvválasztást. Mint mondta, eltérő modellek működnek az Európai Unió tagállamai. Példaként említette, hogy Németországban a magyar rendszerhez viszonyítva szélesebb azon tananyagok listája, amelyből választhatnak a tanárok, míg Finnországban önállóan dönthetnek az iskolák és a pedagógusok.
20: Ez is egy olyan kérdés, amit meg kell gondolni, hogy valóban az államnak ennyire dominánsan szerepet kell vállalni a tankönyv készítésében, beengedjük más kiadókat is, azt gondolom, hogy talán célszerű lenne ez is, és nyilván ehhez kapcsolódik akár az ingyenes tankönyvnek a helyzete. Bizonyos támogatás szerte az Európai Unióban van, ilyen, hogy teljesen ingyenes lenne a tankönyv, ez azért kevéssé jellemző.
19: Horváth Péter a tankötelezettségre vonatkozó szabályok módosításával kapcsolatban azt mondta, egyetért az oktatási és gyermekügyi miniszter elképzeléseivel, amelyek szerint megfontolják, hogy 16-ról 18 évre emeljék a korhatárt, vagy az első végzettség megszerzését határozzák meg követelményként. Az elnök szerint ezzel mérsékelhető lenne a diákok lemorzsolódása.
14: A fiatalok digitális tudatosságának növelése kiemelten fontos továbbra is, mondta Szűcs Zoltán médiakutató. A szakértő azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy az Európai Bizottság elnöke nemrég kijelentette, az Európai Unió a közösségi média üzleti modelljeinek szabályozásán dolgozik a fiatalok védelme érdekében. A kutató szerint nem csak az iskolában, hanem családi keretek között is fontos az online világ veszélyeiről, illetve a célnak megfelelő használatról való párbeszéd.
21: A köznevelésben már van ugye digitális kultúra óra, én úgy gondolom, hogy minden egyes tárgyba be kellene építeni, de már az általános iskolában kellene ez kezdeni, jó. És egyébként pedig bizonyos életkorban tiltani kellene, mert mi dolgozunk óvodásokkal, pontosabban óvodapedagógusokkal, és ők elmondják, hogy ebben az időszakban milyen káros az a technológia, és teljesen ki kellene zárni, és utána az iskolában viszont nagyon komolyan szabályozni és tanítani és bemutatni a jó használatot.
14: Két nap múlva lejár a személyi jövedelemadó begyújtásának határideje. Aki még nem fogadta el az adóhivatal által készített verziót, vagy nem küldte vissza bevallását, illetve valamilyen kiegészíteni valója van, az május 20-áig pótolhatja azt. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Kossuth Rádióban. Ezt meg lehet tenni az Ügyfélkapu Pluszon, a DAP telefonos applikáción, a NAV weboldalán, valamint postai úton is. Linc Mayer Szilvia hozzátette, eddig mintegy 2,2 millióan nyújtották be bevallásukat.
22: Az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, áfa fizetése kötelezett magánszemélyek, náluk ez egy nagyon fontos kötelezettség május 20-áig, nekik semmiképpen nem lesz semmit tevéssel automatikusan érvényes a bevallásuk, nekik mindenképpen ki kell egészíteni a vállalkozói jövedelmükből származó adatokkal a bevallást, de a jó hír az, hogy idéntől NAV nagy újítása, nekik is segít a NAV, az egyéni vállalkozóknak a bevételi adatokhoz betölti az online pénztárgép online számlából származó összes adatot, tehát ezt azért ellenőrizni kell, de a fontos üzenet az az, hogy nekik valamit tenniük kell a bevallással.
14: Idén 12. alkalommal rendezik meg a Duna napokat Torockón. A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a Kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. A nyitónap estén a Csináljuk a Fesztivált koncert idézi meg generációk kedvenc dalait.
0: Időjárás jelentés.
14: Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz. Többfelé élénk széllel. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok közötti hőmérséklet várható. Budapesten 21 órakor 15 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1015 hektopaszkál, gyengén emelkedik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, a hírszerkesztő Polyák Adrien és a technikai munkatársak Seres Bea és Rácz Dorottya nevében is köszönöm figyelmüket. Ciprus Évát hallották, a viszonthallásra.
1: Műsor ajánlott. Felfedező az egészségről.
6: Nem kell félnünk a rákcsálók terjesztette hantavírustól, mert nehezen fertőz, és a hazánkban található változatok egyáltalán nem halálosak. A Dél-Amerikában honos Andes vírus az egyetlen, amely emberről emberre is terjed, de csak szoros kontaktus esetén. Egy hajó nyilván ideális helyszín erre.
1: Felfedező az egészségről. Kedden 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
23: Olvasmányok, amik ugyan kötelezőek, de leginkább kihagyhatatlanok.
24: Ellesorolja, tudjuk azt magunk.
23: Főhőseink most kilépnek a lapok közül.
25: Téged hogy
26: hívnak? Miros Mihály második B.
23: És beköltöznek a nappaliába.
24: Na, amit ittunk, azt faktunk.
23: Klasszikus történetek.
27: Piros ernyő.
28: Azaz.
29: Szent Péter esernyője.
23: Vadonatúj élmények.
30: Vasárnap eljöhetne moziba.
23: Készítse a popcornt.
31: Moziba? Megyek.
23: Mert vasárnap jövünk. Kötelező olvasmányok a filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
1: A Kossuth Rádió Nagykanizsán, FM 90,2.
32: Ez a Sportvilág.
33: Ádám Martin távozik Paksról. Lejmeter Dóra érmet nyerne a Ferencvárossal a vízilabda bajnokok ligája 4-es döntőjében. Bartalis István számára véget ért a jégkorong VB. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
32: Sportvilág.
33: Nem hosszabbítja meg június végén lejáró szerződését Ádám Martin, a labdarúgó NB1-ben bronzérmes Paks támadója. A 31 éves támadó 2020 nyarán Kaposvárról érkezett először Paksra, ahol a második idényében 31 találattal gólkirály lett a magyar élvonalban. Sajtóhírek szerint a 28-szoros válogatott játékos iránt az MB2-ben szereplő Szeged érdeklődik. Ádám Martin a tegnapi éremátadó után nyilatkozott az M1 stábjának.
34: Azt gondolom, hogy ha az egész szezon nézzük, akkor ez egy bravúr, hisz átalakulóban volt, van a csapatunk, több fiatal játékos is szerepet kapott, úgyhogy azt gondolom, hogy a végén ez a harmadik hely megszerzése. Ez egy bravúrnak számít, nyilván örülni neki, úgyhogy folytatódni fog szerintem ez a csapat átalakulása, nyilván a fiatalabbak már kicsit érettebbek, úgyhogy ilyen szempontból pozitívan várassuk a folytatást. A szerződésem az június 30-án lejár, és távozni fogok a Pakstól. Nem hosszabbítsuk meg a szerződésemet. Igaz, a Paks szerette volna, de közös megegyezéssel mondhatom így a családdal elbeszélve. Úgy gondoljuk most jónak, hogy nem maradok Pakson. Nagy szívfájdalom, ha mondhatom így, hisz Pakson lettem valaki, hogyha mondhatom így, tehát válogatott játékos, stb. Gólkirály, évjátékos, tehát lehetne sorolni, de szép eredményeket értem el itt. Az időszak sajnos most lezárul, de majd nyílik egy újabb az, hogy Szeged vagy más, ez majd a jövő zenéje.
33: És még mindig labdarúgás, de már a határon túlról. A szlovák Niki Liga utolsó fordulójában a hétvégén a Dunaszerdahely hazai pályán 3-0-ra legyőzte, és így megelőzte a Trnavát, ezzel pedig ezüstérmet szerzett. A csapat magyar tulajdonosával, Világi Oszkárral Duduc Tibor beszélgetett.
35: A végén ezüst lett az érem. Hogyan értékeli az idényt?
36: Nehéz szezon volt, nehéz idény volt. Az elején volt egy olyan időszak, amikor rúgtuk 25 kapufát, amivel vezettük a bajnokság, senki ennyi kapufát annyi idő alatt nem rúgott. Aztán jöttek a sérülések, és akkor ugye abból is nehéz volt felállni, 9 sérültel kezdtük az idényt, és utána jött egy infekciós betegség, és ebből álltunk föl, ez így lettünk másodikok, és a utolsó meccsen nagyon egyértelműen jól játszottunk, olyan játékosok, van a pitülőket, de elképzelnek jövőre nézve, és nagy ígéretnek számítanak. Én azt gondolom, azt mondtam bent a kabinban, hogy most már először az, hogy van csapatunk, van olyan akarat, meg van olyan erő ebben a csapatban, hogy lehet erre építeni, és erre szeretnénk építeni, úgyhogy azt gondolom, hogy a következő szorunk csak jobb lesz, és azt gondolom, hogy már megérdemeljük azt, hogy ne sújtson bennünk a sors, meg ne sújtson bennünk a bírók. A bírókat azt nem hiszem, hogy azt meg tudjuk oldani, de sorsot lehet.
0: Valamiben hiány érzéke valami ebben az idényben?
36: Én nekem sok hiányérzetem van ebben az idényben, de másodikok lettünk, és ettől kezdve nincsen semmilyen probléma.
0: Minden csak feljebb lehet lépni, ugye?
36: Ez a fontos, hogy olyan csapat vagyunk, hogy a második harmadjában a playoffnak igazán csapatként küzdöttünk, szóval is jobbak voltunk. Szerintem ez egy nagy ígéretes csapat, amely jövőre meg fogja mutatni a képet.
0: Nyáron sok változás lesz a csapatban?
36: Erre építünk, majd fogunk változtatni, de nem akarunk. Azért van ennyi fiatal, ennyi jó képességű játékos. Szerintem majdnap megmutattuk, hogy mennyi jó játékos van ebben a csapatban. Én azt gondolom, hogy építkezni fogunk persze, de a csapatunk már megvan.
33: Ami pedig a román szuperligát illeti, újoncként magabiztosan bent maradt a Csíkszereda, a hétvégén a Botoszáni elleni 2-0-as győzelem után viszont a siker letéteményese, így és Robert vezetőedző elbúcsúzott a klubtól. Most őt hallják.
2: Mindenki szeret álmodni, sajnos ilyen szinten azért nehéz úgy, hogy valamit megálmodj, el is alulra váljon. Itt azért sok faktor van, ami eldönti a csapatnak a teljesítményét, a csapatnak a játékát, úgyhogy úgy gondolom, hogy így összesítve kiemelkedett a csapatnak az utolsó hónapokban egy kiemelkedő teljesítménye. Ez persze kellett az új játékosok, akiket is még januárban igazoltunk. Így utólag most, hogyha visszanézek, akkor büszke vagyok, hogy mit hagyok magam mögött, és csak gratulálni tudok a csapatnak. Egy olyan döntést hoztunk közösen, meg közösen hoztuk a klubba, hogy

0: klubnak, a városnak, ki akik mellettünk voltak, hogy rám bízták ezt a 3 éves tervet, ciklust, vagy nem tudom, hogy fejezzem ki magam. Ekkor a városnak azért büszkeség, hogy ilyen magas szinten első osztálycsapata legyen, jó teljesítsen, Románia bajnokát megverje és még jó eredményeket elérjen, úgyhogy ez történelem fog maradni. Innen már csak fennebb lehet lépni. Tovább sok sikert szeretnék kívánni a klubnak, a vezetőségnek és a szurkolóknak, és akkor is személyesen is szeretném megköszönni, amit adtak nekünk is, amit bíztattak.
1: És még mindig a határon túlon maradunk, de immár ezúttal délen, a szlovén másodosztályban a magyar tulajdonban lévő Nafta 2-1-re kikapott üldözője a Grosszópria vendégeként elnapolva a tegnapi bajnokavatást. A feljutásra hajtó lendvaiak előnye még így is 2 pont az élen, az utolsó fordulóban pénteken a 3. Triglavot fogadják. A 4 magyar játékost, Bakti Balást, Dragóner Áront, Keresztes Noelt és Németh Ervint foglalkoztató lendvai klubot a legendás Bozsik József unokája, a korábbi szövetségi kapitány Bozsik Péter fia, Bozsik József irányítja, akit ma Szabó Bencéért utalt telefonon.
2: Nagyon érzelmes és lüktető mérkőzés volt. Nyilván a másodosztály 2 legjobb csapata találkozott, és mondhatjuk, hogy az utóbbi évekhez viszonyítva azt gondolom, hogy a mindkét csapat átlag felett teljesít jelen pillanatban, ami a másodosztály elmúlt éveit illeti. Nagyon minőségi, magas tempójú, azt gondolom, hogy első osztályú színvonal volt a mérkőzésen, és nagyon izgalmas és közönség szórakoztatóra sikerült.
3: Mi az, ami döntött az ellenfél javára?
2: Érdekes mérkőzés volt, ugye nekünk volt 2 hiányzónk, a Goran Stankovic, ugye a belső védőnk, és a Keresztes Noel, aki már ugye hosszabb ideje sérüléssel bajlódik, azért az ő karakterük fontos a csapatunk számára, főleg az ilyen mérkőzéseken, ezért egy kicsit karakterből vesztettünk abban a tekintetben, ami minket jellemez. Ettől függetlenül nagyon stabilak voltunk, jól kontrolláltuk az ellenfelet, és az első 20 percben nagyon jól kezdtünk, kapufát rúgtunk, helyzeteink voltak, tehát ott igazából megszerezhetjük volna a vezetést. Egyébként a mezőnyben nagyjából egyenrangú volt a 2 csapat, de mi voltunk veszélyesebbek kapura. Ebből a kicsi karakterjányból, ami a védelmünk bal oldalát illeti, abból fakadóan kerültünk hátrány, volt egy rutintalanságból fakadó hiba, amit kihasznált az ellenfél és vezetés szerzett. Majd sajnos a lehető legrosszabb, hogy a fél idő utolsó percében egy pontrugásból megnövelték az előnyt, de igazából büszke lehet a csapat magára, és megint megmutattuk, hogy milyen fából faragtak minket. A második fél időben teljesen benyomtuk őket a saját kapjuk elé, idegenben egy olyan csapatról beszélünk, aki a kupa döntőig ment ebben a szezonban, és ugye most már 5 éve építgetik a csapatukat. Szeferin úrnak a szülőhelyéről beszélünk, minden igaz, a körül is azért ott a háttérben ott van a csapat mögött. Úgyhogy egy igen komoly ellenfél a Brinje. A másik fél időben azért megmutattuk, hogy nem vehetlen állunk a tabella élén. Gyorsan sikerült szépíteni, és végén még az egyenlítésre is volt esélyünk, úgyhogy nagyon közel álltunk ahhoz, hogy már tegnapi napon bajnoki címet ünnepeljünk, de sajnos ez nem sikerült. Úgyhogy ma már a pénteki mérkőzésre fókuszálunk, saját kezünkben a sorsunk, igazából ezért dolgoztunk egész évben, hogy ez az utolsó fordulóig így maradjon, úgyhogy egy győzelem kell a pénteken a feljutáshoz.
1: A Puskás Akadémiában szereplő Lárosz Duarte, valamint a Videoton korábbi játékosa Stopira is ott van a Zöldfoki Köztársaság labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretében. A VB újonc Zöldfoki Köztársaság az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő június 11-én rajtoló tornán a H csoportban szerepel Spanyolországgal, Uruguayjal és Szaúd-Arábiával közösen. Déli szomszédaink keretében pedig ott van az áprilisban arccsonttörés szenvedett Luka Modric is. A horvátok először június 17-én lépnek majd pályára, az ellenfél Anglia lesz, a csoportban pedig Panama és Gána szerepel még. Az olasz Andrea Maldera személyében először neveztek ki külföldi szövetségi kapitányt az ukrán labdarúgó válogatott élére, amely a Nemzetek Ligája második vonalában ősszel azonos csoportban szerepel majd a magyarokkal. Maldera korábban 5 évig a jelenleg a szövetség elnökeként dolgozó Andriy Shevchenko másodedzője volt az ukrán nemzeti 11-nél.
4: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: Visszavonul a válogatottságtól Vojvoda Dávid, a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Alba-Fehérvár csapat kapitánya. A 35 éves bedobó 17 éven át játszott a nemzeti csapatban, melyben 160 alkalommal lépett pályára és 2 Európa-bajnokságon szerepelt. 3 szezon után távozik a Honvéd férfi kosárlabda csapatától Zlatko Jovanovic vezetőedző. A bosnyák tréner 2023 nyara óta látta el feladatát, első idényében rögtön rájátszásba vezette a Honvédot, amellyel végül az 5. helyen zárt. Egy idénnyel később 10., a legutóbbiban pedig ismét 5. lett a csapat, amely ott volt a Magyar Kupa 4-es döntőjében is. A 42 éves szakember összesen 104 bajnoki mérkőzésen irányította a Honvédot.

0: ifjabb Nagy Péter szövetségi kapitány 15 fősre szűkítette a szerdán kezdődő Fonyódi Mevza tornára, valamint a júniusi Európa Ligára készülő magyar férfi röplabda válogatott keretét. A névsorban 3 légiós kapott helyet, a többiek a bajnoki ezüstérmes Mávelőre, a bronzérmes Kazincz Barcika és a negyedik helyezett Pénzügyőr játékosai. Most pedig vízilabda. A hétvégén a Ferencváros bejutott a női bajnokok ligája 4-es döntőjébe, miután az első kiütéses győzelme után a visszavágót is megnyerte az UVS-e otthonában. Leimeter Dóra, a Fradi balkezes szélsője, a Nemzeti Sportrádió vendége volt, Tóth Bélával beszélgetett.
1: Sokkal jobb csapat az UVS-nél. Azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk azon a mérkőzésen szinte minden húzásunk bejött, és nagyon tényleg összeszedetten és koncentráltan tudtunk játszani. És tudtuk azt, hogy lesz ugye egy hónapos szünet a két meccs között, és főleg így utólag visszagondolva is azért nagyon jó, hogy ez egy 7 gólos különbség lett, mert azért nagyon nem jól kezdtük mi ezt a második mérkőzést, és nyilván tudatalattiban szerintem azért mindenkiben benne volt, hogy a 7 gól azért az nagyon sok, és nyilván más lelkülettel száll bele mindenki egy ilyen mérkőzésbe. És az UVS-e pedig úgy kezdte el, ahogy neki el kellett kezdenie, hogy tényleg így nekünk esett, és mindent egy lapra feltett, és nem is voltunk még mi azon a hőfokon a meccs elején. És pont amiatt is jó, hogy volt ez a 7 gól, hogy azért 6-3-nál, 5-2-nél nem kellett azon izgulni, gondolkozni, hogy azért itt elfogyott az előny, hanem hogy még mindig tudtunk gazdálkodni, és ezáltal volt nekünk időnk így a mérkőzésbe belejönni, úgyhogy nagyon kellett az, hogy mi azon az első meccsen ennyire jól tudtunk játszani.
2: Egymást követő 2 évben sikerült bejutni a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe. Van ilyenkor időtök megállni és mondjuk visszatekinteni, értékelni, hogy azért ez óriási siker?
1: Mi szeretünk azért erre időt szánni, igen, hogy tényleg azért nagyon gyorsan jönnek egymás után a meccsek, azért most is ugye csütörtökön már a bajnoki döntőben vagyunk érdekeltek, de tényleg ezek ilyen akkora sikerek, és igenis meg kell ezeket ünnepelni, mert azért az ember életében nem feltétlenül sokszor van ilyen, hogy bejut egy Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, úgyhogy mi ennek igyekszünk teret adni, hogy tényleg ezeket át tudjuk élni, hiszen ezért dolgozunk minden nap, hogy ezeket elérjük, és hogy erre úgy tekintünk, hogy jó, ez is megvan, akkor tényleg nem szabad ezt saját magunkban úgymond ledegradálni, hogy jó, ezt is elértük, és ez a kötelező, mert ez egyáltalán nem egy kötelező valami, hogy mi bejutunk a Final Four-ba, úgyhogy mi nagyon igyekszünk tényleg ennek teret adni, hogy át tudjuk ezt élni, és tényleg úgy tudjuk ezt értékelni.
2: Milyen célkitűzése vágtatok neki egyébként ennek a Bajnokok Ligája idénynek? Gondolom azért a 4-es döntő ott lebegett a szemetek előtt, mint egy elérhető cél, de vannak ennél mondjuk vérmesebb remények.
1: Azért úgy indultunk neki, főleg a tavalyi szezon után, ott azt gondolom, hogy azért egyáltalán nem volt elvárható tőlünk, hogy bekerülünk a 4-es döntőbe, ott az nem is az, hogy csoda volt, de azért az egy nagyobb bravúr volt, azért idén úgy lett összerakva a csapat, hogy amellett, hogy már egy nagyon jó magja volt a csapatnak, azért nyilván olyan játékosokat igazoltunk, akik segítenek nekünk ahhoz, hogy érmet tudjunk nyerni a Final Four-ba, úgyhogy igazából így kimondatlanul ez a cél, hogy idén az érmet azt sikerüljön elhoznunk valamelyik szint.
2: Ugye az már ismert, hogy majd az elődöntőben a spanyol címvédő, a Sant Andreu következik számotokra, egyébként pedig egy másik spanyol, a Mataró, és a görög Olimpiákos van ott még a 4-es döntőben. A Sant Andreu az milyen ellenfél? Mit vársz ellenük? Azért egy címvédő együttesről van szó, a spanyol válogatott gerince ott játszik. Örültetek ennek a sorsolásnak, hogy így alakult?
1: Szerintem egyébként itt a 4-es döntőben már nem tud olyan ellenfelet kapni az ember, akinek kimondottan sejtettem örülne. Ugye mi tavaly is a Sant Andreuval játszottuk az elődöntőt, ugye ott nem sikerült nyernünk, de azért ott még kis friss csikók voltunk. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy idén mennyivel vagyunk előrébb. Szeptemberben voltunk így egy spanyolországi edzőtáborban, ott egy ilyen körtúrát mentünk mindenkinél, akkor végül X lett az a hivatalos, félhivatalos edzőmérkőzésünk. Nyilván azért az nagyon régen volt, egy jó pár hónappal ezelőtt, de legalább így ismerjük őket, tehát hogy el tudjuk azt mondani, hogy találkoztunk velük idén. Hát biztos, hogy nehéz mérkőzés lesz, de azt gondolom, hogy fel fogjuk tudni őket mérni, és meg fogjuk tudni találni a gyenge pontjaikat, és nagyon sokat fog számítani, hogy tavaly már voltunk egy Final Four-ban, és nem első áldozóként megyünk oda, hanem most már igenis tudjuk, hogy nekünk itt van a helyünk, és hogy ezt megérdemelten vagyunk itt, és tényleg nekünk nagy céljaink vannak.
2: Mivel több a mostani Ferencváros, mint az egy évvel ezelőtti?
1: Mindenképpen a tapasztalat az most már mellettünk szól. Azért a tavalyi évi csapatból szerintem egy játékosunk volt, talán a görög légiósunk, aki játszott már 4-es döntőt, rajta kívül szerintem senki más, vagy legalábbis a csapatnak a nagy része biztos, hogy nem. És én azt éreztem tavaly, hogy így oda mentünk, hogy így aranyosak voltunk, és hogy itt tényleg annak örültünk, hogy bejutottunk a 4 közé, és hogy így nem álmodtunk mi nagyobbakat ennél, és ez mindenképpen most szerintem mellett életünk szól, hogy ezt már tudjuk, hogy milyen egy lebonyolítás, annak ellenére, hogy most azért egy kicsit más lesz, hogy a fiúkkal együtt van, de tudjuk azt, hogy itt milyen ennek a felépítése, milyen a körítés, úgyhogy az biztos, hogy ez sokat fog számítani, hogy ez már mellettünk szól. Illetve amit én nagyon remélek, hogy nem fogjuk, annak ellenére, hogy szeretnénk érmet nyerni, nem fogjuk teherként ezt megélni, mert mi akkor tudunk jól játszani, hogyha nem rakunk magunkra felesleges terheket, hanem igenis tudjuk, hogy miért mentünk, tudjuk, hogy mit akarunk csinálni, és ahhoz ragaszkodunk, és teljesen mindegy, hogy alakul egy adott mérkőzésen belül, mert azért nyilván ismerjük a női vízilabdát, ez elég hullámzó tud lenni, hanem hogy nekünk igenis ragaszkodnunk kell a saját dolgainkhoz, amit mi kitaláltunk.
0: A svájci jégkorong elit VB tegnapi Ausztria elleni mérkőzésen sérülés szenvedett Bartolis István, a magyar csapat csatára, ezzel számára véget ért a világbajnokság. A helyére az utolsó keretszűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A miénk a mai szünnap után holnap este 20 óra 20 perccel a bentmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen a szintén nullpontos Nagy-Britannia ellen lépnek jégre. Virányi Zsolt Stipsic Bencével beszélgetett, a hátvéd már előre tekint, de azért az osztrákok elleni vereség is szóba került.
3: Itt kell annak kell figyelni, hogy ne kerüljünk ennyit emberhátrányba. Én nem mondom, hogy radikálisan meg kell változtatni dolgokat, csak nem szabad emberhátrányba kerülni, és nem szabad egyszerű helyzeteket adni az ellenfélnek.
4: Egy-egy után ott a harmadik harmadban figyelmeztető jel az is, hogy kétszer is bal oldalról lőhettek, és abból mind a kettő gól lett, és hát takarnak természetesen a kapu előtt. Hogyan lehet ezt egy kicsit jobban megoldani?
3: Az ember hátrányos lövést van, föl kell adni, egyet többen vannak, az egy olyan szituáció, ahol azt a lövést föladjuk a rövid fele, most pont azt a fél centi, ami ott volt a brunya válla fölött, azt megtalálták. A második nem volt emberről, és az egy oldmárás volt, és ráadásul a mi védőnkről pattant be, szóval ott is ez...
4: Mondom,
3: nem
4: pattant szabad, a védőnk korcsolyájára.
3: Igen, nem szabad ilyen helyzeteket adni, hogy emberfölényes szituációval el tudjanak szaladni ellenünk.
4: 3-2-nél ott mi múlik, csak hogy még gyorsabban, vagy már ott tényleg hiányzik az a lendület a végén, hogy be tudjuk lőni az üres kapu szituációban a 3-2-nél, hogy mondjuk hosszabbításra mentsünk egy meccset.
3: Hát szerintem ott volt körülbelül 8 gól helyzetünk abba a szekvenciába. Ha az egyik 2-3 centivel arrébb megy, akkor ott van. Nem az volt, hogy nem dolgoztunk ki egy helyzetet se ott üres kapunál, egyszer nem mentek be, ugyanúgy erőlködni kell tovább, és az utolsó 1 centi, ha egy picit jobban talál, de egy picit jobban pattanjon, de az nem olyan, hogy akkor most mindent meg kell változtatni, mert megvoltak ott a helyzeteink. Többet kell kreálnunk alapból 5-5-be.
4: És egyébként eddig ezen a VB-ben, aki az első gólt ütötte, az nyerte meg a mérkőzést. Nem csak emiatt a statisztika miatt, de ugye nekünk kellene vezetni a britek ellen is. De nyilván ilyen görcsben nem kell játszani, hát erre készültetek az egész szezon után a VB-re, hogy jön majd a brit meccs, ami nyilván sorsdöntő.
3: Így van, hát hokiba az a fő. Tehát az százalékosan az nyert több meccset, aki az első gólt szerzi. Nekünk valahogy meg kell szerezni majd a vezetést. De én azt gondolom, hogy talán az utóbbi két meccsen, amiből erőt meríthetünk, hogy mind a kettő hátrányban voltunk, és nem törte meg igazán a lendületünket. Tehát vissza tudtunk jönni mindig, és kaparni, küzdeni, visszamászni. Most már nem volt elég ott a végén, de én azt gondolom, hogy az, hogy a bekapott gól után nem estünk össze, az fontos, azt kell továbbvinni, de igen, hát szerencsésebb lenne a vezetni. Természetesen azt akarunk minden meccsen.
4: Mennyi pihenő kell? Ugye egy nap most jön, és sőt, hát majdnem kettő, mert kedden késő este játszottak 20 óra 20 óra britek ellen.
3: Igen, hát most van egy szünnapunk, ott van lehetőség kielemezni az elmúlt két mérkőzés, megnézni, mi működött, mi nem, lesz lehetőségünk talán edzeni is egyet, szóval egy picit dolgozni dolgokon, és felkészülni a britekre. És fizikálisan is egy picit segít, azért back-to-back-ek azok nehezek, fárasztó, akit elég magas a tempó ezeken a meccseken, szóval jót fog tenni, remélhetőleg rengeteg energiát tudunk összegyűjteni abban.
0: Most pedig halljuk, hogy hogyan látta az eddigieket, illetve miben látja a fejlődés lehetőségét a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, Spiller István.
5: Okosabban kellett volna játszanunk több szakaszban is, mert van egy olyan koncepció itt a magyar válogatottnál, hogy amiért mi saját magunk felelünk, és mi tudjuk úgymond kontrollálni, legalább abba tegyünk bele dolgokat, és azt a feladatot végezzük el jól. Az ellenfél ránk erőltett dolgokat, azzal nem tudsz mit csinálni, szerencsefaktort is lehet kizárni ebbe a sportágba, de pont abban a szegmensben, amiben mi tudtunk volna irányítani, vagy a döntésekért saját magunk voltunk felelősek, ott különösen kritikus szakaszban voltak rossz döntéseink.
4: Például rögtön ugye az első gólnál, amit emberelőnyben lőttek szintén az osztrákok, ott is kilőhettük volna a korongát, tehát sikerült a kékvonalon lévő osztráknak odaadni.
5: Igen, például ilyenek, ott nem kergették bele ugye a magyarokat egy pánik kilövésbe, hogy akár a nézőtérre emeljük, mert volt ilyen is az osztrák részről.
4: Azért büntetése.
5: Pontosan, ugye mi így kerültünk dupla forba a hajrába, de ne rohanjunk ennyire előre. Ez is egy olyan támadóharmadban elkövetett szabálytalanság volt, de ezzel együtt olyan gyorsan történt minden, hogy Horváth Milánt nem lehet ezért hibáztatni, hogy törött bottal még egy plusz mozdulatot tett. Nem is szök évente, évtizedenként egyszer, ha egy ilyen előfordul. Ilyenkor a csapat többi részének kell kisegíteni. Bevágták. Az az igazság, hogy ez is egy olyan, hogy nem titok, elég sokszor beszélgettünk veled az első gól fontosságáról mostanában, és ezen a világbajnokságon valamennyi meccs úgy alakult, hogy amelyik csapat az első gólt megszerezte, az meg is nyerte a meccset. 16-ból 16, az ez félelmetes mutatta, hogy senki nem tud fordítani. Döntetlenre például mi is visszahoztunk egy meccset, de aztán pont nélkül maradtunk. Ez is annak példa, hogy kritikus szakaszban pici-pici hibák, egyesével még nem érne gólt egyik sem, de ha ez összeadódik, akkor pont, hogy korong már ott táncol a kaputban, hiszen kaputtól távol egy kiállítás, mondom, nem hibáztatva a magyar játékost, mert olyan gyorsan nem is lehetett volna elengedni a botot. Ez volt az első kis megingás, utána, hogy nem tudott kilőni, nem úgy pattan, meg még azonnal be is veri.
4: Kiegyenlítettünk, sőt, ott az első harmad végén emberelőnybe kerültünk, Terbosnak volt egy jó lövése, de a második harmad elején meg az a előnye majdnem 2 perc, az nem sokat ért, nem tudtunk felállni.
5: Utána nem tört meg minket ez a bekapott gól, és nagyon viszonylag is tudtunk rá reagálni. Mi is elkezdtünk olyan tempót diktálni, hogy az emberelőnyt ért, és mindjárt a VB első emberelőnye, mert a első meccsünkön a finneknél nem volt emberelőnyünk, mert a finnek úgy játszottak, hogy mi kerestük a korongot, és általában nem az szokott kiállítás sorsára jutni, aki nagyon-nagyon támad, előfordul, de nem. Tehát mindjárt a második meccsen, amikor megkaptuk az első forrunkot, azt egy nagyon szép lekészítésen a VB olyan Csollák nagyon jó ütemben, szépen, jó szögben tálalt a Sofi elé. Egy olyan típusú játékosról van szó, még így 38 évesen is, aki azonnal zsigerből, ha lát egy feléje közelítő korongot, és el tudja lőni, ő gondolkodás nélkül shoot first, és nem passz lehetőséget keres, vagy lekezel, és utána kezd el gondolkodni. Jó szögbe jött, abba anyait be lehetett adni. Ki is írták ott a nagy kivetítőn, hogy 152,7. Tehát valóban egy VB újonc egy végtelen rutinos játékos elé tud tálalni, tehát ez is egy milyen kombinációja a fiatalságnak meg a rutinnak. Visszajöttünk a meccsbe 1-1, és utána onnantól kezdve meg teljesen kiegyenlített mérkőzés folyt, hogy a második harmadban emberelőny emberhátrányt lehetett gyakorolni mindkét csapatnak, és így mentünk bele a harmadik harmadba, és akkor viszont több olyan szituációnk volt, hogy mi is megszerezhettük volna a vezetést, és akkor az jön, ami az örök törvény, hogy ilyen szoros meccseknél az apró pici momentumok tudnak dönteni, és olyankor nem szabad hibázni, hanem tenisz hasonlattal élnék, akkor igazából mindig add vissza a labdát, hogy majd az ellenfél vagy egy autót üt, vagy egy hálót. És ezt nem tudtuk a vasárnapi meccsen véghez vinni, ezért van bennem azért hiányérzet, hiszen amennyi munkát belefetsz mindenki, nem csak játékos, a szakmai stáb is, talán úgy fogalmaztam, hogy okosabbak is lehetünk volna, és ezt változatlanul tartom is.
4: Kevesebb, mint 1 perc alatt kaptunk, ha jól emlékszem, 2 gólt ott a harmadik harmadban, és mind a 2-t ugyanonnan, baloldalról lőttek.
5: Ott kellett döntéseket hozni, letámadásoknál például, és egy apró rossz döntés, azzal eldöntöd az első dominót, és utána kapsz belőle egy gólt, például, mert hogy ez történt, 44 másodperc az, amire utaltál, hogy 2 gyors gól. Az az 1 perc, az tulajdonképpen, ha nagyon sarkosan kellene fogalmazni, el is döntötte a 3 pont sorsát. Nagyon jól reagáltunk rá, mert utána hokiba előfordulhat, sőt, ennél sokkal rövidebb idő alatt is tudsz kapni többet. Nem éreztem akkor pánikot, sőt, a játék is azt mutatta, hogy még azért volt hátra, a hokiban természetesen sok időnek számít, és onnan még egyszer föl tudtunk állni. Először egy emberelőnyt harcoltunk ki, és utána egy kivágott korong 6 másodperc, majd dupla fortért, amit aztán nagyon szépen korra váltottunk. és utána, mivel ez a dupla forba esett, ezért még maradt egy szimpla előnyünk is. Ott is adódott lehetőség, és volt még helyzetünk. Aztán egyszer pedig a Bálizsnak kellett nagyot védenie, hogy maradjon ez a közte egy, és a végén maradjon esély akár kapus lehozatalra, akár egyenlítésre is. Az is megvolt, aztán félpályáról ráemelték 2 másodperc a vége előtt, az nem osztott, nem szorzott. Ausztria így 1947 óta a legjobb VB rajtját követi el.
4: Azt azért tegyük hozzá, hogy számukra a két legkönnyebb ellenfél volt a brit és a magyar, a két csapat, amelyik ugye kedden este 20 óra 20 perckor mérkőzik. Mit vársz ettől a mérkőzéstől, a miénktől, úgy, hogy a legfrissebb hírek alapján tudjuk, hogy Nagy Krisztián pótolja majd a megsérült Bartalis Istvánt?
5: Csak egy rövid megjegyzés Bartosra kapcsolatban, hogy az első meccset kihagyta. Szerdán volt Kanadával egy felkészülési meccsünk, ott sérült meg. Finnek ellen még pihentették, meg még volt ugye pihenőnap is. Utána az osztrákok ellen már beneveztük, az első harmadban még játszott néhány cserét, 4 perc, 4 másodperc, ott rajta van a statisztikai lapon, de a következő két játékrészben már nem játszott. De az az igazság, hogy nélküle is ezt meg kell oldani. A hokiban a sérülés az állandó faktor, és akkor most elmondhatjuk a briteknél. Nekik nagyon hasonló a sorsolásuk. Az osztrákok ellen nagyon rosszul szálltak bele, 10. percben már 0-3 volt az ő szempontjukból, de visszajöttek 3-2-re, és utána nagyon sokáig jól álltak az amerikaiakkal szemben is, 2/3-ig. Tehát az az igazság, hogy hasonló játékerőt képvisel ez a két csapat. Ezzel együtt szerintem, ha mindenki okosan, fegyelmezetten, lényegre törően, tehát az, hogy nem kalandozik el a gondolat még egy pillanatra sem, hogy most merre menjek, hova menjek, akkor egy ilyen típusú játékkal ezt a brit válogatottat le kell tudnunk győzni. Kellemetlen stílusúak, nekik is ez egy do or die, vagy megcsinálod, vagy meghalsz típusú meccs, vagy győzöl, vagy szinte biztos, hogy kiesést ér a vereség, mert olyan hátralevő sorsolása van mindkét brigádnak, hogy bravúr lenne a pontszerzés, plusz a németek elleni meccs még nem is számít, hiszen ebben a csoportban van még egy 0 pontos a német, de a német nem eshet ki, mert jövőre rendező. Tehát a 27-es VB házigazdája Németország rendezőként ott van, a 28-as VB meg Párizs-Lyon, a franciák rendezőként ott vannak, független attól, hogy az előző évben, tehát 27-ben ők a Divíz 1A-ban fognak szerepelni, de csak egy feljutó lesz.
4: És akkor még az orosz-fehér-orosz kettősről semmit nem tudunk.
5: Igen, akik a világranglistán befolyásztásra, mert előttünk vannak, meg a britek előtt is természetesen. Ez még azért bizonytalansági tényező.
4: Magyarán, aki bemarad, az most azért nagyot nyerhet.
5: Foglalkozzon mindenki a saját dolgával, és szerintem Majoros Gergely szövetségi kapitány is erre utalt, hogy ne foglalkozunk senkivel. Csináljuk meg a saját feladatodat, mindenki, cserélő cserére, pályaterületről területre, mindenki feleljen a saját zónájáért, akkor is, amikor nálunk van a korong, akkor is, amikor nincs, hiszen vállalatlan egy olyan kiki meccs lesz, hogy nálunk is sokat lesz a korong, ez nem egy finn meccs lesz, ahol az ellenfél azért el tudja dugni percekre a pakkot, és a britek ellen azért az az igazság, hogy tényleg nincs akkor az A csoportban jelen pillanatban helye a brigádnak, ha nem tudja megoldani a brit elleni mérkőzést.
0: Ne feledjék tehát, holnap este 8:30 előtt néhány perccel a magyarok a nagy rivális Nagy-Britannia ellen lépnek majd égre, a britek egyébként ugyancsak 0 pontosak, az a mérkőzés döntően befolyásolhatja majd a bentmaradás sorsát. A mérkőzést természetesen az M4 Sporton és a Nemzeti Sportrádióban is élőben közvetítjük. A világ és Európa bajnok Érdi Mária a hétfői nyitónap után a 9. helyről várja a folytatást a Kastellában zajló Ilka 6-os vitorlázó Európa bajnokságon. A férfiak ugyanígy zajló Ilka 7-es hajóosztályának versenyeiben az 5-karikás és világbajnoki 4. Vadnai Jonatán jelenleg a 22. a kontinens rangsorban. Bondár Anna megőrizte 2 héttel ezelőtti 58. helyét, míg Udvardi Panna 3 helyet előrelépve a 68. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. Gálfi Dalma 2 pozíciót javítva a 117. A férfiaknál továbbra is Marozsán Fábiánt jegyzik a legmagasabban a magyarok közül, 3 helyet visszacsúszva 52., Fucsovics Márton pedig 2-t rontva az 59. A listát a nőknél a fehér orosz Alina Szabalenka, a férfiaknál az olasz Jannik Sinner vezeti. Udvardi Panna és Bondár Anna is bejutott a 8. döntőbe a rabati salakpályás női tenisztornán. A 7. helyen kiemelt Udvardi a belga Van den Winkel ellen nyert 6-4-6-2-re, míg az 5. rangsorolt Bondár ellenfele, a szlovén Herzog 2 játék után feladta a mérkőzést. A strasbourgi tornán Stolnár Fanni az amerikai Asia Muhammad oldalán pedig 4/4-döntőbe jutott, miután döntő rövidítésben vertek egy japán-tajvani párost. Novemberben Budapesten rendezik meg az Európai Ökölvívó Szövetség éves kongresszusát. A Magyar Szövetség mai tájékoztatása szerint november 7-én több mint 40 európai ország vezetői és döntéshozói érkeznek majd a magyar fővárosba. Kedves hallgatóink, ennyi fért ma estére a sportvilágba. Én ezzel megköszönöm megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást, jó pihenést kívánok. Önök Nyágui Gergelyt hallották. Viszont hallásra.
6: Ez volt a Sportvilág.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: Órakor köszöntöm a hallgatókat. Hírek következnek a nagyvilágból 5 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, a hétvégén egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását és az uniós pénzek hazahozatalát. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, az első alkalom online lesz majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Ismét több mint 500 drónnal támadt ukrajnai célpontokat az orosz hadsereg. Bár az eszközök többségét a légvédelem megsemmisítette, így is csak nem 30-an megsérültek, főleg Dnipróban és Odesszában. A két térségben több lakóház, civil intézmény és ipari létesítmény is megrongálódott. Közben az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi-tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a Krím-híd vasúti forgalmát. Az amerikai elnök elhalasztja az Irán elleni, holnapra tervezett újabb támadást. Donald Trump szerint komoly tárgyalásokat folytatnak a Perzsaországgal, ezért Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésének eleget téve nem indítja meg a katonai akciót. Hozzátette ugyanakkor, hogy arra utasította a hadsereget, álljanak készen egy teljes és átfogó támadásra, arra az esetre, ha nem sikerül elfogadható megállapodást kötni Iránnal. Iránban egy év alatt több mint duplájára nőtt a kivégzések száma. Csak nem 2200 emberen hajtottak végre halálos ítéletet, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy évtized óta nem látott mértékben nőtt a kivégzések száma. Tavaly 2707 embert öltek meg így világszerte 17 országban, hívta fel a figyelmet az Amnesty International. Csak nem minden második esetben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt szabták ki a legsúlyosabb ítéletet. Újabb humanitárius segélyt szállító hajó érkezett Kubába. A Mexikóból indult jármű élelmiszerek mellett tisztálkodási cikkeket szállított a kommunista országba. A közép-amerikai ország február óta ezzel együtt már 5 alkalommal küldött adományokat Havannának. A Karibi-szigetország azután került súlyos gazdasági és energetikai válságba, hogy az Egyesült Államok több büntető intézkedést is bevezetett, amiért szerinte a kubai rezsim nem lép fel kellően a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Megérkezett a rotterdami kikötőbe az a holland óceánjáró, amelyen hantavírus megbetegedéseket regisztráltak. A legénység egy részét karanténba helyezik. Az utasokat már korábban evakuálták. Eddig összesen 3-an haltak meg a hajón utazók közül. A tünetmentes utasok tesztje negatív lett. A WHO közben arra figyelmeztet, hogy még fordulhatnak elő újabb megbetegedések, mivel akár 6-8 hét is lehet a vírus lappangási ideje. Földrengés rázta meg Dél-Kínát, 2 ember meghalt, 4-en megsérültek. A Kuangxi régióban több mint 7000 embert kitelepítettek. Az 5,2-es erősségű földmozgás mintegy 8 kilométeres mélységben történt. Legkevesebb 13 épület összeomlott, több helyen földcsuszamlások akadályozták a közlekedést. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 7 és 14 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 11-13 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten vannak helyenként borult tájak. Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél, délután 19-23 fok valószínű.
0: Műsorajánlat.
2: Kalendárium. A Fővárosi Nagy Cirkusz és a Kázányi Állami Cirkusz új közös produkciója a Mirázs. Fekete Péter, a Budapesti Intézmény igazgatója lesz a vendégünk. Ez Sör, a sernevelőtől a sörgyárig, az a Legerszegi Göcsei Múzeum kiállítása. Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncert Szulák Andreával és Kocsis Dénessel Szekszárdon. Bolyongók, már látható a Kövér Béla Bábszínház új produkciója Szegeden.
3: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
4: Nagyok. Sokáig gitárművésznek készült. A fizikát túl egyszerűnek és unalmasnak találta. Aztán megnyerte fizikából az országos középiskolai tanulmányi versenyt, és végül elméleti fizikusként diplomázott. Szakterülete a kvantummechanika, dolgozott a Harvardon és neves német egyetemeken is, de mindig hazahozta a tudását. Vendégem az idén Széchenyi díjjal kitüntetett Zaránd Gergely Attila fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos rektor helyettese. Várja önöket a beszélgetőtárs, Hegyesi Gabriella.
3: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor kedden este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
5: Folytatódik a Csináljuk a Fesztivált kulissza. A podcast adásokban olyan történeteket hallhatunk majd, amelyeket eddig talán még sosem. Például itt lesz velünk Korda György és Balázs Klári is, akik elmesélik a megismerkedésük történetét, és azt is megtudhatjuk majd, hogy Horváth Csárli mikor és hogy adott 8 embernek koncertet.
6: Csináljuk a Fesztivált kulissza a Mediaklikken és az MTV a YouTube csatornáján.
0: Ütköző. A Kossuth Rádió vita.
7: Megjelentek az első kormány döntések a magyar közlönyben. A kabinet egyszerre több területen indított felülvizsgálatot és előkészítő munkát. Ilyen többek között az Európai Ügyészséghez történő csatlakozás előkészítése és a vagyonadóztatás feltételeinek kidolgozása. Emellett mára azt is tudjuk, hogy még a Nobel-díjas Karikó Katalin a Tisza kormányzat egészségügyi minisztériumához köthető tanácsadó testület tagja lesz, addig a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus nevével fémjelzett Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvánnyal felmondja a közel 262 milliárdos több évre szóló finanszírozási szerződést az új kormány. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Póca István politikai elemzőt.
8: Jó napot kívánok!
7: Valamint itt van velünk telefonon Nagy Attila Tibor politikai elemző. Velük fogjuk átbeszélni a témát. Üdvözlöm!
9: Jó napot kívánok!
7: És természetesen én is köszöntöm a hallgatóinkat, én pedig Dávid Edit vagyok. Hát, mint ahogy a felvezetőben is elhangzott, több területen indít felülvizsgálatot és előkészítő munkát az új kormány. Ugye ebben talán a legelső és a legfontosabb az Európai Ügyészséghez történő csatlakozás, de emellett beszéljünk, és szerintem érdemes lesz megemlíteni a közszolgálati média finanszírozásának átvilágítását, és a vagyonadóztatáson túl ugye a kiemelt nemzetgazdasági beruházások felülvizsgálatát is. De mivel a kampányban is folyamatosan azt hangoztatta Magyar Péter, hogy az Európai Ügyészséghez szeretne csatlakozni, kezdjük talán azzal, hogy miért nem csatlakozott eddig Magyarország ehhez a szervezethez, és itt fontos elmondani azt is, hogy Dánia és Írország sem tagja ennek. Hogy látja Póca István, mi volt ennek az oka?
8: Ugye mindhárom téma, amit szerkesztő asszony felhozott, mindhárom kampányígéret volt. De valóban akkor kezdjünk az Európai Ügyészséggel, amelyel kapcsolatban elég világos volt az Orbán kormánynak a kommunikációja. Ez pedig az volt, hogy itt egy Európai Uniós befolyás szerzésre alkalmas hatóság, szervezet jön létre az Európai Uniónak a keretén belül, és ugye az eddigi, azt megelőző viták miatt sem akartak újabb felületet és újabb vizsgálódásokat, látványos vizsgálódásokat, amiket az Európai Bizottság vitt mondjuk azt megelőző időszakban. Folyamatosak voltak a viták Budapest és Brüsszel között, és ez egy olyan pont volt, amire azt mondta Budapest, hogy na, ezt nem szeretné ezeket a vitákat még az Európai Ügyészséggel megfejelni. Ez az intézményi része. A személyi része az, hogy egy olyan vezetőt választottak az Európai Ügyészségnek az élére, aki hát a magyar, korábbi magyar kormány álláspontja szerint minimum problémás, mert hogy nem feltétlenül jó kapcsolatokat ápol és ápolt Magyarországgal, illetve az volt a benyomás, hogy itt olyan fellépés várható a részéről, ami egy politikailag elfogult fellépés, ez pedig gyakorlatilag ellehetetleníti az Európai Ügyészségnek a független működését. Azt, hogy az uniós intézmények mennyire tudnak függetlenül működni, az elmúlt időszakban láthattuk, a rövid válaszom az, hogy sehogy, mert az Európai Uniós intézmények sem, az intézményeket vezető emberek sem, az ott dolgozó emberek sem mentesek a politikai állásfoglalásoktól, ideológiáktól, tehát ezt elképzelni lehet, egyetemi tankönyvbe beleírni lehet, hogy ők függetlenek gyakorlatban, mindenki tudja, hogy ez nem az. És gyakorlatilag itt az történt, és az ott a hivatkozás, hogy azért nem szabad belépni a Magyarországnak el, mert egy újabb töréspont következik. A mostani kormány azt mondja, hogy ez egy fontos alku, egy fontos ajánlat, és hogyha belép Magyarország, akkor, ez nyilván egyébként egy feltétel is lehet, akkor majd meg fogja kapni az Európai Uniós pénzeket, és gyakorlatilag ez az ügyészséggel kapcsolatban ez egyenes arányosság, ez megjelent az Európai Bizottságnak is az érvelésében az elmúlt időszakban.
7: Ugye nagyon fontos azt leszögeznünk, hogy a Fidesz történelmi választási vereséget szenvedett el, és a kampányban a korrupció, hát akármilyen oldalról is nézzük, a korrupció megközelítése az elég hangsúlyos volt. Hogyha visszanézünk a Fidesz elmúlt 16 évére, korrupció szempontjából csökkentette volna ezeket a felmerülő aggályokat az, hogyha már a Fidesz kormányzat is csatlakozik ehhez a testülethez. Hogy látja Nagy Attila Tibor?
9: Azt érdemes tudni, hogy az Európai Ügyészség hatásköre az nem általános, tehát nem terjed ki minden nyomozati cselekményekre, hanem alapvetően valóban, ahogy a korrupcióra terjed ki, illetve az EU pénzügyi érdekeivel kapcsolatos vizsgálatokra, tehát minden egyes hazai bűncselekmény üldözésére az Európai Ügyészség hatásköre nem terjed ki. Ezzel együtt az igaz, hogy valamiért tovább csökkenteni az adott tagállam, illetve Magyarország szuverenitását, hiszen bizonyos bűncselekmény típusok esetében nem kizárólag a tagállami ügyészség vizsgálódhat, hanem az Európai Ügyészség is. Tehát egy újabb szuverenitás lemondásról volt szó, és valóban elvi és talán praktikusokból az előző Orbán kormány nem volt hajlandó csatlakozni az Európai Ügyészséghez. Azt azért érdemes tudni, hogy a legtöbb Európai Uniós tagállam tagja az Európai Ügyészségnek. Ön is két tagállamot sorolt fel, amelyik nem tagja, viszont 25 másik tagállam, illetve 24 aztán belépett ebbe az Európai Ügyészségbe. Én azt gondolom, hogy ez nem csak jogi kérdés, hanem politikai kérdés is. Itt ugye annak idején, amikor Magyar Péterék már ellenzékben, tulajdonképpen már kezdettől fogva követelték az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, ebben a Polt Péter vezette, akkori legfőbb ügyész vezette ügyészség kritikája is volt. Ma az ellenzéki közvéleményben az a benyomás vélemény terjedt el, hogy Polt Péterék politikai jogból nem üldözik a NER az Orbán rendszer számára kényes ügyeket, és hát mint egy kiegészítőként szükség volna egy az Orbán rendszertől független testületre, az Európai Ügyészségre. És valóban azzal, hogy a Magyar Péter vezette kormány elindította az Európai Ügyészséghez való csatlakozás folyamatát, ezzel egy korábbi követelését, egy választási ígéretét igyekszik megvalósítani. És én azt is gondolom, hogy az uniós pénzekkel kapcsolatos tárgyalásnál, tehát az uniós pénzek visszahozatalánál egy jó pont lehet, hogyha Magyarország hajlandó az Európai Ügyészséghez csatlakozni. Ezt annak ellenére mondom, hogy a 27 fő mérföldkőhöz nem tartozik feltételként, tehát az európai pénzekhez való hozzájutásnak jogilag legalábbis nem feltétele az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, viszont politikailag javíthat a helyzeten, tehát megkönnyítheti azt, hogy megállapodás jöjjön létre a még befogyasztott uniós pénzek megszerzéséről az Európai Bizottság és Magyarország között.
7: Nagy Attila Tibor ugye itt Polt Péter nevét hozta föl, ugye tudjuk azt, hogy Nagy Gábor Bálint a legfőbb ügyész, akit
9: igen,
7: szintén...
9: de ő korábban a legfőbb ügyész volt, tehát én nem véletlenül fogalmaztam, hogy az akkori legfőbb ügyész.
7: Igen, Nagy Gábor Bálint lett az utódja, és én pedig ezt azért szeretném idehozni, mert ugye 2025-ben választották meg, és nagyon sok mindenkit lemondásra szólított Magyar Péter, ugye többek közt Nagy Gábor Bálintot, ugye a kúria elnökét, Varga Zsi Andrást, és hát sokat beszéltünk már arról, hogy Súlyog Tamást is, és azt hiszem, hogy nagyon hosszú ez a sor. De hogyha abból indulunk ki, amit Nagy Attila Tibor mondott, hogy nem független a Fidesztől, akkor vizsgálja-e azt a Tisza kormány, hogy miért nem független? Ugyanis jelenleg a nem függetlenségnek az egyik alapja az, hogy kétharmaddal választotta azt meg a kormányzat. Jelen pillanatban a Tisza kormányzatnak ugyanúgy kettőharmadja lesz. Mit tud fölmutatni Magyar Péter? Mivel lesz különb az, hogyha a Tisza kormány fogja ezeket a közjogi méltóságokat megválasztani? Mi fogja azt biztosítani, hogy ők már pedig függetlenek legyenek a Tisza kormányzattól?
8: Nem a Fidesztől vagy a Tiszától kell függetlenek vagy nem függetlennek lenni, hanem az adott törvényeket kell betartani, és ez a legfontosabb feladat egyébként mind a legfőbb ügyésznek, mind a köztársasági elnöknek, mind egyébként a kúria elnökének, és akkor sorolhatnánk még. Tehát, és ha megnézzük, akkor a egyik szereplővel szemben sem merült fel az elmúlt időszakban olyan, hogy ők ne tartották volna be a rájuk vonatkozó jogszabályokat. Egyik szereplővel szemben sem merült fel olyan, hogy ők politikai alapon hoztak volna a joggal szemben olyan döntéseket, amelyek a joggal nem alátámaszthatóak, helytelenek. Ebből fakadóan pedig nem lehet azt mondani, hogy akkor itt hát jogi alapon el lehetne őket mozítani a pozíciójukból. Az egy másik kérdés, hogy van egy politikai ízlés kérdése, és most Magyar Péter abban a helyzetben van, hogy úgy érzi, hogy most minden az övé, és hogyha minden az övé, akkor minden pozíciót meg is kell szerezni, és hogyha minden pozíciót meg kell szerezni, akkor van itt pár akadályozó tényező, és az a pár akadályozó tényezőre pedig neki kell menni. Nyilván az akadályozó tényező között nem ment neki, például a Magyar Nemzeti Banknak az elnökének, hát tette ezt valószínűleg azért, mert hogy ugye itt az LKB nem biztos, hogy nagyon örült volna az Európai Központi Bank egy ilyen típusú megszólalásnak, meg valószínűleg a forint árfolyam sem örült volna, meg egyébként a befektetői hangulat sem örült volna egy ilyen típusú megszólalásnak. De látjuk, hogy ezek a kritikák, vagy ezek az erős megszólalásai, ezek rendre azért kiváltják a negatív visszhangot külföldön. Gondoljunk csak arra, hogy amikor a parlamenti első beszédében utána Die Presse, osztrák lap, ugye mit írt, ugye elég keményen kritizálták Magyar Pétert azzal kapcsolatban, hogy neki ment a köztársasági elnöknek. Ugye Ausztriában, és azért fontos egyet, hogy ezt megértsük, hogy miért onnan érkezett a kritika, ott rendszeres, tehát ott igazából hagyománya van annak, hogy teljesen más a köztársasági elnöknek a politikai álláspontja, meg politikai állásfoglalása, mint a kormánynak, néha egybe esik, néha nem, vagy azt mondom, talán többször nem esik egybe, és ugye a mostani helyzetben, és hát már évek óta, hosszú évek óta nem esik egybe, ugye abban egy zöld, liberális oldalhoz köthető köztársasági elnöke van Ausztriának, a kancellár meg egyébként jellemzően az elmúlt időszakban a néppártnak a soraiból került ki, és hát ugye nem feltétlenül összeférhetők politikailag, mégis együtt tudnak működni, és ugye az osztrákokban pont ez váltotta ki az értetlenséget, hogy hát oké, ez van, el kell fogadni ezt a szituációt, politikailag nem egy oldalról érkeztek, de hogyha mindenki betartja a jogszabályokat, a rá vonatkozó jogszabályokat, akkor tud működni az ország. És egyébként itt most egy stratégiai kérdés is van a Tiszának a része, hogy pillanatra egy picit hátrébb lépünk. Akkor azért azt látjuk, hogy voltak választási ígéretek. Ugye az Európai Ügyészség az egyértelműen az volt, én azt gondolom egyébként csak egy fél mondat erre Nagy Attila Tibornak reagálva, hogy ez egy rejtett feltétele az EU-s pénzeknek. Tehát, hogy nem egy papíron ott levő, de egy rejtett feltétele az EU-s pénzeknek, szóval valószínűleg megfogalmazhatták szóban minimum zárt ajtók mögött. Viszont ugye a másik két téma is olyan téma, ami hát ígérete volt, és konkrét ígérete volt a Tisza pártnak. De érződik az, hogy van legalább két két része ennek a Tisza tábornak. Az egyik részt jelen helyzetben a kommunikációsan mindenképpen Magyar Péter, Tar Zoltán és egyébként Ruf Bálint, aki ezt képviseli. Ez a nagyon hardliner, fogalmazunk így, keményvonalos, akik álljunk bele, mindenkit el kell számoltatni, mindenki rosszabb. Ez a aki nincs velünk, az ellenünk van kategória. És van a pártnak egy másik része, aki pedig azt mondja, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. És ennek ebben az útkeresésben látjuk most a párt, és azért nem véletlen, hogy amiről beszélünk, nem konkrétan döntésekről beszélünk, még ugye az ügyészséget leszámítva, ugye a médiatörvény esetében, ugye az MTV esetében ugye a felülvizsgálat, és ugye a vagyonadó esetében is ugye felülvizsgálati kezdeményezésekről beszélünk, mert hogy tapogatóznak, figyelik azt, hogy a tiszás közvélemény az hogyan reagál erre, mert van egy része, aki azonnal vért kíván, és van egy másik része, aki meg azt mondja, hogy hát most már, és ez a többség, aki azt mondja, hogy lejárt a választási kampány, megbékélésre van szükség, csak hát így mind a kettő oldalnak meg kell felelni azért, hogy ez a tábor ne bomoljon meg, és ne kezdjen el erodálódni ez a 3,3 millió ember, amíg most lehet, hogy nem 3,3 millió, mert ugye a felmérések szerint nyilván növekedett, de jelenleg erős, csak ugye az, hogy a kormányzásban se erodálódjon, tehát magyarul egy következő választásnak is esélye tudjanak neki futni.
7: Nagyon fontos, amit Póca István mondott, ugye a kritikákkal kapcsolatban inkább külföldi témákat hozott be. De hogyha a belföldön, a belpolitikai térben nézzük a kritikákat, akkor azok élesen elválaszthatók-e egymástól, mert továbbra is azt látjuk a közösségi média terében, hogy egy óriási felfokozott hangulat van, és a Tisza táborában is, és akár ide vehetjük a Fidesz táborát is, és pont azért, mert a Tisza kormány fenntartja ezt a hangulatot, többek közt ezzel, hogy most már nem elég, hogy lemondásra szólít fel, de hogyha megnézzük a hétvégén történteket, akkor ugye azt látjuk, hogy Havasi Bertalan helyettes államtitkárt, azt fel is mentette Magyar Péter, miután a Karmelitában szóváltásba kerülhettek. Mi hozhat a belpolitikában e téren nyugvó pontot, hogy látja Nagy Attila Tibor?
9: Nyugvó pontra én nem számítok még egy ideig, hiszen az Orbán rendszer maradványainak a lebontásáról van szó. Tehát a legfőbb ügyész, az a kúria elnökének, az országos bírósági hivatal elnökének, a köztársasági elnöknek a lemondásának a követelése nem kell, hogy meglepjen minket. A Magyar Péter nem csinált sárga macskát, ő ez év március második felében Nyíregyházán tartott egy beszédet, amelyben még ellenzéki politikusként világosan megmondta, hogy kiknek el kell távozni abban az esetben, amennyiben a Tisza hatalomra került, és ahhoz, hogy ezeket a levántásokat meg tudja csinálni, ehhez ő szó szerint kétharmados felhatalmazást kért a választópolgároktól. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez most váratlan fejlemény lenne, hogy Magyar Péter követeli jó néhány közjogi méltósági, illetve közjogi tisztségviselőnek a távozását, hiszen ez a választási kampányban is elhangzott, és azért hangzott el, mert ezek a személyek, hát az az igazság, egyoldalúan lettek megválasztva, tehát a Fidesz-KDNP élve kétharmados erőfölényével ezeket az embereket az akkori ellenzék és az ellenzéki közvélemény tiltakozása egyetértése nélkül tette oda. Jogszerű volt, ezt azért hozzáteszem, tehát a közjogilag teljesítették az eljárási szabályokat, tehát megvolt a kétharmados többség, viszont hát ezek az emberek egyértelműen az Orbán rendszer emberei voltak, legalábbis a többségük igen. Például Polt Péter 94-ben még a Fidesz országos listáján szerepelt, mint képviselőjelölt, bár nem került be a parlamentbe, de tudok más példát is mondani, jelenleg az Alkotmánybíróság tagja az a Hende Csaba, aki korábban Fideszes honvédelmi miniszter és Fideszes képviselő volt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ezektől a személyektől hát pártatlanságot elvárni nem lehet. Tehát én egyáltalán nem vagyok meglepve, hogy a Magyar Péter vezette a hatalom a Fidesz közeli személyektől meg akart szabadulni. Az persze egy újabb kérdés, hogy vajon, hogyha tőlük majd sikerül megszabadulni, akkor majd pártatlan emberek kerülnek-e oda. Ezt meglátjuk, némi kételje lehet az embernek, mert a magyar közjogi hagyományunkból nem az következik, hogy fontos tisztségekre elfogulatlan emberek tudnak menni. Ez bizonyos tisztséges esetén még nem is feltétlenül baj, de például én azt gondolom, hogy az már nem ártana, hogyha a legfőbb ügyész, vagy az országos bírósági hivatal elnöke, vagy a kúria elnöke olyan személy lenne, akik pártatlan lenne, és akiknek a személyében a pártok többsége meg tudna állapodni. Én sajnálatosnak tartom, hogy az elmúlt 16 évben a Fidesz csak akkor tett erőfeszítést a megegyezésre, amikor a három évben nem volt meg a kétharmados többsége, ez ugye 15 és 18 között volt. Egyébként a Fidesz egyoldalúan áterőltette a maga embereit, még egyszer mondom, ez kétségtelenül megvolt a joga, mert megvolt a többsége, csak most visszanyal a fagyi. Tehát a fagyi most úgy nyal vissza, hogy most a Tiszának van kétharmados többsége, most a Tiszapárnak van arra lehetősége, hogy egyoldalúan a maga embereit tegye a közjogi pozíciókba, akár úgy is, hogy az illető személyeknek a mandátuma egyébként még nem jár le, csak hogy itt is volt kitől tanulni, mert két olyan eset is volt az elmúlt 16 évben, két olyan személy, Baka András, legfelsőbb bírósági elnök, és Jóri András, adatvédelmi biztos, akinek még nem járt le a mandátuma, és képzeljék el, mit talált ki a Fidesz. Azt mondta, hogy akkor ezek a közjogi intézmények megszűnnek, megszünteti a hivatalt az adott személyek alól, volt legfelsőbb bíróság, nincs legfelsőbb bíróság, van helyette a kúria, és akkor menjenek Isten hírével, mentek is, és ezzel adott egy precedenst az előző 16 éves hatalom, tehát akár a Tisza kormány többsége azt is megcsinálhatja, majd meglátjuk, ezt fogja tenni, hogy bizonyos közjogi intézményeket egész egyszerűen megszüntet. És akkor volt tisztség, nincs tisztség. Ezek nem túl szép dolgok, ezt szeretném előre leszögezni, tehát ezek hát nem valami szép lelkűeknek megfelelő és nagyon tetszetős dolgok, mert hát a korrekt nyilván az lenne, hogy szépen tessék megvárni, amíg mondjuk Sülyog Tamás köztársasági elnök mandátuma lejár, csak hát az a baj, hogy az elmúlt 16 évben is találunk arra példát, hogy a kétharmados hatalom nem volt hajlandó kivárni az adott tisztségviselők mandátumának a lejárását, és végezetül hadd tegyem hozzá, és akkor egy kicsit tágabb összefüggésbe helyezve az egészet, hogy tulajdonképpen abból a szempontból sem lehetünk meglepve, hogy a magyar közjog történetben, tehát hogyha mondjuk az elmúlt 100-120 évre tekintünk vissza, nagyon gyakran benne volt az egymásnak a hát lejáratása és a felek meggyengítése, tehát különösen a kormány oldalok szoktak ebben élen járni, hogy mondjuk házszabály módosításokkal minél inkább szűkebbre szabják az ellenzék lehetőségeit. Természetesen ez nyilván több pártrendszerben lehet leginkább érdekes. Tehát én sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem vagyok meglepve, de azt el kell ismerni szerintem, hogy Magyar Péter annyiban korrekt volt, hogy ellenzéki politikusként világosan magyar nyelven megmondta, hogy ez fog történni, hogyha ő kétharmados többséggel fog hatalomra jutni, úgyhogy meg is fog történni. Hogyha az illető urak nem hajlandók önként távozni, akkor a Tisza kormány többség, ha kell, alaptörvény módosítással fog gondoskodni arról, hogy ezen személyeket eltávolítsa a tisztségükből.
7: Értelmezhetjük így is, de Nagy Attila Tibor mondott egy nagyon fontos mondatot, hogy a Tiszának volt kitől tanulnia, ami azt jelenti, hogy minthogyha tovább vinné azokat, és akkor itt nevezhetjük rossz példának is, ami miatt most a Fideszre az emberek többsége nemet mondott. Hiszen akkor itt az történik, hogyha ezeket a negatív gyakorlatokat a Tisza is tovább viszi.
8: Egyrésztről igen, másrésztről azért egy pillanatra álljunk meg azon a ponton, hogy és mi történik, hogyha leváltja őket alaptörvény módosítással. Mert emlékszünk rá, hogy a Fidesznek a gyakorlatát, amikor nem leváltás volt, hanem megvárta, hogy kitöltsék a mandátumukat. Ezek a szereplők akkor is heves európai és magyar civil szervezeti kritikák érték, hogy a saját emberei közül válogat, és azt mondja, hogy akkor az ő saját vagy párthoz kötődő, vagy inkább a jobb oldalhoz kötődő emberek közül válogat, nem pedig függetleneket válogat. De én most nagyon kíváncsi leszek arra, hogy a Transparency International meg fog jelenni, a Helsinki Bizottság meg fog jelenni, az Európai Bizottság meg fog jelenni, és kritizálni fogják-e, amikor elkezdik majd kiválasztani ezeket a szereplőket, mert hogy, meg az eljárás magát egyébként, mert hogy ha itt valóban az történik, hogy nem engedik ezeknek a szereplőknek a pozícióit kitölteni, akkor azt lehet mondani egyébként, hogy ezek jogállamiságot sértő megoldások. És itt majd nagyon kíváncsi leszek a brüsszeli kommunikációra, és ennek azért valamilyen szinteget előszere az osztrák kritika, tehát lehet, hogy értek, vagy érkeztek már az Európai Bizottság részéről olyan visszajelzések, hogy azért tartsák magukat bizonyos keretek között a Tiszának a politikusai, és ne lépjenek, ugye, ahogy szerkesztő asszony fogalmazott, teljes mértékben Orbán Viktornak meg a Fidesznek az útjára, mert ő pont ezt az utat kritizálták Brüsszelbe, és pont ez az út nem volt szimpatikus, és egyébként az nyilván politikailag egy egyértelmű helyzetet teremtene, hogyha azt mondja a Tisza, hogy ő teljes mértékben a saját képére formálja a közjogi rendszert, a köztársaság elnöktől kezdve mindenki Tiszás, és mindenki az ő elképzelésük szerint kerül megválasztásra, és az ők választják ki ezeket a szereplőket. Ez mondjuk úgy, hogy politikai szempontból, hatalmi politikai szempontból érthető lenne. Az viszont már egy másik kérdés, ennek milyen következményei lennének egyébként politikailag. Mert onnantól kezdve teljesen egyértelmű, hogyha nem az történik a gyakorlatban, amit a választók elvártak, és láthatóan egyébként, amit többször elmondtam már különböző műsorokban, lehetetlen, hogy az történjen, amit a választók elvártak, mert nem rendelkezik Magyarország az összes pénzzel, a világ összes pénzével, nem tud minden ígéretet a Tisza teljesíteni, lesznek választói csoportok, amelyeknek az érdeke sérül, már látszik egyébként, hogy vannak összezördülések a konzervatívabb tábor, meg egyébként a liberálisabb tábor között, akik a Tiszára szavaztak, vagy a Tiszát támogatták. Itt nagyon komoly feszültség lesznek, és gyakorlatilag azonnal a választópolgárok a Tiszát fogják hibáztatni mindenért, és pillanatokon belül a Tisza találhatja magát egy olyan helyzetben, mint a Fidesz találta magát 16 év múlva, és ugye ne felejtsük el, hogy ez egy lényegében egy nem létező párstruktúráról beszélünk a Tisza esetében, ugye nem egy meggyökeresedett széles rétegek tagjai, hanem ugye különböző külső szervezetek, ugye a Tisza-szigetek az, amelyek szabályozzák, meg működtetik egyébként az aktivista rendszerét a Tiszának. Ebben van kockázat a Tiszának, és szerintem egyébként vannak ott olyan szereplők, olyan szakértők, akik ezt értik ezt a kockázatot, tudják ezt a kockázatot, és próbálják minimalizálni ezt a kockázatot annak érdekében, hogy ne az történjen, hogy egy elképesztő szétesés indul meg a saját szavazói bázison, meg a saját aktivista rétegén belül is. Ez egy nagy feladvány lesz az elkövetkezendő időszakban. Nyilván ennek egy fontos feltétele az, hogy akkor teljesítsék azokat a vállalásokat és elvárásokat, amiket megfogalmaztak, és ne csak a látványos részét.
7: Nagy Attila Tibor, szűk két percünk marad, de azért fontos azt megkérdezni, hogy ellentéteket hozhat-e még felszínre az is, hogy a vagyonadóztatás feltételeinek a kidolgozásába is belekezd a kormány?
9: Egy picit hadd reagáljak még, mert fontos az, hogy az Európai Unió hogyan reagál ezekre a leváltásokra. Én azt feltételezném, hogyha Magyar Péter kellően okos, akkor ő igyekezett megszerezni az Európai Bizottság előzetes politikai jóváhagyását ezekhez a leváltásokhoz, és akkor nem lesz nagy felháborodás. Én azt gondolom, hogy a Die Presse nem testesíti meg önmagában az egész európai sajtót, de a Welthoche sem, tehát vannak még jó néhány más újságok az európai piacon, de majd meglátjuk, hogy milyen lesz az európai visszhang. Ami meg a vagyonadó kérdését illeti, azt kell, hogy mondjam, hogy ez tipikus baloldali követelés szokott lenni egyébként. Horn Gyula Iváncsai beszédében 1994-ben szólalt fel a vagyonadó mellett, amit az akkori SZDSZ koalíciós partner kifogásolt is. Hát ennek a technikai megvalósítása egyelőre nem ismert, legalábbis én még nem láttam törvénytervezetet, hogy ezt hogy csinálnák meg, hogyan lenne a vagyonleltár, hogy lehetne esetleg megakadályozni, hogy az érintettek kivigyék külföldre a vagyonuk egy részét. Tehát ez politikailag jól hangzik, de hogy technikailag hogy valósítható meg, az a jövő zenéje.
7: És hát a jövőben fogunk többek közt majd erről is beszélni. Nagyon szépen köszönöm politikai elemzőinknek, hogy vállalták ezt a mai beszélgetést. Bancsók György és Vajda Zoltán kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
1: Mi ez a volt költők társasága?
2: Nem hinném, hogy a jelenlegi iskolavezetés jó szemmel nézné.
1: Miért? Mi az?
2: Uraim, tudnak titkot tartani?
3: És mesélt az éjszakákról, az indián barlangról, a versekről, amiket nem csak olvastak, hanem meg is éltek. A költészet számukra nem tantárgy volt, hanem életforma. A névjelentése végül világossá vált. A tanulás és az önképzésnek nincs vége, csak a halál vett véget neki.
2: Isteneket teremtettünk, Uraim.
4: Szombathelyen vagyunk az ELTE Szavária Egyetemi Központban. Jó napot kívánok! Egyetemi színjátszókkal fogunk foglalkozni, akik egyébként már építik a Holdköltők Társasága című darabnak a díszletét, és mi pedig ülünk itt a díszteremben a hátsó sorban Cetteri Bolyával, aki a Magyar Irodalmi Tanszék tanszékvezető főiskolai tanára, és maga is játszik a darabban. Na most úgy nagyjából tudja, hogy áll az a színpad, amit mi nézünk?
5: Igen, a paravánok arra szolgálnak, hogy kiépítünk 3-3 elemből álló paravánt, amely egyszerre szolgál egy tanári szobának. Az a funkciója is megvan, hogy akár egy osztályteremnek, az ablaka, és látjuk, hogy vannak könyvespolcok könyvekkel, és emögött fogunk 18-an felsorakozni, mert hogy nem tudunk távozni a színpadról másképpen, csak úgy, hogy a paraván takar el bennünket. Látni fogjuk Walt Whitmannek a portréját, aki ugye a darabban nagyon jelentős szerző.
4: Az ókapitány, ókapitányom, az benne
5: így van. Így van, benne van, szövegszerűen is, illetve hát hivatkozunk arra, hogy Keating tanár úr számára mit jelent az ő személye, az ő gondolatai, tulajdonképpen a lét filozófiája, amely ugye majd visszavezet bennünket egészen a Carpe Diem Horatiusi megközelítéséhez. Látjuk itt az ő portréját, illetve a Welton Akadémia logóját, az iskolának a címerét fogjuk majd látni. Ezt egyébként rajz szakos hallgatók készítették, tehát itt az egyetem összművészeti jellege is megmutatkozik, hogy a nagyon különböző területeken dolgozó hallgatóinkkal próbáltunk együttműködni, és nagyon kellemes, hogy mindenki egy szóra azonnal kapható volt.
4: Na most visszatekerve az egészet az elejére, ugye a jogelőd, a Berzsenyi Dániel főiskolán egykor nagy sikerrel működött a Márkus Emília színpad, és akkor tulajdonképpen ezt élesztette újra 2019-ben.
5: Ez így igaz, sőt még előtte, amikor ez még tanítóképző intézmény volt, akkor nálunk a tanszék alapítója Cseh Nagy István tanár úr volt. Tulajdonképpen az ő ötlete volt eredetileg, hogy az irodalommal mindenképpen kapcsolatba kellene hozni a dráma játékot, és aztán ezt vette át, és nagyon nagy sikerré változtatta Benke Éva tanárnő. Nagyon sok mindenben változott a fiatalság is, tananyag is, és hát mi a repertoár nyilván ennek megfelelően próbáljuk közelebb hozni a mai fiatalok problémáihoz, életgondjaihoz.
4: Azok a színjátszókörösök, akik előadják ezt az előadást, ők mit tanulnak itt egyetemen belül?
5: Nagyon sokféle területről érkeztek. Vannak közöttük osztatlan tanárszakosok, akik különböző szakpárokkal, tehát mondjuk angol történelem párral, azt

0: Tán régebben nagyon sok magyar szakos is volt, nagyon sok pszichológus van közöttünk, illetve programtervező, informatikus, testnevelő szakos, rajzszakosok, énekzeneszakosok, úgyhogy a legkülönbözőbb területekről érkeztek a hallgatók, ezért is nehéz 18 embert olyan időpontban összehangolni, amikor nekik ide kell megérkezniük. Ez a foglalkozás legyen az, ahol jelen vannak teljes személyiségükkel.
1: Egy pszichológia szakos hallgatónak ez a történet egy aranybánya. Egy informatikusnak mit adhat?
0: Egy informatikus, mivel eleve rendszerben gondolkodik, tehát ő neki például az egésznek a felállása, a háttér megteremtése, a színpadképnek a kialakítása, de dramaturgiailag is szerintem látja szerkezetileg. Tehát egy kicsit talán felülnézetből, és egyébként a programtervező informatikusnak nagyon sok dolga van, például a zenei háttér megteremtésében, hogy melyik percben mikor mit kell bejátszani, az mikor jó, hogyha aláfestésként ott van. Tehát ezernyi ötletet tud adni technikailag is, hiszen a színházban szerintem a precízség az, hogy lássunk egy jelenetet minden ízében, minden elemében az adott szöveghez, az adott jelenethez, tehát ehhez egy informatikus nagyon sok mindent tud. Éppen azáltal, hogy ő ezeket tanulja is, technikailag háttérbe hozzátenni.
1: Na, az előbb valaki belesugdosta a mikrofonba, hogy Carpe Diem, nekem megjelenik a film jelenet, amikor kint vannak a folyosón, és akkor a Keating a Robin Williams alakításában magyarázza, hogy ragadjátok meg a napot. Úgyhogy akkor hallgassunk bele ebbe az előadásba, és utána folytatjuk.
2: Hallják? Jól figyeljen! Ragadják meg a napot, fiúk. Tegyék rendkívülivé az életüket.
1: Élő Vivienne-nel beszélgetünk itt a díszteremben, aki egyébként angol történelem szakos tanár, és John Keatinget, tehát a főszereplőt alakítja. Tudta, hogy ez lesz a szerepe?
3: Őszintén meg se fordult a fejemben, hogy én leszek Keating. Inkább egy diák szerepet néztem ki magamnak, és úgy gondoltam, hogy talán Neil lesz az, aki hozzám passzol. Az olvasópróba után valahogy úgy alakult, hogy Jani mindig nekem adta Keating szerepét, és kiderült, hogy az is nagyon tetszik, úgyhogy megpróbáltam.
1: Na és amikor megkapta ezt a feladatot, akkor jó, először megijedt, utána megbékélt vele. Hogy kezdett el rá készülni?
3: Nagyon stresszesen.
1: Jó, akkor segítek. Ha én kaptam volna, én biztos, hogy berakom a filmet otthon, és elkezdem nézni, hogy a Robin Williams mit csinál.
3: Igazából nyáron meg is tettem, tehát ez volt az első, de arra is koncentráltunk, hogy ne ragaszkodjunk a filmhez, de azért Robin Williamsnek a játéka nagyon egyedi, és nagyon fontos számomra, én is nagyon-nagyon szeretem őt, úgyhogy nagyon nekifeküdtem a szövegnek, és inkább a gondolatok és az érzelmek átadására fókuszáltam, és próbáltam egyé válni az ő szerepével, karakterével, és így sokkal egyszerűbb volt a szívből átadni azt, amit kell.
1: Na most ugye kapott egy tanárszerepet úgy, hogy maga is, mint mondtam, angol töri szakos tanár lesz. Tud-e ebből bármit profitálni, vagy van-e olyan, amit már így ellesett a Keatingtől, hogy na, ezt én is be fogom dobni?
3: Abszolút, a lazasága például. Én egy nagyon szorongó ember vagyok, és ezt el kell engednem, ezen kell változtatnom, és ez a színjátszás, ez nagyon nagyban hozzájárul ahhoz, és segít engem, hogy a későbbi munkám során tanárként megálljam a helyemet, és szívből csináljam, és hogy magabiztosságot ad, ami nekem még így hiányzik, ez nagyon-nagyon segít, szóval nagyon hálás vagyok.
4: Nagyon rágjátok meg a szavakat, nagyon mondjátok ki a mással hangzókat, nagyon kifele beszéljetek, hisz előbb-utóbb ez a terem csurig lesz emberrel, akik még jobban le fogják szedni a hangot. Rendben? Nagyon figyeljetek rá, tegyétek be ide, oké?
1: Balog Jánossal beszélgetünk, aki maga színbőmész, de ennek a darabnak konkrétan a rendezője. Mennyire nyúl vissza az eredeti történet, ez már a filmre gondolok.
5: Abszolút azokon az alapokon nyugszik, ami a film, tehát nem szerettünk volna egy teljesen másik új darabot létrehozni. Tehát annak a szellemisége, ami igazán megragadott minket, illetve megragadott engem annó, amikor kiválasztottam ezt a darabot, illetve az egész, amiről is szól, az életigenlésről, a Carpe Diemről, tehát azokról a fiatalkori dilemmákról, nehézségekről, nehézségekről, amikkel ezek a fiatalok most találkoznak az életben, és hogy ezáltal szerintem rengeteget tudnak tanulni is saját magukról is, a csapatról, illetve az egész életről.
1: Mennyi idejük van próbálni?
5: Elég nehéz ezt megoldani, hiszen órarendi keretek között dolgozunk, az azt jelenti, minden szerdán 4 órakor találkozunk, és 17:30 tart az óra. Tehát heti másfél órában próbálunk színi előadást létrehozni, és ez a legnagyobb nehézség az egésznek, hogy a színházhoz ember kell és idő.
1: És mindezt úgy, hogy ezt vegyék jó értelembe, hogy aki itt fellép az amatőr, de még csak nem is mindenki magyar szakos, sőt, magyar szakos nincs nagyon köztük, pszichológus van, informatikus van, és őket valahogy színpadképessé kell tenni.
5: Pontosan, illetve vannak olyan diákok is, akik anno azért jöttek, hogy egyszerűen kellett nekik a kredit, hogy meglegyen a fél évhoz a kredit, hogy nem feltétlenül érdekelte őket ez a dolog, csak ki akarták próbálni magukat.
1: Na, velük mit tud kezdeni?
5: Hát eszméletlenül erős a csapat, tehát nagyon-nagyon húzzák egymást, tehát azok a diákok is, akik legelőször csak véletlenül csöppentek ide, a legnagyobb lelkesedéssel tudnak helytállni itt az előadásban.
1: Állítólag volt olyan pont, nem biztos, hogy pont ennél az előadásnál, de amikor abba akarta hagyni ezt az egészet, és a diákok fűzték meg, hogy ne. És mint a melléket ábra mutatja, itt van, mivel fűzték meg?
5: Hát én kiboruláson fogalmazunk úgy, amikor azt mondtam nekik, hogy ti mindenre képesek vagytok, csak nektek kell akarni. Én meg tudom mutatni mindent, melyik lábbal hova lépjél, mit mondjál, hogyan, de nektek kell megtenni azt. Én bármennyire is
1: szeretem. Keating professzort hallják egyébként valójános magyar angol, igen?
5: Igen, igen, nagyon sokszor magamra találok. Igen, tehát, hogy mindent megmondtam nekik, hogy ez csak rajtatok múlik, nektek van, ti nektek, a ti belső erőtöket kell megmutatni, nem nekem. Én bármit akarhatok, nem én fogok lépni.
1: Nektek. Átment?
5: Hát átment, igen, átment, és utána nagyon szépen dolgoztak, és nyár elején összehozott az Ibolya egy találkozót, amiben elmondták, hogy nagyon kellett nekik ez a kiborulásom, illetve az, hogy nagyon motiválom őket, rengeteget tudtak tanulni, illetve remélem, hogy tanulnak is, és hogy olyan dolgokat is magukkal tudnak vinni az életbe, amit nem is gondoltak volna anno, amikor idejöttek, és akkor meggyőztek, hogy nagyon nagy a lelkesedés, és nagyon szeretnének közösen dolgozni, és hogy folytassuk ezt a munkát.
1: Na most heti másfél óra, az szerintem erre kevés, biztos, hogy ebben egyetértünk, de amikor előjönnek ezek a kérdések, hogy akkor fiatalon hogy állok ehhez a darabhoz, én mai napig nem tudom, és akkor ezzel lelövünk egy poént, hogy a Keating például a Neil Perrynek a halála miatt, ami ebben a darabban vagy ebben a filmben megtörténik, hibás-e vagy sem? És amikor ilyen dilemmák előjönnek, akkor azt hol van lehetőségük vagy terük kibeszélni?
5: Az biztos, hogy nagyon jól összejött ez a csapat, tehát, hogy rengeteget beszélgetnek szerintem a próbán kívül is ezekről a kérdésekről.
0: Kitalálta Balog János azt a gyakorlatot, hogy mindenkinek le kellett röviden jegyezni azt, hogy mit jelent számára ez a darab és az itteni színjátszás. Ahogyan a diákok ezt összefoglalták, abban benne volt tulajdonképpen nagyon-nagyon sok színűen az, hogy a darab kapcsán meg tudták fogalmazni a saját életüknek az aktuális problémáit, a saját személyiségüknek a jelenlegi gondjait, meg azt, hogy a darab kapcsán mire látnak rá. Mindenki a maga élete felől talált egy olvasatot. És ezt elő is fogjuk adni egyébként. Tehát a darab nem a darabbal indul konkrétan, nem annak a szövegével, hanem ez egy kicsit meglepetés, tehát lehet, hogy elárulok valami olyat, hogy azt akarjuk demonstrálni, hogy mi nem vagyunk profi színészek, amit egyébként mindenki tud, és amikor először a színpadra állunk, akkor civilként, de már jelmezben mondjuk el, hogy mit jelent nekünk ez az egész darab, miért vagyunk itt.
6: A művészet tesz emberré. Keret és besorolás nélkül, különleges és megmagyarázhatatlan, pont mint az emberi lélek maga.
7: Akartuk, hogy legyen folytatás. Nem a kreditekért, hanem mert szeretjük csinálni.
8: Ki akarok lépni a megszokottból, és szívvel lélekkel küzdök érte.
9: Azért vallom magam holtköltőnek, mert igazán érzem az érdeklődést, a vágyat és a nyitott szívvel való létet.
10: Ez a darab rólunk szól, hisz tele vagyunk élettel, élni akarással, vágyakkal és célokkal. Mi megragadjuk a napot.
11: 20 éve szerettem volna az egyetemi hagyományokra építve egy színjátszó csoportot, egy közösséget létrehozni az egyetemen. És nem csak azért, mert színház az egész világ, hanem azért, mert enélkül nem világ a világ.
1: belépek rögtön egy jelenetbe, de akkor legyen így, leülök Bakos Dominik mellé, aki egyébként programtervező informatikus, a szerepe szerint Charlie Dalton, és be kell valljam, hogy, és ezt most tudom, hogy sértő lesz, de nem gondoltam volna, hogy a show-t egyébként egy informatikus fogja elvinni. Nagyon könnyen azonosul azzal a szereppel, amit kapott, ebbe biztos vagyok.
12: Igen, talán az volt az egyik legnagyobb szerencsém, hogy egy olyan karakternek a szerepét kaptam, aki amúgy is hasonlít rám a valóságban. Egy nagyon nyitott, szabadszájú karakter, aki nem fél a saját igazát továbbadni mások felé, nem tudja megfélemlíteni ez a sok szűkítő körülmény, és ő akkor is ki akar törni, és azon van, hogy mindig egy szabad ember lehessen.
1: Balogh János, kérem szépen, hogy a csukja be a füleit, hogy van ez a nyitó jelenet, amikor ott állnak, bejönnek a fiúk, és az egyik lánynak kénytelen egy ilyen szevasz öcsém típusú pacsit adni a kezére, amiben benne van a lendület. De hát ezt eredetileg fiúk játsszák, ezt a János mondta, hogy így csinálja, vagy ez magától jött?
12: Ezt a Todd szerepét játszó Rozinak az ötlete volt, hogy végül bele legyen téve, és az ő kérésére van ez így megcsinálva. Amikor először csináltuk, akkor csak simán kezet fogtam volna vele, viszont az olyan üresnek tűnt, és ezért akkor kitaláltuk, hogy próbáljuk meg azt, hogy ilyen szórakozva válba vágom. És aztán ez annyira megtetszett neki, hogy végül ez benne is maradt így a jelenetben.
1: Rozi erre remegteti a szemeit, úgyhogy ez, erre rá kell kérdezni, így volt ez, Rozi?
13: Hát igazából, mivel az én karakterem egy féling fiú, ezért úgy gondoltuk, hogy a karakterhez illik egy ilyenfajta interakció. Tehát ott nem egy lányt üt meg lényegében, hanem egy féling fiút, ugye, akit az elején ki is figurázz előtte.
1: És akkor kérem szépen Cetter tanárnőt, hogy ő is akkor jöjjön be, tessék, én válok ilyen rögtönzött rendezővé itt a darab közepén, mert hogy nekik van egy annyira jó jelenetük ott az elején a Vizsi Torina a napsugárral, aki pedig Neil Perryt játssza, és ugye a tanárnő pedig az anyukája, tényleg jöjjön, mert hogy közös kérdésem van. Akkor napsugárhoz szól a kérdés, hogy ha pszichológia szakos hallgató, és ott ugye, amikor a tanárnő az anyukája képében leinti, ott vannak olyan gesztusok, amik a, hogy mondjam, az általános pszichológiából vannak. Tehát ez a szorongása, hogy összehúzódik, lehajtja a fejét, ez tanulmányaiból vannak, hogy ez hogy kéne előadni?
14: Igen, igazából igyekeztem a szerepem során így átérezni, hogy Neil mit élhetett át, és igen, sok mindent tanultunk, hogy nonverbálisan hogy jelenhet meg a szorongás, a megalázkodás, úgyhogy igyekeztem azért erre is figyelni, hogy úgymond ez megmutatkozó rajta, nem vigyem azért túlzásba.
1: Tanárnőnek mennyire hálás ez a szerep, amit kap? Mert ugye a filmben ez egy zsarnok apa, itt most egy zsarnok anyává transformálódik.
15: Nekem ez nagyon nehéz, mert én hallgatókkal egészen baráti, közvetlen viszonyt szeretek ápolni, és ez az átlényegülés pszichikailag is megvisel, de jó is kilépni magamból, mert az életben talán ezt egyszer vagy kétszer próbáltam, akkor is jól esett egyébként, de ez nekem sok. Tehát az én személyiségem határain túl van ez, és utána nem győzöm megölelgetni Napsit, hogy nehogy, igen, nehogy véletlenül komolyan vegye.
1: Napsugár pszichológiai szempontból mennyire elemezte a Neil Perrynek a karakterét, mert hát ha valaki, akkor ő tényleg átmegy egy érzelmi hullámvasúton, és akkor ezt talán el lehet mondani, hogy és hát tragikus véget él az ő érzelmi hullámvasútja.
14: Hát amúgy itt a pszichológia szakos barátaimmal is beszéltünk erről, hogy itt a jellemfejlődések hogy mutatkoznak meg, és pont ez szóba is került, hogy Neilnél majd milyen szépen megfigyelhető lesz ez az áttörés, amikor már, úgymond ez az elég, én szabad akarok lenni, én a saját utamat akarom látni, és ez nagyon szépen látszik a darabban, ahogy felépül.
1: Akkor ez szóljon mind a két fiatal színpadi szereplőhöz, hogy ugye az egyikük informatikus, a másikuk pszichológus, de van ugye még a csoportban például pont a főszerepet játszó Élő Vivien, ő angol történelemszakos, hogy amikor ennyi embert összezárnak különböző érdeklődésekkel, kezdjük Dominika, képződik ebből a csapatból egy baráti kör, vagy valami szorosabb viszony?
12: Természetesen. Én itt mindenkire nagyon jó barátként tekintek legalább, és ez igazából már majdnem egy család ez az egész, akik mi ezt az egészet összehoztuk, és olyan jó látni, hogy van egy olyan társaság, ahol mindenkinek ugyanaz a célja, és mindenkinek az a célja, hogy ezt az előadást a lehető legjobban a nézők szem elé tárhassuk. Mindenkiben benne van az akaraterő, hogy mi ezt csináljuk, mi ezt minden áron végbe fogjuk vinni, és ez az egy legjobb előadás lesz, amit itt meg tudunk csinálni.
1: Hol János? János ott lent ül, neki mondom, hogy szerintem viheti magával a színházba. De utóbb, tehát hogy ez véget ér, akkor elviheti a Dominikot ott.
5: Ja, a Dominikát már át is vittem a színházba, tehát a Pál utcai...
1: Tényleg?
5: Halál komolyan.
1: Na mondtam.
5: Igen, Pál utcai fiúkban kellett a színházba még Vörös Inges és a Dominikra, illetve még itt a csapatból a Marcira gondoltam, és mind a ketten már játszottak is a színházban, tehát hogy ott voltak velem.
1: Marciról annyit egyébként ő is tökéletesen beszéli a teret, úgyhogy értem a dolgot. No, Napsugár, onnan indultunk, hogy képződik-e ennyiféle különböző témakör iránt érdeklődő hallgatókba baráti kör.
14: Én is a Dominikhoz tudok csatlakozni, én úgy gondolom, hogy tényleg egy nagyon szoros kötelék alakult ki köztünk, tehát maga ez a színjátszós tudat, ez szerintem az életünkben minden téren el fog kísérni minket. Én nem tudok az egyetemen úgy végigmenni, hogyha nem futok velük össze, hogy ne köszönjünk, hogy ne jussanak eszünkbe a színpadon eltöltött jeleneteink, a kulisszákban a sok nevetés, meg nem tudom, szerintem mindannyiunk számára ez egy hatalmas élmény, és szerintem megmaradunk egymásnak így, mint csapat, ha visszajövünk Szombathelyre.
16: Ó, kapitány, kapitány! Egy Walt Whitman nevű költőverse Abraham Lincolnról. Az órán kérem szólítsanak Kevin tanárnak. Vagy ha egy kicsit formabontóbbak akarnak lenni, akkor hívjanak úgy, hogy ó, kapitány, kapitány!
1: Van ez a nagyon divatos önkifejezés mostanság, az önismeret. Ez az előadás adott-e valamifajta önismeretet saját magukról? Milyen, amikor ki kell állni, meg kell szólalni? Én hogy állok ehhez a karakterhez? Mi a különbség köztünk? Mi a hasonlóság? Napsugár.
14: Szerintem mindenképpen, személy szerint nekem nagyon sokat adott. Például megismertem a határaimat, és még azt is, hogy milyen a komfortzónámon kívül helyezkedni, amikor egyedül kell állni a színpadon, amikor csapatba kell dolgozni. Ha valami nem úgy van, akkor azt kiküszöbölni, és hogy tényleg a saját határainkat tudtuk feszegetni, fejlődni is, hogy merjünk megszólalni, merjünk kilépni a fényre, hogy tényleg dolgozzunk együtt, úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy ajándék mindannyiunknak.
1: Milyen a komfortzónán kívül lenni?
14: Nekem az egyik komfortzónás kilépésem az volt, hogy énekelnem kellett, és én nem szeretek mások előtt így nyíltan énekelni, és őszintén így utána már nagyon jó érzés volt, hogy többet nem kell félnem annyira ettől.
1: Nyilvánvalóan itt senkinek nem az a célja, hogy utólag színész legyen, és ebből profi módon megéljen, de pedagógusként mit tudnak abból hasznosítani, amit ők tanulnak ezen darab kapcsán? János.
5: Hát remélem, hogy rengeteg dolgot. Az első leges az, hogy kimernek állni mások elé. Merik vállalni saját magukat. Nem félnek megmutatni magukat. Rengeteget fejlődtek például beszédtechnika terén. Tehát sokkal szebben tudnak beszélni. Illetve mivel a színház az egy nagyon csapatmunka, tehát minden elemében, tehát megtanulnak csapatban gondolkozni, megtanulnak a kommunikációban, hogy hogyan tudnak egymással jobban kommunikálni, a nehézségeket hogyan tudják áthidalni. A színház, de ezt gondolom amúgy is, hogy ez tényleg az élet minden területén tud fejleszteni. Bármilyen részét veszük, az éneket, a mozgást, vagy a szöveget, vagy a jelenlétet, vagy az energiákat. Szerintem rendkívül sokat tudnak fejlődni ezek a diákok itt.
16: Whitman-t idézem. Ó én, ó élet, a kérdések végtelen sora. A hitetlen emberek tömege, az ostobákkal tömött városok. Mi a jó ebben az egészben, ó én, ó élet? A válasz, hogy te itt vagy. Hogy van élet és van személyiség. Hogy zajlik a robosztus színdarab, és te is hozzáírhatsz egy sort. Vajon mi lesz az a sor? Mi lesz az önök sora? Mi lesz az ön sora, Anderson? Szép napot, uraim!
17: Ez a történet arról szól, mikor valaki megmutatja nekünk, hogy a hangunknak súlya van.
16: Hogy néha elég egyetlen ember, aki azt mondja, higgy magadban.
18: Ott, ahol a szabályok voltak a leghangosabbak, és mi voltunk a leghalkabbak.

0: Szombathelyen az Elte Szavária Egyetem központjában jártunk ma, ahol belenéztünk a Holdköltők Társasága című előadást egy próbájába, innen búcsúzunk. A helyszínen a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsók György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Gergő Judit nevében is Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót, a hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.
1: Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel, jó estét kívánok, a Kossuth Rádió hír összefoglalója következik. Főbb híreink először röviden. Több döntést is hozott tegnapi ülésén a kormány. A többi közt elrendelték az idei költségvetés teljes körű felülvizsgálatát. Ma délelőtt hozzák nyilvánosságra a kegyelmi ügy dossziéját. Hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal, az SZIA bevallás közelgő határideje miatt. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának újabb részlegét. Naposabb, szárazabb idő lesz, többfelé élénk széllel, délután 19-23 fok várható. Most pedig következzenek a részletek, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó uniós források ügyében, közölte a kormányülés után tartott sajtótájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, egyeztetette az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását és az uniós pénzek hazahozatalát. Ma megkezdődnek az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, a mai első alkalom online lesz. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Ma délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök szintén a kormányülés után. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu per igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy ő is hozza nyilvánosságra a Sándor palotában lévő dossziét, hogy a teljes ügy megismerhető legyen. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Sulyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kijelentette, hogy nem látogott lemondására. A kormányfő viszont fenntartja azt az álláspontját, hogy mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzet egységét. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés. Az ülésre a kormányi jogszabályjavaslatokkal készül. Módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkentsék a kiadásokat. Emellett meghatározzák a miniszterek és az államtitkárok fizetését, valamint lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban azóta a távozó Orbán kormány többször is módosította. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezekben a napokban hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 6 között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala, a 1819-es is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett az adóhivatalhoz. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki az ELTE Trend Walker iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek 3200 forintot is elérhetik. A nyári munkát tervező hallgatók egyelőre rengeteg lehetőség közül válogathatnak. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított, szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst tud fogadni. Évente több mint 1000 ér megnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Elmondta, hogy továbbra sem tudni magyarországi fertőzöttről, és valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rákcsáló mentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folytatódik a szúnyogírtás. Az állandó vizekben, holtágakban és a nádasok szegélye mentén gyérítik a rovarokat. A biológiai kezelés más élőlényekre ártalmatlan. A ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni. Sport. Véget ért a svájci jégkorongvilágbajnokság Bartalis István számára. A magyar csapat csatára a vasárnapi Ausztria elleni mérkőzésen sérült meg. Helyére Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A miaink ma este 20 óra 20 perctől a bentmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen a szintén 0 pontos Nagy-Britanniával mérkőznek meg. Visszavonul a válogatottól Vojvoda Dávid, a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Alba-Fehérvár csapatkapitánya. A 35 éves bedobó 17 éven át játszott a nemzetközi csapatban, melyben 160 alkalommal lépett pályára és két Európa-bajnokságon szerepelt. A nyitó nap után a 9. helyről várja a folytatást Érdi Mária, a Castellában zajló Ilka 6-os vitorlázó Európa-bajnokságon. A férfiak 7-es hajóosztályának versenyében az ötkarikás és világbajnoki negyedik Vadnai Jonatán jelenleg a 22. a kontinens rangsorban. Végül az időjárásról. Jelenleg 6 és 13 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 10-12 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten vannak helyenként borult tájak. Napközben a gumoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél, délután általában 19-23 fok várható. Hasonlóan kellemes, tavaszi idő lesz a következő napokban is. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk végén a hangmester Rácz Dorottya nevében is. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az NTVA.
2: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
3: Aki péntek délután a Bikás Parkban sétál, feltűnhet neki egy nagyobb diákcsapat, akik cölöpökkel kijelölve a területet labdával a kezükben szaladgálnak a pálya egyik oldaláról a másikra. Se egy edző, se egy pedagógus, se egy öltöző, se egy szülő. A hangulat azonban annyira magával ragadó, hogy sokakat ismeretlenül is odavonz. Kedves hallgatóink, ismerjék meg a tapét, amely sokkal több szimpla csapatsportnál, amely maga a közösség. A legutóbbi tape bajnokságon jártam.
4: No, tehát a legendás Lina Fekete meccs megkezdődik, és így Csani már be is tartom. Tuti nagyon megindul, mint a Sebes István.
5: Ez egy sportbajnokság, gimnáziumban találtuk ki, gyakorlatilag 5000 ellen játszunk, ilyen labdajáték, és arra épül, hogy az egyik bázisba el kell vinni a másik bázisba a labdát, akkor szerzünk pontot. Fél évente rendezünk egy eseményt.
3: Én most nézem, hogy te is sportoló vagy, nem szurkoló. Stoplis cipő van rajtatok.
5: Hát ilyen csapatszínű
3: kólunk van. Csapatszínű mez, egy jó rikító sárga, csak kék az ellenfél.
6: 8 csapat van, 8 szín felé osztott. osztjuk.
5: Minden bajnokság előtt újra osztjuk a csapatokat. Az a lényeg, hogy két egymás követő bajnokságon eljön azzal. Beosztjuk szintekre az embereket, és akkor minden szintről kap egyet a csapat. Összes csapat egyelő legyen. Na, az össze a legjobb öt játékos, minden megnyeri, az minden lenne izgalmas, hanem kicsit ilyen ismerkedés szempontjából is jó, hogy újakkal vagy egy csapatba, meg azért is, hogy így izgalmas.
6: És játszunk egy elődöntő döntőt, még bronzmeccset is játszunk, érmekkel, kupával, megkoronázzuk a győzteseket.
5: Tape, így van leírva. Tape. Szalagot jelent így angolul, de nem azért van, csak
7: de nem tépnek ejtjük, hanem tape.
5: Tapénak.
7: Tehát akkor ez a soron következő tape bajnokság, ami a kamara
5: ez a 11.
7: így. 11.
5: Fél évente van egy, gimnazisták találták ki.
7: De ti már nem tűntek gimnazistáknak.
5: Most már, igen, már régen laktunk, de még így visszajárogatunk, meg szokott lenni ilyen. Hát edzésnek mondjuk.
7: Egy olyan sport, amiről nem tudunk, az ami épp kialakul, hogy lesz abból edzés. Sőt, azt látom, hogy ehhez rendkívül nagy tér kell, hogy gyakoroltok.
5: Általában a Bikás parkon szoktunk játszani, van a nagy domb, a Bikával tetején az alatt szoktunk játszani. Péntek, csütörtök, ahogy alakul, páran így összebeszéltek, vagy akkor először csak mondjuk 10 kimentek a rétre, és játszottak 5000 ellen. Csak akkor, ahogy így egyre többen lettek, valaki elballagott, akkor az új egyetemi haverjait elhívta. Olyan is volt, hogy csak valaki a parkban meglett, hogy mi az az esemény, megkérdezte, beállt játszani, szépen kialakult egy rendszer, hogy ilyen közösség alakult.
6: Az első nap voltam még én, ő a másodiktól kezdve.
5: Az én osztálytársaim találták még ki, amikor 9-esek voltunk.
6: 2019.
7: Épp hogy a Covid előtt, hogy tudott ez kiforni?
6: Meg volt már egy közösség eleve, ugye a középiskolájuk a második János Pál. Ott már volt egy alapközösség, ami kiforrott egy még nagyobb közösségét.
7: Téged mi hoz ide?
6: Kötődik ehhez a közösséghez, a sporthoz. Ugye én is már 2019 óta járok ide. Semmi olyan esemény nem volt, ami ebbe megállított volna, hogy én ide minden héten jöjjek.
7: Nehéz volt lányként csatlakozni a csapathoz?
8: Hát amikor én csatlakoztam, egy picit több lány volt. Voltak, akik segítettek nekem így elindulni.
7: Milyen futólábad van neked, hogy utoléred a figyelmet, hogy utoléred lehagyott, sőt csapatkapitány is vagy. Külön edzel?
8: Egyébként szoktam futni járni, de most csak én élvezni szeretném a játékot. De egy évet kihagytam cserediák éven miatt. Voltam Amerikában, és ott kint nem nagyon tudtam tapézni, bár megpróbáltam megtanítani a szabályokat nekik.
7: És mit szóltak az amerikai diákok a magyar fejlesztésű tapéhoz?
8: Tetszett nekik maga ez a gondolat, hogy kitaláltunk egy sportot, és hogy ennyien összegyűltünk egy közösségként.
7: Amerikában milyen a közösségi élet?
8: Ott nagyon más a helyzet, mivel hogy a sportok azt az iskola biztosítja. Mindenkinek van lehetősége sportolni, ezért nekik annyira nem kell, hogy maguktól ezt kitalálják, meg ott sokkal több ilyen iskola utáni klub van. Szerintem ez a tape ez egészen különleges, mert sehol nem láttam még ilyet, hogy maguktól kezdték a diákok.
7: Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen bajnokság létrejöjjön? Látok hatalmas cölöpöket, vagy nem tudom, minek nevezzem.
9: Ezek ilyen tájfutókarók.
7: Hatalmas sátrat állítottatok fel.
9: Itt vannak már előkészületek, de egyebb hónap ezt nagyon intenzívben elkezdtek készülni rá. A helyszínnel meg volt beszélve, hogy jöhetünk ide. Most vettek egy új sátrat, meg a másikat kölcsön kaptuk.
7: Egyetlen egy felnőttet nem látok már, mint úgy felnőttet, hogy szülő lenne, se pedagógus, tehát az egészet a diákok szervezik.
9: Igen. Bajnokságra így jönnek csomóan nézni. Szóval az inkább közösségi élmény, évközben pedig akkor csak meccsek vannak, akkor inkább sport.
7: Jó a fiatalabb vagy, mint a többiek, szurkolni jöttél?
10: Igen, a bátyámnak.
7: Mit tudsz te erről a játékról? Mit?
10: Sportnapon egész végig tapéztam, és értem a játékszabályokat.
7: Te is János Pálos vagy, és akkor az iskolában is volt már ilyen bemutató. És hogy tetszett?
10: Nagyon jó volt. Az egyik csapatkapitány magyarázzál.
7: És a 12 éveseket mikorra veszik majd be a csapatban?
10: Kimibá, biztos.
7: El tudod nekem mondani, hogy körülbelül mik a játékszabályok? Azt nem is látom, hogy sima focilabda?
6: Nem, sokkal kisebb. Egy körülbelül kézilabda méretű, ott látható egy fehér gumilabda a karok között. A füvön simán meg tud pattanni, és ahol a labda van, azt úgy hívjuk, hogy ez egy bázis, ez az egyik csapatnak a bázisa.
7: Az a feladatuk, hogy megvédjék ezt a labdát?
6: Részben. A másik feladatuk, hogy az ellenfél bázisából elhozzák az ellenfél labdáját. Nincsen fizikai kontakt, egymás kiejtése esetleg az megfogással történik. Az a lényege a játéknak, hogy az ellenfél labdáját el kell juttatni a saját bázisba. Bajnokságokon nagyon lerövidített 6,5 perces félidőket játszunk, próbáljuk nézhetőbbé és könnyebben fogyaszthatóvá tenni, és könnyebben végezhetővé is a játékosoknak.
7: De jól látom, hogy ez nem az a bajnokság, ahol anyukák, apukák csücsölnek a padon és szurkolnak a gyerekükért.
6: Igazából előfordul olyan is, a lenkei család egy eléggé meghatározó része ennek a sportnak, és a lenkei édesanyja ott ül az első sorban, úgyhogy előfordul, de nem ez a meghatározó, illetve volt tanárokat is, a második János Pálból néha láthatunk megfordulni erre.
4: És tovább indul. Egyre inkább felik az idő, úgyhogy rózsaszínoknak egyre jobban kéne hozatniuk.
7: Állj, azt gondoltam, hogy a fő sátor az ott van, ahonnan a közvetítés zajlik, a tapek közvetítés, de hogy közben meg annyira jók az illatok, hogy ide kellett, hogy lépjek. Ez a főző sarok?
11: Igen, ez szokott lenni mindig főzés, hogy amikor van a szünet a döntők előtt, akkor mindig elkészül egy étel, amit itt készítünk.
7: Egy lapos, hatalmas serpenyő, amiben nem rántotta készül, hanem 5-6 kilós étel.
11: Igen, ez a paella.
12: Spanyol, tradicionális étel.
13: Ez a spanyol bogrács.
12: Nagy mennyiségben el lehet készíteni, meg nagyon finom, és elég egyszerű a recept.
7: Te akkor nem játszol, hanem...
14: Hívtak, hogy jöjjek segíteni, és szívesen elvállaltam, mert jó a hangulat.
7: Zöld babot látok, csirkét, rizs.
14: Paradicsom, vízszere. Fokhagyma van benne, paprika, kurkuma, rozmarin, meg kapucsi. Évek óta így csinálják, és akkor mi csak folytatjuk a hagyományokat.
15: Gyönyörűen átpasszolja, még él a labda.
4: És végül a végül, ez egy 0-0, de a Lilát tovább jutottak. Úgyhogy bravo, bravo, Lila, Lila, Lila.
7: Tétek, ez a kutya nagyon helyes.
16: Luna.
7: Tetszik neki a mikrofonom.
17: És most éppen sír, mert a gazdiát látni.
7: Kit tekint a gazdiának?
17: Én, az Álmi, a Boti. Aztán egy Álmi is van, család is. Van egy mamája is. Vagy papája is, aki most nincs itt. Hoppá!
16: Boti bement.
17: Hoppá!
7: Boti bátyád megfedezte a labdát.
17: Igen. Hoppá! Be fogja dobni a lán.
7: Felvetted a stoplis cipőd.
17: Elnyóta.
7: Te mikor fogsz játszani, tudod? Már szeretnél egyáltalán?
17: Igen.
7: Jó játékos lesz?
17: Nem, nagyon jó.
7: Lehetséges, hogy ön az egyetlen szurkoló szülő a mai bajnokságon?
18: Nem csodálkoznék, mert alapvetően ezt a fiatalok maguknak szervezik.
7: Hogy csinálja ezt, hogy ön nem nézték
18: nekem
7: ki?
18: Nekem 5-ből 4 fiam érintett. Úgyhogy a legnagyobb az alapító főszervezők egyike, úgyhogy nekünk elnézik, hogy itt boomerkedek.
7: Akkor emlékszik még arra, amikor hazajött a legidősebb fia, és azt mondta, hogy anya, képzeld, kitaláltunk egy sportot.
18: Igen, nem ő, hanem az egyik legjobb haverja, az Imi. Valahogy így megszületett benne ez a gondolat, hogy így a tájfutás, és a nem is tudom már mi minden sportok ötvözetéből ők létrehoznak egy nagyon jó pofa, bulis hangulatú, igazából minimális eszközigény, saját szórakozás, közösségi élmény teremtő valamit.
7: Nagyon kevés az a sport, ahol nem az a cél, hogy lesz a serleg a végén, hanem jó együtt lenni, és nem kötelező, hivatásos versenyzővé válni, hanem nyitott a közösség, és barátok mozognak együtt.
18: Fókusz azon van, hogy mozogjanak együtt, jól érezzük magukat, ez inkább egy ilyen közösségerősítő program. Csapatokat is úgy állítják össze, ahogy én hallom az éjszakai meetingek, amit lefoglalják az egyik szobánkat.
7: Tehát
18: ahogy...
7: vannak meetingek. Online
18: meetingeken szervezik.
7: Óriási szervezést igényel ez.
18: Nagyon komolyan szervezik. Egyébként több más dolgot is szerveznek. Szerveznek vidékre missziókat is ugyanígy, de ott egészen komolyan, tényleg nagyon hátrányos helyzetű kisgyermekeket. Tulajdonképpen foglalkoznak velük, mesélnek nekik, játszanak velük, és van olyan, ahova már visszajárnak havi rendszeressége. A TAPE az egyik.
7: TAPE tagok egyben missziós tagok, és jól érzékelem.
18: Nem hiszem, hogy teljes az átfedés, de erős kapcsolódás van. Ők amúgy is együtt csinálnak egy csomó mindent, buliznak együtt, amúgy is kapcsolódnak. Nyilván nem mindenki mindenkivel, aki itt van. De azért nagyon sokféle más programon is, és külön jó, hogy van egy ilyen, ahol sportolnak is.
4: Egyébként telik az idő, úgyhogy rózsaszínoknak egyre jobban kéne hozzak.
7: Hogy tudtok egy ilyen közel 100 fős rendezvényt ennyire gördülékenyen levezényelni?
12: Egyrészt nem mindig gördülékeny, másrészt meg ez a kis Iminek a hagyatéka nagy részt, vagy hát ő találta ki igazából az egész sport.
7: Ő az, aki most nincs itt.
12: Erasmuson van Olaszországban.
7: Jó, de ehhez egy nagyon nagy merítés kell.
12: Hát ez részben az akkori ilyen missziós közösségnek is köszönhető. Ugye a második Szent János Pál iskola központban van egy Regnum Christi hagyomány nagyjából 50 éve az iskolában, hogy évente párszor a fiatalok elmennek szegényebb településekre, és akkor ott valamilyen önkéntes munkát végeznek, vagy a gyerekekkel foglalkoznak, adományokat osztanak, felújítanak, különböző házakat festenek, kerítéseket, stb. Bármit, amit egy fiatal nem létező képesítéssel, de sok lelkesedés végezni tud. És egyrészt szerintem a missziós tapasztalatokból ered, talán így ez a szervezőképesség, másrészt az embereknek a nyitottsága, meg elhívhatósága arra, hogy vagyunk haverok, és mi szervezünk egy programot, ami elég nagy szabású, és hogy ezt ők komolyan veszik és eljönnek rá. Ez nem iskola által szervezett, hanem a diákok úgymond szájról szájra, évről évre adják egymásnak tovább.
7: És ez a misszió ugyanannyira menő dolog köztetek, tehát nem kell agitálni, hanem sorban állás van, hogy segíthessek.
12: Sorban.
7: Szerint?
12: Főleg nyári, meg téli missziókon, amik nagyobb szabásúak. Egy 10-15 ember szokott lenni várólistán, úgyhogy 50 embert vittünk nyáron is.
7: Merre voltatok?
12: Délvidék.
7: És akkor ott bekopogtat?
3: kattogni, szeretnénk segíteni? Nyitottak erre?
12: Ez változó. Tehát vannak települések, ahol azzal találkoztunk, hogy semmiféle nyitottság nem volt. Valahogy így megyünk, hogy kopogtatunk. Valahogy vannak kontaktok, például a nyári missziók során, ahol felújítási munkákat végzünk, ott legtöbbször helyi erőkre támaszkodunk, akik mondjuk hittantanárok, névánosok, stb. Jobban ismerik a helyi közösségeket, és rajtuk keresztül tudunk megkérdezni, hogy mire van szükség. Most leginkább a fizikai munkám volt a hangsúly.
3: És akkor vettetek munkáskesztyűt, meszet, és habartatok, vagy ácsoltatok kerítést, meg tetőt?
12: Igen. Kaptunk segítséget a helyi plébánostól, aki falusi ember lévén az ilyesmi technikai építési dolgokba talán tapasztaltabb, meg kettő testvér jött velünk, akik már szintén több misszión részt vettek, ők külföldről jöttek, az egyik Vietnám volt, a másik mexikói, legtöbbször mit csináljuk.
3: Volt-e olyan személyes élménye bármelyik misszió során, ami téged is megérintett?
12: Eddig kb. Minden misszión tapasztaltam ilyesmit, nyilván néha erősebb, de most például egy idő is értelmileg, meg testileg is sérült. Nem tudom, hogy pontosan milyen betegsége volt a lények. Alacsony növésű volt, és a lányában nagyon hasonló valamilyen talán genetikai betegség volt. És 60 éves néni volt, meg neki talán 26-30 körüli lánya. És az ő parasztházukat, amit nagyjából egy éve most már vettek, újítottuk fel, mert mint később megtudtuk, a lányának férjel meglehetősen bántalmazó volt. A történetben a legnehezebb, meg a legfájdalmasabb az volt, hogy nagyon-nagyon rossz volt látni, szinte alig-alig engedte be így magába a világot, vagy így a körülötte levő dolgokat, alig láttuk, legtöbbször elbújt a szobájába, nem igazán tudtunk vele kommunikálni, de az ott létünk során, amíg egy hetet ott voltunk, és újítottuk fel a házukat, szépen elkezdett megnyílni, elkezdett mesélni az ő történetéről, együtt sírtunk vele, megölelgettük, és egy nagyon-nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttünk, és a végén úgy tudtunk elköszönni tőle, hogy mosolyogva, ragyogó tekintettel egész nap úgy jött, ment, hogy le nem lehetett törölni a vigyort a szájáról, amikor ott voltunk, és folyamatosan jött egy újabb, meg egy újabb ölelésért, és szeretetnek minden egyes kis morzsájáért, amit úgy érzett, hogy tőlünk kapott, és imádkoztunk is érte, és egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon felemelő volt az egész a történet, meg az egész egy hét, amit ott töltöttünk. Nem csak, hogy mondjuk az ő személyes állapotában tudtunk változást elérni, vagy jót adni, hanem egyébként a házban is. Engem is meglepett, hogy mit tudtunk ott elérni.
3: Nem tudom, mit kell elképzelni, igen, hogy miből tudtatok mit varázsolni egy hét leforgása alatt.
12: Akkor beléptem, ugye így láttam, hogy ez így nem jó. Nem költöztek be rendesen, még állt az építkezési por mindenhol. A falak omladoztak, ugye ez vályogtéglás ház, döngölt padlós ház. Az egyik szobában, amikor beléptünk, nem volt plafon. Cserepek pedig lukasak voltak, le voltak esve, fejnyi lukak voltak így a tetőn, és a helyi plébánosok a segítségével ezeket meg tudtuk csinálni.
3: A fizikai segítségen túl, mert nyilván az látványos, azt mondtad, hogy óriási, igen, mentális jólétet, igen, is elértetek bizonyos helyeken, de azért nem vagytok ti erre felkészítve, még ti is diákok vagytok, igen, akár gyerekek. Nem visel ez meg rettenetesen benneteket?
12: Szerencsére nagyon jó a közösségünk, és azt érzem, hogy mindenki nagyon-nagyon támogató egymás fele, és ahogy a közösség dolgozza fel ezeket a dolgokat, együtt átbeszéljük, azért így könnyű egymásra támaszkodni.
3: És hogyan tovább? Tehát mi lesz azzal a hölgyel? Van bennetek ilyen felelősségérzet, hogy oda menjünk vissza jövőre, és hogy lehet ezt a szíveteken kívül helyezni, hogy az ne legyen egy nagy nyomás a mellkasotokon?
12: És sokszor csinálunk olyat, hogy adott helyekre visszamegyünk, hiszen legtöbbször ugye a nagy misszióknak az a funkciója, hogy minél több helyre elérünk, minél messzebbre elérjen a kezünk. Szóval itt nem a visszatérésem van a cél, arra van egy külön projektünk, ahol havonta megyünk le egy bizonyos település a Borsodban, csak a gyerekekkel foglalkozunk, és ott minden hónapban visszamegyünk és foglalkozunk velük. Szerintem ez részben élet tapasztalat, meg személyiség kérdés is, hogy ki hogyan dolgozza fel ezeket. Én pszichológiát tanulok. Én magamon azt érzem, hogy valahogy kaptam erre a pályára, meg hasonló helyzetekhez valahogy egy ilyen adottságot, hogy amikor ott vagyok, én akkor tudok segíteni, akkor van az én felelősségem. Én mindent megteszek, amit tőlem tehető. Tényleg bele is halok, hogyha kell, és most is plusz munkanapot vállaltunk, de igyekszem erős magokat elvetni, vagy valami tartó oszlopot adni az életükben, hogy egyébként én is kaptam kicsiként nagyon sokszor, fiatalként, vagy hogy az ember a barátaitól, vagy ismerőseitől kap, hogy valami kis pont, egy-egy mondat, egy-egy ölelés, amire vissza tudnak emlékezni, és így hagyok magamból ott valamit.
4: És tovább indul!
3: Nem látok mez, nem látok stoklis cipőt, ellenben látok nagyon-nagyon aprólékosan kivitelezett arcfestéket. Csillag van rajtam 4-5 színben.
13: Igyekszünk kivenni a részünket a tope szurkolásból. Vannak még zászlócskák is.
3: A szurkoló zászlók.
13: Ezek a szurkoló zászlók. Nagyon-nagyon vicces látni, ahogy ilyen megtermett férfiak lubálják lelkesedésükben. Sokszor azt érzem, hogy nekünk sokkal nagyobb élmény, mint azoknak a versenyzőknek, akik ott fent szaladgálnak.
3: Lehet ismerkedni, és tapén születtek már szerelmek, barátságok?
13: Abszolút.
3: Életre szóló kapcsolatok?
13: Szerintem nagyon is. Elnézve a régieket, az nekem elképesztő, hogy mennyire itt egyben tartja ez az esemény a János Pálos diákokat is, meg egyébként az ilyen mindenféle beszállingózó embereket is, hogy akkor ez stabil dolog. És tényleg vannak olyan emberek, akik 4-5 éve ott hagyták már az iskolát, és még mindig visszajárnak, megtartó ereje van.
3: Pedagógusok mennyire voltak támogatók ebben? Tehát van, hogy ők is jönnek?
13: Ami szerintem egy elképesztő jelzése annak, hogy tanárok igenis támogatják ezt a sportot, az az, hogy a sportnap keretein belül egyébként volt nagyon-nagyon sokszor taperendezve, és egyébként nagyon-nagyon sokszor van olyan is, hogy jönnek be a tapésok promózni ezt az eseményt, vagy az edzéseket, kicsit így ismertessék ezt a sportot a János Pálosokkal. Egyébként abszolút úgy van ez kezelve, mint az iskolának a sportja, ami egy ilyen sajátságos, általunk megalapított dolog.
3: Lassan ott lesz ez a tapezászló.
13: Én nagyon-nagyon támogatom ezt az elképzelést. Tényleg nagyon markánsan része az iskolánknak. Tope, misszió és ezek a dolgok.
3: Te is jársz missziózni?
13: Igen, most vagyok az érettségi évében. Vezetőség tagja vagyok. Elképesztő nagy ereje van.
3: Mi volt előbb, a misszió vagy a tope?
13: Nálam a misszió volt. Nekem az nagyon-nagyon megfogott. Ég a szívem ezért a szolgálatért. Ott lettek olyan barátaim, akik szorosan kötődtek ehhez a társasághoz.
3: Hogyan tovább? Jövőre fogsz te még missziózni?
13: Nagyon-nagyon sokan vagyunk itt 5-6 éve elballagott diákok visszajárnak, és nem csak egy tapéra, hanem nagyon sokszor misszióra is.
3: Hogy egy fiatalt pont ez húz be? Nem csak a szórakozás, nem csak az önfelett öröm, hanem fizikai és lelki jelenlét, sőt megterheltséggel járó. Hát nem tudom mi, adakozás, segítést.
13: Nagyon-nagyon sokáig engem is annyira meglepett az, hogy ennyire mozgatja a fiatalokat. Hát tényleg csak önmagában az, hogy misszió. Hogy oké, akkor elmegyünk egy mély szegénységben élő faluba, ahol valószínűleg nem lesz meleg víz, ágy, nem lesznek rendes ajtók, vagy ablakok, vagy nyilászárók. És mégis el akarnak jönni, és mégis olyan túljelentkezés van, ami nagyon-nagyon kevés más szervezetnél. És én azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy köze van ahhoz, hogy tényleg a fiatalokban van egy olyan fajta lelkesedés és tenni akarás, ami nem tud nagyon sok helyen beteljesedni. Hogy kevés helyen érzik azt szerintem a fiatalok, hogy ők tudnak valóban hasznosak lenni.
3: Felnőttek nem bíznak annyira fiatalokban?
13: Szerintem nem. Pláne
3: hogy
13: nem.
3: Féltjük őket?
13: Nagyon sokszor igen. És ez egyrészt szerintem érthető, hogy 14 éves gyereket még nem a legnagyobb lelki nyugalommal engednek el a szülők, akár egy szegény szegregátumba. És ez egyrészt érthető, másrészt meg a gyerekeknek nagyon-nagyon más terepük nincsen arra, hogy ezeket az képességeiket fejleszteni tudják.
3: Mi az, amiben te úgy érzed, hogy önbizalmat kaptál, megerősödtél, nem is gondoltál volna arra, hogy te erre képes vagy?
13: Nekem ilyen volt a gyerekekkel való foglalkozás. Én mindig tudtam, hogy nagyon-nagyon szeretnék emberekkel foglalkozni, és elképesztő vágyat érzek arra, hogy őket meghallgassam, meg megértsem azt, ami bennük zajlik. De ugye a gyerekekkel mindig is szkeptikus voltam, hogy van 4 testvérem ugyan, de így nagyon-nagyon sokszor fel tudják húzni az agyamat, és emiatt így nem gondoltam magamat túlságosan képzettnek ebben a témában. És oda mentem a misszióra, és azt éreztem, hogy annyira szeretném ezeket a gyerekeket jól szeretni, és annyira érzem azt, hogy mennyire sok szeretetre van szükségük, és én bennem pedig mennyire megvan ez a szeretet feléjük, és egy természetes csatorna alakult ki köztünk.
3: Mennyire szeretetéhesek ezek a gyerekek? Nyitottak arra, hogy bármilyen testi kontaktusban legyenek egy fiatal lánnyal?
13: A legutóbbi misszión próbáltam ezt meg, hogy akkor hagyom abba az ölelést, amikor ő abba hagyja, és nem én szakítom meg. És érdekes volt, hogy mennyire sokáig maradtak a karjaimban, amikor nem kellett rohanni sehova, és érezték azt, hogy igen, ők fontosak, velük törődik valaki. Azt érzem, hogy ennek nagyon nagy hatása lehet az életükre.
3: Érdekes, amit mondasz, mert az első gondolatunk az, hogy van ez okni a lábán, vagy cipő a lábán, vagy kapott eleget enni. Most meg hosszan arról beszélsz, hogy milyen jó, hogy megérhezhetik azt, hogy törődik velük valaki.
13: Szerintem az ilyen fizikális igények, azok nagyon-nagyon sokszor az idősebbeknek a figyelmét kötik le. A szülőknek tényleg az fontos, hogy legyen mibe felöltöztetni a gyereket, hogy legyen mit enniük, és nagyon sokszor az viszont, hogy ezek a gyerekek lelkileg hogy vannak, az abszolút háttérbe kerül, abszolút érthető okokból, de hát ezzel nem nagyon tud már ott kifoglalkozni. Mi meg oda megyünk, és nagyon sokszor másban nem is tudunk segíteni. Csak ebben, hogy ott leszek, figyelek, amikor beszélsz, és meghallgatom a gondolataidat, legyen az bármennyire légből kapott. És szerintem ezek a dolgok azok, amikből igazán keveset kapnak, és számítanak abban, hogy majd milyen emberekké válnak idősebb korukra. Hogy mennyi önbizalma lesz mondjuk a továbbtanulásban, hogy ő szeretetre érdemesnek gondolja el magát. Hogy igen, nincsen most cipője, de hogyha idősebb lesz, akkor lehet, hogy képes lesz majd meghallgatni embereket, vagy a gyermekének ott lenni.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a legutóbbi TAPE bajnokság hangulatát hoztuk el önöknek. Egy olyan sportot mutattunk be, amelyben épp olyan fontos a mozgás, mint maga a közösség. Műsorainkat újra meghallgathatják podcaston, vagy a mediaclick.hu felületen. Várjuk leveleiket, észrevételeiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címre. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszönöm figyelmüket, Bellényi Barbarát hallották.

0: Kossuth Rádió Battonyán, FM 105,4. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Kossuth Rádió az Este című műsora. Én Csatári Bence vagyok, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos kutatója. A ma esti vendégem pedig Novai Gábor, hát akit leginkább a Hungáriából ismerhet minden kedves hallgató, de hát azért jegyezzük meg, hogy te basszusgitároztál a Rangersben, Corvinában is talán még.
2: Hát igen, a Corvinában.
1: Generál, aztán természetesen Hungári után a Dolliról-ban, és a Marucik és a Novakult zenekarban.
2: Úgyhogy 5 zenekarban játszottam, akinek volt neve, és az amatőr zenekart, azt ne felejtsük ki, mert az 61-ben már játszottam zenekarba, akkor még nem volt igazán bevezetve az áram mindenhol, úgyhogy 63-ban vezették be az utolsó faluban Magyarországon.
1: Igen,
2: az
1: benne áramot. Van a könyvedben
2: is. Benne van a könyvben, igen.
1: Hogy annak kapcsán vagy most itt, megjelent a könyved, igen. Mi ez a Tánc fiatalok címmel, ami hát tulajdonképpen egy bombasztikus bemondássá vált, Casino Twist című szám, aminek egyébként a zeneszerzője is vagy.
2: Hát igen, én szerző vagyok. Javarészt minden zenekaromban elsősorban szerző vagyok. Annyiféle dolgot csináltam már életemben, hogy sokszor már én magamnak is be kell magyaráznom, hogy melyik együttesben mi volt a fontos. Ugye általában zeneszerző voltam, de voltam basszusgitáros, voltam epizódénekes egyébként, mert egy-egy lemezen mindig énekeltem egy-két dalt, például a Casino Twistet, aminek a bemondása ugye a könyv.
1: Igen.
2: Címe.
1: Az 1980-as lemez az volt a kedvenc számom, de ez csak egy szubjektív.
2: Köszönöm, úgy jut utólag is.
1: Igen. Rengeteg dolgot tanul az ember a könyvedből, a zenéhez való hozzáállásról, kitartásról, zenészek közötti viszonyok alakulásáról, és most nem is sorolom tovább, de egy-két fontos gondolatot kiemelni.
2: Jó, emelj
1: ki. Az előszóban megemlíted azt, hogy minden egyes koncert a nulláról indul. És ez a mai napig így van 2026-ban
2: is. Így van, minden egyes koncerten meg kell nyerni magunknak a közönséget, mert mindenki nulláról kezdi, és amikor meglát bennünket a színpadon, akkor azt a lokális közönséget, ami éppen egy sportcsarnok esetleg, vagy egy színház, kisebb koncert is, de mindig előről kell kezdeni, és mindig meg kell nyerni a játszmát.
1: Akkor te nem egy ilyen babérjaidon ülős típusú zenész vagy?
2: Nem, nincs rá lehetőségem. Hála Istennek.
1: Név nélkül csak láttál ellenpéldát a zenésztársadalom, hogy volt, aki megült a babérjaira, azt gondolta, jó, hát ez a zenekar, ez az XY zenekar úgy is megy a nevével már tovább, és aztán mi is ez lett a vesztük?
2: Persze, vannak különböző fázisok, amikor még friss az együttes, és akkor alakulnak, és barátok, és mindenki egyet akar a zenekarban, akkor minden nagyon jól megy, akkor mindenki hajt, és mindenki a sikerre törekszik, de amikor már elérte a csúcsát a zenekar, azután megváltozik ez a szándék. A zenekar úgy kezdenek már nem odafigyelni, az egyes tagok már mindenki esetleg saját karrierben gondolkozik, és akkor lesik szét a zenekar, ez már a utolsó fázis a zenekari együttlétnek.
1: Hát többen mondják a zenész kollégáid közül, sikernek mindig sok gazdája van, a kudasztak meg soha senki, vagy maximum a menedzserre rátestálják. De akkor ez valahol a Hungáriában is így érződött, hogy mindenki egy kicsit magának mindig a sikert?
2: Minden együttesnél. Amikor elértük már a sikert, akkor kezd mindenki gondolkozni, hogy miért is van ez a siker. És akkor azt mondja a dobos, hát azért, mert a lábcint, azt úgy játszottam, hogy azért van siker. Aztán a másik meg azt mondja, hogy hát figyelj, én úgy öltözködtem, nekem nagyon jól áll ez a zakó, azért. És akkor mindenki elmondja maga vélemény,

0: De az a lényeg, hogy mindenki a saját magára testálja át a sikert. És akkor kezdődnek a kérdések, igen, és akkor kezd a zenekar hanyatlani egy kicsit.
1: Ehhez kapcsolódik egy másik érdekes megjegyzésed, amit szintén alá tudok támasztani én is több más zenekar történetében is, hogy nagyjából a csúcson 3 évnél tovább nem nagyon nem, lehet nem, lenni. Nem. Legalábbis ilyen nagy felfokozott... Nem.
0: Az egy fordulópont mindig a 3 év, azért mert a divat hullámok ilyen 3 éves periódusban legalább is az én tapasztalatom szerint, de mindig megváltozik 3 évente a divatulám, a 16 évesből 19 éves lesz.
1: És más kezdi el érdekelni,
0: és jönnek a fiatalok közben.
1: Uh-huh. Akik már mást akarnak.
0: Akik mást akarnak, igen.
1: Vannak olyan zenekarok, akik meg tudnak újulni, lehet, hogy vannak, azonnal.
0: Vannak, és mindenre van példa. Mindenre van példa, vannak 20 éves zenekarok is, mint például a Marodvik és a Nova Kultúr zenekar. És ott a zenekarok azok egyébként így működnek, hogy a divathullámmal együtt változnak.
1: És akkor megpróbálják ugyanúgy azt is
0: meg... Hát megpróbálnak megújulni, van akinek sikerül, van akinek nem.
1: Ja, ez egy memoárkötet is, aminek egyébként az utókor hálás kell, hogy legyen, mert minden egyes memoárkötet kicsit gyarapítja a magyar populáris zene, igen, történetét. Ugye nemrégi bejelent meg Fenyő Miklósnak is a Mévíz című munkája. Megemlékezel te is Fenyő Miklósról. Gondolom a könyvírásának a vége felé történt a tragédia.
0: Igen, hát teljesen váratlanul, ugye az idén történt januárban, igen, és hát ez egy hatalmas veszteség. Úgy barátilag is, mint szakmailag is, és mindenféle szempontból ez egy hatalmas veszteség nekünk, a műfaj részéről is, úgyhogy nagyon sajnálatos volt ez a hirtelen halál.
1: A Novai Fenyő szerzőpáros egyébként is. Kicsit Paul McCartney, John Lennon Paul McCartney.
0: Hát igen,
1: próbáltuk. Legalábbis még a kötetben is ezt írod, meg azért tényleg, ha már az összeszokottságot illető az egymás kiegészítést veszünk alapul, akkor tulajdonképpen ez áll ez a hasonlat. El tudod mondani, hogy hogy működtetek ti együtt, vagy mindig minden egyes zeneszám egy kicsit másként?
0: Úgy működtünk együtt, hogy intenzív oda-vissza beszélgetés volt, tehát az egy napi kapcsolat volt, reggel találkoztunk olyan 9:30 körül, ez a beszélgetés, meg együtt mentünk el mindenféle fórumra, akkoriban a televízióba, hogy legyen tévéműsorunk, akkor a rádiót felkerestük. Majdnem minden nap valamilyen tevékenység, közös tevékenységünk volt, és útközben folyamatosan beszélgettünk. Ez hozta meg azokat az ötleteket, azokat a dolgokat, amiket aztán beleírtunk a dalokba, mindenkinek volt egy fekete könyve, és abban a fekete könyvbe írtuk az ötleteket. Fenyőnek is volt egy ilyen, egyébként teljesen demokratikusan beszéltük meg ezeket a témákat, hogy mikről legyen szó, mik az érdekesek most ebben a műfajban, de ez a folyamatos beszélgetés eredménye volt ez a 3 év. Ez 3 évig intenzíven tartott.
1: És ezek után jöttek a nagy döcslágerek. Egyik nagyobb volt, mint a másik. A memoár kötetet írt, azért róla személy szerint is sok mindent megtudhatunk. Igen. Például azt, hogy neked vannak olasz felmenőid. Az egyik nagypapád az olasz, igaz?
0: Igen. Édesanyám részéről volt egy olasz nagyapám, akit ugye a szocializmusban nem tudtunk felkeresni Olaszországban, mert igazán nem is akarta a család, hogy szóval ezt nem vertük nagy dobra. Uh-huh. Különösen a 60-as években még azért volt egy ilyen téma, hogy ha külföldi rokonaid voltak, az nem volt valami előnyös.
1: Igen,
0: azon. De most, amikor ugye volt a rendszerváltás, a nővéremmel kimentünk Gorgoán Monticanóba, olasz kis falucska, az Velence megyében van. Igen. Felkerestük a papot, a képen déli misét mondott, és utána, amikor lement a mise, akkor beszéltünk vele, hogy adja ki nekünk az olasz nagyapánknak a anyakönyvi kivonatát. És megszerezte, és elővette a hatalmas nagy gyűjteményeket, ilyen bőrkötéses gyűjtemény, csodálatos volt, és akkor azt kimásolta, már fénymásolóval hazahoztuk rá, hát ennyi volt a mi olasz vonalunk.
1: Most így, hogy említetted, hogy dokumentumokat szedtetek elő, azért az hogy előjön a kötetben, legalábbis így számomra, mint olvasó számára, hogy te érdeklődsz a történelmi témák iránt.
0: Persze, persze.
1: Például az előbb is megemlítetted, hogy 1963-ban volt az utolsó villamosítás.
0: Hát igen, hát meg hát emlékszem, amikor apámmal elmentem 56-ba, és akkor láttam az Erzsébet hidat a Dunába. Tudod, hogy milyen rossz érzés, tudod, a háborús emlékek élményeket hozta fel bennem, pedig gyerek voltam, akkor még 7 éves. Ezek az élmények azért bennem. Azt egyébként Eskütéri hídnak hívták régen. Az ott van most a... Igen. Hát ilyen emlékek maradtak meg bennem még a 56-ból, meg a lövések a házak falán, tudod, azok a sorozatlövések, tudod, a helyei ott voltak, ilyen kilukasztott vakulatok. Ez a szörnyű volt ilyen szempontból.
1: Ezekre te emlékszel?
0: És emlékszem, és arra is emlékszem, hogy apámmal elmentünk venni zsemlét és kiflit. A pék, az amikor kinyitott, akkor hirtelen elterjedt a híre, és 56-ban hát ilyen kérdések voltak, hát hiába, mit adunk a családnak enni? És akkor elmentünk kettő, és akkor elővettem a két filéreseket, ki voltak lukasztva, tudod, régen a svájci sapkának a kis antennájára tették rá a két filét, azt húzták. Nagyon érdekes volt, azokkal fizettünk. Ilyen kis apró pénzekből 20 fillér volt, vagy 40 fillér volt, nem tudom pontosan már, egy kiflének az ára, vagy egy zsemlének, és akkor erre kimentünk, és akkor néztük az utcán, kihalt utca, és akkor mentünk a pékhez, és akkor a falakon ott voltak még a lövésnyomok, hát szörnyű. Na, ezekre emlékszem, mint gyerekként.
1: Jó, hogy azért ezeknek is marad az utókor számára nyoma, sok legalább a mai generációk is egy picit erről.
0: Csak érdekességként a Fenyő pont az ellentétét mondta, amikor ők ugye diszidáltak a családdal, és amikor ő olyan házban lakott, ahol szembe volt egy mozi, és akkor húzták fel az Elvisnek a nagy, ilyen kasírozott képét, de valami 10 méter magasan.
1: Ez már New Yorkban.
0: És igen, New Yorkban. Én meg a pincébe voltam, ő pedig New Yorkban is nézte Elvist. Én meg a...
1: Micsoda kontraszt.
0: Igen, ilyen kontrasztok voltak.
1: Beszéljünk egy kicsit vidámabb témákról, de csak a lövöldözésekről. Ugye az például nagyon kacagtató jelenet a könyvedben, a Mi ez a tánc a fiatalok című kötetben, amit egyébként Radnai Péterrel jegyeztek, tehát az ő nevét sem hagyjuk ki innen. Hogyan jutott el először például a basszusgitárhoz? El kellett vinni az Aciba egy nagy kabátot?
0: Hát igen. Hát szegény édesanyám benézett a szekrénybe, azt mondja, hol vannak a ruháid? Mondtam, beadtam az Aciba, hogy vettem egy basszusgitárt érte. Ez volt az első vásárlásom.
1: De akkor te már tudtad, hogy basszusgitáros leszel?
0: Azért kellett nekem egy basszusgitár, mert volt egy iskolai zenekarom, egy bizonyos Vadóc együttes, aminek én adtam a nevét, és az osztálytársaim közül egyik se tudott basszusgitározni. Én szólógitárral kezdtem, és aztán, amikor jött egy szólógitár, akkor én basszusoztam, és akkor vettem egy ilyen basszusgitár, de el kellett adnom a ruháimat. Úgyhogy téli kabát meg ilyesmi újat kellett venni, de hát abban a korszakban ez is egy nehézség volt.
1: Meg volt egy másik, ez szintén hasonlóan humoros helyzet, amikor egy szekrénynek az ajtójára kellett a humorokat fel.
0: Igen, ez az úgy történt, hogy a szomszéd bácsi, a Feri bácsi akadémiát végzett zenész volt, és nagyon jó gitározott. Egyszer csak azt mondta, hogy gyere el, Gabi, elmegyünk a lányomnak a szalagavatójára, az egy osztályterembe volt, csak egy ilyen kis lokális ünnepség lesz, és majd te fogsz bőgözni. Mondom, hát én zongorázni tanultam, hogy fogok bőgözni? És akkor azt mondta, hogy na, majd most megmutatom. És elővett egy ilyen furdancsot, átfúrta a három ajtó szekrényének. Kézzed a család, hogy örült neki. Az volt, egy lukat, abba betett egy madzagot, és egy létszer, azzal megfeszítette azt a húrt, és annak a három ajtós szekrényel együtt ilyen bőgő hangja volt. És akkor ez megcsinálta ott az osztályteremben, és ott is nagyon örültek ennek a dolognak.
1: Látványos se lehetett semmi.
0: Ez volt az első olyan szalagavató fellépésem, ami annyira vidám volt, olyan nagy örömmel töltött el az, hogy oda jöttek utána hozzám, és azt mondták, hogy de jó játszol. És egy mazagot húzogattam.
1: Tényleg számtalan sztori, egyik jobb, mint a másik, tényleg kergetőznek ezek a történetek a kötetedben. Beszéljünk egy picit még a Rangers együttesről, ami tulajdonképpen később névváltoztatások keresztül menjen, ugyanis?
0: Azért, mert a Rangers név az egy amerikai felderítő csapat volt Vietnámban. A 68-as ki mit tudom, amin mi indultunk a Rangers együttes, ez Soltész Rezső és a bandájában voltam én Benjamin, én voltam az együttes legfiatalabb tagja, és ott léptünk fel, és azt javasolták nekünk, szívies barátsággal javasolták, hogy változtassuk meg a nevünket a ki mit tud után, mert a Rangers az egy ilyen amerikai csapat, és az akkor nem volt igazán kompatibilis a rendszerrel.
1: Igen, és akkor volt egy közönség szavazat.
0: És akkor egy közönség szavazat volt az ifjúsági magazinba, és mindenki beküldte a neveket, és a Corvina volt a legjobb, és akkor attól kezdve mi lettünk a Corvina.
1: Patinássá nem
0: hát is igen, aztán a magyar. Igen.
1: A Rangers-szel jártatok egyszer, úgyhogy kiventetek az akkori Jugoszláviába, és valami tojászápor is zúdult rátok.
0: Igen, de ez 68-as
1: mi történt itt? Mi volt az, ami hát, okozta?
0: Máté Péter Illés együttes és a Rangers együttes magyar delegációként kiment a jugoszláviai nagy fesztiválra, Palicsi fesztiválra, Palicsi tó mellett, és vonattal mentünk ki. Illés együttes hozta cuccot, a felszerelést, ami a színpadi hangfelszerelés, és Máté Péter közben odajött hozzám a vonat utazás során, már rögtön az első állomás után, hogy Gabi, nem tudnál beszállni hozzánk, mert nem kapta meg az útlevelet a basszusgitároson.
1: Ott attól jellege kellett magának szerezni egy basszusgitárost.
0: És igen, és akkor odajött hozzám, és azt mondta, hogy megtanulom-e a hosszú vonatút alatta az ő műsorukat.
1: Akkor én nem volt olyan gyors a vonat Szerbiában.
0: Nem.
1: Ez volt a szerencséd.
0: Igen, ez volt az ő szerencséd. Na most itt az volt a vicc, hogy akkor kimentünk a Palicsi tóra, de szerintem már volt egy kicsit tartózkodó hangulat a magyarokkal szemben a 68-as invázió miatt. Azt,
1: a jugók nyilván a prágai tavasz mellett álltak.
0: És nem voltunk nagyon szimpatikusak, bár kaptunk delegációk, kapott ilyen csokrot, meg ilyen virágcsokrokat, meg minden. És akkor elkezdtünk játszani, és amikor elkezdtünk játszani, második nótánál már egyszer csak láttam, valami repül nézőtérről a színpad felé. Mondom, ez mi ez? És akkor egy, kettő, három, négy, ezek mind tojások voltak. Vagy hagymák, vagy paradicsom, vagy krumplik, vagy valami ilyesmi. Hát ez egy elég kínos volt, és abba is hagytuk. Rezső azt mondta, hogy na, most ezt nem folytatjuk tovább, és lementünk. És egy gyönyörű szép galambszürke öltönyben voltunk, direkt erre az alkalomra csináltattuk, jó drágán. Valakit eltalált a zenekarból, itt egy tojás lefolyt a gyönyörű szép szürke öltönyön. Igen ám, de én aztán következtem Máté Péterrel is. Ott olyan szépen megtanultam a műsort, ott levettem a szürke zakomat, engem akkor még nem találtak el. De és a második számnál ott is elkezdtek dobálni. A Máté Péter úgy valahogy úgy 3-4 nótáig bírta, és aztán lejöttünk. Egyébként az Élés együttes volt akkor a legjobb, legismertebb és a legnagyobb slágerekkel rendelkező, remek isteni nótákkal, és kimentek, és elkezdtek üvöltözni, meg fújolni, meg minden, és akkor az Illés Lajos bement középre a stadionba, és feltartotta azt a delegációnak adott virágcsokrot, és így ledobta földre, ezzel jelezve azt, hogy mi akkor is megcsináljuk a műsort. A legjobb számokat énekelt, kicsikét tekint tét teremtett ezzel, utána őket se fogadták úgy, ahogy ezt kellett volna.
1: Hát jó, hát ez csak egy ilyen kis intermezzó.
0: Ez egy ilyen intermezzó.
1: De mégis benne van a könyvben.
0: Azért írtam ezt be, mert hogy a zenészek azok nem mindig ünnepelnek, vannak zivataros óráik is, tehát nem csak az fény és csillogás van mindig, hanem vannak ilyen jelenetek is bizony, és ezt ki kell bírni, ha akarod ezt csinálni.
1: Én azt remélem, hogy minél több emberhez eljut majd ez a könyv, aminek az a címe, hogy mi ez a tánc fiatalok, és utána pedig még majd tudunk egy kicsit diskurálni arról, hogy milyen fogadtatása volt ennek a kötetnek. Hogy más nem mondjak, egy 1974-es hollandiai utazásotokat is, turnétokat is megemlíti a kötet, aminek során még a rendőrség vendégszeretetét is élveztétek egy darabig.
0: Hát remélem, hogy ez egy ízelítő volt. Igen. A könyvhez.
1: Igen.
0: És nagy szeretettel várom majd a visszajelzéseket a könyvről.
1: Kedves hallgatóink, a mai vendégem Novai Gábor volt, a Hungária együttes basszusgitárosa, motorja, bázisa, ahogy az egyik kifejezéssel is él a kötetben, akivel a Mi ez a tánc fiatalok című kötetéről beszélgettünk. Köszönni a figyelmüket az este mai házigazdája, Csatári Bence, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos kutatója. További szép estét kívánok önöknek, és tartalmas rádiózást. Most pedig következik a Nagyok című portréműsor, itt a Kossuth Rádióban. Viszont hallásra!
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy órakor hírek következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Több döntést is hozott tegnapi ülésén a kormány. Az igazságügyi minisztérium június közepéig előkészíti a végrehajtási rendszer átalakítását célzó törvénymódosítást. A TISZA frakciója pedig javasolni fogja a kilakoltatások felfüggesztését is, amíg az új törvény hatályba lép. Emellett átalakítják a közjegyzői rendszert, megvizsgálják a paksi atomerőmű beruházását és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. A vevők elérték fizetőképességük felső határát az ingatlanpiacon, mondta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Balogh László azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a tavalyi ütemes áremelkedés már lecsengőben van. A várakozások szerint Budapesten hamarosan 10% alá mérséklődhet az éves drágulás üteme, ami legutóbb 2024. novemberében fordult elő. Megkezdődött a jubileumi 10. közösségek hete programsorozat. Vasárnapig 67 településen csaknem 170 programot kínálnak az érdeklődőknek. A kezdeményezéshez országszerte 85 intézmény csatlakozott. A programok között szerepelnek közösségi, kreatív, illetve helytörténeti foglalkozások, fenntarthatósági és interaktív események, valamint kulturális és szabadidős aktivitások is. Sport. Nem hosszabbítja meg a június végén lejáró szerződését Ádám Martin, a labdarúgó NB1-ben bronzérmes Paks támadója. A 31 éves sportoló 2020 nyarán Kaposvárról érkezett Paksra, ahol a második idényben 31 találattal gólkirály lett a magyar élvonalban. Sajtóhírek szerint a 28-szoros válogatott játékos iránt az NB2-ben szereplő Szeged érdeklődik. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 6 és 13 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 10-12 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten vannak helyenként borult tájak. Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél, délután általában 19-23 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is. Hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezünk, most 1 óra múlt 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: Harsonás. Ma is nap mint nap gyakorol. Játszott minden jazzzenésszel, aki csak a nemzetközi térben él és mozog, de évtizedek óta más hivatása is van. Megalapította és vezeti a Budapest Music Centert. Adattárként indult, ma már kiadó és rendezvénytér is. De az alapító továbbra is az adatbázis tartja a BMC középpontjának. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Vendégem a Magyar Érdemrend Lovak keresztjével, Hazám díjjal és Prima Primissima díjjal elismert Harsona művész, zenei menedzser Gőz László.
3: A BMC-ben vagyunk a szobájában. A szobájában, az irodájában? Hol ültünk le?
4: Ez a kettő egybefügg. Van egy szobám, amire mindig azt mondom, hogy ez a legkisebb szoba a BMC-ben. A majdani igazgatók is vegyék tudomásul, hogy az a jó igazgató, aki gyakorlatilag alig van a szobájában, hanem végig az épületben járkál, és akkor ebből nyílik egy tárgyaló, ahol a programokat, a BMC összes ügyes-bajos dolgát, ezt itt szoktuk megcsinálni, és itt van egy óriási hanglejátszó berendezés, amin a BMC Records elkészült lemezeit hallgatjuk le. Szóval minden, amit mi csináltunk az elmúlt 30 évben, majdnem napra pontosan 30 éves a BMC, az ebben a két helységben megtalálható.
3: Akkor hadd hívjam meg a saját irodájából a saját szobájába. Menjünk át ebbe a másik helyiségbe, mert elképesztő mennyiségű tárgy van a falon, a földön, mindenfelé. Egy picit meséljen erről, ezek relikviák? Mik ezek? Hangszereket látok, utcatáblákat, térképeket, dobozokat, hangszertokokat. Felsorolhatatlan.
4: Az életemnek a különböző szakaszaiból különböző tárgyak, amik az emberhez hozzánőttek, és nem akar őket kidobni. Itt vannak azok a hangszereim, amiket nem használok, most éppen itt van az, amit használok az is, mert pár nap múlva lesz egy koncertünk a Modernát Orkesztrával, és ott én egy meghívott vendég vagyok. Itt vannak a nagyapámtól és apámtól örökölt és kapott tárgyak, mert ez egy kicsit azt jelzi, hogy nagyon sokat éltem vidéken. Itt éppen egy tehénnel sétálunk a nagyapámmal. Itt vannak azok a díjak, amiket kaptam. Ebből talán az egyik legkedvesebb számomra, már csak a sztori kedvéért, a francia lovagrend, mert azt egy időben kaptam meg a Bruce Willis-szel. És akkor itt van egy ilyen nagyon öreg íróasztal, ami régen valamilyen tervezőasztal volt. Van egy motor, amit a kollégáimtól és a családomtól kaptam, ez velem pont egy idős, ez egy Vespa, mert hogy én motorozom.
3: Ahogy látom, most inkább könyvtámasznak, illetve könyvtartónak használja.
4: Néha rendet csinálok. Van itt minden, itt van az első citerám, amit édesapámtól kaptam. Ott van egy trombita, a Tomsics Rudolf trombitája, de ugyanígy Babos Gyuszi gitárja is itt van az Opuszban. Talán, hogyha most így állunk, olyan 3 négyzetméternyi szabad terület van, amin lehet gyalogolni. Ez egy ilyen kis múzeum, ami az én életemet és a BMC életét nagyjából összefoglalja.
3: Átsuhan ezen a helységen, vagy van alkalma megállni? Most egy 3-4 perceit áldogálunk, mikor áldogált itt utoljára ennyi időt?
4: 1-2-3 órát szoktam az íróasztalnál tölteni. Azért meg szoktam állni, néha így elgondolkozom rajta, hogy mennyi kacatott vissza az ember magával, és mindegyiknek nyilván van egy sztoria, hogy mit, miért, tehát bármilyen tárgyhoz az ember hozzányúl, akkor annak van egy hosszú története.
3: Inkább a múltban, inkább a jelenben, vagy inkább a jövőben élő embernek tartja magát?
4: Hát mindenképpen a jövőben, egész életemben megállíthatatlanul mentem előre. Mint harsonás, én elég későn kezdtem el harsonásni 17 évesen, másfél év múlva felvettek a konziba, és akkor onnan mentem végig. Annak volt egy előjátéka, az pedig a Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola, és minket ott nagyon-nagyon kiképeztek, tehát amikor én elkezdtem harsonázni, akkor nem mondom, hogy jobban olvastam Kottát, mint a betűket, de nagyjából ugyanazon a szinten. Az egy korszak, és annak van egy folyamat, a konzi, főiskola, zenekarok, stb. Én ugye két műfajban is dolgoztam, az egyik a 180-as csoport alapvetően kortárs zenét játszó együttes volt, és a magyar jazz életben különböző formációkban. De a harsonáskornak így 70 év felé általában vége van. Egy részúvosnak az élete 70 felé már lekonyul, hogy ilyen finoman fogalmazzak, tisztelet a kivételnek. De közben ugye nekem itt volt a BMC, és egy idő után nekem ezt a szolgálatot, ami ebből a hangszerrel jár, ezt már nem nagyon kellett végeznem, mert ennek az egész zenei életnek ezt a kötelező kürjeit, ezt én el tudtam engedni, mert ezt kiváltott a 96 májusában megnyitott BMC, és onnantól kezdve már tudtam egy olyan harcsanából egy olyan kapcsolatot kötni, hogy végül is csak olyan dolgokat csináltam, amit én szerettem, és ez ma is így van, ma ugyanúgy gyakorlok, mint régen minden este. Ez, ami kiránt ebből a folyamatos állapotból, ami ugye a BMC tesz a vállamra, mert ez egy KFT, amiben mindenki alkalmazott, de én is alkalmazott vagyok, és a kollégáim meg fantasztikusak, úgyhogy velük nagyon jó tudok együttműködni, de ez egy rendekelt, elirakott élet, szemben a zenéléssel, ami meg pont az ellenkezője.
3: A harsonás szemszöge az úgy látom, hogy változik, átalakul, és hát előbb-utóbb az igazgatói szemszög mindenképp beúszik a képbe.
4: Nekem ez a felelősség, ez egy számomra egy boldogságfaktor. Létrehoztunk egy 30 évvel ezelőtti, még analóg rendszerre épülő zenei információs központot, amit rengetegen használnak. Ebben van egy 40 ezeres műjegyzék, ami az 1900-tól született magyar zeneszerzők művei dolgozza föl. A műjegyzék az azt jelenti, hogy az ember akar keresni egy trombita és cimbalomra írt 3 perces művet 70 és 80 között, akkor ezeket a kódokat beír, és pillanatok alatt kijön az a 20-30 darab, amit erre a hangszerre ilyen időközben írtak. Mindig is egy magáncég volt. Voltak veszélytelteli időszakok, amikor ugye nem sikerült olyan külső munkákat megszerezni, amiből finanszíroztuk ezt a amúgy teljesen ingyenes tevékenységet. Az ingyenes az azt jelenti, hogy nekünk pénzbe kerül, de aki használja, az ingyen használja. Akkor jött a lemezkiadó, most már 400 lemezünk van, azért 30 év termése, az nagyon komoly, nagyon jó nevű kiadót sikerült csinálni. Most Kurták György 100. születésnapjára 3 Kurták Györgyhöz kötődő lemezt adtunk ki, az operáját adtuk ki, a fia játszik egy francia bőgősed, és a Gyuri bácsinak van egy Lichtenberg aforizmák című műve. Azért közben kiadunk sok külföldi jazzlemezt, amin nincs egy magyar se, és sok olyan magyar jazzlemezt, amin túlnyomó részt magyarok játszanak. Ezeknek az összehozását biztosította 2013-ban megnyitott ház, ahol most ülünk. Itt minden évben van minimum 400, de inkább 450 koncert. Azért azt az ember beszorozza, 6-7000 zenei eseményt rendeztünk, és minden egy zenész felől megy, tehát alapvetően a legeslegfontosabb a koncert kezdeti pillanatáig a zenész nyugalma, és nyilván a közönség, akinek ezt az egészet csináljuk. Kapunk állami támogatást 25-30-35% attól függ, milyen év van, milyen pályázatok vannak, de valójában a pénznek egy nagy részét mi termeljük, miközben mi itt ülünk és beszélgetünk a szobába, közben lent éppen egy valamilyen díjátadó van, és ezek hoznak olyan bevételeket, amiket mi vissza tudunk fordítani, így ez egy olyan cég, amiből soha senki nem vett ki osztalékot, az az egy, aki ezt kivehetni, az én vagyok, és én ugyanúgy fizetésért vagyok, főleg ilyen időskorban az ember, most én még mit vegyek, van egy motorom, egy autóm, és tudok hol lakni, de az már nem okozna akkor a boldogságot, amikor a boldogságot okoz ez, ahol vagyunk. Se én, se a kollégáim egy része, azt mondom, hogy képtelenek vagyunk megállni. Tehát mindig van valami, amivel növelni akarjuk a BMC következő 13 évét már ebben az épületben, vagy mondjuk azt a BMC következő 20 évét.
3: Egy pillanatra érkezzünk meg a jelenbe. Ha most ránéz mindarra, ami a fejében zsong, akkor melyik az a zene, amelyik ebből kiemelkedhet?
4: Alapvetően két zenéhez vonzódom. Kortárs zene és a jazz zene. Most, ami nagyon izgat engem, hogy egy majdnem 20 évvel ezelőtt Ötvös Pétertől kaptam, Harsona versenynek nevezte, nem teljesen Harsona verseny, de én annak nevezem, mindegy, és sokszor eljátszottam koncertet, tehát ha most kéne ebbe a pillanatban bekapcsolnom egy gombot, akkor Ötvös Péter Párizs-Dakar című művét hallgatnám meg a második lemezen, amit a Modern Art Orchestrával vettem föl körülbelül 6 évvel ezelőtt. Azt gondolom, hogy most ez a zene volt.

0: Megmutatta az előbb a fotót a falon, ahol a nagyapjával és egy tehénnel látható lovat is láttam ott egyik-másik képen. Milyen családból származik, hová valósi?
1: Édesapám geofizikus, édesanyám földrajz biológia tanár, ő nagyon korán meghalt. A családnak az egyik része Nagyvázsonyból származik. Itt nagyapám és nagyanyámmal körülbelül olyan 8-9 évet, hogyha így össze kell adnom, körülbelül annyit töltöttem. Itt volt, amikor egy évig voltam ott, volt, amikor csak évente 3-4 hónapot. Ez egy nagyon egyszerű, tiszta élet volt, a nagyapámat borzasztóan szerettem, ő különben kovács volt, de közben kis termelő, és a nagymamám megháztartásbeli, akkor ugye az összes állatot, stb. Ezekkel kellett neki foglalatoskodnia. Édesanyám és édesapám rengeteget dolgoztak, és nagyon kevés idő maradt így egy ilyen családra, van egy nővérem. Logika és az egyszerűség együtt vitt el minket a Lóránffy Zsuzsanna utcai zeneáltásba, hiszen édesanyám otthon tud biológiát és földrajzot. De nagyon hamar elmehettünk az iskolából, már májusból, mert akkor már ugye le kellett menni segíteni a nagyszülőknek. Sokszor októberben jöttünk csak föl, fantasztikus környezetben éltük az életünket, mert ez az iskola minden a zenéről szólt. A nővére nem lett zenész, én zenész lettem, de én se akartam zenész lenni, elmentem egy reálgimnáziumba, és akkor onnan aztán visszacsábított az élet és a lehetőségek.
0: Az, hogy a zene érinti meg az ön lelkét, az mikor derült ki?
1: Hát az már kiderült a 3-os, 4-es, 5-es, 6-os osztályos koromban. Abban éltünk, tehát mi kórusokra jártunk, mi ezt imádtuk. A 60-as évek elején mi minden évben a Zeneakadémia nagytermében búcsúztunk el, az volt, ott volt az évzáró koncertünk. A zene megfog minden nap. Nincs olyan nap, hogy minimum másfél-két óra zenét ne hallgatnék.
0: Az, hogy ön zenész lesz, az ezek szerint ott általános iskolában már elkezdett formálódni. A harsona hogy jött a képbe?
1: Teljesen véletlenül jött. Szemző Tibor kollégám, aki futballista, és éppen most egy 2 hete játszottunk együtt. Azt mondták, hogy most adja abba a pólát, menjen át harsonázni. Egy fél évig bírta. És teljesen véletlenül találkoztam bele a villamoson, mert ma nagyon közel laktunk egymáshoz. Vitte vissza a hangszerét, és akkor kérdeztem, hogy ez mi. Mondta, hogy ez egy harsona. Én mondom, bocs már ki, mutass meg milyen. 17 éves lehettem. Mondta, hogy figyelj, annyira kínos nekem visszaadni ezt a hangszert, tök jó, hogy jöttél, hogyha van hozzá kedved, akkor gyere, a tanár baromira örülni fog, mert ott óraszámok voltak, és ha kiesik egy, akkor ott problémák vannak. És nagyon-nagyon gyorsan jött a dolog, másfél év múlva én már a konziba jelentkeztem, és fölvettek. A Jazzton szakra jelentkeztem, egy évet ott elvégeztem, második-harmadik évben fölvettem a klasszikus zenei konzi, első-második, a következőben a harmadik-negyedik osztályát. 3 év alatt gyakorlatilag elvégeztem a klasszikus konzit és a Jazzton szakot, és a tanárképzőre jelentkeztem. Októberben már jött egy telefon, hogy menjek helyettesíteni, és a következő évben már a konzervatórium tanára lettem, miközben még főiskolás voltam.
0: Miért rohant ennyire?
1: Nem én rohantam, az élet nyomott előre valahogy. Volt egy óriási előnyöm az első 8 év. Mi egy kétnyelvű iskolába jártunk, de az egyik nyelv a magyar volt, a másik meg a zene. Mert nem én rohantam, hanem egy olyan tudással érkeztünk, hogy gyakorlatilag folyékonyan beszéltünk egy nyelvet, ezen a nyelven kommunikálni kellett, és a kommunikáció ebben az esetben egy hangszer volt, és a harsona nem egy egyszerű hangszer, de én valahogy olyan szájbeállításom volt, hogy elég gyorsan megszólaltak olyan hangok, és azért nem csak azt tanultuk, ami le volt írva azon az 5 vonalónak ottán, hanem minket hagytak szabadon énekelni, szabadon gondolkozni, alkotni, leírogatni dallamokat. Ezeket mi a gyerekként találtuk ki, vagy zeneszerző lehetett volna belőlem, vagy pedig egy olyan ember, aki tud rögtönözni. Emiatt begyorsultak a dolgok, ugye a jazz műfaj az egyértelmű volt. Mikor hegedülni, gyakorolni kellett, akkor mentem a konyhába, nem a kottát gyakoroltam, ők csak azt hallották, hogy szól a hegedű, és akkor ők meg voltak nyugodva, hanem azt játszottam, amit akartam, és én emlékszem azokra a pillanatokra, én ott kifejtettem valamilyen gondolatot, vagy játékot, de ez gyerekként csupán egy játék volt, élvezet volt benne. És akkor egyszer csak bekerültem egy ilyen közegbe, és nem volt gyorsaság, egy pillanatig se. Hát mellette én már főiskolás koromban rengeteg lemezen játszottam, ilyen meghívó zenészként. Ez akkor ugye a megélhetéshez nagyon hozzájárult, ment az életünk, jött, mint jazzzenészek, mint alkalmazott zenészek, és akkor ott volt még a tanítás, és ott volt a főiskola, és a főiskola végén az utolsó hónapokban alakult a 180-as csoport, tehát azonnal, amikor elvégeztem a főiskolát, onnantól kezdve volt egy új élet, az már nagyon a kortárs zenéről szólt, és akkor ott elindult egy nagyon komoly, tudatos koncertélet és a hangszerre való koncentrálás. Az egy nagyon komoly időszak volt, és az arra máig is nagyon büszke vagyok. Bejártuk egész Európát, rengeteg koncerten vettünk részt. A 180-as csoport egy majdnem pop zenekar szintű, de abszolút kortárs zenét játszó együttes volt.

0: évtizedeken szaladunk át, így egy-két perc alatt. Visszalépnék megint csak néhány évtizeddel. Azt mondta, hogy a Harsona beszippantotta, és másfél év múlva már játszott. Mi az, amit a Harsonában meglátott, vagy megtalált?
1: Részjósok közül, hogyha most gyorsan végig szaladunk, akkor talán azt mondhatom, hogy a Harsonának van a legtöbb színe. Nagyjából ilyen 4 oktávnyit játszik át, de a Harsonának van egy nagyon erős, rezes hangja, ezek a nagyon erős, nagyon tiszta, nagyon fényes, nagyon konkrét, éles hangzások, és a Harsonának van egy másik tulajdonsága, és ez az én világom máig is. Ez a nagyon puha, behízelgő, Mozart Requiemben van a tuba mirum tétel, de hogy a Harsona ott egy basszus énekessel együtt játszik, a legpuhább és legfinomabb, legbehízelgőbb hangján játszik, és úgy van megírva, Mozart így írta meg. Ha azt valaki meghallgatja, és közben harsonás, akkor ugye egyből bele tud szeretni ebbe a Harsonába, és nem abba a Harsonába, ami harsog, és amivel Jerikó falait is ugye ledöntik. Ennek nagyon nehéz volt ellene.

0: másik ok pedig az, hogy ez egy különleges képességekre szorító hangszer. Alapvetően azt gondolja mindenki, hogy ez egy lassú játékra ítélt hangszer.
1: Mert hogy tologatni kell azt
0: így
1: a csövet.
0: Van. A harsonánál ez a bizonyos vonója, mint egy hegedűnél, ugye nincs konkrét állása annak a hangszernek, hanem rengeteg mindenféle fújástechnikai trükk van, amitől ezt a hangszer gyorsabbá lehet tenni, magyarul a hangok egymás utániságát gyorsabbá lehet tenni. Vannak olyan fújástechnikák, ahol majdnem teljesen, mint egy az ember hova húzza, mert mindent a szájával csinál. Mint minden harsonást, ez berántja az embert, és egy picit másképpen pont ezt a nagyon furcsa ellentétet ebben a hangszerben egy darabon belül bemutatni a legbehizelgőbb puha hang után egyetlen egy váltással egy rendkívül határozott, erős, mondhatni erőszakos hang kifújása. Ez izgatja szerintem a harsonásokat. Én legalábbis ezért lettem harsonás.
1: Emberként kapcsolataiban melyik attitűd áll inkább közel önhöz? A simulékonyság, a konfliktuskerülés, vagy egy pillanat alatt tud konfliktust vállalni és beleállni?
0: Egyrészt nem bírom a konfliktust, másrészt azt hiszem, talán mindig ezt szoktam a kollégáimnak is, meg a családomnak is mondani, hogy azon ritka emberek közé tartozom, aki meg tudja számolni egy közén, hogy hányszor került olyan állapotba, hogy kiabált valakivel. Nagyon nehezen viselem a feszültséget, ezért mindent megteszek, hogy mindenki másnak jó legyen. Tehát maradjunk ennél a puha, behizelgő hangnál. Az életben ez működőképes dolog, ugye az ember rokonai, családja, gyerekei, stb. Körében ez egy működőképes dolog. Ebben a BMC közegben kétségtelen, hogy egy ilyen céget elvezetni, most 6000 koncert szorozva minimum 4 zenésszel, az 24000 zenész, azt azért mindannyian tudjuk, hogy a művészekkel a konfliktusok hamarabb előjönnek, mint két normális ember között. Ennek egy részét nyilván eleve a hozzáállásunk miatt kikerüljük, vagy hogyha mégis eljutunk egy ilyen helyzetbe, az én kollégáim sokkal erősebbek ilyen szempontból nálam. Azt gondolom, hogy ez a nagyon nyugodt, nagyon kedves, és alapvetően a cél érdekében minden megtevő attitűddel éljük itt az életünket.
1: A másik kérdés talán az, ami ugyanígy visszavezethető a harsonára, hogy szólóban vagy csapatban érzi magát inkább erősnek?
0: Hajlandó vagyok nagyon magas összegben fogadni, hogyha most átsétálnánk ide a nagycsarnokból, most sok ember van, mert péntek van, és az emberek vásárolnak, egyetlen egy kérdést tegyem föl, tud-e olyat embert mondani, vagy nevet mondani, aki harsonán játszik? A legmagasabb összeggel is hajlandó fogadni, hogy nem. Nálunk, a mi világunkban én tudok azonnal 25-30-at olyat mondani, és akkor innentől kezdve egy furcsa helyzetben vagyunk. Ez a hangszer ezekben a zárt közegekben szólistaként is megjelenik. A világon nagyon kevés szóló harsonás van, és az én életem pont ugyanígy indult, én csak zenekarokban játszottam, szólóban nem. Most mi a szóló? A szóló az az, hogy kiáll az ember tök egyedül a színpadra, és egyedül játszik. Ez a hangszer, más hangszerek is, tuba, trombitánál már talán igen, de ott is nagyon-nagyon ritka, hogy valaki szólóban áll ki. De mégis az én életem úgy alakult, hát olyan nagyjából 10 éve, közben váltottam egy hangszert, most már basszus trombitán játszom főleg, bár harsonán fogok éppen most játszani. Ez egy olyan hangszer, ami egyrészt maga hangszer, és nagyon különleges. Én kidolgoztam erre egy különleges tónust, és ezt most borzasztóan szeretem. Majdnem minden együttesben, amiben játszom, mint szólista játszom, lehet, hogy 4-en játszunk, de mind a 4-en nagyon szólista központulag játszunk. Annyira jól kérdezi, mert tegnap délben leültem Kurták Gyuri bácsival, aki írt egy darabot Circum de Derunt címmel, amit a Steven Iserlisnek ajánlott, és mondtam neki, hogy ez olyan lágérben van ez a darab, hogy pont a basszus trombita a legszebb hangjaiban, ez körülbelül egy oktávon belül játszódik, és mit szólna hozzá, hogyha én ezt játszanám basszus trombitán. Ez a darab egy Gregorián darabnak valamilyen reinkarnációja, Kurták megfogalmazása szerint, és akkor tegnap elkértem a kottát, és elkezdtem gyakorolni. Ez egy teljesen szólószám. Azért nagyon jó a kérdés, mert pont most az volt, hogy azon gondolkoztam, hogy most életemben először valószínűleg szólóban fogok játszani.
1: A konfliktus kerülésnek két módja is van. Ha csapatban vagyok, akkor el tudok bújni a többiek között, mondhatom azt, hogy csinálom azt, amit mondtok. De szólóban is lehetek konfliktus kerülő, hiszen ha én irányítom az eseményeket, akkor mindenki azt csinálja, amit én mondok.
0: A konfliktusok az életben, tehát a magánéletben, az egy dolog. Az nekem nincsen olyan sok. Egy intézetben és más munkáimban, azért minden évben van 10-15 olyan eset, amikor nekem kell valamilyen konfliktust megoldanom, azaz valakivel szembeállni, vagy mellé állni, vagy hagyjam magam rábeszélni, vagy ne hagyjam magam rábeszélni, vagy én beszéljem rá őt. Hozzá kell tenni, hogy ez egyáltalán nem áll távol egy zenei élettől, mert a zenében rengeteg konfliktus van, egy, béke játszani. Kettő, azért két azonos hangszerrel, vagy éppen nem azonos hangszerrel a kezében egy színpadon ülve, az egyik gyorsabban játsza, én úgy gondolom, hogy lassabban. A másik egyik hangosabban, én úgy gondolom, hogy halkabban. Az egyik hamisan játsza, ő meg úgy gondolja, hogy én játszom hamisan. Ezt összemelegíteni szerintem a zenészeknek ilyen szempontból picit könnyebb dolgok van, hisz gyerekkoruk óta hozzászoknak a közös léthez, ugyanis ha ez a konfliktus kijön a színpadon, akkor ez egy rossz koncert lesz, semmi értelme az egésznek. Ha valaki belenéz mondjuk egy kurzusba, egy zenei kurzusba, ahol egy tanár három ütemet körülbelül olyan 25 percen keresztül tanít, két ember tanít, mondjuk egy szonátát, egy egedű zongora szonátát, akkor látni azt, hogy mennyi minden figyelem, egymásra figyelés kell ahhoz, hogy a dolog létrejöjjön, hogy a vége jó legyen.
1: Rég zenéltünk, mi szólaljon meg?
0: Hőna Gusztáv, az akkori Magyar Rádió Szimfonikus Zenekar első harsonása, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, hát ő egy ikona harsonások életében, nem csak itt, hanem nemzetközi szinten is. Egyszer csak fölhívott telefonon, hogy most van egy lehetőség, itt van Európában a Carl Fontana, aki a bebop harsonázás egyik ikonja volt. Csináljatok egy harsona kvartettet, plusz egy trió, zongora, bőgő, dob, és legyen négy harsona, mert a Carl Fontana idejön, és csinálhatnok egy koncertet a Zeneakadémián. És akkor mi összeraktuk ezt, Szaloki Béla, Schreck Ferenc, Carl Fontana és én. Egy próba. És a koncert után mondtuk, hogy a következő napon, még itt van egy napig Magyarországon, akkor vegyük fel a lemezt. Ő már akkor nagyon idős volt. És akkor délután kettőkor fölmentünk a stúdióba, ott mi már előtte a trióval próbáltunk, a lemez 55-60 perces, a felvétel 55 vagy 60 perc volt. Nem nyúltunk semmihez, bementünk, följátszottuk, talán egyetlen egy számot eljátszottunk kétszer, és azt mondta a Carl Fontana, ez így jó, mehetünk. Na most ezen a lemezen részt venni, ez a büszkeség, és ezt én is adhattam ki, ez úgy nagyjából egy kicsit összefoglalta egyrészt az én életemet, másrészt a világnak ezt a furcsaságát, hogy miért pont ez a lemez, ez hogy jött össze, egy óra munkával mindenki ingyen csinálta, mindenki boldog volt, akár pont onnan mondta, hogy nem kér pénzt azért, csoda pillanata volt az életemnek.

0: Amikor a Zenei Információs Központot megálmodta, akkor sok embernek az igénye érkezett meg önhöz, vagy a saját igényéből származott ez a vágy, hogy legyen egy ilyen központ?
1: Amikor a 180-as csoporttal elkezdtünk dolgozni, de már előtte is különböző hasonló darabok kapcsán, állandóan járkáltunk könyvtárakba. Így a könyvtárakba azokat nézegettük, hogy milyen hasonlóra írt darabok vannak. Egy kottatárba bemenni, egy könyvtárba 30-40 ezer kottából kiválasztani azt a kottát, tetszik, le tudom játszani, meg tudom csinálni. Ez egy irgalmatlan feladat. Elvégeztem a főiskolát, és ez a dolog ez jött elő, mint gondolati kényszer. Arra emlékeztem 96-ban, hogy ez micsoda probléma, de milyen fantasztikus dolog, és a 96-ban megjelent az internet. Hát ez fantasztikus, hát én beírom, hogy ez írt hasonlódarabot, ez nem írt, vagy ilyen összeállítású, stb. És akkor ez a két dolog összeért. 1996-ban besétáltam egy Compact nevű céghez, aki már nincs is, és ott volt egy művészetrajongó vezető, még szoktam is velük találkozni, és azt mondták, hogy kölcsönadnak egy gépet. Mondom, akkor megcsinálok egy zeneinformációs központot. Én akkor már jártam Vörösmarty téren, volt a zeneinformációs központ, ami egy államilag működtetett zenei tanács keretein belül, de 96-ban ezek elkezdtek szétfoszlani. Pár hónap alatt gyakorlatilag feltérképeztem azt, hogy a zenei információ, mint olyan, analógból át kell, hogy költözön digitálisba, és a világ az interneten keresztül bárki elérheti. És így elindult ez a hógolyó. Ez az egyik legköltségesebb dolog volt, de mégis azt gondolom, hogy ez még mindig a lelke a Budapest Music Centernek, és a jövőben elképzelt új utak mind-mind visszanyúlnak egy erős vastag köldögzsinórral a zenei információs központhoz. Hozzánk költözött Kocsis Zoltán teljes hagyatéka. Kurták György és Ötvös Péter zenei hagyatéka, nem a kéziratai, itt vannak. Sári József teljes életműve, Jenei Zoltán teljes életműve hagyatéka, kéziratai, és most sorolhat, nem a többi szerzőt. Ezek a rekvizitumok, amik kéziratok formájában vannak, legyenek megmentve. Egy helyen legyenek, kutathatóak legyenek, és ez egy új életet hoz a BMC körébe, új helységeket, a Ligeti utca 5-ben meg fog nyílni ez az archívum, a Magyar Zeneszerzők és Előadó Művészek archívuma. Ez megint csak pont ugyanaz, amivel 30 évvel ezelőtt kezdtem, és van egy másik tervünk, az pedig a BMC mellett fölépítendő opera előadásra és szimfonikus koncertekre alkalmas új épület. Ez egy magáncég, hitelt kell neki fölvenni. Én szeretném még megérni, hogy ez a hitel vissza legyen fizetve.
0: Ha erre gondol, a fejlődésre, a jövőre gondol, akkor milyen zene szólal meg a fejében?
1: Benjamin Apple ezt a bizonyos Circum de Derum című Kurták darabot a most megjelent lemezén énekli. Az első írott a zenetörténetben a leghosszabb időszakot betöltő műfajból, a Gregoriánból való. Nincs olyan zeneszerző, aki ne nyúlt volna minden alkalommal vissza ehhez a gyökérhez. Ez egyfajta arszpoétikánk. Egy kicsit visszarántja az embert a zenei értékek megőrzéséhez.

Kedves hallgatóink, vendégem volt a Magyar Érdemrend Lovak keresztjével, Hazám díjjal és Prima Primissima díjjal elismert harsona művész, zenei menedzser Gőz László. A munkatársak Duba Szilvia zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető,

Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 13. fejezet.

0: Utamat a Vág folyó mentén folytattam, és Vágújhelyre érkeztem, innen pedig Nagyszombatra mentem. A város igen szép, síkságon épült, tehát messze látható. 6 évvel ezelőtt teljesen leégett, azóta azonban már szépecskén helyre állott. Másnap ismét a Dunához jutottunk, és az éjszakát Pozsonyban töltöttük. Itt átkeltünk a Dunán, azután Hajnburg és Svehát érintésével Bécsbe érkeztünk. Magyarország legnagyobb része és Ausztria közt nagy különbség létezik. A tatárok és törökök a legutóbbi háborúban csaknem minden várost fölégettek vagy kifosztottak. Legtöbb város adót is fizet a töröknek, ennél fogva a lakosoknak nyomorult életmódot kell folytatniok, nehogy gazdagoknak látszanak. Sok házban alig mernek bútort tartani, már az is sok, ha a házigazdának ágya van. Még a legáldottabb vidéken is, hol a lakosok a császár uralma alatt élnek, igen sokat szenvednek, mivel a nép legnagyobb része protestáns vallású. Ennél fogva folytonosan remegnek, és az uralommal nincsenek megelégedve. Minthogy pedig igen elszántak és makacsok, végre még kétségbe fognak esni, és ha a török ismét betör az országba, bizonyára nem fognak oly bátran küzdeni, mint hajdan. Az országban igen sok református és luteránus lakik. A bányavárosokban ezelőtt csak luteránusok laktak. Jelenleg azonban a hivatalnokok kivétel nélkül katolikusok. Selmecen igen szép templomot vettek el a luteránusoktól. Bajmócon és az egész vidéken mindenütt panaszkodnak. Pálfi ugyanis megparancsolta, hogy a tőle függő lakosok tényleg, vagy legalább látszólag katolikus hitre térjenek, vagy pedig családaikkal és vagyonukkal távozzanak el. Anabaptisták is szép számmal vannak. Az unitáriusok Felső Magyarországnak Erdély felé eső részében laknak, és mint mondják, igen jól beszélnek latinul. De még a magyarországi katolikusok is elégületlenek, mivel sok németet küldenek nyakukra, és igen sokat kell szenvedniük. Bizalmatlanok a bécsi udvar iránt, mivel azt hiszik, hogy nem becsülik őket annyira, mint megérdemelnék, és nem veszik tekintetbe az államnak tett szolgálataikat. Azt képzelik, hogy megfosztották őket kiváltságaiktól. Ennél fogva csak nagy nehezen palástolhatják el elégületlenségüket. Ki tudja, nem lesz-e ebből vészteljes forradalom?
1: Szimpert utazása Belgrádból Orsován és Svistovon át Drinápolyba, 1699.
2: 1699. december 13-án éjfélkor trombita szóval jelt adtak a továbbutazásra. Reggel 5 órakor Szendrő alatt haladtunk el, a várból ágyúlövésekkel üdvözöltek. Délben Barna aláértünk, útközben Kulitj rombadőlt vár tornyait pillantottuk meg. Rama várát 5 torony díszíti. Ebéd után folytatni akartuk utazásunkat, azonban a kedvezőtlen szél miatt nem mehettünk tovább. 14-én a szél még hevesebb lett, hajunkat tehát ki kellett kötnünk. Este felé 5 órakor egy levágandó ökör

0: fölött a kutyákkal lefogatni akartunk. Az ökör azonban a fülébe kapaszkodó egyik kutyával együtt a Dunába ugrott. Negyed órai úszás után végre a parthoz közeledett. Ekkor hirtelen lelőttük. Este 9 órakor, midőn a kíséret már nyugalomra tért, a hajósok óriási lármát csaptak, és nem tudom mi okból tovább utazni akartak. Azonban csak hamar lecsillapodtak. 15-én még mindig vesztegelnünk kellett. Ramától balra a Duna partján áll új palánka erőd, melyet Rabutin tábornok néhány évvel ezelőtt megtámadott, fölgyújtott és kifosztott. A törökök azonban már mindent helyreállítottak. 16-án reggel 5 órakor az új palánkai ágyuk dörgése mellett eltávoztunk. Ezután az Erdélyt körülzáró és elválasztó magas hegyek közt haladtunk, balfelől az Erdélyből Karánsebes felől jövő Sebes folyó torkolatát, jobb felől pedig egy erődöt pillantottunk meg. Ez utóbbiból ágyú lövésekkel üdvözöltettünk. 10:30-kor Galambóc vára alatt hajókáztunk el. A régi vár előtt, a Duna közepén meglehetős magas szikla áll, melyet a lakosok öregapának hívnak. Miért? Nem tudhattam meg. A tömérdek óriási szikla és a rendkívüli szorosság miatt igen nehezen hajózhattunk. Délután 2 órakor a magas sziklafalak közt tovább mentünk, azonban a köd és szél miatt csak 2 órányi utat tehettünk meg. 4 órakor Dobra erőd alá érkeztünk, és itt töltöttük az éjszakát. 17-én ismét útra keltünk, azonban a számtalan szírt és örvény miatt csak nagy üggyel bajjal haladhattunk előre. Ezen kívül a szél is igen kedvezőtlen volt. Délután 3 órakor Porecs nevű és a Duna közepén álló erőd alá érkeztünk, és másnap reggelig itt maradtunk. 1699. december 18-án reggel 7 órakor ágyudörgés és keserves török zene hangjainál tovább hajóztunk. Éjjel egy szerb hajós megfagyott a hajón, és reggel halva találták. Társai azonnal eltemették. 1 órakor a sziklában nagy barlangot pillantottunk meg. A kíséret néhány tagja bement az üregbe. Mint mondják, e barlang Erdély ki- és bejárata. Mi annyival is inkább valószínű, mivel a végét még nem találták meg. Jól lehet, sokan már igen messze behatoltak. Délután 4 órakor Orsova alá érkeztünk. Orsovát a császáriak gyakran földulták és lerombolták. Közelében a jobb parton igen szép kő látható a hegyben. Orsován alul, a Sánc nevű palánkánál kikötvén, az éjszakát itt töltöttük. December 19-én a Duna folyásának legveszedelmesebb pontjához értünk. A számtalan örvény és szírt miatt a hajók csak nagy üggyel bajjal haladhattak előre. A követség nagy része, a tisztek, nemesek és lovagok többnyire a szárazföldi utat választották. Részint pedig a kegyelmes úrral a könnyű török sajkákra ültek, melyek veszély nélkül siklottak tova. A kíséret egy része saját hajóinkon maradt, és 8 órakor Isten nevében elindult a veszélyes útra. A hullámok az evezőt kiszakították a hajósok kezéből, a szírtek, örvények és hullámtorlódások óriási rémületet keltettek. Mindazáltal Isten segedelmével 10 órakor Fetiszlám erődnél kikötöttünk, hová a kíséret többi tagjai is megérkeztek. A követ úr a várat is megtekintette, hol üdvlövésekkel fogadtatott. 12 órakor az oláfejedelem külön követe tisztelget nála. 1699. december 20-án 7:30-kor tovább hajóztunk, és 9 órakor ama helyhez értünk, hol hajdan Traján hídja állott. A kegyelmes úr itt partra szállott, és a többnyire téglából álló falmaradványokat megtekintette. 12 órakor a jobb parton levő Grabovica és a bal parton fekvő Burija Mare falvakat pillantottuk meg. 3:45-kor a Duna folyam közelében levő erdőnél kötöttünk ki. 21-én 5 órakor a nagy köd dacára tovább haladtunk. 10 és 11 óra közt Nonas falut pillantottuk meg. 2 órakor a szerbiai parton levő Sanatorm nevű nagy helységnél haladtunk el. 5 órakor pedig a szép és erős Bodony alá érkeztünk. A várat számtalan ágyú, néhány árok és paliszád védelmezi a hatalmas falakon kívül. A kíséret néhány tagja megtekintette a várat, melyet a mieink a legutóbbi háborúban 16 napi ostrom után elfoglaltak. Azonban Belgrád elvesztése után ezt is kénytelenek voltak föladni. December 22-én a szerb hajósokat oláhokkal cseréltük ki. Délután 3 órakor Lompalánka terjedelmes városához értünk. Ettől negyed órányira valamely keresztjén, mégpedig a festmények után ítélve katolikus templom romjai láthatók. Ez már Bolgárországban van, és a levegőváltozás itt már érezhetővé lesz. 23-án éjjel 1 órakor rettenetes vihar támadt. 12 hajónk elsüllyedt, a többiek is veszélyben forogtak, és ember fölötti fáradtságba került megmentésük. Hajóink másfél napig nem voltak lakhatók, ennél fogva kénytelenek voltunk szabad ég alatt enni és hálni. 24-én tovább folytattuk utunkat, és este 6 órakor Radová alá értünk. Itt már a nikápolyi pasa várakozott ránk, mivel ő rendeltetett ki az egész követséget Konstantinápolyig elkísérni. 7 órakor egyszerre megebédeltünk és megvacsoráltunk. 25-én, azaz karácsony első napján sem állapodtunk meg, mivel utunkat most már a jégzajlás is háborgatta. Az óriási jégdarabok igen veszedelmessé tették a hajózást. Végre Nikápolyba érkeztünk. Útközben azonban néhány hajó elmaradt, és kénytelen volt a várostól néhány mérföldnyire kikötni, mivel az éj már utolérte. Nikápoly régi és nagy város. Környékét gyönyörű szőlőkertek díszítik. Vára hegyen áll, melytől egy puskalövésnyire másik hasonló magasságú hegy emelkedik, melyen hajdan szintén létezett valami várféle. Nikápoly jelenleg Bolgárország fővárosa és a kormányzó pasa székhelye. Mise és reggeli után tovább hajóztunk, és este Svistovba érkeztünk. Innen Ruscsukig már csak egy napig kellett volna hajóznunk, azonban az időjárás nem kedvezett, ugyanis a nagy hideg folytán a jégzajlás még inkább elhatalmasodott, hajóink pedig a parthoz hagytak. Ennél fogva 27-én elhagytuk hajóinkat, és Svistovban szállásoltattunk be. A kapidzsi pasa kocsikról és szánokról gondoskodott, a hajót kiürítetvén mindent a hegyen levő szállásunkra vitettünk. 28-án a főhajót az oláfejedelemnek ajándékoztuk, a többieket pedig a pasák és a tisztek közt osztottuk szét. A törökök tehát mindjárt jobb kedvel gondoskodtak az előfogatokról és szekerekről, melyeknek beszerzése miatt 29-én itt kellett maradnunk. Svistov a török császárnéjé. A kapidzsi pasa tehát mindent elkövetett, hogy e kamarai jószágról minél előbb elutazzunk. Mi sem elleneztük ezt, mivel szerv fölött kényelmetlen és rossz lakásunk volt, és azt hittük, hogy másutt jobb szállásokat kapunk. Azonban ebbeli reményünkben keservesen csalatkoztunk. A lakások minduntalan rosszabbak voltak, akármelyik németországi parasztház valóságos palota egy gyalázatos lakásoknak csúfolt, dohos, sötét, piszkos és nedves lyukakhoz képest. December 30-án a nagy hóban ökörös szekerekkel útra keltünk. Igen nehezen haladhattunk előre, és éjjel 11 órakor Karmankői nevű nyomorult helységbe jutottunk. Itt egy dacos török házában kilencünket gyömöszöltek be valamely sötét lyukba. A rossz úton néhány szekér eltört, és csak másnap érkezett meg. Ennél fogva 1699 utolsó napját, azaz december 31-ét itt kellett töltenünk. 1700. január 1-én az istállóban tartott mise és ebéd után 2 órakor útra keltünk, és este Kaszkőibe írtunk. Január 2-án 9:30 Kaszkői nagy helységbe jutottunk, 12 órakor megérkezett a Ruscsuki pasa számos török lovassal, egy lófarkkal, néhány zászlóval és a fülsiketítő kínos török zenével. Délután 1 órakor tovább mentünk, és este 6 órakor egy kis faluba érkeztünk. Január 3-án reggel Zinzendorf Károly Lajos lovász inasát, ki már 2 hét óta nyakdaganatban szenvedett, a lakás ajtaja előtt halva találták. A szerbek eltemették. Ezután tovább folytattuk utunkat, a sok hegy-völgy szer fölött kifárasztotta lovainkat és ökreinket. Mecskán át Bergasba érkeztünk. Január 3-án alig haladtunk 2 óráig, midőn a nagy kísérettel elénk jövő Ruscsuki béggel találkoztunk, ki a várostól mintegy 1/2 órányira várakozott ránk. A gyönyörű szőlőkertek és a sorfalat képező janicsárok közt vonultunk be Ruscsukba, hol mindenki talpon volt, és szájtátva bámulta a követség bevonulását, mert ilyesmit itt sohasem láttak. Szállásunk a városon kívül a Duna mellett volt. Ruscsuk igen nagy, népes és szép város, a Drinápolyból Olláországba irányuló kereskedelem központja. A Dunaparton álló vára igen erős. Lakásunk meglehetősen kényelmes volt. Január 5-én számos keresztjén fogoly jött a kegyelmes úrhoz, e szerencsétleneket részint kiváltottuk, részint elrejtettük és magunkkal vittük. Január 3-án az Olá követ jelent meg a kegyelmes úrnál, kit uralkodója nevében üdvözölt, és gyönyörűen felszerszámozott lovat, továbbá bort, vadat, gyümölcsöt hozott neki ajándékba. Az isteni tisztelet után 2 drabant összeveszett, eleinte csak ökörre ment a tusa, később azonban kardot rántottak. Az egyik drabant oly súlyosan megsebesült, hogy a rendkívüli vérvesztés következtében csak hamar kiadta lelkét. Másnap a halottat a ragúzaiak temetőjébe helyeztük örök nyugalomra. A tettest pedig vasra verettük, és szigorú őrizet alatt tartottuk. 7-én a kiváltott keresztjének meggyóntak és áldoztak. Január 8-án kocsikat béreltünk. Mindegyikért 60 tallért kellett fizetnünk. A Kapidzsi pasa és a többi török tisztek dicséretre méltó szorgalommal igyekeztek mindent gyorsan beszerezni. Este 5 török zenész kopogtatás nélkül állított be szobámba, hol játszani kezdtek, és a keresztjéneknek boldog új évet kívántak. 9-én leginkább a foglyok kiváltásával voltunk elfoglalva. Január 10-én fölkészültünk a fáradtságos útra. A társzekereket előre küldtük, hogy annál könnyebben folytathassuk utunkat. Alberti György Éliás úr mintegy 30 kiváltott keresztjénnel Bukarestbe, az Olávajda székhelyére ment, hogy e keresztjén fejedelemtől segítséget kérjen a szegény foglyok továbbítására. Ugyanekkor egy porosz származású renegát, ki néhány évvel ezelőtt Belgrádban, mint janicsár szolgált, visszatért a keresztjén egyház kebelébe, és katolikussá lett. 11-én ágyúdörgés és fényes kíséret mellett útra keltünk. Néhány órai keserves kínlódás után Csernavódába érkeztünk. A szépen épült és népes város előtt a görög érsek pompás lovon ülve várakozott reánk, és a kegyelmes urat lelkészei kíséretében üdvözölte. A görög keresztjéneknek 7 templomuk, a törököknek pedig csak egyetlen mecsetjük van. Itt jó lakásunk volt, minő többé egész Konstantinápolyig nem kaptunk. Január 12-én a fülsiketítő török zene hangjainál tovább mentünk, a nagy hó és a rettenetes hideg miatt azonban csak Vetova faluig haladhattunk, hol megállapodtunk. Január 13-án 12:30-kor Razgrad török városba jutottunk. A számos mecset közül az egyik csupa terméskőből készült. Itt néhány keresztjén foglyot kiváltottunk, köztök volt egy müncheni is, kit megérkezésünk előtt ura vasra veretett és sötét pincébe vettetett. Ezt a kegyelmes úr kiváltatta, és a ruscsukban elhunyt drabant helyébe fölfogadta. 1700. január 14-én szétszórt házakból álló Bular török faluba értünk, hol megállapodtunk. Útközben mindenütt parasztok voltak felállítva, kik az utat egyengedték, a havat elhányták, a bokrokat kivagdosták, és bennünket hegyen-völgyön átvezettek.
1: Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész, 13. fejezet. Közreműködött Vida Péter, Zajzon Zsolt. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzon Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat.
1: 2 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó uniós források ügyében, közölte a kormányülés után tartott sajtótájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Ma kezdődnek az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, a mai első alkalom online lesz. Elhalasztja az Irán elleni, mára tervezett újabb támadást az amerikai elnök. Donald Trump szerint komoly tárgyalásokat folytatnak a Perzsaországgal, ezért Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésének megfelelően nem indítja meg a katonai akciót. Ugyanakkor utasította a hadsereget, hogy álljanak készen a támadásra. Újabb humanitárius segét szállító hajó érkezett Kubába. A Mexikóból indult jármű élelmiszereket, valamint tisztálkodási cikkeket szállított. A kubai élelmiszeripari miniszter közölte, hogy a segélyeket, a gyermekeket, az időseket és a kiszolgáltatott családokat előnyben részesítve osztják szét. Megérkezett a rotterdami kikötőbe az a holland óceánjáró, amelyen hantavírus megbetegedéseket regisztráltak. A legénység egy részét karanténba helyezték. Az utasokat már korábban evakuálták. Eddig összesen 3-an haltak meg a hajón utazók közül. A tünetmentes utasok teszt